Ne is azt mondjuk ez a nép, hanem mondjuk így, hogy mi. Mert amit az Izrael pusztai vándorlásának a történetéről olvasunk, az tulajdonképpen nagyon ránk illik. Az a tipikus emberi történet. Az a tipikus emberi magatartás. És mi is annyi csodát láttunk, annyi kegyelmet vettünk el az Istentől, és az ember mégis, és ennek a kimondhatatlan áldozatnak a tudatában is. Nagyon sok mindent megtesz az ember szóval és tettel, amit nem lehet a Jézus nevében tenni. Nem lehet a Jézus szellemében és a Jézus akarata szerint tenni. A 78. Zsoltárból szeretnék néhány sort idézni. Itt is Izrael pusztai vándorlására pillant vissza, és ugyanakkor szól arról, hogy Isten hogyan viszonyult hozzájuk. Olvasom a 78. Zsoltárból a 34-től a 40. verset, és aztán még a 42-et, tehát 34. verstől. Ezt írja, meg az egész történelmükről, nem csak a pusztai vándorlásról, az egész történelmükről mondja. Ha ölte őket, hozzáfordultak, megtértek és Istent keresték, és eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk. És hízelektek néki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak néki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vette, hogy testők és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben. És olvasom a 42. verset, nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól. Testvérem, ugye milyen tökéletes lelki kiértékelése ez Izrael népe is az Isten történetének, és ez a mi történetünk is. Milyen megrázó ez az ége, azt mondja, olykor eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk. Mi is, mint ahogy mi is, főleg mikor bajba vagyunk, akkor eszünkbe vesszük, és kapaszkodunk belé. És utána így mondja a 36. versben is, hízelektek néki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak néki. Testvéreim, annyira könnyen csúszik bele az ember abba, hogy kegyesen beszél, szépen beszél, de nem cselekszi a Jóisten akaratát. Ez olyan, mint mikor Jézus elmondott egy példázatot, és azt mondta, hogy úgy mutatott be egyeseket, hogy akik, ugye egy példázatban mondta, hogy apa küldi a fiait a szőlőbe, és az egyik azt mondja, hogy én elmegyek, uram, de nem ment el. Sokszor milyen szépen beszélünk, hogy én elmegyek, uram, de nem megy el. És én néha úgy felemlegetem, hogy egyszer én rájöttem arra, hogy az ember száján milyen könnyen kicsúszik valami kegyes beszéd, ami azért nincs teljesen benne az ember szíve. Még az én szegény öcsém élt, és hát ugye nagyon zaklatott élete volt, és egyszer én azt mondtam neki, hogy hát én már nem tudok más tenni, imádkozom érted. És ő hirtelen rám szólt, és azt mondta, miért mondod, ne mondjad, csináljad. És én olyan mélyen elszégyeltem magam, és azt mondtam, hogy igaza van. Mert rájöttem, hogy csak egy olyan fordulatszerűen, csak olyan megszokottan jön ki a számon, hogy hát én nem tudok más tenni, mint imádkozom érted. De ezt nem mondani kell, ezt tenni kell. Testvérem, mennyi szép beszédet mondunk a Jóistenről, és sokszor bizony ez az olyan, amit mond, hogy hízelettek néki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak néki. Nem szörnyű ez? Annak, aki ezt az áldozatot hozta értünk. Hogy nem szörnyű az, hogy ellentét van az értelmi meggyőződésünk és az Istenről való szép szavaink között és a cselekedeteink között. És az úrvacsorában Jézus nekünk ahhoz akar erőt adni, és ahhoz akar kegyelmet adni, hogy ez az ellentét megszűnjön. De ez az ellentét csak akkor tud megszűnni, ha az Úr bennünk tiszta szívet teremt. És az úrvacsora elején végbe menő lábmosás ezt akarja elérni. Emlékszünk, hogy Jézus az utolsó vacsorán mit mondott a tanítványainak, mikor a lábmosás végbe ment? Ti most már tiszták vagytok. És csak Júdás miatt kellett hozzátennie, de nem mindnyájan. Testvéreim, úgy kell fohászkodnunk magunkban. Tényleg mindegyikünket hasson át ez az imádság. Ki tudja, melyikünk készült igazán az úrvacsorára, de még ha készültünk is, biztos híja van a lelki előkészületünknek.
hogy fohászkodjunk a Jóisten, hogy úgy hassanak ránk az énekek, úgy hasson ránk az Isten igéje, hogy az Isten most tiszta szívet teremtsen bennünk, hogy, mert lakozik Isten bűnnel együtt. Ha melengetünk a szívünkben valami bűnt, valami ellenkezést az Istennel, valamiben ki akarunk tartani, ami önzős, bűnös dolgainkban, akkor mi mehetjük meg méltán magunkhoz az Úr testét és vérét. Szövetséget köthetünk vele, akkor csak a szánkkal hízelkedünk neki, és a viselkedésünkkel szépet mutatunk, de igazán nem adjuk a szívünket és az életünket át néki, és nem hozzuk összhangba vele. Testvérem, könyörögünk a Jóistennek, hogy igazi bűnbánatot teremtsen bennünk, és mondhassa az Úr rólunk erről az egész gyülekezetről a lábmosás végén, tiszták vagytok. És ne kelljen hozzátennie, de nem mindnyájan. Mert esetleg a szívünkben még vannak megalkuvások, és vannak kiegyezések a bűnnek, és van, ahol nem az Úr akaratát akarjuk, hanem a magunk akaratát akarjuk. És így olvassuk, hogy viszont milyen, az Úr pedig milyen volt. Azt olvassuk, ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, és nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását. Testvérem, az embernek az egyik legcsúnyább tulajdonsága a szeretettel való visszaélés. Ezt megtesszük ember-ember viszonylatban is, de Istenhez való viszonyunkban a legjobban és a leginkább. Még egyszer mondom, a szeretettel való visszaélés. Csúnyának tartjátok ti is, mindenki? A szeretettel való visszaélést, a szeretet semmivevését, a szeretet letaposását. És ezt tesszük az Istennel szemben meg annyiszor. Így olvassuk a 37. versben. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Hadd kérdezem meg, van közöttünk valaki, aki úgy érzi, hogy ez az ige rá nem illik? De szívük nem volt tökéletes Istenhez, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Testvérem, az úrvacsorára való bűnbánó készülés az nem ilyen jónászteri dolog, hogy konkrétumokat keresgélünk az életünkben, vagy újra azt akarjuk rendezni, amit már a bűn elkövetése után azonnal rendeztünk Istennel. Nincs szükség kettős bűnbocsánatra, nem erről van szó, hanem vizsgáljuk meg azon kívül és azon felül az életünket, amit elrendeztünk naponta Istennel. És nem találjuk vajon mindannyiunk vétkesnek magunkat a hálátlanságban, a feledékenységben. Nem találjuk-e magunkat mindnyájan vétkesnek ennek az igénynek a fényében, de szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Vajon nem érinte mindannyiunkat a szeretettel, a Krisztus szeretetével való visszaélésnek a vétsége? Van-e mit lemosni? Van mit lemosni. Krisztust kérni, hogy mossa le rólunk, és megint fogadjon kegyelmébe, és tegye meg velünk is azt, hogy ő irgalmas és bűnbocsátó, és nem semmisít meg, hanem elfordítja haragját, és megint a kegyelmébe vesz, és megint megújítja a szövetséget velünk. A 40. vers is igen döbbenetes. Azt mondja, hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben. Testvérem, szeretném még egyszer olvasni, lehet Istent keseríteni, lehet Istent fájdalommal illetni. Említettem azt hiszem a közelmúltban és egy prédikációban, hogy mi úgy eltárgyasítjuk a Jóistent, úgy elképzeljük, mint egy bálványt, hogy ő, bocsánat, ez itt a kiélezett megfogalmazásért, hogy ül a mennyben, egy aranyos trónon, ő örök boldogságban él, hogy mi vétkezünk, hát mi az néki, mi magunknak ártunk, másoknak ártunk. De testvérem, elfelejtjük, hogy amikor az ige azt mondja, hogy Isten a szeretet, akkor az azt jelenti, hogy Isten a megtestesült érzékenység. Az Isten a szeretet, és a szeretetet mindig meg lehet bántani. Minél teljesebb az a szeretet, és minél érzékenyebb. Azt mondja Izrael fiairól, jól nyissuk ki a fülünket, keserítették Istent a pusztában. Fájdalommal illették a kietlenben. És mondjátok, aki értünk ezt az áldozatot hozta az atya és a fiú, illő dolog az, elfogadható dolog az részünkről, hogy mi keserítjük őt, és mi fájdalommal illetjük őt, a mi bűneinkkel, a mi bűnhöz ragaszkodásunkkal, a mi könnyelműségünkkel. Nem ennek felel meg az életünk, hogy valamit tesztek szóval és vagy tettel, azt az Úr Jézus Krisztusnak nevében tegyétek. Testvérem, még egyszer mondom, nekem nagyon sokszor kell végiggondolni, tagadom a Krisztus áldozatát, mitosznak tartom a Krisztus áldozatát, egy szép vallásos mesének, egy legendának tartom,
egy érzelmes történetnek tartom, vagy valóságnak tartom, hogy Isten fia eljött a világra, igen, ezt végigélte, végigtette azért, hogy rajtunk segítsen. És az atya vele együtt fenéki kiürötette ezt a borzalmas szenvedés poharát, hogy rajtunk segítsen. Akkor, ha most mi olyan utat járunk, mint aki makacsul el akar veszni, akkor tulajdonképpen mit csinálunk? Megbántjuk ezt a szeretetet, visszautasítjuk ezt a szeretetet, hiába valóvá akarjuk tenni ezt az áldozatot. És gondoljuk csak végig, hogy nekünk a szeretettel való visszaélésért kell a legjobban Istentől bocsánatot kérnünk, és az iránta való hálátlanságunkért. Mert mi is keserítettük őt, és meg annyiszor fájdalommal illettük őt, mint Izrael fiai a pusztában. Testvéreim, én szívemből kívánom mindannyiunknak, ezek csak emberi, erőtlen emberi szavak, de a Szentlélek dolgozzon a szívünkön. A Jóisten őrizzen meg, hogy ez az úrvacsora egy szertartás legyen. Ahol azt gondoljuk, hogy pusztán azzal, hogy elvégezzük a lábmosás Istentől rendelt cselekedetét, és magunkhoz vesszük a Krisztus megtört testét és a kiontott vérét jelképező jegyeket, azzal valami történik, hanem legyen ez teljes szívünkből való. Érezzük azt, hogy ekkora szeretettel nem lehet könnyedén bánni, amilyen az Istené. Ekkora áldozathoz nem lehet könnyelműen és felszínesen viszonyulni, amilyen a Krisztusé. És legyen az életünk jelszava, hogy amit csak cselekszünk, szóval vagy tettel, azt a Jézus Krisztusnak nevében tesszük, mindenkor hálát adván az atyának és őnéki. Testvérem, ezt is bánjuk meg, hogy mi úgy megrekedünk egy szinten, és azt mondjuk, jó ez nekünk így, hogy az Úr mindig megbocsát, majd csak eldöcögünk valahogy az örök élet kapujáig, és majd csak valahogy megkegyelmez nekünk. De hát Jézus milyen szél tűzött elénk, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És befejezheti Krisztus művét a földön annélkül, hogy lenne egy olyan gyülekezet, amelyre kiárasztatja a Szent Lelkét. És mi csak mindig halogatjuk ezt. Kérjünk bocsánatot Istentől azért, hogy mi úgy megmaradunk egy szinten. És nem vesszük a szívünkre ezt az igét, hogy szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Nem akarunk mi egyszer tökéletesek lenni iránta? Nem akarunk mi egyszer igazán hűségesek lenni az ő szövetségéhez? Az Isten meg annyi megbocsátása, újabb és újabb késztetése, újabb és újabb szívünkre beszélése hiába való legyen. Testvérem, ez az úrvacsora legyen egy olyan határkő az életünkben, amikor nem félünk kitűzni a célt, nem akarunk azon a szinten maradni, ahol voltunk, nem el akarunk valahogy vergődni a következő úrvacsoráig, és megint reménykedni, hogy megint megbocsát, és megint csak létezünk tovább. Hanem mi erre a szeretetre méltóan akarunk válaszolni. Mi azért könyörgünk, hogy Isten munkálkodjék a szívünkön, és mi is ugyanerre teljes igyekezetet akarunk fordítani, teljes odaszánást, hogy a mi szívünk tökéletes legyen iránta, és mi igazán hűségesek legyünk az ő szövetségéhez. Mi ne keserítsük őt, mi ne illessük fájdalommal őt. És ami életünket egészen áthassa a hála, és mindent az ő nevében tegyünk. Befejezem azzal, hogy Pál apostol vallomását idézem. Pál apostol igazán megértette ezt, hogy hogyan kell válaszolni Krisztus áldozatára, és az ő élete meg is felelt annak a hitvallásnak, amit megfogalmazott. Így mondja a Galácia beliekhezért levél 2. fejezetén, 20. versének a feljegyzése szerint ez volt Pál vallomása. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Testvérem, halljátok, amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, és hozzátette, aki szeretett engem is önmagát adta érettem. Testvérem, ha ez ilyen személyessé válik a mi életünkben, ha ezt komolyan vesszük, hogy ha valaki hisz ő benne, egyért is megtette volna Krisztus, és személy szerint mindannyiunkért tette, mert mindannyiunkat előre ismert. És én azt tudom mondani, hogy Isten fia engem, a senkit, a méltatlant, a bűnöst szeretett úgy, hogy önmagát adta érettem. Akkor erre csak az a válasz lehet, hogy amely életet ezután testben élek, az Isten fiában való hitben élem, amit csak teszek szóval vagy tettel, azt a Jézus nevében teszem, mindenkor hálát adván néki és az atyának.
a Jóisten buzdítsa föl szívünkben ezt a lelkületet, ezt a magatartást, tegyen minket tisztává, és legyen egy igazi szövetségi elkötelezettség, amikor a Krisztus testét és vérét jelképező jegyeket magunkhoz veszük, és fakadjon ennek nyomán egy új élet, egy új odaszánással előre, a tökéletesség felé előre haladó élet. Mert mi szeretnénk, hogy a mi szívünk tökéletes legyen az Úr iránt, és hűségesek legyünk az ő szövetségéhez. Amen.

Jó reggelt kívánok a kedves rádióhallgatóknak! A ma reggeli bibliai 5 percünkben is egy Zsoltárból idézünk. A Zsoltárok megzenésített imádságok voltak. A 145. Zsoltár 15. versében Dávid ezt a kérést intézi Istenhez. Mindenek szemei te reád vigyáznak, és te megadod eledelüket időben. Máshol a 104. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Mindenek szemei te reád néznek, hogy te idejében megadhasd eledelüket. Kedves hallgatók, kikről lehet itt szó? Kik azok, akik Istenre néznek az eledelért, a tápláltatásért? Sajnos mi emberek sokszor nem őrá nézünk. Inkább az emberi tényezőktől, földi körülményektől várjuk az eledelt. A Zsoltár részlet az egész teremtettségről beszél. Az emberen kívül az élővilág, az állatok is tőle függnek, tőle várják a tápláltatást. Isten gondoskodni akar teremtményeiről. Mindenki tőle várhatja az eledelt alkalmas időben, vagyis a szükségben. Nekünk embereknek sem szabadna félnünk. Nem az emberi kormányzat formálódásában, a magunk erejében, jó szerencsénkben szabadna remélni a tápláltatást, életünk megtartását. Kérdezhetnénk erre, kedves hallgatók, hát nincs okunk aggódni? Miért ma a terjedő éhség, a nélkülözés, ha a Biblia ilyen gondoskodást ígér? Isten segít egyéni kérésünkre, de a tömeges méretű hiány betöltését az ember felelősségére is helyezi. A Föld megteremné mindazt, ami elég lenne minden embernek. A hiány az emberi igazságtalanságnak a következménye, amit Isten nem akar felmenteni, jóváhagyni azzal, hogy a keletkezett bajt, amit az ember okozott, ő mindig megoldja. Megtehetné ezt, hiszen gondoljunk az evangéliumok leírására. Jézus egyszer egy 4000-es, egyszer egy 5000-es tömeget vendégelt meg, hogy megszaporította a kenyereket és a halakat. Istennek hatalmában áll ezt megtenni és mindenkit táplálni. Azonban, ahol az embernek kellene jól tennie és igazságosan tennie, ott nem az imának és nem a kérésnek van a helye. Kedves hallgatók, az viszont biztos ígéret, hogy a személyesen benne bízó ember mehet ő hozzá. Jézus a legszebb imában tanított erre, hogy mi tőle kérhetünk, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Az idejében való eledel azonban jelenti még a lelki tápláltatást is. Nekünk nem csak fizikai erőre és egészségre van szükségünk. Tapasztaljuk, hogy szükségünk van bátorságra, reménységre, kitartásra és türelemre is. Nézzünk Istenre, aki adni akarja a táplálást. És zárásul újból idézném a 145. Zsoltár 15. versét. Mindenek szemei te reád néznek, és te idejében megadod eledelüket. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék szép

Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Az alap igét majd Máté evangéliuma 21. fejezetének a 3. verséből szeretném felidézni rövidesen. Ez a gyerekeknek majd egyben egy találós kérdés is lesz, hogy mire is volt itt szükség, tulajdonképpen egy állatra lennék kíváncsi, hogy egy állatnak a nevét nevezzétek meg, de az ige szakaszban nincs bent a Máté evangéliuma 21. fejezet 3. versében. A felnőttekhez is, illetve a nagyobb fiatalokhoz is 4 szót szeretnék mindjárt a felütésben elmondani, és ezt szeretném, hogy elvigyétek ma magatokkal. Istennek szüksége van rád. Ezt a 4 szót szeretném, hogy ma elvigyétek magatokkal. Istennek szüksége van rád. Az alapigét Máté evangéliuma 21. fejezetéből idézzük fel. A 3. versben Jézus 2 tanítványát küldte el egy közeli faluba, Betfagénak nevezik ezt a települést, és valamit onnan kér, egy segítséget kért. Gyerekek, nem tudom, hogy felismeritek-e, vagy fiatalabbak, hogy mi is az ennek a versnek az előzménye, vagy a fő története. És ha valaki valamit szól néktek, vagy kérdez tőletek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott mindjárt el fogja bocsátani őket. Na, ki tudná nekem megmondani, hogy miről lehet itt szó? Mi az, amit elkért Jézus a tanítványain keresztül ebből a faluból, és elengedtek Jézushoz, mert neki szüksége volt rá? Ki tudja megmondani nekem? Hallom, innen már hallom. Szamarak, ugye? Egy anya és a vemhe, tehát a kicsinye, tehát 2 szamarat kért Jézus, szüksége volt. Azt is meg tudjuk mondani, hogy mire volt Jézusnak szüksége, miért volt Jézusnak szüksége erre a 2 szamára? Vagy ezekre az állatokra? Így van, a jeruzsálemi bevonuláshoz. Végre Jézus nem csak a földön gyalogolva, hanem egy állatnak a hátán vonul majd be Jeruzsálembe, ezért volt neki erre szüksége. Nem tudom, hogy fiatalok, gyerekek, szokott-e nektek édesanyátok ilyet mondani, hogy anyának szüksége van rátok? Vagy felnőttebbeknek, a munkahelyeteknek szüksége van rátok? Talán vérig ki is használnak benneteket. Vagy a gyülekezetnek szüksége van rátok? Vagy azt is mondhatjuk, hogy a családnak szüksége van rátok? A testvéreteknek szüksége van rátok? Ezek, amiket most itt felsoroltam, különböznek-e attól az érzéstől, amikor azt halljátok, hogy Istennek szüksége van rád? Tudtok-e különbséget tenni a között, hogy embereknek szüksége van rátok, úgy általánosságban is, meg személy szerint is, és úgy is, hogy Istennek szüksége van rád? Isten csapatban szeretne velünk dolgozni. Nem tudom, hogy tudjátok, egy régen a nagy építkezéseket egy falu hogyan oldotta meg, mondjuk egy-egy családnak házat kellett építeni, akkor így van, már itt sugják is mellettem. Nem az volt, hogy egy építőipari vállalatot megbíznak, és akkor felszámolják, hogy az építőanyag költsége az 10 millió, a munkadíj szintén 10 millió forint, és akkor már is a házikó 20 millió forintból megvan. Hanem régen kimentek a falu szélére, összegyűjtöttek vályogot, sokan fiatalok, felnőttek, és mindenki összefogott, hogy egy valakinek házat építsen, azután így ment ez tovább, és így épültek föl faluk, templomok, a piramisokról nem tudom, de gondolom ott sem építési vállalatok áfával és számlával végezték ezt a munkát. Szóval összefogással. Isten is szeretné, hogy összefogjatok ti, te személy szerint ővele, mert szüksége van rád. 3 területet szeretnék végigvenni veletek. Ki is az Isten? Aztán mit jelent az, hogy neki szüksége van? És mit jelent az, hogy rád? A következő igeszakaszt Zsoltárok könyve 95. fejezetéből szeretném felidézni. Akik a zenei táborban már régóta jártok, ezt a Zsoltárt is többször énekeltétek Mendelssohntól, aki megzenésítette. A 95. Zsoltár 3-tól 8. versét fogjuk majd felidézni. Figyeljük meg, Isten milyen hatalmas,
mennyire más, mint amikor azt mondjuk, hogy a zenekarnak szüksége van rád, a kórusnak szüksége van rád, édesanyának, édesapának, testvérednek. Szóval mennyivel hatalmasabb az Isten, aki ezt mondja nekünk. Így szól tehát Zsoltárok könyve 95. fejezet 3-tól 8-as verse. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezében vannak a földnek mélységei, a hegyeknek magasságai is az övéi, aki a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Masszáb napján a pusztában. Az hatalmas Isten, aki a hegyeknek, a mélységeknek, a tengereknek, a szárazföldnek az Istene, és egy érdekes kifejezés, nem gyakori, azt szoktuk mondani, hogy József pásztor bárányai, vagy a nép, vagy hát valakinek a jószágai, az állatai, de azt mondja, hogy a kezének juhai. Mire utal ez? Miben tért el az ember alkotása, az összes többi teremtménynek, növénynek, állatnak, csillagnak a teremtésétől, alkotásától, az ember teremtése? Mit csinált Isten? A saját kezével formált. Képzeljétek magatokat Ádám és Éva helyébe. Bármelyikbe értelemszerűen bele tudjátok képzelni magatokat, a férfiak Ádám, a hölgyek Éva szerepébe, és képzeljétek el, hogy Isten maga alkotott volna benneteket. Van egy másik igeszakasz is, az anyamében formáltalak. Alaktalan testedet ott alkottam meg. Ennyire közel szeretne az Isten hozzátok lenni, hogy ő a saját kezével alkotott és formált benneteket. Nos, hát ez az ember eléggé eltévejedett. Meg tudja ölni saját magát, meg tud ölni másokat, tönkre tudja tenni a földbolygót, a lakóhelyét. És ezzel kapcsolatban Máté evangélium a 23. fejezetéből szeretnék felidézni egy igeszakaszt, hogy mindezek mellett, hogy az ember ennyire eltávolodott, és én, és talán te, ti is, nem biztos, hogy a nagyon-nagyon közel vagyunk mindig a Jóistenhez, hogyan gondol ez a hatalmas Isten, akinek egy porszemnél sokkal kisebbek vagyunk, hogyan gondolkodik ő rólunk, fiatalokról, gyerekekről, felnőttekről. Máté evangélium 23. fejezetéből a 37-es verset fogom elolvasni. Jézus kiosztotta a tanítványoknak az utolsó vacsorát, és az olajfák hegyén tekint szét magára, Jeruzsálemre, és ott, mint Isten fia, mint aki teremtő Isten is volt ebben, nyilatkozik meg az ő tanítványa előtt az emberekről, rólatok, rólunk. Máté evangélium 23. fejezet 37-es versét így olvasom. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad. Gondolom, hogy itt, akik most hallgatjátok ezeket a gondolatokat, ti mindig hajlotok a jó szóra. Ez különösen kamaszkorban gyönyörű kihívás, hajlani a jó szóra. Felnőttek már ügyesebben tudnak kibújni a jó szóra való hajlásból, már indokokat és érveket is tudnak mondani. Kamaszok még jobbak, mert ők azt mondják, hogy miért csak. Mi felnőttek hosszú-hosszú évlistákat tudunk felsorolni, hogy miért nem hajlunk olykor a jó szóra. Természetesen sokszor igen hajlunk, remélem legalábbis. A kisgyerekekkel kevesebb a probléma, ha egy kisgyerek 3 éves korában nem akar ezt vagy amaz tenni, mit teszünk mi felnőttek? Felvesszük és elvisszük oda, ahova ő éppen nem akart menni. Hát az Isten, a mindenható Isten, aki annyit tehetne velünk, ha rosszul döntünk, ha rossz lépéseket hozunk az életünkben, hogy pillanatok alatt visszavonja az élet leheletét, meghalunk egy balesetben, valami kudarcér,
betegséget enged meg az életünkben. Azt mondja, hogy vágyom egybegyűjteni az én népemet, úgy, mint a kotlós a kis csirkét a szárnyai alá. Így vágyik Isten bennünket védeni. És hogy tovább vigyem ezt a gondolatmenetet, szeretnék Jobb könyvéből felidézni egy rövid igeszakaszt. Jobb könyve 14. fejezetéből a 14-es, 15-ös verset, és szeretném egy kicsit a fiatalok fantáziáját megmozgatni azzal, hogy biztosan nagyon szerettek szerelmesek lenni. És van egy kiválasztott lányoknál, egy fiú, fiúknál egy lány, aki nagyon tetszik nektek, és nagyon szimpatikus. Csak egy icipici probléma van, hogy aki számotokra annyira szimpatikus, hát neki meg nem pont ti tetszetek. Ez nem tudom, hogy kinek mekkora problémát jelent, van akinek kicsit kevesebbet, van akinek egy kicsit többet. Aztán nem akarok beszélni esetleg súrlódásokkal telt házasságokról, amikor az egyik fél szeretné a jó kapcsolatot fenntartani, de a másik fél valahogy nem akarja, hogy javuljon a kapcsolatuk, javuljon az egymással való szeretett szövetségük. Hát valahogy így van a Jóisten veled és velem, hogy olyan kicsit reménytelenül szerelmes. Nem tudom, hogy kinél van ez így, kinél nincs így. Ki ismer magára, hogy az Isten úgy táplálna igazi szeretetet, szeremet irántad, és aztán csalódott lesz, mert nekünk meg lehet, hogy más tetszik. Így szól Jobb könyve 14. fejezetéből a 14-es és 15-ös vers. Jobb nagyon szenved, mindenét elveszítette, családját, egészségét, feleségét, vagyonát. Aztán úgy gondolkodik, ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Akkor az én hadakozásom minden idejében reménykednék, ha tudnám, hogy föltámadok. Míglen elkövetkeznék az én elváltozásom, az én örök életem. Szólítanád, és én felelnék néked. Kívánkoznál a te kezednek alkotása után. Remélem, hogy mindannyian általában jókedvűek vagytok. Nagyon szerettem a nagyifjúsági rendezvényeket, de egy valami mindig foglalkoztatott, hogy mi van akkor, amikor hazamentek, és otthon a szobátok négy fala vesz benneteket körül, és nincs csodálatos zene, és nincs csodálatos baráti kapcsolat, nincs titkon remélt szerelem, csak olyan elcsöndesedés, olyan magány, olyan hiányérzet, olyan békétlenség, olyan nyugtalanság. Jobb valami ilyesmit élt meg, de nagyon-nagyon mély szinten. És elkezdett Istennel beszélgetni. Kívánkoznál a te kezednek alkotása után. Szólítanál. És én felelnék néked. Már igen, én felelnék néked. És ma megkérdezi az Isten tőletek, hogy szólít benneteket, és vagytok-e olyan készségesek, mint Jobb, hogy igen, Uram, hallom. Köszönöm, hogy vágyódsz utánam. Köszönöm, hogy szeretnél megszólítani engem ma. Egy picit könnyebb gondolatokhoz szeretnék tovább lépni, és visszatérünk Jézus földi szükségleteihez, és ezt a kisebb gyerekek is majd pontosan fogják érteni. Lukács evangélium a 2. fejezet 7. versét szeretném felidézni azon a témakörön vagy gondolatkörön belül, hogy szüksége van Istennek. Szüksége van valamire. Hát az első, amire szüksége lett volna neki, mikor a földi létet megkóstolta, annak teljes valóságában, nem kifejezetten arra gondolok, hogy ugye egy édesanyát kellett keresni, de azért képzeljétek el, kedves lányok, kedves asszonyok, kedves nagymamák, nem tudom, van-e dédmamakorú közöttünk, hogy ti lettetek volna a kiválasztottak. És Istennek rátok lett volna szüksége, hogy befogadjátok a világ mindenség alkotóját és teremtőjét. És kedves fiatal fiúk, felnőtt apák vagy férfiak, ti lettetek volna Jézusnak a nevelőszülei. És azt mondta volna Isten, hogy rátok szükségem van. Mert én pici baba leszek. Én nem úgy fogok erre a világra születni, hogy megérkeztem.
olyan pipci baba leszek, hogy 3,5 kilóval fogok jó esetben születni, vagy még kisebben. Természetesen a legjobb kórházi körülmények között. Minden komplikáció kizárva, mert sok orvos fog a szülésznő mellett dolgozni az én világra érkezésemre. És megy Mária és József, és mentek, mert igenis, ha nem Mária és József vagytok, akiket Isten rátok bízott, azt ugyanúgy nevelhetitek, mintha magát Jézus nevelnétek. És ott mentek sorba, hát nem az Opel Astrával, meg nem a Audival, meg nem tudom kinek milyen gépkocsija van, úgy egy egyszerű szamárnak a ház, és kopogtattok.

Nem tudom, kinek van otthon egy olyan eldugott sarka, amit igazán úgy nem nagyon használ, de ha már József és Mária jön, akkor kiürítené azt a sarkot ott neki, hogy akkor gyertek ide, itt lesz egy kis meleg. Jézusnak, így olvassuk a Lukács evangélium a 2:7, szüksége volt egy születési helyre. És szülte az ő elsőszülött fiát, és bepolyálta őt, és helyezte őt a jászolba, mivel hogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál. Nagyon szeretem ezt a helykereső szót, és akik ismerik a tanulmányokat, ezért is adtam ezt a címet, mert Isten helyet keres a szívedben. Helyet keres a gondolkodásmódodban, és az egész életedben. Isten helyet keresett, ahol megszülethessen, és egy jászol jutott neki. Máté evangélium a 21:3 szeretném most újra felidézni. Itt egy hozzáállással találkozunk. Találkoztunk már ezzel az ige szakasszal? Máté 21:3-mal? 21:2-3. Most mind a két verset szeretném felidézni. Jézus viszontagságos körülmények között felcseperedett, és bekövetkezett az életében az, hogy dicsőségesen bevonul Jeruzsálembe, úgy, mint király, mint a mennyország királya. De ehhez szüksége volt egy állatra is. Szoktam így is mondani gyerekeknek, hogy hát Istennek szüksége van állatgondozókra is, azokra, akik felnevelik majd azt az állatot, amit ő használni fog. Szüksége lett volna vendégfogadósokra, és azért akadta, aki az istállóját felajánlotta. Istennek mindenféle fajta emberre szüksége van, minden szakmára, minden képességre, minden adottságra, amivel megajándékozott bennünket. Nem csak a tökéletes prédikátorok, vagy a nagy evangelizátorok azok, akik Isten szemében érnek valamit. A legegyszerűbb munkás is, aki csak a kottatartókat kinyitja és összecsukja. Aki visz egy széket az egyik zenésznek, vagy egy zsebkendőt ad valakinek. Mindenkire szüksége lehet az Istennek. Sőt, nem lehet, hanem van. Olvasnám Máté evangélium a 21:3. És mondta a tanítványainak, kettőnek, menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és mindjárt találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét, ugye a fiát, vagy kicsinyét, oldjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és rögtön el fogja bocsátani őket. Képzeljük magunkat az állatgondozók helyébe. Kikötöttétek legelni a két jószágotokat, sokat dolgoztatok érte, és jön két ember, olyan megtermett férfiak, nagyon tudják, hogy mit akarnak, oda mennek a szamarakhoz, és fogják a kantárral, kezdik el vezetni őket. Sokat dolgoztatok ezekért a jószágokért, szeretitek őket. Még könnyebb elképzelni, hogyha gondolunk erre a kedves két lóra, ami itt van a közelünkben, és megajándékozott a vidámságával, a mozgékonyságával ez a két jószág bennünket. És fogja valaki, és akkor azt mondja, most akkor én ezt elviszem. És hogy folytatódik tovább az ige? Figyelitek ezt a hozzáállást? Ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. És mi lesz utána? De kinek? Hogy? Milyen Úrnak? Hová van neki szüksége? Semmi kérdés. És legott el fogja bocsátani őket. Ez annyira megindító, hogy Jézus nagyon sok akadállyal küzdött az életében, de voltak olyanok, akik tudtak együtt gondolkodni Istennel. És keresi ma is itt közöttünk, közöttetek a szívetekben azt a helyet, hogy tudtok-e vele együtt gondolkodni. És azt fogja megkérdezni tőletek, hogy mit mondtok akkor, hogyha azt mondja, az Istennek szüksége van rád. Azonnal legott elbocsátotta ezt a jószágot, ezt a két jószágot, és bizony Jézusnak volt, min bevonulni Jeruzsálembe, és ahogy ezt az ige szakasz bővebben a szövegkörnyezetében néznénk, ez is előre profétáltatott, hogy Jézusnak lesz Szamárháton bevonulása Jeruzsálembe. Röviddel, kicsit előrébb lépve még Máté evangélium 26:18, ismét vendégfogadó helyjel fogunk találkozni Jézus életében,

De sokszor szükség volt arra, hogy vendégül lássák, mert talán sokan tudjátok, hogy Jézusnak milyen háza volt ezen a földön, mikor itt élt. Kisgyerekek, tudjátok, hogy Jézusnak hogy nézett ki a háza ezen a földön? Sehogy, igaz? Nem volt neki háza. Egyszer egyik jelentkezőnek, hogy én is a tanítványod akarok lenni, azt mondta Jézus, a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania, mindig valakire szüksége volt. Isten vállalta úgy a közöttünk létezést, hogy folyamatosan szüksége volt az emberekre. És Isten ma is így él közöttünk, hogy folyamatosan szüksége van valakire, aki ugye hallja az ő hangját. Máté evangélium a 26. fejezet 18. verse megint arról szól, hogy Isten fia másokra volt utalva. Ő pedig mondta, menjetek el a városba, ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki. A mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. És így is lett. Egy üzenet, és már is az volt a válasz, rendben, jöhettek. Engem annyira meghat az, amikor Isten szavát, Isten hívó szavát valaki így fogadja, vagy szükségletének a betöltését, hogy igen, Uram, rendben van, tesszük a dolgunkat, végezzük a dolgunkat. Ebben egyébként a zenekarban, a kórusban való éneklés, ez kiváló gyakorló helye annak, hogy ezt mondta a karmester, a szólamvezető, és tesszük a dolgunkat, és bár is beállunk a sorba is, ahhoz, hogy szebb legyen, értékesebb legyen egy mű, ehhez fontos, hogy az ő iránymutatásaiknak a tőlünk telhető legtöbbet megtegyük. Egy utolsó részt szeretnék felolvasni, ez lehet, hogy előfordult már velünk is. Máté evangélium a 26. fejezeténél fogunk maradni. Egy picit előrébb megyünk a 37-től 41-es versre. Szintén Jézus ember voltát szeretném bemutatni nektek. Az utolsó pillanatait az ő földi életének, mármint a kereszthalála előtt, amikor az olajfák hegyén elmondta a búcsúbeszédeit, a nagyfőpapi imádságát, ezután még egy kis időre szeretett volna elvonulni három legjobb barátjával. Tudjátok-e, hogy hogy hívták ezt a három legjobb barátját, Jézus legjobb tanítványait? Péter, János és Jakab, így is van. Az egyikük talán a legidősebb volt, a másikuk a legfiatalabb, Jakabnak az életkorát nem tudom pontosan, amikor így Jézus tanítványa volt, minden esetre nagyon közel álltak Jézushoz ezek az emberek. Mint ahogyan ti is nagyon közel álltok a megváltótokhoz. És ő nagyon közel érez benneteket magához. Így szól Máté evangélium a 26. fejezet 37-től a 41. verse. Egy nagy szükség, amikor Jézus kifejezetten kér tőlük valamit. És mikor maga mellé vette Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezdett szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondta nékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre ment, arcra borult, könyörögve. Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem-e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek. Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Jézusnak egy pici időre lett volna szüksége, a tanítványai együtt legyenek vele, virasszanak. És a tanítványok elálmosodtak az Isten tiszteleten, és elaludtak. Isten legnagyobb tiszteletén. Értitek, most a szó elsődleges jelentésében mondom. Azzal tisztelték volna meg a megváltót, mint Istent, hogy együtt imádkoznak vele. És nem vették észre, hogy mi történik körülöttük. Volt már erről itt a héten szó. Nem vesszük mindig észre, hogy mekkora események történnek körülöttünk. Csak belealszunk a hétköznapokba.
van mindennapi kenyerünk, viszonylagosan elfogadható fizetésünk, ha nem elég jó, akkor szidjuk a kormányt a többiekkel együtt. Minden esetre egy órát kért Isten a tanítványoktól, egy igazi kis tiszteletet, vajon tiszteltek-e engem? És nem vették észre a tanítványok, hogy 8-10 óra, és nincs többet Jézus így itt közelükben már. Vége. És a történelem órái is ketyegnek előre, és azt mondja az ige szakasz, hogy sokan nem veszik észre, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor bezáródik a bárka ajtaja, amikor elkezd hullani a kénköves eső Szodoma és Gomora városára, és bár fáj, ami történik a világban, de azért, Urunk, egy kicsit még szeretnénk kiélvezni, mert nem biztos, hogy olyan jó lesz a mennyország. Még nekem szükségem van egy kicsit a világhoz ragaszkodni és a világhoz tartani, mert ha én a te követésedre adom a fejem, jaj, hát az mennyi lemondással jár? Uram, én még egy kicsit hagy szunyokáljak itt. És akkor Isten boldog lenne, ha nem így gondolkodnánk. De Isten nem adja föl. Az utolsó gondolat, amikor arról van már szó, hogy rád van szüksége Istennek, és itt most Péter szerepét futtatjuk nagyon röviden végig, 4 ige szakaszból pillantsuk meg az ő elhívásától, az újbóli és újbóli elhívásának a történetét, mert hogy Isten nem akarja, hogy elvesszetek. Isten annyira vágyakozik utánatok, és olykor annyira plátói szerelemmel vágyakozik irántam és irántatok és irántunk mindannyiunk iránt, hogy izgul, hogy vajon kinyitjuk-e a szívünket, és azt mondjuk, hogy igen, Uram, itt vagyok. És azt mondja itt Péternek, Máté evangélium 4. fejezet 19. versében majd fogjuk mindjárt olvasni, hogy ő választott magának tanítványokat, és elhív benneteket is, vagy elhívott már, és ezt az elhívást megerősíti, vagy szeretné megtenni minél hamarabb, amikor megnyitjátok a szíveteket. Így szól Máté evangélium 4. fejezet 19-es verse, Jézus először szólítja meg ezt a tanítványt is, többek között, kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok. Isten egy célt is szeretne elénk tárni akkor, amikor az ő szükségleteiről beszél. Ő azt szeretné elérni, hogy mi embereket hívjunk ő hozzá, hogy legyen kit megszólítsunk. Legyen az, aki rajtunk keresztül ismeri meg őt, mint aki vágyakozik kezének alkotásai iránt. Lukács evangéliuma 5. fejezet 18-10. verse lesz a következő ige szakasz, amit szeretnék felidézni. Péter és az ő barátai nagy örömmel jártak Jézussal, csak aztán bekövetkezett egy elég nagy probléma, egy elég nagy katasztrófa, mondhatnám így, Jézus emelkedő szolgálatával a kapcsolatban. Lukács evangélium 5. fejezet 10. verse lesz majd, amit felidézünk. Ugyanis keresztelő Jánost, aki Jézust bemutatta és megkeresztelte, kivégezték, kegyetlen körülmények között megölték. És nagyon megijedtek a tanítványok, és attól féltek, hogy hát velük is ugyanez be fog következni. És hát úgy szépen csendesen, nagyon el nem köszönve Jézustól, visszamentek Galileába, Judeából, és visszaálltak az eredeti szakmájukhoz. Mi is volt az ő szakmájuk, emlékeztek rá? Jánosnak, Péternek, Andrásnak halászok voltak, ugye ez volt az ő megélhetési forrásuk, és visszamentek szépen az ő eredeti foglalkozásukhoz. Az ő eredeti nem csak a foglalkozás a lényeg, hanem a gondolkodás módjukhoz. Hogy nem Istentől függünk, hanem majd mi megoldjuk magunk az életünket. Annyira nem bízunk az Istenben, hogy majd ő vezet bennünket, majd mi küzdünk, és akkor majd csak valahogy, hát túl kell élni ezt az életet, szokták mondani, hát mi is megpróbáljuk túlélni valahogyan. Aztán idézőjelbe teszem, hogy egész véletlenül Jézus megint arra a vidékre tért. Aztán bekéretődött egy hajóba, hogy legyen szószéke. Kinek a hajója volt ez? Péternek a hajója volt.
Már megint pont Péter hajójába kéretődzött be Jézus. Aztán megkérdezte tőlük, hogy van-e valami ennivalótok. És aztán hát nem fogtak semmit az egész éjjel. Akkor mondta Jézus, hogy akkor menjetek, aztán halásszatok. És akkor megint nagyon sok halat fogtak. És aztán csak egy picike ige szakaszt szeretnék felidézni Lukács evangélium 5. fejezet 10. B vers részletét. Azt mondja, ismét Péternek Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Nem tudom, hogy volt-e közöttetek már olyan valaki, aki elkezdett szolgálni, tenni az emberekért, és aztán megijedt valamitől. Elkezdett félni. Ebből baj lesz. Ebből nehézségem lesz, meg aztán ki fognak csúfolni, meg nem fognak komolyan venni, meg hát kenyerem se lesz, vizem se lesz. Szóval elkezdett félni Péter. Ezért hagyta el Jézust, és Jézus így hívja először vissza. Péter, ne félj! Akit meg tud szólítani Isten, annak az életében teljesen egyértelmű az, hogy Isten nem félelmet szeretne engedni az életében, hanem bátorságot. És elhívta újra Pétert szolgálni. Talán a legmegrázóbb ige szakasz, Lukács evangélium 22. fejezetéből a 61-es vers, amit szeretnék felidézni, ez az utolsó előtti ige szakasz, amit ma elolvasunk, Lukács evangélium 22. fejezetéből a 61. vers. Visszatérünk oda, hogy szüksége volt Istennek, Jézusnak arra, hogy a három tanítvány éber legyen, figyelmes legyen. És mit csinált a három tanítvány, emlékeztek rá? Beleszendergett az élet gondjaiba, fáradtságba, kimerültek voltak. Nem vették észre a pillanatot. És ment az idő tovább, és Jézust elfogták, megkötözték, megostorozták. Aztán lassan-lassan a kakas is kezd ébredezni. Péterhez kérdéseket idéznek, hát ismered ezt az embert? Péter, hát persze, ő az én drága aranyos mesterem. Mit mondott Péter? Jaj, hát én nem is ismerem őket. Nem tudom, fiatalok, te is adventista gyülekezetbe jársz, te is, tehát csak nem adventista. Nem tudom, hogy miről beszélsz. Vagy ki tudjuk mondani, igen, ő az én mesterem, ő az én tanítom. Lehet, hogy most rosszul néz ki, lehet, hogy most nem népszerű, de igen, én hozzátartozom. Mindenesetre Péter egyszer mondta, aztán megkérdezték tőle még egyszer, akkor hangosabb volt egy kicsit olyan, kicsit már a mezzofortés volt. És aztán a harmadik, amikor megkérdezték, akkor fortissimo lett. Azt mondja, hogy átkozódva és esküdözve tagadta meg, hogy ismeri is Jézust. No, minden esetre utána bekövetkezett egy újabb szólam, bekapcsolódott a zenekari műbe, kakasok formájában, és megszólaltak. És mit tett Jézus ekkor? Hátrafordult, rátekintett Péterre, és azt üzente neki a szemével, nem baj, Péter, én újra el foglak hívni téged. Lehet, hogy megtagadtál. Lehet, hogy ma ott tartasz, hogy szembefordultál velem. Lehet, hogy félelemből. Nem vagy te rossz ember. Nem akarsz te direkt rossz lenni. Csak olyan kicsit akarsz jó is lenni. De én azt mondom, hogy legyél teljesen jó. És majd én újra el foglak téged hívni. És így térünk rá az utolsó ige szakaszunkra, János evangélium a 21. fejezetére, az 5-től a 6-os versre. Szó volt ugye Jézus szeretetéről a táborban, ami át tudja alakítani a szívet. Ami alkalmassá tesz arra bennünket, hogy az advent műnek szóló különleges és felemelő igazságokat a világ elé tárjuk. Annak a lelkületét teremti meg bennünk, hogy bátrak legyünk. Hogy a hitvallásunk az ne félszeg legyen, hanem határozott és bátor. János evangélium a 21. fejezetének az 5-ös, 6-os, majd a 15-ös versét fogjuk felidézni, ami arról szól, hogy Jézus a feltámadása után újra oda megy a tanítványokhoz, és megint hol találja őket? Szerintetek?
Pétert, János, Jakabot, megint mit csinálna? Hát nézzük meg az igéből. János evangélium 21. fejezet, akkor 5-ös, 6-os verse. Felelt néki, nincsen már, mint, bocsánat, mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek néki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek ki a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetette azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokassága miatt. És olvasnám a 15-ös verset, mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki, legeltesd az én bárányaimat. És elmondhatjuk azt, hogy még kétszer feltette Jézus Péternek ezt a kérdést. Ha itt volt 3, akkor legyen ott is 3. Ezzel visszaiktatta Jézus Pétert a tanítványi közösségbe, és Péter nem azt mondta, hogy Uram, én 3-szor megtagadtalak, én már nem vagyok semmire méltó. Tudod mit? Júdás elment így, én elmegyek úgy, én leszek majd egy söprögető, a szemetet összeszedem, amikor a társaim a nagy evangélium hirdetéseket megtartják. Ha Jézus elhívott téged 3-ra, vagy netán 4-re is, ne szégyelj újra igent mondani. Ne szégyeld kimondani azt, hogy Uram, én akarlak téged szeretni. Én szeretlek téged. És még egyszer elmondom, ez a hozzáállás, az, hogy Istennek szüksége van rád, és ez valahol bennünket egy vigyázálásra késztet. Ez a lelkület tesz bennünket arra alkalmassá, hogy merjünk mások lenni, mint a világ, merjünk mások lenni, mint más közösségek, merjünk szép hangversenyruhába énekelni, úgy, ahogyan az Istenhez méltó, merjünk szépen beszélni, akkor is, amikor senki nem hallja, merjük az internetet bölcsen használni, merjünk emberekkelet megszólalni, mert Istennek van szüksége rád. Amen. Mi atyánk, Urunk, Istenünk, köszönjük szépen, hogy vannak olyan pillanatok, sőt napok, hetek, talán hónapok és évek az életünkben, amikor igazán örülni tudsz nekünk. Amikor a szerelmed irántunk nem plátói, hanem megnyitjuk a szívünket, és ha éppen ott tartunk, amikor te megostoroztatva visszatekintesz ránk, mert nem mertünk bizonyságot tenni rólad, nem mertünk hozzád méltóan viselkedni, gondolkodni, szólni, akkor az van a szemedben, hogy szeretsz bennünket, és újra el fogsz hívni azért, hogy embereket halásszunk. Köszönjük a megtiszteltetést a szolgálat lehetőségére, és azt is, hogy nem csak hívsz a szolgálatba, hanem te adod a gyümölcstermést és az ajándékokat is. Köszönjük, hogy megszólítasz bennünket, és köszönjük, hogy ezt addig ismétled, míg nem tudjuk eldönteni végképp, hogy veled vagy nélküled akarjuk lezárni a földi létet, vagy pedig találkozni veled, amikor visszatérsz az égfelhőiben. Urunk, köszönjük szépen, hogy te nem csak arra vágysz, hogy minket megtalálj, hanem eszközödül használj mások megtalálására is. Köszönjük, hogy ebben a szolgálatban eddig is mindannyian már részt vehettünk. Segítsd, hogy ezt úgy tudjuk megtenni, mint akinek már személyes meghívásunk van te tőled. Nem a szólamvezetőnktől, nem a karmesterünktől, nem a zenei tábortól, nem adventista barátainktól, testvéreinktől, hanem személyesen te tőled, mert szükséged van ránk. Köszönjük szépen, hogy türelmes vagy hozzánk, és adj erőt, és különösen bátorságot
megkötni veled a szövetséget, vagy azt megerősíteni. A Jézus nevében jöttünk eléd. Hálával és köszönettel mindazért, amit eddig is értünk tettél. Amen.

Kérdéssel kezdeném felétek, hogy mi voltok, mi az, ami már születésünk pillanatában egyre csak fogy? Micsoda? Igen. Igen. Az idő az fogy, ugye, és ezt mindannyian tapasztaljuk, főleg akik már korosabbak, hogy milyen gyorsan elrepül az idő, eltelik az élet ezen a földön. És nem arról szeretnétek beszélni, hogy most tekintsünk vissza az elmúlt egy évre, azt már mindenki megteszi saját magában, hogy ha akar, akkor visszatekint, hanem arról, hogy egyáltalán az idő az, mi hogyan viszonyulunk. Mert az idő az egy olyan fogalom, hogy ugye a pénzünk nincs, de azt gondoljuk, hogy időnk az van. Mert az van, ugye mindenkinek. Kapott egy életidőt, amikor megszületett, aztán, hogy abból mennyit él le, vagy mennyit nem, azt nem tudjuk, de úgy gondoljuk, az idővel nem kell nagyon számolnunk, mert az idő van. Bár sokszor érezzük, az idő szorításába vagyunk, és ugye most azt mondják a mai világban, hogy rohan az idő, meg olyan sok mindenben az ember, csak mindenre kevés ideje van. Hiába ebből kaptunk talán legtöbbet, mégis ez a legkevesebb. De végül is nekünk, akik ismerjük az Isten igéjét, tudjuk, hogy az idő az egy irányba halad, és tényleg az idő az fogy, és nem tart örökké. Az a kérdés, hogy mi hogyan használjuk azt az időt, amit kaptunk, hogy az életidőnket. Nem tudom, ismertek-e Falusi Tamásnak a Kis vers nagymesterek című könyvben egy verse, ami úgy kezdődik, hogy elmúlik az élet a sok semmivel. Ismeritek? Hogy elmúlik az élet a sok semmivel, és míg az ember él, kevés jót mivel. És a történelem küszöbére lép, csak vizes szivacsal írják fel nevét. Hogy néha az ember úgy érzi, hogy elmúlik az élet a sok semmivel, nem? Halad az idő, azt nem tudjuk megállítani. Hát eltelnek az évek, hónapok, jönnek, mennek, hogy olyan gyorsan eltelik már egy év is. Néha az ember úgy érzi a saját életem is, hogy eltelt az idő a sok semmivel. Hogy nem érzi azt, hogy valami tartalmas lett volna esetleg az élete. Olyan tartalmatlannak érzi. Ugye az idő az Isten ezt nem így tervezte, azt tudjuk. Az Isten, amikor Ádámot és Évát megteremtettük, az időt azt milyennek tervezte Ádámnak és Évának? Ugye öröknek, végtelennek. Az Isten nem tervezte be a halált. Az idő akkor lett véges, amikor Ádám és Éva engedetlenek voltak, és ha nézitek a életkorokat, ugye ott még az özönvíz előtt életkorokat, figyeljetek, mindig úgy van megírva, hogy élt, mit tudom, Ádám 930 évig, és meghalt. Élt Noé 955 évig, és meghalt. Élt Matuzsáli 965 évig, és meghalt. Hát, hogy vége van. Ugye szörnyű, nem, hogy meghalt. Talán nekünk annyira nem szörnyű, mert mi ebbe beleszülettünk. De milyen lehetett a teremtett lényet, meg Istennek, akik azt kellett mondani, hogy és meghalt, és vége van. Szóval így veszük, hogy rettenetes az időnek vége van, vannak az ember számára, de az Isten ezt nem akarta, hogy vége legyen az időnknek. Tudtok olyan emberekről a Bibliában, akik bár mondjuk hívő emberek voltak, de mondjuk rosszul használták fel az élet idejüket? Ugye hát nem arra használtak, amire kellett volna. Elég nagy részét. De például Sámson, ugye? Vagy Salomon elhívta őket az Isten arra, hogy szolgálják az embereket és az Istent, és arra használták fel az idejüket, amire a Sámson is használt. Hát mire használta fel a képességeit, meg az életidejét? Elszórakozta, lehet ezt mondani, nem? Ment a saját kívánsága után, és élte az életet, ugye jónak gondolta. És bár hiába ismerte az Istent, hogy hívő ember volt, bár tudjuk, hogy hívőként halt meg, de az élet a nagy részét, mondhatnám, hogy hiávalóságra költötte el. És azt az időt, amit az Isten az embernek adott, még azt a kis időt is, ugye, azt sem jól használta fel. Voltatok már úgy, hogy sajnáltátok azt az időt, amit valamire elpocsékoltatok, hogy ez most úgy elfolyt. Ugye ki nem volt, úgyhogy sajnáltuk az időt, hogy elkelt semmire. Ugye elfolyt semmire. Talán, nem tudom, rá nincs is olyan nap. Nem mondhatná ezen, hogy na hát ez most elfolyt ez az idő, vagy elmúlt, és nem történt semmi, szóval nem tettem azt, amit kellett. Csak olyan semmi dolgokra, semmiségekkel. Az ember csak úgy van, és elmúlik. Eltelik-e úgyis egy nap, hogy elvégeztem a dolgomat, de nem éreztem, hogy valami értelmeset tettem volna, vagy legalább magamat építettem volna. Ezt Péter apostol így fogalmazom az első Péter 4. fejezetében, hogy mert elég nékünk, hogy az életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván festlettségekben, kívánságokban, részességekben, dobzódásokban, ivásokban és undokbálványimádásokban,
Hát elég durva felsorolás, és ha visszagondolunk, ha megtért életünknek az időszak, amikor nem tértünk, akkor ez ránk vonatkozik valahol. Azt mondja, hogy elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében. Ezeket cselekedtük. Tulajdonképpen azok az időszakok, ha visszagondoltok egy kicsit arra az időszak, hogy hát az ember miket csinált, és azt mondja, az elfolyt, az semmi. Az hiába életidő volt. Épp ugye, hogy Salamonnak is elfolyt az ideje a semmire. Nem mindegy, hogy az időt hogyan használjuk folyam, mert erről is fogok később szólni, de nézzünk a Bibliában, hogy mennyire fontos, hogy maga az idő a Bibliában. Mennyire fontos azok, hogy az Isten adott nekünk időt arra, hogy ezt helyesen használjuk fel. Ugye ezen keresztül gondolkoztok, nézzétek meg a példázatok, mennyire erről szólnak például. Mennyire sok szólt van a példázatok, maga az idő kérdése is. Ugye nagyon sok igét tudnánk sorolni, hogy az a Pál apostol, amik tartama, vagy hogy olvassuk most a szombatiskolában, hogy míg van időnk, cselekedjünk jót, ugye emlékeztek a Galata levélben. Hogy mennyire, az Isten mennyire próbál minket figyelmeztetni, hogy ne úgy éljünk a Földön, mint aki örökké fog élni. Nem tudhatjuk, hogy a holnapi nappal nem rendelkezünk. A múlt meg már nem a miénk, csak ma van. Hogy az a miénk, ahogy most vagyunk. Nem mindegy. Ugye a példázatokban tudtok olyan példázatot, ahol mondjuk ki is mondja, hogy bizonyos időszakokat. Mondjuk olyan példázatot, amikor megnevező, hogy mit egy hónap, egy esztendő, három év. Hát például, amikor a fát ki akarta vágni a gazda. Azt mondja, hogy már három esztendeje várok rá, hogy gyümölcsöt teremjen, de nem termett. És azt mondja, akkor még adott neki egy esztendőt. Úgyhogy is arra akar figyelmeztet a példázatnak egy bizonyos része, hogy az idő az véges. Kaptál három évet, még kapsz egy évet. Tehát a Jusen sokszor iránk is mondhatná, nem? Hogy kaptunk még egy évet. Ugye ez egy jelképes beszél természetesen, hogy Isten még ad, úgy a Biblia, kegyelem időt. Hogy gyümölcsöt teremjen. Vagy olvassuk a tíz szűz példázatát. Ugye ők mit csináltak? Várták Krisztus eljövetelét, és mert az Isten a Krisztus megérde, hogy eljön. És elaludtak, ugye. Hát mivel töltötték az időt, míg szunnyadtak? Ugye ez is képletes beszéd nyilván. Hát ki mivel, ugye? Megy az idő, és aztán riadtak fel, és azt látták, hogy Krisztus megjelent. És nem mindenki készült el. Vagy emlékeztek Jézus Krisztusnak erre a nevezetes mondására, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a napot és az órát nem tudjátok. Ugye se a napos, sem az órát, ami az embernek fia eljön. Itt is arra figyelj, vigyázzatok, se az órát, se a napot. Nincsen megadva ez az időpont, ezért mindig figyeljetek. Egy emlékeztek a talentumok példázatára? Nekem az mindig furcsa volt, hogy amikor mondja, hogy tudjátok, hogy adott mindenkinek talentumot, öt talentumot, meg hármat, meg a szem egyet, és az egy talentumos szolga visszajött, és mondta, hogy ő ezt elásta, és most itt van. Ugye a három az mondhatnám, jó használta fel az időt is arra, hogy a talentumait növelje, azaz egy meg nem csinált semmit. Olyan, mint hogyha kapott ő is egy időt, de mire használta fel? Vajon mit csinált, hogy neki nem lett semmi? Mivel töltött el az idejét, ha lehet így kérdezni? Ugye az nincs benne a példa, hogy Krisztus nem kérdezte meg tőle, hogy akkor mit csináltál az idő alatt, míg én távol voltam. Ha nem szabadod a talentumaidat. Vagy még egy példázat, biztos, hogy sok példázatban lehetne ezt így kikeresni. A magvető példázatában, a tövises talajnál. Emlékeztek rá, hogy mi vett el az időt attól az embertípustól, akinek nem tudott, ugye a tövisek megfojtották az Isten. Nem. Azt mondja, igen, az élet gondjai, mert hozzátett még valamit. Szóval van az élet gondja, ami elveszi az időt sok mindentől, meg azt mondja, és a gyönyörűségei. Ez érdekes ellentmondás, nem? Talán mi csak a gondra koncentrálnánk, de itt azt mondja, hogy úgy mondja a szószint, hogy és amelyik tövis közé esett, azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól, és a gazdagságától, és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Értetek, hogy a gyönyörűségei, a gazdagság, szóval a jólét is elvesz az időt. Azt, amit az Isten szeretne velünk tenni. Ugye hát az ördög tudja, hogy kinek hogy. Valakit megterhel gondokkal, hogy ne azzal foglalkozzon, az Isten teremtette őt,
ne növekedjen a talentumai, ha jelenben ne formálódjon, valakit meg a lekötik a gazdagság, meg a gyönyörűségei. Ugye, hát akinek mi a gyönyörűség egy életben természetesen. És megfojtja az emberben az Isten igaz, és nem fog gyümölcsötni, nem változik a jelleme, hanem meghal benne ez. Szóval ebbe is benne, és ugye ez is egy idő. Hogy ez meddig tart ez. A mi atyánkban van egy kérés, ami arra utal, hogy vigyáznunk kell, hogy az időnket valami ne rabolja el. Bármilyen hirtetlen vagy ilyen kérés. Így hangzik, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Ami azt jelenti, hogy az Istentől kérjük azt, hogy ne cselekedjünk olyat, hogy ne essünk bele olyan dolgokba, amelyik elveszik az időnket. Tudnék, a rossz cselekvéshez is idő kell. Bármilyen hihetetlen. Ne? Ha mi bűnt cselekszünk, helyetlen dolgokat cselekszünk, rossz dolgokat cselekszünk, ahhoz idő kell. És ha mi kísértésekbe esünk, akkor kialakulnak rossz szokásaink. A rossz szokások pedig függőséget okoznak. A függőség meg pénzzel is jár, meg idővel is. Ez egy törvényszerűség, nem? A függőségek azok, gondolj bele, hogy igazság szerint mindenkinek van valami függősége, vannak jó függőségek, vagy jó szokások is, meg rosszak is, de a függőségek elveszik az embertől az időt. Mert arra idő kell. Ha olyan függőségem, ami ez pénzigényes, mert most nagyon durva példát mondjak, aki játékgépen játszik, ugye az pénzigényes duplán, mert az a függősége, akkor ahhoz, ugye az élet gyönyörűségében nagyon sok minden beletartozik, valaki úgy érzi jól magát, ha neki az van, és igyekszik megszerezni, az szintén időt vesz igénybe és pénzt. És elmúlik az élet azzal, hogy a függőségének vagy a szokásének éljen. Vannak kicsi függőségek, mert nagyobbak is. Kis szokások, nagy szokások. Ugye például vannak olyan szokások, amelyek rabolják az időnket, apró szokások is. Felolvasok nektek egy idézetet, talán vágytó, hogy milyen dolgokat ír le, amire talán mi nem is gondolnánk, hogy ezek elveszik az időt attól, hogy mi értelmes dolgokkal foglalkozzunk. És azt mondja, ezek is szokásként vannak jelen az életünkben. Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mint sem, hogy aggódva mulandó földi dolgok taposómalmában az örökérvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlóva töltsük el. Isten mégis arra szólít fel bennünket, hogy az élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk neki. A munkában tanúsított szolgálom épp úgy hozzátartozik az igaz valláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tétlenséget. A világunkat sújtó legnagyobb ártok a semmittevés. Ez a legnagyobb ártok. Nem is gondolnánk, ugye? Mi már azt hittük, hogyha nincs pénz. Az őszinte megtért ember szolgalmas munkás. Nagyon meg kell becsülni a perceket, amelyeket hiába való beszélgetésekre fecsérelnénk. Ugye ezzel kezdjük, figyelj, mit fog felsorolni a perceket, a hiába való beszélgetés. A reggeli órákat, amelyeket oly sokszor elvesztegetünk az ágyban, a villamoson, a vonaton, vagy az állomáson várakozással töltött időt, a perceket, amik az étkezésekre várunk, vagy azokra, akik elkésnek a megbeszélt találkozóról. Hogy ilyen, mondhatnám, ilyen kis apró dolgokat említ, nem? Hát, hogy még várjuk a vonatot, vagy étkezéskor most ugye vége a istentisztnek, most miről beszélgetünk, hát eltölthetjük akármivel. Azt mondja, atomnyi dolgokkal foglalkozunk. Sokszor, olyan semmivel, hogy a költ, elmúlik az életesek semmivel. Néha beszélgetünk egy órát a semmiről, de azt jól megbeszéljük. Azt mondja, hogy ha ilyenkor kéznél van egy könyv, és ezeket az időtöredékeket tanulásra, olvasásra vagy elmekedésre használnánk, mennyi mindent véghez tudnánk vinni. Mindenki, aki akar, megszabadulhat a nehézségektől és az időrabló szokásoktól. Ugye erre mondtam azt, hogy vannak ilyen időrabló szokásaink, amire talán mi nem is gondolnánk. Van ki valaki? A majd bejön. Köszi. Ja. És ha most le kell írni egy papírra magatoknak, ki nem tudna írni a papírra valamit, hogy nincs, van-e időrabló szokásotok? Egy-kettő mindenkinek akad. Ugye? Nekem is van, onnan tudom. Amikor én ezen gondolkoztam, pont azért mondom el ezt nektek, mert pont a magam életében is nagyon sok időrabló szokásom van, és azt tettem észre, hogy sokszor tényleg az idő elmegy semmivel.
És tudjátok, a szokásokban az a rossz, hogy rögzülnek is, nehéz utána szembefordulni, el megszoktuk. Megszokja az ember, hogy mit csinál. Ugye az élet napi ritmusában általában jönnek ezek a szokások, és a rossz szokások is elveszik az időt. Egyszerűen elveszik azokat az időket, és azok a ugye, percek, órák, az a kicsikre nem is gondolunk, hogy míg várjuk a vonatot, vagy a busz, vagy valahol vagyunk. Ugye kéznél legyen valami, belolvashatunk, vagy valamit olvassunk, vagy hallgassunk. Ugye a mai világban már még könnyebb dolgunk van, mert aki nem akar könyvet cipelni magával, mondjuk ül egy vonaton, akkor vihet a telefonját, és tudjátok, le lehet a telefonon is tölteni már Ellen White-nak 10 vagy 12 könyvét, azt hiszem meg a Bibliát is, azon is olvashatja. Szóval Isten még ebbe is kegyes hozzánk, hogyha arra hivatkozol, nem akarsz magadra cipelni egy könyvtárat, de olvashatsz úgy is, kihasználtad azokat ilyen átmenet időket, ha lehet így fogalmazni. És nekünk nem figyelni kell, mert ugye elmennek az évek ezzel, meg elmennek a hónapok, hogy nem használjuk ezeket a kis időket. Ugye sokszor azon panaszkodunk, hogy nincs időnk olvasni. Isten megmutatta nekünk, hogy melyek azok az időszakok csak a mai nap, amikor mondjuk olvashattál legalább 10 percet legalább, nem? Nem egy órát, vagy kettőt, mert nem értél rá, de mondjuk csak 10 percet, vagy 5 percet. És az 5 percekből is összeadódik, percekből adódik össze ugye az óra is. És nem használjuk ki mindig, és én magam sem használom ki, és engem is sokszor bánt ez, hogy emiatt most a legnagyobb lelkiismert furulás, mert a Jóisten ad nekünk időt, és ez nem úgy élek az idővel, hogy kell. Hát az idő, ahogy mondtuk, mikor megszületünk, az csak fogy. Több nem lesz. Az csak fogy. Emlékeztek, hogy zsidó népnek is mennyibe került a rossz döntése, a hitetlenségük, amikor vándoroltak a pusztába? Ugye 40 év, az nem kevés. Az egy teljesen felesleges, hogy Ellen White azt mondja, hogy hittel fogadták ma az Istennek a felhívását, hogy menjenek be az ígéret földjén, az Isten nekik adta, akkor ezt a 40 évet megspórolhatták volna. Ha lehet így fogalmazni. És egy hitetlenségből elkövetett rossz döntés, mondhatnám ide, de az is időbe kerül. Míg a Jóisten aztán megint vissza tud minket vezetni arra az útra, amiről letértünk. Hát a zsidóknak ez mondjuk 40 évbe került. Hogy mi életünkben mennyibe kerül ezek a kitérők, ezek a kacskaringók, hogy azt mondja, talán az ítélőbe fogjuk megtudni. De Jóisten mennyit küszköd az, hogy visszavezesse minket arra az útra, és ne felesleges ilyen atomnyi dolgokkal töltsük el az életidőnket. Mit gondoltok, hogy hogyan lehet oda eljutni, hogy minden napunkkal, minden perccel jól gazdálkodjunk? Hogy elmájt azt, hogy az Isten el fog számoltatni minket az életidőnkkel, és hogy amit kaptunk kegyelemből, azt mi hogyan használtuk fel? Hogyan lehet ezt valóban jól felhasználni? Tudtok én igényt, amikor, ami mondjuk kifejezi azt, hogy nekünk hogyan kellene értelmesen felhasználni az időt? De az Isten mire váltott meg minket amúgy? De. Azt mondja a Kolosse 3.1-ben, hogy annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az oda felvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istenek jobbján ülve. De ezt nem mondja a Pál apostol, hogy amikor ráértek, hanem ha feltámadtatok a Krisztussal, ha ti hitben jártok, akkor az a dolgotok, hogy mindig az oda felvalókat keressétek. Mondhatnám, ez leköti az életidőnket, ha komolyan vesszük. És ugye most volt a szombatiskolában, most nem akarok arra nagyon kitérni, hogy emlékeztek, hogy aki vet, annak hogyan kellene vetni. Ugye az nem egy alkalomszerű dolog, hanem az egész életünknek vetésnek kellene lenni tulajdonképpen. Vagy még egy igét szeretnék felolvasni. Azt mondja a zsidó 10.35-ben Pál apostol, az igaz pedig hitből él. Ugye ez egy állandó dolog, hogy él. Nem alkalomattán él, hanem él. Ha az embert a rossz szokásai időpazarlóvá teszik, akkor az nem él. És nem tudja jól felhasználni. Azt mondja Zsoltár 106.3-ban, hogy boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Hogy itt is arra céloz, hogy minden időben, aki az Isten akarata szerint él, akkor azt ki tudja használni azt az életet, amit kapott maximálisan, mert az Istennek él. Jézus Krisztus azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti jó cselekeditek, és dicsítsék az Istent. A fényesség az nem, mint a vihallámpa, hogy bekapcsolom, meg kikapcsolom. Ugye? Ha mi az Istent keressük, az odafelelókat keressük,
Ha mi az Isten törvényét akarjuk betartani, akkor lennének üres óráink? Vagy perceink? Ha a hit által élünk. Egy kicsit ez ennél, de kicsit olyan, hogy most kikapcsolom az Isten, most élek magamnak. Most nem hit által élek. Amikor engedünk, ugye, engedünk a saját, vagy a test kívánságának, akkor azt tesszük, hogy most letakarjuk azt a világosságot, mert most azzal nem foglalkozunk, most kicsit magamnak élek. Aztán majd esetleg ugyanik, akkor megint leveszem, hogy ne tegyenek kosarat a gyertyára, lefedjék le, akkor megint leveszem, és kicsit most világítok. De amikor letakarom, akkor az időm az halad, de semmire költöm el. Semmire. Emlékeztek, hogy ki volt a Bibliában az ember, aki minden percet, lehetni, hogy minden percet úgy használt fel, hogy mindet az Istennek élte. Azon kívül. Az igaz. Tessék? Még őtől még volt még egy ember, aki még pontosabban használta fel az életidejét. Annyira felhasználta az életet, hogy más sem csinál, csak az Istennel járt. Ugye? Neki nem volt üres járata. Ezért mindig Istennel járt, az Isten el is vitte magával. Jó használta fel, pedig azért neki többet kellett felhasználni. Gondolj bele, nekünk azt kell, mitől mondjuk 360 évet kérnének számon, nem 70-et. Azt hogyan kéne megtölteni? Ugye értelmesen, nem? Pedig ő 365 évet, és az 365 úgy töltötte a Földön, hogy ő az életidének minden percét az Istennel való kapcsolatot, az Istennel járt. Ugye az idővel is úgy vagyunk, hogy néhogy akkor hiányzik, ha nincs. Nem? Ha van, akkor, mint az egészség, akkor természetes. Ha nincs egészség, akkor már nem természetes, mert hiányzik. Ugye azt tudjuk, hogy tudjátok, hogy miért van nekünk amúgy időnk ezen a Földön. Miért van nekünk életidőnk? Miért van életidőnk? Vagy egyáltalán élhetünk? Ugye azt mondja a jó könyvében, hogy életet és kegyelmét szereztél számomra, és a te gondviselőd őrizte az én lelkemet. Az Isten szerzett nekünk életet és kegyelmet, hogy élhessünk ezen a Földön. Isten adott nekünk, úgy mondja a Biblia, egy próbaidőt, hogy ebben az időben, amiben most élünk, hogyan tudjunk úgy élni, hogy aztán kapjunk végtelen időt, örökkét és halhatatlant. A Zsoltárokban így fejezik a 21. fejezet 5. versében Dávid, hogy életet kért tőled, adtál néki hosszú időt, örökkévaló időt és végtelent. Az Istentől az életet kért, és az Isten mit adott? Akiket megválott, milyen hosszút adott neki? Azt mondja, hogy adtál neki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. És az Isten azért minket arra váltott meg, hogy ezt a hosszú időt nekünk, ezt a végtelent nekünk, és nem arra váltott meg minket, és nem arra kaptuk ezt, hát ez sem, hogy hát ugye magunk is atomnyi dolgaival játszadoznunk, aztán majd, ha van időm, vagy kedvem, vagy úgy gondolom, vagy olyan a lelki állapotom, akkor én az Isten dolgait is komolyan veszem, és vele is foglalkozok. Jézus Krisztus így mondta ezt a János 10. fejezetében, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölkedjenek. Ha ugye mi nagyon sokat fizetnénk annak az orvosnak, aki mikor valaki ugye halálos beteg, hogy meghosszabbítsa az életét egy, mit tudom én, héttel vagy hónappal, ugye? Az Úr Jézus pedig mennyit fizetett azért, hogy mi életünk meg legyen hosszabbítva? Hát ő az életét adta, hogy a mi életidőnk az ne véges legyen, hanem végtelen legyen, örökkévaló legyen, hosszú legyen. Ritkán gondolunk arra, hogy mi azért élünk, mert Krisztus meghalt, és így kaptunk életidőt, kaptunk kegyelmet az Istentől. És az Isten azt szeretné, hogy azt úgy használjuk fel, hogy már itt ebbe az életbe úgy éljünk, hogy ez az idő, amit élünk, ez végtelen legyen már innentől nézve is. Ugye az a kifejezés, amikor Krisztus mondja, hogy az Isten országa bennetek van, pont erre mutat. Az Isten országában van halál. És ha bennetek van, ugye akik megtértek, azt mondja, hogy által mentek a halálból az életbe. Hát testvérek, nekünk nagyon meg kell fontolni, én is eltöbbnek nézem, hogy mivel töltem el az időmet.
elvárt azt, hogy fel is olvasom nektek, hogy az Isten ezt meg fogja tőlünk kérdezni, hogy mivel töltöttük el az időnket. Azt mondja, az időnk Istené, minden pillanatban az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk, hogy azt az ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fogunk szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. Ugye mi nagyon sok mindent gondolunk, hogy mivel fog az Isten minket elszámolni, hogy most jót cselekedtünk, nem cselekedtünk, jó rosszul tettük, nem adtunk, vagy bűnkövettünk el, vagy stb. Azt mondja, hogy egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fogunk szigorúbban elszámoltatni, mint magával az idővel, hogy hogyan költöttük az időnket. Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. Amúgy az élet nagyon rövid, hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelem idő nem tart már soká, és a rövid idő alatt kell elkészülnünk az örökké valóságra. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel és bűnös dolgokkal. Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Most kell felkészülnünk a szigorú ítéletre. Az ember alig, hogy megszületik, már is elkezdődik a haldoklása. És ha a világ nem szerez igazi fogalmat az örök életről, minden munkája semmivé válik. Az az ember alkalmas Isten országára és a halhatatlan életre, aki megbecsülő az időt és munkára használja. Hát akkor most ugye mondhatnánk azt, hogy mi az időt ritkán szoktuk megbecsülni, nem? Szóval megbecsül az időt és munkára használja. Embernek érdemes.

Ami tegnap volt, az már nem jön vissza soha többet. Ami tegnap meg azért kellett volna megtennem, azt már nem tudom. Amikor lett volna lehetőségem, hogy én az Istennel komolyabban foglalkozom, amikor lett volna a dolog, amikor emberekhez komolyabban közeljön az ember, vagy magát is építse, és esetleg más csinált, mert most mert olyan volt, hogy tényleg felesleges dolgokat töltött az idejét, azt nem tudjuk bepótolni. Szóval az időnk nem lesz több. A múltat nem tudjuk visszahozni. Azt mondja, csak úgy tehetjük jóvá, felteszi itt a végén, és mondja Ellen White, hogy hogyan tudjuk jóvá tenni végül is az elvesztegetett időt. Azért nem tudom, benneteket bánta a lelki is, mert az elpocsékolt idők miatt. De mennyi mindent megtehetünk volna, hogyha az időt úgy használjuk. És az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy akkor most te akkor olvassál reggeltől estig, már elnézést. Isten csak azt kéri tőlünk, hogy annyi időt töltsél velem, amin keresztül én tényleg meg tudlak erősíteni, és úgy tudsz menni az emberek közé, hogy én veled lehetek. Most én azt nem tudom, hogy megmondja, hogy kinek mennyi az idő. De annyi időt szükséges, hogy te velem töltsél. Akár imádságban, akár olyan dolgokon, foglalkozásban, olvasásban, ugye akár itt a szombatnapban, szükséges az idő. De hogy kinek mennyi az idő, én azt nem tudom. Ezt mindenki talán maga tudja. De az Isten ezt kéri tőlünk. De. És azt mondja, hogy Ellen White, hogy csak úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel. Valakinek sürgős. Úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel, dicső tervében a megváltási tervben. Ha ezt tesszük, jellemünk átformálódik, Isten fiai, a királyi család tagjai, a mennyei királynak gyermekei leszünk. Alkalmasakká válunk az angyalok társaságára. Szóval csak azt mondja, hogy tehetjük jóvá? Ha az ember ezt végül is belátja, ugye? És az Istennel együtt akar munkálkodni. És gondolj bele, hogy mit is jelent az Isten együtt munkálkodni, azt mondja, minden erőkkel együttműködünk az Istennel. Az Isten sokat kér amúgy tőlünk. De ki adja ebbe a legtöbbet? Ki adja hozzá a legtöbbet? Hát maga az Isten, nem? Hát mikor azt mondjuk, hogy minden az Istentől függ, minden, amit kapunk, az Isten ajándéka. Ugye épp felkeltünk, reggel örültünk, hogy leesett a hó. Mondom Boglárkának, értünk lefelé, hogy látom, mondom, ez az Isten, ha akarja, akkor hó esik. Mi nem tudhatunk havat csinálni, mondjuk a hűtőszekrényben, hogy az kevés lenne. Megcsinálják. Ha az Isten akarata azt akar, hogy hó esen, akkor hó fog esni. Ha nem akarja, akkor nem esik. Azt mondta Jobbnak, hogy tudod, hogy a hónak a tárházát hol van. Isten, és az Isten ezt megteszi. Ha mi együttműködünk vele, ha mi ezt akarjuk, akkor az Isten a mi életünkben tud nagy dolgokat cselekedni? Az Istennek amúgy hatalmában áll az idő, mit gondoltok? Tudtok olyat, hogy az Isten az idővel, már rossz szó, de úgy mondom manipulált, vagy kicsit játszott az idővel? Ugye, amikor visszament Akházon a napóra, mert ezért kiásnak mondta, amikor betegségből meggyógyult, hogy az lesz a jele, hogy te meggyógyulsz, és legyőzöd az asszírokat, majd épp az asszírok is megtámadták, hogy a napórán 10 fokkal visszamegy a nap. De érdekes volt, mert visszament az idő. Nem tudom, mennyi az a 10 fok, nem vagyok egy napóra szakértő, de a lényeg az, hogy visszament. Hát ugye az egy fura dolog, hogy az idő visszafele jár, ugye? A sci-fibe szokták ezt eljátszani, de azt tény, gondolj bele, a keringenek a csillagok az égen, a nap. Isten hogy tette meg azt, hogy a napóra visszafele járjon? Hát az Istennek van ilyen hatalma, hogy még a napot is képes visszafele forgatni, lehet így fogalmazni, vagy a földet hozzá képest, akkor mi életünkben nincs hatalma, hogy az életidőnket, azt mi jól tudjuk beosztani, és együttműködjünk vele? Ugye? Ugye emlékeztetik, hol ilyen a Bibliában, az Isten valami nagy csodát tette, és ott is az időt vel kicsit másképp bent? Tessék, kérünk. Az Istennek arra is adta, hogy megálljon a nap az égen. Sőt, nem csak a nap, azt még a hold is. Ott hozzátett, hogy megállt a nap és megállt a hold egy egész napra. 24 órára. Értitek, hogy az Istennek van, ha van hatalma, hogy megállítsa a napot az égen. És miért állította meg napot az égen? Mert Józsué az ellenség.

ellenséggel küzdött. És tudjátok, a Bibliában az ellenség az nem kifejezetten az embert jelentette, hanem a bűnt. És az Isten el akarta törölni a bűnt és azokat, akik azonosultak vele, és József felhuászkodott az Istenhez, és az Isten az ő kedvéért, mert ő győzni akart, megállította a napot és a holdat az égen. Hát az Isten erre képes. A mi életünkben nem volna erre képes. Voltatok már úgy, hogy én voltam, hogy emlékszem, hogy beszélgettem munkahelyen valakivel, úgy, mint hogy te, Dániel, beszélgettél a férfival, és beszélgettem, és akkor kicsit úgy magamba szorongtam, mert mondom, hú, nekem dolgozni is kellene, megy az idő, mikor leszek kész, így ez járt a fejemben, mert most meg így beszélgettek itt valaki, elmegy az idő, tudjátok, és hogy leszek kész, nekem azt kellene csinálnom, és akkor az volt a csoda, hogy olyan volt, mintha nem is telt volna az idő, a munkámmal is készítettem, és így beszélgetni is tudtam. De jó Isten tudja ezt megtenni, hogy ő kipótolja azokat a dolgokat, amit mi esetleg talán veszteségnek élünk meg, mert most akkor nem lesz arra időm, ha nekem ezt kell tennem, akkor ehhez nem lesz időm, ha nekem oda kell mennem, akkor meg ahhoz nem lesz időm. Ugye mindig így mérítsük magunkba, akkor most mennyi az idő, ugye akkor most már nekem mennem kell. Hát az Istennek nincs hatalma, hogy a napot is megállítsa az égen. Pont ezzel akarna nekünk megmutatni, hogy az idő az én kezemben van. Ha rám bízátok magatokat, én a ti életetekben mindenhez adok időt. Hogy győzzetek, mint a József is győzött, és le is győzte azt az öt emeraus királyt, akik igencsak hatalmasok voltak. Vagy az Isten képes az időt lassítani is. Olyan értelem, hogyha jelenségként olvashatjuk, az Isten azt mondja, hogy az angyalok, hogy tartsák féken a szeleket. Ugye? Isten fékez ezeket a dolgokat. Ugye féken tartani nem azt jelenti, hogy így maradt és nem megy tovább, az, hogy fékezik, de azért lassan előre halad. Ugye, de addig féken tartják, hogy ne szabaduljon el. És hogy az Isten népe elkészüljön Krisztus napjára. Vagy az Isten előre is tud az időbe menni, nem? Hát ezt látjuk a prófétáknál állandóan. Nem? Az Isten mindig bemutat előre, hogy mik lesznek. Ugye János apostol előre látta azt, amik majd lesznek. Vagy Dánielnek Isten bemutatta a történelemben, hogy majd mik lesznek. Ugye, vele tekinthetett a jövőbe is. Testvérek, én azt kívánom mindenkinek, hogyha az időnket szeretnénk pontosan kihasználni, és hát tényleg a perceket is értelmes, azon kívül, hogy mi tényleg az Isten igéjével foglalkozunk, azon kívül, hogy imádkozunk, azon kívül, hogy igyekszünk helyesen cselekedni az életben, még egy nagyon fontos dolgot szeretne az Isten a fejünkbe vésni, hogy az az ember éli jól az idejét, ugye, és azt tudja kitölteni az élet idejének minden percét, aki valóban ki is bejár azon az ajtón, amit Krisztus adott nekünk. Ugye azt mondta Krisztus, hogy én vagyok az ajtó, ha valaki én ajtón bemegy, megtartatik, be is kijár majd, és legelőtt talál. Ha mi Krisztushoz menjünk, mert ő a jó ajtó, akkor Krisztus mit munkál bennünk? Azt munkál bennünk, hogy valóban az a szeretet legyen bennünk, amely ő benne is volt. És tudjátok, hogy valami nem fogy el soha. Hát a szeretet soha, ugye? Az időnk bár elfogyhat, már az életidőnk, mert az ugye mindig folyamatosan fogy, de aki ebben az életben a Isten szeretetében jár, annak mindig lesz ideje mindenre, mert a szeretet soha el nem fogy. És ha mi igyekszünk a szeretetben élni, fel a barátainkkal, egymással is, akkor azt hiszem mindenre lesz időnk, ha meg csak magunknak szeretnénk élni, akkor lehet, hogy arra lesz idő, de másra nem lesz idő. Én azt kívánom nektek is és magamnak is, hogy ezután ugye új esztendő lesz, nem a fogadkozások éve, én nem szeretek fogadkozni, de az tökéljékel magunkba, hogy mi úgy éljünk, hogy tényleg az Isten szeretete legyen bennünk, hogy nyugodtan hajtsuk le a fejünket este, hogy tényleg, lehet, hogy nem tettem tényleg semmi látványosat, de az a szeretet volt bennem, és én úgy tudtam az emberekhez viszonyulni, és mindenkihez, hogy tényleg, ahogy is mondja, nem vágy, érdemes volt megszületnem. Érdemes volt élni. A szeretet nélkül az ember nem tud élni, de a szeretetben él, akkor az élet idejét jól fogja kihasználni. És abban tényleg ott van az Isten országa. És az Isten akkor tényleg fog adni neki hosszú időt, örökké való időt és végtelen időt. Ez valami hallatlan ígéret számunkra, bár tudom, ezt se tudjuk fölfogni, hogy örökké valót és végtelent. A halált látjuk, de Krisztus ezért jött el a földre, hogy minket felszabadítson az időbe zártságtól, hogy ne legyen vége.
Azért halt értünk meg, hogy nekünk az időnk az tényleg végtelen legyen és hosszú. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dániel próféta könyvéről szóló előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal eljutottunk a harmadik fejezethez, Dániel könyve harmadik fejezetéhez, és mielőtt ezt a fejezetet áttekintenénk, néhány gondolat erejéig idézzük föl a második fejezetnek néhány gondolatát, hiszen ez fogja megalapozni, ez teszi érthetővé ezt a harmadik fejezetet a számunkra. Dániel könyvében láttuk már az első fejezettől kezdve, hogy a babiloni birodalom megtámadta Júdát, Jeruzsálemet Nabukodonozor vezetésével, fogoly csapatokat vittek Babiloniába, elkezdődött az Isten által megjövendőlt 70 éves fogság, és így került Babiloniába Dániel és három társa, Sidrák, Misák és Abednégó. Láttuk az ő történetüket, hogy kerültek az udvarhoz, milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül mindjárt az odakerülésük után, és a következő nagy megpróbáltatást a második fejezetben olvastuk, amikor is Nabukodonozor királyról azt olvassuk, hogy ő gondolkodott, töprengett éjszaka lefekvése után, az ágyában olyan gondolatai támadtak, hogy vajon mi lesz az ő birodalmával, amikor ő meghal. Hatalmas gazdagság, vagyon, birodalom volt az övé, a világ uralkodója volt, és töprengett azon, hogy vajon mindez kié lesz, hogyha ő meghal, mi lesz majd az ő halála után. És amikor ő ezen töprengett, azon az éjszakán egy álmot álmodott, az Isten adott neki egy álmot, egy olyan álmot, amely nagyon megérintette őt, és amikor reggel fölébredt, érezte, hogy ez az álom, amit álmodott, az nagyon fontos volt, de elfelejtette az álmot. És kiadta parancsba Babilon bölcseinek, jövendőmondóinak, hogy fejtsék meg az álmot, de magát az álmot is mondják el, hogy ő mit álmodott. Természetesen a babiloni bölcsek képtelenek voltak erre, hiszen honnan tudhatták volna, hogy mit álmodott ő. Ha valamit mond, hogy mit álmodott, akkor ők nyilván valami magyarázattal előálltak volna, de ez lehetetlen volt, amit kért a király. És ezért Nabukodonozor királya haragjában ki akarta végeztetni az összes bölcset és írástudót a birodalmában. És ekkor, amikor ezt a veszedelmet megtudta Dániel és három társa, akkor haladékot, időt kértek, imádkoztak az Istenhez, hogy könyörüljön rajtuk, és az Isten meg is mutatta az ő hatalmas segítségét, hiszen Dánielnek az Úr megmutatta ugyanazt az álmot, amit Nabukodonozor király álmodott. Megmutatta, el is mondta a királynak Dániel, és az értelmét is megadta az álomnak. És ennek az álomnak a lényege az volt, válasz Nabukodonozor töprengésére, elalvás előtti töprengésére, hogy mi lesz majd az ő birodalmával ő utána, bemutatott az Isten az ő álmában egy szobrot, és ebben a szoborban bemutatta a világ történelmét, röviden összefoglalva. Ez egy olyan szobor volt, amelynek arany volt a feje, ezüstből volt a válla és a karjai, részből volt a hasa és az oldala, a lábszára vasból volt, és a lábujjak pedig vasból és cseréből voltak. Hatalmas, monumentális szobor volt, és ez az emberi történelmet ábrázolta, és utána az álom magyarázatában így is szerepelt, hogy az aranyfej az nem más, mint te, Nabukodonozor király, mondja Dániel az Úr vezetésével, te vagy az aranyfej. De utánad jön egy másik birodalom, jön az ezüst kar és a vál, az alacsonyabb rendű lesz nálad, de fel fogja váltani a te birodalmadat. Utána ez is megsemmisül, ennek is a világuralma véget ér, és jön a következő, és jön a következő, és magyarázza a birodalmak egymás utániságát, egészen addig, amíg eljut odáig az álomban, hogy ez a hatalmas szobor, ami az egész emberi történelmet szimbolizálja, ez egy kéz érintése nélkül leszakadó kő következtében teljesen meg fog semmisülni. És az a kő, amely leszakad, az lesz majd nagy heggyé. Ezzel az Úr egyértelműen értésére adta Nabukodonozornak, hogy ebben a világban nincs állandóság, egyetlen egy birodalom sem örökkévaló, a bűn miatt, az Isten ellen való lázadás miatt, egyik követi a másikat, nincs állandóság a föld történelmében. De majd a föld történelmének a végén eljön egy ország, az Isten által alapított ország,
Ugye ez a kő Jézus Krisztus szemléltette, az ő általa alapított ország, amely soha örökké meg nem romol, mert ebben az országban igazság, az Isten törvényei lesznek az uralkodók. És nézzük meg, ezt tekintettük át a múlt alkalommal teljes részletességgel, de ebből fog következni majd a harmadik fejezetnek a történése, amikor mindezt Nabukodonozor megtudja, emlékszik is ugye utána már az álomra, amit Dániel elmond neki, és amikor a magyarázatát is meghallja mindennek, akkor a második fejezet 47. versében így olvassuk: szólt a király Dánielnek, és mondta: bizonnyal a ti istenetek, ő az istenek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott neki, és hatalmat adott neki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek előjárójává tette őt. És Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére, Dániel pedig a király udvarában volt. Így ért véget ez a történet. Nabukodonozor király, ez a bálványimádó király hatalmas bizonyságot szerzett az élő Isten létezéséről, és meghajolt az Isten nagysága előtt, de ez nem jelentette még az ő végleges megtérését. Mert a következő fejezetben, a harmadik fejezetben a következőt olvassuk. Az első vers így hangzik: Nabukodonozor király csináltatott egy arany állóképet, magassága 60 sing, szélessége 6 sing, felállította azt a Dura mezején, Babilon tartományában. Egy ideig Nabukodonozort hatalmában tartotta az isteni nagyságnak a tudata. Emlékezett erre a szoborra, amit látott, hogy ő csak az aranyfej, de a birodalmát majd követi egy másik birodalom. De egy idő után mindenről megfeledkezik. A hatalmi becsvágy erőt vesz rajta, önmagát fel akarja magasztalni, a birodalmáról azt gondolja, hogy mégiscsak állandó lesz, nem a múlandóságé lesz ez, hanem az ő országa örökké való ország lesz, és éppen ezért felállít egy olyan szobrot, amely teljes egészében aranyból van. Nem csak a feje van aranyból, hanem az egész szobor aranyból van. Igen, ezzel kifejezésre akarta azt juttatni, hogy nem, az ő birodalma nem fog megszűnni. Ez a birodalom állandó lesz. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy milyen hatalmas lehetett ez a szobor. A adatokat figyelembe véve azt látjuk, hogy ez egy 27 méter magas és 3 méter széles szobor volt aranyból. 27 méter magas és 3 méter széles szobor. Nem kis szobor volt, amit felállítatott az önmaga és a birodalma dicsőségére. És nézzük meg, hogy mi volt ezzel a szoborral a célja. A következőt olvassuk a második verstől. És Nabukodonozor király egybe gyűjtette a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket, és a tartományok minden igazgatóját, hogy jöjjenek az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akkor egybegyűltek a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevők, és a tartományok minden igazgatója az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott, és megállának az állókép előtt, amelyet Nabukodonozor állítatott. És a hírnök hangosan kiáltott: meghagyatik néketek, ó népek, nemzetek és nyelvek, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akárki pedig, aki nem borul le, és nem imádja, tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Nabukodonozor király a saját nagyságát mutogatva, saját maga tiszteletére ezt a szobrot felállítatja, és azt akarja, hogy ezt a szobrot mindenki imádja, ezelőtt a szobor előtt egységesen mindenki boruljon le. De nézzük meg, hogy mit tesz ebben a helyzetben
a három héber ifjú, Sidrák, Misák és Abednégó. A következőt olvassuk. Azért mihelyt meghallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát, leborultak mind a népek, nemzetségek és nyelvek, és imádták az arany állóképet, melyet Nabukodonozor király állítatott. Elmenének azért ebben az időben káldeabeli férfiak, és vádat emeltek a zsidók ellen. Szóltak pedig, és mondták Nabukodonozor királynak. Király, örökké élj! Te, ó király, parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljon le, és imádja az aranyállóképet. Aki pedig nem borul le, és nem imádja, vettessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó, ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádják. Mindenek előtt gondoljuk végig, hogy ez a vád, amivel vádolták Sidrákot, Misákot és Abednégót, vajon igaz volt, vagy nem volt igaz? Azt mondták ezek az emberek, hogy vannak férfiak, akik nem becsülnek téged, ó király. Ez igaz volt, vagy nem volt igaz? Úgyhogy ez alaptalan vád volt, mert Sidrák, Misák és Abednégó hűségesek voltak a szolgálatukban. Hűségesen végezték a rájuk bízott feladatot és szolgálatot. De egy dolgot nem tettek. Nem imádtak más Istent, az élő Istenen kívül. Senki és semmi előtt nem borultak le imádattal és hódolattal. Ezt egyes egyedül az Isten felétel tették meg. És mielőtt a történeten tovább megyünk, mindenképpen szeretném, hogyha megállnánk, és kitérnénk arra, hogy miért nem tette meg ez a három ifjú, ez a három héber ifjú, hogy leborult ezelőtt az arany állókép előtt, miért nem cselekedték ezt, mit mond a Biblia az imádatról, mi is az, hogy imádat, min alapszik, és miben kell, hogy megnyilvánuljon az imádat. Alapvető kérdés a Bibliában ez, éppen ezért nézzük meg, és Máté evangélium a 4. fejezetének a 10. verséből induljunk ki. Máté evangéliuma 4. fejezet 10. verse a következőt mondja. Amikor a pusztában Jézust megkísérti Sátán három ízben is, akkor az egyik kísértés így hangzott, azt mondta Sátán Jézusnak, hogy mindezeket, a világ összes országát Jézusnak adja, hogyha leborulva imádja őt. És Jézus válaszát szeretném olvasni Sátánnak erre a durva otromba kísértésére. Ezt mondja Jézus, és kimondja ezt a hatalmas nagy igazságot, hogy eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Kimondja Jézus ezt a hatalmas alapelvet, hogy egy hívő ember csak is az Istent imádhatja, és őt szolgálhatja. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Nagyon érdekes, hogy ez a szó mit jelent önmagában az, hogy imádat. Ez a szó mind a héberben, mind a görögben azt jelenti, hogy meghajolni az Isten előtt, és szolgálni őt. Ez a szó ezt jelzi mind a héberben, mind a görögben. Meghajolni Isten előtt, és szolgálni őt. Ezt jelenti az imádat. Tehát látjuk, hogy ez nem csak egy elmélet az imádat kérdése, hanem valaminek a szolgálata, valami előtt tiszteletet tenni, meghajolni, és valamit vagy valakit szolgálni. Ezt jelenti az imádat. De nézzük meg ezek után a Szentírás alapján, hogy az ige mit mond arról, hogy ez az imádat miért egyes egyedül az Istent, az élő Istent illeti meg. Hiszen maga Jézus fogalmazott így, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj, csak néki egyedül. Ez az imádat miért csak kizárólag egyedül őt említi meg? Három okot mond erre a Biblia.
Az Isten imádatnak három okát látjuk a Bibliában, amiért csak is az élő Istent illeti ez az imádat és tisztelet és szolgálat és hódolat. Az elsőt Jeremiás könyve 10. fejezetéből olvassuk el. Jeremiás könyve 10. fejezetének a 12. és a 16. verse a következőt mondja. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. És utána a 16. versben ezt olvassuk, mert a mindenség alkotója ő. A Biblia az élő Istent úgy mutatja be, mint aki mindennek a forrása, az összes élet forrása, minden élet forrása, bármilyen formában látjuk az életet megnyilvánulni, mindent ő teremtett. Azt mondja a Biblia, hogy a mindenség alkotója ő. És a Biblia arról beszél, Dávid olyan csodálatosan fogalmazza ezt meg a 8. Zsoltárban. Ugye itt Jeremiásnál még azt látjuk összefoglalóan, hogy a mindenség alkotója ő, de a 8. Zsoltárban Dávid csodálatosan beszél arról, és így fogalmazza meg, hogy amikor látom a te egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a napot, a holdat, amelyet teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Igen, a Biblia egyértelműen bizonyságot tesz arról, hogy a mi életünk nem a véletlen műve, a mi életünk nem a természet törvényeinek a következménye. Ha az Isten nem adott volna nekünk személy szerint mindannyiunknak életet, egyikünkben sem lenne élet. Ádámit, Évát is ő alkotta meg, de mindannyiunknak személy szerint ő adott életet. És ez az imádatnak az első és egyik legfontosabb alapja. Akitől az életet kaptam, akinek az akaratából, jóváhagyásából, engedélyéből, szeretetéből, irgalmából, mindegy, hogy fogalmazunk, de vagyok, és kapom tőle az életet, annak tartozom egyedül imádattal. És ha belegondolunk, olyan szép ez Jelenések könyve 44. fejezetének a 11. versében bepillantást látunk a mennybe. Bepillantást látunk az angyalok világába, a mennyei lények életébe, és azt látjuk Jelenések könyve 4. fejezet 11. versében, hogy a mennyei lények a következő képpen dicsérik az élő Istent. Ezt mondják a 11. versben, méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Mit mondanak a mennyei lények? Méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget, tisztességet. Mit mondanak ki? Méltó vagy az imádatra. És miért? Mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek mindenek. Igen, az imádat első és egyik legfontosabb alapja a teremtés, az élet, amit a teremtőnktől kaptunk. De nézzük meg, hogy a Biblia mit mond másodikként, amiért csak is az élő Istent illeti meg az imádat. Szeretnék mindenkit emlékeztetni a 10 parancsolatra. Hogy kezdődik a 10 parancsolat? A 10 parancsolat így kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, és ezért ne legyenek idegen isteneid én előttem. Mit jelent az, hogy az Isten kihozott bennünket Egyiptom földjéből, a szolgálat házából? Egyiptom minek a jelképe? A fogságnak a jelképe, a bűn fogságának, a szolgaságnak a jelképe. És amikor Isten kijelenti az ő 10 parancsolatát, az ő erkölcsi törvényét összefoglalja, akkor így alapozza meg, hogy ember, azért kérem ezt tőled, mert nem csak az életet kaptad tőlem, hanem a szabadságot is. A bűnből való szabadulást hozom neked. Én tudom egyedül megoldani a halál bilincseit, mert életet kaptál, de választottad a rosszat önként, aminek a következménye a halál, és én ezt a halál bilincsét is megoldom, és megváltóról gondoskodom a te számodra, és életet, újra életet, örök életet adok neked. És azt mondja a Biblia,
Azt mondja az Isten az ő 10 parancsolatában, hogy ezért ne legyenek idegen isteneink, ő előtte senki más ne imádjunk. A szabadulásért, a bűnből való szabadulásért egyes egyedül az Istent, az élő Istent imádjuk. És még egy gondolatot szeretnék megjegyezni, a harmadik pillérét az Isten imádatának, amiért egyedül ő jogosult az imádatra. A Biblia Istent úgy mutatja be, mint aki nem csak megteremtett bennünket, nem csak életet adott nekünk, nem csak a bűnből szabadít meg bennünket, hanem nap mint nap megmutatja az ő fenntartó, hűséges szeretetét a mi életünkben. A Biblia azt mondja, egy igét szeretnék olvasni, Krónika első könyvéből, a 16. fejezet 34. verséből olyan szép megfogalmazást látunk. Azt mondja ez az ige, hogy tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökké való az ő irgalmassága. Azt mondja, hogy tiszteljük az Urat, mert igen jó, mert örökké való az ő irgalmassága. És innentől kezdve az igék sokaságát idézhetnénk. Amikor azt mondja az ige, hogy napról napra megújul, nagy az ő hűsége. Amikor azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy az Isten felhozza a napját mind az igazakra, mind a gonoszokra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. És vég nélkül sorolhatnánk az igék sokaságát. Amikor Ézsaiás prófétánál azt látjuk, azt mondja, hogy vénségetekig én vagyok, az megőszülésetekig én visellek. Én hordozom, én szabarítom. Az anyaméhtől kezdve gondom volt reátok. Egész életeteken keresztül hordoztalak benneteket. Igen, az igék sokaságát idézhetnénk, és saját tapasztalataink sokaságát, amikor megtapasztaltuk, hogy az Isten, az élő Isten szabarított meg bennünket nehéz helyzetből, olyan gondokban segített és állt mellettünk, amit magunktól hordozni nem tudtunk volna. Igen, a fizikai fenntartás, a szabadítás, a szüntelen való jelenléte és hűsége, mindez megalapozza azt, hogy az imádat egyes egyedül az övé. Igen, ez az imádat lényege, és az Isten azt akarja, hogy mi erre állandóan emlékezzünk. Ha mi elfeledkezünk erről, akkor könnyen hamis Isten imádatába tévedünk bele. Az Isten azt akarja, hogy erre mi mindig emlékezzünk. Ő a teremtőnk, szabadítónk, fenntartónk. De nézzük meg, hogy az imádat, az élő Isten imádata miben kell, hogy kifejezésre jusson. Egy igét szeretnék olvasni Királyok második könyvéből, Királyok második könyve 17. fejezetéből, a következőt szeretném olvasni, Királyok második könyve, 17. fejezet, és ott a 36-37. Verset a következőképpen olvasom. Hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és néki áldozzatok, aki titeket kihozott Egyiptom földjéből nagy erővel és kinyújtott karral. És őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, amelyeket megírt néktek, azokat cselekedvén minden időben, és idegen isteneket ne tiszteljetek. Egyértelműen elmondja itt ez az ige, hogy az Isten imádat nem csak szavakban kell, hogy megnyilvánuljon, nem csak egy belső érzés, nem csak egy belső elfogadása annak a ténynek, hogy ő a teremtőm, megváltom, szabadítom, fenntartom, hanem ennek az imádatnak külső cselekedetekben is meg kell nyilvánulnia. És ez pedig nem más, mint megtartani az ő rendeléseit, ítéletét, törvényét, parancsolatát, és azon az úton járni, amelyet ő mutat az ember számára. Ki kell, hogy mondjuk azt, hogy nem Isten imádat az a fajta tisztelet vagy imádat, amelyik nem mutatkozik meg engedelmességben. Sőt, így fogalmazhatnám, amelyik nem mutatkozik meg feltétel nélküli engedelmességben. Mert az imádat nem más, mint feltétel nélküli engedelmesség. Miért mondom ezt, hogy feltétel nélküli engedelmesség? És ezért hangsúlyoztuk az előbb, hogy az imádat tulajdonképpen az Isten megismerésén alapul.
akkor tudom én az Istent imádni, ha valóban megismertem az ő erejét, megismertem az ő irántam való szeretetét, megismertem az ő jó tervét az én életemben, és ha megismerem a végtelen szeretet és bölcsesség Istenét, akkor az ember elkötelezi magát arra, hogy igen, én ezt az Istent feltétel nélkül követem. Aki ilyen végtelenül bölcs, hogy ezt a világot így megalkotja, az életet megteremti, aki ennyire szeret, hogy az ő fiát adja azért, hogy nekem életem, örök életem lehessen, aki így körülvesz engem szüntelenül az ő jóvoltával, hűségével, fenntartó kegyelmével, akkor nem kérdőjelezem meg az ő törvényeit, nem teszem fel azt a kérdést, hogy miért, ha valamit nem értek még akkor sem, hanem elfogadom őt, elismerem, hogy én porszem vagyok hozzá képest, de megismertem az ő lényét, és bizalommal elfogadom, hogy ő mindig, minden körülmények között a javamat akarja. Igen, az imádatban a feltétel nélküli engedelmesség is benne van. És nézzük meg, egy igést csak kívülről hadd idézzek, Jézus egyik alkalommal megjegyzi az ő népének, az ő népe felé, a zsidók, farizeusok, képmutatók, írástudók, amikor körülvették Jézust, azt mondja nekik, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, és szíve távol van tőlem. És az irántam való tiszteletük betanított emberi parancs alatt lett. Igen, az ige ezt mondja, tehát azt mondja az Jézus Krisztus, hogy nem elég nekünk szájjal tisztelni, vagy formából bizonyos dolgokat megcselekedni, hanem az imádat az értelmes Isten ismereten alapul, és szeretetből való, neki való szolgálatot jelent, nem csak betanított emberi rendelkezésnek való engedelmességet és parancsolatot. Nézzük meg János Evangélium a 4. fejezetét, Jézus mit mond a szamáriai asszonnyal való beszélgetés kapcsán, János Evangéliuma 4. fejezet, 23. és 24. versben Jézus a következőt mondja ennek az asszonynak. Eljő az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mennyire fontos Jézusnak ez a kijelentése. Azt mondja, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mit jelent lélekben és igazságban imádni az Istent? Ugye lélekben, az én szívemben, lelkemben felemelkedem az Istenhez, az én gondolataimba befogadom őt, az ő szavát, az ő igéjét, megismerem őt, de utána igazságban imádni. Az ő igazságát, a kinyilvánított igazságát és akaratát megcselekedni az én életemben. Azt mondja, hogy ez az igazi imádat, lélekben és igazságban imádni az Istent. Olyan szép kifejezést látunk Krónika első könyvében. Krónika első könyvében egy nagyon szép kifejezésre szeretném fölhívni a figyelmet. Krónika első könyve 16. fejezet 29. verse ezt mondja: adjátok az Úrnak nevének dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek elébe. És utána ezt mondja: imádjátok az Urat a szentség ékességében. Olyan érdekes megfogalmazás. Imádjátok az Urat a szentség ékességében. Mit jelent a szentség? Az Istennek való elkülönülést jelent. Elkülönített, az Isten számára elkülönítést jelent. Azt mondja, imádjátok őt a szentség ékességében. A ti életetek ne a bűn törvényei élete legyen, hanem neki elkülönített élet legyen. Ezt jelenti az Isten imádata. Tehát az Isten imádata távolról nem a szánkkal valósul meg, hanem a mi életünkkel, a jellemünkkel, cselekedetünkkel, az Isten törvényeinek a megtartásában. De szeretnék itt mindjárt megjegyezni valamit, hogy hiszen a mai időnkre is kell vonatkoztatnunk Dániel könyvének a tanulságait, mi hamis Istent imádhatunk akkor is, hogyha nem egy bálvány előtt borulunk le,
mint ebben az esetben nyilvánvaló volt, ugye, hogy egy bálvány előtt való leborulás nem az élő Isten imádatát jelenti, de a Biblia figyelmeztet bennünket, Jézus figyelmeztet bennünket arra, hogy mi az élő Istenből is készíthetünk bálványt. Az élő Istent is próbálhatjuk, mert ez nem igazi imádat, de próbálhatjuk őt imádni úgy, hogy az nem más, mint bálványimádás. Mikor bálványimádás az élő Isten imádata? Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében Jézus a következőt mondja. Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Tehát Jézus azt mondja, hogy valaki imádhatja az Istent, azt mondhatja, hogy én tisztelem őt, de hogyha az ő cselekedeteiben, az ő vallásos cselekedeteiben, az ő hitéletében nem az Isten szavát tartja meg, nem az Isten kinyilatkoztatott ígéje szerint él, hanem más törvények szerint, lehetnek azok vallásos rendelkezések is, de hogyha ellentétben vannak az Isten törvényével, az Isten tiszta kijelentésével és igéjével, akkor az ember hiába tiszteli az Istent, sőt, egy olyan valakit tisztel, aki nem létezik. Mert ilyen parancsolatokat az Isten nem adott. Ezek emberek rendelkezései. Tehát a Biblia nagyon határozottan felhívja a figyelmünket arra, hogy vigyázzunk az imádatra, a tiszteletre, valaminek a követésére, mert ami nem az élő Isten szájából származó törvény és parancsolat, ha én azt cselekszem és azt tartom meg, akkor valaki olyan valakit tisztelek, aki nem létezik, mert ő ilyet nem mondott. És tulajdonképpen éppen ezért ez egy óriási veszély és egy hatalmas felelősség. Nem tudom, hogy ezt végig gondoltuk-e már az életben, hogy mi minden tettünkkel, minden pillanatban valakit imádunk. Vagy az élő Istent imádom, vagy pedig e világ Istenét imádom, és az ő akarata szerint cselekszem. Minden tettünk valakinek való szolgálat, vagy az élő Isten szolgálata, vagy a hamisság szolgálata. Az életünk nem más, mint egy imádat, egy szolgálat, valaminek a követése, vagy az egyik úté, vagy a másik úté, vagy az élő Istent imádom és tisztelem, vagy pedig e világ fejedelmét követem, és az ő törvényei szerint élem az életemet. Tehát látjuk azt, hogy egyértelműen az imádat a cselekvésben nyilvánul meg, az életben, az Isten parancsolatainak a megtartásában. És olyan hangsúlyos, amikor Jézus azt mondja, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet formából az egyiket tisztelni, de a szívben a másikat. Vagy egyiket tisztelem és imádom, és a másikat megvetem, vagy pedig fordítva. Jézus határozottan kinyilvánítja ezt. És még egy gondolatot szeretnék itt megjegyezni, mielőtt tovább megyünk ebben a fejezetben, Dániel könyve 3. fejezetében. Az Isten az imádatot egyetlen egy helyzetben tudja elfogadni, egyetlen egy feltétele van az imádatnak, hogy az önkéntes legyen. Ha valaki érdekből, kényszerből, külső hatásra próbálja ezt megtenni, az Isten semmiképpen el nem fogadja. Ha az én indítékom nem őszinte, nem tiszta szereteten alapul, az Isten azt el nem fogadhatja. És mennyire döbbenetes ez az Isten lényével kapcsolatban, hogy az Isten, a világokat teremtő és alkotó Isten, aki előtt nincs lehetetlen, az embert nem kényszeríti az ő imádatára. Az Isten az embert soha semmire nem kényszeríti. És éppen ezért nem is fogad el semmi mást, csak ami önként szeretetből fakad. Szeretnék egy igét megjegyezni, Római Levél 12. fejezet első versében Pál apostol azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket Istennek élő, kedves és szent áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Mit mond? Mire felkéri? Megismerve az Isten irgalmasságát, ami a megváltásban, a szabadításban nyilvánul meg leginkább, ha mi megismertük ezt az isteni szeretetet, akkor szánjuk oda mi magunk, ő nem kényszerít, hanem szeretetből viszont áldozatként szánjuk oda a mi életünket az Istennek kedves áldozatul, mint a mi okos tiszteletünket, és azt mondja, hogy ne szabjuk magunkat a világhoz,
hanem változzunk el a mi elméjünk megújulása által, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Igen, ez az Isten, ez az isteni szeretet, szabad akarat meghagyása az ember életében. Ellenben Sátán az imádatot mindig ki akarja csikarni az emberből, kényszeríteni akar, rá akar venni valamivel az ő tiszteletére, az ő imádatára. Ez a célja, a világ ura akar lenni. Jézust is erre akartá rávenni, hogy őt imádja, előtte boruljon le. Ugye az Isten fölé akar kerekedni, ez volt a lázadásának a kirobbantója. Igen, ez a rejtett célja, ami már teljesen nyilvánvalóan lelepleződött. És éppen ezért ő ezt minden eszközzel meg akarja valósítani. Nyers erőszaktól kezdve a finom ráhatásokig, a becsapásokig, ámításokig minden latba vet azért, hogy az embereket az ő imádatára és tiszteletére próbálja rábírni. És ezek után nézzük meg, és folytassuk tovább a történetet. Ugye bevádolják ezt a három ifjút, hogy nem hajlandók imádni ezt az arany állóképet, ezt az arany szobrot, és nézzük meg, hogy Nabukodonozor király, amikor mindezt megtudja, hogy reagál a története, történésre. Így olvasom. A 13-tól 15-ig terjedő versekben. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót. Erre elhozták a férfiakat a király elé. Szólt Nabukodonozor és mondta nékik, Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tisztelitek ki az én Istenemet, és nem imádjátok ki az arany állóképet, amelyet felállítattam. Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam, de ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe. És kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Nabukodonozor azt halljuk, hogy nagy haragra gerjedt és felgerjedt. Hogy léteznek emberek, akik az ő parancsát semmisnek tekintik, ezáltal őt sem tisztelik, nem hajlandók leborulni az ő isteni előtt, és ezelőtt a bálvány szobor előtt, amit ő felállítatott. És nézzük meg, mit tesz a három héber ifjú, hogy válaszol. Csodálatos ez a válasz, így válaszolnak. Felelt Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak, ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Nézzük meg ezt a választ, és mielőtt részleteiben megnéznénk ezt a három verset, tegyük fel a kérdést, nem volt-e ez magbuzgóság az ő részükről? Hát halál fiai, hogyha nem teszik. Nem volt ez magbuzgóság? Nem lehetett volna mondjuk azt megtenni, hogy lehajolok, hát úgy se tudja, hogy mit gondolok a szívembe, úgy se lát a szívembe, én a szívemben úgyis azt mondom az Istennek, hogy Istenem, én csak téged imádlak, most leborulok, mert ilyen kényszerhelyzet van. Mi lett volna, ha ezt teszik? Megtagadták volna az élő Istent. Megtagadták volna, mert az imádat, mint ahogy megemlítettük, külső cselekedetekben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Nem igazi imádat az, ami, és szeretném hangsúlyozni és aláhúzni, ami a körülményektől függ. Ha jó a helyzet, ha nem jár semmi kockázattal, akkor megtartom az ő parancsolatát. De ha nekem abból hátrányom származik, nekem abból valami károm származna, vagy netán az életembe kerülne, hát akkor már nem. Ez nem Isten imádat, ez kétfelé sántikálás, ez e világ Istenének az imádata. És ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia határozottan azt mondja, hogy én zugolyában, titokban nem szolgálhatom az Istent. Az Isten imádat ezekben a kritikus helyzetekben válik igazából nyilvánvalóvá, és lepleződik le, és válik nyilvánvalóvá mindenki számára. Van egy ige, ami engem annyira megérintett már nagyon régóta, Márk evangélium a 8. fejezet 38. versében
Egy olyan kijelentést találunk, ami úgy gondolom, hogy valóban elgondolkodtató. Jézus a következőt mondja. Ugye ismerjük azt a kijelentését Jézusnak, hogy ha valaki szégyel engem, én is szégyelni fogom az én atyám előtt. De Jézus itt valami mást is mond. Azt mondja, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzetség között az embernek fiai szégyelni fogja azt, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Engem ez a gondolat érintett meg már olyan régen, hogy nem egy furcsa fordított helyzet, hogy én az élő Isten szégyelem ki között a bűnös és parázna nemzetség közepette. Ebben a világban az egyedüli tisztaságot, jóságot, igazságot és szeretetet én szégyellem. Ezek előtt, a bűnös emberek előtt. Ezt mondja Jézus. Ebben a világban, amelyik a gonoszságban vesztegel. Nem inkább fordítva lenne ez helyén való, hogy az Istennek kellene bennünket szégyelnie, Jézusnak kellene bennünket szégyelnie? És így akar valahogy fény gyújtani Jézus a szívünkben, hogy ember, te engem szégyelsz, az én beszédemet és parancsolatomat, e bűnös és elhajlott nemzetség közepette? Vagy pedig félsz embertől, hogy az én parancsolataim mellett hűségesen kiálljál? Igen, nem lehet titokban őt imádni. Az Isten imádat nem függhet a körülménytől, vagy a következménytől. Ez önámítás, hogyha én így akarom őt szolgálni. És nézzük meg, olyan szép ez a válasz, ahogy feleltek Sidrák, Misák és Abednégó, és szeretném is kérdezni, hogy mit érzünk ki ebből az első mondatból. Így kezdik, hogy ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Mit érzünk ebben, hogy nem szükség erre felelnünk néked? Fenyegeti őket ezzel, és azt mondja, hogy erre nem is szükség, hogy feleljünk. Nagyon sok minden benne van, én egyetlen egy gondolatot szeretnék ebből kiragadni. Hogy számomra az a legszembetűnőbb ebben a mondatban, hogy ők nem álltak szóba ezzel a lehetőséggel, hogy ezt akkor most nem teszem meg. Erre nem szükséges felelnünk, erről beszélni sem kell. Ez annyira egyértelmű ez a kérdés, hogy itt nincs latolgatni, nincs mit meghányni, vetni, hogy akkor ez most, hát tényleg most ebben a helyzetben, vagy hogy, erre nincs mit mondani. Szóval amire vonatkozóan az Istennek kijelentett akarata van, ott nem lehet latolgatni, hogy de most ez a helyzet, most ilyen körülmény, most ez, most talán így. Erre nem szükség néked felelnünk, mert erre az Istennek, a mi élő Istenünknek van határozott szava kijelentése, nekünk erre nem is kell válaszolni. És szeretnék itt mindjárt megállni és valamit megemlíteni. Miért van ez a rengeteg nyomorúság a mi földünkön? Mert Ádám és Éva beengedték a bűnt. És Éva miért vétkezett? Mi volt az ő elesésének az oka, közvetlen előzménye? Hogy szóba állt a kísértéssel, nem azonnal utasította vissza. Ha valamiről tudom, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy ne, ne tedd, és én mégis elkezdek vele foglalkozni, latolgatom, hát most talán, most, de most így, abban a pillanatban a gyengülés útjára léptem, elkezdek folyamatosan gyengülni, és kikövezem az elesésem előtt az utat. A három héberi fiú nem ezt tette. Ugyanaz a mentalitás, mint amit az első fejezetben láttunk, amikor ott az étkezés körül volt az a nagy próba, mit olvastunk? Eltökélték az ő szívükben, hogy nem fognak olyat tenni, ami az Isten akaratával ellentétes. És ezért így válaszolnak ezzel, valóban ezzel a nemes egyszerűséggel, hogy nem szükséges erre felelnünk néked. És utána nézzük meg, hogy folytatják. Imé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki szabadít minket. Miről tesz bizonyságot ez a kijelentésük? Ez arról tesz bizonyságot, hogy ők megismerték az ő Istenüket, akit ők imádtak, az nem egy elméleti Isten volt a számukra, hanem az ő életükben megtapasztalt segítőjük és vezetőjük volt. Visszaemlékezhettek az első két szabadulásra, amit itt már Babilóniában átéltek, az első fejezetben olvasott szabadítást, a második fejezetben, amikor halálos veszedelemben voltak, az Úr hogy megsegítette őket, és megszabadultak a halálos veszedelemből. És azon kívül pedig emlékezhettek a régebbi kinyilatkoztatásokra. Mivel fenyegették őket? Hogy bedobják őket a tüzes kemencébe.
Nézzük meg Ézsaiás könyve, ami alig néhány évszázaddal, két évszázaddal előbb íródott. Nézzük meg, hogy milyen ígéretet tartalmaz Ézsaiás könyve 43. fejezet első, második verse, aminek a kijelentését nyilván ők is jól ismerték. Ezt olvassuk Ézsaiás könyve 43. fejezet első, második versében. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Nyilván ott élt a szívükben az isteni ígéret, ott volt az emlékezetükben az a sok megtapasztalás, amit személyesen megtapasztaltak az Isten hűségéről, szeretetéről és hatalmáról. És ez eltökélté, szilárdakká tette őket, hogy nem borulnak le az aranyállókép előtt. Itt szeretnék megállni még egy gondolat erejéig. Többször kimondtam ezt a szót, és szeretném, hogyha nagyon komolyan vennénk, hogy a mi életünkben is a megállásnak van egy nagyon-nagyon jelentős kulcsa, és ez nem más, mint az emlékezés. Emlékezés. Sátán mindig felettetni akar bennünket, mindent el akar felettetni. Gondoljuk végig, hogy hányszor fordul elő, amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk, és elcsüggedünk, és elfeletteti velünk Sátán, hogy a korábbi nehéz helyzetekben az Isten velünk volt, és hogy könyörült rajtunk. Az Isten mindig emlékeztetni akar. Mit mond? Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Hányszor olvasuk ezt az igében, hogy emlékezz, el ne felejtkezzél. Sátán mindig felejtetni akar. Ezek az ifjak emlékeztek. Emlékeztek az Isten ígéretére, és emlékeztek a már korábban vele szerzett tapasztalatukra. És nézzük meg tovább a 18. verset, és én úgy érzem, hogy ennek a válasznak, amit adtak a királynak erre a fenyegetőzésére, ez a csúcspontja. A 18. versben ezt mondja, ugye ezt mondták előtte, hogy a király kezéből is meg tudná szabadítani őket, és mire felmondták ezt? Mert Nabukodonozor szinte kérkedve, fennhéjázóan azt mondta, hogy ugye beveti őket a tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből. Ugye erre határozottan mondták, hogy az élő Isten ki tud bennünket szabadítani. De, mit mond a 18. vers? Ezt mondják az ifjak, ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Hatalmas kijelentés és hatalmas hitnek a bizonysága ez, amit itt kimondtak, és bemutatják az igazi Isten imádatnak a lényegét. Mit mondanak? Az Úr meg tud bennünket szabadítani, de ha nem szabadít meg, akkor sem teszünk olyat, ami az ő akaratával ellentétes. Mit mondanak ki ezzel? Hisszük, hogy meg tud szabadítani, de ha nem szabadít meg, nem leszünk csalódottak, nem fogunk az Isten ellen fordulni, nem fogjuk azt mondani, hogy kár volt a neki való szolgálat, ő tudja, mit akar a mi életünkkel. Ha megszabadít, áldva legyen érte a neve, de ha nem szabadít meg, akkor sem imádunk más Istent rajta kívül. Igen, hatalmas kijelentés ez, és úgy gondolom, hogy ez az egész Isten imádat kérdésének az egyik legdöntőbb kulcsa. Nem érdekből imádni. Akkor is, ha ő nem szabadít meg engem az ő hatalmával, akkor is, ha nyomorúságba kerülök, az ő törvénye mellett való kiállásom miatt. Én vagy őt imádom szeretetből, vagy pedig nem igazi imádat, és ők nem érdekből imádták az Isten. Ha nem szabadít meg, akkor sem fogjuk őt megtagadni. Emlékezhettek az ő korábbi történelmükre, az egész népüknek a történelmére, a hithőseiknek a történetére, amit az új szövetségben visszatekintve, a zsidókhoz írott levélben összefoglalva így olvashatunk. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetében a 35. verstől azt mondja a Szentírás, visszatekintve az Ószövetség történetére, azt mondja, hogy mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig is megosztották.

helyzetekre is, amikor az Isten nem szabadította meg az őt imádókat. De mindez nem tette őket bizonytalankodókká, vagy kicsinyhitűkké, hanem kimondták határozottan, ha nem tenné is, akkor is nem tehetünk mást, mint az élő Istent imádjuk, és csak neki szolgálunk. Hadd kérdezzem meg, hogy ebből a válaszból milyen lelkület árad, milyen magatartásuk lehetett ezeknek az embereknek. Féltek ezek az emberek? Idegesek lehettek? Nyugtalanok lehettek? Teljes nyugalom árad ezekből a szavakból. És eszünkbe juthat a 119. Zsoltár 165. verse, hogy a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk, nagy békességük van. A legnehezebb élethelyzetben is nagy békességük van a téged szeretőknek, a te utaid követőinek. És nézzük meg, mi lesz a történetnek a vége. Olvasom tovább a 19. verstől a következőképpen. Akkor Nabukodonozor eltelt haraggal, és az ő orcájának szíve ez íne elváltozott, Sidrák, Misák és Abednégó ellen. Azért szólt és meghagyta, hogy fűtsék be a kemencét 7-szerte inkább, mint szokták befűteni. És meghagyta a legerősebb férfiaknak az ő seregében, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, és vessék az égő tüzes kemencébe. Erre ezek a férfiak alsó ruhástól, köntösöstől, palástostól és egyéb öltönyöstől megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe vettettek. Végrehajtják az ítéletet, ugye 7-szerte felfűtik, ugye 7-szeres kifejezés a Bibliában mindig azt jelenti, hogy sokkal inkább, tehát sokkal jobban, mint korábban, tehát ugye ez egy ilyen kifejezés a Bibliában. És nézzük meg, mi lett ennek az eredménye a 22. versben. Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, és a kemence rendkívüli izzó volt, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégot felvitték, megölte a tűznek lángja. Tehát olyan erős volt a tűz, hogy azok a férfiak, akik megkötözték és bedobták őket a tüzes kemencébe, azokat megemésztette a tűz lángja. És utána így olvasom a 23-tól, az a három férfiú pedig Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esett megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, szólt és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetettünk ki a tűz közepébe megkötözve? Feleltek és mondták a királynak, bizonyára, ó király! Felelt és mondta, imé 4 férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiájé. Mit látott Nabukodonozor király? 3 embert vetettek be, és 4 valaki volt ott. És ki volt ez a negyedik valaki? Ez Jézus Krisztus volt. Erről a Biblia nem ír, hogy Sidrák, Misák és Abednégó látták-e ott Jézust. Erről nem ír. Ezt nem tudjuk. De hogy 4 voltak ott, és ez Nabukodonozor és mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, ez bizonyos, mert ezt megörökíti a Szentírás. Teljesült az ígéret, amit Jézus ugyan az új szövetségben fogalmaz meg, és a búcsú beszédeinek ez a lezárása, ez az utolsó mondat, amit Jézus mond, imé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus soha nem hagyja magára az embert, a nehéz helyzetben sem. Van, amikor nem háríthatja el bizonyos dolgoknak a következményét, de akkor is ott van az emberrel a békességét, a szeretetét éreztetve. Itt azonban nem csak ilyen módon volt jelen Jézus, hanem a szabadítást is hozva. Így olvassuk a 26-tól terjedő versekben, Nabukodonozor király ekkor az égő tüzes kemence szájához járult, és szólt, és mondta, Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, jertek ki, és jöjjetek ide. Azonnal kijöttek Sidrák, Misák és Abednégó a tűz közepéből, és egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók, és a király tanácsosai nézték ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket.
Micsoda hatalmas szabadulás.

0: volt ez, hogy teljesedett, amit olvastunk az előbb az igében. Mikor vizen mégy át veled vagyok, amikor folyókon azok el nem borítanak téged. A tűz nem árt neked, ugye nem perzsel meg téged. Igen, szóró szóra teljesedett. Az Isten ezt a csodálatos szabadulást hozta ezeknek az embereknek az életében. Az új szövetségben a hithősök között, amikor olvasunk Zsidókhoz írott levél 11. fejezetét, amiből az előbb is olvastunk, ott is említést tesz erről az eseményről, hogy voltak, akik hitáltal megoldották a tűznek az erejét. Igen, ez a három héberi fiú volt, akik valóban az Istennek hűséggel szolgáltak, és az Isten ezt a csodálatos szabadulást hozta az ő életükben. És nézzük meg ezek után a történet lezárását. A 28-tól terjedő versekben nézzük meg, hogy Nabukodonozor király mit szólt mindenhez, milyen hatást tett rá mindez. Így olvasom. Szólt Nabukodonozor, és mondta: áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldötte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak, és a király parancsolatát megszegték, és veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak, és nem imádtak más Istent az ő Istenükön kívül. Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó Istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemét dombát étessék, mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sidrákot, Misákot és Abednégót Babilon tartományában. Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoznak, mondta: békességetek bőséges legyen. A jeleket és csodákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni. Mely nagyok az ő jelei, és mely hatalmasak az ő csodái. Az ő országa örökké való ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. Nabukodonozort mélyen megérintette mindez. Ez a nyilvánvaló csoda, az isteni szabadítás nagyon mélyen érintette a szívét. De hadd kérdezzem meg, végleg megtért Nabukodonozor ekkor még? Látjuk, hogy nem. Miből látjuk többek között? A 29. versből. Mert ahogy az előbb azzal fenyegetőzött, hogy meg fog halni az, aki nem borul le az arany állókép előtt, most azzal fenyegetőzik, hogy ez is ez fog történni azzal, aki káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó istenére. Tehát egyik végletből ilyen értelemben a másikba megérintette őt az Isten hatalma, kegyelme, egyértelmű, hogy hatalmas, mély benyomást tett az ő szívére, de majd látni fogjuk a következő fejezet áttekintésekor, hogy az igazi megtérés majd még csak akkor következik, majd később következik be az ő életében. És itt szeretnék megállni és egy tanulságot levonni. Figyeljük meg, hogy az Isten mennyire hosszú tűrő mindenki iránt. Figyeljük meg, hányszor van, hogy az ember az életében számtalan esetben megtapasztalja, hogy az Isten az élő Isten, kézzel fogható bizonyítéka van rá. És mégis mit tesz? Rugódozik. Még mindig nem enged az Istennek. Az Isten újból megmutatja az ő hűségét, nem veti el, újabb élethelyzetet hoz, újból megmutatja az ő szeretetét. És sokszor ez sem elég, és újabb bizonyítékát adja Isten az ő jóvoltának, az ő létezésének, az ő szeretetének, hogy az embert megnyelje, az ember szívét igazi megtérésre vezesse. És ezt teszi Nabukodonozorral is, küzd érte hűséges, le nem mondó szeretettel. De óriási lépés volt ez az ő megtérése felé. És befejezésül szeretném levonni a történetnek a tanulságát, 5 pontban szeretném összefoglalni, hogy milyen hatalmas tanulságokat látunk ebben a fejezetben. Az első, amire már kitértünk, de szeretném összefoglalni, hatalmas bizonyság ez a fejezet arra vonatkozóan, hogy mit jelent hinni. És mit látnunk? Azt láttuk, hogy a hit egyenlő azzal, hogy valaki rábízza magát az Istenre. A hit nem más, mint bizalom. Ha én hiszek benne, akkor minden körülmények között rábízom magam, a sorsomat, az életemet, a következményeket, mindent rá tudom bízni az élő Istenre. Ha nem tudom rábízni magam, ha félek rábízni magam, ha félek a következményektől, akkor nincs igazi hitem, akkor nem imádom őt igazából. A második, amit szeretnék megjegyezni, hogy vajon ez a három héber ifjú, ha nekiállt volna prédikálni, lehetőséget kaptak volna, mikor tudták volna elérni ezt a hatást, hány prédikációval tudták volna ezt a hatást elérni, akár Nabukodonozor, vagy akárkinek az életében. Nem tudom, számot sem tudok mondani, de 100 prédikációval legalább felér, hanem többel, a hűséges helytállásnak, az igazi Isten imádatnak a megnyilvánulása. Ennél ékesebb bizonyíték és meggyőzőbb bizonyíték nincs, nem létezik az Istent még nem ismerő ember számára. Amikor valaki azt látja, hogy egy embernek még az élete se annyira fontos, mint az, hogy az Isten, akit ő szeret és tisztál, csak azt imádja, és senki mást ezen a földön. Ez a legnagyobb bizonyság az Isten mellett. Harmadik tanulságként szeretném megjegyezni azt, hogy vajon a helytálláshoz ki adta nekik az erőt? Önmaguktól voltak ennyire erősek? Nem. Az a Jézus, aki ott járt velük a tüzes kemencében, nem akkor volt először velük kapcsolatban, hanem ők szüntelenül az élő Istennel voltak kapcsolatban. Ennek előzménye volt ennek a bátor kiállásnak. És ha én az életemben az apróbb dolgokban folyamatosan megalkuszom, a nagyobb dolgokban képtelen leszek megállni, mert egyedül képtelen az ember megállni. Ehhez Jézus adhatja az erőt. És ugyanakkor a negyedik, amit ezzel kapcsolatban szeretnék megemlíteni tanulságként, hogyha én Jézussal élő kapcsolatban vagyok, én Krisztust követem ebben az életben, akkor az ember nem kell, hogy a következményeket latolgassa. Akkor az ember valóban el tud mindent engedni a szónak abban az értelmében, hogy én azt teszem, amit ő kíván tőlem, a többi nem az én részem, a többi az ő része. Hogy mit fog megengedni az életemben, hogy fogja hozni a szabadulást, vagy nem hozni az ő akarata és bölcs terve szerint. Ha én megteszem az én részemet, akkor az összes többi az ő része. És egy dolgot kijelent az Isten igéje, hogy aki őt imádja, és csak őt imádja, lehet, hogy ebben az életben hátrányos helyzetbe fog kerülni. Lehet, hogy nem fog tudni olyan karrierbe futni. Lehet, hogy hátrányokkal kell neki szembenézni. Lehet, hogy megvetés lesz az osztály része. Ki tudja, mi fog bekövetkezni az életében. De egy dolgot az Isten kijelent, hogy üdvözíti azokat. Örök életet ad annak az embernek, aki őt imádja, aki lélekben és igazságban imádja. És az Isten ezt akarja, örök életet akar mindannyiunknak adni. És ezt feltétlenül megígérte. És ezen túlmenően hányszor tapasztaljuk a fizikai szabadításokat is, amikor valaki hűségesen kiáll az Isten mellett, hányszor tapasztaljuk ennek a csodáját, áldott következményeit. És az ötödik tanulság, amit szeretnék megjegyezni, hogy Sátán támadhat Isten ellen, támadhat az őt követők ellen, de az Isten mindent jóra tud fordítani. A legnagyobb támadást tudja a leginkább az ő ügye előmenetelére fordítani. Ha ez csak úgy titokban történt volna, ugye egészen más lett volna. Ott volt mindenki. Ugye ott volt, sorolta, hogy ki mindenki volt ott, kinek a szeme előtt történt mindez. Ilyen hatalmas esemény, ugye egy tüzes kemencébe valakit bevetni. Az isteni szabadítás annál nagyobb, minél nagyobb a sátáni támadás. Az Isten annál inkább tudja jóra fordítani. És teljesedik, amit a Szentírás mond, amit Pál apostol így fogalmaz, hogy nem tehetünk semmit az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Nem tehetünk semmit az igazság ellen, csak is az igazságért. A mindent jóra fordító Isten jóra tudja fordítani az emberi életnek a legnagyobb nehézségeit, Sátánnak a legnagyobb támadásait. És ezt láttuk ebben a harmadik fejezetben is. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Utolsó alkalmán ennek a sorozatnak, a Szeretet útja című sorozatnak az utolsó alkalma, aminek ez a címe, hogy az örömteli élet titka. Az alcím pedig így hangzik, figyelem elterelés, vagy figyelem irányítás. Majd próbálom kibontani az előadáson, hogy mire is gondoltunk, amikor megfogalmaztuk ezt az alcímet. Jézushoz vezető út, ugye erről szóltak ezek az alkalmak, mert Isten a szeretet. Ő mutat erre nekünk példát, őtől lehet megtanulni. Ugye a lélek gyümölcse a szeretet a Biblia szerint, és végig erről beszéltünk, hogy igazából milyen törvényszerűségeket kell nekünk figyelembe venni, amikor mi ezen az úton járunk, hogy szerető és szeretetre méltó emberek lehessünk. És az utolsó alkalom pedig ez a bizonyos örömteli élet, talán mindenki erre vágyik, azt hiszem. Minden földön élő ember valahol boldogságra vágyik, örömre vágyik. Mit tapasztalunk, mit látunk, mennyire van jelen az öröm, a hálaadás, a boldogság úgy a körülöttünk élő emberek életében? Vagy akár a mi életünkben? Mi jellemző inkább az általunk ismert emberekre, emberiségre? Hálatelt, vidám, örömteli, boldog emberek, az emberek általában, vagy pedig inkább több a panaszkodás, a zúgolódás, az elégedetlenség, a boldogtalanság, a fájdalom, a félelem. Melyik jellemző inkább? Az utóbbi. Igen, én is így látom. Egyébként ez a Bibliában meg is van írva, hogy az emberek közül majd kiszárad az öröm, minél inkább közeledünk a történelem végéhez. De hát ezt látjuk is, tapasztaljuk is. Tehát, és mi magunk is talán úgy vagyunk vele, hogy hát lehetne talán egy kicsit több öröm is az életünkben, nem? És majd... Tessék? Ennél rosszabb ne legyen. Ez egy nagyon jó hozzáállás, hogy csak ennél rosszabb ne legyen. Emlékszem, gyerekkoromban néztük mindig szilveszterkor a tévét, és... Majd, hogy nem, úgy emlékszem, szinte minden szilveszterkor elhangzott ez, vagy úgy a szilveszter környékén, hogy az idei év, tehát az eltelt év rosszabb volt, mint az előző, de még mindig jobb, mint a következő lesz. Ezt a poént sokszor elhangzott. Hát igen, csak rosszabb ne legyen, én is ugye, így sokszor megfogalmazom. Mennyire múlik rajtunk a mi boldogságunk? Az, hogy tudunk-e örülni, vagy pedig nem? Vagy ez egy ilyen rajtunk kívül eső dolog. Tehát mi, nekünk nem sok beleszólásunk van ebbe. Ugye ezek az alkalmak arról szóltak, hogy bizony nem annyira a körülményektől függ a szeretet megélése, gyakorlása, befogadása, mint inkább egy gondolkodásmód, életelv. És az örömmel kapcsolatban ugyanezt el lehet mondani, majd szeretnék bibliai igéket és példákat hozni rá. Mi az oka vajon a sok panasznak, kesergésnek, amit annyit hallunk, látunk, vagy esetleg mi magunk is szoktunk? Mi lehet ennek az igazi oka, mit gondolunk? Mi a gyökere ennek? Nem is gondolkodtunk még ezen esetleg. Baj van a világgal? Baj. Baj van az emberekkel? Baj. Baj van a körülményekkel? Meg velünk is. Szeretnék a 90. Zsoltárból idézni egy szakaszt, hogy mennyire reális képet ad a Biblia. 90. Zsoltár 10. verse így hangzik, ami esztendeinek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. Igaz ez a megállapítás? Azt mondja, hogy emberi élet esztendei ennyi, 70, maximum 80 év, ugye ez az átlag, és azt mondja, hogy nagyobb részük nyomorúság és fáradtság. Aláírjuk ezt a jelentést? Hát igen, így látjuk, hogy tényleg erről szól a világ és egy egyes emberi élet, de érdekes, hogy hogyan folytatja, nem tudom, emlékszünk a folytatásra, hogyan folytatja a 91. Zsoltárban. Mert a folytatás így hangzik, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És azt mondja, hogy jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. Először ad egy summázatot, azt mondja, ilyen a világ, ilyen az emberek. Nagy része nyomorúság, fáradtság. De azt mondja, valamit az Istentől meg lehet tanulni. Ugye mondja a Zsoltáros, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. Tehát ez alatt, az idő alatt, amikor azt mondjuk, hogy a nyomorúság és fáradtság, azt mondja, hogy minden időben valahol meg lehet tanulni örvendezni. Azt mondja, vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest. Az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk, láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain, és legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk. Ugye érdekes dolgokat fogalmaz meg itt a Zsoltár. Adj egy látleletet emberekről, földről, 70-80 év nyomorúság, fáradtság, de azt mondja, Isten megtanít minket valamire. Azt mondja, hogy örvendezzünk minden mi időnkben, örvendezhetünk, és azt mondja, láttassék meg a te műved a te szolgáidon. Az örömhírt, az evangéliumot hogyan lehet hirdetni? Kiknek? Ugye örömteli. Az igazán hiteles evangelizáció, tehát örömhír hirdetés, amikor az ember életében valahol látszik, hogy ő örül. Örül. Azt mondja, láttassék meg a te műved a te szolgáidon. Legyen az Úrnak, ami Istennek jó kedve mi rajtunk. Tehát itt ebből az kijelentésből szeretnék elindulni, vagy hát inkább folytatni, hogy ez a Biblia szerint megtanulható. Itt akkor ezek szerint mégsem teljesen a világgal, meg a körülményekkel, meg a többi emberrel van a baj, hanem valahol lehet, hogy nem gondolkodunk jól, lehet, hogy a gondolkodásunkkal is van valami defekte, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Hogyan lehet vajon megtanulni, hogyha megtanulható egy másfajta látásmódot, egy másfajta gondolkodásmódot? De szeretnék az Új Szövetségből is idézni, Pál apostoltól, a Filippi levélből, a 4. fejezetben mondja, 4. fejezet 4. verse, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Mondja ezt az a Pál apostol, aki ugye a 2. korintusi levélnek a végén leírja, hogy ő mi mindenem ment át, hogy hányszor ostorozták meg, hányszor ugye megkövezték, éhezett, fázott, hajótörés szenvedett hányszor, tehát hogy mi sem a nyomorúságokon ment át, és ő azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És ő is hasonlóképpen fogalmazza meg, mint olvastam a Zsoltárban, azt mondja, nem hogy az én szűkölködésemen nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Ugye ugyanaz a szó kerül elő, mint a 94. Zsoltárban. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Itt Pál apostol azt mondja, hogy én sem ilyen voltam, nem tudtam én mindig örülni az Úrban, de azt mondja, most arra eljutottam odáig, hogy megtanultam, hogy körülményektől függetlenül én mindig megelégedett vagyok. Ugye az valahol azonos a boldogsággal, az örömmel, a megelégedettség, ugye a hála. De azért mondja, hogy a körülmények tekintetében nem sok minden változott az életemben, hiszen úgy folytatja, tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben, mindenekben ismerős vagyok. A jólokással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel és a szűkölködéssel is. Aztán a körülmények, hát hol ilyenek, hol olyanok. És ugye is sumázza, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Azt mondja, hogy ő már eljutott egy olyan fajta látásmódra, egy olyan fajta gondolkodásmódra, aminek következtében ő tud örülni mindenkor. Akkor is, hogyha megalázzák, akkor is, hogyha szűkölködik, akkor is, hogyha éhezik éppen. Ugye elég furcsa. Ez ilyen nem egy hétköznapi dolog. Ilyenkor azt mondjuk, hogy hát jogosan zúgolódik ilyenkor valaki, jogosan panaszkodik meg. Hát. És a Biblia azt mondja, hogy Istentől más valami is megtanulható. Hogyan? Ugye akkor ez a kérdésünk, hogy mert mi is szeretnénk, én legalábbis nem szeretnék valahogy így élni, így gondolkodni, így hozzáállni az élethez és az élet dolgaihoz. Nem mondom, hogy elértem volna már, ugye Pál apostol a tökéletességgel kapcsolatban mondja, én ezzel kapcsolatban mondom, hogy nem mondom, hogy már elértem volna ezt, amit Pál, de én látom ezt, hogy Isten, ha valaki ezen az úton indul, akkor nagyon meg tudja áldani, és el lehet jutni idáig. Kérdések. Isten vajon létezik-e? Ugye legtöbben talán erre rábólintok, hogy egyértelmű szerintünk létezik. Vajon jelen van-e itt ezen a földön, az emberek életében? Erre is azt hiszem rábólinthatunk, hogy igen, Isten létezik és jelen van. Jó-e az Isten? Ugye Jézus azt mondja, hogy csak egy jó van, ez az Isten. És azt mondja, minden jó adomány tökéletes endék, ez felülről van. Azt mondja, bármi jó van az emberi életben, az Istentől van. Mert ő világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ugye sok-sok jellemző van leírva. Igaz-e az, ami a Bibliában le van írva? Mondjuk Istenről is. Azt mondjuk, hogy ugye ezért is vagyunk itt, mert mi ebben valahol hiszünk. Tehát ha mindez igaz, akkor olvasok egy igét, ami Istenről szól, és a Bibliában le van írva. A 145. Zsoltárból szeretnék idézni. Ha most mindenre igent mondtunk, akkor ezek szerint ez is igaz, ami ide le van írva, mert az van írva, 145. Zsoltárnak a... Mindjárt mondom. Igen, a 9. versét olvasom, és a 17-est. Jó az Úr mindenki iránt, könyörületes minden teremtményéhez. Ez elég furcsán hangzik, nem? Hát tele van a világ nyomorúsággal, és hány ember küszködik mindenféle testi, lelki, egyéb más nyavajával. Itt azt mondja a Biblia, jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. Ez még egy kicsit sántítana, nem? A Bibliában. Hiszen akár mi magunk is mondhatnánk, na de hát, ez történt velem, ez a hiányosság van. Meg hát ismerünk embereket, akik azt mondjuk, hogy hát, sok mindent lehet rájuk mondani, de hogy az Isten éppen most gondoskodik róluk, vagy jó hozzá, vagy könyörületes hozzá, azt nem annyira. Most akkor lehet, hogy téved itt a Biblia? Vagy olvasom a 17. verset, és azt mondja, hogy igaz az Úr minden útjában és minden dolgában kegyelmes. Akkor induljunk ki abból, hogy ez igaz, mondjuk. És lehet, hogy ha ez így igaz, akkor lehet, hogy nekünk a látásmódunkkal van egy picit probléma. Most akkor tételezzük fel, hogy mondjuk ez a helyes látásmód. Tételezzük fel, hogy a Biblia igaz, az Isten szava igaz, ez is, amit most olvastam, és ha viszont mi nem így látjuk, akkor valahol a látásmódunkkal, a gondolkodásmódunkkal lehet a probléma. Mert ugye akkor így lehet ezt feloldani, ezt az, hogy ne legyen ellentmondás. Viszont akkor miért nem látjuk, miért nem tapasztaljuk ezt sokszor, ha ez igaz, amit elolvastam? Minden dolgában kegyelmes az Úr, jó minden teremtményhez, minden könyörületes minden teremtményhez. Ha nem ezt látjuk, akkor mi lehet a probléma? Először kérdezem, mi lehet a probléma, hogyha esetleg mi nem így tapasztaljuk és nem így látjuk?
1: A bűn.
0: A bűn. Uh-huh. Így van. Bibliai választ is, vagy igét is olvasok hozzá, a 2. Korintusi levél 4. fejezetéből, ez Pál apostolnak a megfogalmazása, ami hasonló a válasz, csak így fogalmaz. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Ugye érdekes megfogalmazás. Nagyon sok embernek leplezett az örömhír. Nem nyilvánvaló, nem látják, nem tapasztalják azt, hogy miről beszélnek ezek? Jó, meg öröm, meg gondoskodás, meg gondviselés. Hát miről beszélnek ezek? Semmit nem látunk ezekből. És azt mondja, miért nem? Itt azt mondja Pál apostol, hogy ezekben a világistene megvakította az ő elméiket, hogy ne lássák az Istennek a dicsőséges világosságát. Akkor lehet, hogy mi is valahol picit ebben a cipőben járunk, amikor ezt nem látjuk. Ne becsüljük le ezt a bizonyos teremtményt, ugye azt írja róla a Biblia Sátánról, hogy emberülő volt kezdettől fogva, hazug, hazugságatja, az egész föld kerekségét elhiteti. Az egész föld kerekségét elhiteti. És itt azt mondja, hogy megvakít. Hogy ne lássuk a lényeget. Sátán egyik legfőbb törekvése. Itt van ugye az alcím, figyelemelterelés. Sátán eltereli a figyelmünket a lényegről. Ne a lényeget lássuk ebben az életben. És ugye Jézus pedig meggyógyítja a mi vakságunkat. Ugye ehhez is olvasok igét, azt mondja Lukács evangélium a 4. fejezetében az ige. Lukács evangélium a 4. fejezete 18. verse. Jézus, amikor Názáretben szombatnapon felolvasott a zsinagógában, ezt idézte Ézsaiástól. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívőket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulás hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, és hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Jézus azt mondja, azért jöttem, sorol sok mindent, és azt mondja, a vakok szemeit megnyissam. Mert e világ istene, Sátán megvakítja az emberek elméit, hogy ne lássák az Istennek a dicsőséges világosságát, és az örömhírt. Ne vegyék észre. Eltereli a figyelmet a lényegről. Sátán megvakít, és eltereli a figyelmet a lényegről. A Biblia szerint. És én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor mi is valahol ennek engedünk talán, hogy amikor azt mondjuk, hogy hát hol van az Isten? Hát ha itt lenne, meg jó lenne, meg szeretlen, akkor megengedni ezt? Mások életében, az enyémben meg főleg? Vagy akkor nem igaz a Bibliának az igéje, amit az előbb is olvastam. Nem jó minden útjában, nem könyörületes, nem kegyelmes mindig, hanem azért bizony valamikor más, milyen az Isten is. Tehát ezt a megállapítást tenném akkor, meg is ismételném, hogy a Biblia szerint Sátán megvakít, eltereli a figyelmet a lényegről, és Jézus pedig megnyitja az embereknek a szemét, és ráirányítja a mi figyelmünket a lényegre. Mert hogy mit nem látunk, tehát ugye Sátán egyik legfőbb tevékenysége, hogy megvakít, eltereli a figyelmet, más dolgokat emel ki az életből, mint ami igazán lényeges, arra irányítja a figyelmünket. Mit nem látunk, mit nem látnak az emberek, ami Sátán vakításának az eredménye? Mit nem látunk, és az emberek mit nem látnak, mit gondolunk? Mit érint ez a fajta tevékenység, amit itt olvastam Páltól, hogy e világ istene megvakítja a hitetlenek elmét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőségének a világosságát, és az evangéliumot ne tartsák igaznak, örömtelinek. Mit nem látunk? Szerintem azt, amit a 145. Zsoltárban olvastam, nem? Azt nehezen látjuk meg, hogy tényleg minden útjában kegyelmes lenne az Isten. Jó lenne minden teremtményéhez, mindenkihez könyörületességgel fordulna. Ezt valahogyan nehéz észrevenni. Jézus mondott egy érdekes párhuzamot a mi korunkról. Ugye egyszer, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy milyen jele lesz a világ végének, meg az ő eljövetelének, Máté 24-ből szeretnék idézni, sok-sok dolgot felsorol, de most csak egyetlen mozzanatot emelnék ki, ami most a témánkkal kapcsolatos. Máté 24:37-től így olvasom. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele. Ezt az egy mozdulatot emelem ki, azt mondja, hogy párhuzamba hozza a mikorunkat, a történelem végét Noé napjaival, és azt mondja, hogy ott az volt a legfőbb probléma, hogy ezek az emberek nem vettek észre semmit. A kérdés, mit nem vettek észre az özönvízkor, özönvíz előtt élő emberek? Mit gondolunk? És azt mondja, az ő eljövetelekor ugyanilyen lesz a világ, meg az emberiség, mint akkor sem, ahogy nem vettek észre semmit, azt mondja, úgy lesz az ő eljövetelekor, és az emberek nem vesznek észre semmit. Mit? Mi az, amit nem vesznek észre?
1: Kimenekedést, megoldást.
0: A megoldást, kimenekedést. Uh-huh. Így van, nyilván ott is ugye Noé 120 évig építette a bárkát, és egyben hirdette is, hogy mi a kimenekedésnek az útja. De olvasok egy érdekes mozzanatot Jób könyvéből. Megemlíti az özönvíz előtti embereket. A Jób könyve 22. fejezetéből szeretnék idézni, mégpedig a 15. verstől, így olvasom, az ős világösvényét követed, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt elragadtattak, és az alapjukat is elmosta a víz. Akik ezt mondták az Istennek, távozz el tőlünk, és mit cselekedett velük a mindenható? Megtöltötte házaikat jóval. Mit nem vettek észre legfőképpen? Hogy Isten van, jelen van, és rengeteg jó dologgal elhalmozza őket. Mert megvakította őket a sátán. Hitetlenné váltak. Az ő elméjük megsötétedett, és mit vettek észre? Ugyanúgy csak a rossz dolgokat. Amire sátán ráérintotta a figyelmet, hogy azt mondja, hogy sátán eltereli a lényegről a figyelmet Istenről, jelenlétéről, szeretetéről, gondviseléséről, ezt, és azt mondja, nem veszik észre. Szóra sem érdemes, meg sem említik, nem is örülnek neki, hálát sem adnak, nem is dicsőítik érte. Ez természetes, hogy élünk. Természetes, hogy eszünk, természetes, hogy melegbe vagyunk, minden természetes, nem? Szóra sem az, hogy ezt megemlíteni, vagy gondolkodni rajta, vagy örülni neki, hát ez a minimum. Hát alanyi jogon jár mindenkinek, nem? A Biblia azt mondja, hogy nem. És azt mondja, mint a Noé napjaiban úgy lesz az ember fiának eljövetele, azt mondja, hogy ettek, ittak, házasodtak, félre mentek, míg nem eljött az özönvíz, és elpusztított őket, és nem vettek észre semmit. Jobb könyvében azt olvassuk, hogy ez volt az egyik legfőbb jellemző. Azt mondták az Istennek, hogy nem kell lesz nekünk, távozz el tőlünk. És ezután is mit tett el Isten? Megtöltötte házaikat jóval. Ugye, ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Mert ő jó, könyörületes minden teremtményhez, és minden dolgában kegyelmes. De az akkori emberek ezt nem vették észre. És szeretnék egy másik példát is a Bibliából említeni, arra, hogy micsoda következménye van annak, hogy nem veszik észre az emberek a lényeget. És ugye a lényeg most a mi szempontunkból, tehát Istennek a jelenléte, Istennek a gondviselése, szeretete, amit mindannyian megtapasztalhatunk. Valahol ez lenne a lényeg. Tehát, hogy mondom, a sátán a lényegről eltereli a figyelmet, megvakít, Jézus pedig megnyitja a mi szemünket, a Biblia szerint. Azért jött, hogy megnyissa a vakoknak a szemeit. Ez az eset pedig nem más, mint a pusztai vándorlásnak a tanulsága. Ugye talán legtöbben tudjuk, hogy amikor kihozta Isten Egyiptom földjéről a zsidó nemzetet, és egy pár hónap múlva már bemehettek volna az ígéret földjére, egy ilyen jó két hónapos gyalogút, ehelyett 40 évig bolyongtak a pusztában. Sőt, azt is olvasjuk, hogy nem csak, hogy nem mentek be 2-3 hónap alatt, hanem a zömük ott pusztult el. És nem tudta őket Isten bevinni az ígéret földjére. És hogy ez miért érdekes, megint csak ugye Máté 24-ben azt mondja, hogy a történelem végén ott van a párhuzam Noé napjaival. Ott nem vették észre az Isten jelenlétét, jóságát. Itt, amikor a pusztai vándorlásról beszélek, megint csak Pál apostol szerint a mikorunkra érvényes, abszolút a mikorunkra érvényes tanúság van benne. 1 Korintus 10-ből idézek, hogy itt sorolja, hogy mi minden történt ott a pusztában. Ugye mondja, hogy mindnyájan Mózesek keresztelkedtek meg a felhőben, mindnyájan egy lelki eledeltettek, mindnyájan egy lelki italt ittak. Ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla Krisztus volt. És azt mondja, de a többségét nem kedvelte az Isten, és mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példák lettek a mi számunkra, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, se bálványimádók ne legyünk, se ne paráználkodjunk, Krisztust se kísértsük, ne zúgolódjunk. És azt mondja a 11. vers, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Tehát azt mondja, hogy akik most élünk, és nyilván minden bibliai történet és ige hasznos és tanulságos, de azt mondja, különösen nézzük meg a Noé napjaiban a párhuzamot, Jézus külön kiemelte, Pál apostol pedig kiemeli külön a pusztai vándorlást. Azt mondja, figyeljük meg, mert nagyon nagy párhuzamok vannak, és nagyon nagy tanulságok rejlenek bennünk. Tehát Noé napjaiban nem vettek észre semmit, a lényeget nem látták meg, nem vették észre. Vagy mi volt a gond a pusztában vándorló tömeggel? A zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetében is visszatér erre az ige, és ott úgy summázza, innen is idézek, Zsidó 3.7-től azt mondja, hogy annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés a ma napján a pusztában, ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. És azt mondja a 14. verstől, mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Egyiptomból kijöttek? Kikre haragudott, meg pedig 40 esztendeig? Hanem azokra, akik vétkeztek, és a testeik elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy itt azt mondja, látták az én cselekedeteimet, azt mondja Isten. 40 éven keresztül látták az én cselekedeteimet. Kérdés, látni látták, észrevették, eljutott a tudatukig vajon, vagy pedig ott is Sátán vakítás azért jelen volt és munkálkodott. Azt mondja, hogy zúgolódás, panaszkodás. Ugye azt mondja, olvassuk a Mózes könyvben, hogy vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincs? Ugye hányszor mondták? Hát, ha itt lenne Isten, akkor nem ez lenne, ami van, hanem más lenne. Itt azt mondja, hogy 40 éven keresztül látták az én cselekedeteimet. És azt mondja, itt olvasunk zúgolódásról, elkeseredésről, hitetlenségről, engedetlenségről, panaszkodásról, keserűségről. Mi történt itt? Egy nagyon rövid összefoglalása, próbálom így nagyon dióhéjban. Hányan is jöttek ki Egyiptom földjéről? Ugye, nem tudjuk pontosan, mert a népszámlálás akkor másképpen működött, ott csak a 20 éven felüli férfiakat számolták. Ugye ezt többször leírja a Mózes könyve. 603.550. 20 éven felüli zsidó férfi. Plusz 20 év alattiak, plusz nők, asszonyok, plusz sok elegy nép. Ezt írjuk a Biblia. Tehát 20 éven felüli zsidó férfiak 603.550, pontosan ezt megtalálhatjuk Mózes könyvben, plusz 20 év alattiak, plusz nők, plusz sok elegy nép. Ezért szoktuk azt mondani, hogy minimum egy 2 milliós tömeg lehetett. A kérdés, ezek közül a 20 év fölötti zsidó férfiakból hányan mehettek be az Ígéret földjére? 2. Józsué és Káleb. Mi volt itt a probléma? Ugye plusz a 20 év alattiakat ugye bevitte. Aztán többiek azok mind ott hullottak el a pusztában, de a felnőtt férfiak közül ketten plusz a 20 év alattiak. Azt mondja, hogy mivel, hogy ők még ugye nem, kiskorúnak számítottak, tehát nem rendelkeznek önálló ítéletalkotással, döntéssel, azt mondja, hogy nem ők tehetnek róla, hogy ezt tette a nép, nekik még nincs szavazatuk, beleszólásuk, az őket beviszem, plusz azokat, akik másképpen gondolkodtak, mint a többiek. Azt olvastam az előbb a Zsidókhoz írt levél harmadik fejezetében, azt mondja, 40 esztendeig látták az én cselekedeteimet. Mi mindent láthattak 40 esztendeig? Ugye ott indult, hogy Egyiptomban is a 10 csapás, ami őket kikerülte. Aztán ketté nyílik a Vörös-tenger, amin ők átmennek, az egyiptomiakat ellepi. Aztán nappal füstoszlop vezeti őket, éjjel tűzoszlop, állandóan ott volt az Isten jelenléte. 40 évig hullott a manna, angyalok eledele. Azt kősziklából folyt a víz, hogy tudjanak inni. 40 évig le nem kopott róluk a ruha, lábukon a saru el nem kopott, 40 éven keresztül. Azt mondja, hogy látták az én cselekedeteimet 40 évig. A Mózes 5. könyvében van egy nagyon rövid summázat, hogy mi is volt ez a puszta, ahol 40 éven keresztül vándoroltak. 5 Mózes 8. Olvasom a 14.-15. verset, 5 Mózes 8, 14-15, így hangzik. Fel ne fuvalkodjék a te szíved. El ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgáltházából, aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben nem volt víz, aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Milyen volt ez a puszta, ahol 40 évig vándoroltak? Ez a tüzes kígyóknak a pusztája volt, skorpióknak a pusztája, és ahol nem volt víz. Azért egy, nincs víz, sehol nincsen víz ebben a pusztában, tele van mérges kígyóval, és tele van skorpióval. Ez a puszta, ez azt mondja, ilyen volt. Ez a puszta a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy is rettenetes pusztája volt, ahol nem volt víz. Hányszor marta meg őket a kígyó? Egyszer. Egyszer. 40 éven keresztül, ugye 40 év az hány napból áll, egyszer volt olyan, hogy megmarta őket a kígyó. Egyszer. Hányszor olvasunk, hogy skorpiók marták volna őket? Én egyszer sem olvasom. Hányszor volt gondjuk a vízzel? Párszor. Nem sokszor. Egy pár alkalommal volt gondjuk a vízzel. Mit vettek észre, és mit nem vettek észre? A lényeget nem vették észre. Amit Józsué és Kálem megfogalmazott, ugye meg a 12 kémet kiküldték, ők voltak kettő, a 12 közül. Többiek azt mondták, hogy kész, tragédia, itt fogunk elveszni, menjünk vissza Egyiptomba. Ők pedig azt mondják, de hát az Úr velünk van. Hát az Úr, aki eddig elhozott minket, ő be tud vinni minket. Azt mondja, ne a körülményekre nézzetek már, hanem az Istenre. Nem látjátok az Istent? Mi látjuk. És azt mondja, ezért ők bementek. Mit nem vettek észre? Isten jelenlétét, szeretetét, állandó gondviselését. Ezt nem vették észre. Amikor a legkisebb probléma jött, egyből. Hát köztünk van-e az Úr, vagy nincs? Hát szeret minket az Isten? Hát hol van az Isten? Hát hú. Sátán megvakította az ő elméket. Figyelem elterelés. Nem látták a lényeget. És azt mondja, hogy sajnos nem is mehettek be az ígéret földjére. Mint Noé napjaiban. Nem vettek észre semmit. Mit? Isten megtöltötte házaikat jóval. Mert Isten világosság, és őben nincsen semmi sötétség. Azt mondja, ő nem tett mást, ő ad, szeret. Ha mi hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Mert Isten ilyen a Biblia szerint. Sátán teljesen szeretné más fénybe megmutatni. De azt mondja a Biblia, hogy Jézus az, aki megnyitja a vakoknak a szemét, hogy lássanak, meglássák a lényeget. Tehát Sátán megvakít, ugye, amit olvastam is, Jézus megnyitja a szemünket. Vagy még egy tanulságot szeretnék kiemelni, vagy egy bibliai példát, ahol szintén valahol ugyanez a mozzanat szemlélhető nagyon látványosan, hogy mit látunk, meg mit nem látunk. Ez pedig Jób esete, Jób története. Részletesen nem olvasom fel itt sem az igéket, csak szóban említem, majd esetleg mi olvassuk el, mondjuk az első fejezetében benne van az, amit most idézek, Jób könyve első fejezetében. Azt olvassuk, hogy Isten körülvette Jóbot és mindenét, amilyen csak volt az ő gondviselésével és szeretetével. Így olvassuk, hogy körülvette őt, házát és mindenét, amilyen csak volt Isten. Magyarul állandóan oltalmazta, segítette, irgalmas, kegyelmes, jó volt hozzá. Ugye körülbelül ezt jelenti. És amikor Sátán ugye kikérte Mózest, Jóbot, tehát ugye mondta, hogy hát nem ok nélkül tisztelt téged, meg imád, hát körülveszed őt és mindenét, hát persze, hogy érdekből nyilván imád téged, és mondta Isten, hogy rendben van, akkor a kezedbe adom őt. És azt mondja, hogy visszavonom az oltalmamat egy picit. Tehát visszavonom, azt mondja, hogy valóban így van, hogy Jóbot körülvettem őt, házát és mindenét, amilyen van. Hogy ne férje hozzá. De most akkor visszavonom. És ugye tudjuk, mi történt abban a pillanatban. Ugye óriási szélvihar, villám, ugye belecsap, megéget, ugye ellenséges csapat üt rajtuk, tehát azt mondja, szolgái meghalnak, háza összedől, minden gyereke meghal. Ő maga iszonyú, fájdalmas, fekélyes betegségbe esik. Látjuk-e a párhuzamot, vagy a tanulságot? Mi lenne velünk, ha minket a tüzes kígyónak ebben a pusztájában? Mert a Biblia azt mondja, hogy ez a, ki ez a kígyó? Ki ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki az egész földkerekségét elhiteti. Jelenések 12.9. E világ istene kicsoda, az előbb is idéztem. Kígyó, az a ma régi kígyó, ez a föld, az a tüzes kígyónak a pusztája, amiben mindannyian vándorlunk. Mit veszünk észre, és mit nem? Mi lenne velünk, bármelyikünkkel, hogyha Isten nem venne minket körül, és mindenünket, amink van? Mi lenne velünk, ha minden pillanatban Isten nem így oltalmaz minket? Ugyanaz, mint Jobbal. Mert mi is a tüzes kígyóknak, a skorpióknak és a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában vándorlunk, amíg élünk is.

103. Zsoltár, hogy kezdődik? Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Na de hát velem nem tett semmi jót, ugye? Hányan mondhatják esetleg. Szomszédnak persze őt megáldotta, neki ilyen autója van, olyan nem tudom, szép családja nekem meg. Hát ő sok embert megáld, de hát engem nem annyira, nem nagyon. Mózesről azt olvassuk, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy erős szívű volt, mintha látná a láthatatlant. Mózes erős szívű volt, mintha látná a láthatatlant. Valamit meglátott, amit egy átlagember nem lát meg. Vajon mi lehetett ez? A Zsidókhoz írt levél 13. fejezetében találjuk a választ, azt mondja, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Jó dolog, hogy a szív azt meg kegyelemmel erősítetik meg, Isten minden útjában kegyelmes, és azt mondja, Mózes erős szív volt, mintha látna a láthatatlant. Jézus az Isten kegyelmében, gondviselésében, jelenlétében, szeretetében élt. Nem arra figyelt, hogy állandóan, hogy zúgolódik ellene a nép, mindig milyen problémákkal van teli, azt mondja, hogy Mózes erős szív volt, mert a kegyelem erősítette az ő szívét, úgy megerősítette, mintha látna a láthatatlant. Mit ír Pál apostol? Már az előbb idéztem a 2. korintusi levélből, a 4. fejezetből, megint csak ide lapozok vissza, azt írja, 2. Korintus 4, 17. versétől, mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Mondja ezt az a valaki, most lapozok egy párat, ezt Pál apostol írja magáról. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. Ugye 39 ilyen botütésbe illett belehalni, mert nem csak ilyen paskolás volt, hanem ott felszakadt a bőr, meg minden. Azt mondja, 5-ször kaptam tőlük ennyit. 3-szor megostoroztak, ugyanúgy, mint Jézust, azzal a ólmos csontokkal tarkított ugye bőr ostor, ami felszakította a húst egy ütésnél, és tehát abba is illett belehalni. Azt mondja, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján, 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörés szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban, nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben, szomjúságban, gyakorta való bőtölésben, hidegben, mezítelenségben. Mindezeken van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja, stb. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Ez valahogy nem normális, nem? Vagy mi? Most akkor vagy ez igaz, vagy az igaz. Mit a kettőt Pál apostol írta? Vagy akkor mi ez azt mondja, hogy örüljetek, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, ugye Filippi levél. Aztán megtanultam, hogy amikben vagyok, megelégedett legyek. Mi lehet itt ennek a titka? Azt mondja, hogy a Biblia, hogy megnyílott a szeme. Ugye Jézust befogadta, és Jézus megnyitotta az ő szemét, és látta, hogy Isten jelen van, Isten körülveszi őt, és amikor bármit megenged, mint Jobbnál is, azt nem azért engedi meg, mert nincs Isten, mert nem szeret Isten, mert elfelejtett engem az Úr, stb. Nyilván Jobbnál is megvolt az értelme célja, Pál apostolnál szintén megvolt az értelme célja, de hogy Pál apostol mit mondja, azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Jobb mit mondott, amikor jöttek a hírnökök? Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve. Az örüljetek az Úrban mindenkor, is mit mondom, örüljetek. Mert Jobb észrevett, látta a lényeget. Pál apostol egy idő után már nyilván megtanulta, hogy látta a lényeget. Tapasztalta a lényeget. És
Noha nyilván ők is úgy kezdték, hogy a világ istene

megtorzította az ő elméjüket, hogy ne lássák a Krisztus dicsőségének a világosságát. De én úgy gondolom Jób is, meg Pál apostol is, és igazából minden hívő ember megtanulja látni azt a valakit, aki azt mondja, hogy én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt ő mondta. Ha ő mondta, akkor valószínűleg igaz. Azt mondja itt a 2 Korintus 4 után, tehát a 2 Korintus 5-7-ben azt mondja, hitben járunk, nem látásban. Ugye Mózes erőszívű volt, mintha látná a láthatatlant. Tehát azt mondja az ige, hogy a hit szemével igenis, hogy megtanulhatjuk mi is nézni a körülöttünk lévő világot, és akkor már más szemmel látjuk az embereket, a problémákat, a körülményeket, a nehézségeket, a fájdalmakat, mindent. A hit szemével másképpen. Ott már a lényeget látjuk, nem pedig pusztán csak azt a problémát, ami éppen aktuálisan. Ugye amikor teljesen beszűkül az ember tudata, semmi másra nem tud koncentrálni, csak ez a baj, ez a baj, ez a baj, ez a baj. És ez már Sátán megvakítja az ő elmét, hogy ne vegye észre, hogy valaki jelen van, és valaki egy csomó mindennel megajándékozza ebben a pillanatban is, de azokat nem veszi észre. Örömet találj mind abban a jóban, amit az Úrat és nyilad tenéked. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Tehát most probléma van, itt van ez a probléma, hát mi más lehetne gondolni? De azt mondja, hogy szerinted mi minden dolognak örülhetnél most ebben a pillanatban, ha nem erre koncentrál, és nem hagynád, hogy megvakítson a Sátán. 34. Zsoltár 9. verse mondja, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Nem tudom, ki olvasta, ki nem, van egy ilyen könyv, az a cím, hogy az élet játéka. Ismeri valaki? Nem, ajánlom. Keresztény könyvesboltokban lehet kapni, mi nem áruljuk. Van benne egy-két fals dolog, ami nem teljesen biblikus, de mondjuk a lényege, a mondani valója, az szerintem nagyon biblikus. Az élet játéka az a címe. És hát nagyon rövid lényege ez a regénynek, hogy van egy kislány, akinek meghalt az anyukája, az apukája lelkész, és nagyon-nagyon szegény körülmények között laktak, általában segélyekből, adományokból éltek, és meghalt az apukája is a kislánynak, és a nem tudom, nagynénie vagy valaki nevelte föl, tehát oda került hozzá. És ez volt a lényege, hogy az apukája megtanította őt az életjátékára. Mert ugye elég sokat nélkülöztek, és amikor bármikor elkeseredett a kislány, akkor azt mondta az apukának, most üljünk le, és akkor kezdjük el játszani az életjátékát, aminek az a lényeg, hogy most üljünk le, és kezdjünk el gondolkodni azon, hogy most, ebben a pillanatban mi mindennek örülhetünk. És akkor gondolkoztak, és akkor jöttek, hogy most például ennek. És egy idő után elmúlt a szomorúság, és maradt az öröm, hogy hát ma annyi mindennek örülhetek ebben a mostani pillanatban is. Ugye ez a rövid lényege. És ez viszont nagyon biblikus. Ugye az örömteli élet titka. Figyelem elterelés, vagy figyelem irányítás. Pál apostol nem csak azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Azt is írja, hogy Filippi 4:8 azt mondja, továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Figyelem, irányítás. Isten hogyan és hol van jelen most az életemben? Észreveszem? Vagy nem veszek észre semmit, mint az özönvíz előtti emberek? Mint a pusztában vándorlók. Hogy nem 40 éven keresztül minden nap marták őket a tüzes kígyók, csak egyszer a 40 év alatt. S a többi, ugye nem ismétlem. Tehát én azt kívánom magamnak is, meg mindannyiunknak, hogy legyünk erőszívűek, mintha látnánk a láthatatlant, vagy amit Mózesről olvastunk. És azt mondja, kegyelem által erősítetik a szív. Tehát, hogy ez az én kívánságom, hogy tényleg lássuk meg,
hogy ez így van, Isten jelen van, ő jó mindenki, ez minden útjában kegyelmes, és valami céllal, valami okkal nyilván megenged mindannyiunk életében nehézségeket. Kisebbeket, nagyobbakat, ugye nem vagyunk egyformák ebben a tekintetben sem, de valahol a látásmódunk alakulhat a Biblia szerint. Azt mondja, körülményekben nem biztos, hogy lesz változás. Nagy valószínűséggel körülményekben nem lesz változás. Sőt, egyre rosszabbak lesznek a körülmények, ha jól értelmezzük a Biblia proféciáit. De azt mondja, ugye, megint csak Pál apostol mondja, ha mi külső emberünk megromlik is, a belső mindazáltal nap mint nap épül. Azt mondja, a gondolkodásmódunk, a dolgokhoz való hozzáállásunk tekintetében változhatunk. És ha hagyjuk, hogy Krisztus megnyissa a mi szemünket, amit sátán elvakít, azt mondja, akkor meglátjuk a jelenlévő Istent, a gondviselő Istent, aki körülvesz minket és mindenünket, amink van. És tényleg jó lenne, hogyha mi is, én magam is, és mindannyian megtanulnánk, hogy amikben vagyunk éppen, abban megelégedettek legyünk, mert mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Tehát az előadásunknak a címe az emésztéssel kapcsolatos bőrbetegségek, és külön az aranyérről. Az aranyér ugyan nem tartozik bele a bőrbetegségek kategóriájába, szorosan véve, de mivel az aranyér is az emésztőrendszernek az utolsó részéhez tartozik, a végbélnek a betegségeihez, ezért kapcsoltuk ide. Szeretném először a könyveket bemutatni. Megkérlek, Tibor, gyere légy szívesen, és akkor olvasd el nekem. Az első a biokozmetika. A szerzője Bokor Katalin, és nagyon érdekes a könyv felépítése, ismerteti azokat a természetgyógyászati eljárásokat, milyen módon készíthetünk saját magunknak olyan krémeket, pakolásokat, samponokat, amit saját magunk házilag is elkészíthetünk otthon, és az alapanyagai pedig természetes alapanyagok. Tehát például levendula sampon és hasonló. De nagyon érdekes, nagyon sokféle krém, arcszesz, arcborogatás, arcpakolás, ilyenek vannak benne. Ide teszem majd az óra végén mindenkinek, szeretettel ajánlom, hogy nézegessen bele. Érdekes. Azon gondolkozom, hogy ha van hozzá kedve a kedves egészségklubnak, akkor felajánlom azt a mai óra keretében, hogy nem fog beleférni, hogy ezeket részletesen ismertessem, de például csak így egy beszélgetésben megtehetjük azt, hogy a jövő alkalommal szívesen mindenkinek a kérdése alapján kikeressük azokat a konkrét recepteket, amiket ajánlhatnék egyes bőrbetegségekre, vagy általában csak biokozmetikumokról. Tehát ha gondoljuk meg, ha van rá igény, akkor esetleg a jövő csütörtököt, amikor nincsen semmilyen alkalom, akkor szívesen felolvasok a receptekből, és megoszthatjuk egymással azokat. Ehhez hasonló az olajokról szóló könyv. Itt ennek az a címe, hogy illőolajos növényekkel való gyógyítás. A szerzője, egy más szerző, nem azonos az előzővel, nem Bokor Katalin, ez a másik könyv. A harmadik könyvünk gyógyító illatok. Ez is az illóolajokról, illetve azokról a gyógynövényekről, amelyek tartalmaznak illóolajokat, és akár a táplálkozásban, akár pedig a kozmetikában hasznosak. A harmadik könyvnek a címe az, hogy modern test és szépség. Ennek az ápolása, modern test és szépség ápolás. Ebben a könyvben le van írva nagyon-nagyon részletesen a fejünk tetejétől a lábunk, kislábunk ujjáig szinte, hogy milyen testrészünket milyen módon gondozhatjuk. Természetgyógyászati módszerek is vannak benne, táplálkozással kapcsolatos módszerek, konkrét tanácsok, mindenfélére. Ebből is vettem egy részt a mostani előadásunkhoz. Azután ide tartozik az élettanítókönyve, ez Sirillának egy könyve, és ezt azért hoztam el, mert neki van egy külön könyve a hajhullásról. Nem tudom, hogy tudtuk-e, majd szóba szeretném hozni, hogy milyen belső emésztőrendszeri betegséghez kapcsolódik a hajhullás. Aztán van egy nagyon, nagyon érdekes másik könyv, ezek sajnos nem tudom, hogy már kaphatók-e, az a forgalomba füves könyv. Igen, tehát rengeteg, ebbe olyan háztartási tanácsadások is vannak például, hogy lehet ilyen alvópárnát csinálni virágszirmokból, hogy lehet a szobánkat milyen illó olajat tartalmazó virágokkal tették tele az ünnepek alkalmával, vagy a hálószobát például, emlékszem, hogy levendula, szárított levendulával illatosították és fertőtlenítették. Aztán elhoztam a tápanyagtáblázatot, hogyha bármire kíváncsiak vagyunk, ki tudjuk keresni, ez a múltkor nem volt nálam, és még van konkrét ilyen teák és életmódi tanácsadók Lukácsné gyógyteáiba. Ő esztergomba kezdett már egészen a 70-es években gyógyteákkal foglalkozni, és hatalmas eredményeket ért el a rákgyógyítás területén, de majdnem minden betegségben. Ennyi a könyvbemutatásról, még van egy másik könyvem is, ez is Bokor Katalinné, a gyógynövénykönyvek és biokozmetikumok, ennek is a címe. Na akkor úgy gondolom, hogy kezdjük el akkor az első téma legyen, az egészséges bőrhöz szükséges vitaminok és ásványi anyagok. nagyon érdekes módon a szerző nem, hát valószínűleg tartom, hogy egy gyógyszergyárnak, vagy egy ilyen bio termékeket előállító cégnek a tulajdonosa, aki ezt a vitamin bibliát írta, mert minden alkalommal hivatkozik, ha nem is a saját készítményeire, de minden esetre hivatkozik hát olyan vitaminokra, vitamin készítményekre, fehérje készítményekre, amiket valószínűleg az ő cége állít elő. Én ezeket is meg fogom említeni, de azt is, hogy ezeket mivel helyettesíthetjük itt Magyarországon, mert a cég ez, ahogy nézem, ez amerikai cég. Tehát akkor nézzük, hogy mit is mondhatjuk, mit is mondhatunk. Másokkal fogom kezdeni. A táplálkozás az elsődleges fontosságú az egészséges bőrnek a fenntartásában, hiszen ezzel kapcsolatban is fogjuk most ezt elővenni. És akkor felsorolnám, illetve mondanám, hogy ő mit ír. Azt mondja, hogy az egészséges bőrhöz szükséges vitaminok és megfelelő táplálék. És ezt a következőképpen határozza meg. Naponta szükséges 55-65 g fehérje. Azután pedig azt mondja, hogy 8 pohár folyadék, leginkább víz, de lehet gyógytea is, egy néhány pohár gyógytea is. Emlékszem Tóth Gábornak egy előadására, ő azt mondta, hogy a folyadékokon belül nagyon sokszor iszunk tejet, édes italokat, szénsavas italokat, pedig a szervezetnek legtöbb esetben tiszta vízre lenne szüksége. És azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy ne csak folyadékot ígyunk, hanem tiszta vizet is, ásványvizet is. Aztán azt olvasom itt, hogy az étkezési javaslatok a következők ahhoz, hogy szép és egészséges bőrünk legyen. Tartózkodjunk a csokoládétól. Itt a csokoládéval kapcsolatban mindjárt meg kell jegyezni, hogy ugyanide tartozik a kávé is ebbe a kategóriába, ugyanide tartozik a kakaópor, tehát a teljes kakaó is, és ide tartozik még ebbe a vegyületcsoportba tartoznak azok a teák, amik a teobromin tartalmú teák, tehát a zöld teák. Zöld teák. Tehát azok, ami kifejezetten élvezeti tea, zöld tea. Ez vagy máté tea. Fekete tea. Ezek ugyanaz, mind csak más-más a növény, amelyik termeli, de a hatóanyaga alapvetően ez a teobromin származék, aminek van egy erős vízhajtó hatása is, mint ahogy a kávénak is, de a kávénak nem olyan fokozott, mint a teobrominnak, a teobromin tartalmú erős teáknak. Most a következő, amit mond, az, hogy nem ajánlja a zsíros ételeket. És itt a zsírgazdag táplálkozást alatt érti egyrészt a zsíros húsokat, nyilván a szalonnát, ugyanide érti mindenfajta sült ételt is. És adott esetben vannak olyan emberek, aki miatt ezt írja, hogy az előbbiekben beszéltem a máj és az epe betegségről, tehát az olyan betegek, akik olajos magvakat se tudnak emészteni, azoknak nem ajánlja még a szárított, még a diót sem. És azt mondja, hogy ártalmas lehet a napraforgó, tehát mindenfajta olajos mag, nem is sorolom fel, és ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy én is egy időben valóban allergiás voltam a diófélékre, napraforgó magra. Nem tudom, volt-e itt közülünk olyan, akinek emésztőrendszeri panasza volt, epe máj problémája, és ő is tapasztalta, hogy az olajos magvakat nehezen tudja megemészteni, illetve, hogy allergiát kap az arcán tőle. Ilyen foltos. Igen? Igen, tehát nem csak én tapasztalom. Ezért... akinek emésztési problémája van a májával és az epéjével, gyakran előfordulhat, tehát hogy ezt a nehezebb olajos ételekre is allergiás. hogyha javul az emésztőrendszer, akkor elmúlik ez az olajallergia. Tehát, hogyha gyógyul az epe és a máj az előzőekben feldiklátált deáktól, vagy más gyógymódoktól, akkor csökken az allergia is. Ez minden más allergiás betegségre is vonatkozik egyébként. Azt mondja, ezt nem egészen értem pontosan, különben, hogy ezt miért írja, azt mondja, hogy a szárított gyümölcsöket sem javasolja. Itt arra gondolok, hogy a szárított gyümölcsöknek magas a cukortartalma, és a cukortartalom vizet von el a bőrből, tehát valószínűleg a bőrnek a kiszáradásától mentene azzal, hogy csak friss gyümölcsöket javasol, és nem javasolja a szárított gyümölcsöket. Illetve itt én hozzátenném, hogy a szárított gyümölcs akkor, ha beáztatjuk, és újból visszanyeri a szükséges víztartalmát, akkor ugyanúgy fogyasztható. Aztán felsorolja a kólát, ami a bőrnek nem használ. Most mivel én el tudnám ezt hadarni, de szeretném, ha le tudnák önök írni, ezért kérem, hogy szóljanak, hogyha lemaradnak valahol az írásban, jó? Illetve felajánlom, hogy van nálam ugyanez a példány, és itt hagyom a Tibornál, akinek szüksége van rá, az a hétközben, vagy a jövő alkalomra másolunk belőle egy 30 példányt, és akkor osztunk, jó? És akkor talán, aki nem tudja leírni, az akkor is kaphat belőle, elviheti. Ezzel talán egy kicsit megkönnyítjük a saját dolgunkat. Tehát a kóla nem egészséges, itt tartottunk. Azon kívül, ahogy már mondtam, a kávét se tartja helyesnek, illetve azt mondja, hogy a bőrre káros az alkoholfogyasztás is. És nem csak az alkoholfogyasztás, hanem a cigarettát is azt ajánlja, hogy hagyja el mindenki, aki szeretné, hogy a bőre szép legyen. Nem tudom, tudjuk-e, hogy ezt a sárga bőrt a cigarettától is kaphatjuk. Aki cigarettázik, annak egy kifejezetten egy tipikus cigaretta bőre lesz. Attól függetlenül, hogy mondjuk a kezén, ahogy fogja a cigarettát, az természetes, hogy ott megszíneződhet a keze. Aztán azt mondja, hogy ne együnk cukrot. Itt a múltkor már beszéltünk róla, hogy a cukor helyett mit ajánl. Mit ajánlhatunk? Emlékezzünk? Fölsorolhatjuk közösen is. A mézet, ugye? Aztán beszéltünk a melaszról. Van most már lehet néhány bioboltba kapni juharszirupot. És akkor van még ez a bizonyos stevia. Ugye? Ki ajánlotta a múltkor a stevia? Ugye? És van még a gyümölcscukor, amit szintén lehet venni. Vagy szőlőcukor. Akinek nincsen cukorbetegsége, az használhat szőlőcukrot. A szőlőcukor az egyik leggyorsabban felszívódó cukor. A következő, amit ő mond, hogy az egészséges bőrünk érdekében fontos lenne, ez hogy ő ajánlja, hogy egyfajta fehérje itallal kezdjük a reggelinket. Ez a fehérje ital, ez valószínűleg az ő saját receptje, lediktálom, és hozzámondom azt, amit itt Magyarországon helyette pótolhatunk. Tehát ő ajánl 170 ml zsírszegény tejet, most én erre azt ajánlanám, mivel itt a zsírszegény tejet a fehérje miatt mondja, hogy legyen ez a fehérje, mondjuk szójatej. És itt szeretnénk bemutatni, hogy vannak szójatejporaink, vanília ízben, kávé ízben, kókusz ízben, tehát ezt a 170 ml tejet, ezt elkészíthetjük ezekből azzal, hogy néhány kanál, egy 2-3 evőkanál port, lassan, kis mennyiségű hideg vízzel, lassan fölhígítjuk 170 ml-re. Ehhez ő tesz hozzá egy evőkanál étkezési sörélesztőt. Ez a sörélesztő B-vitamin tartalmú, ezt szintén lehet nálunk kapni, itt van ebbe a zacskóba. Nagyon gazdag B-vitaminban, és nem csak egyféle, hanem a B-vitamin komplexekben, és több helyen fogja említeni, majd megfigyelhetjük a sörélesztőt, hogy mennyire egészséges a bőr számára. Ezért teszi bele ő is. A következő, amit beletesz, Különben szoktak enni a sörélesztőpor helyett a normál élesztőből is egy ekkora darabot, mint egy babszemnyit, ez így helyes, egy babszemnyit. Igen, ha minden nap eszünk, a sörélesztőből ő azt mondja, hogy egy evőkanállal tegyünk bele. Ha nincsen otthon, akkor belekeverhetünk egy kis élesztőt is. De akkor azt úgy kell, hogy el kell keverni mondjuk a szójatejporral, nehogy darabos maradjon benne. A porból egy evőkanál, tehát a porból, igen. Sörélesztő és a rendes élesztő is ugyanolyan jó. A sörélesztő ebbe a porba van, a másik pedig... Tehát azt mondtam eddig, hogy 170 ml tej, én ajánlom a szójatejet, egy evőkanál sörélesztő, három evőkanál, hát ez acidophyllus por. Ez az acidophyllus por, ez olyan fajta emésztő gombáknak a neve, biztos hallottuk a rádióban, meg reklám, tele van ez az acidophyllus bifidus. Már a gyerekek is... Igen. Nálunk otthon mondják ezt a port, tehát ez azért jó, mert segít az emészt, a tej megemésztésében, és egyáltalán mindenfajta emésztéshez nagyon jól segít. Ezt patikába lehet kapni, valószínűleg ő azért mondja, mert de a patikába, tablettába, illetve kapszulába lehet venni. Én azt javaslom, hogy akkor egy kapszulát ketté lehet nyitni, szét lehet húzni, és akkor bele lehet a port belőle pöcögtetni. Valószínűleg az a cég, amelyik az ő cége, ez porba árusítja. Aztán ajánl bele egy evőkanál lecitint. Itt régen lehetett Magyarországon kapni, nem tudom, azt hiszem talán még most is van szója granulátum, vagy szója lecitint. Ez ilyen műanyag, barna, így van, műanyag, dobozos szója lecitint.
1: Majd
0: porba, granulátumban van, igen, az is egyfajta a pornak a... Tehát ez a szója lecitint. A követ, majd meg fogjuk látni, amikor sorolja a vitaminokat, hogy ezeket miért teszi bele. És akkor azt mondja, hogy itt az én enyémben meg is mondja, hogy miért. Azt mondja az acidophyllusra, hogy a normális bérflórához szükséges. Itt a szója lecitintnél pedig megjegyeztem zárójelbe magamnak, hogy ez eltünteti a bőr alatti duzzanatokat, illetve a koleszterint. Tehát simává is egyenletessé teszi a bőrt. Aztán belekever még egy evőkanál fehérjeport. Hát én itt megint azt mondom, ő itt a fehérjepor alatt ciszteint ért. De mi, hát az van egy cég, ami a fehérjét különféle, minden fehérjét külön porba árulják. Nem akarom a cégnek a reklámot kelteni, de én úgy emlékszem, hogy ez a Forever Living volt. Nem tudom, hogy még árusítanak-e. Ő itt a későbbiekben említi, hogy ez a bizonyos fehérjepor, ez ciszteint ért alatta. Illetve azt mondja, hogy fél egy evőkanál melaszt, mézet, vagy ugye a többi édesítőszert, amit említettünk, és ott még megjegyezhetjük ugye az édesgyökeret is, mint édesítőszer, illetve azt mondja, hogy tegyünk hozzá fél egy evőkanál Szent János kenyérmagport. Talán az is van nekünk. Igen. És ez nagyon gazdag ásványi anyagokban, és valószínűleg az ásványi anyag tartalom miatt ajánlja ez. Ezen kívül javasolja, hogy tegyünk az italunkba még banánt, mert a banánban magas a kálcium tartalom, és a bőrnek szüksége van kálciumra. Azután eperet, illetve más, bármilyen friss gyümölcsöt javasol, hogy tegyünk bele. Hát szóval ez egy nagyon gazdag fehérjeital, és azt mondja... Ez már talán egy egész reggelinek is megfelel,
1: szerintem
0: ugye?
1: Turmix.
0: Igen, tehát ezt össze kell turmixolni, azt mondja. És valószínűleg így van ez, ahogy itt olvassuk, ez legalább egy 2,5-3 decire fog kijönni. Mit nem írt fel? Cisztein. Ez egy kéntartalmú fehérjepor, és ahogy majd fogjuk látni, ez a kén. Igen, egy evőkanállal, és ez szintén szükséges a bőrnek a szépségéhez.
1: Más fehérjével nem lehet pótolni?
0: Bármelyik más kéntartalmú fehérjével lehet pótolni. De ő csak itt most ezt jegyzi meg.
1: Gyógyszertárban lehet így
0: kérni? Nem, nincsen a gyógyszer. Vagy tudtommal nincsen. Meg kell, én bioboltban láttam egyes helyeken, hogy akik kapcsolatban vannak ezzel a céggel, azok árusítanak megrendelésre ilyen fehérjét, tehát lehet, hogy meg lehet rendelni, vagy menjünk föl az internetre, írjuk be, hogy cisztein, és biztos kijön egy olyan cég, ível írják ciszteinnel, úgy, ahogy kiejtem, latinul Y-nal és S-sel. Tehát C-Y-S-T-I-N, cisztein. Ha ezt a kettőt beírjuk, akkor biztos kijön egy cég, ahonnan lehet venni. Na még milyen vitamin kiegészítőket javasol? Tehát ez lett volna a te ital, és most mondja a vitaminokat. Először is nagyon sok vitamin lesz, úgyhogy otthon megjegyeztük anyukával, hogy hát nem kevés. Napi egy ásványi anyag multivitaminnal kezdené, amit evés után javasol. Tehát ásványi anyagból napi egyet. Aztán azt mondja, hogy fontos a bőr tónusához és az elegendő erősítéséhez a napi 100 mg nyújtott hatású B2 vitamin, B-komplex, és ebben különösen B2 és a B6 vitamin. A B2 a riboflavin, és a B6 a piridoxin, de hát ez számunkra nem érdekes. A B2-t és a B6-ot így külön-külön is lehet venni a gyógyszertárba. Tehát ha azt kérjük, hogy B2 vitamint vagy B6-ot, amikor még én dolgoztam, akkor így külön is lehetett venni. Minden esetre benne van a Poli-B tablettába, benne van a Polivitaplex 8-ba, és benne van a Polivitaplex 10-be is. Dehogy nem, abba is benne. Ezt csak azért mondom, mert előjött a gyógyszerész agyam. De hát ott benne van minden a sörélesztőbe és az élesztőbe. És ha nagyon akarunk, akkor a teljes őrlésű kenyerekbe is benne van. Tehát én azt tartom az egyik legnagyobb hibának a mai 20. századi kenyériparban, hogy a legjobb ásványi anyagainkat, a rosttartalmat kivette az ételeinkből, és a vitaminjainkat, mint például ezeket. Aztán pedig azt mondja, hogy mivel folytassuk, milyen vitaminnal? A C-vitaminnal. És a C-vitaminból nem is keveset mond, hanem elég többet. Na most még itt azt mondja a B-vitaminnál, azt még elfelejtettem elolvasni, hogy csökkenti a B-vitamin az arcbőrnek a zsírosodását, a zsírosságát. Tehát ezért ajánlja. Csökkenti az arcbőrnek a zsírosodását. A B és a B6 vitamin. A következő, mert ez így lesz, ahogy mondtam, a C-vitamin, és pedig azt mondja, nem is a C-vel kezdi, hanem az A-vitaminnal. Azt mondja, hogy hetente, két nap szünet után, 5 napig szedjünk A-vitamint, méghozzá ő javasol 2-szer reggel és este 25 ezer nemzetközi egység A-vitamint. Ugye ezt is lehet természetes formában magunkhoz venni, mert A-vitamint tartalmaz a sárgarépa, a sütőtök és minden sárga színű gyümölcs. A múltkor mondtuk a sárga barackot, ugye? És mondhatnánk még az ananász is, ugye, papaja, stb. Tehát sárga színe legyen, ilyen narancssárga. Aztán mi a következő? Következik az igen, de még erőtevő mondja az E-vitamint. Azt mondja különben az A-vitaminról, hogy a fertőzéseknek a megelőzésére alkalmazná ő, hogy a bőrnek a sérülései gyógyuljanak minél hamarabb, illetve hogy egyáltalán ne is sérüljön, de amellett is az A-vitaminnak különösen van egy hámvédő hatása. Napi 1000 mg csipkebogyót javasol, illetve ők csipkebogyóból gyártanak C-vitamin tablettát. Én most azt mondom, hogy már úgy tudom, hogy van Magyarországon is ez a csipkebogyó tartalmú C-vitamin tabletta. Ha nem, akkor természetes formában vegyünk magunkhoz C-vitamint. Ugye van C-vitamin a savanyú káposztába, a savanyú gyümölcsökbe, a citrusfélékbe, és ilyen savanyú gyümölcs például a piros ribizli. Hát minden, ami savanyú, az gyakorlatilag tartalmaz. Tehát ez napi 22-25 ezer nemzetközi egység. Ezt lehet venni a gyógyszertárba, ilyen 25 ezrest is, de én úgy hallottam, hogy a napi szükséglet sárgarépa mennyiség az 20 deka. Tehát, hogyha a 20 deka sárgarépát lereszeljük almával, citromlével, összekeverjük, és egy csepp olajat cseppentünk rá, valamilyen természetes, mondjuk búzacsira olajat, mert az E-vitamin tartalmú, akkor már mind a két vitaminat hozzátettük, és egyszerre elfogyaszthatjuk, és úgy nagyon finom is. Tehát ezt javaslom helyette. Mondjam el még egyszer? Tehát 20 deka reszelt sárgarépa, akinek erősebb a foga, az a nagyobb reszelőn reszelheti, akinek gyengébb, az a kisebben. Ehhez egy alma, vagy két alma, lehet azt is reszelve, erre aztán egy fél, vagy egy egész citromot, és egy evőkanál olajat. Én javaslom a búzacsira olajat, mert gazdag E-vitaminban. Azért mondanám, hogy tegyünk ehhez olajat, mert tudjuk, hogy az E-vitamin, A-vitamin csak zsír jelenléte. Pontosan? Így van, így ahogy tetszenek mondani. Pontosan. Na, akkor a következő, így ahogy mondtam is, az E-vitamin. Megjegyzi, hogy a sebek gyógyulását segíti elő a C-vitamin. Az úzódásnál, gennyesedésnél, mindenféle sebet nagyon meggyorsít. Utána javasolja napi 100-400 mg E-vitamint. Lehet kapni a gyógyszertárba 100 és 400 mg-os E-vitamint is kapszulába. Ha nem férünk hozzá, de itt felsorolja azt is, hogy miben lehet, tehát búzacsirában és búzacsira olajban is van, illetve van a rendes búzában is. Ezt étkezés után és C-vitaminnal tanácsolja bevenni, és azt mondja hozzá, hogy együtt védik a bőrt az akné ellen. És ehhez nem tudom, hogy ő úgy gondolja, hogy együtt védik a bőrt, mert az A-vitamin is védi a bőrt az akné ellen. Tehát ezt így egybe kell gondoljuk, hogy A, E és C-vitamin védi a bőrt az akné ellen. Az akné ezek a pattanások, a gennyes pattanások. Aztán mit mond még? Azt mondja például, hogy a bőrre az E-vitamin olaj maga is jó, például égési sebeknek a kezelésére, horzsolásra, sebek gyógyítására. Azt mondhatjuk, hogy a sebek gyógyításához még a méz is jó. Van egy kedves ismerősünk, Nyerges Katika, ő mézzel szokta kenni a sebeket, és azt mondja, hogy nagyon jó hatást ér el vele. Én még megjegyezném, hogy a sebgyógyításához nagyon segít ki a 3%-os hidrogénperoxid. Ilyen horzsolás, ütés után feldörzsölődik a bőr. Azért pedig, mert ahogy a bőr érintetlen marad, és a felső három réteg eltűnik, akkor rögtön nyitott kapuvá válik a fertőzések, a baktérium, vírus, gombák számára. Ez a hidrogénperoxid pedig azt teszi, hogy nonsens oxigént, tehát oxigén atomokat bocsájt a sebbe, amik rögtön antioxidáns hatásként tehát rögtön előli a baktériumokat, a vírusokat és a gombákat. Nagyon szépen kipezseg, és nagyon segíti a bőrnek a gyógyulását. Igen, fekére is, és a hidrogénperoxid 3%, tehát fekély kezelésére 3%-os hidrogénperoxidos kezelést szoktak javasolni, és utána, hogy ez ugye a baktériumok ellen véd, és hogy a gombákkal se fertőződjön a seb, szantakridin oldatot szoktak, vagy most már úgy hívják, hogy akriflavin oldatot, tehát szantakridin XL, vagy akriflavin, és itt az akrinál a K, az C-vel írják, acriflavin oldatot szoktak használni fekének a kezelésére. Nagyon jó eredményeket értek el. Van egy kedves ismerősöm, aki kórházba dolgozik, és ő azt mondta, hogy egy beteg, aki hosszan bent feküdt náluk, annyira fölfekélyesedett, hogy már a csontig fölszekélyesedett. És ő akkor kezdő ápolónő volt, és nagyon-nagyon szorgalmas és hűséges, naponta 5-ször lekente hidrogénperoxiddal, ezzel a 3%-ossal, bekente az akriflavinoldattal, és felgyógyult a beteg, úgyhogy kórházi kitüntetést kapott érte. Na, a következő, amiről itt szó kell, hogy essen, az pedig a következő. Megnézem, hogy mit mondtam már el. Igen. Most a vitaminokon kívül az ásványi anyagokra kerül a sor. Mit is ajánl, melyiket? Azt mondja, hogy napi 6 fémkelát kapszulát kell bevenni. Na most ez a fémkelát kapszulát, ez olyan, hogy ha most olvassuk, lehet venni a gyógyszertárba ilyent, hogy biomagnézium, vagy biocink. Tehát ezek a biocinkek nem ásványi anyag formájában, nem tudom én, magnézium citrát formájában tartalmazzák, hanem valamilyen olyan szerves anyaghoz kötve, aminek a felszívódása jobb. Valószínűleg kint már lehet kapni ilyen fémkelátokat, tehát ilyen szerves anyaghoz kötött ásványi anyagokat. Magyarországon lehet venni a cinket, lehet venni a magnéziumot ilyen biokelát formájában, tehát biomagnéziumként és biocinkként. A magnézium is szükséges az izom és a mozgásszervnek a működéséhez, a cukorbetegeknek. Tehát itt ugye az emésztőrendszeri betegségnél rögtön kapcsolhatjuk a magnéziumot. És ha nagyon gyorsan gyógyítja a sebeket a cink. Ugyanakkor, hogy kapcsoljuk az emésztőrendszerhez, a cink fokozza az inzulin termelését is. Tehát a cink mellé írjuk, hogy a sebgyógyítást gyorsítja, és az inzulin termelés elősegíti. És akkor most itt minden hazafele menve eszembe jutott a múltkor, hogy a cukorbetegségnél elfelejtettem mondani ásványi anyagok mellé, és ide föl is írhatjuk a krómot és a szelént. Lehet kapni krompikolinát formájában a gyógyszertárba, és a szelént is lehet venni a gyógyszertárba. Ezen kívül javasolja még a ugye a króm és a szelén az a cukorhoz tartozik, de mivel ha a cukor romlásával romlik nagyon a bőr állapota is, ezért ezt csak így zárójelbe teszem hozzá, a szorosan vett értelemben nem tartozik ide. De azt el kell mondanom, hogy a cukorbetegség romlásával nagyon gyengül az immunrendszer is. Az immunrendszer gyorsulásával pedig hajlamossá válik a bőr a sebesedésre és a sebeknek a nehéz gyógyulására. Tehát meg kell jegyeznem, hogy nagyon sok esetben a sebek lassabban gyógyulnak, jelentősen lassan. Van, ahogy valamikor 3 hét alatt gyógyul be egy cukorbetegnek egy sebe, könnyen alakul ki fekély, és sajnálatos módon, hogyha a fekély nem gyógyul be, akkor előbb-utóbb oda kerül a szervezet, hogy le kell vágni azt a végtagot. Ezért elég gyakori sajnálatos módon a cukorbetegeknél a lábúj levágása, ami elég egy katasztrofális dolog. Akkor kell megfogni, amikor még a lábúj érzéketlenné válik, és akkor például ez a búzacsiraolaj is, és maga a búza gabona, tehát vagy a főtt búza, vagy a teljes őrlésű kenyér, az segíthet ennek a folyamatnak a visszafordításában, az értágító táplálékkal és teákkal együtt. Na, tehát a kelát mellett mit mond? Az, hogy nagyon fontos a kelát, ez a savbázis egyensúlynak a fenntartásához. És azt mondja, hogy az arcbőr színhez szükséges az ásványi anyagok. Elsorolja, hogy mit okoz, illetve mit segít az egyes ásványi anyag. Azt mondja, a kálcium például lágy, sima bőrszövetet segít előállítani a szervezetnek. Tehát kálcium szükséges a lágy és a sima bőrszövethez. A következő a réz. Azt mondja, hogy a réz a bőr színnek a kialakulásában van szerepe, azért, mert a vasnak a felszívódásához szükséges, és itt rögtön hozzáteszi azt is, hogy maga a vas adja a bőrnek a rózsaszín színét, tehát vashiány esetén van sáppadt bőr. Nem tudjuk, hogy nem tudom, tudják-e, hogy például, hogyha egy jó belgyógyászhoz nem megy az ember, vagy éppen a körzeti orvosához, ha sápad, akkor rögtön kell, hogy mondja, hogy feltételezhetően vashiányos. Még jobban meg lehet győződni, ha lehúzzuk a szemünket, és ott látjuk a legvékonyabb ereket. Ha ezek színtelenek, akkor egészen biztos, hogy rossz a vérkeringése, és vashiányosak vagyunk. Tehát innen lehet a legkönnyebben megállapítani a vashiányt, illetve onnan, hogyha az oxigén hiányt pedig onnan látszik a bőrünkön, amikor ellilul a szánk széle, vagy az ujjaink, a körmünk. Tehát, hogyha valakinek a szája széle lila, vagy a körmei színtelenek, vagy ellilulnak, az oxigén hiányt jelent, és valószínűleg ott az a probléma, hogy érszükületről van szó, vagy vashiányról. A következő, amit itt mond, tehát ezért kellett a réz és a vas. A következő, amit mond, a kálium a száraz bőrnek a megszüntetéséhez szükséges, és az akné kezeléséhez, az akné ellen, tehát az kálium. A tengeri sóban fordul elő a kálium. A cink a külső és a belső sebek gyógyulásához, ahogy az előbb mondtam. Ezen kívül sikerült leíznunk? Igen, a kálium. Tehát a káliumra azt mondja, hogy tartottam? A száraz bőr, igen. Tehát száraz bőr ellen, és az akné ellen jó, és tengeri sóban van benne. És majd mindjárt előveszem, mert a hajhulásnál kiírtam, hogy még mibe van benne. Azt hiszem, hogy még két-hármat tudok hozzá mondani. A banánban is van. Banán, így van. Igen. Különben kálium van a paradicsomban is, most jut eszembe. A paradicsomban is. Sőt, hogyha valaki a vízhajtásnál érzi, hogy sok káliumot vesztett. Igen, pontosan, akkor igen. Régen én is a gyógyszertárban a káliumot ajánlottam a vízhajtózáshoz, illetve hát a paradicsomot. Na, ezen, és akkor azt mondtam még, hogy a cink az a külső és a belső sebek gyógyulásában segít. Tehát például, hogyha én egy fekélyes beteget akarnék gyógyítani, hogy ehhez visszatérjek, akkor ugye itt írja a cinket, az előbb mondtam, szükség C-vitamin,

Nem létezik. 1000 milligram inozitol. Én azt hittem, hogy 1000 gram. Tehát 1000 milligram inozitol és kolin. Kolin. Ezek inkább vitamin jellegű vegyületek. Illetve nem is egészen. És azt mondja, hogy ebből a főétkezések után kell enni naponta. Azt mondja, hogy naponta 2 evőkanál lecitén granulátum. Most a lecitént már említettem, benne is volt ebbe a bizonyos tejitalba, és mondtam, hogy vagy szójaport kell beletenni helyette, vagy pedig lehet venni ezt a lecitin granulátumot. De mivel maga a teljes szójaport tartalmazza, ezért azt mondom, hogy akkor együnk 2 evőkanál szójaport. Ez különben a nőknek is fontos a hormon háztartásnak a rendbetételéhez. Azt mondja, hogy az a következő pedig azt mondja, hogy a bőr alatti zsír lerakodásnak a felszívódásához szükséges ez a szójagranulátum. Ugye az előbb mondtam, hogy a dudorokat eltünteti, és a koleszterint is föloldja, és fölszívhatóvá teszi, tehát eltávolítja a bőr alól. De megjegyzi még ezen kívül, hogy tisztítja a szójalecitin, a vesét, és így segít a bőrnek a káros anyagoknak az eltávolításába. Azt is megjegyzi, hogy rugalmassá teszi a bőrt, na ez a bizonyos 1 g cisztein, aminósav, és 3 g C-vitamin. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a C-vitaminból, ugye a magyar tabletták úgy vannak, hogy 100 g-os, 200 g-os, 500 g-os, kint sokkal nagyobb adagokba adagolják a vitaminokat, és különösen, hogyha sebgyógyításhoz kell, vagy az arcnak a szépítételéhez, a bőrnek a regenerálódásához, akkor ő napi 3 grammot mond. Ezt nem egyszerre kell megenni, mert az sok lenne, nem is nagyon tudnánk, hanem 3-szor 1000-1000 grammot, vagy 6-szor 500-500 milligrammot egyenletesen elosztva. Lehet egyébként kapni olyan C-vitamint, hogy egész nap fokozatosan szívódik fel, ezek az úgynevezett mikrokapszulázott C-vitaminok. De hát, ha gyümölcsöket eszünk, nyilván erre nincs is szükség. Azt mondja, hogy ezt a bizonyos cisztein és a C-vitamin gyümölcslébe keverve ígyuk meg. A sebgyógyulásthoz már elmondtam, ugye, hogy szükséges a cink, az A, C, az E-vitamin. És itt mond egy gyógynövényt is, ami segít a sebgyógyuláshoz, ez pedig a fekete nadájtő. Ez nagyon erősen segít a sebgyógyuláshoz, ugyanis a sejteknek a szaporodását segíti, regenerálja. Gyorsan szaporodnak a bőrsejtek, és regenerálódik, illetve begyógyul a seb. A fekete nadájtőnek? Hát mivel ő itt kivonatot mond, itt feltételezem, hogy a gyökérből vonják ki, de valószínűleg az egész, ha egy növényben van valami, az minden részében van, csak legfeljebb az egyik részében kevesebb, a másik részében több. Tehát én most így ezért azt mondom, hogy ha valakinek levele van, akkor levélből is megcsinálhatja, azt is megcsinálhatja, hogy megfőzi, és akkor gyógyteát készít, és azzal ecseteli a sebet. Különben sebgyógyításra nagyon jó a kamilla borogatás is, de csak úgy, hogy a kamillát leszűrjük vattán keresztül, hogy semmiféle pöszme a kamilla virágból ne menjen bele. Nagyon segít a kamilla virág is. A fekete nadájtőnél meg kell jegyezzük, hogy a zúzódásoknál is segít, tehát ha nem seb van, nem nyitott seb van, hanem zárt seb, akkor is segít a zúzódások elmulasztásába a fekete nadájtő, illetve még a csonttöréseknél is, ha borogatást teszünk rá, és mondjuk éjszaka rajta marad, akkor segíti a csontgyógyulást is eléggé. Egy kolléganőm volt, akinek eltörött a férjének a lába, és akkor jelent meg frissen a fekete nadájtőkrém. És
akkor javasoltam, mert én is olvastam a használat utasításában ezeket, és valóban bevitte a kórházba is kente, és azt mondta, hogy sokkal gyorsabban gyógyult a csonttörése, és a duzzanat is, ugye, mert minden esésnél törés

0: az izmok is sérülnek.
1: Hiszen
0: Ugye
1: olyan
0: tudjuk, hogy...
1: megáztatni a gyökeret.
0: Igen,
1: Én
0: így
1: nekem
0: van.
1: egyszer egy bioboltos ilyen természetgyógyász csináltuk, el volt törve a kezem.
0: Igen, és
1: nem
0: akkor...
1: tudom hány napig
0: igen.
1: kell, vagy 2 hétig, és utána az kellett belemasszírozni, inkább zúzódás volt.
0: Igen. Igen, most viszont szeretném mondani, hogy alkoholos oldata a fekete nadájtőnek nem jó. Mégpedig azért nem, mert károsítja a májat. És megint is javasolom, bár vannak egyes gyógynövénykönyvek, amik javasolják az ivását, de például az édesanyámnak a májának rossz hatással volt. És azt írja az egyetemi gyógynövénykönyvünk, hogy az alkoholos kivonata kimondottan káros. Tehát ezt úgy lehet megelőzni, ugye, hogy vizes kivonatot, tehát vizes teát készítünk belőle, akkor nem káros, illetve hogyha olajba vonjuk ki, akkor szintén nem káros. Ez kifejezetten az alkoholos kivonatára vonatkozik. Úgyhogy azért én is inkább csak külsőleges használatra javaslom, belsőleges használatra nem. Na, a következő legyen. Azt mondja, hogy ha az arc csúnyán elszennyeződött, például ilyen elesésnél, akkor ezt a cinkkelátot javasolja, biocink formájában. Ez az, amit nálunk is lehet venni a boltba. És azt mondja, hogy 15-50 mg-ot kell belőle naponta bevenni. A következő, ugye az aknéra elmondtam, hogy mik azok, amik gyógyulnak, gyógyítanak. Most már önök is el tudják mondani, akkor mik lesznek tehát az aknéra, amik jók. Ezzel nagyon sokan. Az antioxidánsok és a cink, igen. Kálium is jó, így van, a kálium is. E-vitamin is jó, így van. Na, a következő... lépek egyet lejjebb, táplálkozás. Igen. És igen, itt elmondta, hogy a táplálkozás fontos szerepet játszik a bőrben. Azt már elmondtam. Akkor itt végeztünk ezzel. Azzal kezdtünk, így van. Na most, én egy kicsit külön kiírtam bizonyos dolgokat, ami csak a hajhullással kapcsolatos. Mert ez a hajhullás, ez egy sarkalatos kérdés a bőrrel kapcsolatosan. Tehát nekem itt valami még hiányzik, itt aki odaadta, ezt nekem keverte. Így adta oda nekem. Na. Akkor valószínűleg ennyi.
2: Igen, 2-3.
0: Nézd meg, 1-2-3-nak kell lenni.
2: Igen, ezek kész voltak, és most ez van.
0: Jó, csak egy pillanatra. Csak azért keresem, mert nekem van egy külön ilyen egy papírom a hajra vonatkozóan is. Jó, na akkor jönnek a haj. Hajhullás. Mit mond a hajhullásról? A táplálkozás nagyon fontos szerepet játszik a hajhullásban. Hogy dús és fénylő legyen a hajunk. Azt mondja, hogy szükséges hozzá búza, búzacsira, élesztő. Ez most csak a hajra vonatkozik. Majdnem elég sok minden hasonló lesz az előzőhöz, de megemlíti ugyanígy. Búzacsirát a hajhoz. Igen. És elmondja, hogy miket ajánl. Fontos. Tehát élesztő, búzacsira, igen, teljes őrlésű kenyér. Mert ezekben levő vitaminok és ásványi anyagok nagyon fontosak ezek. Azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy vigyázzunk a savbázis egyensúlyunkra, mert a savas pH-jú ha savas pH-ba tolódik el, akkor a szervezetünk egyensúly az nem lesz jó, még a hajunknak sem. Naponta Tehát a multivitaminokat ajánl. Napi egy multivitamin ásványanyag kapszulát, illetve hát az előbb említett most jönnek majd a vitaminok. B-vitamin komplexet ajánl, mert azt mondja, hogy a B-vitamin komplex nélkülözhetetlen a haj növekedéséhez. A pantoténsavat mondja, a pantoténsav is a B-vitamin komplex közé tartozik, de külön megjegyzés, ahogy én mondtam a múltkoriban, hogy amikor begyullad valakinek a hasnyálmirigye, akkor onnan veheti észre, hogy a cukorbetegsége romlott, mert a hasnyálmirigye begyullad, hogy hullik a haja. És ilyenkor nagyon segít a pantenol tabletta, vagy más pantoténsav tartalmú étel, mert megállítja a hajhullást, és rendbe hozza a hasnyálmirigyet is. Úgy függ össze a kettő, tehát egymással. Szükséges még a folsav. Most nem tudom, a pantoténsavnál mondtam a múltkora, hogy mennyit kell belőle szedni. Tehát a normál esetben, ha valaki egészséges, vagy csak éppen kevés, akkor a kétszer egy pantenol tablettát mondja. Súlyosabb esetben én a 3x2-t javaslom. Annyi ideig, amíg el nem múlik a hajhullás. Itt ő... Tessék? Igen, lehet kapni gyógyszertárba, így, hogy pantenol tabletta. Különben tudjuk, hogy a Revalid kapszulában is, és más hajhullás elleni kapszulákban, tablettákban is ez benne van. Lehet kapni pantenol tartalmú sampont is. És az is elképzelhető, bár nem próbáltam, hogy maga a pantenol habnak a fejbedörzsülése, mondjuk egy hajmosás előtt vagy után, az is segít. Talán hajmosás után érdemes, be kellene dörzsölni, ha én megpróbálnám, és mondjuk egy 20 percig várnék, amíg fölszívódik, addig egy nejlonnal körbekötném a fejemet rá a törölközőt, és 20 perc után lehet már le se kellene mosni. Ha mégis úgy éreznék, hogy tapad, vagy nem lesz olyan szép, akkor 20 perc után le lehet mosni. Azt mondja még, hogy a hajnak a működéséhez szükséges a folsav is. Folsav, igen. Most a következő folsavat szoktak a vasnak a felszívódásához is javasolni, és elképzelhető, hogy azért mondja itt is, mert ugye a fejnek, a bőrnek, illetve a hajnak a színét is, a pigment sejtek a vasból lesznek. Na most itt azt mondja, hogy még van egy ilyen paraminobenzoessav nevezetű anyag is, ez is szükséges a hajhoz. Most nem tudom, hogy ez kapható-e a gyógyszertárba, vagy hogy így külön kapható-e. Para-amino-benzoessav. Megjegyzi hozzá, ez nagyon érdekes, elősegíti, hogy az őszhaj ismét visszanyeri az eredeti színét. Igen. Para-amino-benzoessav. Semmit nem ír, hogy kell, csak az, hogy ez elősegíti a paraminobenz, az ősaj eredeti hajnak a visszanyerését. A helyzet az, hogy nem tudom, hogy egyáltalán Magyarországon kapható-e ilyesmi, de ha lenne, hát én is kipróbálnám. Lehet?
3: Igen, egyik helyen, jaj, a Győri út, nem tudom most pontosan hány számba, ott valaki kérte, hogy hozzak neki, és lehet kapni kifejezetten ilyen, az valahogy ecsetelni kell, vagy nem tudom, egy ilyen folyadék, hajmosás után, és a haj visszanyer egy eredeti színét.
0: Nem semmi.
3: Olyan 1800
0: forint. Ez nem is olyan. És ez bioboltba tetszett vásárolni?
3: Ez egy biobolt.
0: Biobolt.
3: A pontos címét nem tudom,
0: hogy értem. Én szerintem próbáljuk meg a nagy bevásárló központok, a biobolt, a bio központokban. Lehet, hogy a századék úton. Nem tetszett látni?
3: Nem, ezt valaki kérte, hogy oda, hogy
0: igen? Hányan kérünk belőle?
3: Ez az első kerület.
0: Első kerület?
3: Ott, ahol a Márvány utcán,
0: igen?
3: Vagy a 105 megáll a Márvány utcán, amielőtt átmegy ott a vasúti hídon, hogyha Budára jövünk. Igen. És akkor ott a Győri úton be kell menni, és hát azt most pontosan nem tudom, szóval ott van egy ilyen egészség volt valami, a pontos nevét sem tudom.
0: Igen.
1: Volt reklámban is, csak én se hittem, hogy itt állítja a szint. Tehát ez nem maga ez a szer, hanem ennek van egy neve.
0: Tehát ez egy vitamin.
1: Nem vitamin, ez az, hogy visszaállítja.
0: Ja, igen.
4: Nem, a herbaházban is van.
0: Tehát a herbaházban is. Lehetséges. Igen. Érdekes. Én is csak most olvastam különben. Ez nekem is újdonság volt.
1: Erős vegyületeket,
4: hogy mennyire
1: vegyszer. Kérdés, hogy milyen vegyszer.
0: Ezek nem vegyszerek, ez vitaminnak, ez a szervezetbe szükséges vitaminok között sorolta föl. Tehát érdekes, a paraminobenzoesav különben a tartósítószernek is használják, úgy emlékszem. De minden esetre érdekes, sehol máshol nem olvastam, itt igen. Na, akkor haladjunk tovább. Paraminobenzoesav. Igen. Igen. Itt elmondja az adagot, azt mondja, hogy az A-vitamin is jó, annak tovább léptünk akkor. Naponta egyszer-kétszer 10 000 nemzetközi egység A-vitamin. Tehát itt ugye maradunk a sárgarépánál. És azt mondja, hogy... De ha valaki esetleg mégis A-vitamin kapszulába szed, akkor azt szeretném mondani, nagyon hangsúlyozni, hogy az A-vitamin szedésénél szünetet kell tartani. Mondjuk ez a 10 000 egység naponta, ez nem olyan nagy mennyiségű, régen lehetett kapni ugye ezt a 75 000 egységes A-vitamint, ott úgy volt a szokás, hogy 3 hétig napi egyet szedettünk, és utána 1 hónap szünetet tartottunk. Kedves egészségére, nem lehetne becsukni az ablakot? Itt a hátam mögött? Nincsen? Jó. Allergia. Jó, akkor azzal nincs mit tennünk. Ugyanígy javasolja a fém a ciszteint, mint ahogy az előzőekben olvastuk, és az 3 g C-vitamint, illetve ugyanígy javasolja a napi 1 multivitamin tablettát, amit azt mondja, hogy reggelinél vegyünk be. Az elemek között szintén feljegyez egy pár ásványi anyagot, így például azt mondja, hogy a hajnak nagyon jót tesz a szilícium. A kén... Hát igen, ezt nem tudom, hogy van-e olyan ásványi anyag, amiben szilícium is van. Igen, lehetett... Köles, az nem... Zsúrló tea. Nagyon jó. És mit mondtunk még? Zsúrló, köles... kovaföldet is lehetett kapni, amit ne ijedjünk meg, az ilyen ásványi anyag porként, és kávés kanállal, vagy kisebb adagoló lehet kapni. És igen? Kapszulába is. Tehát azt mondja, hogy a hajnak ez is jó. Nem gilisztál.
4: Nem, csak mondta, hogy földet fogunk enni.
0: Igen, gilisztál. Nem, ez... Ezek nagyon tisztítottak. Ezek már tisztítottak. Na, a másik, tehát, amit mondtam, a kén, és a nátrium klorid, jód, vas. A rendes konyhasó.
5: Megesszük az egész mengyeleje
0: számára. Hát, különben. Hát igen, most gondolj.
5: A kujakra nem gondolnak azok, hogy én sem tudom, mert én égetni.
0: Hát a helyzet az, hogy ha most belegondolunk, akkor egy nagyon egyszerű dolgot kell ezzel kapcsolatban mondanunk. Ugye nagyon sok. A helyzet az, hogy a Föld ugye azokból a tápanyagokból épül, azokból az elemi anyagokból épül fel, ami felépíti a szervezetünket is. A növények azt a tápanyagot szívják fel, ami a Földbe is van. Tehát nem csoda, hogy most így külön lebontja és mondja, mert hát abból táplálkozunk mindannyian. A baj az, hogy hiányosan táplálkozunk, mert így gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy miket ajánl, a teljes őrlésű kenyér, zöldség, gyümölcs, magok, tehát gyakorlatilag az, amit ennénk. A mi a baj? Az, hogy mi már olyan kenyeret eszünk, amiben nincs B-vitamin, a vitaminokat a kompótba, vagy nem tudom én, hogy vesszük magunkba, vagy dobozos gyümölcs, igen, meg dobozos gyümölcslé formájában, ami már nem igazi, amiben nincsen semmi. Tehát így végig lehetne zongorázni, hogy mit csinálunk rosszul. Igen. Igen. És így, ugye, ez a másik, hogy így van, tehát, hogy nincs is benne a konkrét gyümölcs, csak ízű. És itt elmondanék zárójelbe azt, annyit, hogy egy táplálkozás tudományi mérnök barátnőm mesélte, hogy elhelyezkedett egy élelmiszergyárba, ahol arra kérték meg, hogy ő, mint mérnök, állítson elő megy ízű joghurtot. És ő ezen annyira felháborodott, hogy ott hagyta a gyárat. Hogy nincs is benne megy, csak íz, és nem is megy kivonatból, hanem vegyület, kémiai vegyületből. Szóval ezen ő is nagyon fia. Tehát, hogyha mi eredetileg, most gondolják meg a kedves hallgatók, hogyha most normálisan táplálkoznánk, akkor gyakorlatilag semmi bajunk az ég a tegy világon nem lenne. Mert itt tényleg megesszük a Mendelejev táblázatot, úgy, ahogy mondta itt a kedves hallgató, és nyugodtan nem kellene felsorolnom darabonként, hanem mind benne van az egészséges táplálkozásban. Ezért lehet különben az, hogy azért a régebbiek csak hosszabb ideig éltek, és hogy igen, és egészségesebben éltek, és ugye azok a területeken, ahol például a hunza népeknél egyértelmű a vegetáriánizmus, eléri a 100-120 évet is az életkor. Na most menjünk akkor tovább, mert már igen elhúzódott az időnk. Jó. Hát akkor azt mondom, itt lapozzunk. A kézápolást most azért hagyom ki, mert ott már szerencsére nem mond annyi vitamint, és körülbelül a vitaminok ugyanazok, mint ami az előzőek voltak. Úgyhogy ezzel most ellépett, hanem most térjünk át, például mondok egy dolgot, a bőrszárazságot. Mi okozza a bőrszárazságot? A vérhiány, igen, méghozzá a vérnek a folyadéktartalmának a hibája. Ugye naponta mikor iszunk vizet? Mondjuk reggelire iszunk valamit, jó esetben talán délután iszunk még. De nagyon fontos lenne még délelőtt is inni, mondjuk a 10 órai tájba, vagy közvetlen evés előtt egy jó 2,5 decit, 3 decit, evés előtt fél órával. És fontos lenne uzsonna idő alatt is nem enni, hanem inni valamit, ami folyik, egy gyógyteát például, és ugyanígy vacsora előtt, illetve lefekvés előtt is. Mert egyszer beszéltem egy orvossal, és mondtam neki, hogy hát elég száraz a bőröm. Azt mondta, ez nem külső szárazság, ez belső szárazság. És akkor mondtam neki, hogy hát akkor mit lehet tenni? Azt mondta, hogy a cukornak a szintjét kell alacsonyra állítani, és nagyon sok folyadékot inni. Ugye ezt mondtam a múltkor, hogy a cukor ürülésével a szervezet magával von rengeteg vízmolekulát is, nagy mennyiségű víz ürül a cukorral. És ezért a cukorbetegeknek kifejezetten száraz a bőrük. És ez hiába kenjük kívülről a bőrünket, semmit nem fog használni, illetve átmeneti a segítség, olyankor a magas víztartalmú hidratáló krémeket javasoljuk, de elsőrendű szerepe van olyankor a cukor helyreállításának és a folyadék, nagy mennyiségű folyadék ivásának. Jó. Akkor most ezzel a bőrrészt le is zárnám, és akkor áttérnék az aranyér kérdésére.
5: Létezik még aranyér? Már olyan szegények, hogy ja. Alumíniumból
0: kérdésére. Igen. Nem, hogy egy aranyérbe. Ja. Na, beteszem. Hát akkor meg szeretném kérdezni, hogy ebből mit gondolnak önök, hogy mennyit lehet otthon megvalósítani? Ez a haj, bőr. Ki az? Tessék? Nehogy azt gondolják, hogy kis dolog. Nagyon-nagyon fontos.
5: És a sok zöldség.
0: Sok zöldség, így van.
4: teljes különbözésű
0: dolgok. Igen. Igen. Tehát ez így leírva talán rémisztően nehéz meg sok, de gyakorlatilag, hogyha az ember rendesen táplálkozik, akkor azért nem annyira vészes. Rejtettem valami? Jó. Na, a következő nagy témánk ez az aranyér. Nem tudom, hogy ki szenvedett aranyér betegségbe, de minden esetre ugye azt mondjuk rá, hogy mivel egy intim szférát érint, ezért nem szívesen beszélünk róla, különösen a gyógyításáról is elég keveset beszélünk. Azért gondoltam, hogy ennek ellenére mégis vegyük elő, mert egyszer jó azért, ha elhangzik, hiszen lehet segíteni rajta, és ha tudunk valamit segíteni, akkor miért ne segítsünk. És mint ahogy mondtam, mivel hát ezt most nem jól látom, ez üres?
5: Az üres.
0: Na, jól nézünk, Miki.
5: Írni lehet rá, mert...
0: Hát az nagyon jó, nagyon jó. Tehát. Megnézem, hogy mi hova tartozik. Elnézést, kérek, egy kis szünetet kell tartanom. Jó. Meg fogom keresni. Tehát, hogy összekeveredek. Az érdekes az, amíg megtalálom a papíromat, elkezdeném mondani. Az érdekes az, hogy az aranyérnél is nagyon fontos jelentősége van a táplálkozásnak. És amikor felsorolja azokat az okokat, hogy mik az aranyérnek az okai, akkor először is a táplálkozással kezdi, ami számomra meglepő volt, ugye, mert általában, ha elmegyünk az orvoshoz, a legritkább esetben kerül elő az, hogy bármiféle táplálkozási tanácsot mondanának. Általában egy kenőcsöt szoktak felírni, vagy hasonló, de olyan részletes terápiát, ami segítene ennek a mást, hogy történő gyógyításába, esetleg gyógyszer nélkül történő gyógyításába, igen keveset hall az ember. Tehát én arra törekszem most, mint ahogy az egész klubunk is, hogy azokat a dolgokat mondjam el, ami ennek a megelőzésébe segít. Ugye először is a végbél viszketésről, amit latin néven pruritusnak nevezünk, erről fogok beszélni. Ahogy a könyv ír róla, itt beletartozik mindenféle jellegű végbél viszketés, de meg fogjuk látni, hogy a jelentős, utána át fogok térni külön az aranyérre, de amit mond itt általában a végbél viszketésre, az teljes mértékben vonatkozik az aranyérre is. Azt mondja, hogy megnyilvánulási formája a végbél állandó viszketése, és ez inkább valamely betegségnek a mellékhatása, a melléktüneteként fordul elő, mint önálló betegségként. Azt mondja, hogy a könyv, amiből olvastam, ez a természetgyógyászat mini enciklopédiája, amiből idézek itt teljes mértékben, hogy nemek szerint különbözik az előfordulási aránya, a férfiaknál 4-szer gyakoribb az előfordulása, mint a nőknél. A betegség oka mi lehet? Itt elég sok dolgot felsorol, érdemes megfigyelni, és amint tudunk, azon könnyen lehet változtatni. Például azt mondja, hogy a rossz, vagy a helytelen higiénia, fertőzés, bőrbetegségek, pszoriázis, ekcéma. A pszoriázis és az ekcéma, ezek vírusbetegségek. Szeboroid, dermatitis, tehát egy szeboroid bőrgyulladás, illetve hát paraziták. A paraziták alatt értsük például a bélférgeket. Okozhatja a végbél viszketését az ösztrogén hiánya. tehát egy hormonális probléma is, és előfordulhat a nőknél mondjuk a menstruációs ciklusnak az abba maradása eset környékén. Lehet venni hormontartalmú krémeket, kővelnél is, illetve a gyógyszertárba is lehet kapni dienösztrol krémet, ami akár a hüvely, akár a végbél viszketésnél segít a menstruációban elmaradt nőknek. Ugyanakkor okozhatja a máj és a cukorbetegség esetén is. Aztán valamilyen kontakt, tehát bőrgyulladás is, kontaktdermatitis, tehát azt jelenti, hogy helyileg ott érintkezik a bőrrel, valami bőrgyulladás, amely ingerlő anyag hatására, parfüm hatására, sampon vagy szappanok hatására alakul ki. Vagy például az alsónemű, műszálas alsónemű okozhatja. Néha összefüggésben áll a nyálkahártya, vagy pedig a végbél izom kitolódásával. Tehát ez már ugye az aranyér, amikor a nyálkahártya, vagy a végbél izomnak a kitolódása fordul elő. És hát elég komoly problémát jelent, tehát azt mondja, akár 15 cm is lehet ez a kitolódás. Mivel gyógyítsuk? Itt most felsorol 20 pontot. A műtét a legutolsó, 20 pont természetes gyógyászati terápia van, mielőtt odáig kellene eljussunk, hogy műtét. A műtét legyen a legutolsó, mert a műtétnél befertőződhet, bármilyen más dolog előfordulhat, tehát mindig a műtétet hagyjuk legutoljára. Ja, annál. Például itt javasol arra is valamit, majd meg fogják látni, hogy mit. Na, haladjunk végig gyorsan. Első pont, azt mondja, terápia. Fő alapelv az alapos higiénia. Székelés után fontos a végbél következetes megtisztítása, és például azt ajánlja, vagy lavorban mosakodjunk meg, vagy zuhanyozzunk, vagy bidét használjunk. Ugye ez a legújabb és a legmodernebb változata. A bidé az egy olyan WC formájú ülőke, amin csap van, és azt megnyitva rögtön meg lehet mosni, minden nehézség nélkül rá lehet ülni, mint a WC-re, és szépen meg lehet mosni magának az ember. Ezek, és utána azt mondja, hogy puha törlőkendővel törüljük meg magunkat, méghozzá szárazra. Vigyázni kell, hogy az amúgy is érzékeny bőrterületet nem szabad dörzsölni, vagy erős törülközővel szárítani. A második pont, tehát az első a mosakodás. A második pont a pamut alsó nemű, ami felszívja a nedvességet, és ezzel a fekáliás szennyeződés nem marad a végbél környékén, ezáltal védi a bőrt, hogy ne fertőződjön meg. A hármas pont, tehát az első volt az a mosdás, második az alsó nemű, a szappan. Nagyon kell vigyázni, azt mondja, hogy a beteg naponta zuhanyozzon szappan nélkül. Most én azt mondom, hogy ő azt mondja, hogy a különböző kémhatású szappanok miatt, én azt mondom, hogy semleges kémhatású szappannal, és javaslom erre a glicerin szappanokat, a glicerines szappanokat. Nagyon jó glicerines szappanokat lehet kapni, akár se illat nélkülit, akár pedig egy ilyen méz illatú, egy nagyon kellemes, és azt érdemes használni. Ez a pH értéket semlegesre állítja, és nem irritálja a sebet. A négyes pont a következő. Azt ajánlja, ne használjunk műszálas alsóneműt. Tehát javasolta a pamutot, és felhívja külön a figyelmet, hogy ne használjunk műszált. Ha mégis használnák, akkor azt mondja, hogy, hát én gondolom, hogy itt a vérző aranyére gondol, azt mondja, hogy napközben tegyünk az alsónemünkbe pamut ruhadarabot, és abban az esetben, hogyha vérzik, akkor naponta többször cseréljük. Ugye most már ezt régen írta, most már kaphatóak ezek a tisztasági betétek, a férfiaknál is lehet kapni férfiaknak való papír, tépőzáras alsónadrágot, akkor olyan kell használni. Azt mondja, hogy ne üljünk puha székre, hanem csak kemény székre. Hallottam egy riportot az egyik nagy zongora művésszel, és azt mondta, hogy annak köszönheti, hogy állandóan ülés gyakorol, hogy a zongora székek kemény fából készülnek, és ezért neki nincs is aranyere. Tehát nagyon fontos, hogy úgy látszik, hogy ezek a puha székek egyáltalán nem használnak, kifejezetten válasszuk a kemény székeket. A következő az, hogy ne üljünk hidegre, és ne legyen se hideg kő, de még arra is ügyeljünk, hogy járművökön talán a hideg ülésre le se üljünk, vagy olyan meleg kabátot hordjunk, amit alánk tudunk tenni. Mindenképpen előzzük meg. Én egy olyan hideg villamoson utazok, amin fél órát kell utaznom az 50-es villamoson a határúttól, és bizony volt, hogy állítom, hogy vesebajt kaptam ott attól. Egy idő után megcsináltam azt, hogy magammal vittem egy ülőkét, ami a konyhába használtam, és szégyen ide, szégyen oda, magam alá tettem. De lehet alá tenni az embernek egy újságpapírt is, az is segít.
5: Egyik a legrosszabb azoknak a hülye hannoveri villamosok.
0: Igen, ez a műanyag székek. Ezek a nagyon hideg.
5: Rendben van, hogy kemény.
0: Igen, de hogy nagyon.
5: Hiába süti a nap.
0: Igen,
6: sajnos. A kórházban a jó fém, papa vagy fémpadoknak, az a másik, úgyhogy én is viszem a párnát magam.
0: Igen. Ez, én azt mondom, hogy az egészségügyi szempontok előbbre valók, mint a divat, vagy hogy nevetnek rajtunk, vagy nem nevetnek rajtunk. Nyugodtan tegyünk rá. Senkinek nem hiányzik egy húgyhólyag, vagy vesegyulladás, és az se, hogy aranyere legyen. Na, most következnek a mit ne kerüljünk kategóriák. Kerüljünk minden olyan kenőcsöt, kenőcs használatát, amelynek a végződése kain. Ez azt jelenti, hogy lidokain, benzokain. Tehát lidokain azért, és meg is indokolja, hogy miért, mert növelik az allergiás reakciót. Nagyon sokan allergiások erre, és ezzel elősegíti a nedvességet, a nedvesség fenntartását, és a fennálló panaszokat. A 8. pont, kerüljük a székrekedést. Itt most mond egy pár pontot a székrekedés kerülésére, de én külön kiírtam egy jó néhány székrekedés megelőző metódust, és azt majd külön el fogom mondani. Tehát ő mit mond, ő mit ajánl a Mini Enciklopédia. El kell érni, hogy naponta legalább egy, de normális esetben 3 székletünk legyen. Ugye erről biztos beszélt Kőber is, és Tóth Gábor is. Hát itt azt írja ez a könyv, hogy a magas rosttartalmú ételeket keressük. És el is mondja, hogy miben van rost. Rost van, és ugye megint nem különlegeseket mond a gabona neműekben, a rosttartalmú gyümölcsökben, zöldségekben, rosttartalmú zöldségekben, a hüvelyesekben. Azt mondja, hogy például rendszeres székelést elérhetünk, de ez már terápia, beöntéssel. Vagy melegvizes beöntéssel, azt mondja, hogy kamillás beöntést javasol, de a kamillás beöntés az jó a gyógyítására is, magának az aranyérnek a gyógyítására. És azt mondja, hogy este. Itt nincsen írva, de azért megjegyzem, hogy a glicerines kúp is ehhez segít. Hogy ez egy irritáló hatást vált ki, vagy nem is tudom, hogy azt hiszem, egy ilyen végbél irritációt, és ezért könnyebben segít üríteni. Ellazul a végbél izma, és akkor megengedi a könnyebb székelést. Javasoljuk az olajakat. Néhány evőkanál olaj is segít a bélnek a beolajozásában, és az egész béltartalom továbbhaladásában. De ugyanakkor megjegyzi itt az írás, tehát itt a hidegen sajtolt olajokra gondolok, de megjegyzi az írásunk, hogy ásványi anyagolajak nem javasoltak, és ez a paraffinolaj.
5: Hát pedig nekem is azt adtak.
0: Igen, így van, igen. Kórházban paraffinolaj van, ő itt javasolja, hogy ne az legyen. Magyarországon a lengmagolaj sokkal jobb. A lengmagolaj más szempontból is jó a béltartalomnak. És említi máshol például arra, hogy a könnyebb legyen a székletürítés, hogy este áztassunk be lengmagot, és abból együnk meg 1-2 evőkanállal, és ígyunk rá nagyon sok vizet. A gyomorban megduzzad, és a nyálkanyag, ami benne van, a gyomor belső falának a gyulladását, illetve a bélnek a belső falának a gyulladását csökkenti, tehát bélhurutba is nagyon jó, gyomorhurutba is jó, ugyanakkor pedig nagyon jól kitisztítja az egész gyomorbélrendszert, és reggelre megfelelő mennyiségű székletet biztosít. Azt mondja, kerüljük az olyan allergiát kiváltó élelmiszereket, mint például a tej. Ugyanis tudják bizonyára a hallgatók, hogy az Magyarország lakossága, de nem csak Magyarország lakossága, hanem általában a lakosság 75-85%-a nem termel ezt a tejbontó enzimet, galaktázt, laktázt, és ezért nagyon sok embernek az epéje szenved tőle, illetve nagyon könnyen kap mindenki, vagy hogy sokan hasmenést a tej termékektől. És ő azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy ha érzékenyek vagyunk a tejre, akkor ne együnk tejet. Egyáltalán fehérjét, mert azt mondja, hogy húst sem, és javasolja az aranyérnél a csokoládé elhagyását. Ugye már másodszorra halljuk a csokoládé elhagyását, mert a bőrnél is fontos volt. Tehát ez az érdekes, hogy ez az ember mindig azt szereti, ami rossz. Mert, hát itt van a csokoládé, de mondja tovább. És azt mondja, hogy az édességeket se. Ugye? Igen. A magas, a túlfűszerezett, túlsózott édes ételeket, vagy az édes ételeket, tehát ez itt válasz pont, vagy túlsózott, vesző, vagy édes ételeket, a zsíros ételeket. Igen. Azt mondja, hogy a tejfogyasztás elhagyása különösen fontos azoknál a betegeknél, akik tejérzékenyek, amit mondtam is, de még felsorol még, hogy kiknél olyan szindrómákat is, amiket talán eddig nem hallottunk. Ezekről többet nem nagyon mondok, nem is lenne érdemes, csak hogy tudjunk, egy úgynevezett dumping szindróma, és egy úgynevezett malabszorpciós szindróma. A malabszorpció az azt jelenti magyarul, hogy a rossz felszívódás. Igen, és a krónikus hasmenésben szenvedők sem fogyasztanak tejet. És itt megmondja megint, hogy miért. Ugyanis, hogyha a tejfogyasztás székletet, hasmenést okoz, akkor megint ugyanabban a problémával állunk szemben, hogy a hasmenésnek a magas folyadék tartalma megint fogja az aranyerünket befertőzni, és újból ki fog újulni. Mi a kerülendő még? Italok. Mégpedig a sör, és a többi alkoholos ital. Azt mondja, hogy igen, talán egyrészt a szénsav része miatt, másrészt az alkohol része miatt, azt mondja, hogy fokozza a viszketegséget, és ezért ennek a fogyasztása is kerülendő. Azt mondja, tehát a sör és az alkoholos italok. Ha lehetséges, ne használjunk bizonyos gyógyszereket. Erre nem is gondoltam, de mivel itt mondja, és ez egy orvos írja, ezért mondom, ilyen a fájdalom csillapítók és az altató. És azt mondja, hogy hogy súlyosbítja a tüneteket, és ingerli a végbelet. Tehát az altatók és a fájdalom csillapító. Na, a következő, hogy mire vigyázzunk, a bőrfelszín megsértésére vigyázzunk. Akár a toalettpapír is apró a horzsolások miatt okozhat veszélyes bőrsérülést, tehát földörzsölhetjük vele a végbért, és akkor a fertőzés ugye könnyebben bekövetkezik. És visszafertőződik az ember. Itt megjegyzi, hogy különösen a sportolóknak gyakori a végbél viszketegsége. Ő azzal magyarázza, hogy nagyon gyakran zuhanyoznak, valószínűleg nem megfelelő szappant használnak, és ugye hát erős férfiak nem gondolnak arra, hogy puhán kell megtörölniük önmagukat, nem pedig erősen. Az ember szívesen a hátát, izmait is megdörzsöli, akkor azt gondolja, hogy minden izmát, minden bőrrészletét meg kell dörzsölni, és felsérti. Ugyanakkor azonban végbél viszketés okozhat egy úgynevezett humán papilloma vírus, ami kiterjedhet nem csak a végbéltájra, hanem a nemi szervekre is, és ez már egy nagyon súlyos betegség. Ezt csak megelőzni lehet, oltóanyag van ellene, gyakorlatilag antibiotikumokkal lehet gyógyítani. Illetve nem nagyon lehet gyógyítani. Éppen ez a baj, hogy még nem nagyon lehet gyógyítani. Itt feldiktálnák néhány antibiotikum tartalmú teát, amit mégis meg lehetne próbálni, hogyha nem aranyér jellegű a végbélviszketésünk, hanem például ez a humán papilloma. Először is melegen ajánlom a fagyöngy teát, ami nagyon erősíti az immunrendszert, és csökkenti és felkészíti a szervezetet, hogy önmaga legyőzze ezt a vírust. tehát fagyonyte, ahogy elmondtam már, nem tudom, itt voltak, mindannyian hidegen kell beáztatni, egy evőkanált, egy 2,5 deci pohár hideg vízbe, illetve hát egy 1,5 litert és 2 evőkanállal, és reggel és este kell ígyunk. 6 héten keresztül kell ígyunk, és utána szünetet kell tartanunk. Ezen kívül, tessék, igen, ez a humán papilloma vírus, ez egy nagyon, nagyon komoly, tehát azt írja Mária Trében, hogy, hogy kétszer ismételjük meg, ha egészségesek vagyunk. Én azt mondom, hogy körülbelül 3 hónaponként kell ismételni, akinek van ez a humán papilloma vírusa. És közben, amíg a 3 hónap szünetet tartjuk, feldiktálnék egy nem történt semmi. Feldiktálnék egy antibiotikum tartalmú teakeveréket, ami szintén segíthet ennek a meggyógyításában, illetve, hát mivel ez egy nagyon masszív vírus, akkor azt mondom, hogy a vírusnak a szaporodásának a csökkentésében vagy megállításában, de mindenképpen a tüneteknek az elmulasztását segíti. De sajnos készülni kell, hogy visszajön. Na, a tea. Kamilla tea. Kamilla virág. Cickafark, lándzsás utifű, martilapú, medveszőlő, ezek mind antibiotikum tartalmúak. Elmondom még egyszer, ha valaki esetleg elakad. Tessék? Hát én azt mondom, hogy nem is szükség mindegyiket egyszerre. Meg lehet csinálni, hogy egy hetes kúrát tartok kamillából, egy hetes kúrát cickafarkból, stb. És akkor mellé lehetne használni. Különben a lándzsás útifüvet mindegyikhez érdemes hozzákeverni, mert az kifejezetten gyógyítja az aranyeret. De a humán papilloma vírusnál is nagyon eredményes, nagyon erős a lándzsás útifűnek az antibiotikum tartalma. És mindegyik mellé ajánlom, hogy tegyünk körömvirágot, ami gyulladást csökkentő. Körömvirágot.
3: És akkor ez naponta mennyit?
0: És ezt én úgy készíteném el, hogy mondjuk összekeverném az antibiotikum tartalmút és a körömvirágot, és akkor 1 liter teához tennék olyan 3 evőkanállal, és ezzel ezt naponta 1,5 literát innék meg, és ezzel lehetne esetleg ülőfürdőt is venni. Ülőfürdőt venni. Azt mondják, hogy például de majd ezt később fogok is többet diktálni, de itt előjáróban annyit, hogy például a zsurló lándzsás útifű fürdő gyógyítja az aranyeret is. És valószínűleg gyógyítja bizonyos fokon a humán papillomát is, illetve elmulasztja. Én úgy csináltam egyébként, hogy az összes antibiotikumot összekevertem egyenlő arányba. És abból készítettem teát, és 2 literbe tettem 4 evőkanállal az összekevertből. Csak ott az a helyzet, hogy az egyes antibiotikumokból kevesebb kerül bele, mintha csak egyikkel, vagy csak másikkal használnánk. Na, tovább lépek akkor. És ebben a humán papilloma vírus esetén is nagyon jó hatású a semleges hatású szappanok, tehát a glicerines szappan. Illetve javaslok még valamit, ami ugyanerre segítene, ez pedig a neomagnol tabletta. Tehát 1 liter vízbe oldjunk fel egy tablettát, és végezzünk vele, vattát mártsunk bele, és szépen törüljük le minden toaletre menés után a végbélt, illetve a hüvely környékét. Ennek is jó eredménye van, meg fogják látni, hogy elmulasztja. Régen lehetett kapni a hipermangánt, a kálium permanganátot. Nem tudom, kérdezzék meg, de az is nagyon jó fertőtlenítő, minden ilyen külső fertőtlenítő dolgokra. Illetve a 3%-os hidrogénperoxid is jó. Tehát 3 fertőtlenítőszert mondtam, a neomagnolt, a hidrogénperoxidot és a káliumpermanganátot. Ezek jók. Akkor lépjünk tovább. Itt azt mondja, hogy a végbél viszketésnek az oka lehet a gyermekeknél a bélféreg, fonálféreg. Ennek a neve a lamblia. Most ennek a megszüntetésére több három módszert ajánlanék. Az első a fokhagyma, a második a kakukkfűtea, a harmadik pedig a vermox tabletta. A fokhagyma is űzi a bélférgeket, a kakukkfűtea is segít ennek a megszüntetésébe, illetve vermox. A vermoxot orvossal kell feliratni. Mindenkinél, csak igen. És felnőtteknél is előfordul a fonálféreg. Azt mondják, hogy nagyon sok salátát, ugye ezeket a salátákat, zöldséget, retket, hagymát, mindent most már nagyon sokszor fólia alatt termelnek. Ott sokkal hamarabb elképzelhető, hogy ezek a fonálféregek ott maradnak. És... akartam ezzel kapcsolatban mondani valamit.
7: Hát igen, hogy a felnőtt is meg...
0: Igen, tudom, pontosan azt akartam mondani, azt szerettem volna mondani, hogy az édesapám fokozatosan gyengült, a végén elkékedett, elzöldült, elsárgult, és nem tudtuk, hogy mi a baja. És azt mondták az orvosok, és elment vérvételre, és kiderült, hogy a hemoglobinja 1 millióra csökkent az 5 millióról. Olyan gyenge volt, hogy majdnem összeesett. Szó szerint majdnem összeesett. És lefogyott vagy 20 kilót. És azt mondták, hogy már későn jöttünk. És azt hitték, hogy leukémia. És hosszú idő után kiderült, hogy fonálféreg. És már majdnem eltemettük. Igen. És hálát adunk a Jóistennek, valaki, melyik ismerősünk felhívott, és azt mondta, hogy neki is volt hasonló betegsége, neki kiderítették, hogy salátával együtt megevett fonálférget. És hónapok után rájöttek, hogy nem, és aztán ajánlották ezt az orvost, ez a László kórházba rendelt, és én ezzel azt is szeretném mondani, hogy nagyon sok leukémia hátterébe elképzelhető, hogy nem is vág áll, hanem simán, egyszerűen fonálféreg.
1: Más betegség mögött is most már vannak, akik nézik ezt. Igen. Mérgek a szervezetben.
0: Igen.
1: Mételj meg minden.
0: Igen. Tehát ez nagyon komoly dolog. Na, de hogy most már megtaláltuk a gyógyszert, a fokhagymát, a kakukkfüvet, nem kötelező meghalni se leukémiába, legalábbis azon annak a fajta leukémiának, amit ugye vagy vérszegénységnek, inkább így mondom, mert ugye ez kicsit túlzás, hogy azt mondom, mert tudják, nem mindenfajta leukémiát okoz a fonálféreg, biztos, amit nem, azt máshogy kell kezelni. A 15. Mit kerüljünk még? Kerüljük a stresszet, a feszültséget, mert ez is okozhat, tehát először is az ember minden izmát összezárja, okozhat izzadást, akkor az is okozhat végbél problémát, ugye a seb kiújulását. Ezt nem is. Aztán pedig azt mondja, hogy a főétkezések közben ne együnk. Ez is érdekes. Ugye megint hányszor előkerül, hogy a főétkezések közben ne együnk. És meg is indokolja, hogy miért. Azt mondja, hogy azért ne, mert főétkezések közben ne együnk. És miért? Miért? Mert felfúvódást és szeleket okoz. És a szelekkel megint tápanyagot, illetve bélsárt szellentünk ki, és ez, ha megint ott marad, és rögtön nem mossuk meg, mert nem fogjuk megmosni, megint befertőzi a sebet. Ugye? Ez elkerülhetetlen. Következő. Ez pedig azt mondja, hogy hűsítő hatású kenőcsöket lehet használni. Ilyen a mentol, azt mondja a kámfor és az eukaliptus. Most én ezzel kapcsolatban egyet szeretnék mondani. Akkor lehet ezeket használni, hogyha nem seves. Mert ha seves, úgy kimarja a sebet, hogy csak na. Tehát nem tudom, hogy ő azért, hogy írta be ezt ide, de én, mint gyógyszerész, azt mondom, hogy ezeket akkor lehet használni, ha nem sebes, ha viszket ugyan, de nem sebes a seb. Igaz, ezt nagyon nehéz megállapítani egy embernek saját magáról, ugye, mert nem tudja megnézni önmagát. De tény, ami tény, ha egyszer kipróbálnánk véletlenül egy kámforos, vagy eukaliptusos, vagy mentolos sebet, és úgy éreznénk, hogy még jobban csíp, a világ minden kincséért többet ne használjuk, de abban az esetben jó, hogyha, hogyha nem sebes a végbél. Menjünk követ tovább. Azt mondja a következő pont, hogy a végbél nyálkahártya kitüremkedési ellen segít naponta a 2-3-szor vett, 2-4 perces, langyos, erős sugarú vízmasszázs. Tehát edzi a végbél záró izmokat, illetve ezt a kitüremkedő bélszakasz, és úgy gondolja, valószínűleg eredményt is találtak, hogy a sima izmok megedződnek, és ezzel talán segít a visszahúzódásba. Most szeretném itt mondani, hogy van két gyógyteánk, a három, ami a sima izmokat, illetve minden izmot erősít. Ezt írjuk fel. Tehát három gyógynövény van. Az első a palástfű, a második a pásztortáska, a harmadik pedig a borsikafű. Ez a három tea megerősít mindenfajta sima és haráncsíkolt izmot. Jó. És hát azt, tessék, borsikafű a harmadik. Elismétlem még egyszer. Palástfű, pásztortáska, borsikafű. Sima iz, igen, és harántizmot is. Annyira, ez megint zárójelbe jegyzem meg, Mária Trében azt írja az egyik növénynél, amikor ezekről ír, hogy komoly törés utáni sérüléseknél jó. Sőt, még olyan beteget is meggyógyított, ez szinte hihetetlen, aki 30 évek tolószékbe ült. Azt mondja, hogy sérvnél is jó. Tehát a sérv is visszahúzódik. És bezáródik. Ő külön-külön mondja, hogy külön-külön ígyuk, tehát külön-külön is lehet inni. Mindegyikből külön lehet teát készíteni, de nyilván, ha összekeverjük, együttes hatása egymást erősíti. Én ezt az aranyérnek a kitágult és a kilógó végbél sima izomra mondom.
6: Hát, mondom,
0: igen, az intim torma is nagyon jó, nagyon jó. Igen, az alsó izmokra. Igen, alhasi izmokra mindenhova jó. Így van, pontosan. Na, és akkor még megjegyzi utoljára azt is, hogy a végbélviszketés okozhatja gombás betegség. És a gomba elleni akkor kezeljük, ha a többit nyilván már kizárhattuk. Most azt mondja még, hogy naponta kamillás ülőfürdőt, illetve beöntést vegyünk. Kamillás beöntést. Ez akkor fontos, hogyha már nem csak hanem a belső izmok is már betegek, vagy sérültek, fertőzöttek, akkor a kamilla nyilvánvalóan fertőtlenítés sebgyógyító hatású lesz. Lehet kapni a gyógyszertárakban ilyen beöntő ballonokat, aminek kb. Ilyen 10 centis csővel összekapcsolt, amin fel lehet szívni a kamillateát, és akkor ezzel kell befecskentezni. Rövid ideig bent kell tartani, és utána összehúzni a záróizmokat, és utána elengedni, és akkor kiengedhetjük. Ezt meg lehet ezt többször ismételni. Különösen, ha sebes már az aranyér, akkor erre jó. Na most, mivel eddig nem csak aranyérről beszéltünk, hanem több mindenről, ezért most egy picit részletesebben egy pár szót mondanék, már csak egy lapon van az aranyérről, ezt elmondanám, jó? Külön definíciót ad az aranyérre az, hogy a végbél vízszereinek a csomósodás, csomós duzzanata. Tehát az aranyér az nem a sima izomnak, csak a vízszereknek a betegsége az aranyér. Ennek a tünete az égő viszketőérzés, mint ahogy az előzőben beszéltünk róla, gyulladásos duzzanat, ezen kívül kipirult bőrszín, erős fájdalom, és félelem a székeléstől, ami a széklet visszatartására vezet, székrekedés okozhat, súlyos esetben pedig belső a viszércsomók kívülre kerülnek. És hát besebesedhetnek, vérezhetnek, ugye egyértelmű. amit most mondok, ez egy Ausztráliába készült könyvből olvasom. A szerzője Rózsási Sándor, aki Ausztráliában egy ilyen gyógynövény főiskolát végzett el, és egy okleveles gyógynövény szakember. Ő a kialakulás.

kezdhessük a terápiát. Mert nem tudhatjuk, hogy mi okozza ezt. Tehát meg kell állapítsa az orvos. Utána pedig az utasítások, az orvos utasítása és kezelése mellett használhatóak a természetes gyógymódok. Ő is növényi étrendet ajánl, nyers kosztot. Ugye a nyers koszt magas rosttartalmú, és talán ezért is. A székletrendezést. És itt azért meg szeretném jegyezni, hogy nem az erős hashajtás, hanem a széklet lágyítással járó módszereket, gyenge hashajtóval. Szükség esetén azt mondja, szükséges a sok mozgás, itt azt mondja, hogy hidegülő fürdő, illetve gyógyteák. Azt szeretném mondani, a melegülő fürdő nem jó, mert begyulasztja a vízszeret. Jobban tágítja, és a gyulladásos folyamatok, igen. Az a helyzet, hogy kétfajta gyulladása van a szervezetnek, az egyiket javítja a hideg, a másikat rontja, és az egyiket rontja a meleg, a másikat javítja. Hát speciál az aranyérnél jobb a hidegül. Nem mondom, hogy hideg, inkább azt mondom, langyos. Azért ne fázzunk fel, nehogy megfázzunk, tehát langyos. Igen. Most akkor beszélnék azokról a természetes hashajtókról, amiket itt a szerző ajánl. Ilyen például a napi 6-7 szem aszaltszilva, amit este kellene beáztatni, tehát napi 6-7 szem aszaltszilva hideg vízbe, és reggelre pedig meg lehet enni. Másnap reggel meg lehet enni. A második naponta éjgyomorra reggeli előtt fél egy órával egy pohár kaukázusi kefír vagy joghurt. De ez nem mindenkinek segít, de van, akinek segít. Valószínűleg azoknak segít, akik egyébként se bírják a tejet, és hasmenést kapnak tőle. De egyébként különben de egyébként az emisztést javítja, tehát hát eleve benne vannak ugye a kefirgombák, és lehet, hogy ez lágyítja a székletet, mert a kefirgomba jobban emészti a béltartalmat, és ezért valószínűleg ilyen módon segít, hogy a béltartalom jobb emésztésével. Aztán harmadiknak ajánlja a házilag készített fügekolbászt, és ennek most a receptjét el is mondanám. Tehát a füge maga is hashajtó hatással rendelkezik, tehát hogyha beáztatunk egy néhány szem fügét, és másnap reggel megesszük, az is okoz hasmenést, illetve nem hasmenést, csak székletlágyítást. Na, most jön akkor a fügekolbász receptje. Tehát ez egy gyümölcsből készült kolbász. És azt mondja, most ennek az egyszeri adagját most jelölöm, és akkor, tehát ennek az egyszeri adagja mogyorónyi mennyiségű. Ezt mindenki kitapasztalja majd, hogy neki mennyi hat. És azt mondja, hogy itt a gyerekeknél az adag a felnőtteknek a fele. Tehát mogyorónyi a felnőtteknek, és körülbelül negyed anyag adag a gyerekeknek. Tehát ha készítettünk egy fügekolbászt, majd elmondom, mindjárt következik, akkor azt mondja, hogy ugye ez a gyümölcsöket, amit most ott mond, össze fogjuk gyúrni, és egy ilyen kis formázunk belőle egy kis nudlit, vagy egy kis kolbászt. Azt betekerjük majd fóliával, ilyen átlátszó műanyag fóliával, betesszük a hűtőszekrénybe, és ott ez meg fog merevedni. És a végén már szeletelni lehet, mint a rendes kolbászt, hát ebből körülbelül egy mogyorónyi, vagy egy kicsit fél centis darabkányit lesz. Reggel. Hát este is lehet, akkor desszertként is lehet enni, de azért ezt nem. Megmondom, hogy ő ebbe olyanokat tesz, ami abszolút hashajtó, tehát ez speciál. Igen. Akkor most jön az összetétel. Fél kilogramm megmosott, de még nem beáztatott, húsdarálóval ledarált füge. Az első alapanyag. Fél kiló, megmosott, de száraz darált füge. Igen. Aztán ehhez teszünk, alaposan összekeverünk vele 5-10 gramnyi száraz, kávédarálon finomra őrölt szenna levelet.
vagy szenna termés.

0: Ezt gyógyszertárba vagy bioboltba lehet kapni. Szenna levelet, vagy szenna termést. Mind a kettő. Ez nem desszert. Ez speciálisan, ez gyógyszer. De nem gyógyszer, de nem gyógyszer. Igen. Szenna termést. Tehát 5-10 g szenna termést, amit ledaráltunk kávédarálóval. 10-15 g köményt, vagy édes köményt. 10-15 g kömény, vagy édes kömény. Ez is az őröltet. Tehát ezt is kávédaráron őrüljük meg. Most ezeket össze kell gyúrni kolbász formába, ahogy mondtam, és akkor, ha műanyag fóliába tekerjük, és betesszük a hűtőszekrénybe, akkor egy rövid időn belül ez megszilárdul, és akkor ebből. Tehát ezt javasolja. Igen, nem a, igen, nem? Igen. Ami most... Szerintem meg lehet csinálni termetből is, akkor is segít, csak az nagyon lédús, akkor, ha ezekkel összekeverjük, akkor egy lekvárt kapunk. Különben lehetett fügelekvárt kapni, a gyógyszertárban is volt egyfajta lekvár. Hú, hogy is hívták? Tamarin. Igen. Abba is volt... Igen. Tehát van a tamarin lekvár. Igen. Tehát akkor mondjuk el, hogy ha száraz fügéből készítjük, akkor kolbászt. Szerintem fog használni úgy is, hogy rendes gyümölcsből. Na, nézzünk a következő lépésre. Ajánlott teakeverékek. Diktálnám akkor teakeveréket. Milyen teakeverékek? Ez most már nem olyan sok. Nem olyan sok van már. Angyalgyökér, ürömlevéllel keverve. Ez az első teakeverék. Tehát angyalgyökér, ürömmel kever.
1: Ürömlevél?
0: Ürömmel. Hát az üröm az embermi is. Lehet mind a... Én javaslom a fehéret, és a feketét nem, de ő itt nem jegyzi meg, hogy melyikkel. Csak tudjuk, hogy az ürömnél a kicsit enyhébb a fehér üröm, és talán jobb. A másik tea keverék csalán és martilapú levelet tartalmaz. Tehát a második keverék csalán és martilapú keveréke. Csalán... A harmadik a zsurlófű és a keskeny levelű lándzsás útifű. És itt ő is ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, megjegyzi, hogy a vérzés csillapításra a pásztortáskát és a körömvirágot keverné össze. Most itt én még külön összeírtam a csak vérzés csillapításra. Pásztortáska és körömvirág. Itt megfigyelhetjük, ugye, hogy kombinál mindig két dolgot. Pásztortáska a vérzés csillapító, körömvirág a gyulladás csökkentő. Az előzőnél. A zsurlófű a vérzés csillapító, a keskenylevelű, lándzsásúti fű az antibiotikum. Tovább megyünk a csalán, az is... Én azt hiszem, az a vas miatt tartalmaz. A vastartalom miatt csökkenti a vérzést, mert összehúzza az ereket. És ezért van az üröm. Na most, akkor a vérzés csillapítóknál kihagytam a fehér fagyöngyöt és a zsurlót. Tehát még írjuk bele. Ő is itt sebgyógyításra, továbbá ajánlja ő is az A, a C, az E vitamin, a B vitamin komplexek mellett, a pantenolt ugyanúgy, és ő is a cinkvas rezet. És akkor itt a vége, és akkor ennyi az egész. Most befejeztük ezzel. Mindenkinek köszönöm ismételten a hosszú és figyelmes részvételét az előadáson.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Köszöntök és újra körünkben Nyári István előadó művészt. A szeretet himnuszáról szóló hat részes sorozatunkban a mai alkalommal elérkeztünk egy fél mondathoz, amelyet azonban nem hagyhattunk ki a sorozat összeállításakor, és ez a fél mondat a Károlyi Bibliánkban így hangzik, hogy a szeretet nem cselekszik égtelenül, de szó szerint a Héber Bibliában itt található, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Ha fél mondat erejéig is, de a szeretet himnusza fölveti számunkra a szerelem és a szeretet kérdését, a szerelem és a szeretet összefüggését. Ezért ki kell nekünk is erre térnünk, és habár minden egyes fél mondatot, vagy akárcsak mondatot is nem tudunk elemezni a szeretet himnuszából, de ezt a mondatot ebből a sorozatból kihagynunk nem szabadott volna, különösképpen a mai világban, amely annyira a szemérmetlenségnek és a szemérem megsértésének a televénye és világa. Azért is kell beszélnünk persze, ha jobb lenne a világunk, akkor is kellene beszélnünk róla, hiszen a szeretet legmagasabb rendű foka az a szeretet, amelyről Jézus Krisztus a Máté Evangélium a 19. fejezetében is úgy emlékezett meg, hogy ezt Isten szerkesztette egybe. Tehát a férfi és nő közötti nemes kapcsolatot az Isten szerkesztette egybe. Ugye Jézus így mondta a tanítványoknak és a körülállóknak, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, ember szét ne válassza. Tehát egy nagyon fontos kijelentés, hogy Isten, amikor megteremtette a földünket és az emberi életet, vagy a szeretet legmagasabb fokának azért azt a szeretetet teremtette meg, amelyre két dolog érvényes. Az egyik az időbeli folyamatosság, tehát ami két embernek az egymás iránti hűségéből következik, tehát ez egy olyan szeretetfajta, ami egy időbeli hosszú folyamatosságot tételez fel, és a kölcsönösség, tehát az, hogy mind a két szerető fél készülhet arra, hogyha az ő szeretete megmarad, és a másiknak tud adni, akkor a másik is viszonozni fogja. Ezt azért említem, mert nem minden szeretet fajtánál van ez így. A baráti szeretet is kifulladhat, ellaposodhat, megszűnhet. Az emberek egymás közötti szeretet megnyilvánulásairól is azt mondta Jézus Máté 24. fejezet 12. versében, hogy amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De van egy szeretetfajta, ami időben is az Isten szándéka szerint végtelen, és minőségben is a kölcsönösségen alapul, ez pedig a férfi és nő közötti házastársi szerelem és szeretet, amely a szeretetnek a legfelső foka. A Biblia sokféle szeretetet említ. Említi ugye a szülők iránti szeretetet, említi a barátok iránti szeretetet. A görög Bibliában külön kifejezések is vannak erre, úgy mint az erosz, a filia, és hát persze az agapé, amelyről itt majd a következő előadásokon szó lesz. De a Biblia külön tanításban emlékezik meg arról a szeretetről, amelyet mi tulajdonképpen szerelemnek nevezünk, tehát arról a szeretetről, ami egy férfi és egy nő között fönnáll. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy a szeretet himnuszában ez áll, hogy a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Említettem önöknek az előző előadás végén, hogy két írói véleménnyel fogom kezdeni a mai alkalmunkat. Rögtön fel is olvasnám, van egy kis kiadvány, amelyet még 1973-ban adtak ki Bukarestben a Téka sorozatban. Ilyen kis könyvsorozat volt ez, Gondolatok a szerelemről. Ugye az ember megveszi fiatal korában, én is akkor egyetemista voltam, hát biztos sok értékes és érdekes dolgot fogok ebben olvasni. Sajnos bizonyos értelemben csalatkoztam ebben a könyvben, mert sok minden van és mindennek ellenkezője is a szerelemről, de két megjegyzés, két kijelentés nagyon megragadott és elgondolkoztatott. Az egyik Balzacé, a francia írói, a kiadvány 158. oldalán a következő mondatot olvashatjuk tőle. Szerelmesek között megszűnik a szemérem. Szerelmesek között megszűnik a szemérem. Ez mintha a modern világnak a kátéja is lehetne, amely a szerelemből mítoszt csinál, és azt mondja a mi világunk, hogy hát a szerelmesek között megszűnik a szemérem. Tulajdonképpen ha két ember szereti egymást, az egy külön terület, arra törvények szinte nem is érvényesek, az egy külön boldogság és beteljesedés, azt nem lehet semmiféle mértékkel mérni, a szemérmének a hétköznapi törvényei erre nem alkalmazhatók. Szerelmesek között megszűnik a szemérem. Pár lappal később, ha fordítunk, a 173. oldalon éppen egy Balzac kortárs és magyar író, hát nem olyan nagy író, Eötvös József, mint Balzac, de ez a megjegyzése, ez minden esetre sokkal lényegibb és lényegre törőbb megjegyzés. Kicsit az Eötvös József féle körmondatok, nem lesz körmondat, csak egy kicsit bonyolult lesz a megfogalmazás, majd kétszer is fel fogom olvasni, de úgy gondolom, hogy ez talán közelebb jár az igazsághoz, amit a Biblia is hirdet. Eötvös ezt mondja, két ember bármiképp szeresse egymást, nem olvadhat fel egymásban. Közel egymáshoz csak azok maradhatnak, akik annak, hogy egymáshoz közeledjenek, mindig szükségét érzik. Még egyszer olvasom. Két ember bármiképp szeresse egymást, nem olvadhat fel egymásban. Közel egymáshoz csak azok maradhatnak, akik annak, hogy egymáshoz közeledjenek, mindig szükségét érzik. Tulajdonképpen egy nagyon szép megfogalmazása annak Eötvös József részéről, hogy a szerelemben éppen, hogy nem szabad, hogy megszűnjék a szemérem. A szerelemben éppen, hogy tisztelni kell a másik ember testi, lelki, szellemi önállóságát, egyéniségét, és a másik emberben akkor találunk mindig örömöt, amikor mindig fölfedezünk benne valamit, amikor mindig van egy bizonyos fajta távolság, amikor mindig érezzük a szükségét, hogy a másikhoz közelítsünk, de ki fogja érezni a szükségét, hogy a másikhoz közelítsen, nem csak egy év, két év, öt év, tíz év, tizenöt év után, hanem amíg együtt él azzal a másik emberrel a házasságában, aki mindig felfedez a másikból valamit, és mindig szükségét érzi annak, hogy újabb és újabb erőfeszítéssel, törekvéssel közeledjék a másik felé. Talán az énekek énekéből, ebből a megragadó szerelmi költeményből idézném a második fejezetből azt a képet, amikor az egyik szerelmes a másiknak azt mondja, hogy olyan vagy nékem én galambom, mint a kőszálnak rejtekében levő másik galamb, akit mindig új és új oldaláról látok meg, de mindig egy kicsit el is rejtezik, szóval nem utcai galamb, aki ott van a lábam előtt és bele lehet botolni, még akkor sem, hogyha együtt élünk a mindennapokban, hanem aki mindig azért mutat magából valami váratlant, valami meglepőt, valami csodálatost, amiben mindig lehet gyönyörködni. Tehát itt a nagy kérdés ez, Balzacnak van igaza, vagy Eötvösnek? Annak a véleménynek, hogy a szerelem az egy külön tájéka az emberi létezésnek, ott mindent szabad, és hogyha két ember szerelmes lesz egymásba, akkor ott aztán azt tehetnek, amit akarnak, akár rövid ideig, akár hosszabb ideig, vagy pedig a szerelemre nézve is törvényszerűségek léteznek, mint ahogy mindenre az egész világon, és ezeket a törvényszerűségeket megismerni és követni, ez nem a szerelem gúzsba kötése, hanem éppen a kiteljesedése felé vezető út. Úgyhogy az előadás első kérdését talán úgy tenném fel, hogy a Biblia milyen történeteket sorakoztat fel arról, hogy hogyan lehet cselekedni a szemérem ellen. Ugye az alapigény így hangzik a szeretet himnuszából, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. De most nézzük meg, hogy a Biblia milyen típusokat sorol fel, milyen történeteket sorakoztat fel, amikor sajnos emberek igenis törekedtek és cselekedtek a szemérmmel szemben. Hát ugye az első dolog, amit felírtam itt a táblára, a Sámuel második könyve 13. fejezetéből, ugye általában a szemérem fölött akkor hunynak szemet az emberek, amikor fiataloknak egymás iránti vágyakozásáról van szó. 10 éves, 20 éves korban, amikor két fiatal mondjuk egymásba szerelmes lesz, és akkor aztán ott mindenféle szemérem megszűnik, különösen ebben az esetben, amit itt a Biblia feljegyez, amikor valaki valami oldhatatlan nagy szerelemmel tekintett a másik emberre, csak hogy valóban oldhatatlan volt ez a szerelem, megtudjuk a történetből, Dávid egyik gyermeke, méghozzá a legidősebb gyermeke, Amnon volt az, aki beleszerelmesedett Támárba, ez az a híres történet, az Amnon Támár története, amikor egy fiatal ember szerelemre gyullad egy rendkívüli szépségű lány iránt, és mindenáron meg akarja szerezni azt magának. Sokszor ismétlődő történet és jelenet ez a világ történelmében. Ugye, ha valaki elolvassa ezt a fejezetet, megrendítő különben ez a fejezet, Sámuel második könyve, 13. fejezete, hogy ez a fiatal ember nagyon szereti ezt a Támárt, de nem képes tisztességes módon közeledni ehhez a lányhoz. Van neki egy barátja, akit nagyon eszesnek tart mindenki, és ez a barát tanácsot ad, hogy hogyan tudnád ezt a lányt megszerezni. Hát úgy, hogy petesd magadat betegnek, feküdjél ágyba, és majd ha jön az apád, Dávid király meglátogatni, akkor kérjél tőle valamit. Ugye ez a királyi palotában játszódik, és valóban hallgat az okos barát tanácsára, ugye Amnon befekszik az ágyba, és úgy teszi, veszi magát, mintha valami nagy beteg lenne, jön az apja, meglátogatja, és akkor a barátja tanácsára azt kéri Amnon, hogy azt a bizonyos szeretett lányt, aki egyébként nem vér szerint rokona, illetve vér szerint úgy rokona, hogy az apjának egy másik házasságából származik, ugye Dávidnak rendkívül sok fiú és lánygyermeke volt, ugye Támárt kéri magához Amnon, hogy hát ő süssön, főzzön neki, mert akkor biztos enyhül a betegsége, hogyha egy szép családtag lehet ott a közelében. Hát ugye a király mit se sejtve megadja erre az engedélyt, és amikor az első alkalommal azt a bizonyos bélest, valami süteményt készíti neki Támár, akkor Amnon kiparancsolja a szolgákat a lakosztályból, és meg akarja magának szerezni a lányt, és arra akarja rábírni, hogy háljon vele. A lány persze tiltakozik, semmiféle érzései nincsenek Amnonnal szemben, de azért nagyon, nagyon érdekes, ha elolvassuk a történetet, hogy azért milyen szépen mondja el a Biblia, hogy jó érzésű lány volt, és azt mondta neki, hogy hát miért nem beszélsz az apáddal, az apád nem tagadna meg tőlem, hát kialakulhatna közöttünk egy rendes megismerkedés, egy rendes kapcsolat, de hát Amnon nem ilyen, ő a nyers érzéki vágyat akarja kielégíteni. Szóval a világon az egyik nagy típust testesíti meg ez a történet, amikor az emberek összekeverik az ösztönöknek a villódzását a szerelemmel, és ha tetszik, ha nem, maga alá gyűri itt Amnon Támárt, és milyen megdöbbentő ebben a történetben, hogy amikor együtt van vele, azután azt mondja a Biblia, hogy meggyűlölte őt Amnon felette, igen, mert nagyobb lett gyűlölete, mellyel gyűlölte őt, a szeretetnél, mellyel megszerette őt, és mondta néki, kelj fel, eredj dolgodra. Hányszor és hányszor megtörtént ez az emberhez nem méltó szemérmetlenség, hogy emberek nagyon törekedtek valakit megszerezni, és amikor megszerezték, akkor eldobták, mint egy tárgyat, mint egy kacatot. Ugye föl lehetne sorolni, ugye akár a történelmből, akár a világirodalomból nagy jeleneteket, ugye nem rejtem véka alá, hogy iszonyatos olvasni például görög és latin lírikusokat Catullussal az élükön, akik erről a nyers érzéki szerelemről zengedeznek, szerintük dicséneket, inkább a gyalázat énekét. Vagy azt sem szégyellem bevallani, hogy a magyar irodalomból egy valakit nem tudok igazán olvasni, mert a lírai költészetének 90%-a, hát nem is szemérmetlenség, hanem obszenitás. Hogy mondja a Biblia, fajtalankodás. Ez Janus Pannonius. Janus Pannonius életművének, ugye, a nagy püspök életművének 90%-a tulajdonképpen egy olvashatatlan, és sem erkölcsileg, sem esztétikailag nem befogadható valami, de még azt sem rejtem vék alá, hogy magam részéről Ady Endrének sem tanítanám azokat a verseit, például a Léda versekből jó néhányat, amelyek a nyers, ösztönös, szinte azt mondhatnám, az embert állati sorba visszahúzó érzéki szerelem dicséretét zengik. Amikor megírtam ezt a kis kötetet a kisvers nagymesterekről, gondoltam, hogy azért a magyar irodalomból egy-egy szerelmes verset beveszek, hát egyet vettem be. Talán tessenek meghallgatni, hogy ha ott van az emlékezetünkben egy Catullus, gyűlölök és szeretek, vagy egy Janus Pannonius, vagy egy Ady, ezeknek a hátterén ez a két rövid versszak hogyan hangzik, egy szemérmesen szerető költő vallomása, akitől azért kell, hogy elhiggyük, hogy valóban szerelemből házasodott meg és szerelemben élt, mert hát ha valaki 30 évvel a házasság kötése után ezt írja, az már valamire bizonyíték. Arany János ez a szerző.
1: Arany János, nőmhöz. 1839. Írtuk már a levelet. 30 éves, Julim édes, lelki Frigyem te veled. Ifjú voltál, ifjú voltam, árva voltál, én szegény. Nem volt messze olyan összeillő pára föltekén.
0: Rövid a vers. És játszik a rímmel. Nem volt messze olyan össze, elválasztja, össze, illő páre föltekén. Kis játék, kis humorosság, gyengétség, és 30 év után, aki így tudja megszólítani a feleségét, igen, ez valami más, mint az előbb idézett szerzők által hirdetett szerelem, és természetesen más, mint ebben a bibliai történetben körvonalazódó szerelem. Aztán, ha valaki elolvas ennek a következményét, ennek a bizonyos Támárnak volt a testvére Absalon. Absalont annyira fölháborította ezt, hogy a húgát megszeplősítették, hogy 2 évig csak erről tudott beszélni, nem tudott ezen napirendre térni, és 2 év múlva megrendezett úgy egy szüreti mulatságot, hogy a csapatainak, a katonáinak kiadta a parancsot, hogy a bátyját Amnont öljék meg. És a mulatság közben, amikor Amnon megrészegedett, rátörtek, és valami emberhez méltatlan halállal fejezte be az életét. Szóval ez egy borzalmas történet, de hát az ókori dolgoktól, a Bolein Anna elvetéséig mit mondjunk, még hány példát említsünk erre, tele van a világtörténelem, és sajnos a világirodalom is az ilyen történetekkel. A második eset, amikor a szemérem ellen cselekesznek, mert hát erre valaki mondhatná azt, hogy itt egy fiatal ember érzéki kívánságát akarta kielégíteni, ez borzalmas, ezt mindannyian elítéljük. Na de mi van akkor, hogyha mind a két fél akar valamit? Sokszor hallani ezt, hogy hát kérem szépen, ha két ember megszereti egymást közös megegyezéssel, hát nem kell ahhoz házasság, házasság nélkül is van szerelem, sőt, hát akkor, ha egymásra találnak, akkor aztán egymásé is lehetnek. Ez az a történet, amely Mózes első könyve 38. fejezetében foglal helyet egy nagyon tudatos szerkesztési szándék nyomán. Tudnélik, a következő fejezet lesz majd az, amit talán még az első pontunkhoz sorolhattunk volna, ahogy visszautasítja József Potifárnét. Ugye? Tehát ennek, hogy van egy kévágyó Amnon Támár, ennek van azért egy női változata is, a 39. fejezetben ez a Potifárné epekedése Józsefre. De ezelőtt viszont a Potifárné történet előtt Júdáról olvasunk, aki a saját menyét, Támárt, ismét ugyanaz a név, hogy Támár, ez egy nagyon elterjedt név volt a zsidó között, teszi magáévá. Miért? Támárnak, Júda menyének először meghal a férje. Utána elveszi a testvére a sógorházasság intézményének megfelelően, de nem akar gyermeket tőle, nem is születik gyermek, meghal a második fér is. Ott marad egy asszony magtalanul, gyermek nélkül. És a Biblia úgy érzékelteti velünk, hogy nagyon sok ember a szemérmet akkor dobja félre, amikor azt mondja, hogy na de hát az életnek egy természetes velejárója, hogy gyermek szülessék, hát nekem, mint nőnek nem születhetett gyermekem, azért, hogy még abban a korban vagyok, amikor foganóképes vagyok, én gyermeket szeretnék, mindenre kész vagyok, és az a bizonyos Támár elveszítve két férjet, és még nincs gyermeke, beöltözik, és kiül egy város utcájára, mint prostituált, hogy ő neki gyermek kell. És kimegy arra éppen, mint a saját apósa. Mind a két emberről láthatjuk, hogy milyen emberek voltak, hogy az após, persze, aki nem ismeri fel a menyét, szemet vet ugye erre a nőre. A nő azt mondja, hogy igen, elmegyek veled, de adjál biztosítékot, hogy mit adsz majd, ugye felajánl ugye egy kis állatot ezért, az együttlétért, de hát most nem tudod megadni, akkor adjál valami jelet. El lehet olvasni ezt a történetet is, borzalmas történet, amikor mind a két ember nagyon akarja, de hát szemérmetten az egész dolog. Az egyik, aki vállalja azt, hogy lealacsonyodik az utcanők szintjére, csak hogy neki gyermeke legyen, a másik pedig, aki megengedi magának, hogy ő a férfi, és ő azt csinál, amit akar az életben. Amikor kitudódik, hogy Júda kivel hált, mielőtt kitudódnék a dolog, mert ugye terhes lesz az asszony, azelőtt azt mondja, hogy égessék meg az asszonyt, mert egy ilyen cselekedetért megégetés a része, de amikor kitudódik, hogy őtőle van a gyermek, akkor gyorsan visszakozik. Jelzi ez azt, hogy az emberi világban sokszor az emberek mennyire meggondolatlanul, és megint csak az ösztöneik, vagy az indulataik, vagy a saját elképzeléseik szerint élnek, és messze olyan életet húznak maguk után, ami egy borzalmas és szemérmetlen élet. Nem kell azt külön részleteznem, hogy az emberiség történelmében hova vezetett az, hogyha múló örömökért még iparosították is a kéjérzést, mint a mai napig is, ugye a prostitúció az egész világnak az egyik förtelme. Pár évtizeddel ezelőtt mondta egy angol gondolkodó, hogy a modern világnak, modern világ etikájának a Csernobilja az AIDS. Mert ahogy Csernobilról kiderült, hogy hova vezet el az, amikor az ember kezébe akarja venni az atom felhasználását, és ez oda vezet, hogy az egész világ veszélyhelyzetbe kerül, ehhez lehet párhuzamosként állítani, hogy hova vezet az, amikor az ember úgy akarja használni a nemiséget szemérmetlenül, ahogy neki tetszik. Hát most ott vagyunk, hogy lényegileg az éces betegeknek a szaporodása a világon egyik legkomolyabb orvosi, egészségügyi és etikai probléma, mert szinte az életet fogja majd veszélyeztetni a Földön, hiszen beleavatkozik az élet átadásának legmélyebb régióiba. No, de van egy harmadik eset is. Erről példabeszélek könyvében olvasunk nagyon sok helyütt, amikor az első, a második és az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik fejezetben leírja a példabeszélek könyve, hogy különösen fiatalkorban, aztán meg különösen 40-50 éves korban, amikor ugye a nemiség kezd már az emberben leáldozni, vagy legalábbis hát egy más szint ölteni, mennyire elharapózik az emberi világban a szemérmetlenség, hogy emberek meg akarják egymást szerezni, hogy bizonyos élvezeteket nyerjenek. Talán azt az összefoglaló címet lehetne adni ezeknek a fejezeteknek, hogy a bolond ifjúról szóló fejezetek. Megdöbbenve lehet ezeket olvasni, talán nem idéznék ezekből, hogy ahogy fiatal emberek járnak este az utcákon, vagy járnak olyan helyeken, amelyeket jó lenne elkerülni, mint hogyha azt mondaná a Biblia, hogy a szemérem megsértésének már bejáratott csatornái vannak a világban, hogy ne menjünk ilyen helyekre. Ugye egy kocsmában nem csak az a rossz, hogy az emberek leisszák magukat, hanem az is rossz, hogy nemtelen gondolatok kezdenek eluralkodni rajtuk. Egy esti utcában nem csak az a rossz, hogy leüthetik az embert, hanem az is a rossz, hogy jön elébe egy nő, és szinte egy ilyen kerítőnői jelenetet ír le a Biblia, hogy hogyan édesgeti magához ezt a bolond ifjút, hogyan tudja bemesélni neki azt, hogy neki a legjobb hely az ő ágya. Mert a férje elment, majd csak holtöltekor jön vissza. Szóval ez a harmadik csoport az, hogy a világon mennyire intézményesült már az, amit így nevezhetünk, hogy a szemérmetlenség mindenhol, nem csak az utcasarkokon, a prostituáltaknál, hanem az úgynevezett polgári világban is, akik mindenképpen bizonyos élvezetekre vágynak. Igen, ezért olvasunk egy negyedik csoportban arról, és itt már Jézus Krisztus kell megszólaltatni, hogy az ember a szemérmetlenségtől ne csak így óvakodjék, ahogy Amnon nem óvakodott, vagy ahogy Júda nem óvakodott, vagy ahogy a bolond ifjú nem óvakodik, hanem azt mondta Jézus, hogy aki csak a gondolatában, a gondolkodásában a szemérmetlenségnek, a másik nem iránti, nemtelen vágyainak utat enged, annak az embernek jobb lenne, hogyha ezt már a gondolkodásában megakadályozná. Jézus ezért használt ilyen erőteljes kifejezéseket, jobb lenne, hogyha levágná a jobb kezét, és kiválna a jobb szemét, mert az ilyen vágyakat, hogyha az ember a maga lelkén belül nem tudja elnémítani, akkor ezekből kifejlődik egy szemérmetlen magatartás és egy szemérmetlen élet. És ez ugyanolyan rossz, mint hogyha emberek már gyakorolnák, mint az előbbi három esetben. Van, aki az életben nem gyakorolja a szemérmetlenséget, de például vannak olyan emberek, akiknek a megnyilvánulásai, a beszédei, a célzásai, a fellépése, vagy azt érezzük, hogy ez az ember, hát nem hogy nem szemérmes ember, hanem kifejezetten, hát hogyan is szoktuk mondani, közönséges ember. Közönséges ember. Aki csak úgy első látása vagy első találkozása megenged célzásokat, akár nők, akár férfiak irányában is, olyan találgatni való megjegyzéseket, amelyek senkinek nem használnak. Hát Jézus az erkölcsöt, a nemi erkölcsöt ilyen szempontból is radikalizált, hogy azt mondta, hogy aki csak gonosz kívánságnak okáért tekint más asszonyára, jobb lenne, hogyha kívánná a szemét és a karját, tehát hogyha ezt a vágyat mindenféle módon legyőzni, akkor is, hogyha ez rendkívül nehéz, amikor már valaki belevette ebbe magát, de mégis jobb lenne, kerül, amibe kerül, ha úgy gondolja az az ember, hogy rendkívül nehéz ezt most lefolytani, vagy kiűzni a lelkéből, de kerül, amibe kerül, mégiscsak ez lenne a jobb. Nagyon érdekes kifejezéseket, és ezeket szeretném felolvasni, találhatunk Jób könyve 31. fejezetében. Ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy Jób megválaszol a barátainak, akik azzal gyanúsítják őt, hogy talán ő is szemérmetlen, ő is belement bizonyos dolgokba az életében, ami miatt ezek a csapások jöttek rá, ugye ismert Jobnak a sok-sok szenvedése. Azt mondják a barátok, hogy talán te az életedben, talán nem voltál hűséges a feleségedhez, talán te félreléptél, vagy ha nem is, akkor is, hát ilyen gondolatokkal foglalkoztál. És amikor megadja a választ erre Jób, hát ezek valami csodálatos szavak. Jób 31.1. Szövetségre léptem szemeimmel, hogy hajadonra mit sem ügyeltem. Ez a kifejezés, hogy szövetségre léptem a szemeimmel. Hogy én elhatároztam azt az életben, nekem van feleségem. Én hajadonra mit sem fogok ügyelni. Azt mondja a 9. verstől, ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján, az én feleségem másnak örüljön, és mások hajoljanak rája. Mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn. Mert tűz volna ez, amely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestől kiirtaná. Tehát Jób ezt a kérdést végig gondolta az életben. Azt mondja, hogy ha én csak néztem volna más ember feleségére, ha én csak szemérmetlen gondolatokat és terveket fontolgattam volna, hát én ezt azért nem tettem, mert én ezt végig gondoltam, hogy velem, ha ezt velem tenné valaki, az hogyan esnék nekem? Ha az én feleségemre vetne valaki szemet. Ha az én feleségemmel űzne valaki ilyen játékot, mint amit nagyon sok ember fontolgat magában, ugye ki tudja, soha talán nem követi el tetlegesen a házasságtörést vagy a szemérmetlenséget, de Jób ezt végig gondolta, hogy ő a lelkében sem engedi ezt meg. Igen, kedves hallgatók, ez a körülbelül 4 eset van, amit a Biblia felsorakoztak, és az 5. esetnél az 5. nyilam az egy hatalmas költeményt érint, amelyet éppen 15 éve, akik ismerik a régi előadásokat, éppen 15 éve elemeztük az énekek énekét, először a Magyar Rádió fel is vette ezt az előadást, ezt meg is lehet kapni, és azóta is nagyon sok előadás hangzott el már, amit nem szeretnék megismételni, de minden esetre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy van a nemes szerelemnek egy külön könyve a Bibliában. Hogy mit jelent nem szemérmetlenül szeretni? Mit jelent a másik embert úgy szeretni szeretettel és szerelemmel, ami méltó az emberhez, ami mind a két ember fölemeli, mind a két embernek boldogságot ad, hát erről itt van egy gyönyörű költemény, az Énekek éneke, amely a maga 8 fejezetével kitárja azt, hogy mit jelent a megismerkedés, mit jelent a másik felfedezése, mit jelent a másik felfedezésével együtt az egész természet és világ felfedezése. Nem rejti vék alá ez a könyv az összekoccanásokat, a nehézségeket, a bajokat, ugye a rókafiak a szőlőben, amelyek pusztítanak, híres jelenet ez az Énekek énekének, De ahogy Goethe mondta, a világirodalomban egy igazán nagy szerelmi költemény van, az egészséges, a bátor szerelem hitvallása, mondta Goethe, és ez az Énekek éneke. Az Énekek éneke elmondja két ember megismerkedésének a folyamatát, nem a világ szépe ez a két ember, az sem rejti vék alá, hogy az a lányra, akit Salamon szeret, azt mondják a testvérei, hogy hát mit kezdjünk ezzel a kislánnyal, olyan kis mellei vannak, ki fogja a szemét rávetni a mi húgunkra, meg napbarnította arca van, meg kicsit sötét a bőre, hát ki fogja megszeretni ezt a lánygyermeket. Salamon megszerette akkor, amikor már ő neki sokkal előnyösebb házasságokat ajánlottak, vagy maga is belement már olyan dolgokba, amelyek nem voltak helyesek, és ebben az esetben is, és ezért került bele az Énekek éneke a Bibliába, megmutatkozik, hogy az életben egy igazi szerelem lehetséges. Egy valódi szerelem lehetséges, mert a másik emberben azt kell meglátni, hogyan is mondja Salamon, akit a lelkem szeret. A személyiségét, az egész lényét, nem külön a karját, meg az arcát, meg a lábát, az ember nem külön választható lény, az ember egység, és a szeretet mindig az embert egészében, egységében szereti. Nem tudjuk fölidézni itt az Énekek énekének hatalmas tanításait. Nem tudjuk felidézni a 8. fejezetből se részleteiben azt, hogy erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem, lángjai, tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Tehát kimondja a Biblia, hogy az igazi szerelem az az Istentől van, azt nem kell szégyelni. Ha azt az ember rendeltetésszerűen éli meg, és kikerüli ezeket a szemérmetlen típusú úgynevezett szerelmeket, amelyeket persze a világ árul kellő mennyiségben és állandó felajzásra, hogy az emberek ezekbe a téves csatornákba menjenek bele, de hogyha az ember figyel az Istenre, hogy az Isten hogyan akar egybeszerkeszteni két embert, akkor az Énekek éneke azt hiszem nagyon sok embernek állandó olvasmány lesz, mert lehetséges, hogy valaki még nem él házasságban, lehetséges, hogy mondjuk nem jó házasságban él, lehetséges, hogy már túl van ezen és idős, de hogyha valaki jóra törekszik, akkor egy valamit nem tagadhat el, hogy hinnie kell abban, hogy amit az Isten egybe akar szerkeszteni, az emberek életében meg is valósulhat. Tehát van boldog szerelem a világon, van boldog házasság, ne higgyünk abban, hogy nincsen. Ilyen van, ilyen létezik. De az Énekek éneke felidézése helyett most egy olyan verssel kell, hogy megelégedjünk, mielőtt tovább mennénk, amely az Énekek éneke gyönyörű hasonlatait, képeit összegyűjti, összefonja, és ez szintén a magyar irodalomnak egy szemérmesen szerető költőjétől vers. Arany János után most a méltó tanítvány is hadd következzék, és ez pedig Babits Mihály.
1: Babits Mihály, Énekek éneke. Salamon király könyvéből. Szép vagy, ó szerelmesem, szép. Lábadat saru díszíti, ritka drága gyöngyű. Tomporodnak kerülete, mint a mesterek kezéből kikerült kösöntyű. Lábad szára, mint aranyszín, fundamentumon szökelő karcsú oszlop, márvány. A te két emlőd nyugalma, mint a lilium mezőkön legelő két bárány. Köldököd, mint illatozó olajok nyomától síkos szép kerekdett csésze. Hasad, mint a zafírokkal rakott elefánt tetemnek drága tündöklése. Hasad, mint a liliommal körös körül megkerített dús gabonaasztag. Karod ámbra szín pereccel, két kezed nehéz gyűrűkkel aranyosan gazdag. Bal kezed a fejem alatt, jobb kezeddel megölelgetsz, megcirógat. Édes. Nyakad, mint a karcsú torony, kimagaslik hasonlóan Libanon hegyéhez. Nyakad, mint a Dávid tornya, méz csepeg nyelvet hegyéről, ínyed édességes. Fogaid, mint most füröztött tiszta, hófehér juhocskák, ajakat töményes. Halántékod, mint a sűrű sejem lomb közül kitetsző darab pomagránát. Szemed, mint a kék halastó. Arcod ékességeinek kimondhatja számát. Tégy engem, mint pecsétet a te kebeledre, mint egy bélyeget karodra, mert kemény a szerelem, mint a koporsó, és erős, mint nagy vizeknek sodra. No, szerelmem, gyere, menjünk a mezőre, illatoznak künn a mandragórák, már a szőlő is virágzik, s kifakadtak ajtónk előtt a gyümölcshozó fá.
0: Kedves hallgatók, tehát ennyi áttekintés után talán el lehet mondani azt, hogy a Biblia tanítása az emberi szerelemről, hogy ennek a szeretett fajtának bizony törvényszerűségei vannak, és ezeket a törvényszerűségeket meg kell ismerni. Ami szemérmetlen, az törvénytelen, és boldogságra nem vezethet. Mik a bibliai szerelemnek a törvényszerűségei, az Isten szerinti szerelemnek a törvényszerűségei? Mózes első könyve, amelyet ha fellapozunk a Bibliánk elején, rögtön ebbe botlunk bele, Mózes első könyve, második fejezet, 18. verse, második fejezet 18. 24. verse, harmadik fejezet 7. verse közlik ezeket a törvényszerűségeket, amelyekre nézve például egy gyakorlati törvényt is felírtam a táblára, a Mózes 5. könyve 24. fejezet 5. versét. A Biblia hisz a szerelemben. Isten azért teremtette az embert férfinak és nőnek, mert gyengédséget, mert boldogságot, mert valami beteljesülést rejtett el ebben. Isten kimondta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Az isteni világban ugye nincs nemiség, az angyalok világában sincs nemiség, de Isten a teremtményeinek az életét mélyebben átélte, mint maguk a teremtmények. Ez az Isten mondta, aki megteremtette az első emberpárt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, majd én szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. És aztán ugyanez az Isten mondta el azt, hogy elhagyja majd a férfi az apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Olyan törvényszerűségek ezek, megint csak ezekben most nem tudok belemenni, mert más előadásokon szinte szóról szóra ezeket elemeztük, de olyan törvényszerűségek, hogy felnőtt korba jutva, hát el kell érjük azt a szintet, hogy el tudjuk hagyni apánkat és anyánkat, tehát függ a felnőtt világtól.

Erotika etikája címen írt egy nagy cikket erről a beszélgetésről. Ajánlom mindenkinek, hogy próbálja elolvasni, hogyha a könyvtárba jár, az ÉS-nek 1989. december 22-i számában jelent meg, amelyben fölháborodását fejezte ki két véglettel szemben. Az egyik véglet a szabad szerelem, a másik véglet pedig az a szerelem, amit ott a lelkészek próbáltak képviselni az ismert genetikussal szemben, hogy hát, hogyha a fiatalok használni akarják a szexualitást, hát egyféleképpen lehet használni, házasodjanak össze. Ugye leírja itt Benedek István, hogy Indiában 5 éves korban is férjhez adtak lányokat, a zsidóknál is 12-13 éves korban is férjhez adtak lányokat, de mondjuk Magyarországon 12-13 éves korban házasságot kötni csak azért, hogy a felébredő szexualitást most már hát legális formában lehessen gyakorolni, ez vérforraló dolog. Ebben úgy gondolom, hogy igaza is van, talán a másik végletben nincs igaza, amikor ő azt mondja, hogy a házasság nélkül és a szabad szerelemben is lehet etika, vagy lehet erkölcs. Én ezt azért vonom kétségbe, mert a szeretetnek a lényege, az alapvető lényege a másikért való felelősségérzet és a törődés, és az alapjában akadályozza meg azt, hogyha két ember nem tudja elhagyni apját és anyját, nem ragaszkodik igazán még a másikhoz, és úgy lesznek ketten egy testé. A Biblia sokkal pontosabb. A Biblia azt mondja, hogy igen, először el kell tudni hagyni apánkat és anyánkat, utána jön a második fokozat, hogy ragaszkodni kell a másikhoz úgy, hogy az egy beérlelődő döntés legyen, hogy az egész életemben én őt úgy szeretem, hogy felelősséget érzek iránta, és hogy ott leszek mellette, nem hagyom bizonytalanságban a másikat, és azután harmadsorban a házasságban, igen, akkor beteljesülés, hogy lesznek ketten egy testé. Igen, az Isten, aki megteremtette a szerelmet az ember számára, az az Isten a polgári törvényekkel is aláhúzta például a zsidó népnek, hogy mennyire tartja a szerelmet. Ha valaki összeházasodott Izraelben, ugye ebben a versből kiviláglik, egy évig nem vihették el katonának, és semmiféle adóterhet nem nyomhattak arra az emberre, azzal a megokolással, hogy igen, egy évig örüljön a feleségének, és valahogy gyűjtse a családi fészket, semmiféle teherrel nem volt sújtható. Ám de gondolkoztam otthon, hogy felolvassam egyáltalán önöknek, amivel folytatódik a Biblia, Mózes 3. könyve 18. és 20. fejezetében egy egész arzenálja van már előttünk annak, hogy az emberek hogyan játszották ki az igazi szerelmet, vagyis az igazi szerelmet hogyan torzították el a történelemben, és hogyan fordították ki, és szinte a felismerhetetlenségig. Én úgy gondolom, hogy csak felolvasom ezt a részt, mert a mai világ is valahogy ebben a keréknyomban halad, hogy a szerelem tulajdonképpen, szerelmet olyan dolognak tulajdonítanak, aminek semmi köze nincsen hozzá. Mózes 3. könyve 18. fejezetében olvasom ezeket az eseteket, amelyek miatt Isten a zsidóknak megengedte, hogy ezt a földet elfoglalják, mert ennek a földnek a lakosai a nemi erkölcs tekintetében, a szerelem és a házassági erkölcs tekintetében, hogy úgy mondjam, nyomdafestéket nem tűrő dolgokra ragadtatták magukat, mégis hadd olvassam fel, mert sajnos a mi korunk is ide ragadtatja magát. Ne csodálkozzunk, ha Istennek ilyen eseteket kellett megkülönböztetni, hogy 3 Mózes 18:7-től a te atyádnak szemérmét és a te anyádnak szemérmét fel ne fedd. A te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét. Igen, ez is volt. Ezért kellett róla megemlékezni, ezért kellett tiltani. A te atyád feleségének szemérmét fel ne fedd, a te atyádnak szemérme az. Tehát tekints úgy az apádnak az új feleségére, hogy apád megözvegyült és új feleséget vett magának. Te, hogyha apád gyermeke vagy, akkor ne vessél szemet az apád új feleségére. Akkor is elterjedt volt, ma is elterjedt. A te atyád leányának, vagy a te anyád leányának, a te leánytestvérednek szemérmét, akár otthon született, akár kívül született légyen, fel ne fedd szemérmüket. A te fiad lányának szemérmét, vagy a te lányod lányáét, ezeknek szemérmét fel ne fedd, mert a te szemérmeid azok. A te atyád felesége

0: leányának szemérmét, aki a te atyádnak magzatja, leánytestvéredő, fel ne fedd ennek szemérmét. A te atyád leánytestvérének szemérmét fel ne fedd, a te atyád vér szerint való rokona ő. A te anyád leánytestvérének szemérmét se fedd fel, mert a te anyádnak vér szerint való rokona ő. A te atyád fiú testvérének szemérmét fel ne fedd, annak feleségéhez ne közelges, nagynénéd ő. A te menyednek szemérmét fel ne fedd, a te fiadnak felesége ő, ne fedd fel az ő szemérmét. A te fiú testvéred feleségének szemérmét fel ne fedd, a te fiú testvérednek szemérme az. Valamely asszonynak és az ő lányainak szemérmét fel ne fedd, az ő fiának leányát vagy leányának leányát el ne vedd, hogy annak szemérmét felfedjed, mert vér szerint való rokonok ők, fajtalankodás ez. De feleségül se véd senkit az ő leánytestvére mellé, hogy ellenkezés ne legyen, ha felfeded ő mellette annak szemérmét az ő életében. Asszonyhoz ne közelgess az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét. És a te felebarátodnak feleségét se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed. A te magodból ne adj, hogy odaáldozzák a moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te Istennek nevét, én vagyok az Úr. Férfiúval ne hálj, úgy, mint ahogy asszonnyal hálnak, utálatosság az. Zárójelbe jegyzem meg, csodálkozom, amikor a rádióban és a televízióban ilyen eszmefuttatásokat hallok, hogy a Biblia homoszexualitást nem ítéli el, mert itt a 18. fejezet 22. versét olvastam most, tehát férfiúval ne hálj úgy, mint asszonnyal hálnak, utálatosság az. Ugyanez a 20. fejezetben is előfordul, és a Római Levél első fejezetében. A figyelmet, mert egy olyan kivetkőzött és valóban szemérmetlen világban élünk, ahol úgynevezett polgári szabadságjogok okán az emberek azt hiszik, hogy mindent megengedhetnek maguknak, és azt is megengedhetik maguknak, hogy ezt bizonyítva a Bibliára hivatkozzanak, hogy a Biblia erről nem szól. Hát ha valaki nem olvassa a Bibliát, akkor nem szól persze róla, tehát ha valaki elolvassa, akkor nyilvánvalóan benne van. De még ez sem az alja az emberi dolgoknak, mert most jön a következő. És semmi barommal se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed, és asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt, fertelmesség az. Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül, mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magukat, akiket én kiűzök ti előletek. És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait. Döbbenetes ez a felsorolás és a lezárás, hogy azért engedte meg Isten az Ábrahámnak adott szövetségkötés után több mint 400 évvel. 400 évig várt az Isten, hogy ezek a népek megváltoznak. Több mint 30 nép élt itt Palesztinában, nem változtak meg. Azt mondta Isten, hogy ezeket az embereket már ki kell, hogy okádja, hát Károlyi régi fordítása, tehát, de azért benne van a lényeg. Szóval az ilyen embereket ki kell, hogy vesse a föld magából. A Vörös Marti nagy kijelentése juthat eszünkbe, aki azt mondja, hogy az ember fáj a földnek. Hát ez fájdalmas, amiket az ember csinál itt. Fájdalmas, ahogy az ember a rokonsági, az embertársi kapcsolatokat felrúgva, megváltoztatva a természet rendjét, és akkor beköszönt a homoszexualitás, a leszbikusság. Borzalmas, ahogy az állatokkal való fajtalankodás, ami nyugaton, ma a nyugati világban, és hát sajnos már nem csak a nyugati világban, már másutt is, szinte siknek számít, és nekem is az Európa leghíresebb, leggazdagabb országában, Svédországban pár évvel ezelőtt mutattak egy fényképet, egy kentaur szerű jelenségről, kérdezvén tőlem, hogy a görög mitológia miért beszél ugyan kentaurokról, tehát félig ember, félig állati testű lényekről, nem azért, mert az emberiség történelmében ez már előfordult, és most is ezzel kísérleteznek, hogy hogyan is lehet állatból és emberből összeállítani valamilyen lényt, ami hasonlít a kentaurhoz. A klónozásnak az egyik lehetséges előrehaladása ebbe az irányba képzelhető el. Ez borzalom. Azért idéztem önöknek ezeket fel, nem azért, mert álmatlan éjszakát akarok ezekkel a kijelentésekkel szerezni, mert ezek undorító dolgok, hanem csak, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy mivé válik valami, amikor az Istentől adott törvénytől elkülönülve és eltávolodva a maga útját járja. Nem ismerünk rá az ember életre, nem ismerünk rá az emberre. Pedig a Biblia nagyon világosan közli azt, hogy Isten egy ilyen világban is szeretne boldog szerelmet és boldog házasságot adni, egy olyan világban is, ahol ezek a fertelmességek, hát éppen ahol a szeretet himnusza található, tehát az első korintusi levélben, még Korintusban is előfordultak. Ugye az első korintusi levél 5. fejezetében csak a kezdeti verset hadd olvassam, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy Pálapostól ismerve az Ószövetség rendelkezéseit, és ismerve a korintusi erkölcsöket, különben a korintusi erkölcsök egy ige is fennmaradt, korintusiaskodni ez annyit jelentett, hogy... Így szól az első korintusi levél 5. fejezetében Pál apostol a korintusiakhoz. Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említhetik, hogy valaki atyának feleségét elvegye. Egy keresztény gyülekezetben történt ez meg. És ti felvagytok fuvalkodva, és nem keseredtek meg inkább, hogy kivettetnék közületek az ilyen, aki ezt a dolgot cselekedte. Ez döbbenetes. Mert hogy a világban mi van, hát a világ, amely nem akar számot vetni azzal, hogy Isten miért teremtette az ember, ez még csak meg lehet érteni, ha elfogadni nem is, de valahogy meg lehet érteni. De hogy egy keresztény közösségben olyan dolgok vannak, amelyeket gyalázat említetni is, és akkor megtűrtek ilyen embereket. Hát ez mondjuk borzalom volt. De azt hiszem, a mai világ is e felé halad, és ezért kell nagyon tudatosítani azt, hogy az Isten mégiscsak elénk tárja azt, hogy van igazi szerelem, van boldog szerelem, van az énekek énekén alapuló igazi szerelem és házasság. Hadd tegyem ehhez hozzá, mert azzal kezdtem az előadást, hogy az ilyen szerelem hűségen alapul és kölcsönösségen. Folyamatos, időben nincs határa, tehát ha valakit én 20 éves korában megszerettem, miért ne szeretném azt 30, 40, 50, 60 éves korában is? Jelen pillanatban még én csak a tört felénél tartok ugye ennek a dolognak, hiszen csak 23 éve élek házasságban, de mivel kellene nekem kevésbé szeretnem a feleségemet, mint 20 évvel, 25 évvel vagy 15 évvel ezelőtt? A Biblia világosan beszél arról, hogy igen, a házasságban a szerelemnek és a szeméremnek ugyanolyan törvényszerűségei vannak. Prédikátor 3.5 a Bibliának nagyon megjegyezni érdemes része. Ideje van az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való megtartóztatásnak. A házasságban is érvényes a szerelem, és a szemérem is. Tehát nincs igaz a Balzacnak, aki azt mondja, hogy a szerelmesek között nincs szemérem. A szerelmesek között mindig van szemérem, és a házastársak között is mindig kell, hogy legyen szemérem. A legfelső sorba, most fogom csak idézni, de az egész előadás során idézhetném, a Prédikátor könyve 4. fejezetét helyeztem, mert hogy mit is jelent a szemérmes szerelem, akár a házasság előtt, akár a házasságban, tehát az egész életünk során, azt egy olyan egyszerű tenyeres talpas bibliai rész mondja ki, amit azt hiszem, hogyha most kimennék az utcára is, megszólítanám az embereket, hogy ezt a pár verset hallgassák meg, és úgy menjenek haza, mindenki megérteni. Tessenek megfigyelni, hogy egy szemérmes, egy igazi házasság min kell, hogy alapuljon. Ez egy nagyon reális, nagyon hétköznapi, valóságos beszéd. Prédikátor 4.9-től olvasom. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik is, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellenállhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Ha csak egyetlen egy verset lehetne idéznem most önöknek az igazi szerelemről, amely a házasságban is megmarad, és a szemérmes szerelemről, akkor én ezt a verset idézném. Mert ebben a versben megvan az, hogy igen, a házasságnak vannak testi összetevői. Ha ketten együtt megmelegszenek. Vannak olyan összetevői, hogyha ketten együtt dolgoznak, jobban fent tudják tartani magukat. Tehát az igazi házasságnak vannak anyagi oldalai is, természetes. Nem igazi az a házasság, és odavész a szerelem egy idő után, ahol van valami lobogó érzés, de később kiderül, hogy az asszony nem tudja ellátni a háztartást, nem tud tisztaságot tartani, nem tudja rendesen nevelni a gyerekeket, de az is borzalmas, amikor a férfiról derül ki, hogy nem képes fenntartani a családját, nem képes egy nyugodt otthon biztosítani az övéinek. Tehát van a házasságnak bizonyos anyagi összetevői is vannak, és azt mondja, hogy van a házasságnak még egy harmadik összetevője, hogy ez a két ember, aki testileg, lelkileg egyé forr, ebben a bizonyos szemérmes, igazi szeretetben, ez a két ember, e között, a két ember között, és ez a legszebb, és ezért idézném én csak ezt az egy verset, nem kettős kötés van. Azt mondja, hogy a hármas kötés nem hamar szakad el. Mi ez a hármas kötés? Nem azt mondja, a kettős kötés, tehát most én szeretem őt, ő szeret engem, és ez nem egy hamar szakad el. Ez a hármas kötés nyilvánvalóan az, ha valaki meg akarja ismerni, hogy Isten hogyan akar egybeszerkeszteni egy házasságot. És mind a két fél az Isten akaratának, az Isten törvényeinek, törvényei előtt hajtja meg magát. Nem lehet elképzelni olyan házasságot, boldog házasságot, ahol az egyik ezt akarja, a másik azt akarja, és majd aztán veszekszenek állandóan, de időről időre azonban kibékülnek, ugye hát a testiség sok mindent megold, ez is a szemérem ellen való vétség. A szemérem az egész embert érinti, és az egész embernek, hogy egy másik emberrel teljes egységben tudjon lenni, hármas kötésre van szükség, egy harmadik jelenlétére is, ez az Isten. Ez az az Isten, aki azt mondta magáról, hogy ő majd szeres segítőtársat, és ő majd egybeszerkeszti annak a két embernek a kapcsolatát. De hadd menjek tovább. Miért kellene, hogy a szerelem kihűljön 20-30 év után, vagy akkor, ha valaki mondjuk megözvegyül és egyedül marad? A Bibliában erről is van egy külön könyv, az Énekek éneke mellett a Rút könyve. A Rút könyve, amely arról szól, hogy egy idősödő ember, aki özvegy, és aki itt Betlehemben él, Boáz, és egy nem annyira idősödő, de hát azért már a 30-as vagy talán 40-es éveiben járó asszony, aki elveszítette a férjét, egy moábita asszony, Rút, aki az anyósát követve visszatelepedik Betlehembe, és a két ember megismeri egymást, az emberi élet középútjának már a második részén, már azon túl, és egy igazi őszinte szerelem gyullad fel mind a két emberben, még gyermekük is születhet, ugye az ő gyermekük Obed, akinek a gyermeke Isai, az övé pedig Dávid, tulajdonképpen Jézusnak az ősei. Egy moábita pogány asszony, aki azonban azt mondja az anyósának, hogy ahová te mész, oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is, néped az én népem, Istened az én Istenem. És ez a megözvegyült asszony és egy megözvegyült férfi már néhány évtizeddel, ugye a bizonyos X-eken túl egymásba szeret, és egy igazán boldog, ha nem is azt mondom, hogy időskori házasság, de már azért egy érettkori házasság, ebben van részük. Figyelmükbe ajánlom, nem tudja itt most István elmondani ezt a verset, mert igencsak megnyújtana az előadásunkat, Viktor Hugónak az Alvó Boáz című versét. Abban hangzik el az a halhatatlan sor, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Szép a fiatal, de a vén nagyszerű. De ha valaki mondjuk azt mondja, hogy a franciák nagyon tudnak beszélni, és egy nagy retorika, akkor azért ajánlom Walt Whitmant is, hogy amerikai vagy angol költőt idézzünk, aki azt mondja, szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Szabó Lőrinc hozzáfűzi ehhez a vershez, hogy ugyan kérem, kedves Walt Whitman, hát ön sem ráncos anyókák után fordul meg az utcán. Hogy mondhat ilyet, nem fellengzőség vagy költői nagyotmondás ez, de azt mondja Szabó Lőrinc, én is elkezdtem gondolkodni. Szépek a fiatalok? Az öregek szebbek? Mitől szebbek az öregek? Nem hiszem, hogy Walt Whitman ismerte volna a Viktor Hugo verset, de Viktor Hugo a versében éppen abban a strófában, amelyben mondja, hogy a szép a fiatal, de a vén nagyszerű, akkor azt mondja, hogy a fiatalok szemében lánglobok, de az idősek szeme világossággal árad. Szép a láng, szép a fiatalság, De az ember, amikor már egy kicsit úgy lecsendesedik, az ember, amikor egy kicsit már úgy az élet tapasztalataival, főleg egy hívő ember a hívő tapasztalataival megrakodva éli meg azt a pár évtizedet, és mondjuk egy házasságban éli ezt meg, én azt hiszem, hogy ha választanunk kellene, hogy ki után forduljunk meg. A Biblia azt mondja egy fiatalról, hogy mint a disznó órában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. Meg lehet fordulni utána, de hogyha beszédbe elegyedünk vele, nem biztos, hogy a társaságát kívánnánk. Ugye, mint disznó órában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. De a másikról azt mondja ugyanez a példabeszélek könyve, hogy csalárd a kedvesség, hiába való a szépség, amely asszony féri az urat, az szerez dicséretet magának. Lehet, hogy először az első után fordulunk meg, de a másodikkal fogunk beszélni, és attól fogunk tanulni. Az első szemében lánglobog, a másik szeméből világosság árad. Az egyik szép, a másik nagyszerű. Tehát mégiscsak igaza van ezeknek a költőknek, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Kedves hallgatók, a Bibliának egyik legmegrendítőbb része a Prédikátor könyve 12. fejezete, amely az emberi élet elmúlásáról szól. És amikor az öregedés tárgyalja a Biblia, ez sem hagyja ki, hogy igen, az öregedésben az egyik legmegpróbálóbb dolog az, amikor az embernek a nemisége is visszavonulót fúj, egy kicsit már szinte azt mondhatnánk, hogy és sokaktól hallom ezt idősebbektől, hogy hát élet így az élet. Figyeljék meg a Prédikátor 12. fejezet 6. versét. Négy hasonlatot alkalmaz arra, hogy ebben az esetben, amikor a nemiség alább hagy, amikor már persze hát nem az a feladat, hogy gyermeket nemzeni, vagy gyermeket nevelni, amikor már unokák jönnek, vagy az élet más feladatai jönnek előtérbe, azt mondja az egyik hasonlat az ajtó kívül bezáratnak. Az ajtó kívül bezáratnak. Valahogy az Istennek a rendelése ez, aki megkérdezi Ádámot és Évát a paradicsomban, ugye nem beszéltem az 1 Mózes 3:7-ről, hogy most látjátok, hogy mezítelenek vagytok? Ugye az egész emberi életben a nemiség a bűn következtében felfordult. És nem tudnánk elképzelni, hogy milyen lett volna az a világ, amelyben nem jött volna be a bűn, de ebbe a világba bejött a bűn, és az emberi élet megöregszik, és meghalunk, a nemiségünk is alábbhagy, az ajtó kívül bezáratnak, de az Isten ehhez is segítséget ad, hogy az ember ezt úgy tudja elfogadni, és ezzel úgy tudjon élni, hogy továbbra is megmaradjon a szerelem és a szeretet. És továbbra is megmaradjon az, amit soha nem felejtem el, én a 60-as években nagy olvasója voltam, hát két újság volt, ugye tudják, akik akkor éltek, ugye két magazin volt a Nőklapja és volt az Országvilág, vagy Képes újság, hát két-három lap volt, mindenkinek elő kellett valamire fizetni, ugye, hát a mi családunk erre egyikre előfizetett, már nem tudom, talán éppen a Képes újságra, és ott olvastam az egyik színész házaspárról, akik már túl voltak a 20.-25. házassági évfordulóikon, hogy így készítettek velük riportot, országszerte ismert színészek voltak, hogy a férfi bejön a szobába, és ahogy leül, nem ül le anélkül, hogy meg ne simítana a feleségének a vállát. És azt mondja ez a riporter, hogy kérném szépen, ezt nem gondoltam volna, egy ilyen társadalomban, mint a színész társadalom, főleg nem gondoltam volna, hogy valaki nek annyira fontos a felesége, hogy ez a kis jellegzetes mozdulat, hogy ő 25 évi házasság után is jelét akarja adni a szerelmének vagy szeretetének. Igen, amikor az ajtók kívül bezáratnak, mondja a Prédikátor könyve, amikor a malom zúgása halkabbá lesz, milyen szép hasonlatok ezek, ugye, hogy hát egy leépül, tehát elcsendesedik az emberi életben a nemiség, amikor fölkelnek madár szóra, mondja a Károlyi Bibliánk, más biblia fordítások azt mondják, hogy elcsitul a madarak hangja. Milyen mai módon hangzik ez? Amikor már nem az a szerelmes turbékolás, vagy csivitelés, vagy hogy szokták ezt mondani, eléggé hát gicses módon. Ugye, amikor minden elcsitul, amikor halkabbá lesznek az éneklő leányok, más fordítások így mondják, hogy az énekszó is elhallgat. Igen, amikor az emberi élet már közeledik egy kicsit a végéhez, de akkor is milyen szép két idős ember látványa itt Budapesten, mondjuk az egyik legszebb látvány, vidéken ezt annyira nem látja az ember, hogy két idősebb ember fogja egymás kezét, sétálnak, beszélgetnek. Szép a fiatal, de én erre az esetre is mondanám, a vén nagyszerű. És nagyon szép, ahogy lobog a fiatalság, de az idősek szeme világossággal árad. Ezzel szeretném bizonyítani azt, hogy a Biblia szerint nem kell, hogy elmúljék se a szeretet, se a szerelem, a megbecsülés, a tapintatos, szemérmes egymáshoz való közeledés. Ez lehetséges, mert Isten így teremtette meg az életet. De még valamit hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Ugye a házassági etikára, a házassági erkölcsre nézve a legszebb kijelentések attól a pálapostoltól származnak, aki egyébként nem élt házasságban. De hogy mit jelent a házasság, mit jelent a házasságban a szemérem? Az talán ebben az öt levelében, amit felírtam a táblára, és most már erre időnk igazán nincsen, de mindenkinek ajánlanám otthon elolvasása az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében a 3-tól a 6. versekig terjedő részt. Nem arra rendelt bennünket az Isten, hogy kívánság gerjedelmével éljünk, hanem megőrizve a mi edényünket, a mi testünket. Hiszen máskor azt mondja a pálapostól, hogy minden bűn az emberen kívül történik, a paráznaság bűne, a szemérmetlenség bűne, azzal az ember a maga testét is tönkreteszi, nem csak egy másik emberét. Tehát egy különleges bűnfajta az. Aztán az Efézusi levél 5. fejezetében, amikor a 21-től a 33. versekig arról beszél az apostol, hogy hát az életben nem kell, hogy elmúljék a szerelem, sőt az mindig erősödhet, mert aki a feleségét szereti, a saját maga testét szereti. Hát a legkevesebb az, amit meg kellene tanulni minden házasságban lévő embernek, hogy hát nem azt mondom, hogy most a Zrínyi szállóigére mondanám, hogy ne bántsd a magyart, mondta Zrínyi. Ezt minden lakásra ki kellene írni, hogy ne bántsd a feleséget, ne bántsd a férjet. Hát az a legkevesebb, hogy akivel egybekötöttem az életet, hát ne bántsam. Ugye, akik nézték annak idején a Bergman filmeket, azok ráismerhettek nem csak a svéd, hanem mai magyar házasságokra is, ahol a bántás, a kiméletlenség, a borzalmas kijátszása a másiknak, hát ez elviselhetetlen. Ugye? Tehát Pál apostol azt mondja, hogy hát úgy szeresse a férfi a feleségét, mint Krisztus szerette az egyházat, és a feleség a férjét, mint az egyház Krisztust. A férfinak legyen nagyobb a szeretete mindig, és ő tartsa egybe a családot, mint egy szeretett közösséget. Azt mondja a Kolossi levél 3. fejezet 18-19. Versében megint csak a férfiaknak tanácsolja az apostol, hogy ne legyenek keserű kedvűek a feleségük iránt. Mert az is már tulajdonképpen alapját veti annak, hogy hova fog jutni egy házasság, hogyha belül valaki megkeseredik a házastársával szemben. A zsidókhoz írt levél 13. fejezet 4. verse klasszikus biblia vers, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házasság. A házasságnak a testi összetevői is részei, sőt nagyon fontos részei a házasságnak, és ott, hogyha érvényesül a gyengétség és a szemérem, a boldog házasság kapuja nyílik meg. És nem utolsó sorban, ahol a szeretet himnusza van, az 1. Korintusi levél 7. fejezetében beszél Pál apostol arról, hogy hogyan, mit tanácsol a megözvegyülteknek, az elváltaknak, és az előadást azzal szeretném lezárni, hogy mit javasol a Szentírás azoknak, akik egyedül maradnak. Hiszen erről a témáról beszélni úgy nem lehet, hogy ne szóljunk az egyedül maradókról, akik vagy eleve nem házasodtak meg, vagy elváltak és egyedül vannak, vagy egyedül maradnak. Máté evangélium a 19. fejezetében a 3-tól a 12. versekig beszél erről Pál apostol, illetve beszél erről Jézus Krisztus, hogy miért is maradnak egyedül az emberek, és ez a szövegrész nagyon erősen épül az Ézsaiás könyve 56. fejezet 4. és 5. versére, ahol viszont a prófétának mondja el az Isten, hogy akik egyedül maradnak, az Isten azoknak a lelkét is be tudja tölteni igazi szeretettel, és azoknak az élete sem kell, hogy károsult élet legyen. Egyébként, hogy sokan miért maradnak egyedül, arról még egy verset hallgassunk meg. A két világháború között nagyon ismert költő volt, most nem tudom mennyire ismerős a francia, Francis Jammes. Nagyon egyszerű szavú, egyszerű lírai verseket író költő volt, aki ebben a versében elmondja, hogy sokszor talán jobb is egyedül maradni. Mert olyan világban élünk, amely bizonyos összetevői tekintve fajtalan, szemérmetlen, borzalmas képet nyújtó világ, bizonyos emberek nem viselnék el azt, ha ővelük a férjük vagy a feleségük ezt tenné, amit ebben a világban megtesznek a házastársaikkal az emberek. Ez a vers egy lánynak szól, de szólhatna bárkinek, aki ezen a világon egyedül marad, és akit bátorít az Isten, hogyha megtartják az ő parancsolatait, és hogyha keresik őt, akkor ha nem lehet is gyermekük, majd ő ad nekik olyan nevet, mely nagyobb, mint a fiakban élő név. És Jézus is azt mondta, hogy vannak, akik anyjuk méhétől már úgy születtek, hogy egyedül maradnak. Ez is a bűnrontása, Isten nem így teremtette az első emberpárt. Egy második csoportban vannak olyanok, akiket a világ tesz olyanná, hogy nem tudnak társas kapcsolatokra gondolni. És van még egy harmadik csoport is, az előző két, hát a bűn sújtotta csoport mellett vannak olyan emberek, akik a mennyek országáért maradnak egyedül, akik fölmérik azt, hogy nem is tudnának a házastársi szeretetnek és a családnevelésnek eleget tenni, mert olyan sok feladatuk van az élet más területén. Francis Jammesnak ez a halk szavú tanácsa nagyon ideillik, hogy akik egyedül maradnak, azok se érezzék egyedül magukat.
1: Francis Jammes, ne higgy a szónak. Ne higgy a szónak, ó fiatal lány. Ne hidd a szerelmet, nincs olyan, csak bolond keresi. A férfi durva, rút és félénk bájaidra előbb-utóbb ráunnak nyers szükségletei. Mindig csak hazudik. Odadob a magánynak, a konyhas a gyerek gondjait hagyja rád, s úgy érzed majd, hogy a saját vén ükanyád vagy, valahányszor lekési este a vacsorát. Ne hidd, hogy létezik szerelem, kicsi lányom. Menj a kertbe, szakad az ég kék zápora, s a legszebb rózsatő szívében nézd el az ezüst pókot, amely magában lakik és fon.
0: Nem csak azért illesztettem még a vetítést az előadás után, hogy ne legyen ez az utolsó szó, mert valóban nagyon sok ember megcsalatva érzi magát, nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ővele sem igazi szerelem nem történt, sem igazi boldog házasságban nem élt. Ha van szívszorító példa, kedves hallgatók, akkor éppen az egyik hallgató példáját hadd mondjam, aki itt ült még pár évvel ezelőtt a sorokban. És aztán egyszer hozzám jött az egyik előadás után, és azt mondta, 20 évi házasság után beállított a férjem, és így mondta a szemembe, soha nem szerettelek. 2 gyermekük volt akkor már, felnőtt gyermek, és ő nem tudott hova lenni a meglepetéstől, hivatkozott arra, hogy ő másképp emlékszik, hogy ő szerette a férjét, meg úgy látta, hogy a férje is szerette őt, meg hát 2 nagy gyermekük van, hogyan is lehetett volna 2 gyermek, azt mondta a férje, hát azért lehetnek gyerekek szerelem nélkül is. Ez a szegény, megcsalatott asszony, ez jut mindig az eszembe, amikor hallgatom Francis Jammes versét, hogy menj ki a kertbe, és nézd meg a pókot, a pók nagyon szépen egybeszerkeszti a hálót, amit készít. Nézd, hogy van szép egybeszerkesztés. Te is higgyél, aki egyedül maradtál, te is higgyél, hogy van igazi szerelem, van szép szerelem, akkor is, hogyha ez veled most nem történik meg, vagy nem történt meg. Ez az asszony sajnos utána annyira a hatás alá került ennek a megcsalatottságnak, hogy szó szerint belehalt a fájdalmába. Elgázolta egy autó. Úgy járt, mint az élve halott ember, mert ha az embert a legmélyebb érzéseiben alázzák meg, vagy a szeretet, a legmélyebb vagy legmagasabb szeretet forma nyer károsodást, tehát amit az Isten megteremtett hűségre és kölcsönösségre, és ezzel élnek vissza. Én úgy tapasztaltam az életem során, hogy nagyobb fájdalom egy elrontott házasságnál, vagy egy szeretetében kihűlő házasságnál nem nagyon van. Én ezt látom emberek életében, az emberek itt ilyenkor szinte azt érzik, hogy jobb lenne meghalni, mint ezzel a tudattal, ezzel az érzéssel tovább élni. Nekik is nem csak a Francis Jean verset mondom, hanem újra emlegetném, itt van, ezzel akartam befejezni az előadást, amit a legfelsőbb sorba is írtam, a hármas kötés nem hamar szakad el. Nem azt mondja a Szentírás, hogy van olyan házasság, ami ne romolhatna meg, vagy ne szakadhatna szét. Még az Isten nevében kötött, vagy az Istennel együtt élt emberek házasságában is előadódhatnak olyan problémák, hogy az ember ott is csak a fejét tudja fogni, hogy mi van itt. De hogyha mind a két fél ahhoz a valakihez fordul, akinek a keze, hogyha ott van a házasságban, akkor nem hamar szakad el. Akkor van remény arra, hogy ezen a földön még az elromlottnak vélt házasságok is megjavulhatnak, még a kihülő félben vagy szemérmetlenné váló, egyik fél részéről szemérmetlenné váló kapcsolat is megjavulhat, és erre is ad példát a Szentírás. A befejező vetítésen talán szeretném össze is foglalni, de ezekkel tovább is építeni azt, amit elmondtam. A nő teremtése, amelyet valóban gyengéd módon és nagy találékonysággal ábrázol az európai művészet. A 13. századi francia Saint-Chapelle-ben vagyunk, a francia királyoknak a kápolnájában. Egy ott lévő dombormű mutatja Ádám alvását, ugye Isten mély álmot bocsát a férfira, és az oldal bordájából megteremti Évát. Ő már csontomból való csont, testemből való test, és asszony embernek neveztessék. Ugye a héber nyelvben a férfi az is, a nő az issá, tehát ugyanabból a szótőből képzett. A Biblia ezt úgy hangsúlyozza, hogy Isten az embert teremtette a saját képére és hasonlatosságára. Minden emberben felfedezni az embert, és csak másodszorban említi, hogy férfiúvá és nővé teremtette őt. Azt már bizonyára tudják, akik régebben járnak az előadásokra, hogy a teremtő Isten a középkori művészeknél mindig Jézus Krisztus, azért ábrázolják Krisztust itt a Genezis jeleneteiben. Ugyancsak így ábrázolja Palermónak a mestere a maga mozaikján, szintén 13. században, hogy Isten megteremti Ádám oldalbordájából Évát. Ez az ábrázolás megmarad a reneszánszig, hiszen Hieronymus Boschnak a 15. század végi képén is láthatjuk, hogy Krisztus a teremtő, aki Ádám mellett most életre kelti Évát, és az első házasság, az első pár, ahogy Évának a csuklójára teszi Krisztus a kezét, és Ádám pedig rácsodálkozik Évára, ugye a Gyönyörök kertje című nagy bosképnek egyik kinagyított részete. Ugyanígy ábrázolja a jelenetet Michelangelo is a Sixtus kápolna mennyezet freskóján. Talán nézzük a kinagyítást a következő képünkön. Itt viszont már megjelenik a reneszánsz kori Isten bemutatás, az az őszhajú és őszakálú Isten, aki megteremti Évát, Ádámnak a mély alvása, és Évának pedig a kibontakozása, a testéből való kilépése. Mondom, ezt az európai festészet vagy művészet nagyon megragadóan ábrázolta. Az egyik legszebb történet a Bibliában, tavaly foglalkoztunk vele, a Rebeka kiválasztása Murillónak a festményén, Mózes első könyve 18. fejezetéről, illetve 24. fejezetéről, bocsánat, amikor igazi segítőtársat kell választania Eliézernek, és elmegy ezért több száz kilométerre Ábrahám szolgálója. Több ábrázolás, például Veronézének az olajfestménye is mutatja, hogy hogyan szolgálja ki ez az asszony a messziről jött szolgálót. Tehát egy asszonynak az ékessége, a szívélyessége, a szolgálatkészsége, ez az egész emberi lénye. Eliézer nem azzal a vággyal ment kérőbe, hogy majd a legszebb lányt hozza haza Izsáknak, hanem azzal, hogy a legtisztességesebb, leginkább szolgálatkész, aki valóban ember, ilyen ember, ahogy szokták mondani. A barokk korban nagyon nagy témává fejlik ezt ki, csak úgy, mint a következő francia barokk Poussin festmény mutatja, hogy erre a kék ruhában lévő Rebekára rácsodálkozik Eliézer, és hálát ad az Istennek, mert sokszor az Isten így váltja be az ígéretét, a szerzek néki segítő társat, valami megfoghatatlan módon, nem mindig úgy, ahogy elgondoljuk, nem mindig azok közül vagy azon a helyen, de az Istennek ez az ígérete áll, és több száz kilométer távolságból összehozza ezt a két fiatalt, és már is átadja a jegyajándékot. Egy másik 17. századi festőképén látjuk baloldalt Eliézert a csodálkozó Rebekának, hiszen ő rögtön azonosítja, hogy igen, ő lesz az igazi menyasszony. Aztán Jacopo Bassano 17. századi képén azt látjuk, ahogy a két fiatal találkozik, Rebeka és a jövendő férj Izsák. Ahogy a két fiatal találkozik, meg kell, hogy ismerjék egymást, és megismerve egymást, az egyik legboldogabb házasság, amit a Biblia elmond, az Isten, aki így szerzett feleséget Izsáknak, az édesapa érezte a felelősségét, hogy nem a pogány lányok közül akar választani, hanem visszaküldi Háránba, Mezopotámiába, a rokonai közé, és jó tudta Ábrahám is, hogy egy házasságnak a boldogsága azon fordul meg, hogy mennyire közös a gondolkodás, mennyire közös az értékítélet, mennyire közös az ízlésvirág. De az igazi házasságban is küzdeni kell a legvégsőkig, az élet befejezéséig szinte, hogy az a házasság szép legyen. Izsák megidősödik, Rebeka egy kicsit most már másképp gondolkodik, mert a gyerekek felől más az értékítélet. 16. század elejé metszet, Holbein metszete van előttünk, ahogy az idős Izsák megáldja a csaló Jákobot, csak azért, mert Rebeka nagyon szeretné, Rebekának a kedves gyermeke Jákob, és nem Ézsau. Igen, ennek a két embernek a házassága nagy téma. Érdekes bibliaolvasmány, Izsák és Rebeka házassága. Hogy Rebeka eltávolodik ilyen szempontból Izsáktól, és a bajok garmadája zúdul egyetlen egy jellemfogyatékosság miatt erre a családra, mert hiszen baloldalt látjuk már szintén Murillo képén, hogy jön haza a vadászatból Ézsau, megtudja, hogy becsapták, elvette az atyai áldást Jákob, és bosszút forral. Ugye itt jön hátul, látjuk a szolgálólánytól balra, ahogy a kutyáival jön haza Ézsau, és meg akarja ölni Jákobot. Magának ennek az áldásnak és ennek a két idős embernek, erről a két idős emberről is elmondhatnánk, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű, legalábbis Govert Flink 17. század elejé holland mester festményén, az idős Izsák és mellette az élete párja Rebeka, és úgy örül Rebeka, hogy most rá tudta venni a férjét, hogy áldja meg azt, akit nem akar megáldani, de nem gondol azzal, ez a szegény idősödő asszony, hogy milyen bajok forrása egy házasságban, ha a szülők más nevelési elveket vagy más értékítéletet foganatosítanak. Igen, el kell bujdosnia ezeken a területeken indul útnak Jákob otthonról, hogy meg ne ölje a testvére Ézsau. És aztán azért vetítem ezeket a képeket, hogy láthassuk, hogy már Mózes első könyve mennyire tele van az igaz szerelem, meg egyáltalán a házassági erkölcsnek, meg hát a szeméremnek a kifejeződéseivel, mert Jákob idegenben udvarolni kezd. Hát kinek udvaroljon a két lány közül? Valóban Raffaello feladja nekünk a kérdést, mert mind a két lány szép termetű, kedves lány, talán a fiatalabb, mintha szebb lenne, aki ott háttérben áll, illetve ő az idősebb, bocsánat, ő Lea, de mint olyan finomabb lenne, Jákob azonban az előtérben álló ifjabb lánynak, Rákhelnak kezd udvarolni. Elmondja a Szentírás azt is, hogy hol találkoztak, ugye az Énekek énekében is a pásztortársalmakra jellemző találkozási helyek, ugye az itatás, amikor az állatokat itatják és közbe lehet beszélgetni. Tehát mindig a természetes helyszíneket kell keresni, a munkának, az emberi tevékenységnek a természetes helyszíneit. A diszkó nem az. Az éjszaka nem az. A napközben is, hát a természetes helyszínek nem kell ehhez nagyon nagy agyafurtság és találékonyság. Egyszerű dolog az a megismerkedés, udvarlás. Azért választja ki Jákob a fiatalabbat, mert tessen nézni, hogy azért Raffaello ismerte a történetet, szerencsére. Mi a különbség a két lány arca között? Ugye rá kell belemer nézni Jákob arcába, határozott, egyenes tekintetű, ami biblia fordításunk úgy mondja, hogy Lea gyenge tekintetű volt. Valószínűleg, ha bár idősebb volt is, de nem volt annyira érett még a házasságra, még nem tisztázta magában, hogy ő milyen eszményt állít fel, vagy egyáltalán meg akar-e házasodni. Jákob ezt érezte, és nem ő volt a választottja. Vannak más ábrázolások, amelyek szintén kiemelik ezt a mozzanatot, mármint hogy a találkának a helyét, itt még itt vannak a szolgák is, és Jákob szinte mutat Rákhelra, mert hát ő Rákhelt szereti, csak aztán az apósa becsapja és leátadja hozzá feleségül, megkapja Rákhelt is, de 7 évi ingyen munka fejében. És aztán nézzük, hogy az ő gyermeke, tehát az ő gyermeke Rákhel és Jákob gyermeke József. És Józsefet akarja hírbe kavarni Potifárné, akiről beszéltem az előadáson. Rembrandt festményén látjuk, hogy Potifár megérkezik, és Potifárné vádolja Józsefet. De József életében valóban igazi volt a szemérem, és ő valóban boldog házasságot kötött, ama ritka házasságok egyike is az övé, amelyben idegen asszony a feleség. Rembrandt megejtően szép, és a mostani jó hírszám, amit el tetszenek venni a címoldalán, ez az olajfestmény van, gyönyörű időskori műve, ahogy Jákob megáldja József fiait, az ő unokáit, és mellette ott van az egyiptomi feleség, aki, ha bár más nemzet fia volt, más erkölcsökben és vallásban nevelték, de József megtalálta a szíve választottját, és Rembrandt ezt a festészet eszközeivel, vagy úgy fejezi ki, hogyha távolabb áll is ez az asszony, hiszen nem zsidó és nem tartozik a törzshöz, de a szeretetnek, a gyengétségnek és a megbecsülésnek a melege ezt az öt arcot mégis egy körbe forrasztja és hozza össze. Az igazi boldog családnak a nagyapa halála előtti áldásának a pillanatát nagyon nagy érzékenységgel, finomsággal fejezi ki Rembrandt, és ezért egy kis kinagyítás is, hogyha megvilágítjuk ezt a képet, nagyobb világosságot bocsátunk rá, akkor valami végtelen nagy gyengétség és szeretet látszik ezeken az egyébként meleg színeken, a fehér, sárga, barna, barnás-vöröses színek is ezt támasztják alá. Ám de a Bibliában kétségkívül vannak szemérmetlen, ahogy szemérmetlen Potifárné, egy szemérmetlen Sámson is pedig bíró volt. Rembrandt ezt is megfestette, a Sámson esküvője, amikor nem a feleségével foglalkozik, szegény feleség ott középütt úgy ül, mint a világ legelhanyagoltabb menyasszonya. Sámson pedig ugratja a filiszteusokat. Találós kérdésekkel, egyéb másokkal hevíti föl az ellenségeskedést az amúgy is rossz viszonyban élő két nép között. Hát ez is a Biblia gazdagságához tartozik, hogy mind a két nemről, a férfiakról és a nőkről is bemutatja, hogy mire képesek. Például egy férfi egy ilyen helyzetben, amikor ugye ez az első házassága Sámsonnak tulajdonképpen örülni kellene, de ő foglalkozik a butáskodással és az ugratással. A második házassága korán sem boldog. Rembrandtnak erről is van egy megdöbbentő olajfestménye, a Delila Sámson dologról, ahogy a filiszteusok bejönnek Sámson sátrába, lenyírják a haját, ugye elmondta, kiadta a titkát Delilának, és Sámson útja most már a halálig elég gyors és viharos út. Igen, a Biblia azonban rávilágít arra is, hogy voltak olyan hívő emberek, akik rendkívül megalázó házasságban éltek, és szemérmetlen volt a férjük, mint például Rembrandt iskolájából származó kép. Jobb oldalt látjuk Ahasvérust, Eszter könyvének egyik főszereplőjét, tőle jobbra a feleségét, Esztert, bal oldalt pedig Hámánt. De menjünk talán a mesterhez, a nagymesterhez, Rembrandthoz, mert Rembrandt is megfestette ezt a jelenetet. Hát Eszter házassága nem nevezhető emberi léptékkel boldog házasságnak. Ha hetekig elhanyagolta a férje, mint hogy ebben a kis jelenetben is láthatjuk, hogy mikor megy be a férjéhez valamit kérni, és szinte az életét teszi kockára, mert a férje hát aféle keleti despotaként másokkal él, nem azzal a valakivel, akit ő kiválasztott magának. A Rembrandt Eszter vacsorája című olajfestmény azonban a legnagyobb műalkotások közül való végtelen finomságával érzékelteti, hogy Eszter így is ragaszkodott a férjéhez, a maga részéről így is ebben a házasságban becsületesen élt, és az Isten félelem, az Isten szeretet pótolta azt, amit egy idegen fértől nem kapott meg. Most leplezi le Eszter Hámánnak a mesterkedéseit. A végtelen türelem, a tapintat, az alázat példája, a baloldali Hámán, ez a közönséges, besugó ember, aki egy népet ki akar írtani. Érdekes, az ő házasságába is bepillanthatunk Eszter könyve 3. 4. fejezetében. Ahasvérus, ugye Eszter férje, aki most döbben rá, hogy rászette az egyik alattvalója, és megmarkolja ott jobb kezével a tört.
2: Az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Az alapigét majd Máté evangélium a 21. fejezetének a 3. verséből szeretném felidézni rövidesen. Ez a gyerekeknek majd egyben egy találós kérdés is lesz, hogy mire is volt itt szükség, tulajdonképpen egy állatra lennék kíváncsi, hogy egy állatnak a nevét nevezzétek meg, de az ige szakaszban nincs bent a Máté evangélium a 21. fejezet 3. versében. A felnőttekhez is, illetve a nagyobb fiatalokhoz is 4 szót szeretnék mindjárt a felütésben elmondani, és ezt szeretném, hogy elvigyétek ma magatokkal. Istennek szüksége van rád. Ezt a 4 szót szeretném, hogy ma elvigyétek magatokkal. Istennek szüksége van rád. Az alapigét Máté evangélium a 21. fejezetéből idézzük fel. A 3. versben Jézus 2 tanítványát küldte el egy közeli faluba, Betfagénak nevezik ezt a települést, és valamit onnan kér, egy segítséget kért. Gyerekek, nem tudom, hogy felismeritek-e, vagy fiatalabbak, hogy mi is az ennek a versnek az előzménye, vagy a fő története. És ha valaki valamit szól néktek, vagy kérdez tőletek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és legott mindjárt el fogja bocsátani őket. Na, ki tudná nekem megmondani, hogy miről lehet itt szó? Mi az, amit elkért Jézus a tanítványain keresztül ebből a faluból, és elengedtek Jézushoz, mert neki szüksége volt rá? Ki tudja megmondani nekem? Hallom, innen már hallom. Szamarak, ugye? Egy anya és a vemhe, tehát a kicsinye, tehát 2 szamarat kért Jézus, szüksége volt. Azt is meg tudjuk mondani, hogy mire volt Jézusnak szüksége, miért volt Jézusnak szüksége erre a 2 szamára? Vagy ezekre az állatokra? Így van, a jeruzsálemi bevonuláshoz. Végre Jézus nem csak a földön gyalogolva, hanem egy állatnak a hátán vonul majd be Jeruzsálembe, ezért volt neki erre szüksége. Nem tudom, hogy fiatalok, gyerekek, szokott-e nektek édesanyátok ilyet mondani, hogy anyának szüksége van rátok? Vagy felnőttebbeknek, a munkahelyeteknek szüksége van rátok? Talán vérig ki is használnak benneteket. Vagy a gyülekezetnek szüksége van rátok? Vagy azt is mondhatjuk, hogy a családnak szüksége van rátok? A testvéreteknek szüksége van rátok? Ezek, amiket most itt felsoroltam, különböznek-e attól az érzéstől, amikor azt halljátok, hogy Istennek szüksége van rád? Tudtok-e különbséget tenni aközött, hogy embereknek szüksége van rátok, úgy általánosságban is, meg személy szerint is, és úgy is, hogy Istennek szüksége van rád? Isten csapatban szeretne velünk dolgozni. Nem tudom, hogy tudjátok, egy régen a nagy építkezéseket egy falu hogyan oldotta meg, mondjuk egy-egy családnak házat kellett építeni, akkor így van, már itt sugják is mellettem, nem az volt, hogy egy építőipari vállalatot megbíznak, és akkor felszámolják, hogy az építőanyag költsége az 10 millió, a munkadíj szintén 10 millió forint, és akkor már is a házikó 20 millió forintból megvan. Hanem régen kimentek a falu szélére, összegyűjtöttek vályogot, sokan fiatalok, felnőttek, és mindenki összefogott, hogy egy valakinek házat építsen, azután így ment ez tovább, és így épültek föl faluk, templomok, a piramisokról nem tudom, de gondolom ott sem építési vállalatok áfával és számlával végezték ezt a munkát. Szóval összefogással. Isten is szeretné, hogy összefogjatok ti, te személy szerint ővele, mert szüksége van rád. 3 területet szeretnék végigvenni veletek. Ki is az Isten? Aztán mit jelent az, hogy neki szüksége van? És mit jelent az, hogy rád? A következő igeszakaszt Zsoltárok könyve 95. fejezetéből szeretném felidézni. Akik a zenei táborban már régóta jártok, ezt a Zsoltárt is többször énekeltétek Mendelssohntól, aki megzenésítette. A 95. Zsoltár 3-tól 8. versét fogjuk majd felidézni. Figyeljük meg, Isten milyen hatalmas,
mennyire más, mint amikor azt mondjuk, hogy a zenekarnak szüksége van rád, a kórusnak szüksége van rád, édesanyának, édesapának, testvérednek. Szóval mennyivel hatalmasabb az Isten, aki ezt mondja nekünk. Így szól tehát Zsoltárok könyve 95. fejezet 3-tól 8-as verse. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezében vannak a földnek mélységei, a hegyeknek magasságai is az övéi, aki a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Masszáb napján a pusztában. Az hatalmas Isten, aki a hegyeknek, a mélységeknek, a tengereknek, a szárazföldnek az Istene, és egy érdekes kifejezés, nem gyakori, azt szoktuk mondani, hogy József pásztor bárányai, vagy a nép, vagy hát valakinek a jószágai, az állatai, de azt mondja, hogy a kezének juhai. Mire utal ez? Miben tért el az ember alkotása, az összes többi teremtménynek, növénynek, állatnak, csillagnak a teremtésétől, alkotásától, az ember teremtése? Mit csinált Isten? A saját kezével formált. Képzeljétek magatokat Ádám és Éva helyébe. Bármelyikbe értelemszerűen bele tudjátok képzelni magatokat, a férfiak Ádám, a hölgyek Éva szerepébe, és képzeljétek el, hogy Isten maga alkotott volna benneteket. Van egy másik igeszakasz is, az anyamében formáltalak, alaktalan testedet ott alkottam meg. Ennyire közel szeretne az Isten hozzátok lenni, hogy ő a saját kezével alkotott és formált benneteket. Nos, hát ez az ember eléggé eltévejedett. Meg tudja ölni saját magát, meg tud ölni másokat, tönkre tudja tenni a földbolygót, a lakóhelyét. És ezzel kapcsolatban Máté evangélium a 23. fejezetéből szeretnék felidézni egy igeszakaszt, hogy mindezek mellett, hogy az ember ennyire eltávolodott, és én, és talán te, ti is, nem biztos, hogy a nagyon-nagyon közel vagyunk mindig a Jóistenhez, hogyan gondol ez a hatalmas Isten, akinek egy porszemnél sokkal kisebbek vagyunk, hogyan gondolkodik ő rólunk, fiatalokról, gyerekekről, felnőttekről. Máté evangélium 23. fejezetéből a 37-es verset fogom elolvasni. Jézus kiosztotta a tanítványoknak az utolsó vacsorát, és az olajfák hegyén tekint szét magára, Jeruzsálemre, és ott, mint Isten fia, mint aki teremtő Isten is volt ebben, nyilatkozik meg az ő tanítványa előtt az emberekről, rólatok, rólunk. Máté evangélium 23. fejezet 37-es versét így olvasom. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, és te nem akartad. Gondolom, hogy itt, akik most hallgatjátok ezeket a gondolatokat, ti mindig hajlotok a jó szóra. Ez különösen kamaszkorban gyönyörű kihívás, hajlani a jó szóra. Felnőttek már ügyesebben tudnak kibújni a jó szóra való hajlásból, már indokokat és érveket is tudnak mondani. Kamaszok még jobbak, mert ők azt mondják, hogy miért csak. Mi felnőttek hosszú-hosszú évlistákat tudunk felsorolni, hogy miért nem hajlunk olykor a jó szóra. Természetesen sokszor igen hajlunk, remélem legalábbis. A kisgyerekekkel kevesebb a probléma, ha egy kisgyerek 3 éves korában nem akar ezt vagy amaz tenni, mit teszünk mi felnőttek? Felvesszük és elvisszük oda, ahova ő éppen nem akart menni. Hát az Isten, a mindenható Isten, aki annyit tehetne velünk, ha rosszul döntünk, ha rossz lépéseket hozunk az életünkben, hogy pillanatok alatt visszavonja az élet leheletét, meghalunk egy balesetben, valami kudarcér,
betegséget enged meg az életünkben. Azt mondja, hogy vágyom egybegyűjteni az én népemet, úgy, mint a kotlós a kis csirkét a szárnyai alá. Így vágyik Isten bennünket védeni. És hogy tovább vigyem ezt a gondolatmenetet, szeretnék Jobb könyvéből felidézni egy rövid igeszakaszt. Jobb könyve 14. fejezetéből a 14-es, 15-ös verset, és szeretném egy kicsit a fiatalok fantáziáját megmozgatni azzal, hogy biztosan nagyon szerettek szerelmesek lenni. És van egy kiválasztott lányoknál egy fiú, fiúknál egy lány, aki nagyon tetszik nektek, és nagyon szimpatikus. Csak egy icipici probléma van, hogy aki számotokra annyira szimpatikus, hát neki meg nem pont ti tetszetek. Ez nem tudom, hogy kinek mekkora problémát jelent, van akinek kicsit kevesebbet, van akinek egy kicsit többet. Aztán nem akarok beszélni esetleg súrlódásokkal telt házasságokról, amikor az egyik fél szeretné a jó kapcsolatot fenntartani, de a másik fél valahogy nem akarja, hogy javuljon a kapcsolatuk, javuljon az egymással való szeretett szövetségük. Hát valahogy így van a Jóisten veled és velem, hogy olyan kicsit reménytelenül szerelmes. Nem tudom, hogy kinél van ez így, kinél nincs így. Ki ismer magára, hogy az Isten úgy táplálna igazi szeretetet, szerelmet irántad, és aztán csalódott lesz, mert nekünk meg lehet, hogy más tetszik. Így szól Jobb könyve 14. fejezetéből a 14-es és 15-ös vers. Jobb nagyon szenved, mindenét elveszítette, családját, egészségét, feleségét, vagyonát. Aztán úgy gondolkodik, ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Akkor az én hadakozásom minden idejében reménykednék, ha tudnám, hogy föltámadok. Míglen elkövetkeznék az én elváltozásom, az én örök életem. Szólítanád, és én felelnék néked. Kívánkoznál a te kezednek alkotása után. Remélem, hogy mindannyian általában jókedvűek vagytok. Nagyon szerettem a nagyifjúsági rendezvényeket, de egy valami mindig foglalkoztatott, hogy mi van akkor, amikor hazamentek, és otthon a szobátok négy fala vesz benneteket körül, és nincs csodálatos zene, és nincs csodálatos baráti kapcsolat, nincs titkon remélt szerelem, csak olyan elcsöndesedés, olyan magány, olyan hiányérzet, olyan békétlenség, olyan nyugtalanság. Jobb valami ilyesmit élt meg, de nagyon-nagyon mély szinten. És elkezdett Istennel beszélgetni. Kívánkoznál a te kezednek alkotása után. Szólítanál. És én felelnék néked. Már igen, én felelnék néked. És ma megkérdezi az Isten tőletek, hogy szólít benneteket, és vagytok-e olyan készségesek, mint Jobb, hogy igen, Uram, hallom. Köszönöm, hogy vágyódsz utánam. Köszönöm, hogy szeretnél megszólítani engem ma. Egy picit könnyebb gondolatokhoz szeretnék tovább lépni, és visszatérünk Jézus földi szükségleteihez, és ezt a kisebb gyerekek is majd pontosan fogják érteni. Lukács evangélium a 2. fejezet 7. versét szeretném felidézni, azon a témakörön vagy gondolatkörön belül, hogy szüksége van Istennek. Szüksége van valamire. Hát az első, amire szüksége lett volna neki, mikor a földi létet megkóstolta, annak teljes valóságában, nem kifejezetten arra gondolok, hogy ugye egy édesanyát kellett keresni, de azért képzeljétek el, kedves lányok, kedves asszonyok, kedves nagymamák, nem tudom, van-e dédmamakorú közöttünk, hogy ti lettetek volna a kiválasztottak. És Istennek rátok lett volna szüksége, hogy befogadjátok a világ mindenség alkotóját és teremtőjét. És kedves fiatal fiúk, felnőtt apák vagy férfiak, ti lettetek volna Jézusnak a nevelőszülei. És azt mondta volna Isten, hogy rátok szükségem van. Mert én pici baba leszek. Én nem úgy fogok erre a világra születni, hogy megérkeztem.
olyan pipci baba leszek, hogy 3,5 kilóval fogok jó esetben születni, vagy még kisebben. Természetesen a legjobb kórházi körülmények között. Minden komplikáció kizárva, mert sok orvos fog a szülésznő mellett dolgozni az én világra érkezésemre. És megy Mária és József, és mentek, mert igenis, ha nem Mária és József vagytok, akiket Isten rátok bízott, azt ugyanúgy nevelhetitek, mintha magát Jézus nevelnétek. És ott mentek sorba, hát nem az Opel Astrával, meg nem a Audival, meg nem tudom kinek milyen gépkocsija van, úgy egy egyszerű szamárnak a hátán, és kopogtattok. Szállást kerestek, és nincs. És a karácsonyi történeteknél ezt télre ábrázolják, nem tudjuk pontosan a Biblia szerint, hogy ez most télen volt, ősszel volt, kora tavasszal volt, és nem tudom, hogy kellemes 20-25 fokos klíma volt a Jézus születésekor, minden esetre azt tudjuk, hogy sok nemet kapott Jézus édesanyja és édesapja, amikor szállást kerestek. Mondhatom azt, hogy Isten belefáradhatna a sok nemet mondásba, amit tőlem már lehet, hogy eddig kapott. És aztán Istennek szüksége volt nem kórházi körülményekre, legalább egy picike istállóra. Nem tudom, kinek van otthon egy olyan eldugott sarka, amit igazán úgy nem nagyon használ, de ha már József és Mária jön, akkor kiürítené azt a sarkot ott neki, hogy akkor gyertek ide, itt lesz egy kis meleg. Jézusnak, így olvassuk a Lukács evangélium a 2:7, szüksége volt egy születési helyre. És szülte az ő elsőszülött fiát, és bepolyálta őt, és helyezte őt a jászolba, mivel hogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál. Nagyon szeretem ezt a helykereső szót, és akik ismerik a tanulmányokat, ezért is adtam ezt a címet, mert Isten helyet keres a szívedben. Helyet keres a gondolkodásmódodban, és az egész életedben. Isten helyet keresett, ahol megszülethessen, és egy jászó jutott neki. Máté evangélium a 21:3 szeretném most újra felidézni. Itt egy hozzáállással találkozunk. Találkoztunk már ezzel az ige szakasszal? Máté 21:3-mal? 21:2-3. Most mind a két verset szeretném felidézni. Jézus viszontagságos körülmények között felcseperedett, és bekövetkezett az életében az, hogy dicsőségesen bevonul Jeruzsálembe, úgy, mint király, mint a mennyország királya. De ehhez szüksége volt egy állatra is. Szoktam így is mondani gyerekeknek, hogy hát Istennek szüksége van állatgondozókra is, azokra, akik felnevelik majd azt az állatot, amit ő használni fog. Szüksége lett volna vendégfogadósokra, és azért akadt, aki az istállóját felajánlotta. Istennek mindenféle fajta emberre szüksége van, minden szakmára, minden képességre, minden adottságra, amivel megajándékozott bennünket. Nem csak a tökéletes prédikátorok, vagy a nagy evangelizátorok azok, akik Isten szemében érnek valamit. A legegyszerűbb munkás is, aki csak a kottatartókat kinyitja és összecsukja. Aki visz egy széket az egyik zenésznek, vagy egy zsebkendőt ad valakinek. Mindenkire szüksége lehet az Istennek. Sőt, nem lehet, hanem van. Olvasnám Máté evangélium a 21:3. És mondta a tanítványainak, kettőnek, menjetek ebbe a faluba, amely előttetek van, és mindjárt találtok egy megkötött szamarat, és vele együtt az ő vemhét, ugye a fiát, vagy kicsinyét, oldjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és rögtön el fogja bocsátani őket. Képzeljük magunkat az állatgondozók helyébe. Kikötöttétek legelni a két jószágotokat, sokat dolgoztatok érte, és jön két ember, olyan megtermett férfiak, nagyon tudják, hogy mit akarnak, oda mennek a szamarakhoz, és fogják a kantárral, kezdik el vezetni őket. Sokat dolgoztatok ezekért a jószágokért, szeretitek őket. Még könnyebb elképzelni, hogyha gondolunk erre a kedves két lóra, ami itt van a közelünkben, és megajándékozott a vidámságával, a mozgékonyságával ez a két jószág bennünket. És fogja valaki, és akkor azt mondja, most akkor én ezt elviszem.
És hogy folytatódik tovább az ige? Figyelitek ezt a hozzáállást? Ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. És? Mi lesz utána? De kinek? Hogy? Milyen Úrnak? Hová van neki szüksége? Semmi kérdés. És legott el fogja bocsátani őket. Ez annyira megindító, hogy Jézus nagyon sok akadállyal küzdött az életében, de voltak olyanok, akik tudtak együtt gondolkodni Istennel. És keresi ma is itt közöttünk, közöttetek a szívetekben azt a helyet, hogy tudtok-e vele együtt gondolkodni. És azt fogja megkérdezni tőletek, hogy mit mondtok akkor, hogyha azt mondja, az Istennek szüksége van rád. Azonnal legott, elbocsátotta ezt a jószágot, ezt a két jószágot, és bizony Jézusnak volt, min bevonulni Jeruzsálembe, és ahogy ezt az ige szakasz bővebben a szöveg környezetében néznénk, ez is előre profétáltatott, hogy Jézusnak lesz Szamárháton bevonulása Jeruzsálembe. Röviddel, kicsit előrébb lépve még Máté evangélium 26. fejezet 18. versére, ismét vendégfogadó helyjel fogunk találkozni. Jézus életében ugye sokszor szükség volt arra, hogy vendégül lássák, mert talán sokan tudjátok, hogy Jézusnak milyen háza volt ezen a földön, mikor itt élt. Kisgyerekek, tudjátok, hogy Jézusnak hogy nézett ki a háza ezen a földön? Sehogy, igaz? Nem volt neki háza. Egyszer egyik jelentkezőnek, hogy én is a tanítványod akarok lenni, azt mondta Jézus, a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania, mindig valakire szüksége volt. Isten vállalta úgy a közöttünk létezést, hogy folyamatosan szüksége volt az emberekre. És Isten ma is így él közöttünk, hogy folyamatosan szüksége van valakire, aki ugye hallja az ő hangját. Máté evangélium a 26. fejezet 18. verse megint arról szól, hogy Isten fia másokra volt utalva. Ő pedig mondta, menjetek el a városba, ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki, a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. És így is lett. Egy üzenet, és már is az volt a válasz, rendben, jöhettek. Engem annyira meghat az, amikor Isten szavát, Isten hívó szavát valaki így fogadja, vagy szükségletének a betöltését, hogy igen, Uram, rendben van, tesszük a dolgunkat, végezzük a dolgunkat. Ebben egyébként a zenekarban, a kórusban való éneklés, ez kiváló gyakorló hely annak, hogy ezt mondta a karmester, a szólamvezető, és tesszük a dolgunkat, és bár is beállunk a sorba is, ahhoz, hogy szebb legyen, értékesebb legyen egy mű, ehhez fontos, hogy az ő iránymutatásaiknak a tőlünk telhető legtöbbet megtegyük. Egy utolsó részt szeretnék felolvasni, ez lehet, hogy előfordult már velünk is. Máté evangélium a 26. fejezeténél fogunk maradni, egy picit előrébb megyünk a 37-től 41-es versre, szintén Jézus ember voltát szeretném bemutatni nektek. Az utolsó pillanatait az ő földi életének, mármint a kereszthalála előtt, amikor az olajfák hegyén elmondta a búcsúbeszédeit, a nagyfőpapi imádságát, ezután még egy kis időre szeretett volna elvonulni három legjobb barátjával. Tudjátok-e, hogy hívták ezt a három legjobb barátját, Jézus legjobb tanítványait? Péter, János és Jakab, így is van. Az egyikük talán a legidősebb volt, a másikuk a legfiatalabb. Jakabnak az életkorát nem tudom pontosan, amikor így Jézus tanítványa volt. Minden esetre nagyon közel álltak Jézushoz ezek az emberek. Mint ahogyan ti is nagyon közel álltok a megváltótokhoz. És ő nagyon közel érez benneteket magához. Így szól Máté evangélium a 26. fejezet 37-től a 41. verse. Egy nagy szükség, amikor Jézus kifejezetten kér tőlük valamit. És mikor maga mellé vette Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezdett szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondta nékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem.
és egy kissé előrement, arcra borult, könyörögve. Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem-e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek: így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Jézusnak egy pici időre lett volna szüksége, a tanítványai együtt legyenek vele, virasszanak, és a tanítványok elálmosodtak az Isten tiszteleten, és elaludtak Isten legnagyobb tiszteletén. Értitek, most a szó elsődleges jelentésében mondom. Azzal tisztelték volna meg a megváltót, mint Istent, hogy együtt imádkoznak vele, és nem vették észre, hogy mi történik körülöttük. Volt már erről itt a héten szó. Nem vesszük mindig észre, hogy mekkora események történnek körülöttünk. Csak belealszunk a hétköznapokba. Van mindennapi kenyerünk, viszonylagosan, mert elfogadható fizetésünk, ha nem elég jó, akkor szidjuk a kormányt a többiekkel együtt. Minden esetre egy órát kért Isten a tanítványoktól, egy igazi kis tiszteletet, vajon tiszteltek-e engem? És nem vették észre a tanítványok, hogy 8-10 óra, és nincs többet Jézus így itt közelükben már. Vége. És a történelem órái is ketyegnek előre, és azt mondja az ige szakasz, hogy sokan nem veszik észre, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor bezáródik a bárka ajtaja, amikor elkezd hullani a kénköves eső Szodoma és Gomora városára, és bár fáj, ami történik a világban, azért Urunk, egy kicsit még szeretnénk kiélvezni, mert nem biztos, hogy olyan jó lesz a mennyország. Még nekem szükségem van egy kicsit a világhoz ragaszkodni és a világhoz tartani, mert ha én a te követésedre adom a fejem, jaj, hát az mennyi lemondással jár? Uram, én még egy kicsit hagy szunyokáljak itt. És akkor Isten boldog lenne, ha nem így gondolkodnánk. De Isten nem adja föl. Az utolsó gondolat, amikor arról van már szó, hogy rád van szüksége Istennek, és itt most Péter szerepét futtatjuk nagyon röviden végig, 4 ige szakaszból pillantsuk meg az ő elhívásától, az újbóli és újbóli elhívásának a történetét, mert hogy Isten nem akarja, hogy elvesszetek. Isten annyira vágyakozik utánatok, és olykor annyira plátói szerelemmel vágyakozik irántam és irántatok és irántunk mindannyiunk iránt, hogy izgul, hogy vajon kinyitjuk-e a szívünket, és azt mondjuk, hogy igen, Uram, itt vagyok. És azt mondja itt Péternek, Máté evangélium 4. fejezet 19. versében majd fogjuk mindjárt olvasni, hogy ő választott magának tanítványokat, és elhív benneteket is, vagy elhívott már, és ezt az elhívást megerősíti, vagy szeretné megtenni minél hamarabb, amikor megnyitjátok a szíveteket. Így szól Máté evangélium 4. fejezet 19-es verse, Jézus először szólítja meg ezt a tanítványt is, többek között: kövessetek engem, és azt művelem, hogy emberek

Örömmel jártak Jézussal, csak aztán bekövetkezett egy elég nagy probléma, egy elég nagy katasztrófa, mondhatnám így, Jézus emelkedő szolgálatával a kapcsolatban. Lukács evangélium 5. fejezet 10. verse lesz majd, amit felidézünk. Ugyanis keresztelő János, aki Jézust bemutatta és megkeresztelte, kivégezték, kegyetlen körülmények között megölték. És nagyon megijedtek a tanítványok, és attól féltek, hogy hát velük is ugyanez be fog következni, és hát úgy szépen csendesen, nagyon el nem köszönve Jézustól, visszamentek Galileába, Judeából, és visszaálltak az eredeti szakmájukhoz. Mi is volt az ő szakmájuk, emlékeztek rá? Jánosnak, Péternek, Andrásnak halászok voltak, ugye ez volt az ő megélhetési forrásuk, és visszamentek szépen az ő eredeti foglalkozásukhoz. Az ő eredeti nem csak a foglalkozás a lényeg, hanem a gondolkodás módjukhoz. Hogy nem Istentől függünk, hanem majd mi megoldjuk magunk az életünket. Annyira nem bízunk az Istenben, hogy majd ő vezet bennünket, majd mi küzdünk, és akkor majd csak valahogy, hát túl kell élni ezt az életet, szokták mondani, hát mi is megpróbáljuk túlélni valahogyan. Aztán idézőjelbe teszem, hogy egész véletlenül Jézus megint arra a vidékre tért. Aztán bekéretődött egy hajóba, hogy legyen szószéke. Kinek a hajója volt ez? Péternek a hajója volt. Már megint pont Péter hajójába kéretődött be Jézus. Aztán megkérdezte tőlük, hogy van-e valami ennivalótok. És aztán hát nem fogtak semmit az egész éjjel. Akkor mondta Jézus, hogy akkor menjetek, aztán halásszatok. És akkor megint nagyon sok halat fogtak. És aztán csak egy picike igeszakaszt szeretnék felidézni Lukács evangélium 5. fejezet 10. B versétől, B vers részletét. Azt mondja ismét Péternek Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Nem tudom, hogy volt-e közöttetek már olyan valaki, aki elkezdett szolgálni, tenni az emberekért, és aztán megijedt valamitől. Elkezdett félni. Ebből baj lesz. Ebből nehézségem lesz, meg aztán ki fognak csúfolni, meg nem fognak komolyan venni, meg hát kenyerem se lesz, vizem se lesz. Szóval elkezdett félni Péter. Ezért hagyta el Jézust, és Jézus így hívja először vissza. Péter, ne félj! Akit meg tud szólítani Isten, annak az életében teljesen egyértelmű az, hogy Isten nem félelmet szeretne engedni az életében, hanem bátorságot. És elhívta újra Pétert szolgálni. Talán a legmegrázóbb ige szakasz, Lukács evangélium 22. fejezetéből a 61-es vers, amit szeretnék felidézni, ez az utolsó előtti ige szakasz, amit ma elolvasunk, Lukács evangélium a 22. fejezetéből a 61. vers. Visszatérünk oda, hogy szüksége volt Istennek, Jézusnak arra, hogy a három tanítvány éber legyen, figyelmes legyen. És mit csinált a három tanítvány, emlékeztek rá? Beleszendergett az élet gondjaiba, fáradtságba, kimerültek voltak. Nem vették észre a pillanatot. És ment az idő tovább, és Jézust elfogták, megkötözték, megostorozták. Aztán lassan-lassan a kakas is kezd ébredezni. Péterhez kérdéseket idéznek, hát ismered ezt az embert? Péter, hát persze, ő az én drága aranyos mesterem. Mit mondott Péter? Jaj, hát én nem is ismerem őket. Nem tudom, fiatalok, te is adventista gyülekezetbe jársz, te is, te csak nem adventista. Nem tudom, hogy miről beszélsz. Vagy ki tudjuk mondani, igen, ő az én mesterem, ő az én tanítom. Lehet, hogy most rosszul néz ki, lehet, hogy most nem népszerű, de igen, én hozzátartozom. Mindenesetre Péter egyszer mondta, aztán megkérdezték tőle még egyszer, akkor hangosabb volt egy kicsit olyan. Kicsit már ilyen mezzofortés volt. És aztán a harmadikra, amikor megkérdezték, akkor fortissimo lett. Azt mondja, hogy átkozódva és esküdözve tagadta meg, hogy ismeri is Jézust.
No, minden esetre utána bekövetkezett egy újabb szólam, bekapcsolódott a zene.

zenekari műbe, kakasok formájában, és megszólaltak. És mit tett Jézus ekkor? Hátrafordult, rátekintett Péterre, és azt üzente neki a szemével, nem baj, Péter, én újra el foglak hívni téged. Lehet, hogy megtagadtál. Lehet, hogy ma ott tartasz, hogy szembefordultál velem. Lehet, hogy félelemből. Nem vagy te rossz ember. Nem akarsz te direkt rossz lenni. Csak olyan kicsit akarsz jó is lenni. De én azt mondom, hogy legyél teljesen jó, és majd én újra el foglak téged hívni. És így térünk rá az utolsó ige szakaszunkra, János Evangélium a 21. fejezetére, az 5-től a 6-os versre. Szó volt ugye Jézus szeretetéről a táborban, ami át tudja alakítani a szívet. Ami alkalmassá tesz arra bennünket, hogy az advent műnek szóló különleges és felemelő igazságokat a világ elé tárjuk. Annak a lelkületét teremti meg bennünk, hogy bátrak legyünk. Hogy a hitvallásunk az ne félszeg legyen, hanem határozott és bátor. János Evangélium a 21. fejezetének az 5-ös, 6-os, majd a 15-ös versét fogjuk felidézni, ami arról szól, hogy Jézus a feltámadása után újra oda megy a tanítványokhoz, és megint hol találja őket? Szerintetek? Pétert, János, Jakabot, megint mit csinálna? Hát nézzük meg az igéből. János Evangélium 21. fejezet, akkor 5-ös, 6-os verse. Felelt néki, nincsen már, mint, bocsánat, mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek néki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek ki a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetette azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokassága miatt. És olvasnám a 15-ös verset, mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki, legeltesd az én bárányaimat. És elmondhatjuk azt, hogy még kétszer feltette Jézus Péternek ezt a kérdést. Ha itt volt 3, akkor legyen ott is 3. Ezzel visszaiktatta Jézus Pétert a tanítványi közösségbe, és Péter nem azt mondta, hogy Uram, én 3-szor megtagadtalak, én már nem vagyok semmire méltó. Tudod mit? Júdás elment így, én elmegyek úgy, én leszek majd egy söprögető, a szemetet összeszedem, amikor a társaim a nagy evangélium hirdetéseket megtartják. Ha Jézus elhívott téged 3-ra, vagy netán 4-re is, ne szégyelj újra igent mondani. Ne szégyeld kimondani azt, hogy Uram, én akarlak téged szeretni. Én szeretlek téged. És még egyszer elmondom, ez a hozzáállás, az, hogy Istennek szüksége van rád, és ez valahol bennünket egy vigyázálásra késztet, ez a lelkület tesz bennünket arra alkalmassá, hogy merjünk mások lenni, mint a világ, merjünk mások lenni, mint más közösségek, merjünk szép hangversenyruhába énekelni, úgy, ahogyan az Istenhez méltó, merjünk szépen beszélni, akkor is, amikor senki nem hallja, merjük az internetet bölcsen használni, merjünk embereket megszólalni, mert Istennek van szüksége rád. Amen. Mi atyánk, Urunk, Istenünk, köszönjük szépen, hogy vannak olyan pillanatok, sőt napok, hetek, talán hónapok és évek az életünkben, amikor igazán örülni tudsz nekünk. Amikor a szerelmed irántunk nem plátói, hanem megnyitjuk a szívünket, és ha éppen ott tartunk, amikor te megostoroztatva visszatekintesz ránk, mert nem mertünk bizonyságot tenni rólad, nem mertünk hozzád méltóan viselkedni, gondolkodni, szólni.
akkor az van a szemedben, hogy szeretsz bennünket, és újra el fogsz hívni azért, hogy embereket halásszunk. Köszönjük a megtiszteltetést a szolgálat lehetőségére, és azt is, hogy nem csak hívsz a szolgálatba, hanem te adod a gyümölcstermést és az ajándékokat is. Köszönjük, hogy megszólítasz bennünket, és köszönjük, hogy ezt addig ismétled, míg nem tudjuk eldönteni végképp, hogy veled vagy nélküled akarjuk lezárni a földi létet, vagy pedig találkozni veled, amikor visszatérsz az égfelhőiben. Urunk, köszönjük szépen, hogy te nem csak arra vágysz, hogy minket megtalálj, hanem eszközödül használj mások megtalálására is. Köszönjük, hogy ebben a szolgálatban eddig is mindannyian már részt vehettünk. Segíts, hogy ezt úgy tudjuk megtenni, mint akinek már személyes meghívásunk van te tőled. Nem a szólamvezetőnktől, nem a karmesterünktől, nem a zenei tábortól, nem adventista barátainktól, testvéreinktől, hanem személyesen te tőled, mert szükséged van ránk. Köszönjük szépen, hogy türelmes vagy hozzánk, és adj erőt, és különösen bátorságot megkötni veled a szövetséget, vagy azt megerősíteni. A Jézus nevében jöttünk eléd. Hálával és köszönettel mindazért, amit eddig is értünk tettél. Amen.

Nyolcadik vers, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Figyeljük meg, hogy Pál apostol egyrészt arra mutat rá, hogy az ember, amikor elutasít, akkor versengővé válik. Az ember nem tudja magyarázat nélkül hagyni, hogy miért utasítja el a jót, amiről a lelke mélyén, a lelkiismeretében tudja, hogy ez a jó. Ehhez hozzá fog járulni egy olyan lelkület, amit Prédikátor könyve így fogalmaz meg, hogy láttam én azt, hogy az ember még a jó cselekedeteit is a fele barátja iránti irítségből rendeli. Az emberi lélek mélyén olyan indítékok jelennek meg, ahol felfedezhetjük az önigazolást, a versengést, az én felmagasztalásának a vágyát. Az igazság elutasítása, a jó késztetésekkel való szembeszegülés és az önigazolás, az én felmagasztalásának a vágya, ez együtt jár. Ez, hogy így mondjam, ez nem választási lehetőség. Ezek összekapcsolódnak. Aki úgy dönt, hogy ellenáll, az a saját önzésének a csapdájában fogja találni magát, és újra és újra azzal kell szembesüljön, hogy az éne verseng mások énjével, hogy önmagát kívánja felmagasztalni, mert minden embernek szüksége van megbecsülésre. Kérdés, hogy kinek a megbecsülését, kinek az értékelését keresi az ember. A másik, amit szeretnék kiemelni, akik nem engednek az igazságnak. Figyeljük meg, hogy a kárhoztatás oka újra és újra visszatér ez a gondolat. Nem az, hogy valaki önmagában rossz. Nem enged az igazságnak. Az ember nem fogadja el az isteni késztetést, nem enged az igazságnak, hanem enged a hamisságnak. Nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, ezért az Isten átadta a tévejgés lelkének őket, hogy higgyenek a tévejgésnek és a hazugságnak. Ez megint csak kapcsol dolog. Aki úgy dönt, hogy nem enged az igazságnak, az nem tudja magát megvédeni a hazugságtól. Ott előbb-utóbb az önigazolás miatt hazugságok jelennek meg az ember életében. Összekeveredik az emberi gondolkozás. Akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, nekik az Isten búsulással és haraggal fog válaszolni. Az ő fájdalmát, az ő bűnnel szembeni haragját fogja kimutatni. Ez a hosszú távú következmény, vagy így mondhatnám, ez a végeredmény. Valaki vagy befogadja az igazság szeretetét, és álhatatos ebben a magatartásában, és ennek eredménye az örök élet lesz törvényszerűen. Mert az Isten munkálkodik érte. Vagy pedig újra és újra ellenáll az isteni késztetéseknek, egyre nagyobb késztetésekkel keresi meg az Isten, ezért egyre nagyobb ellenállást tanúsít az ember, míg végül az Isten azt mondja, nem tudok mit tenni. Szeretem még mindig, értéknek tartom még mindig, de ő döntött úgy, akkor most kóstolja meg a választásának a gyümölcsét. Szembesülnie kell az embernek a választásával. Azonban ez a végeredmény. De van azonnali következménye is a választásunknak. Erre mutat rá a 9-től 11. versekben az apostol. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meg görögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Annak a választásnak, hogy az ember mi mellett dönt, elfogadja az Istentől jövő késztetést, vagy elutasítja, azonnali következménye is van. Egyszer évekkel ezelőtt beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy nem jó üzlet az, amit én ajánlok neki. Mert most kell fizetnie, és majd egyszer valamikor a távoli jövőben jön a teljesítés. Ez nem jó üzlet. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy az ember most dönt, és a döntésének van egy hosszú távú következménye, vagy mondhatnám, hogy nem egy döntésének, hanem a döntései összességének van egy hosszú távú következménye, és a döntésének van egy azonnali következménye, és minden egyes döntésnek van azonnali következménye. Ez a következmény pedig így hangzik, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először megörögnek. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először megörögnek, mert nincs az Isten előtt személyválogatás. Nincsen különbség ember és ember között a következmény tekintetében.
Amikor a gazdag ifjú Jézus után szaladt, mint egy megalázva magát, a méltóságát, mert valami olyat érzett Jézus életében, amit sehol máshol nem tapasztalt még. Azt a gyöngét szeretetet, ahogyan Jézus lehajolt a gyerekekhez, az a gyöngét szeretet megérintette az ő farizeusi lelkét, aki a vallásosságban, hogy így mondjam, az előírt törvényekhez hűséges volt, valamit megérzett, hogy neki szüksége van erre. Utána szaladt Jézusnak, megszólította, azt mondta, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Most nem szeretném végigvenni a történetet, keressük meg és olvassuk el. Mikor Jézus rámutat arra a pontra, ami a gyökér, rámutat arra, hogy az anyagi javakhoz való kötődése olyan mértékű, hogy az előrébb van a lelkében, mint az Istenhez való kötődés. És a gazdag ifjú számára nyilvánvalóvá vált, hogy milyen árat kellene hozni ahhoz, hogy az üdvösséget elnyerhesse, akkor azt olvassuk, hogy a gazdag ifjú megszomorodva ment el. Figyeljünk fel erre a kis jelzőre. Nem egyszerűen elment. Nem egyszerűen elment és élte tovább boldogan a maga gazdag életét. Megszomorodva ment el. Ez egy törvényszerű következmény. Az ember rossz döntésének azonnali hatása van a lelkének, nyomorúság és ínség minden ember lelkének, minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek. De ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy az a jó érzés, az a megelégedettség, az az önbecsülés, ami megszületik egy emberben akkor, amikor egy döntési helyzetben a hűség mellett dönt, az engedelmesség mellett dönt, az igazság követése mellett dönt. Ez pedig valami hihetetlen forrása az emberi tartásnak, az ember életének. Olyan békességet, olyan megelégedettséget érezhet az ember, még akkor is, ha a kárt szenved, még akkor is, hogyha emiatt megvetik, amit az életben semmi mással nem lehet pótolni. Enélkül, a megelégedettség nélkül nem tud az ember élni. Ezért próbál vagy elmenekülni a hiányérzete elől, vagy megmagyarázni, hogy nem rossz az az út, amelyen jár. Mert a rossz választásnak nyomorúság az eredménye az ember lelki életében, nyomorultnak fogja érezni magát, kiégni fog, kiüresedni fog, a jó döntésnek pedig pozitív hatása, megerősítő, bátorító hatása van az emberre. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meg görögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ez egy olyan törvényszerűség, amely, hogy így mondjam, nincs tekintettel arra, hogy ki vallásos, ki nem vallásos, ki mennyire, mekkora ismerettel rendelkezik, ki rendelkezik kisebb ismerettel, ki rendelkezik nagyobb ismerettel. Minden ember azon a szinten, ahol döntést hoz, átéli ezeket a következményeket. A lelkiismeret furdalást, a vádolást, a bűntudatnak az elemésztő, életerőt megfojtó voltát, vagy pedig a jó cselekedetből következő lelkiismereti békességet, önbecsülést és vidámságot. A jó és rossz választásának nem csak végső következménye van. Meghatározza a mi mostani földi életünknek a minőségét is. Meghatározza azt, hogy megelégedettséggel, békességben, nyugalomban élhetünk, vagy pedig lelkiismeret furdalás között, gyötrő gondolatok között, felborult idegrendszerrel, önváddal éljük le az életünket. Tegyük mérlegre, melyik éri meg. Tegyük érlegre, hogy melyik az, ami értékes élet, amelyiket szívesen élne az ember. Ezek a törvényszerűségek nem változtathatóak meg. Ezek nem befolyásolhatóak emberi okoskodással, vagy nem tudunk mit tenni. Ez működik. A döntés következménnyel jár. Vagy jó, vagy rossz következménnyel. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás, mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Pál apostol arra mutat rá, hogy az Isten méltányos az ítéletben. Az Isten nem kér számon olyat az embertől, amivel nem rendelkezhetett, amit nem ismerhetett meg. Akik
pogányok voltak, tehát az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg, azoktól nem az írott kinyilatkoztatásnak való engedelmességet kéri számon. Akik viszont a törvényt megismerték, akik az Isten beszédéből az igazság ismeretének egy magasabb világosságával, magasabb fokával rendelkezhettek, azokat ez alapján fogja megítélni az Isten. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a tényt végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez méltányos. Akinek sokat adtak, attól többet várnak el. Akinek kevesebbet adtak, attól kevesebbet kérnek számon. Ez igazságos és méltányos eljárás az Isten ítéletében. Olyan jó lenne, hogyha az Istennel szembeni gyanakvás úgy eloszlana az ember lelkéből. És egyrészt az ember nem gondolkozna azon, hogy az Isten igazságtalan az ítéletben, mert miért kér tőlem számot olyat, amiről én nem tehetek, nem fog ilyet tenni az Isten. Az Isten csak azt fogja megvizsgálni, amit megismerhettem, amit megérthettem, amiről meggyőződésre juthattam, de azt számon fogja kérni, azt meg fogja vizsgálni, hogy ahhoz hogyan viszonyultam. Másrészt úgy gondolom, hogy nem is ez a legnagyobb kérdés, hogy az Isten méltányos-e az ítéletben. Hanem, hogyha az ember megérti azt, hogy az Isten a jó és a rossz közötti választást fogja megvizsgálni, méghozzá félreérthetetlen bizonyossággal a cselekedetekből kimutatva, akkor úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdésünk az, hogy hogyan lehet az üdvösségre jutni. Hogyan lehet a jó választásával élni folyamatosan? Hogyan lehet ennek nyomán megváltozni és eljutni az üdvösségre? A 13. vers, mint egy kiegészítő magyarázat a 13-tól 15. vers ehhez a részhez, amit az előbb olvastunk, hogy az Isten az ítéletben méltányosan ítéli meg az embereket, figyelembe fogja venni, hogy mekkora világossággal rendelkeztek, a törvény ismeretét nem fogja számon kérni azokon, akik a törvényt nem ismerték meg, de az nem azt jelenti, hogy nem megítélhető az életük, nem azt jelenti, hogy akik nem ismerték meg a törvényt, azok előnyben vannak, mert tőlük az Isten nem fog számon kérni semmit, hanem azt jelenti, hogy más pontokat talál az Isten, ahol az igazság és a hamisság kérdésében az állásfoglalásuk napvilágra jön. Akkor nem a törvény fényében nézi meg, hanem mást a törvény nélkül fogja megítélni, ezt fogja leírni, hogy hogyan, még annyira hadd tényleg ki, hogy azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangélium szerint a Jézus Krisztus által. Az ítéletnek van egy napja a Biblia szerint. Ez egy következetes tanítás a Bibliában. Jelenések könyve 14. fejezete tartalmaz egy üzenetet, amely egyenesen ezt fogalmazza meg, hogy féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének az órája. Van egy pont a történelemben, amikor az Isten elkezdi az ítéletet, megvizsgálja az emberi életeket, és amikor ezt elvégezte, akkor végrehajtja az ítéletet. Ebben az ítéletben az embereknek a titkait fogja az Isten megítélni. Az, hogy a Biblia azt mondja, hogy az emberek titkait ítéli meg, az teljesen összhangban van Jézusnak azzal a felhívásával, hogy ne ítélkezzünk egymás felett. Egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy a másik ember életéről reális képet alkosson. Mi nem látjuk azt, hogy egy ember szívében milyen küzdelem dúl. Nem látjuk azt, hogy honnan jön. Nem látjuk azt, hogy milyen eseményeken ment keresztül. Nem látjuk azt, hogy milyen adottságokkal született meg. Nem látjuk azt, hogy mennyit értett meg abból a világosságból, amely eljutott hozzá. Mi pillanatnyi cselekedeteket látunk egymás életében, amelyekről elmondhatjuk, hogy ez jó vagy rossz. De azt megítélni, hogy egy ember az örök élet szempontjából, az üdvösség szempontjából hogyan foglalt állást, nem vagyunk abban a helyzetben. Nem látjuk azt sem, hogy közben Sátán hogyan támad egy embert, hogyan próbálja jó útról letéríteni és megnyerni a maga manipulációjával a rossznak. Ezért az Isten az ítéletben az emberek titkait ítéli meg, és az Isten óvja attól az embert, hogy mások élete fölött az ítélő bíró szerepét gyakorolja. Nem tudjuk megítélni, nem tudjuk reálisan megítélni senki életét. Ezt csak az Isten tudja, aki ismeri a szívnek a titkait, ismeri a belső tanácsokat, a gondolatokat, és aki ennek fényében tévedhetetlenül tudja kimondani egy cselekedetről, hogy ez a cselekedet, ez arról tesz bizonyságot, hogy valaki engedett az igazságnak,
vagy arról tesz bizonyságot, hogy ez az ember, ez nem engedett az igazságnak, hanem önigazoló maradt, önző maradt és magát dicsőíti továbbra is. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt megítéljük. Az Isten az emberek titkait fogja megítélni a Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus lesz az ítélő bíró. Az Isten, az Atya Krisztusnak adta az ítélet hozatalnak a jogát, Krisztusra bízta az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő meghozta az áldozatot értünk. Amikor kimondja a döntést egy emberről, akkor ezt ennek a hátterén teszi. Minden emberi élet felől az a lény dönt, akinek a szeretetében nem lehet kételkedni, mert a legnagyobbat tette az emberért, az életét is odaadta érte. Ez mondjuk azért bizalomra ébresztheti az embert az ítélő bíró iránt. Hogy így mondjam, mindenkinek elfogult az ítélője. Pozitívan elfogult. Másrészt pedig azért bízta rá az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő átélte mindazt a megpróbáltatást, mindazt a küzdelmet, ismeri belülről az emberi természetnek az erejét, ismeri belülről Sátán kísértéseinek az erejét, és tudja azt, hogy hogyan lehet ellenállni. És tudja azt, hogy lehet választani a jót, a rosszal el szemben is. Ezért Jézus fog ítéletet mondani minden emberi élet felett. És hogy mi alapján és hogyan juthat el oda valaki, hogy felmentő ítélet születhessen, ezt a 13. verstől így olvassuk. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, együtt bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. 13. vers egy nagyon fontos gondolatot hordoz, vagy két nagyon fontos gondolatot. Egyrészt a magukat vallásos embernek tartó embereket szólítja meg, mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják. Hatalmas késztetés jelenik meg minden ember életében, amikor az Isten beszédével találkozik, az Isten törvényével találkozik, hogy jobbnak gondolja magát azért, mert ő most már rendelkezik egy mércével, amellyel különbséget tud tenni a jó és a rossz között. És ez egy borzasztó megtévesztő dolog. Tudni arról, hogy mi a helyes, az egy dolog, és engedelmeskedni annak, ami helyes, az egy másik dolog. E kettő összekapcsolódik egymással, mert hogyan tudnám követni azt, ami helyes, hogyha nem ismerem, hogy mi a helyes. De adott esetben szétválasztható a kettő. Mi emberek képesek vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy igen, és úgy folytassuk, hogy de. Hogy tudom, hogy ezt kellene tennem, de. És elmegyünk a másik irányba. Mi erre képesek vagyunk. Elég skizofrén dolog, ezt el kell ismernünk, mégis képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk arra, hogy van egy elméleti tudásunk, és van egy egészen másféle életünk. Ez a helyzet, ez különösképpen megjelenik veszélyként azok esetében, akik hallgatják az Isten beszédét. Soha ne felejtsük el, hogy az Isten beszédének a hallgatása még nem bizonyíték arra, hogy mi ezt befogadtuk és követőjévé váltunk. Erre egyetlen egy bizonyíték van, a gyakorlati döntéseink, amik a cselekedeteinkben mutatkoznak meg. Mondhatunk bármit, érezhetünk bárhogy, nincs bizonyítéka annak, hogy a jó mellett döntöttünk addig, amíg ez a cselekedeteink szintjén meg nem mutatkozik. Az igazság befogadása és az igazság elméleti ismerete egymást hoz tartozó dolgok, de külön választható dolgok. A másik, amit, és itt hadd idézem be Jézus szavait, példázatát, amikor arról beszélt, hogy sokan vannak, akik azt fogják mondani, Uram, Uram, hát nem a te nevedben prédikáltunk? Hát nem a te nevedben tettünk sok nagy hatalmas dolgot? Hát nem a mi utcáinkon tanítottál? És Jézus azt kell, hogy mondja nekik, távozzatok tőlem ti gonoszt cselekvők. Soha sem ismertelek titeket.
Istent ismerni és az Istenről tudni, ez a Bibliában nem azonos fogalmak, nem azonos gondolat. Amikor a Biblia arról beszél, hogy valaki megismerte az Istent, akkor ez azt jelenti, hogy közösségre lépett az Istennel. Nem csak tud róla, hogy van, hanem közösségben van vele. Az Istenről hallani és az Istent megismerni, ez két különböző lépés az ember életében. Nem azok az igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Miért olyan fontos ez az Isten számára? Miért olyan fontos, hogy az ő törvényét betöltsék az emberek? Az Isten törvényéről Jézus azt mondta, hogy én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Az Isten törvénye az az élet törvénye. Az Isten lényege a szeretet. Az Új Szövetség, illetve a Biblia tanítása szerint a törvény lényege a szeretet. Az Isten és az ő törvénye ezen a ponton megegyezik egymással. A törvény az nem más, mint az Isten lényének, gondolatainak, az Isten által alkotott világ rendszerezésének a megfogalmazása, kifejezése. Lehet-e élni, miközben az élet törvényét áthágjuk? Én úgy gondolom, hogy logikailag válaszolni lehet rá. Nem. Erre nagyon más választ nem tud adni az ember. Hát ha valami az élet törvénye, és azt hágja át, akkor kívül kerül az életen. Ez pedig a halál. Ezért nem teheti meg az Isten, hogy úgy adjon örök életet, hogy közben valaki a törvényt nem tölti be. Mert a törvény betöltése az az élet törvényével való összhangot jelenti. Azt jelenti, hogy valaki alkalmas örök életet élni, mert összhangban van az élet törvényével. Nem fogja felemészteni az életet az áthágással. Ezért az Isten ítéletében azok nyernek örök életet, akik összhangra jutottak az élet törvényével. Nem azok, akik hallgatták, nem azok, akik látványosan igent mondtak rá, hanem azok, akik de facto összhangra jutottak vele. Mindegy, hogy mennyit hallottak belőle, de összhangra jutottak azzal, amit megértettek és megismertek. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Együtt bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Nincsenek kizárva az üdvösségből azok, akik az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg. Az Isten nem ezen a mérlegen fogja megmérni az ő életüket, hanem azon a mérlegen, amely minden ember életében megvan, aki nem ismeri az írott kinyilatkoztatást, annak az életében is megvan, hogy tudnék a törvény cselekedete, a törvénynek megfelelő gyakorlati magatartás, jó, be van írva az ő szívükbe, és erről az emberek a gyakorlati életükkel tesznek bizonyságot. És valóban így van ez, hogyha megvizsgáljuk a filozófiákat, vallási világot, akkor elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok ponton nagyon nagy különbségek vannak. De van mégis egy közös erkölcsi mondani való, aminek a lényege az, hogy az ember ne tegye meg a másikkal azt, ami nem esne neki jól, vagy megfogalmazva másképpen tegye meg a másikkal azt, ami a másik helyzetébe képzelve önmagát neki jól esne. Ezt az erkölcsi hozzáállást, ezt a gondolkozást, ezt szinte mindenütt felfedezhetjük a világon. Ennek a gyakorlati magatartására pedig nagyon sok ember eljutott. Az Isten törvénye megfogalmazza ezt, ez a törvény lényege, amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti azt cselekedjétek ővelük, mert ez a törvény és a proféták. Az Isten törvénye, amikor megszólal, nem tesz mást, mint megerősíti azt a szívbeírt törvényt, amely minden emberben ott van. Valamilyen szintig, valamilyen mélységben, de megtalálható.
Az ember hogyan juthat el akkor az üdvösségre? Pál apostol így fogalmazza meg, hogy a pogányok a saját életükben állítják fel azt a törvényt, azt az erkölcsi mércét, ami alapján az Isten megítélheti őket, mert a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, amelyről együtt tesz bizonyságot az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. És itt az előadás befejezéseként én nagyon röviden szeretném ez alapján összefoglalni, hogy mi a legdöntőbb az ember életében. Arról beszélt tehát az apostol, hogy az üdvösség azon fordul meg, hogy az igazságot befogadja egy ember, vagy elutasítja. Hogy amikor a jóra való késztetés megjelenik a szívében, megjelenik a gondolataiban, akkor ideológiát gyárt azzal szemben, vagy meghajtja magát az előtt. Mi következik ebből? Ahhoz, hogy az ember élete megváltozhasson, két dologra van szüksége. Az egyik, amire szüksége van, az a gondolkozás. Méghozzá az egyenes, becsületes, következetes gondolkozás. Jézus Krisztus azt mondta a főpapi imájában, János evangélium a 17. fejezetében, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. A Bibliában, amint említettem az egyik előző előadáson, az igazságra két szó van. Van az igazság, mint igazságos magatartás, és van az igazság, mint valóság ismeret, mint valami, ami tiszta, igaz, nemes. Most itt ez utóbbi van. Ezen a helyen, ahol Jézus azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság, itt a tiszta, igaz, valaminek az igaz mi volt a eszmeileg igaz dolog áll. Ahhoz, hogy megváltozhasson az életünk, ahhoz nekünk először is tudnunk kell különbséget tenni a jó és a rossz között. Ekkor van lehetőségünk valódi változásra. A gondolkozásban szükség van arra, hogy az igazságos gondolkozást, az elvekhez szabott, egyenes gondolkozást magunkévá tegyük. Mi van ezzel szemben alternatívaként? A magyarázkodás. Az, hogy az ember megpróbálja megindokolni, hogy miért nem jár egy úton, miért gondolkozik másképpen. És én egy döbbenetes dolgot figyeltem meg, azt figyeltem meg, hogy valóban az emberi életben, a döntésekben alapvető nem csak az, hogy az ember szóba áll-e az igazsággal, ez is egy fontos dolog. De hogy amikor szóba állt valamivel, amikor valamiről a lelkeményén tudja, hogy ez a helyes, és ezt el is tudja mondani, akkor az önmaga iránti becsületes gondolkozásnak hatalmas szerepe van. Mert lehet olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én tudom, hogy ez a helyes, de minden idegszálam, minden érzelmem azt mondja, hogy én nekem ez nem jó, én ezt nem tudom követni. Akkor két lehetőség van. Vagy az érzelmeit vizsgálja felül, vagy a gondolkozását vizsgálja felül. És gyakorlatban én azt látom, hogy azok az emberek, akik a gondolkodásukat vizsgálják felül, magyarul elkezdenek okoskodni, magyarázatokat gyártani. Azt mondják, hogy jaj, olyan

Erre hat a gondolkodás. És ezek oda-vissza egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. A lelkiismeret kérdésről is hadd szóljak egy kicsit. Nagyon fontos számomra az, hogy a lelkiismeret az nem abszolút mérce, de nem is teljesen esetleges. A Biblia azt mondja a lelkiismeretről, hogy az Úrtól való szövétnek az ember lelke. Olyan lámpás, amely megvilágítja az ember szívének a rejtekeit. Egyrésztről tehát minden emberben van lelkiismeret, és minden emberben munkálkodik a lelkiismeret, és minden ember lelkiismeretért munkálkodik az Isten szent lelke. A lelkiismeretet, tehát az Isten lelke gerjeszti, ösztönzi, munkálkodik érte. Ez az egyik tényező. Viszont a lelkiismeretre hat a neveltetés, ez teljesen egyértelmű. Hat az ember gondolkodásmódja, és hatnak az ismeretei. A lelkiismeretünk úgy működik, hogy amit mi a gondolkodásunkban mércének fogadunk el, amiről mi a gondolkodásunkban kimondjuk, hogy ez igazság, a lelkiismeret megpróbál ehhez alkalmazkodni, és ehhez a mércéhez képest fog jelezni. A lelkiismeret az egy jelzőrendszer. Azt jelzi, hogy ha átléptem azokat a határokat, amiket a neveltetés, az ismeretek és a Szentlélek munkája felállított bennem. Ezért nem mindegy az, hogy az ember hogyan gondolkozik. Úgy gondolkozik, hogy van az igazságnak mércéje, és ennek az igazságnak mint egy alárendeli a lelkiismeretét, vagy, hogy így mondjam, gyógyeszközként használja fel az igazságot a lelkiismeret gyógyítására. Hogy élesebben, érzékenyebben tudjon jelezni és működni a lelkiismeret. Vagy pedig fölé emeli a lelkiismeretét az igazságnak, és azt mondja, hogy én nem érzek lelkiismeret furdalást. Nagyon sokszor találkozom ezzel. Emberek elmondják azt, hogy tudom, hogy a Biblia elítéli ezt a magatartást. De én nem érzek lelkiismeret furdalást. Bocsánat, na és akkor mi van? Akkor csak annyi történt, hogy az ember nem alárendelte a lelkiismeretét az Isten beszédének, hanem fölé emelte magát az Isten beszédének. Semmi más nem történt. Mert a lelkiismeret ahhoz szabottan tud működni, ahogyan az ember az igazsághoz viszonyul. Amit elfogad az igazság mércéjeként, azt a lelkiismeret magáévá teszi és jelezni fog ahhoz viszonyítva. És ezért van súlyos hatása annak, amikor egy ember okoskodik. Amikor egy ember magyarázkodik. Mert ezt a mércét, ezt el lehet bizonytalanítani, el lehet halványítani. Előfordulhat, hogy egy ember fél év után nem érez lelkiismeret furdalást azért, amiért fél évvel korábban még lelkiismeret furdalást érzett. Mert működő elv az, hogy az ember vagy úgy él, ahogyan gondolkodik, vagy rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. És a lelkiismeret ehhez a gondolkodáshoz fog hasonulni. A lelkiismeretben vannak olyan megnyilatkozások, amelyek általánosan jellemzőek. És ez az a pont, ahol az Isten különbséget tud tenni a törvény ismeretével rendelkezők és a törvény ismeretével nem rendelkezők között. Minden ember az emberi viszonyaiban rendelkezik egy jelzőrendszerrel, hogy mi az, ami túl sok, mi az, ami már bántás, mi az, ami már kárt okoz. De nem biztos, hogy rendelkezik helyes bibliai ismeretekkel. Hogy mennyire ismerethez szabottan működik a lelkiismeret, gondoljuk csak végig, hogy mondjuk egy muzulmán gyermeket arra fognak tanítani, hogy pénteken ünnepelnie kell. Egy zsidó gyermeket, vagy egy szombatünneplő keresztény embert, gyermeket arra tanítanak, hogy a szombat az Úrnak szent napja. Egy vasárnap ünneplő keresztény családban felnővő gyermeket pedig arra fognak tanítani, hogy a vasárnap az Úrnak szent napja. Mikor fog lelkiismeret furdalást érezni? Mindegyik attól fog lelkiismeret furdalást érezni, hogyha azt hágja át, amit neki tanítottak. És ebben változás csak akkor történik, ha valami ráveszi az embert, hogy felülvizsgálja a mércét, és más tegyen a helyére. Az ember

lelkiismerete el tud torzulni. Hogyha az ember sokat magyaráz a lelkiismeretének, hogy az a rossz, amiért ő jelez, az nem rossz, akkor a lelkiismeret egy idő után nem fog már jelezni. Elhalkul, de nem tűnik el. A lelkiismeretünk elől el lehet menekülni, bele lehet menekülni tevékenységbe. Fel lehet pörögni. Körülvehetjük magunkat zajjal. De egyszer majd szembesülnünk kell vele. És ez a szembesülés nem máskor van, illetve az esélye megvan, hogy máskor legyen. De ha valaki végig kitart a menekülésben, ezt is megteheti. De lesz egy nap, amikor nem teheti meg. Ez pedig az Isten ítéletének a napja. Amikor minden ember kénytelen lesz a saját lelkiismeretének a vágyait meghallgatni. Hogy hallgatott rá, vagy nem hallgatott rá, és miért nem hallgatott rá. Nem az Isten fogja vádolni az embereket. Az Isten jelenlétében a lelkiismeret felélénkül. Ha mi az Isten jelenléte elől elmenekülünk, egészen addig menekülhetünk, míg már tovább nem lehet menekülni. Ott akkor nem lesz menekülési lehetőség senkinek. Ma eldönthetjük, hogy akarunk az Isten jelenlétében maradni, amikor felelevenedik a lelkiismeretünk, és ez fáj. Ezt ismerjük be, hogy ez borzasztó kényelmetlen dolog. Mert vádakat fogalmaz meg, mert lelkiismeret furdalásunk lesz. De ha mi ott maradunk az Isten jelenlétében, és ha se a gondolkozásunkat nem zavarjuk össze, se a lelkiismeretünket nem zavarjuk össze, akkor kiváltságunk jó döntést hozni. Amit a lelkiismeretünk jó lelkiismerettel fog megerősíteni, és amit a gondolkozásunk önbecsüléssel, értékeléssel fog megerősíteni. Röviden megfogalmazva én azt gondolom, azt állítom, hogy az az ember fog üdvözülni, és itt most már teljesen függetlenülhetünk attól, hogy ki mekkora ismerettel rendelkezett, az az ember fog üdvözülni, aki a rendelkezésére álló ismereteket befogadta, feldolgozta, aki a gondolkozásában következetes volt, egyenes volt, becsületes volt önmagához, aki nem engedte meg, hogy az önigazolás tönkretegye az elfű gondolkozást az életében, és aki a lelkiismeretét alárendelte az igazságnak, és nem fölé emelte az igazságnak. A Zsoltárok könyve azt mondja, 119. Zsoltár 11. verse, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ez az egyik lépés. Befogadni az Isten gondolkozásmódját, az Isten mércéjét. 119. Zsoltár 11. verse. Az apostolok cselekedete 24. fejezetének a 16. verse. Így fogalmazza meg Pál apostol keresztény életének a lényegét. Ezt mondta az ő vallási életéről. Ebben gyakorlom magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt mindenkor. Ő így kereste az üdvösséget az életében. Abban gyakorlom magam, hogy jó lelkiismeretem, botránkozás nélküli lelkiismeretem legyen az Isten előtt és az emberek előtt, az emberek iránt mindenkor. Itt meg kell említenem azt, hogy a Biblia beszél arról, hogy van erőtlenül működő lelkiismeret. És ezt sem szeretném kihagyni a felsorolásból. Az erőtlenül működő lelkiismeretnek a tipikus jelensége az, hogy bejelez olyan dolgokra, amikre nem kellene bejelezni, amiknél nyugodt lelkiismerettel tehetne valamit. Én a gyakorlatban senkinek nem tudom azt javasolni, hogy mondja azt, hogy rosszul működik a lelkiismeretem, nem hallgatok rá. Mert a lelkiismeretnek tökéletesen mindegy, hogy jól jelzett vagy rosszul jelzett, ha nem hallgatok rá, kárt okozok neki. Erre egy megoldás van, az igazság mércéjét kell helyreállítani, és amikor az igazság mércéje helyreállt, akkor a lelkiismeret működése is javulni kezd. Krisztus ismerete, Krisztus áldozatának a megismerése megtisztítja az embert a holt cselekedetektől. Az önmagában a lelkiismeretet megnyugtatgató cselekedetektől. És végül egy utolsó gondolatot hadd olvassak fel a Timóteushoz írt első levél első fejezet 19. versét, ahol Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy megtartván a hitet
és jó lelkiismeretet, amelyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. A hitet és a lelkiismeretet megtartva, amelyből, hogyha a jó lelkiismeretet elveti az ember, akkor a hit dolgában fog hajótörést szenvedni. És itt van a titka annak, hogy miért merem azt állítani, hogy azok az emberek fognak üdvösségre jutni, akik következetesen gondolkoznak, egyenesek, becsületesek, és akik a lelkiismeretükre hallgatnak, és ebben kitartóak. Mert ezeket az embereket az Isten el fogja vezetni oda, hogy bízhassanak benne, és erőt meríthessenek belőle. És így végül nem cselekedetek által üdvözül egy ember, de a cselekedetei megmutatják, hogy alkalmassá vált az örök életre. Az üdvösség forrása más, erről majd fog szólni a levélben az apostol, a 3. fejezet 20. versétől kezdve. De az üdvösségre nem csak jogot kell szerezni, hanem alkalmassá kell válni egy embernek. Alkalmassá pedig csak az az ember tud válni, aki a jó lelkiismeretet megbecsüli. Az az ember tudja jó lelkiismerettel élni az életét, aki a következetes gondolkodást megbecsüli, és az igazságos gondolkodáshoz szabja a lelkiismerete működését, jelzőrendszerét. Az Isten ez alapján fogja megítélni az emberiséget. Mondhatnám így, hogy nem tesz mást, mint hogy minden embert az ő tulajdon lelkiismerete alapján fog megítélni, és ha a lelkiismerete nem vádolja következetlen engedetlenséggel, ha a lelkiismerete bizonyságot tesz amellett egy embernek, hogy hűséges volt és engedett a késztetéseknek, akkor ez azt is jelenti, hogy alkalmassá vált az örök életre. Amikor valakit a lelkiismerete vádol, ott az ítéletben, akkor nem az Isten fog vádolni. Minden ember saját maga felett fogja kimondani az ítéletet. A Biblia azt mondja még Sátánról is, hogy bensődből tüzet hoztam elő, és az emésztett meg téged. Ezen a ponton még Sátán is el fogja ismerni az isteni ítéletnek a jogosságát, és nem fog tovább magyarázkodni, nem fog tovább hazudozni és menekülni. Záró gondolatként azt az egyet hadd emeljem ki. Valamikor mindannyiunknak szembe kell néznünk a lelkiismeretünkkel. A választási lehetőség mindegyikünk kezében ott van. Ma, vagy pedig csak az ítéletkor. Ezen fordul meg mindegyikünk sorsa. Nem azon, hogy mekkora ismerettel rendelkezünk, hanem azon, hogy az igazsághoz hogyan viszonyulunk. Ma hallgatunk rá, és ezért megváltozhat az életünk, vagy ma megkeményítjük a szívünket, és esetleg előkészítettük azt, hogy holnap is meg fogjuk keményíteni a szívünket. Mert ezzel begyakorolja magát az ember a választásokkal. Végösszegben pedig az Isten így ítéli meg az ember életeket. Mindenkinek az életéből megvizsgálja azt, megkeményítette, vagy meglágyította, ellenállt az igazságnak, vagy befogadta. Ez méltányos és igazságos ítélet, mert nem az Isten dönti el, hogy ki fog üdvözülni, az Isten csak szentesíti az ember döntését, amellyel ellenállt, vagy amellyel befogadta. Én mindenkinek jó gondolkozást kívánok erről.

Áprili Lajos, Bartimeus. Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Kolduskövem felett a tér derengett, arcom felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó, mély szemébe annak, ki jött, megállt, s meggyógyított. Szép volt anyám szememmel símogatni virágsejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út évét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodám, a csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, s a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galambjait. Jerikó minden színe a birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahullnék, tán elhullatnám s elfelejteném a pálmazöldjét, esti dombliláját, barna leányrajt, bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt. Anyám, hogy láttam őt.

0: Kedves gyülekezet! Ebben a negyed évben a felnőttek az egészséges életmód alapelveit tanulmányozzuk szombatiskolán, és ezért most a felnőtteknek is majd erről szeretnék szólni Jézus két gyógyítási történetén keresztül néhány gondolatot, de most gyerekek, benneteket is ezzel szeretnélek megszólítani. Ugyanis Mózes második könyvében az Isten nem csak a zsidó népnek, de az egész emberiségnek értésére adta, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. De Isten nem csak az embereket akarja meggyógyítani, mert Sátán, amikor bitorolta az embernek adott isteni hatalmat, akkor behozta a világba a betegséget, és nem csak emberek, hanem állatok és növények is megbetegednek és elpusztulnak. És most egy olyan növény, illetve fáknak az orvosáról szeretnék nektek szólni, ami megint bizonyítja azt, hogy az Isten teremtette a világot, ezt a kis madarat is. Na mit gondoltok, melyik madár az, amelyik a fákat gyógyítja? Látom, te már jelentkezel. Melyik?
1: Harkály,
0: pontosan. Laci bácsi mindjárt ad nektek egy képet az egyik kis tarka harkályról. Annyira egyértelmű, hogy Isten tudta előre, hogy milyen nyomorúság fog bejönni a földre. Például a fák esetében, ugye a Sátán elszaporította a bogarakat, a férgeket, és ugye a fának a kérge alatt mennek föl azok a éltető nedvek és tápanyagok, amik a fa leveleihez jutnak el, és amitől növekszik és erősödik a fa, hogy aztán gyümölcsöt is hozzon. És ezeket támadják meg ezek a bogarak és rovarok. És Isten előre megteremtette a harkályt, meg a nagy fakopácsot, meg a csuszkát, meg a többi hasonló madarat, amik rokonok egymással. És majd meg fogjuk látni, hogy néhány dolgot mondok erről a kis gyönyörű, szép kis madárról, hogy mi mindent adott neki gyógyászati segédeszközként az Isten. Ez a madár, illetve talán előtte egy kérdést tennék föl. Én úgy tudom, hogy egyikötök sem szokott hisztizni, ugye? Ez biztos, hogy így van. Ugye? Nem tudom, hogy szüleitek mit szólnak ehhez. Hogyha esetleg valamelyikötök valamiért nagyon mérges lett, kipróbáltátok már, hogy egy perc alatt mondjuk 100-szor beüti valamelyikötök az orrát a falba? Ilyet nem csináltatok, ugye? Hát képzeljétek el, hogyha bármilyen puha az orrunk, és jó kemény az a fal, hogyha 100-szor beütjük, hát elájulnánk. Minden bajunk lenne tőle. És ez a kis madár a csőrével úgy fúr lukat a fakérgébe és a kemény rostjaiba, hogy oda üdögeti a csőrét. Egy fúrókalapács úgy működik. Hát hogy nem kap agyrázkódást? Hogy nem kap agyrázkódást ez a kis madár? Mondjad? A csőre kemény. Na de a koponyája is kemény, és hogyha a két kemény dolog egymással találkozik, akkor bizony a koponyán belül levő agyat jól megrázná, nem?
1: De, hegyes is.
0: Hegyes is a csőre. Ezért jó fúrókalapácsnak, ez igaz. Csak hogy a csőr és a koponya illeszkedésénél ez a csont egy nagyon rugalmas, gumiszerű anyaggá válik, és az teljesen lecsillapítja a rezgést. Úgyhogy az agya az teljesen nyugalomba van, és egyáltalán nem lesz semmi baja, és nagyon nagy lukat tud fúrni ez a madár, mire eléri azt a vájatot, ahol már ott vannak a bogarak. Egy pár héttel ezelőtt Győrben tartottam győri gyerekeknek erről néhány gondolatot, és képzeljétek el, hogy amikor elmondtam, hogy ráadásul ez a madár kinyújtja a nyelvét, a nyelve végén kis horgok vannak, abba akadnak bele ezek a pontrók, meg bogarak, meg férgek, és azt behúzza a csőrébe, és akkor így táplálkozik. És akkor mondtam a gyerekeknek, hogy a nyelvét nyilván a legnagyobb példányok, tehát például a nagy fakopács, az 75 centire ki tudja nyújtani. És leállítottak a felnőttek, azt mondták, hogy ez nem jó, én ezt elnéztem, ezt az adatot. És mivel nem emlékeztem pontosan, beismertem, hogy bocsánat, hát akkor biztos tévedtem, ezért nem érdemes annyit olvasni a könyveket, az ember tud valamit, akkor mondja el. És aztán, amikor hazamentünk feleségemmel az Isten tiszteletről, és elővettem ezt a kis könyvet, ahol ezt olvastam, kiabáltam ki a feleségemnek, hogy nézd, anya, igazam volt, 75 centi, nem 7,5 centi. De hogyan tudja megcsinálni? Hát egy ekkorka kis madár, tizenvalahány centis madár a pici kis koponyájába, hova rakja azt a hatalmas nyelvet? Az Isten gondoskodott róla. Egy ilyen csigaház-szerű, csontból álló kis üreg van a nyelve számára, ahova vissza tudja húzni. Nyilván nyúlik, mint a gumi, és talán valami hasonló módon, biztos, hogy nem ugyanígy, de biztos ismeritek ezt a kis játékszert, ilyen papírból szokott lenni, hogy síp van a végén, és hogyha megfújják, akkor így kimegy, aztán visszajön. Hát valami hasonló módon nyújtja ki a nyelvét ez a madár, és akkor ott abban az üregben, ahova hozzájutott a csőrével, ott szépen lemegy ez a nyelv, a végén ott vannak a horgok, ott van egy féreg, kikapja, és már meg is ette. Na de hogy tud ez a pehely könnyű madár, mert repülni is tud, hogy tud ez a pehely könnyű madár ilyen nagy ütéseket mérni a fára? Mert azért a legtöbb fa az kemény, nem csak a fenyőfát ütögeti. Hát gondoljatok be, biztos láttatok már darut, ugye daruskocsit. Amikor megérkezik a daruskocsi valahova, mit csinálnak? Kiengednek ilyen tappancsokat, ilyen talpakat, hogy ne a gumikeréken legyen, hanem stabil legyen a gép, ugye? Hát a madárnak is van ilyenje. Tudjátok mi ez? A farktolla. Mert a farktollak olyan erős izomzathoz kötődnek, onnan nőnek ki, hogy a farktollát szépen így letámasztja a fatörzshöz, azon kívül a lábai nem úgy vannak, mint az összes többi madáré, hogy három karom előre, egy meg hátra. Biztos emlékeztek, a madárnak ilyen a karma. A harkálynak nem, annak kettő előre, kettő hátra. És így teljesen stabil. Megkapaszkodik benne, a farkát letámasztja, és már rögzítve is van a fúrógép, és már üti is a fát, és eléri a férgeket. Milyen érdekes, a fecskének meg a verébnek nincs ilyen hosszú nyelve, nincsen fúrókalapácsa. Tehát innen látni, nem egyik madár a másikból fejlődött. Az Isten egészen pontosan előre megtervezte, hogy mit, hogyan tegyen. És látjátok, még az öntudat nélküli fáknak is van orvosa. Van orvosa, aki segít a baján, mert a fa nem tudna eltávolítani magából a férgeket. És így oldotta meg Isten ezt a kérdést. Hát most menjetek a helyetekre, és azért figyeljetek a későbbiekben is, mert továbbra is biztos lesz olyan dolog, ami még titeket is érdekel. Én pedig most azt szeretném, hogyha majd a Szentírásból, Lukács evangéliumából néznénk meg két gyógyítási történetet, az egyiket elolvasom, a másikat pedig majd csak saját szavaimmal mondanám el az 5. fejezetben. De mielőtt ezt megtennénk, hogy Jézus gyógyítási történeteit felemlítsem, elárulom, hogy milyen szempontból szeretném megvizsgálni ezeket a történeteket. Ugyanis feltenném a kérdést, miért tett annyi csodát Jézus, amíg itt élt a földön? Miért gyógyított meg leprásokat, gutaütötteket, vakon szülött embert, sántákat, bénákat, mindenféle betegséget meggyógyított. 12 éve vérfolyásos asszonyt meggyógyított, és sorolhatnánk, halottakat támasztott fel. Egyetlen történet kivételével miért cselekedte ezt Jézus? Azért, hogy hitelesebb legyen a tanítása? Azért, hogy az emberek felfigyeljenek rá? Egyetlen esetben, szolgálata vége felé, amikor egyik legjobb barátja, Lázár megbetegedett, és üzentek a testvérei Jézusnak, hogy jöjjön, mert az ő barátja beteg, ekkor tette meg Jézus tudatosan, sokan nem is írtik, hogy miért, hogy nem ment le rögtön. Hiszen ha ott lett volna Lázár betegágya mellett az élet fejedelme, akkor Sátán nem tudta volna megölni Lázárt. Meg se halt volna. Ezért Jézus megvárta, míg meghal, és negyednapos halott volt Lázár, mire leért Betániába Jézus. Mennyi szeretetet kapott Lázártól Jézus? Neki is szüksége volt a szeretetre, a megértésre. Hányszor és hányszor keserítették el Jézust a farizeusok Jeruzsálemben, és a 8-10 kilométerre levő Betániában békességet és nyugalmat talált ebben az otthonban. Miért tette ezt Jézus, hogy megvárta, míg meghal? Megvárta, míg negyednapos halott lesz, és akkor támasztotta fel. Mert előtte egy évvel volt az úgynevezett galileai válság, amikor az emberek, mivel Jézus nem volt hajlandó még tippet is adtak neki, hogy szaporítson kenyeret, mert Mózes is kenyeret adott a népnek. Nem volt hajlandó csak úgy rendkívüli csodát tenni, hanem elmagyarázta, hogy mit jelent az, hogy ő az élet kenyere. Hogy ne a testi, fizikai jólétet várják a messiástól elsősorban, hanem sokkal inkább a bűntől való szabadulást. És akkor elutasították a tömegek. Ettől kezdve már nem tömegek kísérték Jézust, majdnem egy éven keresztül. Ettől kezdve már senki nem követte Jézust, csak a 12. És ekkor Jézus valóban ezért cselekedett nagyon nagy csodát Lázárral, és nem egyszerűen gyógyította meg, hogy ez egyértelművé tegye isteni származását, és az emberek felfigyeljenek rá, hogy ő a világ megváltója, hogy minél többen lássák azt a tragédiát, ami majd le fog játszódni Jeruzsálemben a Golgotától a Gecsemánétől a Golgotáig. De a többi esetben miért gyógyított Jézus? Mert együtt érzett a szenvedőkkel, mert segíteni akart rajtuk. A legtöbb esetben a meggyógyított embert kérte Jézus, hogy ne híresztelje a gyógyulás történetét. Ő nem azért gyógyított, hogy hírnevet szerezzen magának. És azért fontos ezt a kérdést megértenünk, és itt szeretném figyelmébe ajánlani mindenkinek a Szemelvények második kötetét, mert ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagyon sok értékes bizonságtételt olvashatunk. Mert kérdem én, hogy az utolsó napokban, amikor Jézus második eljövetele már valóban karnyújtásnyira van tőlünk, és figyelmeztet bennünket Jézus a Máté Evangélium a 24. fejezetében, hogy az utolsó napokban olyan csodákat fog tenni Sátán, hogyha lehet, elhitesse még a választottakat is. Ugyanakkor az utolsó idők hívői nem csak az evangélium üzenetét kapták meg, hanem az evangéliumhoz szorosan kapcsolódó egészségügyi üzenetet is. Hogy saját maguk egészségét megőrizve és mások betegségét gyógyítva képviseljék, hirdessék az evangéliumot. Mit gondolunk ezen a területen, ezen az egyébként olyan nehezen ellenőrizhető területen? Sátán nem fog kísérletezni velünk, hogy hát ha elbukunk? Mert hogyha valaki csodálatosan meggyógyult, hát az csak Istentől jöhet, nem? Hát ilyet a sátán nem csinál, hogy egy beteget meggyógyítana, gondolják nagy tömegével az emberek. Figyeljük csak meg, hogy mit ír Ellen White ebben a kötetben, amit említettem, tehát a Szemelvények második kötetében a 49-50-52. Oldalról olvasok néhány mondatot. Ne akarjuk csodákkal igazolni Isten jó indulatát. Senki ne ragaszkodjék ahhoz az elgondoláshoz, miszerint Isten különleges gondviselésének jelei vagy csodaszerű jelenségek révén kell igazolni a munkájának vagy tanításának őszinteségét. Gonosz hatást, egészségtelen túlfűtöttséget fog eredményezni. Rohamosan közeledünk ahhoz az időhöz, amikor Sátán elbűvölő befolyásának minden válfaját latba téve fog dolgozni, és azok, akiket tevékenysége már most elbűvöl, bele fognak sodródni az ördöggel való közös munkába. Sátán ravasz és körmönfont tévtanokat hoz közénk, hogy semmivé tegye a megváltás munkáját. Munkája során Krisztus hirdette az igét, és csodálatos gyógyítások révén enyhítette a szenvedést. Látjuk, tehát itt leírja Ellen White, amire az előbb próbáltam utálni. Munkája során Jézus azért gyógyított, hogy enyhítse a szenvedést. Nem a hírnevét akarta növelni. Isten azt az üzenetet adta nekem, hogy ma azért nem munkálkodhatunk ekképpen, mert Sátán is csodák véghezvitele által gyakorolja hatalmát. Logikus, ami le van itt írva? De figyeljük meg, Isten ezt üzeni az Isten népének, hogy ne gondolkodjunk csodás gyógyulásokban. Ne gondolkodjunk ebben. Én tudom, mikor valaki beteg, akkor nagyon szeretne meggyógyulni, és a hozzátartozók meg még különösebben. De milyen áron gyógyulunk meg? Vajon minden betegekért mondott imánkban elmondjuk azt, amit a mi atyánkban elénk tárt Jézus, hogy hogyan imádkozzunk? Vagy kifelejtjük azt a rövid kis kijelentést, hogy legyen meg a te akaratod? Hogy követeljük a gyors és csodálatos gyógyulást? Úgy gondoljuk, hogy szeretetlenek vagyunk, hogyha nem így imádkozunk a testvérünkért, barátunkért, vagy gyermekünkért, vagy szülőnkért. Keresztelő János küldetését végezzük. Útkészítők vagyunk. Erre több utalás is van a Szentírásban. Illés prófétai lelkével kell képviselnünk az Isten megmentő, utolsó megmentő üzenetét az emberiség számára. Keresztelő János szolgált Jézus előtt. Messiássá akarták kinevezni. Szinte könyörögtek neki a farizeusok, hogy vállalja el ezt a szerepet, nem? Milyen logikusan magyarázta el János, hogy mi az ő igazi feladata. Mennyi csodát tett János? Hány beteget gyógyított meg? Nagyon sokat. A bűnbetegségből. Nagyon sok embernél a legnagyobb csodát végezte el keresztül János ige hirdetése, mert megtértek. De János evangéliuma megemlíti keresztelő Jánosról, hogy amit Jézusról mondott, az igaz volt, de igaz, hogy csodát azt meg nem tett. Én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk ezeket a dolgokat, és merjük és tudjuk külön választani, különösen a keleti gyógymódokat a biblikus elvekkel szemben. Olyan világosan és röviden ír erről János a most ajánlott missziós kis füzetecskében, a Biblia szerinti gyógyításokról szóró füzetben is, hogy ez külön van ez a kettő, és ne keverjük össze a kettőt. Higgyétek el, hogy nem lehet azt csinálni, hogyha valamilyen nézetről, gyógymódról vagy gyógytechnikáról nem tudjuk 100%-ig bizonyítani, hogy ez csak Istentől van. És úgy gondoljuk, hogy majd abból kiszedjük a jót, meg majd használni fogjuk az értékeset. Nem lehet külön választani. Sokkal okosabb nálunk Sátán, higgyétek el, nem akarjátok elhinni? 6000 éve kutatja az emberi elme működését. Hogy ne tudna becsapni minket? De a keleti gondolkodás az önmegváltás vallását hirdeti. A keleti gyógytechnikák az ember akarat erejét növelik annyira, hogy az énje hatalmasra nő. A kereszténységben is szükség van akaraterőre. Csak olyan akarat erejére van szükség, amelyik már összesimult Krisztus akaratával. Amelyik már egy síkba, egy irányba került vele. Ebből kifolyólag az Úr olyan utat jelölt ki népe számára, melyen a Biblia tanításával egybekötve végezhet gyógyító munkát. Tehát az előbb azt olvastam, hogy Isten azt az üzenetet adta nékem, hogy azért nem munkálkodhatunk így, mert Sátán is csodák véghez vitelére képes. Előtte azt olvastam még, hogy azért hozza Sátán ezeket a körmönfont praktikáit, hogy semmivé tegye a megváltás tanítását. Akkor most felteszek egy kérdést. Ha mi az egészségügyi üzenetet a megváltás tanítása nélkül képviseljük, jót teszünk? Azért, mert nyitó ég az egészségügyi üzenet, hogy emberek szívéhez elérjen. Ez annyit jelent, hogy akkor udvariasságból ne beszéljünk Krisztusról? Én úgy gondolom, hogy érdemes ezeken elgondolkodni, és ezek után nézzük meg ezeken a gyógyítási történeteken keresztül, hogy mennyire nem csak a fizikai gyógyulást akarta Jézus, amikor a szenvedést enyhítette, hanem elsősorban a lelki gyógyulást munkálta, még a csodái révén is. Elsősorban a lelki gyógyulást. Tehát Lukács evangéliuma 5. fejezetét, ha fellapozzátok, én most elolvasom a 12-től a 16. versig, a leprás gyógyítását. És lőn, hogy mikor az egyik városban volt, ímé volt ott egy poklossággal teljes ember, és mikor meglátta Jézust arcra borulva, kéri őt mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtván kezét illeti azt mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozik tőle a bélpoklosság. És ő megparancsolta néki, hogy az senkinek ne mondja el, hanem eredj el, úgymond, mutasd meg magad a papnak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta bizonyságul ő nékik. A hír azonban annál inkább terjedő felőle, és nagy sokaság gyűlt egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félrevonult a pusztákba, és imádkozott. A végénél kezdeném a gondolkodást. Itt látjuk, hogy mi lett az eredménye, amikor Jézus akarata ellenére, és csupa jó szándékból, mert úgy gondolt ez a leprából szabadult ember, hogy Jézus csak szerénységből mondja ezt, hogy ne mondja el senkinek. Ő nagyon hamar elterjesztette mindenkinek, hogy leprából gyógyult meg, hiszen Elizeus óta még senki nem gyógyult meg leprából. Utoljára Elizeus gyógyította meg a szíriai Naamánt, illetőleg egész pontosan Elizeus istene gyógyította meg a szíriai Naamánt. Azóta nem történt ilyen csodás gyógyulás. Persze, hogy elhíresztelte mindenkinek, na de mi mindenre adott ez okot? Rögtön elterjesztik a farizeusok azt a hírt az emberek között, nehogy menjetek Jézus közelébe, mert leprás gyógyított, ezután az összes leprás őt fogja keresni. Nem tudjátok, hogy ki lesz a leprás, majd úgy becsomagolja magát, úgy fölöltözik, hogy senki nem látja, hogy leprás. Meg fogtok fertőződni, közelébe ne menjetek az állítólagos messiásnak. Ezt mondták volna a farizeusok. És az emberek is féltek volna tőle. És azt mondták volna a farizeusok, hogy ők, mármint a papi vezetés, a hivatalos orvos, ne hagyják ki az emberek a hivatalos orvoslást. Ezért mondja Jézus ennek a gyógyult embernek, hogy menj fel, és vigy áldozatot a papoknak, hogy bemutassák az áldozatot, érted? Jézus nem törölte el az ószövetségi törvényt. Csodálatos olvasmány, mindenkinek ajánlom Mózes 3. könyve 14. fejezetét, ahol a leprás gyógyultaknak a szertartását írja le Szentírás, mi minden mélységes tanítás van ebben. Jézus azt mondta, hogy bizonságul legyen őnékik. Ezért kellett megtennie. De mivel ez az ember óvatlan volt, olyan tömegek követték Jézust, miért? Azért, mert nagyszerű tanításai voltak? Nem azért. Azért, mert csodát tett. És az Isten látja, tudja, hogy amikor valaki a csoda miatt fogadja el Krisztust, vagy az Isten lényét, akkor annak ez a hite, amit itt szerzett, az semmit nem ér. Tömegek kísérték Jézust visszatérve Lázár feltámasztására, amikor feltámadt Lázár, tömegek kísérték, hogy amikor ment be Jeruzsálembe. Tették le a felső ruháikat. Hozsanna néked, Dávid fia. A papi vezetés rosszallása ellenére dicsőítették Krisztust, mint messiás fejedelmet. Ezek közül, az emberek közül senki nem volt ott Pilátus udvarában? Vajon egyik sem mondta azt, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken? Nem a megváltáshoz vezeti a csoda az embereket, amíg a legnagyobb csodára nem vágyakoznak, hogy az ő megromlott belső gondolkodásuk, az ő bűnt dédelgető és szerető önérzetes lényük bárcsak meghalna, és bárcsak újjászületne. De azért azon is érdemes elgondolkodni, hogy azért az a lepra milyen szörnyű betegség. Bizonyára emlékeztek rá, a Bibliában is van egy-két leprás eset. A Námánt már említettem, de azt nem tudjuk, hogy Námán hogyan lett leprás. De azt tudjuk, hogy Ézsaiás könyve például a leprához hasonlítja a bűnbetegséget. Jogosan, mert a lepra olyan furcsa betegség, borzalmas, a legszörnyűbb ráknál is talán borzalmasabb, igaz, hogy fájdalmat nem érez a beteg. De szó szerint lefogy róla a test, elveszíti a végtagjait, az ujjait, a fülét, az arca teljesen összeroncsolódik, és szinte bomlik szét a húsa. De fájdalmat nem érez, ugyanúgy, mint mi. Esünk szét, halunk meg, de nem fáj nekünk annyira a bűn. Csak a legdurvább. Persze, amikor benézünk a tükörbe, akkor az fájdalom. Sokan ezért nem olvassák a Bibliát. Mert ha benéznek a tükörbe, az fáj nekik. Mert ez a tükör, ez rámutat a bűneinkre. Ez leleplezi, hogy milyen súlyosan fertőzöttek vagyunk. És mennyire súlyosan fertőző a lepra. Ezért elrendelték, hogy ha valaki leprás lett, meg kellett mutatni a papnak, eldöntötte, hogy ez lepra, és akkor azonnal el kellett különülnie a társadalomból. Még a király sem volt kivétel. Egyszer egy király, Uzziás király például, minden áron áldozatot akart bemutatni, illetőleg füstölögtetni akart az oltárnál. 80 pap könyörgött neki, hogy ne tegye a főpappal együtt. Könyörögtek neki. Az Isten nem adott erre neki felhatalmazást. Ő Izrael első embere, de akkor sem mutathat be áldozatot. Nem füstölögthet a templomban. Nem mehet be oda. Megtette, leprás lett. És egy elkülönített szobában kellett meghalnia. Nem volt kivétel, hogy király valaki. És emlékszünk Áronra és Miriamra, amikor egyszer föllázadtak Mózes ellen. Sajnos nem egyszer lázadtak, de egyszer, amikor föllázadtak, Miriam poklos lett. Áron könyörgött Mózeshez, hogy kérje meg az Istent, hogy gyógyítsa meg Miriamot. Meggyógyította Miriamot az Isten, de ugyanúgy 7 napig el kellett különíteni. Ott van a karantén. Tehát látjuk ezeket az eseteket, hogy büntetésből például Elizeus szolgája is leprás lett. Most ezekből összerakva a képet, a zsidóságban egy nagyon masszív nézet alakult ki, nem csak a farizeusok fejében volt így, hanem még a tanítványokéban is, mikor rákérdeznek a vakon szülött esetében, hogy ki tehet róla, ő vagy a szülei. Micsoda buta kérdés, nem? Úgy gondolták, ha valaki leprás, megérdemli, mert olyan szörnyű bűne van, hogy az Isten így sújtotta büntetéssel. Micsoda istenkép. Igen, ez volt a nézete a farizeusoknak és a papoknak. Elkülönültek tőlük a leprásoktól, mert ők megérdemlik, hogy leprások. De hogyha így gondolkodtak a tömegek, félek tőle, hogy ma is vannak ilyen, talán nem farizeusok. De úgy gondolkodnak, hogyha valaki beteg, megérdemli, mert az Isten büntetése van rajta. Bizonyos gyülekezetekben ez nem ritkaság, ez a nézet. Ha valaki beteg és nem gyógyul meg, akkor nincs hite. Tehát ha hite van, akkor meg kell gyógyulnia. Ez a leprás, mit gondolunk, volt neki bűntudata? De mindenki azt mondta, hogy ő azért leprás, mert bűnös. De ugyanakkor hogy jutott el Jézushoz? Nyilván hallott valamennyit Jézusról, mert különben el se indul, hogy megkeresse. De mennyit hallhatott Jézusról? Hát ő nem volt tanúja egyetlen csodájának se, egyetlen mondatot nem hallhatott a tanításából, csak hallott valakitől, hogy itt a Messiás, és arra gondolhatott ez az ember, hogy bármilyen szörnyű ítélet alatt vagyok, bármennyire az Isten ítélete sújtott engem, a Messiás engem meggyógyíthat. És elindult, hogy felkeresse Jézust. És talán már ott volt a közelében, és messziről látta, amikor visznek oda egy sántát, vagy éppen egy gutaütöttet, vagy vezetnek oda egy vakon szülöttet, és látja, hogy ezek az emberek, mikor Jézushoz érnek, akkor hangosan dicsérik az Istent, és mennek el egészségesen. És a leprás arra gondolt, hogy ő meggyógyíthat. De hogy kerüljek oda? Én nem kerülhetek emberek közelébe. Hát ott van a parancs, hogy tisztátalan, tisztátalan, így kell kiabálnom, és meg kell szaggatni a ruhámat, nem mehetek a közelükbe. És egyszer csak nem bírt ellenállni tovább, és elindult Jézus felé. Képzeljük el az arcokat, mikor meglátják közeledni a leprást. Képzeljük el a leprást. Nem félt attól, hogy akár megkövezhetik. Azt a döbbent utálatot, ami az emberek arcáról lerít, amikor meglátták, és kiabáltak rá, és próbálták visszatartani, de ő csak jött. Mit gondolunk, mire Jézushoz ért, hányan voltak Jézus körül? Nagy kérdés, ugye? Mindenki hanyathomlok menekült. Egyedül Jézus volt ott. És a leprás. És a leprás ekkor azt mondta Jézusnak, hogy látod Jézus, mit kockáztattam? Mennyire akartam, hogy én meggyógyuljak. Én most már mindent megtettem, én többet nem tudok. Te nem teheted meg, hogy nem gyógyítasz meg. Ezt mondta a leprás? Nem ezt mondta. Leborult, és azt mondta, ha akarsz, meggyógyíthatsz engem. Ha Jézus ekkor hozzá se nyúl a lepráshoz, hanem csak ennyit mond, hogy gyógyulj meg, meggyógyult volna? Biztos. Volt ilyen eset is, amikor csak távolról mondta nekik, hogy menjetek el Jeruzsálembe, és meggyógyultak, mire odaértek. De Jézus nem. Nem ezt tette. Ne felejtsük el, ugyanebben az emberi természetben volt. Ugyanúgy nem volt képes az emberi szervezete, hogy ilyen szörnyű betegség ellen védett legyen. És Jézus nem törődött vele. Talán a vállát fogta át. Miért fogta meg Jézus a leprást? Persze bizonyította ezzel Jézus, hogy nem az ő teste lett beteg, hanem a leprás teste lett tiszta. De miért fogta meg, miért érintette meg ezt a leprást? Ki érintette meg utoljára ezt a leprást? Senki. Az a bátorítás, ami Jézus érintésébe bent volt, ez gyógyította meg ezt a leprást. És Jézus azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. Nem azt mondta ennek a leprásnak, hogy hát várjál még neked, még kell egy kis idő. Azt mondta, hogy igen, kell majd a karantén, kell majd az áldozat, minden kell, az mind rendben van, de akarom, tisztulj meg. És hogyha a bűn leprája hasonlít ehhez a szörnyű betegséghez, és tele vagyunk bűntudattal, és remélem nem csak én vagyok ilyen szerencsétlen, bocsánat, időnként, hogy az ember az eszével felfogja, hogy milyen súlyosat vétkezett, mert azért van logikánk, meg azért ismerjük már a Biblia tanítását, de valahogy nem érezzük még a szívünkben, hogy igazán bánnánk a bűnt. És akkor mit csináljunk? Akkor mégiscsak vegyük elő az önhipnózis módszerét, hogy addig-addig sírok, könyörgök, amíg nem érzek bánatot? A Biblia azt mondja, amikor rádöbbenünk szerencsétlen állapotunkra, hogy még csak érezni sem tudjuk a fájdalmát a bűnnek, abban a pillanatban boruljunk le Jézus előtt, és mondjuk azt, Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Mit gondoltok, késik a válasz? Minden egyes ilyen őszinte összetörés esetén késik a válasz? Nem fog késni. Jézus alig várja, hogy megérintsen, hogy megszabaduljunk a tehertől. Higgyük el, ez a leprás egészséges lett, visszament a családjához. Igen, az előbb, amikor beszéltem arról, hogy mennyire a bűnnel azonosnak tartották a leprát, a leprások esetében is, hányan és hányan lettek leprások azért, mert ügyetlenül akartak segíteni egy lepráson. Nem azért, mert rosszat tettek és büntette őket az Isten. De ez a leprás visszamehetett a családjához. És ez a leprás teljes életet élhetett. Ezért kellett a leprából gyógyult embert a fején is megkenni olajjal, ugyanúgy, mint a főpapot, a prófétát és a királyt, hogy ő azért gyógyult meg a betegségből, hogy ezután ne az önzésének éljen, hanem most már csak a szerető Istennek éljen, aki szeretetével átkarolta, megérintette őt. Nem azt nézte, hogy milyen rossz állapotban van, hanem azt nézte, hogy mivé lesz. Az Isten elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Csak nem nyugszik bele, hogy ilyenek vagyunk. És meg fog gyógyítani, és meg akar gyógyítani az Isten. A gutautott történetét olvassuk utána Máté 5. Lukács 5. fejezetében. Ennek már tényleg csak a lényegét szeretném kiemelni. Hasonlóan bűntudat volt ebben a gutaütődben, ráadásul még azzal tetézve fiatal emberről van szó. Tehát ne arra gondoljunk, hogy valakit az életkor, az öröklés és az egyéb problémák, az általános környezetszennyezés miatt éri hasonló betegség. De nyilván ez más és más. Ez egy fiatal ember volt, aki az életmódja miatt kapott ilyen szörnyű betegséget, és ezt ő nagyon jól tudta. De őt is úgy kezelték, hogy ő bűnös, és ezért lett ilyen súlyos beteg. Kérdem én, amikor mi, okos adventisták, bocsánat, itt nem akarom annyira negatívan mondani ezt az adventista szót, de már annyira tudjuk a gyógymódokat, meg mindent, és valaki beteg lesz. ha nem megmondjuk, nem. Ugye megmondtam, hogy ne egyél húst. Rögtön ezek. Segít rajta? Hol van a megmentő szeretet bennünk nagyon sokszor? Hogy növeljük még

hogy a sok italozás, meg mindenféle étkezés miatt tett ciszta a vesémen, és ez indított el engem az Isten felé, ez indított el az egészséges életmód felé. Gondoltok bele, hogyha akkor az Isten megmondja nekem, hogy ez nem az életmód miatt van, hanem ez születési rendellenesség, akkor én még lehet, hogy ma is kocsmában ülök, ha még élek. Most 22 év után kiderült a születési rendellenesség, és amikor elmondtam ezt a betegséget egy testvérünknek, ő telefonon megkérdezte, és mitől lett ez? Mondom, születési rendellenesség. Ó, mindig ezt mondják az orvosok. Hát mondom neki, gondolod, hogy a pálinka miatt nőtt ki még egy üreg a vesémen, vagy hogy gondoltad ezt? Jó, hát én nekem most, bocsánat, szerencsém volt, nem az életmódom miatt lettem beteg, de szét tudjuk ezt ennyire precízen választani, hogy mennyi az életmód, mennyi nem. A bűntudat gyötörte ezt az embert. Nem akart belenyugodni, hogy ő nem szabadulhat ebből a bűnből, hogy ő tette tönkre az életét. És bizony ő volt az, aki a barátokat kérlelte, talán beszélni se tudott. De kérlelte a barátokat, hogy vigyék oda Jézushoz. És nem fértek be Péter házába, mert tele volt emberrel. Ott csak olyan emberek voltak, akiknek valóban szükségük volt Jézusra? Csak a betegekkel volt tele a szoba? Hát azt olvassuk, hogy nem. Ott voltak az egészséges, időzebetet egészséges farizeusok és írástudók, ugye? Ott voltak, foglalták a helyet. Ő miattuk nem fértek be az ágyjal. És mit csinálnak? Kibontják a tetőt. És innentől képzeljük el a jelenetet, illetőleg hadd idézzek Ellen Gould White Jézus élete című könyvéből, a Megtisztíthatsz engem fejezetből. A beszélgetés félbeszakadt. Az üdvözítő a szomorú arcra tekintett, látta a könyörgő szemeket. Megértette a helyzetet, ő vonzotta magához ezt a megzavart, kételkedő embert. Az üdvözítő szavai zeneként jutottak a szenvedő fülébe, ember, megbocsáttattak néked a te bűneid. A kétségbeesés terhe legördült a beteg lelkéről, a megbocsátás békessége töltötte be, s arca immár nyugalmat tükrözött. Elmúlt a fizikai fájdalom, és egész lénye átalakult. A tehetetlen beteg meggyógyult, a bűnös minden vétke megbocsáttatott. Mikor írja ezt Ellen White? Amikor még ott fekszik tehetetlenül az ágyon. Ennek az embernek nem a fizikai gyógyulás volt a fontos. Neki a bűntől való szabadulás volt a fontos. Ha itt nem folytatódna az evangélium leírása, nyugodtan példaként hozhatnánk fel, hogy Jézus teljesen meggyógyította ezt a gutaütöttet, aki már a halálán volt, és utána a barátai sugárzó boldogsággal az arcán továbbra is maga tehetetlenül hazavitték, és ott meghalt boldogan. Ez is igaz lenne. A fizikai gyógyítása ennek az embernek már csak ráadás volt. Ha mi a betegségeket így tudjuk látni, hogy semmit nem enged meg véletlenül az Isten. Azért, hogy a javunkra váljon, azért, hogy a környezetünk javára váljon, akkor nem lenne az egészség Istenné a szemünkben, hogy szinte felcseréljük az egészségünket az Istennel, vagy az Isten tisztelettel, hogy már szinte mindent az egészségért. Félítés ne essék, nem az egészség igazi elvei ellen akarok szólni, azt hiszem mindnyájan értitek. De amikor kultuszt csinálunk az egészségből, a bűntől való szabadulás sokkal, de sokkal, de sokkal fontosabb, mint hogy fizikailag meggyógyulunk, vagy nem. Milyen áldás lehet egy halálos betegség? Mert amikor az ember tolják be a műtőbe, akkor azért minden józan gondolkodású ember és hívő ember kell, hogy gondoljon arra, hogy nem biztos, hogy élve tolják ki. És egy nagyszerű alkalom elrendezni a dolgainkat, nem? Egy lehetőség. Amikor a lepráshoz hasonlóan mi azt mondjuk Jézusnak, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. Itt pedig azt írja Ellen White erről a gutaütötről, nem tudott beszélni se, hogy Jézus látta a könyörgő szemeit.

Hittétek el, az Isten alig várja. Nem tudunk megfogalmazni semmit, hogy hogy segítsen rajtunk, csak könyörögne a szemünk, és meggyógyít. Ennek a fejezetnek, tehát ismétlem, hogy Jézus élete megtisztíthatsz engem fejezetnek az utolsó sorait azért szeretném zárásként olvasni. A testi betegségek bármi rosszindulatú és mélyen gyökerező is legyen, meggyógyította Krisztus hatalma, ám a lélek betegsége erősebben tartja magát azokban, akik eltakarják a szemüket a világosság elől. A lepra és a bénulás sem olyan rettenetes, mint a vakbuzgóság és a hitetlenség. És zárásként még azért azt hadd tegyem hozzá, hogy amikor egy betegért valóban így imádkozunk, hogy megtartassék, ahogy Jakab mondja, lehet, hogy meghal, de megtartatik, akkor az is meg lehet, hogy meggyógyul. Mert az a lelki béke, amit Krisztus tud adni, az a legmodernebb és legtökéletesebb gyógyszereknél is hatásosabb, és nincs mellékhatása. Csak az ember üdvössége. Én szívem mélyéből kívánom, hogy így tudjuk szemlélni a betegségeket, és így tudjunk vágyakozni a legsúlyosabb betegség igazi és teljes gyógyulása után, amit egyedül Krisztus adhat, és az ő hatalma adhat. Bár csak mindnyájan ki tudnánk mondani teljes szívünkből, ha akarsz, megtisztíthatsz engem. Amen. Hatalmas Istenünk, szeretnénk teljesen megalázni magad, szerető lényed előtt, hiszen mi tudjuk, hogy te teljesen változhatatlan vagy, és te, aki átölelted a leprást, aki lelki békét adtál a gutaütöttnek, és aki mindeneket meggyógyítottál, amikor Jézus itt élt a földön közöttünk. Te most is ugyanúgy gyógyítani akarsz bennünket, szabadítani a legalattomosabb és legfertőzőbb betegségből, a bűn leprájából. Istenünk, add, hogy hárítsunk el minden kifogást, amit bárki más vagy mi magunk is felállítunk akadályként az útba. Add, hogy végre teljes szívünkkel, teljes értelmünkkel megértsük, hogy amikor te akár az ígéden, akár egy tapasztalaton keresztül rámutatsz, hogy milyen súlyosan bűnösek vagyunk, és mennyire semmit érő az életünk nélküled, segíts, hogy azonnal tudjunk ezsleklő tekintettel rád nézni, és tudjuk kimondani, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Istenünk, segíts meg, hogyha akár fizikai betegségek környékeznek bennünket, másokat, akkor is lássuk meg, ez a legfontosabb, hogy lelkileg gyógyuljunk, hogy lelkileg gyógyuljon a betegünk. És segíts, hogy így a te evangéliumod még több szívhez juthatna át, és még több ember tudna leborulni előtted, és esdeklő szemekkel kérni, ha akarod, megtisztíthatsz. Ezután vágyakozunk Jézusunk nevében. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmával. És egy Ellen White idézettel szeretném majd kezdeni, ami a világ ínségéről szól, de nem azért, hogy elkeseredjünk, hanem azért, hogy bátorságot nyerjünk ténylegesen arra, hogy ez munkát jelent a mi számunkra, ez feladat a mi számunkra, és tulajdonképpen ez örömüzenet a mi számunkra. Az utóbbi időben már egy jó ideje ténylegesen azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy hogyan lehetne vigyázni a mi életünkre, vigyázni a gondolkodásunkra, vigyázni arra, hogy Istenben megmaradjunk, mert a balesetem után, amikor kiderült, hogy mi volt az oka, hogy a csigolya összecsúszás okozta tulajdonképpen ezt az érelzáródást a nyakamban. Utána ugye az orvos mondta nekem, hogy mikor rákérdeztem arra, hogy hát akkor most a jogosítvány marad, azt mondta, hogy igen, csak vigyázni kell. És hát mondom, hogy kell vigyázni. Hát azt a nyaktartót, azt bizonyos időközönként fel kell venni, ugye tartásra figyelni, hogy egyenesen legyen az embernek a nyaka, ne forduljon abba a pozícióba, amiben ugye veszélyes fordulni, azért ne nagyon sokat legyen az embernek. Szóval egy ilyen állandó vigyázási állapotot vezett elő, és akkor, amikor az orvos ezt így elmondta, akkor én még nem is gondoltam arra, hogy ennek lelki értelme is van ténylegesen. Aztán, hogy később, már ugye ténylegesen a gyakorlás közben döbbentem rá arra, hogy hát ennek nagyon komoly lelki tanítása is van arra, hogy vigyázni, mert tulajdonképpen hát nekünk mit kell csinálnunk? Vigyáznunk kell, mire kell vigyáznunk. Szóval most ténylegesen nem ezt vesézném ki, boncolgatnám ki, hogy mi mindenne, csak kiemelnék néhány gondolatot, de annak a hátterén, hogy miért olyan fontos számunkra ez a vigyázás. Miért kell magunkra vigyáznunk? Miért kell vigyáznunk a gondolkodásra? Miért kell az Istennel szerzett tapasztalatokra vigyázni? Miért kell vigyázni arra, hogy ténylegesen amit az Isten, mi nem is értünk, de amit az Isten nyilvánvalóvá tett parancsolatként, vagy ajánlásként, tanácsként, akkor azt cselekedjük meg, ahogyan Ábrahám is megcselekedte, nem értvén, hogy miért kéri a Jóisten tőle azt, hogy áldozza meg az ő fiát, mert megismerte az Istent, és biztos volt abban, hogy az Isten nem kér olyat, ami nem egyezne ténylegesen az ő szeretetével. Bizonyságtételek a prédikátoroknak című kötetből olvasnám a 18. fejezetnek az első részét. A világ ínsége az a címe. Felvilágosultságával dicsekvő korunkban, éjféli sötétségben élő, majdnem teljesen bálványimádó világ áll szemben Krisztus egyházával. Jehova törvényét szinte egyetemesen elvetik, mellőzik, ezáltal a világ hasonlóvá válik Sodoma és Gomora városaihoz, mint a vízözön előtti napokban a föld megtelt erőszakoskodással. A szerencsejátékok, a rablás szinte közönséges, megszokott dolgokká váltak. A részegítő italok fogyasztása fokozódik. Sokan, akik szentségtelen kívánságaikat követik és követték, haszontalan életüknek öngyilkossággal vetnek véget. Mindenféle gonoszság és bűnözés terjeng a föld magaslatain, s akik beleegyeznek ezekbe a gonosz tettekbe, igyekszenek a bűnösöket büntetésüktől megoltalmazni, mentesíteni. A világot a létező romlottságnak még század részéről sem tájékoztatják. Az elkövetett kegyetlenségekről is csak keveset tudnak. Az emberek gonoszságának mértéke már-már betelt. Sátán többféleképpen szemlélteti, hogy uralja a világot. Befolyásolja emberek szívét, megrontja lelküket, magas állásokat betöltő férfiakról bebizonyosodott, hogy szüntelenül csak gonoszt gondolnak. Sokan csak gazdagodni akarnak, lelkiismeretlenek, vagyonukat bűnös úton módon szerzik, gyarapítják. Az Úr megengedi, hogy ezek az emberek egymás gonosz tetteit kipelengérezzék. Néhány gonoszságok világosan tárul a világ elé azért, hogy gondolkozó férfiak, akiknek szívében még él a vágy, hogy becsületesen és igazságosan bánjanak embertársaikkal, megérthessék,
Miért sújtják Isten ítéletei a földet? Az Úr megbünteti a világot bűneiért, felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölöttjeit többé. Az Úr nagy irgalmában meg akarja világítani a sötétségben tapogatózók értelmét, elméjét. Halasztja ítéleteit a megtéretlen világ felett azért, hogy világosságának hordozói megkeressék és megmentsék az elveszetteket. Felhívja földi egyházát, hogy ébredjen fel Sátán okozta testbecségéből, teljesítse kijelölt feladatát, nevezetesen a világ megvilágosítását. Egyházának szóló időszerű üzenete így hangzik. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Azért, hogy az uralkodó állapotokon segítsen, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Isten megbízta egyházát, hogy vele együttműködjék, terjessze a bibliai igazságok világosságát mindenütt, akiket drága világosságnak hordozói és munkarészüket, feladatokat híven teljesíteni akarják, a következő ígéretet kapták. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Napjainkban a világ legnagyobb szüksége, hogy szemlélhesse Jézus Krisztust szentjei személyében. Isten azt akarja, hogy népe szent népként álljon a világ előtt. Miért? Mert az egész világ megváltásra vár az evangélium igazságának világossága által. Mialatt az egyház hirdeti az igazság üzenetét, és embereket hív ki a sötétségből Isten csodálatos világosságára, tagjainak az igazság lelke által megszentelt élete tanúskodjék a hirdetett igazság valóságáról. Isten azt akarja, hogy népe helyes viszonyban álljon vele azért, hogy megérthesse, mit kíván tőle mindenek felett. Nyilatkoztassák ki a világ minden küszködő lelke előtt, hogy mit kíván Isten, hogy mit jelent igazságot cselekedni, az irgalmasságot szeretni és alázatosan járni Istennel. Bárhol legyenek is, otthon vagy külföldön, legyenek mindenütt Isten törvénytartó népei. Legyenek biztosak abban, hogy bűneiket Isten megbocsátotta, és a magasságos elfogadta őket gyermekeinek. Ugye az elején a szerző nagyon tömören és nagyon pontosan tulajdonképpen szerintem ennél rövidebben és pontosabban meghatározni azt, hogy mi van ma. Mi vesz ma körül bennünket. Mit áraszt magában tulajdonképpen a média, meg hogy milyen jelenségekkel találkozunk a mai napon, szerintem nem lehet. Ugyanakkor bemutatja azt is, hogy ez Sátán uralmát mutatja, hogy ő uralja a világot, és befolyásolja emberek szívét, és hogy azok a viták, meg azok a leleplezések, ahogyan a világ fiai egymást leleplezik bizonyos helyzetekben, az nem azt a célt szolgálja, hogy mi a leleplezőkhöz csatlakozzunk, hanem azt a célt szolgálja, hogy mindazok, akik még gondolkodnak, meglássák tulajdonképpen a hatalman levőknek az ellentmondásos állapotát, és elgondolkozzanak azon, hogy miért sújtják Isten ítéletei ezt a világot. Ha most még nem látják ezeket az eseményeket, amikben élünk Isten ítéleteinek, hogy Isten megengedi, hogy ténylegesen a gonoszság kiteljesedjen, akkor ezeknek a viták, ezekből a vitákból, ténylegesekből, az egymásra való, az egymás gyengéinek, vagy egymás bűneinek a feltárásából lássák meg azt a gondolkodó emberek, hogy egyik se jobb a másiknál, hanem mindenki ugyanazt a gonoszságot szolgálja, de nem az a megoldás, hogy a másik hiányosságot leleplezzem, a magam bűnét követem, a magam elgondolása szerint. Hanem az Isten megbízta az ő népét az ő igazságának a hirdetésével. És azt mondja, hogy ebben a világban, amiben most éljük életünket, ebben a világban ő képes világoltatni az ő igazságát, hogyha vannak megfelelő eszközök, akik ezt a világosságot hordozzák. És a világosságnak a hordozása azon múlik,
hogy akik megismerték az Isten üzenetét, azok felvállalják-e azt, hogy az Istennel együttműködve megtanulják a vigyázást, azt az állapotot, azt a folyamatos állapotot magukévá teszik, amely tulajdonképpen biztosítja azt, hogy az Isten ereje megláttassék rajtuk. Mert az Isten az ő erejét azoknak, meg az ő dicsőséget azokon tudja világoltatni, akik ezt felvállalják. Ezt akkor tudjuk felvállalni, amikor rádöbbenünk arra, hogy nem csak az elméleti igazságnak a képviselése az, amire vágyakozik ténylegesen ez a világ, hanem az Isten fiainak a megjelenése tulajdonképpen, ami után sóvárog, ahogy Pál apostol írja ezt. És ez akkor tud megvalósulni, amikor az Istennel való együttmunkálkodás, az együttműködés belső igényé válik az ember számára. Amikor a vigyázás nem egy olyan stressz helyzet, amit csak vészhelyzetre tartalékol az ember, feltétlenül egy ilyen felfokozott adrenalin szint kíséretében kell, hogy jelen legyen az ember életében, vagy hát nem, hogy kell, hogy jelen legyen, hanem úgy magától adódik. Ugye a vészhelyzet az adja magából ezt az odafigyelést, hanem egy nyugodt, békességben lévő, önmagával békességben és Istennel békességben lévő állapotnak, a vigyázási állapotnak kell lenni. Szóval nem egy olyan fajta békességnek, ami hogy mondjam, egy olyan befolyást áraszt, hogy ó, hát én ismerem az Istent, hát én békességben vagyok az Istennel, hát nekem nem árthat semmit, hát engem körülvesz az Isten az ő oltalmával, és hát én jól érzem magamat, és szóval nem egy ilyen fajta békesség, hanem az a fajta békesség, ami az aktív munkálkodást, ami az aktív tevékenységet, ami a bölcsesség, ami az isteni bölcsesség igényét hordozza magában, mert vigyázok arra, hogy ne a magam bölcsessége szerint cselekedjek. És most lapozzuk fel ténylegesen a Bibliánkat. Azon a ponton, amikor Józsuénak megígértetik az erő és a bölcsesség, jobban mondva a bátorság, jobban mondva, amikor találkozván az Úr angyalával az első fejezetben leírtak szerint, Mózes halála után fel kell, hogy vegye azt a feladatot, át kell, hogy vegye azt a feladatot, hogy vezesse a népet, és a Jóisten elküldi az ő angyalát, magát Jézus Krisztust, hogy megjelenjen és biztosítsa arról Józsuét, hogy vele is ugyanúgy lesz, őt is ugyanúgy fogja vezetni. Két dologra hívja fel a figyelmet. Azt mondja a 6. versben, hogy légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Azt mondja, hogy légy bátor és erős. Mint hogyha ez a kettő, ez külön választható lenne. Hát elvileg az emberi gondolkodás szerint ketté is választható, mert lehet valaki bátor, de nem biztos, hogy erős. Mert nem biztos, hogy fizikailag ugye erős. Yeah, lehet bátor a maga fizikai gyengesége mellett is, és lehet valaki nagyon erős, fizikailag erős is, lehet gyáva. Ugye? Szóval emberileg ez a két fogalom nem feltétlenül kell, hogy egymáshoz kapcsolódjon, de a Jóisten azt mondja, hogy mind a kettőre szüksége van annak, aki a népet annak a földnek örökösévé akarja tenni. És egy pillanatra gondoljunk bele, hogy ugye azt mondtuk, hogy
hogy a Kánaánba való bevonulás időszaka az hasonlít tulajdonképpen ahhoz az időszakhoz, amiben mi éljük a magunk életét, meg végezzük a magunk szolgálatát, hogy az örök Kánaánba, az örökké valóságba való bevonulás előtti időszak népére is vonatkozik ez a felhívás, hogy legyen bátor és igen erős. De hogy legyünk bátrak és erősök, amikor folyamatosan azzal találkozunk, hogy gyengék vagyunk, hogy álhatatlanok vagyunk, hogy nincs bennünk kitartás, vagy inkább a rosszban tartunk ki, mint a jóban, mert ugye azt könnyebb cselekedni, az ugye adódik a magunk természetéből, viszont nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy amikor felfedezzük ezeket a gyengeségeket, ezeket a tökéletlenségeket magunkban, akkor oda menjünk az Istenhez. Mert tulajdonképpen mire kell a legnagyobb bátorság egy ember számára? Arra, hogy szembesüljön önmagával. Erre kell a legnagyobb bátorság. Hogyan tudunk szembesülni önmagunkkal? Úgyhogy belenézünk az Isten törvényébe, belenézünk az Isten igazságába, belenézünk az ő igéjébe, és ott feltárul, amikor olvassuk, feltárul a mi valós állapotunk. Ehhez nagyon nagy bátorság kell. És mihez kell erőt vegyünk? Amikor mindez megtörtént már az életünkben. Ahhoz kell erőt vegyünk, hogy felvállaljuk mindazokat a dolgokat, amire az Isten rávezetett bennünket. Ahhoz nagyon nagy erő kell, hogy az ember azt mondja, hogy igen, én megláttam a magam gyengeségét, de én erős szeretnék lenni. De én nem a magam elgondolása szerint szeretnék erős lenni, hanem az Isten elgondolása szerint. Mondhatjuk azt, hogy könnyű volt Józsuénak, mert hát ő ugye ott állt a nagy tömeggel, és teljesen tisztában volt arról, hogy ő emberileg teljes mértékben alkalmatlan ennek a feladatnak az ellátására. Ugye mögötte volt a pusztai vándorlásnak a tapasztalata, az, hogy hogyan viszonyultak az izraeliták Mózeshez, meg hányszor lázadtak, meg egyáltalán, hogy mi lakik az emberi természetben. Ugye ő megélte azt a tapasztalatot is, hogy őt Kálebbel együtt meg akarta kövezni a nép, amikor ugye a kémekkel együtt hazajöttek, és azt mondták, hogy bízunk az Istenben, az Isten ad nekünk erőt. Most ott állt ő, átvévén úgymond a pálcát Mózestől, és nem csoda, hogy az Isten angyala, amikor megjelent neki, azt mondta, hogy légy bátor és erős. Ha idáig bátor és erős tudtál lenni a hitben, akkor most legyél továbbra is bátor és erős, sőt, még bátrabb és még erősebb. Hát mi nem biztos, hogy magunkról el tudjuk ezt mondani, hogy eddig is bátor és erős voltál, és azért meg tudtalak téged tartani, és te minden tapasztalaton túl tudtál. Ugye Mózes nem mehetett be az ígéret földjébe, Józsuébe mehetett az ígéret földjébe. Ugye Jóisten neki, meg Káleb, ugye ők ketten voltak azok, akik bemehettek az első csapatból, azok közül, akik kijöttek Egyiptomból, akiket az Úr kivezetett Egyiptomból. De mi az, amihez ez a bátorság szükséges? Ugye először ugye beszéltünk arról, hogy arra kell vigyáznunk, hogy mindent, most felolvasnám a hetedik verset, mert ugye a hetedik vers adja meg ezt, erre a választ. Hogy csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe, attól se jobbra, se balra ne hajol, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozik, 8. vers, el ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy 9. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És ugye ezt ígéri az Isten a Biblia lapjain más helyen is. Azt, mint itt idézetként olvastuk, ugye Ellen White-nál, hogy az Úr dicsősége feltámad rajtad, te rajtad, ez Ézsaiás könyvéből van, majd még Ézsaiás könyvéből, már még mást is fogok idézni. De
Hát ehhez ezt a bátorságot és ezt az erőt nagyon fontos elnyernünk. Ugye a 7. versben még a vigyázz szó is ott van. Azt mondja, hogy vigyázz, mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Hogy nagyon vigyázz arra, hogy a törvény szerint éld az életedet. Mindaz, ami feltárult előtted, azt erőben, bátorságban figyeljél rá arra, vigyázzál arra. Attól se jobbra, se balra ne hajol, ne térj el, és akkor leszel jó szerencsés mindenben, amiben jársz. Arról beszélj. Ugye a 8. versben olvassuk el, hogy el ne távozik-e törvénynek könyve a te szádtól. Arról gondolkodjál. Arról beszélj. Arról tegyél bizonyságot. Arról emlékeztesd magadat és mindazokat, akivel beszélgetsz. Ne gondold azt, hogy amit te megismertél, az csak neked szól. Hogy az csak rád vonatkozik. Hanem azról tégy említést mindenkor, amikor alkalom adódik rá, és mindig arra hivatkozzál, mindig az legyen a cselekedeteidnek az alapja. Gondolkodjál arról éjjel és nappal. Tulajdonképpen azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál. Ugye az embernek a gondolatai nagyon hamar elkalandoznak pillanatokon belül. Mint azt mondja, hogy máshol ne gondolkodjál, ne félj attól, hogy beszűkül a látóköröd. Hanem ha arról gondolkodsz, éjjel és nappal, ami az Isten törvényében felismertél, és van bátorságod arról éjjel és nappal gondolkodni, hát ehhez is bátorság kell, nem? Hát nem tudom, eszünkbe jutott-e, hogy amikor a szombat igazságával találkoztunk ehhez, ez ténylegesen klasszikus példa szerintem minden élethelyzetre, amikor az Istenbe vetett bizalomról szólhatunk, gondolkodhatunk, hogy mi volt az ember először. Hát így is, alig-alig tudom összehozni a dolgokat, ténylegesen, hát egyedül, amit tehetek, van két kezem, van valami szakmám, van valami tudományom, hát akkor azt művelem, azt csinálom, mert abból élek meg, eltartom családomat, tudok másokat segíteni, meg mindent csinálni, hát most egy nap kiesen az életemből. Hát most akkor egy napot hagyjak ki, hát most mi lesz akkor? Nem? Az ember tele van gátlással, félelemmel, jó, elfogadom, mindent elfogadom, de hát akkor azt most hogy valósítsam meg azt meg a gyakorlatban? Kell hozzá bátorság? Kell hozzá erő? Kell hozzá erő? És így vagyunk mindennel. A legapróbb kérdésben is, ami a mindennapi életünket, a családi életünket, a határozatainkat illeti, mindenben így vagyunk. Mert az ember hajlamos a maga természete szerint, aszerint cselekedni, ami a világ bölcsessége, nem pedig az, ami az ember bölcsessége. Most ugye a szombatiskolánk is foglalkozott nagyon komolyan azzal a kérdéssel, hogy mi volt olyan fontos ugye a fogság után, hogyan kellett megtisztulni a népnek, hogyan kellett eljutni arra a gondolatra, hogy mindent kitisztítani, minden, ami az Istennel nem összeegyeztethető, mind azt kitakarítani az életéből, a gondolataiból. Ehhez nagyon nagy bátorságra és nagyon nagy erőre van szükség. Mert az ember, hogyha csak bátorsággal rendelkezik, ugye, és nincs az isteni erő mögötte, akkor képes meggondolatlanul cselekedni, akkor azt mondja, mártírként viselkedni, ugye? Oda csapni a lovak közé, és aztán pillanatokon alatt megoldani, mint a gordiuszi csomót, ugye, szétvágni. Pedig nem biztos, hogy az volt a megoldás. Én akkor, amikor az iskolában tanultuk, azt mondtuk, hogy hú, milyen jó dolog volt, hát milyen egyszerűen megoldotta. Pedig nem az volt a feladat. Nem az volt a feladat. Így is meg lehet úgymond oldani, ténylegesen, hogy szétvágom, de az Istennél nem ez a feladat. Az Istennél az a feladat, hogy megértem, hogy miért jött létre az a csomó, és én ki szeretném oldani. Én azt a görcsöt, én azt fel szeretném oldani, én azt a görcsöt meg szeretném oldani. Ugye Ézsaiás, ugyanúgy Ézsaiás könyvében olvassuk Jézus Krisztusról, hogy amikor az ő szolgálatáról szól, hogy megold, a megkötözötteknek megoldást adjál. Ugye? Az kétszer is megjelenik Ézsaiás könyvében. Hogy ez legyen a feladat, a megoldás. A megoldás pedig csak abból adódik, hogyha az Istentől nyert bátorság és az erő együtt van. És ez megmarad végig. Ez megmarad akkor, amikor az ember
szembesül az igazsággal, szembesül önmagával, szembesül a feladattal, és eldönti, hogy ő nem futamodik meg akkor, amikor ezekkel szembesült, hanem szeretné a megoldást munkálni, szeretné a megoldás útján menni. És akkor jön a következő vigyázás, azt mondja, hogy vigyázz, mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon. Hogy miután elnyertük a bátorságot és az erőt a szembesüléshez, el kell nyerjük az Istentől, de azt már nem csak úgy elnyerjük, ugye, hanem azt igényelnünk kell, hogy az Isten adja nekünk a bátorságot és az erőt ahhoz, hogy világítani tudjunk. Hogy világítani tudjunk, hogy mindazt, amit az Istentől nyertünk, hogy azt tovább tudjuk adni. És most nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyvénél, és Ézsaiás könyvének az utolsó néhány fejezetéből, amelyek ténylegesen ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, néhány igén gondolkodjunk közösen. Az 54. fejezetnél nyissuk meg Bibliánkat. Mi történik akkor, és ténylegesen itt láthatjuk már azt, ugye ez a nagy messiási profécia után van az 54. fejezet, és annak a hátterén történhet meg tulajdonképpen az, amire itt felhív minket Ézsaiás. Azt mondja, újjong te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajottál, mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékidnak árpitjai terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mind bal kézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek. Búsuláson felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előlet, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Ezt mondja megváltó Urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvíze, miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvíze e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Itt megállunk egy pillanatra, és ténylegesen gondolkodjunk el azon, hogy itt ténylegesen kikről beszél itt az ige. Kik azok, akik nem szültek, meg kik azok, akik nem vajuttak, meg az elhagyatottak, meg az özvegyek. Kik azok szerintünk? Mit gondolunk arról, hogy ezek kik? Hát lehetséges, hogy van ténylegesen, aki mondjuk egy az egyben szó szerint megfelel ennek a meghatározásnak, de igazából az Isten ugye mint teremtőjéről, mint az egybegyűjtéséről, mint ugye a saját népéről, ugye, mint azt mondja, a férjed vagyok, ugye, az ő népének, ugye, a mennyasszony, ugye, ezek eszünkbe jutnak ezek a hasonlatok a Bibliából, hogy tulajdonképpen azokhoz szól, akik érdemtelennek tudják magukat arra, hogy egyáltalán valamit is tegyenek az Úrért, mert meddők, mert ugye elrontották az életüket, mert nem jártak együtt az Úrral, mert felderült előttük az, hogy egyszerűen nem teremtek jó gyümölcsöt, egyszerűen erőtlenek, gyengék. És azt mondja a Jóisten ezeknek ténylegesen, hát ugye a saját népének, mert a nép, amikor ugye elolvasta, ugye az Ézsaiás könyvének az első fejezetében, ott olvashatjuk, hogy mit mond az Úr az ő népéről, ugye? Hogy milyen állapotban van az ő népe.
hogy tulajdonképpen, amikor ez a szembesülés megtörténik saját magával, akkor azt mondja, hogy édes Istenem, hogy is tehetném, hogy lehetnék én bátor és erős, amikor olyan gyenge vagyok, amikor a legegyszerűbb egy elhatározásomat, az, hogy mondjuk 10-ig számolok, mielőtt véleményt nyilvánítok, nem tudom betartani. Pedig olyan sokszor elbuktam már abban. És nem tudom betartani, akkor hogy szólhatok én egyáltalán arról, hogy én téged ismerlek? Hogyan világíthatok én egyáltalán? Hogyan tölthetem be azt a feladatot, amire engem elhívtál? Hogyan lehetek én bárkinek is példaképe? Hogyan én mondhatom a mellettem levő nyomorgó embernek, hogy hát figyelj, hát az Úr megváltott téged, az Úr örömöt szól te neked, ő nem kívánja tőled, hogy megmaradj a bűnödben, amiben éled az életedet. Van kiült, van reménység. Hogyan mondhatom, amikor az az ember láthatja az én életemben, hogy én következetlen vagyok abban, amit képviselek. Itt a Jóisten Ézsaiáson keresztül azt mondja mindenkinek, aki szembesül azzal, hogy meddő, aki szembesül azzal, hogy tulajdonképpen nem vajudott, mert még nem küzdött meg, még nem küzdött meg ténylegesen a saját megváltozásáért sem, nem, hogy egy másik ember megváltozásáért nem küzdött meg, nem vajudott vele együtt, ugye? Nem tudta ténylegesen életre hozni, az örök életre nem tudott vinni valakit, vagy nem tudott segíteni valakit, nem tudott jó példaként ott állni előtte. A maga elgondolása szerint azt mondja, hogy ne essél kétségbe, ne essél kétségbe, mert ez nincs rád bízva. Ez nem a te feladatod, mert én vagyok a te férjed. Én vagyok a te férjed, én vagyok az, akitől az erőt és a bátorságot nyered. Ugyan ott hagytalak egy szempillantásra, ott hagytalak, hogy szembesülj magaddal, de azt is csak azért tettem meg, hogy lásd, hogy szükséged van rám. Mert akkor tudod a te világosságodat kiárasztani ténylegesen, akkor tudsz te bizonságot tenni, amikor folyamatosan igényled a jelenlétemet az életedben. Amikor úgy vagy velem kapcsolatban, mint a férj a feleségével a jó házasságban. Amikor ténylegesen, még ha nincsenek is együtt, mert ugye már különböző a munkaterületük, a mozgásterük, akkor is egyek, mert az Úr az, aki összeköti őket. És úgy ismerik egymás gondolatát, úgy ismerik egymás, kényes pontjait, az elbukás lehetőségeit, hogy úgy küzdenek egymásért, hogy ténylegesen segíteni tudják egymást, világítani tudnak egymás életében. Nem azzal, hogy számon kérik, hogy sárba tiporják, hogy megalázzák, hanem azáltal, hogy ott vannak abban a pillanatban, amikor tudják, hogy a másik vészhelyzetben van. És tulajdonképpen élővé tudják tenni, megfoghatóvá tudják tenni azt, hogy segítőtársként vannak ott a másik mellett. Hogy a Jóisten ereje most abban mutatkozik meg az ő életében, hogy oda rendeli a másikat mellé. És erről bizonyos a másik. És ez adhat erőt nagyon sokszor egy embernek, amikor tudja, hogy a társa, vagy a szerette, vagy a szülője, vagy a gyermeke, vagy valaki, aki ténylegesen az Istenhez kapcsolódik, az Istentől nyeri az erőt ahhoz, hogy neki segítője lehessen. És nincs arra utalva, nincs magára hagyva abban, hogy köteles legyen elbukni, hogy köteles legyen tulajdonképpen megint megbotlani, és megint elesni. Vagy ha elesett, akkor meg legyen bátorsága, és legyen ereje újból felkelni, hogy a kapaszkodó biztossága, a kapaszkodó bizonyossága ott legyen mellette. És ehhez a fejezethez csak a 14. verstől a 17. versig tartozik, vagy fűződik egy saját életbeli tapasztalatom is, amit engedjetek meg, hogy megosszak veletek. Amikor számomra meg kellett küzdenem azért ténylegesen, hogy kitartsak a szombat mellett, nem azért, mert nem voltam meggyőződve arról, hogy a szombat az ténylegesen az Istennek a szentsége, hanem hogy
képviselni tudjam mindazok előtt, akiknek a körében éltem az életemet, és a munkatársaim közegében, mert nagyon nagy támadásoknak voltam ténylegesen akkor kitéve, és sajnos voltak testvérek is, akik tulajdonképpen nem támogattak ebben a következetességben. Sajnos ők már nem testvéreink. És nagyon-nagyon-nagyon magamra hagyatottan éreztem magamat ebben az állapotban, és ténylegesen az embert megkísérti az a gondolat, hogy akkor most tényleg igaz, amit én a Bibliából felismertem. Most ez nem az én makacságom, nem az én csökönyösségem, nem az én megátalkodottságom, nem-e karrierizmus az, hogy én most ezt csinálom, nincs-e valami elvárásom az Istennel szemben, hogy én most minden áron ki akarok tartani ebben, hogy ez ténylegesen tiszta szívbeli indíték, vagy lehet, hogy megfertőztetett ez a gondolat. Nem lehetséges, hogy akkor sokkal könnyebben kellene, hogy menjenek a dolgok. Hogy lehetséges, hogy nem kellene, hogy ilyen mértékű ellenállásba ütközik a dolog. Vagy lehet, hogy a testvérek előtt valamit rosszul csinálok, vagy lehet, hogy ők mégiscsak jobban értik. Szóval az ember úgy érzi, hogy megzavarodott egy bizonyos ponton, amikor kétségei vannak ténylegesen önmagával, és ugye feltárul előtte az Isten igazsága, és következetes akar benne lenni. És a Jóisten megvigasztalt. Akkor pont ugye vigasztalások könyvének ténylegesen a másik része, és valahogy ide menekültem, és nagyon sokat jelentett nekem akkor Ézsaiás könyve, és mindig, amikor elszomorodok, vagy valami okom van, akkor mindig fellapozom ezt, és elolvasom, és megnyugszom. És olvasok el közösen együtt, mert csak most már nem úgy nyugszom meg, mint akkor nyugodtam meg, hanem most már ténylegesen a tapasztalat szintjén, mint egy emlékoszlop állott előttem. Igazság eltáll leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvény összegyűlnék, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És minden nyelvet, mely ellenet perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr. Hatalmas ígéret ez. Mit mondja? Azt mondja, hogy az igazság által leszel erős. Amit az igazságként felismertél, és te tudod, mert én meggyőztelek téged a szívedben. Te tudod, hogy az igazság, és hogy ez tőlem van. Ezt nem találtad ki, ebben te bizonyos vagy. Ugye, hogy az ember mondjuk nem tudja eldönteni, hogy a másik embernek az élete, a tapasztalata, az már rendelkezik-e azzal a bagázzal, hogy elvárható tőle valami. Ugye? Mert nem láthatok bele az ő gondolataiban. Lehet, hogy kívülről úgy látszik, mintha, De akkor se láthatok. És nagyon nagy hibát védhetünk, hogyha elvárást támasztunk a másik emberrel szemben, de azt megmondhatjuk azt tényleg, hogy tudjuk-e bizonyosan, hogy meggyőzött minket az Isten lelke belülről, a mi szívünkben, a mi gondolatunkban, arról, hogy igaz az, amit mi felfedeztünk. És ezáltal az igazság által, amit senki nem vehet el tőlünk, mondja az Isten, hogy ezáltal az igazság által leszünk erősek. Innen fog származni a mi erőnk. Nem az izomból, nem a tapasztalatból, nem a jól bevált módszerből. Szóval nem ettől leszünk erősök, nem az ügyességünkből, hanem az igazság által, amit az Isten által megismertünk, leszünk erősök, és azt mondja, és ne gondolj a nyomorral. Itt nem azt mondja, hogy nem lesz nyomorúságod,
mondja, ne gondolj a nyomorra. Ne gondolj. Mert nincs mit félned és rettegéssel, mert nem közel hozzád. Lehet, hogy nagyon nagy nyomorúságban vagy, de ne félj tőle. Mert, és ugye a további versekben, a másik kettőben, a 15. és 16. versben azt olvashatjuk, mert az én hatalmamban van. Mert az én hatalmamban van. Mert én vagyok az, aki teremtettem a kovácsot, meg teremtettem a pusztítót is. Én vagyok az, aki teremtettem ezt is, meg azt is. És azt mondja, még ha összegyűlnek is ellened, még hogyha ténylegesen úgy érzed, hogy az egész világ ellened van, és te egyedül vagy, még akkor se rettenj meg, akkor se veszíts a bátorságodból, mert azt mondja, hogy aki ellened összegyűl, elessik általad. Akkor én, amikor ezt olvastam, akkor én ezt csak reménységként tudtam elfogadni a Jóistentől. Hogy lehet, hogy általam elesik? Hát egy olyan gépezet van ténylegesen, ugye egy munkaadói mechanizmus, amelyeknek megvannak a maga szabályai, belső, meg elvárásai, törvényei, meg még nem tudom is, hogy ki fog én általam elesni? Egyáltalán nem is akarom, hogy bárki is elesse, mert hát én nem akarok senkit elejteni. Én szívem szerint meg szeretném menteni, szóval én nem arra vágyakozom, hogy most akkor én megdicsőjek a másik porai felett, szóval én nem vágyakozom erre. De azt mondja az Isten, hogy ellened összegyűl, elesik általad. Akkor én nem tudtam, hogy ezt hova tegyem, de tulajdonképpen itt aztán tapasztalat mutatta meg, mert ez az iszonyatos feszültség, ez egy olyan másfél évig tartott körülbelül, és aztán még megtetőződött még egy fél évvel körülbelül, és akkor derült ki, hogy mindaz a gonoszság, mindaz a szándékosság, mindaz a törekvés, ami által engem el akartak gyengíteni abban, hogy én kitartsak abban, amit ténylegesen igazságként elfogadtam, az egy szempillantás alatt igazságtalanná vált. És nem nekem kellett védekeznem, nem nekem kellett hadakoznom, hanem az Isten egy szempillantás alatt megoldotta ezt a kérdést. Csak annyit mondok el röviden ténylegesen, hogy akkor többen is megvádoltak engem azzal, hogy rosszul végzem a munkámat. Hát az biztos, hogy iszonyatos stressz helyzetben voltam, és valószínű, hogy nem volt olyan tökéletes, mint ahogyan ők megszokták azelőtt, vagy nem tudom, hogy mi múlott. És hát eleve ugye az ördög, hogyha felhangolja az embereket, ahogy a hibát keresik, akkor fognak találni. Ugye? Szóval azon, hogy én hogy viszonyulok a másik emberhez, még mit látok meg benne, hogy azt látom, hogy mondjuk fáradt, és mondjuk azért valami nem ment neki, vagy szándékosan gondolom azt, hogy hát biztos ő most ki akar velem tolni, biztos most tudom is én keresztbe akar tenni az én előre menetelemnek, vagy valami ilyesmi. Ugye én olyan feladatot láttam el, hogy én zongorán kísértem hangszereseket, ezért tulajdonképpen ki voltak nekem szolgáltatva olyan értelemben, hogyha azt mondom, hogy én nem megyek szombaton versenyre, akkor most mi van? Ugye? Akkor... De, és tulajdonképpen ezt a kollégáknak egy része ténylegesen ezt úgy értelmezte, hogy én az ő karrierjüknek akarok ártani. Szóval az ördög pillanatokon belül ténylegesen, hogy azt a munkát, amit ők belefektettek ténylegesen a növendék nevelésébe, azt tulajdonképpen annak én keresztbe akarok tenni valami bigott szektáns gondolkodás miatt. Ugye? És mivel meg lenne az adottság, a tehetség ahhoz, hogy én ezt másképpen tegyem, ezért szándékosságot véltek felfedezni ilyen mögött. És a Jóisten ténylegesen ezt egy szempillantás alatt megoldotta. Azáltal, hogy igenis, amikor ugye megbetegedtem, meg ugye elfáradt az egész agyam, meg nem tudtam kísérni, meg le voltam lassulva, meg minden, még a betegséget is tulajdonképpen annak tulajdonították, hogy én meg akarom úszni. Azt mondták, hogy én nem is vagyok beteg. Azt mondták, hogy ezt én kitaláltam, én egyszerűen nem akarok ebben részt venni, és én nem is vagyok beteg. És ezt híresztelték, ezt megbeszélték, ezen csámcsogtak, szóval ezzel foglalkoztak. Még más dolgokat is kitaláltak, meg minden,
Én, hát ez ellen hogy lehet védekezni? Sehogy nem lehet ez ellen védekezni. Én azt mondtam, édes Istenem, te tudod, hogy mit miért engedsz meg, nekem megadtad a békességet, engem kiemeltél, mert ugye a betegség által kikerültem ebből a kalamajkából, és eljött az a pillanat ténylegesen, ami által a Jóisten nyilvánvalóvá tette, hogy mindaz, amit összegyűjtöttek ellenem, az nem igaz. És megszégyenültek. Mert közvetlenül, mielőtt én megbetegedtem, volt egy rádiófelvétel, ténylegesen azt, szóval úgy működött maga ez a verseny, amire készült ez a rádiófelvétel, hogy számozottan mentek a felvételek a bizottságba, a Nemzetközi Bizottságba, és akik meghallgatták ezeket a felvételeket, ezek nem tudták, hogy tulajdonképpen ki fia, borja, honnan jött, kinek a tanítványa, melyik országból, szóval semmit nem tudtak róluk, kaptak egy számozott felvételt, kódolt felvételt, és azt meg kellett hallgatniuk, és ennek alapján kellett kiértékelni. És mondom, ez néhány nappal volt ténylegesen, mielőtt megbetagadtam, ez április 16-án volt, és május első napjaiban lettem rosszul, és megvolt a felvétel, ténylegesen nagyon-nagyon bizonytalannak éreztem magamat, meg azt gondoltam, hogy hú, milyen ilyen, meg olyan, meg amolyan. Még a kollega mondta, hogy hát azért ez nem is olyan rossz. Még ő mondta, pedig hát ugye ő volt az egyike azoknak, akik szították ezeket a gondolatokat, és megbeszélte. Hát az emberi elgondolás szerint, hát ez természetes is volt, mert hát ő védekezett. Szóval ez nem ellenem irányult, ő tulajdonképpen magát védte. És ez volt áprilisban, és novemberben jött meg az eredmény. Novemberben jött meg az eredmény, és az volt az eredmény, hogy 60 országból jelentkeztek a résztvevők, a 60 országból annak a fiatal embernek, akit én kísértem a felvétele, nyerte el az első díjat, úgy, hogy nem adtak ki második, harmadik díjat, és a kötelező darab külön díját is ő nyerte el. És ez mind az én közreműködésemmel szól, ezt nélküle nem tudta volna megcsinálni, szóval nekem is ott kellett mellette lennem, vele együtt kellett gyakorolnom, és együtt kellett készülnöm. Úgyhogy ez, amikor nyilvánvalóvá vált, egy pillanat alatt eltűnt. Az emberek elfelejtették egyszerűen ezeket a gondolatokat. És akkor valósult meg számomra ténylegesen ennek az igének az értelme, hogy aki ellened összegyűl, elesik általad. Az Isten nem azt akarja, hogy mi hadakozzunk, hogy mi az erőnket arra használjuk, ne úgy világítsunk, hogy erősködünk. Az Isten azt szeretné, hogy úgy világítsunk, hogy minden élethelyzet, amiben belekerülünk, és netán ilyen, vagy még sokkal rosszabbba is belekerülhetünk, az nyilvánvalóvá váljék az ő munkája által, hogy nem igaz. Nem igaz az a támadás, nem igaz, ami ellen összegyűltek, hanem az az igaz, amit az az ember képviselt akkor. És én bizakodom abban, hogy ha nem is most, ténylegesen ebben az életben, de majd az örökké valóságban én nagyon szeretnék találkozni azokkal az arcokkal, aki ténylegesen valahol a Jóisten meg tudott szólítani ezáltal. Biztos vagyok benne, hogy a Jóisten ilyen ajándékkal meg fog ajándékozni. Csak ahhoz világítani kell. És azóta, és ez nem lett egy állandó állapot, mert ugye azóta sok minden elmúlt és történt, és az ember bár belekerült is ténylegesen egy ilyen helyzetbe, de valahogy nem gondolta arra, hogy erre a bizonyosságra, erre a tapasztalatra, erre nagyon kell vigyázni. Mert abban az élethelyzetben, amikor a szombatról volt szó, akkor az egyértelmű volt, az friss volt, az első szeretet ténylegesen.

Ne attól féljünk, hogy ténylegesen fegyver készül ellenünk. Mert azt mondja, hogy egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Hogyha bárki is olyasmit vár el tőlünk, ami a lelkiismeretünk szerint elfogadhatatlan, akkor ne féljünk türelmesek lenni. Ne féljünk türelmesek lenni a másik emberrel szemben. Ne akarjuk azonnal látni azt, hogy az Isten meggyőzte, meg bevégezte benne ezt a dolgot. Hanem valójában bízunk rá azt az Istenre, hogy akkor, amikor ebben a helyzetben vagyunk, akkor ez azért van, hogy világítsunk. Mert azért kerülünk szorult helyzetbe, azért kerülünk a természetünk szembesítésével szorult helyzetbe, mert az Isten adott egy területet, adott egy helyzetet, amiben nekünk az ő befolyását lenne hivatásunk árasztani. És az az élethelyzet nem azért adódott, hogy én elveszítsem a türelmemet, hanem azért adódott, hogy segítsek a másiknak az Isten mellett dönteni. Hogy vigyázzak magamra abban az élethelyzetben. Mert ahogyan fogok magamra vigyázni abban az élethelyzetben, úgy fogok a másikra is vigyázni. Mert ha én vigyázok magamra, ha megtanulok tízig számolni, akkor az Isten világosságként tudja a másik ember előtt ezt megmutatni. És ez hatalmas felfedezés számomra. Nem tudom, testvérek, hogy ti hogyan gondoljátok ezt. Az Isten csak ennyit kér. Amikor ő azt mondja később azt, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, gyűjtött kincseket azért, amit meg nem elégíthet, tulajdonképpen erről szól. Hogy mi hajlandók vagyunk pénzt adni, fizetni, erőt kifejteni, hegyeket megmozgatni, mindazért, ami nem kenyér, aminek nincsen értelme. És aminek ténylegesen értelme van az, hogy a mi emberi természetünk megváltozzon. Mert csak ennek van értelme. Ennek az életnek, az élet küzdelmeinek csak azért van értelmük itt ezen a földön, hogy mi megváltozzunk. És mindezt, ezt a célt szolgálják. Erre kellene összpontosítanunk minden erőnket, és minden befektetésünket tulajdonképpen ebbe kellene bele tennünk. És ugye itt az 55. fejezetben, ugye a 6. versben azt mondja, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta. És a mi Istenünk köz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok. És nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. És ezt az ígért például az Isten nem azért adja, nem azért iratta le, hogy elbizonytalanodjunk, hanem hogy erőt merítsünk ezekből az égékből, hogy ő mindent átlát. Neki minden a hatalmában van. Ő felette áll minden fölött. Merjünk hozzá fordulni erőjét. Keressük, amíg megtalálható, amíg van idő az ő megtalálására. Keressük, és könyörögjünk azért, hogy az Isten mutassa meg nekünk, mit kell elhagynunk. Mutassa meg nekünk a szorult helyzetben, mit kell cselekednünk. Mutassa meg nekünk azt, hogy meddig maradjunk csöndbe, vagy mikor szóljunk. Mert mi vigyázunk arra, hogy világítsunk. Vigyázunk arra, hogy az Isten dicsősége rajtunk megláttassék. Hogy még véletlenül se ártsunk azáltal, hogy a magunk erejét próbáljuk használni mások megmentésére. Mert magasabbak az ő útjai, és az ő gondolatai, ami gondolataitunknál, és hogyha most nem értünk valamit, akkor eljön az az idő, amikor majd megérteti velünk, hogy akkor miért volt el szükség. Ne legyünk türelmetlenek. Szeressük ők igazán, ténylegesen,

0: úgy, ahogyan ő szeret bennünket. És a 60. fejezetben olvashatjuk azokat az igéket, amivel indultunk télen az Ellen White idézetnél, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. És aztán leírja itt, hogy mi minden történik akkor, amikor ez a világoltatás megtörténik. És nem tudom, én valamikor, amikor nagyon sokáig úgy olvastam ezt, hogy ténylegesen ez valami tömeges jelenség lesz, hogy most akkor itt van az Isten népe, és akkor most tömegek jönnek valahogy valahonnan. És ugye, nem tudom, most amikor gondolkodtam rajta, akkor úgy eszembe jutott, hogy hát lehet, hogy ilyen is lesz. De szerintem ez mindenkor a világoltatásnak az arányában kell, hogy történjen, nem? És lehet, hogy ez, lehet, hogy ez világméretekben tömegek lesznek, de lehet, hogy a mi előttünkben csak egy lesz, vagy kettő lesz. Hogy ne várjuk mi azt, amikor tömegek jönnek, meg mennek utánunk, meg... Szóval ne várjuk ezt, hogy egyen-egyenként tömegeket vonzunk magunk után. Ez keveseknek adatik meg ténylegesen. És azoknak a teherbírásuk is valószínű sokkal nagyobb, ténylegesen, hogyha az Isten ilyesmiket bír rá. Mi ne várjuk azt, mi azt arra akarjunk alkalmassá válni, hogy amikor adódik az alkalom, amikor Isten támaszt ténylegesen pusztítót. Ugye, hogy ott olvastuk az előző igében. A pusztítót, amikor ő támasztja. Akkor lehet, hogy azért támad az a pusztító, hogy aztán megszelidüljön. Hogy azért éljük meg mi ténylegesen a pusztítóval való találkozást, hogy majd, hogy nem elpusztít minket ténylegesen, ha nem is fizikailag, lelkileg, de lehet, hogy fizikailag is, hogy a világosságot kiárasztjuk rá. Hogy az Isten hatalma megnyilvánuljon, hogy ne féljünk tőlük. A gyerekekkel, Timikével, meg Noával beszéltünk, ugye Dánielékről, ugye a talentumokról beszéltünk ma az órán, hogy milyen talentumokat adott a Jóisten ténylegesen azoknak az ifjaknak. De mennyivel megsokszorozta akkor, amik ők eldöntötték, hogy ők az Isten igazságá mellett kitartanak, amit arról az Isten meggyőzte őket, és nem foglalkoztak arról, hogy mi lesz a következő nap, vagy mi lesz a következő pillanatban. Az Isten lelke meggyőzte őket, és ők amellett tették le a voksot, hogy ők az Isten képviselik. Nekik ez a feladatuk. Hogy ők az Isten képviseljék ott és abban a helyzetben, amikor az Isten azt a helyzetet létrehozta. Nagy volt a pusztítás esélye? Nagyon nagy volt a pusztítás. Ott volt az egész birodalom ellenük. Elpusztulhattak volna egy szempillantás alatt ténylegesen. De az Isten azért adta meg ezt a helyzetet nekik, és ők az Isten bölcsességét elfogadva és kitartva benne felismerték, és hogy világosságul legyen. Nem csak a saját maguk számára, nem az ő dicsőségükre, az Isten dicsőségére, az egész babiloni birodalomba, az Isten dicsőségét tudják képviselni. Ennek mi lett a jutalma? Hogy tízszerte nagyobb bölcsességben részesültek, mint bárki azelőtt a babiloni udvarban. Tízszerte nagyon bölcsességet. Ha bölcsességre vágyunk, ugye itt is ténylegesen egy Zsoltár igét engedjetek meg, hogy beidézek a 119. Zsoltár 100. versét. Ez egy nagyon szép ige. Itt a Zsoltáros leírja azt, hogy mi előrelátó vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Előrelátó vagyok mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Ugye a fiataloknál felmerül az a kérdés, hogy mikor vesznek engem komolyan? Mikor jön ez a pillanat az életemben, amikor komolyan vesznek engem, ténylegesen a felnőttek? Mert mindig csak azt érzem, hogy ebben is hiányosságom van, abban is hiányosságom van, itt is tökéletlen vagyok, ott is tökéletlen, itt nincs elég tapasztalatom, ott nincs elég tapasztalatom. Olyan jó lenne már tapasztaltnak lenni, hogy komolyan vegyék azt, hogy az ember ténylegesen képes felelősségteljesen gondolkodni. Azt mondja, hogyha az Isten törvényéhez ragaszkodunk, akkor az Isten meg tudja adni ezt a bölcsességet. Ne mi döntsük el, mi a bölcsesség, és ne olyan bölcsességgel után vágyakozunk, amire a világ csábít bennünket, meg amíg a világ bölcsességként elismert, hanem arra a bölcsességre vágyakozunk, az előrelátás bölcsességére, ami csak az Istentől van. A televízió tele van jós programokkal, nem tudom, tudjátok-e. Többenetes. Nemrégen derült ki számomra. Egyszerűen lehet jósokhoz folyamodni a televízió egyenes adásán keresztül, és ők árasztják a maguk befolyását tulajdonképpen, és tudom, piramist építenek, mindenféle szörnyűségeket csinálnak, és a kívánságokat abba berakják, és energiákat hoznak mindenfelől. Szerencsét gyártanak. Ilyen világban élünk. Ilyen világban élünk. Ilyen emberekkel vagyunk körülvéve. Ilyen embereket kell megszólítanunk. Ilyen emberek előtt kell világítanunk. A sátán hatalmas mesterkedésein keresztül az Isten azt mondta, hogy a pusztító csak addig pusztíthat, amíg én azt engedem. De ha te készen vagy, és világítani tudok rajtad keresztül, akkor a pusztítónak nem lesz hatalma. Se feletted, se a felett, akinek a jelenlétében neked világítaniod kell. Egyetlen egyet kért, semmit ne engedj be. Ugye Jeruzsálem kapuin, ahogy a szombatiskolában tanultunk, ne kösz szövetséget, ne kösz házasságot, ne engedj magadhoz közel ténylegesen, hogy a lelked felett a lelkedet uralják olyan emberek, olyan gondolatok, akik elválaszthatnak téged én tőlem. Legyek szent a te számodra. Minden pillanatban, és örülj annak, hogy ebben a szentségben, ennek a szentségnek a jelenlétében élheted az életedet. Ne számíts arra, hogy ma még vétkezhetem, mert az Isten úgyis szeret téged. Kívánom mindannyiunk számára, hogy így tanuljunk meg vigyázni, hogy ez legyen a legörömtelibb állapot az életünkben, hogy vigyázunk arra a világosságra, amit az Isten már megadott nekünk, és hogy ezt a világosságot alkalmassá váljunk másoknak továbbadni. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, Urunk, hogy így nagyon szeretsz bennünket, hogy elrejtesz mindentől, amit akaratod ellenére megtámad bennünket, vagy megtámadhat bennünket. Egyetlen egy dolog elől nem tudsz minket elrejteni, önmagunk elől. Köszönjük, hogy feltárod előttünk mindazt, amit bennünk látsz, az ige által, és kérsz minket arra, hogy vegyünk tőled bátorságot és erőt, ahhoz, hogy szembesüljünk ezzel, és hogy a szembesülés mellett válasszuk azt, hogy kérjük tőled az erőt mindazoknak megcselekvésére, amit kérsz tőlünk. Hogy ne riadjunk vissza attól, amit megláttunk a szembeszüléstől, hanem kérjük az erőt, és a vigyázás igényét, a vigyázás ébren tartását te tőled, hogy ez örömteli lehessen a mi életünkben, mert ezáltal valósulhat meg a mi világoltatásunk, ezáltal mutatkozhat meg a te dicsőséged mi rajtunk, mindazok számára, akik szemlélik a mi életünket, akik látják a mi elesésünket, felkeléseinket, és akik még ugyan engednek a pusztító gondolatok, a pusztító szokások hatalmának, de már ébredezik bennük az a gondolat, hogy lehet, hogy így értelmetlen életük. Istenünk, segíts, hogy a te erőd által tudjunk megállni, és ezt a világosságot megvalósítani, betölteni. Jézus Krisztus nevéért jöttünk te hozzád. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Kedves gyerekek, először hozzátok szólok. A bibliai ige, amit ma megtanulunk, amit egy kicsit leegyszerűsítve idézek most nektek, így hangzik: ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, megáld az Úr. Mondjátok csak velem együtt: ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, megáld az Úr. Hát azt hiszem, hogy hála a jó Istennek, ti még sose éheztetek. Éhesek biztos voltatok, de sose kellett sokáig várni, ugye, amikor aztán az éhes embernek milyen jól esett az étel. És csak arról hallottatok, hogy messze tőlünk, Afrikában, Ázsiában felnőttek és gyerekek is vannak, akik bizony naponta nagyon éheznek. És én szívemből kívánom, hogy bár sose ismernétek meg azt, hogy milyen az, hogy szegénység, nagyon nagy szegénység, éhség, de soha nem tudjuk, sőt tudjuk, hogy nem éppen könnyű idők jönnek az emberi történelemben. És ez a bibliai ige arról szól, hogy a Jóisten azt áldja meg, aki még ha utolsó falatja van, még azt is szívesen odaadja az éhezőnek. És ez egy nagyon nagy dolog, amikor valaki hisz a Jóistenben, hogy őróla a Jóisten gondot visel, és ha valakinek hiánya van mellette, akkor annak is szívesen segít. És ez nem csak akkor történhet, ha valaki már éhezik kimondottan, hanem sokszor van olyan, hogy valakinek szüksége van rá, nektek is például. Látjátok, hogy valamelyik gyereknek valamire szüksége lenne, vagy örülne valaminek. Boldog az, aki azt is, ami neki kedves, vagy ami fontos, azt is oda tudja adni. És szeretnék nektek a Bibliából egy kis történetet röviden fölemlíteni. Elizeus prófétáról biztos hallottatok. És Elizeus próféta körül egy nagy iskola volt, az úgynevezett próféta iskola. Ott lakott vele együtt vagy 100 fiatal ember, úgy olvassuk a Bibliában. De nagy éhínség lett az országban. Olyan nagy éhínség volt, hogy úgy olvassuk, hogy a próféta kiküldött valakit a mezőre, hogy szedjen össze mindenféle zöldféléket, hogy valamiből főzzenek valami főzeléket, mert már végképp nem tudtak mit tenni. És még majdnem baj lett belőle, csak a Jóisten kegyelme volt, hogy a prófét által segítette az Úr, mert még valami mérges sártököt is belevágtak a fazékba, mert már annyira nem volt mit enni. És ekkor hozott egy ember a prófétának, személyesen a prófétának 20 árpa kenyeret. Na, ne ilyen nagy kenyérek, gondoljatok, akkor ilyen lepényszerű kis kenyereket sütöttek, és hozott neki még érett gabonafejeket, azt mondja, a ruhájába, amennyi a zsebébe belefért. És hát nem tudom, hogy ti az üres kenyérrel megelégedtek-e, de hát akkor ez nagyon nagy kincsnek számított, és nem csak a kenyér, még az is, hogy ilyen gabona kalászok, érett gabona a szemekkel, amit ki lehetett morzsolni, és úgy nyersen megenni. És hát a próféta, amikor vitte neki valaki ezt az ajándékot, azonnal szólt a szolgájának, vidd és oszd szét mind a 100 embernek. Pedig azért hozta az ember, hogy legalább a prófétáról gondoskodjanak az éhségben. És hát ez neki még beosztva egy jó darabig biztosította volna, hogy ne legyen éhes. De ő egy percig se gondolkodott. Azt mondta, vidd, oszd szét az embereknek. Szolga meg azt válaszolta, mi ez 100 embernek? Mit lehet ezzel 100 embernek adni? Lehet, hogy az is benne volt, hogy hát jobb lenne, ha itt megmaradna az én uramnak, meg nekem még egy darabig, mi nem éheznénk. De azt mondta a próféta, csak oszd szét az embereknek, és meglátod, hogy még marad is. És a Jóisten megáldotta, épp úgy, mint később Jézus életében, azt olvassuk, hogy mind a 100 ember jól lakott, és még maradt is, mert az Úr a teremtő hatalmával működött, hogy azt a néhány jó szívvel adott prófétának adott kenyeret és gabona fejet megszaporítsa. Tehát látjátok, ez egy példa arra, amit tanultunk, ha odaadod utolsó falatodat is az éhezőnek, az Úr megáld. Itt is ez történt. A jól lakott a 100 ember, a prófétesa maradt éhen, és még egy kis tartalékuk is marad. Valamelyikőtök meg tudná mondani, hogy hol van a Bibliában hasonló történet, mikor valaki az utolsó falatját is odaadta, és az Úr megáldotta? Emlékszik valaki? A szareptai özvegyasszony története, aki Illés prófétának odaadta az utolsó falatját, és az Úr megáldotta, és sose fogyott ki a korsójából az olaj, és nem fogyott ki a vékájából a liszt, amíg csak az éhség tartott. Akkor mondjátok még egyszer velem együtt, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek,
az Úr megáld. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, ma vallástételi istentiszteletünk van. Itt van 3 kedves keresztelendő testvérünk. Az igehirdetés ilyenkor különösképpen szól őnékik, de mindnyájunknak is. És az az ige, amit a ti lelketekre is szeretnék kötni, és mindnyájunknak is idézek, János első levele, 4. fejezetében, a 16. vers. Tehát János első levele, 4. fejezetében, a 16. vers. János első levele, 4. fejezet, 16. vers. Csak az első mondatát olvasom. Tehát első levél, 4. fejezet, 16. verséből az első mondatot. És mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Egyszerűbb mondatot már nem is igen lehet elképzelni. Mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Szeretném azonban hangsúlyozni nektek, kedves testvéreim, hogy ez az egyszerű mondat valójában egy óriási tapasztalat, amire sok vallásos ember sem jut el, vagy sokáig nem jut el. Mert megismerni az Isten szeretetét, az is óriási dolog. Hadd idézek ezzel kapcsolatban csak egy pillanatra egy másik igét az Efézusi levélből, az Efézusi levél 3. fejezetéből. Így olvasom az Efézusi levél 3. fejezetében, így a 18-tól a 20. versig. A szeretetben, tehát Efézusi levél 3. fejezet, 18-tól 20. vers. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége, magassága az Isten jóvoltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek Istennek az egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban. Kedves gyülekezet, amikor azt mondja, hogy megismerjétek, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége, magassága az Isten jóvoltának, ez érzékelteti, hogy itt rengeteg megismerni valónk van. Az Isten szeretetéről való ismeretünk az állandóan mélyülhet, és amikor így fogalmaz, hogy megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet, vagy minden elképzelést felülharadó szeretetét, akkor hozzáteszi, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek az egész teljességéig. Vagyis azt mondja, ha az Isten szeretetét igazán megismeri az ember, nem maradhat az, aki volt. Ha ugye nem azt mondja, hogy ismeri, hanem azt mondja, hogy megismeri. Érezzük a két szó közötti különbséget. Ismerni, ez lehet elméleti ismeret. Megismerni, az tapasztalati ismeret. És ha valaki erről tapasztalati ismeretet szerez, akkor nem maradhat az az ember, aki volt. Akkor az ember is beteljesedik egészen az Istennek a teljességeig. Tehát még egyszer ismételem az alapigénket, mi megismertük az Istennek irántunk való szeretetét. Ez azt jelenti, hogy tapasztalati ismeret. És elhittük. Olyan, annyira az emberi elképzeléseket, annyira az emberi gondolkozásmódot, vagy az emberi cselekvésmódot meghaladó az Isten szeretete, hogy ezt nem is olyan könnyű elhinni. Én nagyon sok keresztény embert ismerek, aki elméletben ismeri az Isten szeretetét, de nem ismerte meg személyes tapasztalatból, és nem is tudja elhinni. Olyan sok ember van, aki azt mondja, szép, de én ezt elhinni a magam számára igazán nem tudom. És én szeretném, ha ma a Krisztusnak egy olyan példázatáról beszélnénk, ami egyrészt nagyon ismert, de másrészt örök mondani valója van, és mondhatnám, nem lehet betelni ezzel a példázattal. És ez a példázat úgy villantja föl az Istennek az irántunk való szeretetét, hogy késztet minket arra, hogy bármilyen hihetetlen, elhiggyük, hogy ilyen az Isten, és ilyen az ő szeretete irántunk. És erre a tapasztalatra azért van szükségünk, hogy mi is beteljesedjünk egészen az Istennek
teljességéig. És mi is a lelkünkben elváltozzunk, és a legnagyobb ajándékot nyerjük el, hogy az Isten szeretetét megértjük, megismerjük, elhisszük, és mi is gyakorolni tudjuk mások iránt. Lukács evangélium a 15. fejezetében találjuk a tékozló fiú példázatát, és szeretném, ha erről a példázatról gondolkodnánk ma délelőtt. Lukács evangélium a 15. fejezetéből elolvasom először a példázat első részét. Így olvasom a 11. verstől. Mondta pedig Jézus. Egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, minthogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni a gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta a szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk is vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, kezdének azért vigadni. Kedves gyülekezet, hogy ezt a példázatot jól megértsük, egy pillanatra fel kell villantanunk azt, hogy mi volt az előzménye az elmondásának. Azt olvassuk a 15. fejezet első verseiben, hogy Jézushoz közeledtek a vámszedők és a bűnösök, minthogy hallgassák őt. Hogy a vámszedők nagyon megvetettek voltak, a világias rómaiakhoz csatlakoztak, az életmódjukat, életvitelüket követték, a vallásos zsidók hazafiatlannak tartották őket, vallástalannak, anyagi visszaéléseiknek se száma nem volt, legmegvetettebbek voltak a vallásos zsidók részéről. Bűnösöknek nevezték a nyilvánvaló bűnben élőket, és az úgynevezett föld népét, akik a vallásos előírásokat nem tartották meg, a zsinagóga istentiszteleteket nem látogatták, és ők, a vallásosok őket csak elveszett bűnösöknek tekintették. És mikor ezek közeledtek Jézushoz, hiszen ő nem a zsinagógákban tanított, hanem bárhol, mezőn, szabadban, házaknál, bizalommal közeledtek hozzá, és szívesen hallgatták, akkor elkezdtek zúgolódni a második vers szerint a farizeusok és az írástudók, és ez volt a panaszuk, hogy Jézus bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ugye azt hiszem, kihalljuk ebből, hogy úgy értelmezték, hogy ez a bűnnek a pártfogolása. Itt Jézus nem tesz különbséget igazak és bűnösök között, és mi az, hogy úgy, ahogy vannak, ő magához fogadja őket, és ha meghívják vendégségeikre, szívesen elmegy. És Jézus válaszul erre a zúgolódásra, amit ő érzékelt, elmondott három példázatot, az elveszett juhét, az elveszett drachmájét, és a harmadik az elveszett fiúé, vagy a tékozló fiúé. És gondolom, hogy nem szorul nagy értelmezésre, körüljárásra, egy pillanat alatt mindenki látja, hogy amikor Jézus elmondta a tékozló fiú példázatát, és ebben bemutatott egy atyát, aki hogy bánik a tékozló az elveszett fiával, mindenkinek egyértelmű, hogy ő itt a mennyei atyát akarta bemutatni.
tulajdonképpen azzal hitelesítette a maga magatartását, hogy akkor megmutatta nekik egy példázatban, hogy milyen az Atya, az emberek által soha nem látott Isten. Ugye ezt Jézus máskor is hangsúlyozta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ilyen nagyon határozottan is azt mondta élete végén, mikor az egyik tanítványa azt kérte, hogy hát mutasd meg nekünk az Atyát. Akkor Jézus ezt mondta, olyan régen veletek vagyok, Fülöp, és nem ismertél meg engem? Tehát tényleg nem érted? Aki látott engem, látta az Atyát. Tehát Jézus azzal igazolta a magatartását, hogy azt mondta a példázat által, tudjátok meg, hogy az Atya, akit ti nem láttok, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, pontosan úgy viszonyul ezekhez a bűnösökhöz, ahogy én. Én és az Atya egy vagyunk. És ezek után nézzük meg a példázatot egy kicsit közelebbről. Ugye az a fiú, akit bemutatott, ugye apja életében kikérte a vagyonból ráeső részt, hát nem kell ugye senkinek ecsetelnünk, hogy ez egy arcátlan magatartás, ugye? Aztán mindjárt el is költözött jó messze vidékre, és eltékozolta. Ugye körülbelül azt fejezte ki, hogy te nem kell, ez csak a vagyonod. Az atyát, az atyai házat nem becsülte semmire, kikövetelte a vagyont, és elköltötte. Jézus egy ilyen magatartást mutatott be. És azt olvassuk, hogy utána nagy éhség támadt azon a vidéken, miután mindent elköltött, és egy zsidó embernek az elképzelhető legalantasabb foglalkozás volt disznókat legeltetni. Ugye a zsidók számára a disznó tisztátalan állat volt, ugye a mózesi törvény a fogyasztását is tiltotta nekik, tehát, hogy egy zsidó ember oda süllyedjen, hogy disznók, pásztor, ugye ez a legalantasabb foglalkozás, a legmélyebb, ahova süllyedhet. De az ige még fokozza, azt mondja, olyan éhség volt, és ő úgy éhezett, hogy a moslékból is szívesen evett volna, amit a disznók adtak, de még abból se jutott neki, abból se juttattak neki. És akkor magába szállt. Nagyon érdekes, hogy éppen az elmúlt héten valahol egy Biblia körben erről a példázatról beszéltem, és ebben a Biblia körben voltak olyan résztvevők is, akik még nem olyan régen ismerkednek a Bibliával. És valaki, mikor aztán a beszélgetésre került a sor, megvallotta, hogy mondta, hogy hát mikor itt olvassuk ezt, hogy akkor ott magába szállt ő, neki ez nagyon gyanús volt, hogy ez őszinte magába szállása. Mert hát őszinteje az, amikor csak akkor, mikor már a disznókat kell legeltetni, és még a moslékból sem jut neki, és éhezik. Hát olyan tipikus, tudjátok ez, ilyen a mi emberi természetünk. Néha lehet a végsőkig gyanakvóak vagyunk a bűnösökkel szemben, és mindjárt fönn belül bennünk az az érzés, hogy se őszinte.

vajon őszinte, vajon igaz-e. És azután úgy olvassuk, hogy a fiú magába szállt, és elkezdett ilyen új látásmódra jutni, azt mondta, hogy az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Tehát látjuk, hogy pont fordítva látta a dolgokat, mint azelőtt. Mert azelőtt nem tetszett neki az atyai ház, azért költözött el jó messzire. És nagyon tetszett neki az ő élete, most pedig fordítva látta, ott nagyon jó, ott a béresek is boldogok. Én pedig itt éhen halok meg, én pedig itt elpusztulok. És ez az elhatározás érlelődött benne, fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és figyeljük meg jól azt, ami megfogalmazódott, mint bűnvallás benne. Atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy olyanná, mint a te béreseid közül egy. Nagy dolog az, mikor valaki azt, nem csak azt veszi észre, hogy valaki ember ellen vétkezett, valami konkrét tettet mérlegelni tud, hogy a hibás, az vétkes, hanem azt is érzékelni tudja, hogy vétkeztem az ég ellen. Mert lehet úgy vétkezni a fele barát ellen, hogy Isten ellen nem vétkezünk. Az Isten egy roppant érzékeny lény, hiszen Isten maga a szeretet. Ebből az is következik, hogy Isten a teljes, a tökéletes együttérzés. Ez nem véletlenül mondta Jézus, és nem túlzóan mondta, hogy amit megtettetek, vagy nem tettetek meg egyel az én legkisebb atyám fiai közül, annyi, mintha velem tennétek, vagy annyi, mintha velem nem tennétek meg. Igen, az Istennek fájdalmat lehet okozni. A közelmúltban olvastam a 78. Zsoltárban ezt az ígét, azelőtt sose figyeltem fel rá, amikor így mondja, hogy az Izrael fiairól beszél a pusztában, akik folyton lázongtak, és azt írja, hogy hányszor keserítették Istent a pusztában, hányszor illették őt fájdalommal. Lehet innét a földről nekünk az Istennek fájdalmat okozni. Lehet ő innét a földről az Istent keseríteni. És a tékozló fiú ezt mérte föl, hogy ő nem csak az apja ellen vétkezett, hanem az ég ellen. És kimondta azt, hogy úgy megyek csak haza, hogy azt mondom, hogy nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Valami derengett az atya jó akaratáról, mert feltételezte azt, hogy nem fogja kidobni. Azt mondta magában, talán befogad a béresek közé. Azt fogom kérni, hogy tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. És akkor úgy látta, hogy ez is óriási kegyelem az apja részéről. Szeretném megkérdezni tőletek, testvéreim, hogy sokszor gondolkodunk mi hasonlóan? Ugye sokszor az embert azért elfogja a mély szégyenkezés, és szinte leüti őt a bűnbánat, és azt mondja, hogy hát én arra se vagyok méltó, hogy a szememet az égre emeljem. Tényleg nem vagyok méltó, hogy az Isten fiának hivattassam. De hát azért oda lopózkodom, oda merészkedem a közelébe, és hát csak valahol a sarokba engem elfogadjon. Ugye az ember valami hasonló gondolatok, csak ne haragudjon nagyon rám, csak a kegyelmét egészen ne vonja vissza tőlem. Ugye megint csak idézem az alapigénket, nagy dolog ez, hogy megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Mert igaz az a magyar közmondás, hogy mindenki magából indul ki. És magunkból kiindulva, mi emberi gondolkodásmódunkból nem tudjuk elképzelni az Istennek a szeretetét, és végképpen nem tudjuk, és nagyon nehezen hisszük el, hogy olyan, ahogyan azt Krisztus bemutatta. És azt olvassuk utána, ez egy egyszerű kis rövid mondat, a 20. vers, és felkelvén elment az ő atyához. De szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni arra, hogy ez egy sorsdöntő mondat. Mert megkérdezem, hogy mikor az emberben dereng a bűnbánat, és dolgozik a vágy, hogy hát szóval meg kéne békélni az Istennel, vagy elrendezni ezt a dolgot. Könnyű megtenni ezt a lépést? Ki az, aki nem tapasztalta, hogy ilyenkor jön a vádoló Sátán, és az embert minden módon vissza akarja ettől tartani? A szégyenkezés, a hitetlenkedés, hogy elfogad-e, megbocsát-e. Ezerféle eszköz van arra, hogy az embert visszatartsa ettől a konkrét cselekvéstől, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz. Mondhatnám, az elhatározástól, a vágyakozástól a cselekvésig ezeket a métereket borzasztó nehéz megtenni. És az ellenség itt dolgozik a legintenzívebben, hogy az ember ezt ne tegye meg. Ugye a gyakorlatban ma hogy lehet megtenni ezt, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz? Hogy mikor az embert nyomja a bűntudat, amikor békétlenséget, nyugtalanságot, méltatlanságot érez magát,

van, hogy akkor ugye azt kéne tenni, hogy bemenni a belső szobába, becsukni az ajtót utánunk, és kiönteni, mint a vizet a szívünket az Isten előtt, megvallani mindezt neki, a kegyelmét, a bocsánatát, a gyógyító hatalmát kérni. És az ember ezt a lépést borzasztó nehezen teszi meg. Mert hitetlenkedik az Isten szeretetében, mert a maga méltatlansága lesújtja, és hiányzik ez, amit olvastunk, hogy mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Itt nagyon jellemző a vonakodás, és felteszek nektek egy kérdést. Ha miután a tékozló fiúban beért ez az elhatározás, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezeket mind forgatja magában, de elmaradt volna, végül is visszariadt volna, hiszen hát könnyű visszamenni, lerongyolódva, tönkremenve, kiéhezve, egy fillér nélkül, ugyanoda, akitől ilyen arcátlanul eljött. És hogyha ezek addig forogtak volna benne, míg végül is lebeszéli magát, és nem vállalkozik rá, hogy elmenjen, szerintünk talpra tudott volna állni. Biztos, hogy szétfoszlanak ezek a látások, és ezek az elhatározások, megint visszasüllyed és elpusztul. Ezért sorsdöntő ez a mondat, ő nem csak fontolgatta ezt magában, nem csak belátta, hanem felkelvén elment az ő atyához. Legyőzte a szégyenkezést, legyőzte a bizalmatlankodó, kétkedő érzéseket, gondolatokat. Mindezeken az akadályokon áttörve elment az apjához. És hadd olvassam, hogy még egyszer, hogy milyen fogadtatásban volt része. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, megesett rajta a szíve, odafutván, nyakába esett, megcsókolgatta őt. Egy idős ősz embernek keleten nem abszolút illetlen volt futni. Ugye? Egy atya, egy családfő, az roppant tiszteletben részesült. Itt semmilyen nincs. Fut elé, mikor messziről meglátta. Megkérdezem, messziről meglátva lehetett valami bizonyosság arról, hogy mi ment benne végbe, változott-e? És ahogy mind közelebb ért hozzá, nyilvánvaló volt beszéd nélkül is, hogy hova jutott, hiszen nyilván az öltözete, a megjelenése, minden elárulta, hogy milyen állapotban és helyzetben van, befolyásolta ez az atyát a legkisebb mértékben, és visszariadt tőle. De azt olvassuk, hogy a nyakába esett. Milyen kifejezéseket használ az ége? Megcsókolgatta, nem egyszer megcsókolta. Megcsókolgatta. Megkérdezem, ki az, aki így tud fogadni valakit? Aki mindig várta. Ugye, azért látta meg már messziről, ugye, a példatörténetet egy kicsit a fantáziánkkal kiegészíthetjük. Talán gyakran kiment, és nézte, hogy nem, valahol nem jön-e, mert örökké várta. És mindegy, hogy jött vissza, visszafelé jött, megjött, él. És ez önmagában hatalmas dolog is, így fogadta őt. Erre a fiú elkezdi mondani, amit ő jól megfontolt, megérlelt, tényleg átgondolt, áttérzett, és mondja, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta a szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára, és előhozván a hízott pulkot vágjátok le, együnk, vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Megkérdezem, reagált az atya ezekre a szavakra? Előhozott valamit a fiú régi életéből? Valamivel szembesítette őt? Mondott valami ilyet neki, hogy hát jó, hogy ezt beláttad, fiam. Mert bizony, mit is csináltál, emlékszel rá? Ugye valami ilyen elhangzott itt, mikor ő a fiút magához fogadta. Ellenkezőleg. Ugye a Jóistennél így van, ahogy az ige mondja, ha mi elítéljük magunkat, nem ítéltetünk el. És az Isten szeretetének nagyon jó szeme van. Ha ő látja, hogy egy ember magában elítélte magát, ő ezt nem tetézi meg, akkor ő neki már nincsen semmi más dolga, akkor már csak az Isten ölelő karja vár. Akkor már az Isten nem foglalkozik ezzel. Egy halvány említés erejéig sem hozza elő a múltat. Hanem ehelyett azt mondja, hogy azonnal öltöztessétek át. A gyűrűt a kezére, ez azt jelenti, hogy újra teljes jogú fiú. És mikor azt mondja, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, hogyan válaszolt arra, hogy amit a fiú mondott, hogy én már nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, csak erre az egyre válaszolt abból, amit mondott.
És a válasz az volt, hogy ez az én fiam. Ő azonnal teljes szívvel így fogadta vissza. És feltennék nektek egy kérdést. Szerintetek, hogy hatott ez a fiúra? Ez a példázatok nagyon jó drámai szerkesztése, így tökéletes, hogy ezt a gondolatainkra bízza, és erről nem szól, hogy a fiúra ez a fogadtatás hogy hatott. De megkérdezem, nagy fantázia kell hozzá? Egész biztos, hogy az a bűnbánat, amivel a fiú hazament, ami már komoly bűnbánat volt, a végsőkig elmélyült erre a fogadtatásra. Még sokkal jobban érezte, hogy én mekkorát vétkeztem ellene. Te ellened, aki ilyen vagy hozzám, aki engem így fogadsz. Szóval soha ne felejtsük el ezt a mondatot, ezt Ellen White írja a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvében, ez egy nagyon-nagyon igaz mondat, azt írja, a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Ezért nem szabad habozni, hogy az Istenhez menjünk a bűnbánatunkkal, a bocsánatkéréssel, még ha a legméltatlanabbnak érezzük magunkat, ha legjobban szégyeljük magunkat akkor is, ne engedjük meg, hogy az ellenség visszatartson, mert mikor az ember elmegy az Istenhez, és az ő megismeri az ő szeretetét, átéli ezt a fogadtatást, mert ez minden emberre vonatkozik, akkor nincs az a hatalom, ami úgy el tudná mélyíteni a bűnbánatot, a szégyenkezést, ami odáig tudna hatni, hogy az ember meggyűlöli a bűnt, megutálja a bűnt, és hatalmasan megerősödik az Isten iránti szeretet. Aki hagyja, hogy a vádoló sátán lebeszélje arról, hogy ténylegesen megtegye, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz, az ezt a tapasztalatot elveszíti. És csak egy emberi szinten marad benne a bűnbánat, a bűntudat, és ott vergődik benne, és nem tud előrelépni, nem tud a szíve igazán megtisztulni, nem tud elszakadni a bűnnel való kiegyezéstől, nem tud igazán megváltozni cselekedetben és valóságban. De gondoljunk arra, hogy az Ószövetségben Isten milyen szeretettel hív, és azt mondja az Ézsaiás könyv első fejezetéből, ismerjük gondolom a legtöbben ezt a meghívást, azt mondja Isten, no gyertek, törvénykezzünk. Ha a bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Értjük ezt a meghívást? Azt mondja Isten, no gyertek. Azt mondja, no gyertek hozzám. És én biztosítom azt, hogy ha bűneitek vérpirosak, itt hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. És ezzel nem csak arra utal, hogy az Isten kegyelemből megbocsátja a bűnt, hanem arra, hogy a szívet is megtisztítja tőle. Mert még egyszer mondom, a bűnbocsánat túláradó szeretete, ez a fogadtatás megtisztítja a szívet, meggyűlölteti a bűnt, és elkötelezi az Isten iránti mély, hűséges és maradandó szeretetre. Tehát a példázatnak ez az első része, erről akar meggyőzni, hogy mi mindnyájan megismerjük és elhiggyük az Isten irántunk való szeretetét. És még a példázat második részét is olvassuk el, és ehhez is csak nagyon röviden fűznék néhány gondolatot. Így olvassuk a 25. verstől. Az a nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajött, közelgetett a házhoz, hallotta a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakolta, mi dolog az. Ő pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tolkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, imé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Ő pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Jól esik olvasni ezt a befejezését a példázatnak? Olyan, mint egy fájdalmas kontraszt, nem? Olyan rosszul esik, hogy ez a példázat még folytatódik, és hát nem egy csodálatos befejezése van, hogy az atya így fogadta a fiát, hanem olyan úgy érezzük ezt a borzasztó ellentétet. A fiúnak a lelkülete, a gondolkozásmódja, a zúgulódása, és aztán, hogy be se akart menni. Annyira megharagudott, annyira neheztelt.
Csak úgy érdekességként jegyzem meg, hogy azon a Biblia körön, ahol voltam, az előbb említett résztvevő nagyon őszintén és nagyon kedvesen azt mondta, hogy hát ő úgy örül, hogy most itt megértette ezt a példázatot, mert őszintén megmondja, hogy amikor ezt elolvastuk, ő azt mondta, hogy ennek az idősebb fiúnak igaza van. Ő teljesen úgy érezte, hogy neki igaza van, mert így gondolkodunk mi emberek. És mi hihetetlenül könnyen belecsúszunk ebbe a magunkba, mert ez az emberi igazság. Ez, ami nem az, ami az Isten gondolkozás módja és az isteni szeretet, Isten szeretet. Ez a jogszerű emberi gondolkozás, amiből minket csak az Isten szeretetének az igazi megismerése és tapasztalása tud kiemelni. És az atya magatartása csodálatos. Mert az egyik így beteg, a másik úgy beteg. Ez a vakságban, az önigazultságban és a szeretet hiányában beteg. A másik meg a bűn mélységébe süllyedt. És az atya őt se vetette meg. Nem azt mondta, jó, hát maradjon kint. Ugye ebből is nagyon sokat lehet tanulni. Hanem ugyanolyan szeretettel viseltetett iránta is. Kiment és kérlelte őt. Nem arra késztet ez a példázat, hogy ha ezt az ösztönös emberi magatartást látjuk, akkor azokat megvessük, akik így viselkednek. Ők másképp, másféle betegség, de ez is betegség. És az Istennek a részvétele és a szeretete ugyanúgy megnyilvánul. Az atya kiment és kérlelte őt. És akkor a fiú mondott neki két olyan dolgot, amitől eláll a lélegzetünk. Azt mondta, hogy soha nem hágtam át egy parancsolatodat se. Lehet ez igaz? Ki van zárva? Az ige kimondja, hogy nincs igaz egy sem. Senki sem jó, csak egy az Isten. De milyen könnyű ebbe belecsúszni. A másik meg azt mondta, hogy te soha nem adtál nekem egy kecskefiat, hogy a barátaimmal vigadjak. Igaz lehet ez? Biztos, hogy nem igaz. Az atya utánam megdöbbenve mondja, hát fiam, te mindenkor velem vagy, mindenem a tiéd. De így el tudja vakítani az embert a szűkebbű szeretetlenség. Mind a kettő teljes torztükör volt, hogy én soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem, meg az is, hogy nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy a barátaimmal vigadjak. De ez elárulta, hogy az ő gondolkozásba az ilyen adok-adj, az ilyen jogszerű gondolkodás uralkodott, és az Isten szeretetéről fogalma sem volt. Az atyával való kapcsolatában is volt egyfajta számítás, egyfajta elvárás, hogyha én itt vagyok, én szolgálok neked, akkor hát nekem mi jár? És senki nem emlegette a fiúnak a múltját, de a testvére igen. Azt mondta, mikor ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emesztette fel a te vagyonodat, neki hiányzott azt, hogy ezt néven kell nevezni, hogy itt mi volt. Az atya nem tartotta fontosnak, hogy erről egyetlen szót szóljon, vagy emlékezzék, de ő kimondta keményen, és hogy akkor te levágottad neki a hízott tulkot. És az atya megint szelíden és szeretettel azt mondja, neked most vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred. Ugye itt az atya megint. A fiú azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivattassam, az atya helyre tett, azt mondta, ez az én fiam. Itt ő azt mondta, ez a te fiad. Az atya helyre igazította, ez a te testvéred. Ugye ez atyának ez a szelítsége, ez a szeretete valami csodálatosan áll előttünk ebben a példázatban, hogy egyiken is segíteni akar, a másikon is. És én azt hiszem, hogy mikor ennek a példázatnak a végére érünk, akkor valahogy még jobban átérezzük, hogy milyen nagyot mond ez az ige, hogy és mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Kérdezzük meg, mi is elmondhatjuk ezt a vallomást? Mi is el tudnánk ezt mondani, hogy mi személyes tapasztalatból így megismertük, és azt is, hogy elhittük? Tudjuk, mi ennek a próbája? Az a próbája, hogy ilyen szeretetet tanúsítunk egymás iránt. Egyedül ez az, ami megmutatja azt, hogy mi tényleg megismertük-e, és elhittük-e az Isten irántunk való szeretetét. Hogyha ez nyilatkozik meg az egymáshoz való magatartásunkban, akkor ez igaz. Ha nem, akkor még hiány vagyunk ennek a tapasztalatnak, és vágyakozzunk ezt mielőbb megszerezni. Szívemből kívánom ezt, hiszen itt vagyunk az emberi történelem végén, itt vagyunk az utolsó ítélet küszöbén, és tudjuk, hogy az Isten csak egyetlen dolgot keres, a legfontosabbat mindegyikünk életében, hogy megtanultuk-e a menny nyelvét, be tudunk-e illeszkedni a mennyei világba, azt a szeretetet megízleltük-e, megismertük-e, magunkévá tettük-e, amelyet az Isten megtestesít, és amely az Isten országában uralkodik.
szívemből kívánom, hogy a példázat is, az idézett ige is tükröt tartson elénk, és szomjazzunk ennek a szeretetnek az igazi megismerésére és az igazi gyakorlására. Amen.

Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. És szeretnénk kifejezni a mi hálánkat, ahogy erre erőtlen emberi szavak képesek, azért, hogy Krisztus eljött erre a világra, és életével, cselekedeteivel, és ilyen tanításaival is, mint a tékozló fiú példázata, kinyilatkoztatást adott nékünk a számunkra láthatatlan Istenről. A mennyei atyáról is, és önmagáról is, mint Isten fiáról. Ó, Urunk, köszönjük, hogy tükröt tartottál elénk, hogy nem is olyan egyszerű magunkévá tenni ezt az igét, hogy megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Urunk, ha arra gondolunk, hogy milyen a mi egymáshoz való viszonyunk, akkor sokszor ebben a tükörben bizony azt látjuk, hogy mi még nem ismertük meg igazán, és nem hittük el teljesen a te irántunk való szeretetedet. De kérünk, adj ebben mindannyiunknak növekedést. És szeretnénk, Urunk, most hálát adni a mi kedves keresztelendő testvéreinkért. Urunk, te tudod az ő útjukat idáig. Te tudod azt, hogy milyen segítségre van szükségük, hogy ne csak ünnepélyesen megkössék a szövetséget te veled, hanem végül célba is érjenek, megkaphassák a felmentő ítéletet, megkaphassák az igazság, az élet koronáját te tőled, és az örök élet részesei lehessenek. Urunk, kérünk, segítsd őket, hogy soha se tévesszék szem elől, hogy a legnagyobb a szeretet. Add, hogy soha se kívánjanak jobban mást, mint ebben a szeretetben való növekedést, ennek az igazi gyakorlását. És kérünk, Urunk, áldj meg minket is a gyülekezetet, és add, hogy igaz szeretettel tudjuk őket fogadni. Add, hogy testvéreiké tudjunk lenni. Ahogy elhangzott, valóban otthonra tudjanak találni a gyülekezetben. És Urunk, kérünk, hogy a holnapi napon a keresztségen is legyen itt a te szent jelenléted, és ajándékozd meg őket a te bűnbocsátó kegyelmed bizonyosságával, a te elfogadásod bizonyosságával, és adj új erőt, új lelkesedést, és hatalmas növekedést az ő hitéletükben, gyakorlati életükben a keresztség nyomán. Mindannyiunk számára legyen ez egy boldog, örömteljes bizonyság. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal kegyelmedből. Amen.

Kedves gyülekezet, szokásunk szerint legelőször a kisgyermekekhez szeretnék röviden néhány szót szólni. Kedves gyerekek, kérlek benneteket, ahol vagytok, próbáljatok rám figyelni, és mint máskor is, ma is megtanulunk egy Biblia verset, ez pedig így hangzik: gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek. Ezt Pál apostol írta egy fiatal munkatársának: gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek. Akik közületek kisebbek, és még olvasni nem tudnak, azok is sok mindent megismernek már a Bibliából, a szent írásból. Akár szüleitek által ismeritek meg, akár pedig itt a gyermektanításon, akik pedig már olvasni is tudnak, nekik, ők már kezükbe is tudják venni a Bibliát, és közvetlenül megismerhetik ezt, amit így mond a Biblia: gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged. Figyeljétek meg, kedves gyerekek, hogy így fogalmaz Pál apostol, hogy szent írások. Mit gondoltok, miért mondja szentnek? Azért, mert noha emberi nyelven hangzik, és olyan, mint más könyvek külsőleg, a Jóisten beszédét tartalmazza, hozzánk emberekhez intézett üzenetét. Ezért arra szeretnélek kérni benneteket, hogy mindig tisztelettel bánjatok a Bibliátokkal, még külsőleg is. Olyan rossz érzés látni, hogy néha gyerekek csak úgy hanyagul elhagyják a Bibliájukat, vagy ledobják valahova. Egyszer valahol egy idős asszony mesélte nekem, hogy ők tanyálaktak, tudjátok mi az a tanya, nagy földek közepén egy ház, egymagában néhány fa veszi körül, nagyon szerény körülmények között éltek, különösebb berendezésük sem volt, de mondta, hogy volt egy láda a konyhában, és abban a ládában egy nagy kendőbe volt becsavarva a Biblia. És hogyha elhatározta a család, hogy most abból olvasnak, akkor így mondtak, hogy mindig gondosan letörölték az asztalt, és szinte csendesen, tisztelettel letették a nagy kendőbe becsavart Bibliát az asztalra, kibontották, és akkor nagy tisztelettel olvastak belőle. Szeretném, ha ti is így viszonyulnátok ehhez. Ti is mindig gondolnátok arra, hogy a szent írások, és ez egy nagy ajándék, hogy gyermekségetektől fogva ismerhetitek ezeket a szent írásokat. De annál is fontosabb, hogy külsőleg tisztelettel bánjátok a Bibliával, tehát magával a könyvvel, hogy amit hallunk belőle, azzal tisztelettel bánjunk. Hogy az a Jóistennek a szava. Szeretném, ha megtanulnátok még egy mondatot, ez nem a Bibliából való, ezt úgy írta le valaki, igaz mondat,

verset, amit az elején idéztem, és ezt a mondatot még egyszer együtt velem mondanátok. Örülök, ha kicsit hallom a hangotokat is, mondjuk együtt. Gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged. És a mondat pedig, attól tanulok szívesen, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. Most pedig akkor az egész gyülekezethez szeretnék szólni. Mint legtöbben tudjuk, most hétről hétre ebben a negyed évben az úgynevezett laodíciai üzenetet tanulmányozzuk, amely a Krisztus eljövetele előtt élő, hívő gyülekezetnek szóló üzenet, amelyet Jelenések könyve 3. fejezetében találunk. Végig haladtunk most már az üzenetnek azon a részén, amely feltárja a korszak egyházának a valóságos lelki állapotát úgy, ahogyan Isten látja, és foglalkoztunk azzal a tanáccsal is, amellyel Isten gyógyszert kínál a gyülekezet betegségére és lelki hiányosságaira. Ennek a tanácsnak az utolsó mondata van csak hátra, és ez lesz a mai igehirdetésünknek, a mai közös ige tanulmányunknak a tárgya. Először elolvasom egészében Jézus tanácsát, amelyet a végidő hívő keresztényeihez intéz. Jelenések könyve 3. fejezetéből olvasom tehát a 18. verset, amely így hangzik. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. És szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. A Biblia nagyon gazdagon alkalmazza a jelképes nyelvezetet. Az eddigiekben már tisztáztuk, hogy ezek a jelképek ugyanakkor nagyon egyértelműek, és a Biblia többször is világossá teszi a jelentésüket. Ugye a Jézus első tanácsa, amikor azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy védj tőlem élő, valódi hitet. És beszéltünk erről, hogy a Biblia szerint ez az élő, valódi hit, ez nem ismereteket jelent, nem azt, hogy ismereteket halmozunk össze a fejünkben, nem azt jelenti, hogy elhisszük az igazságot, amelyet megismerünk, hanem ennél sokkal többet jelent lelki magatartást. Azt a lelki magatartást, hogy értelmes alázattal elismerjük a gyengeségeinket és a hiányosságainkat, és készek vagyunk önmagunk helyett teljes bizalommal Istenre támaszkodni és az ő segítségét igényelni. Ez a hitnek a lelki magatartása. Ez az, amit Jézus elsőként ajánl. A második, a fehér ruha a Bibliában a jellemnek, az igaz jellemnek, az igaz életnek, az igaz cselekedeteknek a szimbóluma. Tehát ez Jézus tanácsának a második része, hogy védj tőlem igaz jellemet, igaz életet, igaz cselekedeteket. És a harmadik, amit így mond, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Ez a szimbólum pedig a Bibliában arra vonatkozik, hogy a mi gondolkodásmódunk tiszta, egészséges legyen. Itt nem a fizikai szemről van szó, hanem az átvitt értelemben vett szemről, ami lelki látásunkról, tehát ami egész gondolkodó tevékenységünkről, az értelmi tevékenységünkről, a lelkiismeretünkről, hogy helyesen és tisztán lássunk át dolgokat. Tehát, ha végül összegezzük, hogy Jézus mit tanácsol, akkor azt mondjuk élő hit, igaz jellem és tiszta gondolkozás, helyes gondolkozás, éles látás. Ha egy kicsit megfontoljuk, akkor azt kérdezem, nem ezek a legnagyobb értékek vajon az életben? Ha egy embernek van élő hite, van igaz jelleme, és ha van éles, tiszta gondolkozása. Nagyon érdekes, hogy a Biblia nem csak itt mondja ezeket a legfontosabb, legszükségesebb dolgoknak. Idéznék egy másik igét is, amit ezzel párhuzamba állíthatunk. Ez Pál apostol Timóteushoz írt 2. levele 1. fejezetének a 7. verse. Ott Pál apostol ezt írja Timóteusnak. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Érdekes, hogy a harmadik kifejezés, hogy józanságnak lelkét, az egész pontosan szó szerint így fordítható, tiszta gondolkozásnak a lelkét. Figyeljük meg, hogy ez ugyanazt mondja, erőnek lelkét. Ez vonatkozik mindenekelőtt a lelki erőre, amely nagy mértékben meghatározza a testi erőnket is. Hogy egy embernek van reménye, van

van kitartása, a hatatossága, a lelki ereje is, ez a még a testi erejét, a fizikai erejét is megnöveli. És tulajdonképpen hogyan kaphat az ember ilyen erőt? Ilyen erőt, ezt a földi életkörülményei között, ahol kimondhatatlan nagy küzdelemben élünk, és hatalmas vesztességek érnek bennünket. Ezt ebben a földi életben egy ilyen kifogyhatatlan erőt egyedül csak élő hitáltal Istentől tudunk kapni. Utána azt mondja, a szeretet lelkét. A szeretet a rugója minden igaz cselekedetnek, az igaz jellemnek. Tehát ez ugyanaz, mint amikor a Laodicea üzenetben azt mondja, védj tőlem igaz jellemet, igaz életet. És a harmadik dolog, a tiszta gondolkozás, ez ugyanaz, mint hogy szemgyógyító íddal kend meg szemeidet, hogy láss, hogy éles legyen, tiszta legyen a gondolkozásod, a lelki látásod. Kedves gyülekezet, akár melyik variációban vesszük ezt a három dolgot, amit az ige nekünk legfőbb értéknek mond, azt, hogy élő valódi hit, igaz jellem és éles gondolkozás, vagy így, hogy erő, szeretet és tiszta gondolkozás. Mindenképpen azt kell mondanunk, hogy ezek a legfontosabb dolgok az életben, mert érhetnek bennünket akármilyen nyomorúságok. Ha ezzel a három dologgal rendelkezünk, mindent át tudunk vészelni, és még mindig tudunk boldog és reményteljes emberek lenni, és még mindig látjuk, hogy az életünknek értelme van. Milyen szépen mondja Pál apostol, hogy nem félelem lelkét adott nékünk az Isten, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkozás lelkét. Ebben az is benne van, hogyha ezekkel az értékekkel nem rendelkezünk, akkor az életünk csupa félelem. Olyan találóan mondta valaki, hogy a bűneset óta nem is tudni, hogy az embert élő lénynek kéne nevezni, vagy félő lénynek, mert annyira átjár minket a félelem, hogy szinte meghatározza az életünket. És azt mondja, a félelmet elűzi, ha megkapjuk az erőt, a szeretetet és a tiszta gondolkozást az Istentől, ez elűzi a félelmet. És most a mai Isten tiszteletünkön mi fordítsuk figyelmünket a harmadik dologra, Jézus tanácsának az utolsó részére, amikor azt mondja, hogy szemgyógyító írral kend meg szemeidet, hogy láss. Ezt utolsóként említi, de igazából ez az alapfeltétel. Figyeljük meg, hogy először két dolgot kapcsol össze. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat és fehér ruhákat, és kend meg szemgyógyító írral a te szemeidet, hogy láss. Mintha csak azt mondaná, és végezetül kend meg szemgyógyító írral a szemeidet, hogy láss, mert ennélkül azt se látod, azt se érzékeled, hogy az előbbiekre szükséged van. Ennélkül a lelki hiányosságodat, szegénységedet fel se tudod fedezni, és nem is tudod kérni, igényelni Istentől ezeket az ajándékokat. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mire épül ez a hasonlat, hogy szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy láss. Említettük már, hogy a Biblia is ezen belül különösképpen Jelenések könyve nagyon gazdagon alkalmazza a jelképes nyelvezetet. És amikor a Laodicea gyülekezetnek üzen Jézus, ami egyben jelképe a végidő keresztény gyülekezetének is, akkor felhasználja a város jellegzetességeit a szimbolikus beszédben. Az ókori Laodicea városában működött egy híres orvosi iskola, és ez az orvosi iskola szemkenőcsöt gyártott, ami az egész ókorban híres volt. És amikor Jézus azt mondja a gyülekezetnek, hogy azt tanácsolom néked, hogy szemgyógyító írral kérdezik, hogy szemeidet, hogy láss, és ezt tőlem vedd, mintha csak azt mondaná, hogy nektek ugyan van a ti városotokban egy híres szemgyógyító kenős, de az a fizikai látásnak a gyógyítására való. Én pedig olyat ajánlok nektek, olyan gyógyszert, és azt mondja, azzal kend meg a szemeidet, ami nem a fizikai látás javítására való, hanem a lelki látásnak, a gondolkodásmódunknak a megtisztítására, a megjavítására való. Jézus már a hegyi beszédben is alkalmazta ezt a hasonlatot, ugye ő szól Jelenések könyvében is, ő a kinyilatkoztató, ő küldi a Laodiceai gyülekezetnek az üzenetet, és figyeljük meg, hogy földi életében, a hegyi beszédben is hogyan alkalmazta már a szemnek a hasonlatát. Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom az ígét, a 22. és 23. verset, tehát Máté evangélium a 6. fejezetéből a 22. és 23. verset olvasom. Ezt mondta Jézus. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség?
Na, értsük csak meg Jézus szavait, azt mondja, a test lámpása a szem. Ugye ez nem szorul magyarázatra. Nagyon-nagyon nagy érték a fizikai szemünk, ez a testünknek a lámpása. Ugye nem véletlenül mondjuk, hogy valaki vigyáz valamire, mint a szeme fényére, hogy ne vigyáznánk rá, hiszen ha a fizikai szemünk nem működik, akkor olyan, mint mikor kialudt a lámpás a sötétben, ugye tragédia az ember számára. És a Jézus inné tovább fűzi a hasonlatot, és azt mondja, ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Itt már érezzük, hogy Jézus, mikor azt mondja, a szemed tiszta, nem azt mondja, hogy egészséges, vagy jól lát, akkor már átviszi a hasonlatot a belső szemre. Tehát így mondanánk, mindegyikünknek van egy belső szem, van egy külső szemünk, és van egy belső szemünk. A belső szem a gondolkodó képességünk, az értelem és a lelkismeret együttes működése. És erre mondja azt Jézus, ha ez tiszta, és az a tiszta a Biblián mindig azt jelenti, az önzéstől mentes, az én középpontuságtól, az én szeretettől mentes, akkor a te egész tested tiszta lesz. Akkor te egész életmódod, egész életvételed tiszta lesz. De azt mondja, ha pedig a te szemed gonosz, ha ez a gondolkozás módunk beteg, mert az önzés, az én középpontuság kisebb vagy nagyobb mértékben, ugye itt nagyon nagy különbségek vannak ember és ember között. De a Biblia határozottan azt mondja, hogy nincs ember, aki ettől a betegségtől mentes lenne. Valamilyen módon és valamilyen szinten mindannyiunkat érint ez a betegség, és ezért a belső szemünk, a lelkilátásunk, mondjuk így az ítélő képességünk, egyikünk sem működik tökéletesen. És ezért ajánlja Jézus a szemgyógyítóért. Milyen érthető ez a mondása is, azt mondja, ha az, aminek világítani kellene, a sötétség, akkor mekkora ott a sötétség? Hát ezzel Jézus azt mondja, hogy ha a fizikai szem nem működik jól, az is nagy tragédia. De ha a belső szemünk, az ítélő képességünk, a gondoskodásmódunk nem működik jól, az a legnagyobb tragédia. Mekkora akkor a sötétség, mikor ez nem világít és nem működik helyesen, mondta Jézus. Másút is alkalmazza még a Biblia ezt a hasonlatot, például János apostol írja a levelében, János apostol első levele, második fejezet, 11. versében olvassuk. Azt mondja, ha valaki gyűlöli az ő atyafiát, ugye ez már az én középpontoságnak a teteje, ugye, amikor már oda megy át a dolog, hogy nem csak magát tartja nagyobbra, vagy magát szereti, mások felettre megyen, és gyűlöli az ő atyafiát. Akkor azt mondja, ha valaki gyűlöli az ő atyafiát, a sötétségben van, sötétségben jár, és nem tudja hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemét. Megkérdezem, igaz ez? És talán, hadd tegyem hozzá, nem kell gyűlölni a másik embert. Elég az, hogy csak ha föllobban bennünk egy haragos érzelem, vagy felrobban bennünk egy előítélet, vagy föllobban bennünk egy ellenszenv. Melyikünk az, aki vitatja, hogy abban a percben már nem biztos, hogy tárgyilagosan látom a dolgokat. Elég ennyi, hogy akkor már a sötétség megvakítja az ember szemét, akkor már nem tud úgy gondolkozni, és nem tudja az ítélő képességét olyan helyesen használni, mint ahogyan kellene. Azt szoktuk ugye mondani, ahogy idéztem is, hogy valaki vigyáz valamire, mint a szeme fényére, és azt szoktuk mondani, hogy az ember legnagyobb kincse a szeme világa, de a Biblia még ezt fokozza, amikor azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amivel azt akarja mondani, hogy a külső szemnél a belső szem, a szívünk, a gondolkodásmódunk, a lelki világunknak a működése, annak az egészséges működése még fontosabb és még érzékenyebb dolog. Szeretnék egy illusztráló példát hozni a Bibliából, egy nagyon szemléletes esetet, amikor azt látjuk, hogy a fizikai vakság az kevésbé veszélyes és még könnyebben gyógyítható, mint a lelki vakság. János evangélium a 9. fejezete megörökít egy történetet Jézus életéből, amikor ott egymás mellett látjuk a fizikai vakságot és a lelki vakságot. És azt látjuk, hogy Jézus az előbbit, a fizikai vakságot meg tudta gyógyítani az ő mindenható teremtő hatalmával. A lelki vakságot azonban nem tudta meggyógyítani, mert ahhoz a mi hozzájárulásunk is kell. Ahogy itt is mondja a tanács, kend meg a szemgyógyító íd alatt a szemeidet, hogy láss, ezt a gyógyszert nekünk kell használni, és ha akarjuk, elfogadjuk, ha akarjuk, visszautasítjuk. Bár a Jóisten mindenható, és mindnyájunkat szeret, és szeretne üdvözíteni, de ezt a gyógyítást nem tudja elvégezni a mi hozzájárulásunk, a mi együttműködésünk nélkül. Arról szól a történet, hogy Jézus egy alkalommal meggyógyított egy embert, aki vakon született, tehát teljesen működésképtelenek voltak a látó szervei, és Jézus meggyógyította őt. És történetesen ez szombatnapon volt.
És Jézus úgy gyógyította meg őt, hogy sarat készített és rákente a szemére. Nem tudjuk pontosan, hogy miért gyógyított ez alkalommal így, mert máskor nagyon sokszor egy puszta szavával meggyógyított embereket. Annyit mondott, akarom, láss, vagy kelj fel az ágyadra és járj, mondta a bénának. Isteni teremtő hatalommal azonnal helyreállította, ez esetben így tette. Valószínűleg azt akarta érzékeltetni, hogy Isten meggyógyíthat bennünket egy pillanat alatt csodaképpen, de azt is megteheti, hogy valamilyen természetes eszközökön keresztül, vagy fokozatosan, vagy valamilyen közvetítő eszköznek a felhasználásával. Valószínűleg ezt akarta szemléltetni, mindegyik gyógyítás ugyanúgy Isten ajándéka lehet. És a farizeusok, akik ugye eltökélten szemben álltak Jézussal és az írástudók, szemben álltak Jézussal, mert az ő külsőséggel, sok képmutatással fertőzött szeretetlen vallásuknak a fonákságait mindig feltárta. Most ezek a farizeusok és írástudók azonnal felháborodtak, hogy Jézus munkát végzett szombaton, mert sarat készített és rátette annak az embernek a szemére. Ugye megint ilyen formális módon gondolkoztak, nem értették azt, hogy a negyedik parancsolat azért mondja, hogy semmi dolgot ne tégy azon a napon, hogy az embernek legyen egy gond és tehermentes napja, és itt egy eszközi szerepe van annak, hogy semmi dolgot ne tégy, hogy az teljesen az Isten tiszteletére tudja szentelni. De ugyanakkor semmiféle fanatizmus nem kapcsolódik ehhez, Jézus maga mondta, szabad szombatnapon jót cselekedni. És ha egy fele barátot szenved, hogy ne segítenél rajta ezen a napon is. Igazából ez nem volt egy fárasztó fizikai munkavégzés, amely Jézus szombat ünneplését megrontotta, vagy megakadályozta volna. Ők azonban így vélekedtek. És azt olvassuk a Bibliában, hogy hivatták ezt az embert a maguk tanácsába, a maguk ítélőszéke elé, és így olvasom a 15. versben, és a farizeusok, János Evangélium a 9. fejezet 15. versében, és a farizeusok megkérdezték őt azért, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nékik, sarat tőn a szemeimre, megmosakodtam és látok. Mondták azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Ugye, ahogy mondtam, rögtön következtettek rá, dolgozott szombaton, vétkes, szombatrontó. És mondták a vaknak, és olvassam a 17. verset, újra mondták a vaknak, te mit szólsz őróla, hogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy proféta. Ez ember nagyon egyenes, természetes logikával azt mondta, minimum proféta. Ha az én szememet meggyógyította, én ezt mondom róla. És nézzük a következő verset. Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjött a látása, hanem előhívatták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat. Most figyeljük meg, hogy nyilvánvaló dolog volt ez. Ugye előzményekben olvassuk, hogy az ember koldulni szokott, és mikor megnyílt a látását, mindenki megismerte, hogy ő az, és csodálkoztak rajta, és ott volt maga az ember. Hát, hogy ő mindeddig vakon született volt. De nézzük meg ezt a lelki vakságot, mivel ők nem akarták elfogadni, hogy Jézus a messiás, nem akarták elfogadni, hogy Jézus művelte ezt a csodát. Most nagy komolykodva egy vizsgáló bizottságot rendeztek, és azt mondták, talán ez az ember nem is volt vak. Azt mondták, nem hitték el, hogy vak volt. Most utána akartak járni egy tulajdonképpen értelmetlen dolognak, egy teljesen nyilvánvaló ténynek, és hivatták a szüleit, és olvasom a 19. verstől, és megkérdezték tőlük, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született, figyeljétek meg ezt a komolykodó vizsgálatot. Megkérdezik tőle, ez a ti fiatok, mint egy halálos komoly testület, holott teljesen nyilvánvaló tényről volt szó, de ennyire vakok voltak, és ugyanakkor őrizték a méltóságukat. És utána azt mondjátok, hogy mi módon lát most, kérdezték tőlük. Hát micsoda kérdés ez, hogy mi módon lát most ezt? Hogy tudták volna szegény szülők ezt megmondani, hogy mi módon lát? Feleltek annak szülei is mondták, tudjuk, hogy ez a mi fiunk és hogy vakon született, de mi módon lát most nem tudjuk, vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszélje magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól, mert megegyeztek már, hogyha valaki Krisztusnak, vagyis Messiásnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, elég idős, őt kérdezzétek. Milyen érdekesen alakul ez a történet, ugye? Hát a szülők magatartása az helyén való. Hát ha egy vakon született gyermeknek a szeme megnyílik, felnőtt korában is, ha megnyílik, szülei részéről mi lehet volna a természetes, az örvendezés. Nagyon örülünk neki, de milyen visszafogottak, milyen megfélemlítettek, és azt mondják, elég időső már őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról, és meg is magyarázza a szöveg, mert féltek
ugye, a vallási vezetőktől, mert megegyeztek, hogy kiközösítik a gyülekezetből azokat, akik Jézus messiásnak vallják. 24. vers, másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Tehát mi volt ennek az értelme? Jó, meggyógyultál, adj dicsőséget az Istennek, tulajdonítsd az Istennek, de ennek az embernek semmi köze hozzá. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Kedves gyülekezet, szeretnék két szót itt kiemelni. Mit mondtak ezek az emberek? Mi tudjuk. Ez az, amivel nekünk embereknek nagyon óvatosan kéne bánni. Tudom. Én tudom. Mert tudnunk kell mindig azt, hogy a mi ítélőképességünk, a mi látásunk rendkívül sérülékeny. És ami én középpontuságunk, ami én betegségünknek az egyik legfeltűnőbb megnyilatkozása, hogy rendkívül magabiztosak vagyunk, hogy a mi ítélkezésünk, ahogy mi látjuk a dolgokat, az biztosan úgy van. Lám, ők is milyen határozottan azt mondták, mi tudjuk. Én ismertem valakit, már majdnem, hogy mosolyogni való volt, ha bármiről beszéltünk, és sem mondott az ember a mondatot, valamiben szerette volna tanácsolni, vagy valamire megmondani, hogy ez így van, vagy úgy van. Még el sem hangzott a mondat, mondta, tudom. Ugye? Milyen jellemző ez az ember? Még nem is tudja, hogy miről van szó, én tudom. Ugye ez szinte gyerekes dolog, de mint felnőttek is nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk erre. És ezért ez az íge, amikor Jézus azt mondja nekünk, hogy azt tanácsolom néked, hogy szemgyógyító írral kend meg a szemeidet, hogy láss, ez minket bizalmatlanná akar tenni önmagunk iránt, és óvatosságra akar késztetni, hogy nagyon vigyázzunk arra, hogy én tudom, mi tudjuk, ez így van. Milyen határozottan mondták ennek az emberek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. De nézzük tovább a történetet. Újra mondták neki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet. Felelt nékik az ember. Ugye most már látszik, hogy már nem tudják, mit mondjanak, hogy valahogyan semmiképpen az igazsággal ne szembesüljenek, vagy ne kelljen azt elismerni. Most megint megkérdezik, hogy mi módon nyitotta meg a te szemedet. Teljesen értelmetlen a kérdés, már egyszer elmondta, és erre így felel. Már mondtam néktek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is az ő tanítványai akartok lenni. Az ember ezt nem tudjuk, hogy ártatlanul mondta, vagy már egy kicsit sokalta ezt a különös vizsgáló bizottságot. Azt mondja, szidálmazták azért őt, és mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, figyeljük meg, megint elhangzik, mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. És ekkor mond az ember egy csodálatos feleletet. Figyeljük csak meg ezt. Felelt az ember is, mondta nékik, bizony csodálatos ez, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallatszott ilyesmi, hogy vakon szülöttnek a szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Megkérdezem, kristálytiszta volt ennek a vakon született embernek a logikája? Nagyon sok előnytől fosztotta meg őt az, hogy születésétől fogva nem látott. De látjuk, hogy a külső szem és a belső szem nem ugyanaz. Na, ha külsőleg mindez idáig vak volt, mégis volt benne egy egészséges gondolkozás. És azt mondta, bizony csodálatos, hogy ti Izrael vallási vezetői és tanítói vagytok, és ti nem tudjátok, hogy ez az ember honnan való, aki olyasmit cselekedett, amit még soha nem, öröktől fogva nem lehetett hallani, hogy egy vakon születettnek valaki a szemeit megnyissa. És nagyon egyszerűen azt mondta, ha ez az ember bűnös volna, ugye előzőleg mondta, a bűnöse, nem bűnös, nem tudom, amiben azt akartam mondani, nem ismerem az életét, de az biztos, hogy a szememet megnyitotta. Most pedig kimondta, hogy, és az ki van zárva, hogy bűnös legyen, mert az Isten a bűnösöket nem hallgatja meg. Itt az Isten hatalma nyilvánult meg által. Nem lehet ez az ember bűnös, mert általa az Isten hatalma nyilatkozott meg. És nézzük meg, mi volt erre a reagálás. Erre a nagyon világos beszédre vajon megnyílt a farizeusok, az írástudók szeme. Így olvasom a következő versben, a 34. vers, feleltek és mondták néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Tehát elővették azt az érvet, ami megint logikátlan volt, hogy te vakon születettél, ugye, és ezt ők annak tulajdonították, hogy valami bűne van, és az Isten csapása van rajta, de hát közben az Isten meggyógyította, csodálatosan visszaadta a látását. Mégis azt mondták, te mindenestől bűnben születtél, te tanítasz minket, és kiközösítették őt. És amikor Jézus
később ezzel az emberrel találkozott, akiről meghallotta, hogy hogy bántak vele, akkor kinyilatkoztatta magát néki, hogy ő a megígért megváltó, és ez az ember hálás hittel elfogadta. És akkor tett Jézus egy megjegyzést, így olvasom a 39. verstől. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele volták, és mondták, avagy mi is vakok vagyunk. Jézus nem szólt egy szót sem, de mégis találva érezték magukat, és azt mondták, avagy mi is vakok vagyunk. Mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Tehát ha egy állapototok, egy helyzetetek lenne, amiről nem tehettek, hogy tudatlanságban vagytok, akkor nem lenne bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Kedves gyülekezet, ez a történet is gondolkodtasson el bennünket, hogy milyen kemény tud lenni, és milyen nehezen gyógyuló a lelki vakság. És nem mondjunk ellent Jézusnak, hogy én rám ez nem vonatkozik, hogy szemgyógyító íral kedd meg szemeidet, hogy lásd. Olyan sokszor hallottam, hogy emberek milyen könnyen mondják magukra, én igazságos vagyok, én mindig igazságos vagyok. Rengeteg igazságtalanságra jövünk rá saját magunkkal kapcsolatban. Hányszor fájóan gondoltam arra, hogy milyen igazságtalan láttam ezt a dolgot, vagy milyen igazságtalan ítéltem meg egy helyzetet. Nem szándékosan, de egyszerűen azért, mert beteg a gondolkozásunk, és nagyon-nagyon könnyen tévedünk és hibázunk. És akkor tulajdonképpen mire vonatkozik Jézusnak a tanácsa, amikor azt mondja, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, és láss. Ahogy említettem, legelőször is arra akar minket késztetni, hogy bizalmatlanok legyünk mindig önmagunkkal szemben, és ezt a tudom, tudjuk, mi tudjuk, biztosan így van, én jól látom, és ezt a nagy határozottságot, ezt a nagy vehemenciát, amivel képviselünk sokszor egy-egy álláspontot, erről mondjunk le, és legyünk sokkal alázatosabbak a beszédünkben, az állásfoglalásainkban. Ne mondjunk azonnal véleményeket, és ne szögezzük le azokat a legnagyobb határozottsággal, mert Jézusnak a tanítása mindenképpen alázatosságra int minket. Szeretnék még egy igét idézni Ézsaiás próféta könyve 5. fejezetéből. Jól olvasom, Ézsaiás könyve 5. fejezetéből a 20. és a 21. verset. Tehát Ézsaiás próféta könyve 5. fejezetéből olvasom az igét. A 20. és a 21. verset. Ez összegezi mindazt, amit Jézusnak a tanácsa tanít minket. Abban a vonatkozásban, hogy bizalmatlanok legyünk önmagunkkal szemben. Így olvasom. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétségé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. És kikre vonatkozik ez, hogy ebbe a hibába beleeshetnek? Nézzük a következő verset. Jaj azoknak, akik maguknak, bölcseknek látszanak, eszeseknek önnön maguk előtt. Ez a Biblia egyik legkülönösebb jaj kiáltása, nem? Olvassuk el még egyszer. Jaj azoknak, akik maguknak, maguk szemében bölcseknek látszanak, és eszeseknek önnön maguk előtt. Mert ha mi bölcseknek érezzük magunkat belül, és azt gondoljuk, hogy ítéleteink mindig biztosak, és mi mindig jól látunk, és ezeket azonnal nagy határozottsággal leszögezzük, akkor nagyon könnyen beleesünk abba, amit az előző vers mond, hogy a gonoszt jónak mondjuk, és a jót gonosznak. És összetévesztjük a dolgokat, és ezzel elsősorban önmagunknak súlyos károkat okozunk. És mi az a gyógyszer, amit Jézus ígér, hogy szemgyógyító írral kedd meg a te szemeidet, hogy láss? A Biblia ezt a jelképet is nagyon egyértelműen azonosítja. A szemgyógyító ír Isten beszéde. Így mondja a 19. Zsoltárban az ige. Az Úrnak beszéde tiszta, megvilágosítja a szemeket. Vagyis élessé, tisztává teszi az ember lelkilátását. Megkérdezem, miért szemgyógyító ír az Isten beszéde a Biblia igéi? Egyszerűen azért, mert az igazság beszéde. Mert a Bibliában nincsenek pózok, a Bibliában nincsen elferdített igazság. Ilyen mai szóval élve a Bibliában nincsen ilyen csúsztatott beszéd. A Biblia minden szava színtiszta igazság. A Bibliában nincs kompromisszum, nincs megalkuvás igaz és hamis között. Valaki például egyszer elolvassa a példabeszédek könyve bölcs mondásai, tele van ilyen ellentétes gondolatritmusokkal. Ez az igaz, ez a hamis. Érzi az ember, a kettő között olyan éles a határ, teljesen világosan elkülöníti a kettőt egymástól.
A Biblia az igazságnak a beszéde. Nevel bennünket az igazságos gondolkozásra. Azt írja Pál apostol a Timóteushoz írt második levélben, a híres igéket azt hiszem mindjárt ismerjük. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos, alkalmas, az igazságban való nevelésre, mondja előzőleg, hogy hasznos, alkalmas a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Elismerjük, hogy szükségünk van az igazságban, az igazságosságban való nevelésre. Állandóan szükségünk van rá, és hadd tegyem fel a kérdést, hogy milyen gyakran van rá szükségünk. Jézus azt mondta, szemgyógyító írral kedd meg a te szemeidet, hogy láss. Milyen gyakran kell ezt az orvosságot használnunk? Azt mondtuk, hogy a szemgyógyító ír az íge, mit mondott Jézus az ígéről? Azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden ígéjével, amely az ő szájából származik. Ebből azt érthetjük meg, hogy az ígére, mint a kenyérre, mint az ételre, az italra minden nap szükségünk van. És hogyha ez a szemgyógyító ír, akkor ebből a hasonlatból következik, hogy erre a szemgyógyító írra minden nap szükségünk van. Ezzel mindig meg kell kenni a szemünket. Állandóan kell, hogy az igazságosságra neveljen bennünket. Állandóan kell, hogy kijavítsa a mi elfogultságainkat. Állandóan kell, hogy csiszolja, erősítse az igazságos gondolkozást, a tiszta látást bennünk. És még egy kérdés. Azt mondja továbbá, nem csak azt mondja, hogy a szemgyógyító ír, az Isten ígéje, és a kínálom neked ezt a szemgyógyító írt, hanem azt mondja, kend meg vele a szemedet. És bár a Biblia az igazságnak a beszéde, nem biztos, hogyha kézbe vesszük, akkor meg is kenjük vele a szemünket, és tisztán fogunk látni. Mert lehet a Bibliát úgy olvasni, hogy egyszerűen ismereteket akarunk belőle szerezni, vagy egyszerűen vallásos kötelességből olvassuk, vagy egyszerűen jelent egy szellemi gyönyörűséget nekünk, vagy esztétikai gyönyörűséget, de nem kenjük meg vele a szemünket, mert nem alkalmazzuk önmagunkra. Határozottan kimerem mondani, hogy a Bibliát kárára is olvashatja az ember. De most nehogy azt gondoljuk, hogy akkor olvassuk kárunkra, ha valaki kételkedve olvassa és ellentmondásokat keres, elfogultabb benne. Nem. A Bibliát nyugodtan ballatóra lehet fogni, fel lehet tenni a kérdéseket, utána lehet járni mindennek. Természetesen olyan is van, mikor valaki, hogy így mondjam, egy ilyen már beteges kétkedéssel olvassa, az az ember is kárára olvassa. De úgy lehet kárunkra olvasni a Bibliát, ha csak tényleg ismereteket szerzünk belőle, de ezeket az ismereteket nem alkalmazzuk önmagunkra. Erre mondja az Pál apostol, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz. Igen, ez lesz a dolognak az eredménye, hogy halmozzuk a sok ismeretet a Szentírásból, de mivel nem alkalmazzuk önmagunkra, mivel ezzel a szemgyógyítóirral nem kenjük meg a saját szemünket, azért végül az ismeret felfuvalkodottá tesz. Nagyok leszünk az elméleti ismeretben, de nem alkalmazzuk önmagunkra. És felteszem azt a kérdést, hogy lehet önmagunkra alkalmazni? Csak is a Szentlélek által. Az Isten lelke az, aki segít nekünk, hogy amikor belenézünk ebbe a tükörbe, a Biblia igazságos igéibe, akkor ennek a fényében a tulajdon igazságtalanságaink, a tulajdon helytelenségeink lelepleződjenek. Ugye így mondta Jézus, hogy a Szentlélek elvezérel minket minden igazságra, és nem egyszerűen az elvont elméleti igazságokra, hanem arra, hogy önmagunkat lássuk, és önmagunkra tudjuk alkalmazni az igét. Ezért valahányszor kézbe vesszük az Bibliát, akkor egy pillanatra úgy rendezzük az érzéseinket és a gondolatainkat. Előveszem, és akkor arra gondolok, hogy most hozzáfogok magabiztosan, hogy okosabb legyek, többet tanuljak, többet tudjak a Bibliából. Ne így vegyük kézbe. Hanem egy pillanatra hajtsuk meg a fejünket, és mondjuk azt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Mondjuk magunkban azt, hogy Uram, nevelj az igazságban. Uram, segíts, hogy ebben a tükörben én lássam magamat. Az én számra akkor jelent ma a legtöbbet a te igéd olvasása, ha valamiben megfed, megjobbít, megint engem. Ha valahol helyre igazít engem, ha ezzel a lelkülettel vesszük kézbe a Bibliát, és ha kérjük, hogy a Szent Lélek segítsen azt nekünk igazán megérteni és önmagunkra alkalmazni, akkor a szemgyógyító írként tudjuk használni a Bibliát. És én szívemből kérek mindenkit, mindannyiunkat, önmagamra is alkalmazva ezt az igei felhívást, hogy küzdjünk azért, hogy ne múljon egyetlen nap sem, amikor ezzel a lelki hozzáállással
mély tisztelettel kezünkbe vesszük a Bibliát. Azzal az alázattal, hogy nekem erre az igazságra nevelő eszközre szükségem van. És kérve a Szent Lelket, hogy alkalmazza én rám, és igaz, tiszta, éles gondolkozáshoz segítsen, igazságos gondolkozáshoz, hogy úgy lássam a dolgokat, ahogy Isten lát. Legyen ez az életünknek a jelmondata. Dávid a Zsoltáros ezt írja a Zsoltáraiban, Uram, ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől szabadíts meg engem. Egy másik helyen ezt mondja alázattal, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Tehát nem elég, hogy ott van az ige, de nyisd meg az én szemeimet, hogy én szemléljem, és ebben a tükörben lássam magamat. Ismét másik helyen azt mondja, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Fogadjuk meg Jézus tanácsát. Ő azt mondja, szemgyógyító írral, kend meg a te szemeidet, hogy láss. Használjuk naponta ezt a gyógyszert, és ha naponta használni fogjuk, akkor nagyon méltányos, nagyon türelmes, nagyon meggondolt lesz az ítélkezésünk, és nagyon érzékeny lesz a lelkismeretünk, és nagyon, nagyon pontosan alkalmazzuk önmagunkra mindazt, ami az Isten igéjében van. Ebben segítsen meg a Jóisten mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen. Szerető Jóistenünk, mennyei Atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük ezt a tanácsot, hogy szemgyógyító írral kenjük meg a mi szemünket, hogy lássunk. Urunk, bocsásd meg nékünk a mi gyakori magabiztosságunkat. Bocsásd meg azt, hogy sokszor a te ígéd ismeretében is a természetes és egészséges alázat helyett a magabiztosság és az önigazultság öltönyét vesszük magunkra. Urunk, kérünk, leplezd le ezt előttünk, hogy mindig meglássuk magunkat, amikor ez bekövetkezik, és add, hogy elszégyeljük magunkat, hogy keresztény létünkre ebbe a tűrbe, ebbe a hibába beleesünk. Segíts, Urunk, hogy mi kérkedve magabiztosan sohasem mondjuk azt, hogy én tudom, mi tudjuk, ez biztosan így van. Segíts, Urunk, hogy mindig érezzük a mi nagy hiánybetegségünket és a mi gyengeségünket, és add, hogy úgy vegyük kézbe a te ígédet, mint akik nem csupán elméleti igazságokat szeretnénk abból tanulni távolról sem, hanem mint olyan gyógyszert, amely naponta javítja, gyógyítja, ami könnyen elvakuló, könnyen elhomályosuló látásunkat. Urunkat, hogy mindig a szívünkben legyen ez az igény, hogy szeretnénk mindent úgy látni, ahogy te látsz. Szeretnénk úgy látni magunkat legelőször. Szeretnénk más emberek problémáit, gondjait, az élet különböző helyzeteit úgy látni, ahogy te látod. Kérünk, nevelj bennünket az igazságosságban, a tiszta gondolkozásban, az éles látásban. Köszönjük, Urunk, hogy megértetted velünk, hogy ezek a legnagyobb értékek, az erő, a szeretet, a tiszta gondolkozás. Segíts, Urunk, hogy ezt elnyerjük tőled. Áldj meg, kérünk, minden jelenlévőt. Te tudod, Urunk, hogy ki milyen gondokat, terheket visel. Add, hogy mindenki elnyerje ma itt a te áldásodat, és békességgel, reménységgel távozzék erről a helyről. Nyújts mindannyiunknak vigasztalást és reménységet. Áld meg közöttünk még a kisgyermekeket is, és add, hogy ők is megőrizzék szívükben a te ígédet. Hallgasd meg imádságunkat, kérünk, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.

Rátérek egy igazán miskolci költőre, azt hiszem, hogy Miskolcnak híresebb költője nem nagyon fog születni. Szabó Lőrinc tényleg mindent tudott, amit a költészetről tudni lehetett. Valami egészen rendkívüli költői tehetség, olyan, mint Vörös Sándor, mindenben tud írni. Nem csak a két kötetes versgyűjteményét ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, hanem van egy ennél sokkal vastagabb kétkötetes műfordítás gyűjteménye, az a címe, hogy Örök barátaink. Ha lehet itt miskolci antikvárokban megszerezni, azért is érdemes megszerezni, mert például benne van Shakespeare-nek több mint 150 szonettje. Ezt is ő fordította le, többszörösen lefordította, mindig javított, csiszolgatott rajta. A kínai versektől Goethéig az fél világirodalom legnagyobb művei benne szerepelnek. Örök barátaink, ez a címe több kiadást is megért. És nagyon érdekes, hogy a saját válogatásában, tehát nem időrendben megy, meg nem úgy, hogy nemzetek szerint megy, hanem ő elkezdi, hogy neki melyek voltak a legkedvesebb versek a világirodalomból, a legnagyobb versek, miket fordított le, és így állítja össze tulajdonképpen egy olyan világirodalmi összeállítás, mint amit én itt a magyar költészettel kapcsolatban a világ szemmel megpróbáltam. Tessenek most, ugye a lapot mindenki megkapta, de néhány sort, hogy a Miskolchoz kötődését igazoljuk, a Tücsök zenéből szeretnék felolvasni. A Tücsök zene Szabó Lőrincnek egy óriási vállalkozása, 370 vers. 300, hát kimondani is sok, mert ugye ez kb. 4-5 kötetnyi vers. 370 vers, 18 soros mindegyik vers, teljesen kötött formában, és 370 versben mondja, az egész életét versben elmondja. Amikor születik, a következő verset írja erről. Halkulsz, tücsök szó, miért, hová viszel, Miskolc, 1900, semmi jel, á, itt még néma vagy, mástól tudom, valaki kiejtett az ablakon, de már is zendül képeit sora, konyha, gang, kert és sok kukorica, majd az utcán túl tisztán felragyog a sakkockatáj, földek, házsorok, teleplége, por vagy sár volt az út, Zoltán bátyám csizmája egyszer úgy beragadt a hóban, hogy ott maradt, messziről hallottuk a vasutat, görgő, robaj, fügy, mozdonydohogás, ott dolgozott az apám, csupa máz, olaj és korom volt, ha megjött a kék munkaruhát, anyuka mosta, szép piros sárkány repült a rét fölött, s te is ott voltál mindenütt, tücsök. De amikor ír egy ilyen elragadtatott visszatekintést, tessék megnézni, mi a következő darab, ez volt a 6-os, a 8-as, most jön a 9-es. Szép volt, Isten volt, egy volt a világ, tél, tavasz, nyár, ősz, meghitt tarkaság, égen és földön mosolygott a rend, a nap hajnalban mindig megjelent, mennyei munkás, hős, nagyra becsült, barát, aki velem kelt és feküdt, és fűtött nekem és világított, fák közt a kert száz tűz szeme nyitott, és eső jött és elverte a port, s éjjel szeliden csőzködött a hold, s mindezt nekem tették személyesen, és érdekes volt látni, hogy milyen ügyes az ember, én is az leszek? Miért ne, ha csak a farkas meg nem esz? Borzongó percek, s naphosszú öröm, a tengertől még nem váltam külön, nem voltam sziget, imák és csodák, szép volt, Isten volt, egy volt a világ. Így emlékezik vissza 1900-ra, amikor itt Miskolcon megszületett, hogy szép volt, Istenben még hittek az emberek, tehát Isten volt, meg egy volt a világ. Hát utána jött a nagy világháború, és 1914 óta, tehát 111 éve, biztos, hogy már 1000 repeszre törött szét a világ. Egy ilyen nagyon nehéz korban született, és mivel édesapja a MÁV-nál dolgozott, ezért ahova helyezték neki is, és a családnak is mennie kellett. El kellett menni Debrecenbe, el kellett menni Balassagyarmatra, Budapestre. Végig jártak néhány várost, itt nevelődött fel Szabó Lőrinc. A tanulmányai közben, mint egy úgy véletlenül, ezt is elmondja a versben, rátalál a költészetre, és rátalál arra a költőre, akit ő leginkább megcsodál, és Budapesten találkozik is vele. Sőt, ez a költő szinte, mivel neki gyermeke nem volt,
és fia sem volt, örökbefogadott lánya volt, Ildikó, ugye ez Babits Mihály. Szabó Lőrincet tulajdonképp fiának tartja. Ugye Babits 1883-as, Szabó Lőrinc 1900-as, majdhogy nem gyermeke is lehetett volna, a saját lakását osztja meg vele Babits. Ott lakik Babitssal, a legnagyobb magyar költővel, közvetlenül ellesi a költészetnek a műhelytitkait. Mind a mai napig például Szabó Lőrinc lejegyzésében ismerik az összes Babits vers keletkezés történetét. Két vaskos kötetben ezt kiadta, mert kiszedte Babitsból, és ezt megírta. Először egyébként Babits jövendő feleségének udvarolt Tanner Ilonkának, aztán végülis nem ő vett el, hanem Babits. És néhány év után aztán persze viharosan elválnak, ez a 20-as évek elejéről van szó. 1922-ben megjelenteti első kötetét Szabó Lőrinc, utána majdnem minden egy évben, két évben külön köteteket jelentett meg, mint hogy a felolvasott két versből is tetszettek látni, hogy áradóan ír, nincs neki akadály, mindent tud, a ritmusnak, a rímnek, a verscsinálásnak minden fortéja. Megvallom őszintén, hogy nekem azért nem kedves költőm, mert olyan sok mindent tud, hogy szinte játszik a költészettel, játszik a mondani valóval is, és én úgy nem tudtam annyira szívembe fogadni, mert úgy gondolom, hogy neki a költészet csak játék. Nem komoly dolog, csak játék, de ugyanígy vagyunk az eszmékkel is. Például egy 1932-es verse az Esteledik. Nagyon rövid vers, hadd olvassam fel. Bűn volt és szenny volt mennyi minden, ami nem is szenny. Hány Istent féltem és imádtam, aki nem Isten. Már esteledik a világ. Időm oly gyors és oly kicsi, csak egy Isten van, én vagyok. Csak egy bűn, nekem ártani. Szabó Lőrinc az, aki a magyar költészetben programmá teszi az ateizmust, programmá teszi az önzést. Azt mondja, egy igaz törvény van, az önzés, mindenki legyen önző, én önző vagyok. Szerelem? Hát a leghírhedettebb magyar szerelmes verset is ő írta meg, ez a Semmiért egészen. Semmiért egészen. Én semmit adok neked, te egészen add át magadat nekem. Félelmetes vers, nem is olvasom fel. Az önzésnek az apoteózis, hogy csak az önzés az igazi. Hiszen mindenki önző. A bogarak is önzők, az állatvilág is önző, ki maradt fenn az emberek között, az, akinek nagyobb a könyöke, akinek nagyobb a szája. Ez a világ olyan világ, hogy itt csak az érvényesül, aki velejéig önzés, velejéig romlott. Hát akkor álljunk be a sorba. Ha ezt kívánják tőlünk, álljunk be a sorba. Szabó Lőrinc ezért is távolodik el Babitstól, ugye, mert Babits egészen más lelki alkat. Külön utakra tér, de mind végig haláláig, 1958-ig Babitsot tartja nagymesterének, és a tiszteletét soha meg nem tagadta tőle. Az első vers, amit elemezni fogunk, a Hazám keresztény Európa. Ezért teszem ezt az elejére, mert azt szeretném önökkel megértetni, hogy nagyon sok költőnk azért ateista, azért tett ateista, azért gyalázta a vallást, a hitet, Istent, a Bibliát, mert a történelmi megvalósulásban olyan botrány kövekkel találkozott, ami kereszténység történt.

és arcába vágom, őrült, mocskos, aljas világ ez. Szabó Lőrinca a lázadásnak a jegyébe kezdte el a pályáját. Például van egy ilyen kötet, hogy Kalibán, vagy ilyen kötet, hogy a sátán műremekei. Tehát azt mondja, hogy, hogy az egész vallás egy álszenteskedés, ebből ő nem kér, a farizeizmus, a képmutatás a világon a legrosszabb ajánló levél a kereszténységhez. Kenyér s jog helyett a szegény csitítja karddal, üres éggel, és cinkos lelkiismeretét, avatag és modern mesét kell. 100 év, de már 2000 óta hány szent vágy halt meg gazd szívében, hazám, keresztény Európa, mi lesz, ha bukására döbben? Mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített, s mert jósága, hite, imája egyszer már mindent elveszített? Mi lesz, ha megjő pokoli lángszórókkal, gépfegyverekkel, vassisakos, pestishozó, bosszúálló angyalsereggel? Mi lesz, ha megjő Krisztus, és új országot teremt a földön? Ha elhullanak a banditák, s nem lesz több harc, se kard, se börtön, ha égi szerelmét a földi szükséghez szabjam a bárány, s újra megvált, ó, nem a jók, de a gonoszok vére árán, hazám, boldogtalan Európa, ha túléled a harcok végét, elbírod-e még te az Istent, a szeretetet és a békét? Csupa lázadás, fröcsögés, odavágás. De azt meg kell mondani, hogy sokban igaza van. Nem? Ha megkeresünk a magyar költészetből olyan verseket, amelyek arról szólnának, hogy mikor jön el Krisztus, vagy Krisztus hogyan avatkozik bele a küzdelmekbe, hát hoztam egy másik költőt, annak idején én azt gondolom, hogy amikor itt beszéltünk Juhász Gyuláról, talán nem említettem a Várta című versét, ezt most pótolom egy újabb 8 lapos Juhász Gyula válogatással, amit ott a Vártával zárok le, most az újabb sorozataimon már ezt használom. Juhász Gyula is így ír, a Várta. Fölégettem az összes hidakat, egyedül állok örök ég alatt. Nem kell a kincs, és nincs már szerelem, csak a magány s szegénység van velem. Nem lázadok már, és nem álmodom, és nem sírok a földi romokon. Meghaltam sokszor, és nem élek én, de mindeneknek bánata enyém. Jövő minden reményét ringatom, mint a vihart és fészket a falom. Így állok örök békességbe már, s az Istent várom, aki földre száll. Nagyon ritkák az ilyen versek, amelyek arról szólnak, hogy mikor jön el az Isten. Mikor avatkozik bele az Isten, mikor jön el Jézus Krisztus, hiszen ő megígérte a második eljövetelét, a hozzávezető út jeleiről is sokat beszélt, főleg Máté evangélium a 24. fejezetében és a jelenések könyvében, mikor jön el Jézus, és mikor veszi már ki a gonoszság kezéből a fegyvert. És ugye Szabó Lőrincnek a versének is a nagy része, mint egy kétharmada erről szól, tehát ő nem magyarázza, hogy mi a baj, azt mondja, hogy kenyér és jog helyett a szegény csitítja karddal, üres éggel és szinkos lelkiismeretét, avatag és modern mesékkel, 100 év, de már 2000 óta hány szent vágy halt meg gazd szívében, tehát számára az európai kultúra, az európai civilizáció, amiről ma olyan sokat beszélnek, hogy keresztény Európa. Azt mondja Szabó Lőrinc, mitől keresztény ez az Európa? Mitől? Hogy azt a nevet adta magának? Vagy azt a nevet adják neki? De mitől keresztény ez? És mikor késett le keresztény lenni? Akkor, amikor valahol a hatalommal, a politikai hatalommal a vallás kiegyezett a 4. századtól fogva, tehát ezt Szabó Lőrinc is világosan látja, és ezért mondja ő, hogy ő nem tartozik semmilyen egyházhoz, bár ugye protestáns ősei vannak, mélyen csalódott a vallásban, az egyházban. Mi marad ekkor az embernek? Azt mondja, a robot marad, hogy meg kell élni, reggeltől estig dolgozni kell, és a robot mellett némi élvezetek. Szabó Lőrinc nem volt egy ittas ember, vagy nem volt egy helyehújázó ember, neki a gyenge pontja a női nem volt. A magyar költészet legfélelmetesebb története fűződik hozzá, 26 évig folyamatosan csalta a feleségét, egy olyan valakivel élve, aki

0: Egy olyan nővel élve, aki aztán önkezével vetett véget az életének, mert ezt nem bírta, ezt a kettős játékot. Szabó Lőrinc, hogy hírét vette, hogy ez a szeretője öngyilkos lett, elkezdte megírni, mondom, az irodalmunk egyik leggyászosabb könyve, a 26. év. Ez 120 szonett az öngyilkos szerető emlékére. Egy nő, aki föláldozta az életét, tudván, hogy Szabó Lőrincnek felesége van, gyerekei van, tudván, hogy ő a Lóczi versekkel, mint gyerekversköltő is bevonult a magyar költészetbe. Egyszerűen aztán Szabó Lőrinc is ennek hatására összeomlik, hamar ő is meghal, de hát Budapesten anekdotákat meséltek, én is hallottam egyik előadáson arról, hogy ugye a Rózsadombon megy a busszal Szabó Lőrinc, egy hölgy felszáll a buszra, nagyon csinos a hölgy, leül, és Szabó Lőrinc elkezdi hangosan részletezni, hogy ki ez a hölgy. Most látja először, csak elkezdi kívülről lefesteni, hogy milyen szép ez, meg az, meg amaz. Szerencsétlen hölgy, de a következő busz megállónál rögtön leszáll. De még a halálos ágyán is a női nem után szaladt, még a kórházban is, tehát valami fékezhetetlen kély vágy lakozott benne, amit egyébként a verseiben sokszor felpanaszol, férfi légy tiszta legalább a homlokottól fölfelé, ugye ez az ő híres verse. No de számunkra az a megdöbbentő, hogy egy ilyen élettel és egy ilyen programszerű materializmussal és ateizmussal nézzük az egy pohár vizet például. Ez egy nagyon érdekes kis verse, nagyon sok ilyen kis verse van. Ezt a versét egy kávéházi teraszon írta, valakit várt, a pincér kihozott neki egy pohár vizet, és hogy rásütött a napfény, egy pohár vízre azért nehéz jó verset írni, de ez tényleg egy nagyon jelentékeny vers. Hogy a napfény ráesett, szinte szívdobogva nézem ezüst szikrás börtönében az ezüst hideg vizet. Víz még sose láttalak, és lelkem sok szennye bűne, boldogtalan megszégyenülve érzi, milyen tiszta vagy. Jég vagy, tűz vagy, gyönyörű, tündértestű mesztelenség, voltam én is, és leszek még, mint te, olyan egyszerű. Jöjjetek, igaz imák, jó vizek öntözzetek meg, és kit oly rosszul szeretlek, válts meg égi tisztaság. Most mi ez a vers? Ez a vers nem vágyakozása, megtisztulása, nem vágyakozás az igaz életre. Ezzel fejezi be, hogy kit én oly rosszul szeretlek, válts meg égi tisztaság. Mintha azt mondaná az egész költészetével, hogy az egyház nem, az emberek nem, de Isten igen, Krisztus igen, megváltásnak kell lennie, és valahogy ilyen kell, hogy legyen a megváltás, hogy én is olyan legyek, mint ez az átható, tiszta víz, ami itt van előttem egy pohárban. Milyen gyönyörű részletezés, ugye? Nagyon egyszerűen kívül, hogy a napfény ráesett, szinte szívdobogva nézem, ezüst szikrás börtönében az ezüst hideg vizet, hogy egy pohárba ott van a börtönben. Víz még sose láttalak. Hát most döbbenek rá, hát hányszor látott már pedig vizek, de most döbben rá, és lelkem sok szennye bűne boldogtalan megszégyenülve érzi, milyen tiszta vagy. Tehát minden ember azért nem csak testi tisztaságra vágyik, hogy este, hogyha hazamegyünk, akkor megmosakodjunk, lefürödjünk, hanem lelki tisztaságra is vágyik az ember, hogy a másik ember szemébe tudjak nézni, hogy rendezett legyen a belső életem, a lelki ismeretem tiszta legyen. Szóval jég, vagy tűz, vagy gyönyörű, tündértestű mesztelenség, voltam én is, és leszek még, mint te, olyan nagyszerű, hiszen előbb mondta el, hogy szép volt, Isten volt, előbb olvastam a Tücsök zenéből, és minden egy volt. Valahogy mindenki a gyerekkorában ott hagyja valahol a tisztaságot, az Istent, mindent, és később döbben rá, mint itt 32 éves korában, jöjjetek igaz imák, jó vizek, öntözzetek meg, és kit oly rosszul szeretlek, válts meg égi tisztaság. És kedves hallgatók, azért tettem a harmadik verset ide, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a materializmus sem materialista vers. Ezt régen nagyon sokszor közölték, főleg az 50-es, 60-as években, mert hát a magyar irodalomban kevés költő írt ilyen címmel verset, hogy materializmus. De hogyha jól odafigyelünk, ez a materializmus valami csodálatos ver, csodálatos bibliai eszmét fejez ki, sőt, mondhatnám, hogy ezt a bibliai eszmét más magyar költő így nem is tudta kifejezni. Tudjuk, mi ez a bibliai eszme? Hogy ne nézzük le a testet. Ne nézzük le bennünk az anyagi valóságot. Hiszen a Biblia is azt mondja, hogy nem tudjátok, mondja Pál 1 Korintus 6, nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó szentélek templom, és nem a magatoké vagytok. Általában vallásos emberek ugye a lélekről, hogy a léleknek ilyen, meg olyan csodái, meg csodálatos vonásai, de Szabó Lőrinc itt napfényre hozza, hogy a test és a lélek egymástól elválaszthatatlan, és ha csodálatos a lélek, ugyanolyan csodálatos a test is. Ugye a testet általában a görög kultúrától fogva, orfikusoktól, Pitagorásztól, Plátontól fog, úgy lenézték, hogy a test csak egy alacsonyabb rendű valóság, az emberben, ami magasabb rendű, az a lélek. Na de a kereszténység azt tartja, hogy a mi testünk, nem a lelkünk, a testünk a bennünk lakozó Szentlélek temploma. Tehát test és lélek összefonódik, ne nézzük le a testet. Ahogy az ember köteles a testét ápolni, jókarban tartani, nem halálra dolgozni magát, nem kialvatlanul élni, szóval a test az ugyanolyan csoda, mint a lélek. És a Szabó Lőrinc maradéktalanul kifejezi. Ilyen hatalmas vers egy bibliai gondolatról, talán ő nem a bibliai gondolatot akarta kifejezni, de valamit észrevett, valamit megfigyelt, és így óhatatlanul egy bibliai eszme legnagyobb propagátorává válik. Ilyen sokszor megtörténik, hogy valaki támadja a Bibliát, aztán az élet más területén valamin elámul, kifejezi, és óhatatlanul egy nagy bibliai tanításnak a legnagyobb propagálójává válik. Materializmus. Az utcán néha megállok, s riadtan nézem, amit sohasem láttam eddig. Mindenütt új istenek lelke vedlik, és kísértetek járnak az anyagban. És az aszfalt már nem aszfalt alattam, és lépni már sehova sem merek, hisz mindenütt rejtett életeket roncsolok szét ok nélkül valahol, az anyagban, mely értem robotol. Anyám az anyag, jóságos csoda, vacogott a fogam a szörnyű télben, és jött a szén, hegyekről jött a fa, s mágiára dobta testét szótlan értem, és jött a kő, és a felhőkbe mászott, s barlanggal vett körül és kivirágzott, hogy szebb legyen szememnek, s jött a vas, s jön a vas minden nap, kalapács lesz belőle, és szerszám, és kovács, és saját magát veri, karjai nem unják meg házamat tartani, s mások görbülnek, sülnek és kihűlnek, lappálapulnak, köré kerekülnek, izzadnak, kopnak, dolgoznak, romolnak, napszámosai oly örök nyomornak, mely az állatnál is önzetlenebb. Simul a gumi autóm kerekére, érszmadár libben, hogy hátára üljek, a benzin fölrobban csak, hogy repüljek, s mind a többi cipőm és ruhám és bútorom, poharam, ceruzám, edényem, lámpám, könyvem, olajam, és mind a többi minden, ami van, gyorsaságom, kényelmem, gyógyszerem, mámorom és tüzem és ételem, és rezgő húrok s billentyűk zenéje jön-jön elém, hogy életem föléje, húsomon kívül s húsomon belül kígya lelkét, és kegyetlenül szemétté rongyá, undorrá ürítse a jóságos és nemes anyagot, mely értem öltött ezer alakot, és nem bánja, hogy förtelembe hal e földön túli önfeláldozásban. Barátaim, hogy tudjak hinni másban, mint az anyagban? Egyetlen valóság az anyag, s nincs több oly igazi jóság, mint az övé, ki minden pillanatban milliószor megalázza magát hűtlen fiáért, kinek neve lélek. Az anyag öngyilkossága az élet, s hogy lássak szebbet, jobbat hol keressek, szégyenkezőbb hálával kit szeressek, mint a türelmes, tiszta anyagot, akit a pap csak gyalázni szokott, s bántalmazni a tiszteletlen ember, sose kérdezve, miért fut, miért liheg, miért dolgozik hús, föld, fa, érc, üveg, növények teste, ezerféle vér, mely valahol s valahogy mégis él, rejtett gerincek titkos veleje, testelen mozgások szent ereje, miért dolgozik érettünk szüntelen, alázatosan, stürelemesen, miért dolgozik, mondjátok meg miért, miért dolgozik a test a lélekért. Nem nagy vers? Szinte egy szusza, mint amikor kieresztik ugye a mozdonyból a gőzt. De elég hosszú kieresztés, ami azt illeti. Micsoda virtuóz technika, a felsorolások, a kérdések, nagy, nagy retorikai alakzat, és a végén előkészíti ezt, földön túli önfeláldozásról vesz, és a végén kizengeti a verset, miért dolgozik a test a lélekért. Na de ezt mondja a Biblia. A Biblia azt mondja, hogy ne válasszuk szét a testet és a lelket. Mi tanítjuk a főiskolánkon, hogy ez a pogány felfogás. Itt van a test, az alávaló, itt van a lélek, amit halhatatlannak mondanak. A Biblia nem mondja halhatatlannak. A Biblia azt mondja, hogy vette az Úristen az embert a föld porából, lehelte bele az élet leheletét, így lett az ember élő lélekké. Tehát mi az ember? Az anyagnak és az isteni életadó leheletnek a találkozása, és így leszünk mi emberi személyiség. Az anyagvilágot áthatja az isteni értelem és erő, és megszületik a nefes hajjá. A nefes hajjá az élő lélek. Mi emberek élő lelkek vagyunk, de mi az élő lélek? Nem lehet külön választani bennünket a testet meg a lelket. Élő lélek vagyunk. És mi is föltetjük a kérdést, hogy miért dolgozik a test a lélekért? És miért beszél a Biblia sokat az egészségügy törvényeiről, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a legsikeresebb könyvünk, amelyet már legalább a 8.-10. kiadását tartom a kezemben, a Biblia helyes táplálkozásról. Na de a Bibliának miért vannak törvényei a helyes életmódról? A Biblia miért mondja meg azt, hogy tisztátalan ételeket ne együnk? A Biblia miért óv bennünket a szeszes italoktól és mindentől, ami tönkre teszi az egészségünket? Azért, mert az anyagra, a testre oda kell figyelni, az Istennek ugyanolyan csodálatos ajándéka. Ugyanúgy Isten teremtette az élettelen atomot, a molekulát, mint ahogy az élő világot, és minden az Isten teremtménye, és hogy Szabó Lőrinc ezt úgy felsorolja, és akkor itt is néven nevezi az egyház bírálatát, hogy akit a pap csak gyalázni szokott, és bántalmazni a tiszteletlen ember, mert sokszor azt mondjuk, hogy a rusnya test, meg az a porhüvely. Hát ilyeneket mond a hétköznapi, hogy rusnya test, meg porhüvely. Persze közben azért mindenki ápolgatja, meg csinosítja a testét, de azért mindig az a gyarló test, meg az a soha nem engedelmes test. Én azt gondolom, hogy akkor leszünk igazán keresztények, amikor nem csak a gondolataink tisztaságára ügyelünk, hanem arra is, hogy mindig ugyanolyan egészségben éljünk, és rendelkezésére tudjunk állni a másik embernek. Mert az egészség, a testi egészség és a szeretet, mint a lelki egészség csúcsa, ez így fonódik össze, hogy az szereti a másik embert, aki azért ügyel, nem azért ügyelek a testemre, mert hogy én jól nézzek ki, vagy hogy fitness szalonokba járjak, és ott dicsérgessenek, nem föltétlenül szükséges ilyenekbe eljárni, azért kell jó karban tartanom a testi állapotomat, hogy a másik embernek a szolgálatára tudjak állni. Valóban igaza van Szabó Lőrincnek, ez egy földön túli önfeláldozás, amit az anyag csinál. Az anyag is átszellemesül ebben a versben, és ebből lehet tanulni. Szintén hatalmas verse Szabó Lőrincnek, ha fordítunk, a Wang An-si. A Wang An-si a modern magyar költészetnek egy hasonlíthatatlan nagy verse. Egy kínai bölcsnek a nevét rejti ez a különös név. Szabó Lőrincnek a Zhuangzi álma, meg keleti tájakra is vonzódott, de nem azért, mert buddhista lett volna. Egyszerűen bizonyos igazságokat lesett el. Hát itt is egy nagy igazságot fejez ki, és ez a nagy igazság szintén egy nagy bibliai igazság, amit ma Magyarország elfelejt. Az, hogy nem lehet a Földön létrehozni keresztény államot. A Földön keresztény államot a Földön Isten országát létrehozni, ez olyan porhintés az emberek szemébe, aminél nagyobb porhintés kevesebb van. De mégis mindenki kereszténynek látja. Mégis amikor erőszakkal bevezetik a hittant, amikor ráerőltetik az emberekre a vallást, mondani, hogy akkor majd erkölcsösebbek lesznek az emberek, nem lesznek erkölcsösebbek, nagyobb farizeusok lesznek. Igaza van az előbbi versnek, hogy farizeus Európa nem lesznek erkölcsösebbek, mert Jézus soha nem engedte meg, hogy erőszakkal terjesszék a tanításait. De itt ez a vers ezt mondja el, egy 13. századi történet, állítólag megesett ez Kínában, de hiánytalanul elmondja Szabó Lőrinc, olvassuk. Wang Gansi, hiába hallotta ezerszer Shen Tsung a sárkánytrón ura, nincs remény, és ilyetten nézett a remete Wang Gansira. Jobb nem tudnod, hogy mi van ott kint, dörögte 3000 év, és a tanácsban csak a szent bölcs Wang Gansi rázta a fejét. Fejét rázta, és így kiáltott, de tudd meg, s ne felejtsd soha, én Wang Gansi neveltelek föl, én és a filozófia, most tied a trón, megcsináljuk, mit még senki sem mert akart, az Isten országát a földön, én a gondolat, s te a kart. Micsoda erő, ugye érezzük, hogy szinte ilyen drámai párbeszéd. Európában is volt ilyen történet, csak Szabó Lőrinc nem azt verselte, meg nem tudom, hogy tetszenek-e arról tudni, hogy amikor Szicíliában egyszer egy nagy király került a trónra, akkor azt mondta, hogy én arra szánom az életemet, hogy egy igazságos társadalmat létrehozza. Ki a legnagyobb bölcs ma a világon? Kérdezte ezt időszámításunk előtt az 5.-4. század fordulóján, megmondták neki, hogy Platón. Platón? Akkor elküldetek Aténba, elhívta Aténból Szicíliába Platónt, és azt mondta, hogy szabad kezet adok neked, te a bölcs, építsél egy igazságos társadalmat, mert a hadvezérek, a politikusok, a fejedelmek azok ostobák is, hatalomvágyók is, kiknek kell vezetni a társadalmat? A bölcseknek. Ha a bölcsek vezetik a társadalmat, biztos jó lesz a társadalom, csak hát soha nem engedik, hogy bölcsek vezessék a világot, mert mindenütt azok a gazember politikusok vezetik, azok meg csak a hatalmukra, a pénzre néznek. És akkor megtette Platont ez a fejedelem az országgal, és Platon hozzáfogott, hát ugye Szicília nem nagy földrész, tetszenek maguk előtt látni, a csizmánál ott egy kis morzsalék, és Platón belefogott, és egy-két év alatt iszonyú kudarcba fulladt az egész. Annyira bedühödött ez a fejedelem, Platont eladta rabszolgának. Mert olyan kudarc lett ez az egész. Hogy egy bölcs ember nem tud egy kis mini országból se egy jobb államot létrehozni. De mondom, ez Európában is előfordult 2400 évvel ezelőtt, de hallgassuk meg, hogy mit hozott a kínai példa. Császári, ne akarj tudni semmit, könyörgött a rémült tanács. Shen Tsung, könyörgött a szent, tárd ki varástornyod 4 ablakát. Ne császár, ne hallgass a népre, császár, hallgass meg a népedet. És szól Shen Tsung, az ifjú császár, Wang Gansi, én neked hiszek. A torony 4 felé kitárult, a tanács meghajtá fejét, és Shen Tsung, mint császár sosem tett, hallgatta, miért sír a nép. A 4 ablak 4 fele tárult, és begyűjtötte mindakint, mint fél Ázsia szíve néma viharként döngött odakint. S a vihar feljajdult keletről, császár, nincs munka, nincs kenyér, kifoszt a zsuzsorás, a kalmár. Sírt a millió torkú dél, a bér, a tőke zúgta az éjszak, és nyugat zúgta a papok. Sápantan hallgatta a császár a 4 beszélő ablakot. Sápantan hallgatta a császár, amit még nem hallott soha, hogy a szabadság nem szabadság, hogy a jog az őserdők joga, hogy a szegényt a fenevad pénz, mint a tigris a nyulat eszi, s a világ csak nézi a gyengét, és legfeljebb megkönnyezi. Döbbenetes ez a jelentedés is, mert sokszor, akik fönt vannak, azok elfelejtik, hogy honnan jöttek, és nem hallgatják meg az embereket, pedig az egész világ vérzik, de aki fölkerült a hatalmi létra tetejére, az elfelejti hirtelen, hogy ő honnan jött meg, hogy most mi van a világban. Ezt, hogy leírja Szabó Lőrinc, hogy ez a ifjú császár mivel szembesül, hogy a birodalmában mindenki szenved, és akkor elmondja, hogy nincs szabadság, nincs kenyér, a jog az őserdők joga, stb. Döbbenetes, amilyen tisztán, világosan, egyértelműen, annál filozófiai értekezésekben se lehetne világosabban fogalmazni. Irtózva hallgatta a császár, hogy átkozódtak a szívek, hogy elsírták mind, amit szemébe nem mondtak volna soha meg. Irtózva hallgatta a néma mennydörgést, amit a kulik 200 millió szíve vert, és az imát, ég fia, segíts! Az ablak bezárult. Hiába, nincs remény, mondta a tanács, de van, Törki Vangánszi, császár, akard, s itt lesz az új világ. Akarom, szólt és megölelte szent bölcsét Shen Tsung, akarom, tanítom voltál, most is az vagy, kezedbe minden hatalom. Tehát ugye a tanács az, hogy ne változtassunk, mert ha valakit változtat a világon, az csak rosszabb lesz. De azt mondja a Vangánszi, hogy király, most kezedbe került a hatalom, én neveltelek föl. Hát ilyen is volt Európában, nem csak Kínában. Kit nevelt Arisztotelész?
1: Nagy Sándor.
0: Nagy Sándor. Arisztotelész Nagy Sándor nevelője volt. Mi lett Nagy Sándorból? Kit nevelt Szeneka?
2: Nérót.
0: Van itt is történetünk, de jobb, hogyha elmegyünk Kínába, jó? Ne, itt ne Magyarország, meg ne Európa, valaki megsértődik, hogy a tyúk szemére lépünk. Menjünk el Kínába, nézzük meg, hogy Kínában mit hoz ez a kísérlet. És Wang Anxi dolgozni kezdett, és dolgozott 10 éven át. Védte a gyengét, törbe csalta a tigrist és a banditát, pénzt, műhely s bolt, az államé mind hirdette, és kereskedelem, s mit agy és kéz, mit munka termel, elosztom becsületesen. 10 évig dolgozott a szent bölcs, büszkén, hogy amit most csinál, 1000 év múlva is csak álom lesz más népek fiainál. Békét hirdetett, s ölt nyugodtan, ha ölni kellett neki, angyalok voltak katonái, s angyalok a hóhérai. 10 évig dolgozott Wang Anxi, és dolgozott mindenkiért. 200 millió szíve volt, és a vénvilág arcot cserélt. Látta roppant számok és tervek, bölcs kényszerben, hogy építik szerencse, önzés, bűns, örökharc fölé az ész s rend álmait. 10 év, s a szent hívta a császárt és a tanácsot. Kész vagyok, itt a művem. S az új világra kitárta a 4 ablakot. Boldogan hajolt ki a császár, Wang Anxi boldogan figyelt, köröttük a birodalomnak 200 millió szíve vert, mert akkor csak Kínába 200 millió emberét, most már tudjuk, hogy több mint 1,5 milliárd, de hát régen azért az a 200 millió nagyon sok volt. Ugye elmondja, hogy elkezdett Wang Anxi módszeresen a társadalom jobb létéért küzdeni. És küzdött, ha kell, kényszert is alkalmazott, ha kell, akkor bíróság is volt, hóhér is volt, a gonoszokat leverte, és 10 év múlva elkészült az új világ, az új rend. Csend volt, mint mindig, titok és csend, de hatni kezdett a varázs. Megszólalt 200 millió szív, s a titokból lett vallomás. Öld meg! Zúgta egy hang. Utána égig csapott a dűs a vád. Öld meg! Kit? Kérdezte a császár. Wang Anxit, a pokol fiát, a bölcsek bölcsét, a bolondot, a szentet, ördög szentje volt. Hallod? Nézett a bölcset Shen Tsung. Öld meg! Mindenkit kirabolt. Öld meg! Az átok, mint a tenger, özönlött a császár felé. Őrültek! Kiáltott Wang Anxi, és kilépett a nép elé. Őrültek! Elűztem a kalmárt! A tiéd épp úgy becsapott, bankpénz helyett, de katonákkal hajtottad be a kamatot, az úri tőke, spiclik élet, a papok, azért nincs eső, munkahadsereg, mint a börtön, jövőtök, ma kell, nem jövő. Nagyon nagy verszak ez, ami most volt. Ugye jót akart, és kiderül, hogy az a jó, amit az emberekre rákényszerítenek, már nem jó. Mert vagy az emberek maguk kívánják a jót, és akkor megmaradnak benne, de ha a jót kívülről kényszerítik az emberekre, azt átoknak érzik. Lásd szocializmus. Szocializmus sok jót akart az emberekre rákényszeríteni, nem? Mert jó volt az, hogy mindenki jutott kenyérhez, mindenkinek volt háza. Sok jó, csak rákényszerítették. És az emberek azt mondták, hogy jobb nekem önzőnek lenni. Minek jusson mindenkinek elég falat. Nekem több jusson, hogy a másiknak mennyi jut, az nem érdekel. Tehát miért nem lehetséges az Isten országát megvalósítani itt ezen a földön? Mert arra várhatunk, hogy minden ember belülről lássa be a jót. Az soha nem fog megkövetkezni. Ha meg ezt le akarjuk rövidíteni, és kívülről akarjuk az emberekre a jót ráerőltetni, akkor az emberek előbb-utóbb föllázadnak, és azt mondják, hogy ez nem az ő gondolatuk, nem az ő kívánságuk. És egy döbbenetes verszak, nem? Hogy őrültek, hát elűztem a kalmárt, mondja Van Gansi. A tiéd épp úgy becsapott. Tehát jött más kereskedő, az új épp úgy becsapott. Azt mondja, a bankpénz helyett, de katonákkal hajtottad be a kamatot. Az úritőke, spicik élet, a papok, azért nincs eső, munkahadsereg, mint a börtön, jövőtök, ma kell, nem jövő. Jött a rendszerváltás 89-ben, azt mondja az egyik nővérem, te, hogyha ebbe az Antal Józsefbe kis ész lenne, álljon ki az emberek elé, és mondja nekik, hogy emberek, lerongyolódtunk. Hát nagyon mélyen, hogy fogjunk össze, és építsük föl a hazát, mint hogy 45 után fölépítettük. Mondom, te Éva, te hiszel ebbe, hogy ezt az Antal József megmeri csinálni? Hát melyik politikus az, aki azt mondja, hogy emberek, fogjunk össze, majd 5 év múlva jó lesz? Inkább hazudik egy nagyot, hogy most jó lesz, mert ezt elhiszik, meg akarják, hogy 5 év múlva mi lesz? Hát az meg se érem. De ő azt mondta, hogy ez volt a mi nagy bajunk, hogy nem öntöttek tiszta vizet a pohárba, és nem mondták meg, hogy itt minden tönkrement, hát ezt újjá kell építeni, helyette jöttek az újabb hazugságok, toldozás, foldozás, és 25 év után ki se látunk a sok hazugságból. Mert mindenki a mára hajtott rá, hogy megmaradjon a hatalma. Aki valamit kér az emberektől, hogy az emberek hozzanak áldozatot, hát az egyes ember is nehezen hoz áldozatot, de tömegek áldozatot hozni? Melyik tömeg az, aki jelentkezne most, hogy áldozatot hoz azért, hogy mit tudom én, hogy Miskolcon ne legyen szemét, vagy Borsodban ne legyen mély szegénység, vagy Magyarország, mert hol jelentkeznek el, hogy hoznak áldozatot? Félelmetes, tehát nem lehet, az Isten országát nem lehet létrehozni a földön, és már megint égig csapott a vihar, tombolt az új világ. Most remény sincs meggazdagodni, császár, öld meg a bestiát, őrültek, suttogta a császár, s becsukta a 4 ablakot, s elnémult 200 millió szív, s az önzés újra hallgatott. Elnémult 200 millió szív, csak 2 beszélt odabent, hiába sóhajtott a császár, nincs remény, sóhajtott a szent, ugye mégis a régi rend jobb, tapsolt a győzelmes tanács, és Van Gansi befalasztatta a szent torony 4 ablakát. Nem döbbenetes nagy vers ez? Az egésznek a drámai ellenpontozása, a párbeszédek, hogy ha akar segíteni ezen a világon, vigyázzál, mert segíteni ezen a világon a legnagyobb kockázat. Van, aki teljes szívvel jót akar, és a legrosszabb lesz belőle. Szabó Lőrinc akkor mit fejezett ki? Szabó Lőrinc ezzel a versével azt fejezte ki, amit Jézus mondott, hogy az Isten országát itt a földön nem lehet felépíteni. Ezért mondta Jézus, hogy könyörögjünk azért, hogy jöjjön el a te országod. Mert itt nem lesz Isten országa. Csak ha Jézus eljön, csak ha azok fognak majd életben maradni, akik önző emberekből önzetlen emberek lettek. Azokból majd lesz egy újabb Isten országa, azokból meg lesz majd az Isten országa, de csak Jézus második eljövetele után, és az igaz emberek feltámasztásával és elváltoztatásával. Ahol gonosz emberek vannak, ahol önző emberek maradnak, soha nem lesz Isten országa. Soha nem lesz igazságos világ. Nevezhetjük ezt sok mindennek, nem csak Isten országának, hanem igazságos világnak is. Igazságos világ csak igazságra törekvő emberek között lehetséges. Nem lehet vegyülékes tömegnek azt mondani, hogy emberek, legyetek erkölcsösek. Nem hederítenek rá. Mi az, hogy erkölcs? Nekem pénz kell. Pénz kell minden áron, jólét kell minden áron, kényelem kell minden áron. Nekem az erkölcs, vagy igazság, vagy szeretet, vagy puszta szólam, egy-két napra az évben jó, de az egész életnek az alapja az, hogy itt kemény létharc folyik, itt mindenki küzd a fennmaradásért, és én is a nagyobbat akarom hasítani a világból, és nem a kisebbet. Ezért nem lesz itt igazságos világ. 1935-ös különben a vers, amikor már Európát szédíti két diktátor. Az egyiket Hitlernek hívják, a másikat Sztálinnak hívják, mind a kettő azt mondja, hogy igazságos társadalmat fog felépíteni. 10 éven belül lebonyolódik az egész világháború, összeomlik az egész világ. Szabó Lőrinc is meggyengül, mert ő is ugye a második világháborúban hol ide végletett csoportokhoz, a nyilasoktól kezdve nem tudom én meddig csapódik. Ez nagyon sok költőnket veszélyeztette, míg az 50-es években ugye, hogy Sztálin és Rákosi ódákat, hát Illyés Gyula is a következő témánk, megírta maga Rákosi ódáját. Szinte mindenki megírta. Szabó Lőrinc is kegyvesztett lesz, el kell, hogy némulnia az 50-es években, műfordításból él, és ebből a borzalmas kapcsolatból, amiből aztán lesz ez a 26. év, és 58 éves korában idő előtt meghal, utolsó verse, csak a derű óráit számolom. Mozart hallgatása közben ez a refrénje. De a Tücsök zenéből van ez a kis vers, amit ide tettem a második oldal közepére. A 329, hogy említettem, hogy 370 darabból áll ez a Tücsök zene. Na, ez egy nagyon érdekes vers, és nagyon közvetlenül biblikus vers, összes ellentmondásával együtt. Az ányi keze, maradj velem, mert beesteledett. Honnan való ez a Bibliából? Nem, ez egy bibliai vers. Ez a Bibliában egy mondat. Honnan való, ki tudja? Nem olyan híres vers, de annak a történetnek egy szép verse. Emlékszünk arra, így van, arra, amikor két tanítvány megy Emmauszba. Jézus feltámadása hajnal, tehát vasárnap reggel van, és nagyon levertek, szomorúak. És Jézus odatársul melléjük, és mégsem ismerik fel. Annyira szomorúak, és kérdezi Jézus, hogy miért ilyen szomorúak, Lukács evangéliumában van ezben részletesen, Lukács 24. fejezetében, érdemes elolvasni az Emmauszi tanítványok története, és Jézus kérdezi, miért olyan szomorúak, azt mondja, csak te nem tudod. Hát nem tudod, hogy mi történt itt Jeruzsálemben, hogy megfeszítették azt az igaz embert, stb. És Jézus egy szót nem szól, nem mondja azt, hogy ő föltámadt, végighallgatja az egyre elmélyülő szomorúságukat és bánatukat, és azok elmondják, hogy hát az összes álmuk, szertefosztott reményük, hát megöltek valakit, aki gyógyított, csodákat tett, halottakat támasztott, tanított, és Jézus végighallgatja, nem tudom, hogy akik ismerik a Bibliát, föltették maguknak a kérdést, hogy Jézus miért nem akadályozza meg a szomorúságot? Nagy téma. Sokszor mi is szomorúak vagyunk, bánatosak vagyunk, és Isten nem fog jelet hozni, nem fog csodát tenni, sőt, egyre inkább elmélyül a szomorúságunk, akár a gyerekeink miatt, akár a világ állapota miatt, és Isten hagyja csak úgy mélyüljön. Miért csinálja ezt az Isten? Azt mondja a Prédikátor könyvében Salamon, jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Isten azért hagyja sokszor a szomorúságot, mert a szomorúságban az ember talán jobban gondolkozik, több gondolatot felhoz, több mindenen tépelődik, gyötrődik. És az életünk nagy probléma sajnos az, hogy mi keveset gondolunk végig erkölcsi szempontból, kevés dolgot gondolunk végig, és Isten azért hagy sokszor szomorúság állapotában hívő embereket is, gondolkozzanak, keressék a kérdésnek a megoldását, és Jézus egy szót nem szól. Hagyja, hogy a szomorúság elmélyül. Aztán Emmauszba érnek, és akkor mondják, hogy maradj velünk, mert beesteledett. Hát hosszú volt az út, már délutánra alkonyra jár az idő, Jézus elfogadja a meghívást, és amikor leülnek az Emmauszi házukban az asztalnál, és előhozzák a kenyeret, Jézus kezébe veszi az egyszerű kenyeret, hálát mond, megtöri a kenyeret, és akkor ismerik föl. Mert Jézus a legkisebb dologért is hálás volt, és Jézus, hogy így kifejezte azt, hogy egy darab kenyeret, hogy magához vehet, ezért is mennyire hálás, ekkor ismerik föl, de akkor aztán el is tűnik. Csodálatos történet. Most erről ír Szabó Lőrinc verset. Ennek a történetnek az első, egyik sora, vers kezdő sora. Maradj velem, mert beesteledett. Bibliát hallgat a gyülekezet. Néha bevetődött református templomokba, néha bevetődött istentiszteletre is. Említettem önöknél is, hogy Kosztolányi is néha bement a templomba, szép volt az orgonazene, szép az ablak, szép minden, és mondta a feleségének, hogy ő 5-10 percet tovább itt nem tud kibírni, kihátrált, mert ő csak esztétikai, nem hisz ebben, az élet az harc, menjünk ki az utca, az utca jobban kifejező, hogy az élet az harc. Ez egy olyan mesterséges oázis, ez az egész gyülekezet, meg ez a templom. Szóval maradj velem, mert beesteledett, Bibliát hallgat a gyülekezet, alkony izzik a templom ablakán, hitetlen vagyok, vergődő magány. Hitetlen vagyok, vergődő magány. A vergődés, aki vergődött már az életben, nem is hosszú ideig, de ő már évtizedek óta vergődik, az egy kegyetlen dolog vergődni. Nem jutni egyről a kettőre, nem jutni ki az alagútból, csak egyik faltól a másikig csapódni, vergődő magány. Maradj velem, mert beesteledett. Ha így idegen, vedd emberinek, súgja egy hang, s ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az Emmauszin, és felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne butha is, de itt másképpen hívják, és töv is koronázza, és teremtem csupán, mégis mint testvérére néz rám, mint gyermekére, látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok. S kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett. Ki nyújtja a kezét? Csak akkor nyújtja a kezét, amikor az ember már segítséget kér, mert Isten soha nem csinál semmit se erőszakkal. Isten nem, utána lenyúl, aztán fölhúz valakit, vagy akár akarja, akár nem, most kisegítek. Isten csak akkor nyújtja a kezét, amikor valaki kimondja, hogy kell a hit, a közösség, szeretet. Nagyon finom vers, ugye érezzük, hogy szinte úgy hangulatokból van összerakva, de nagyon mély gondolati tartalma is van, hogy az ember vergődő magány Isten nélkül, az ember nem tud mit csinálni az életével, nem tud mit csinálni a történelmével sem. Egy valakiben lehet bízni, de hogy mennyire megfoghatatlan még ez az Isten, azt mondja, némán besuhan egy örökány, lehetne butha is. Lehetne butha is? Nem nagyon. Csak ő még itt van, ő még itt tart, mint nagyon sok ember azt mondja, jaj, kellene valaki Isten. De ki az az Isten? Hol keressen? Keletieknél? A keletieknél nincs is személyes Isten. Hol a muzulmán világba keressem? Tehát Allah annyira ellentmond önmagának a Koránban, sok minden dologgal, kereszténységben, de Európában hány felekezet van, és ekkor jönnek az emberek ilyen kérdések, hogy hol keressem, de aki kimondja azt, hogy kell a hit, a közösség, a szeretet, annak kezét nyújtja, mert beesteledik. Mindenkinél egyszer beesteledik. Mindenki egyszer lesz idős is, mindenki egyszer szembe kell nézni a halállal is, mindannyiunknak az élet egyszer beesteledik, és mindannyiunknak döntenünk kell, hogy ez volt a földi élet, ennyi pár évtized, vagy pedig abban szeretnék reménykedni, hogy azért lesz örök élet, na de kinek a kezéből vegyem én ezt el? Ugye érezzük, hogy Szabó Lőrinc, hát úgy kezdtem az előadást, hogy a meggyőződésesen önzést hirdető, a féktelen önzés az emberi kapcsolatokban, ugye a pénzről is iszonyú sok verse van. Csak pénzen vehető meg a dolgok. Az a hétköznapi felfogás, amit ma is mondanak az emberek, hogy csak a pénz, csak a pénz. Nincs olyan magyar költő, mint Szabó Lőrinc, aki ezt visszhangozna. A pénznek lelke van, ilyen versei vannak és hasonlók. A 20-as, 30-as években, amikor ugyanolyan vadkapitalizmus tört Magyarországra, mint itt a rendszerváltás után. Vergődött a világban, iszonyú vergődés volt, és nagyon sokszor a költészetben, a művészetben találta meg a megoldást. De hogy befejezésül még azon a területen is jót mondjak Szabó Lőrincről, a legkárhoztatatosabb volt az élete. Ugye említettem, hogy pedig csodálatosak a Lóczi versei is, aki ismeri a Lóczi verseit, egy csodálatos a gyerekvers költészetet, amit Vörös Marti indított útjára a Petikével, amit például Arany János soha nem tudott művelni, ő Petőfi csak röviden az Arany Lacinakkal, és aztán a magyar költészetben mondjuk Vörös Sándor, később a Bóvitával, a Lóczi versek is igazi gyöngyszemei a magyar költészetnek, de ugye, hogy Szabó Lőrinc ennyire elrontotta az egész női nemhez való kapcsolatát, egy valamivel az én szememben sok mindent jóvá tett. Felhívom a kedves hallgatók figyelmét Szabó Lőrincnek az esszéire és tanulmányaira. És ha ezek különböző kötetekben adták ezt ki, arcok, művek, emberek, ilyen kötetek vannak itt a megyei könyvtárban is sok megvan belőlük. Van egy ilyen tanulmánya, hogy mindenki a fiatal lányokat, meg a fiatal nőket csodálja, de szerinte az idősek sokkal szebbek. És azt mondja, hogy bárki azt gondolja, hogy én most itt farizeuskodom, azt mondja, hát te ki után fordulsz meg az utcán, a 90 éves néni után, vagy a 17 éves lány után? Azt mondja, jó, mondja Szabó Lőrinc ebben az írásában, de figyeljük meg, hogy mit mondanak a világirodalom nagy költői. Walt Whitman azt mondja egy amerikai költő, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Mert a szépség nem egy külső dekorativitás. A szépség az egy megélt élet, hogy valaki komolyan vette az életet, megküzdött az életben. Szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Szép majd akkor leszel, ha becsületesen végigéled az életedet, szebb leszel, mint 20 éves korodban, 80 éves korodban. És ez Szabó Lőrinc így vállalja. Victor Hugo. Szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Miért? Miért? De miért mondja ezt Victor Hugo? Megmagyarázza. Victor Hugo-nak ez a vers az Alvó Boáz. Ezekre nekem is Szabó Lőrinc hívta fel a figyelmet, nekem se az volt a, főleg 20-30 éves koromban, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek, de akkor olvastam, hogy ez a nőcsábás Szabó Lőrinc miket írt már úgy az élete vége felé, tehát akkor is ugye 50 éves, az nem egy nagy időszak. Azt mondja Victor Hugo, hogy az ifjú szemében lánglobog, de a vén szeme világossággal árad. Ez különbség. Az ifjú szemében lánglobog, ott van a tűz, a lelkesedés, a nagy rajt, most én vagyok a fiatal, én fogom megváltani a világot. Az ifjú szemében lánglobog, de a vén szeme világos, a letisztulás. Akkor helyükre kerülnek a dolgok. Szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Hát én ezért is tisztelem Szabó Lőrincet, mert az ösztönei, a rossz alkata, a rossz természete ellenére ő azért ilyen dolgokra is ráébredt, és ilyen dolgokat is kifejezett. Azért nem az én kedves költőm, mert befejezésül mondom, talán többször is mondtam, de azért mondom újra, hogy tessenek megjegyezni, Eliotnak, a nagy angol költőnek van egy nagyon érdekes elmélete, azt mondja, minden nemzeti költészetben három fázis van. Először a nyelv nem alkalmas még arra, hogy a legnagyobb tartalmakat kifejezzék. Balassiban meg Berzsébe is nagyon nagy tartalmak voltak, de nem tudták kifejezni, mert a nyelv nem volt még alkalmas rá. Most lefordítom a magyar költészetre Eliot elméletét. Azt mondja, az első fázis, amikor az emberek szíve tele van mondani valóval, de nem tudják még úgy mondani, hogy kellene. A második fázis, amikor a sok erőlködés után följutnak erre a csúcsra, jön Vörös Marti, jön Arany, jön Petőfi. Van mondani való, és van hogyan mondani. Szinkronba kerül a kettő, a tartalom és a forma, a mondani való mélysége és a kifejezésnek a szépsége. De most jön a fekete leves. Azt mondja, a mikorunkban minden eszköz megvan már a költő kezében. Formailag mindent meg tudnak csinálni. Csak nincs mit mondani. Szabó Linc is mindent meg tudott csinálni, de amit ő mondani akart, hát ezeket a verseket én például a Vangánszit, a Homlokottól fölfelé, a Hazám keresztény Európa, ezeket nagy verseknek tartom. De Szabó Lőrinc életművének a nagy része, ez két kötetnyi az életmű ennyiben. Ez körülbelül 1000 vers. Ebben az 1000 versben mindegyikben sziporkázik. Mindegyikben olyan, mint a bűvész, nem tudjuk, hogy mit húz, milyen nyulat húz elő a kalapjából. Mindent meg tud csinálni, de sokszor nem látjuk mögötte azt az értékes szemét, azt a megváltozott embert, aki elmondhatja azt, hogy én más ember lettem. És ha valaki ezt nem mondja el, vagy nem tudja elmondani, akkor hiába tud mindent mondani, van formai ügyesség, de nincs mit mondani. Tehát ez a három szakasz, minden író, és ma azért is nincs költészetünk tulajdonképpen, mert a mai költők is, hát ma olyan költőink vannak, akik például olyan virtuóz köteteket adnak ki a kezükből, most Petőfi vagy Arany föltámad, nem hinni, hogy a magyar nyelvvel mit nem lehet csinálni. Van például a Csontos János, nem tudom, hogy tetszettek-e olvasni, egy magyar nemzetnek a publicistája, egy egész kötetet teleírt szonettel, mert túl akarta lépni József Attila formai bravúrját. József Attila írt egy szonett koszorút. Szonett koszorú az, hogy a szonettnek van 14 sora. Az első szonettet elkezdte az egyik sorral, és a 14. sorba befejezte egy sorral. A második szonett azzal a sorral kezdődik, amivel befejezte. Befejezik egy másikkal, azzal kezdődik a harmadik, amivel a másodikat befejezte, és az összes befejező sorok ki kell, hogy adják a mester szonettet, a 15-et. Hát ki tudja ezt megcsinálni? Csak József Attila tudta megcsinálni a második világháborúig, hogy szonett koszorú, 14 szonett, ekkora formai bravúrral, és a 15. szonett, a mester szonett, az az első a soroknak a soraiból össze kell, hogy hozzon egy 15. de értelmes szonetet. Erre jön ez a Csontos János, azt mondja, hát ez kevés. Hát írok egy egész könyvet, írok 144 szonettet, vagy írok nem, és mindegyiknek az első, tehát mindent ki tudna, olyan formai virtuózitás és bravúr van, végigolvastam a kötetet, nem tudtam az egyik ámulatból a másikba, letettem a kötetet, de mondom, mit akart mondani? Az, hogy milyen ügyes vagyok? Az, hogy nem három labdát dobok fel, hanem ötöt és egyik se esik közbe a földre? Milyen cirkusz? Cirkuszi mutatvány, hogy most ki tud többet? Na, de mit akar mondani? Mert elismerem, hogy nagy mutatványos, de mit akar mondani? Tehát először van mit mondani, de nincs mivel. Utána van mit mondani, van mivel. Utána lenne mit mondani, mert már minden eszköz a kezdet, de most mit mondanak már egymást? Ma a mai költő mit mond az emberiségnek? Jó, hogyha azt mondja, hogy emberek, próbáljatok meg még élni. De a legtöbb már ezt sem mondja. Valami olyasmit mond, hogy emberek, nincs sok értelme az életnek. Na, de ha nincs sok értelme az életnek, akkor mi értelme van, hogy ezt elmondod? Akkor annak sincs értelme. Szóval ez a költészet, és ennek a költészetnek a csúcspontján van az a nemzedék, ami a nyugat nemzedékétől, Aditól, Babistól, Tóth Árpától, Kosztán Juhász Gyulától a legtöbbet tanulhatott, és ennek a nemzedéknek, az úgynevezett nyugat második nemzedékének a legnagyobb alakja a Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Keresztúri Dezső, de főleg Szabó Lőrinc és Illyés Gyula. És érdekes, hogy Illyés Gyula is megrögzött ateista, és a következő alkalommal azt fogjuk látni, hogy ő a megrögzött ateista, írja meg a magyar költészet egyik ilyen nagy versét a reformáció genfi emlékműve előtt. Vagy ő a megrögzött ateista, írja meg a Jézus második eljöveteléről szóló nagy színpadi művet, amit Somogy megyében egy falu számára írt és előadtak. Szóval nagyon érdekes, hogy ők, akik azt mondták, hogy ateisták vagyunk, azt mondták, materialisták vagyunk, amikor néhány témába belebotlottak, ott őszintén megnyilatkoztak, akkor mi most lobogtathatjuk, hogy íme a keresztény Európa leleplezését egy ateista költő írta meg, hogy a test mennyire fontos a lélek mellett, azt egy Szabó Lőrinc írta meg, és hogy Isten országa megvalósíthatatlan, ne is fogjatok hozzá emberek, hanem kérjétek az Istent, hogy mennél gyorsabban jöjjön el az ő országa, csak nehogy itt emberek Krisztus nevében akarjanak valami jót, mert az lesz a legrosszabb. És ma ezt látjuk kifejlődni a világban, főleg Magyarországon, hogy Krisztus nevében meghirdetnek valami nagyon jónak látszó dolgot, amiről előre meg tudjuk mondani, a Biblia mellett még magyar költőknek is köszönhetően, hogy tessenek megnézni, ebből lesz a legfélelmetesebb rossz dolog, ráöltetni emberekre a vallást, manipulálni embereket, hogy legyenek eddig baloldal helyett jobboldaliak, istentagadók helyett olyan istenhívők, akik elfogadják egy politikai és vallás összefonódásának az istenképét. Hát akkor már inkább Szabó Lőrinc, aki azt mondja, hogy kell a hit, a közösség, a szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett. Kinek van kérdése?

Mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus beszélgetései című sorozatunk harmadik előadásán, melynek témája Jézus beszélgetése Péter apostollal, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, eddig a Nikodémussal való beszélgetésről szóltam, majd két héttel ezelőtt a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott jézusi beszélgetésekről. A mai témánk nagyon nagy lenne, ha minden beszélgetést végig akarnánk tekinteni, amit Jézus Péter apostollal folytatott. De hát ez lehetetlenség. Péter apostol a 12 tanítvány közül az egyik legtöbbet szereplő tanítvány, sőt a legeslegtöbbet szereplő tanítvány az újszövetségi szentírásban. Ott volt a három legszeretettebb tanítvány között is. János, Jakab mellett ott van Péter, akit Jézus felvisz a megdicsőülés hegyére, akit kiválaszt, hogy vele menjen az olajfák hegyén, a Getsemáné kertben, közvetlen közelében imádkozni. Ez az a három tanítvány, aki külön kérdést is föltesz Jézushoz, és erre mondja el Jézus a nagy apokaliptikus beszédét Máté evangélium a 24. fejezetében. Péter apostolnak olvashatjuk az elhívását. Tudhatjuk jól azt, hogy Kapernaumban volt a háza. Ismerjük azt, hogy Jézus hogyan vett szállást több alkalommal ebben a házban. Tudjuk azt is, hogy anyósa is volt, tehát hogy házas ember volt, a hideglelésből gyógyította meg egy ízben Jézus az anyósát. Tudjuk jól azt, hogy nem sokkal Jézus halála előtt Péter felteszítte a délvidéken a kérdést, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, mindent érted, otthagytunk, mi lesz hát minékünk. Tapasztaljuk azt, hogy Péter a kezdeti lelkesedés után visszavonul, ezt se felejtsük el Péter jellemrajzából, visszavonul az északi országrészbe halászni, mert hiszen ez volt az eredeti foglalkozása, de Jézus utána megy, és a többi tanítvány után is, és itt következik be az a híres jelenet, amelyet Lukács evangélium a 5. fejezete jegyez le, hogy amikor éjszaka nem fogtak semmit a tanítványok, és reggel mossák a hálóikat, hogy elmennek aludni, akkor Jézus váratlan kéréssel fordul hozzájuk. Ez a váratlan kérés aztán, amelynek Péter engedelmeskedik, szinte visszahelyezi Pétert a tanítványok közé, újra követik Jézust, és Péter mondja azt a gyönyörű szép vallomást a nagy galileai válság után, János evangélium a 6. fejezetében olvashatjuk, amikor Jézus felteszi nekik a kérdést, hogy ti is el akartok-e menni, mert akkor nagyon sokan elhagyták Jézust. Akkor Péter mondja ezt a gyönyörű vallomást, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Aztán, amikor Jézus még éjszakabbra Cezárea Filippinél jár, és feltesz egy újabb kérdést, hogy engemet embernek, fiát kinek mondanak az emberek, akkor a tanítványok mondogatják, hogy némelye Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak mondanak téged, akkor ismét arra a kérdésre, hogy és ti kinek mondotok engem, Péter apostol lép elő. És Péter apostol mondja itt át Cezáre a Filippiben ezt a gyönyörű vallomást, hogy Uram, mi tudjuk, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Tehát Péter apostolról nagyon sokat olvashatunk a 4 evangéliumban, szinte mindent tudhatunk róla, összevéve az összes tanítványról nem olvasunk annyit, mint Péter apostolról. Ez nagyon sokakat a csalatásba is vitt, mondván, hogy Péter apostol egy rendkívüli jó személyiség lehetett. Nem, Péter apostol egy rendkívüli küzdelmet folytató személyiség volt, önmagával való küzdelmet folytató személyiség volt. Nem azért szól róla a Biblia sokszor, mert Péter volt a legderekabb a tanítványok között, hanem azért, mert Péter állt a legközelebb ahhoz, a tanítványhoz, aki végül is kiesett a tanítványok közül. Igen, a Júdás árulása és a Péter tagadása között nagy különbség nincsen. Hogy Júdás elárulta a mesterét, emellé tegyük oda, hogy Péter semmivel sem visszataszítóbb módon megtagadta a mesterét. És mint ahogy az emberi történelemben szokás, általában a rossz dolgok fennmaradnak. Ugye elmondhatjuk itt is a híres Shakespeare-i mondást, hogy a jó az sírba száll az emberekkel, a rossz az pedig tovább él. Arany János is azt mondja az Évnapra című versében, hogy mint tanítvány mesterét nehéz időkben megtagad. Szóval ez a Péter tagadása, ez szinte Pétert túlnőve, túlszárnyalva megmarasztotta őt az időben. Egy tanítvány, aki ilyen rútul és ilyen gyalázatosan megtagadta a mesterét. Csakhogy. Júdásért is küzdött Jézus, és Júdásnál nem ért célt. Péterért is küzdött Jézus, és Péternél célt ért.
Mi a különbség akkor Júdás és Péter között, ha az árulás és a tagadás között nincs nagy különbség? Hogy az egyik tanítvány elveszett lett, Júdás felakasztotta magát, Péter viszont megmentett tanítvány lett, noha a bűne semmivel sem volt kisebb, mint Júdásé. Ne tessenek elfelejteni, Máté evangélium a 26. fejezete jegyzi le, hogy Péter átkozódva és esküdözve tagadta meg Jézust. Nem akárhogyan, átkozódva és esküdözve. Azt mondta, hogy ő nem ismeri ezt az embert. Az a Péter, aki azt mondta egyszer Jézusról, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. Te vagy a Messiás, az élő Isten fia, és pár hónappal később most már csak ember, akire azt mondja, hogy soha nem ismertem ezt az embert, és átkozódik, esküdözik, és háromszor megtagadja a mesterét. Itt a nagy kérdés, hogy Péterből hogyan lett megmentett tanítvány. Még egyszer hadd mondjam, Júdás árulása és Péter tagadása között a külsőségeket tekintve semmi különbség nincs, mind a kettő gyalázatos volt. Júdás azonban elveszett, noha Jézus küzdött érte, Péter megmenekült, Jézus ugyanolyan küzdelme folytán, minek köszönheti Péter azt, hogy ő megmenekült? Egy olyan beszélgetést kell találnunk a sok-sok Péterrel folytatott beszélgetés közül, amely a legjobban megvilágítja az egész péteri életutat. Nem választhatjuk a János első fejezetét, a Péter elhívását, az is egy fontos beszélgetés volt Jézusnak Péterrel, de az csak egy bizonyos részét világítja meg az életútnak. Nem választhatjuk az előbb idézett János 6-ot sem, itt az északi ország részben, mert az sem annyira átfogó jellegű beszélgetés. A Máté 16, amelyről én egy külön kis füzetet írtam, már több évvel ezelőtt megjelent ez az ominózus nagy kérdés, hogy ki a kőszikla, ezt most is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ezt sem választhatjuk, mert ez is egy más vonalra viszi a dolgot. Egyetlen egy beszélgetést szeretnék most önökkel megismertetni. Ezt a beszélgetést három evangélista jegyezte fel. Leginkább Lukács evangélium a 22. fejezetét fogjuk alapigeként majd kezelni, de Máté 26. már 14. fejezetét is két ízben segítségül fogjuk hívni. Tehát három evangéliumból állítjuk össze ezt a beszélgetést, mert a tanítványok közül aki amire emlékezett, és akinek a lélek megvilágította, az jegyezte le. Máté ugye szem és fültanú volt, Márk és Lukács később jegyezték le ezt a beszélgetést. Mikor is volt ez a talán legdöntőbb beszélgetése Jézusnak Péterrel? Az utolsó vacsora után, amikor kivonultak Jeruzsálemből Jézus és a tanítványai, elérkeztek az Olajfák hegyére, de még nem érték el a Gecsemáné majort, tehát az Olajfák hegyének az alján folyt ez a beszélgetés. Jézus az utolsó vacsora után énekszóval vonult ki az Olajfák hegyére, de az Olajfák hegyénél megállt Jézus. És mielőtt elkezdte volna az imádságát, azt a hihetetlen küzdő imát, amikor ő vérrel verítékezett, akkor maga köré gyűjtötte még a tanítványait, és ekkor fordult Péterhez, elsősorban Péterhez. Nagyon érdekes azonban, hogy Péter válaszai, a Péterrel folytatott beszélgetés az egész tanítványi csapatot áthatotta, tehát ők is megnyilatkoztak. Olvasnám már is ezt a beszélgetést Lukács evangélium a 22. fejezetének a 31. versétől. Jézus tehát kint van az Olajfák hegyének a bejáratánál, és ekkor Péterhez fordul. Lukács 22.31. verse szerint. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Kedves hallgatók, biztos, hogy ez a Bibliának is egy félelmetesen nagy beszélgetése. Hát maga ez az első mondat. Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. Olyan félelmetesen hangzik. Egy ószövetségi jövendőlést idéz vissza Jézus, amely Ámos próféta könyve 9. fejezetében található. Ámos 9. fejezetében van szó arról, hogy az emberi történelemben minden ember kivétel nélkül rostára kerül. Minden ember számára Isten megengedi azt a megpróbáltatást, amit sátán gondol el minden emberrel, tudnék, sátán mindenkit kikér, kivétel nélkül, hogy bizonyítsa, hogy ez az ember, ez nem Isten mellett van, hanem ő mellette van.
És Isten kinek-kinek az életében, mindenkinek az életében megenged megpróbáltatásokat, mégpedig jókora megpróbáltatásokat, soha nem anélkül, hogy fel ne készíteni az embert, hogy fel ne vértezni az embert, de sokszor az ember nem veszi igénybe ezt. És az ember belesétál ezekbe a kísértésekbe, belemegy ezekbe a kísértésekbe, és nagyon sokan kiesnek a rostán. Jézus azt mondta itt Péternek, hogy Péter, most te rád és a tanítványokra egy soha nem látott megpróbáltatás következik. Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. De Jézus még hozzátette, hogy én bár elszakadok majd tőletek, de én veled vagyok, én veletek vagyok. Én imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Mit mondott Jézus másodszor Péternek? Azt mondta Jézus Péternek, hogy minden kikéretés, minden sátáni kísértés mire megy ki? Nem rögtön arra, hogy egy ember essen el, nem rögtön arra, hogy egy ember nyíltan szembeforduljon az Istennel, hanem az, hogy a hite megcsappanjon, a hite megfogyatkozzon. A Biblia szerint Istennek van hatalma megőrizni az embert bármilyen megpróbáltatásban az életben, de Isten csak egyféleképp tud megőrizni. Ezt egyébként Péter apostol fogja kimondani az első level első fejezetében, az 5. versben, amikor azt mondja később, hogy Isten hatalma őriz minket, hit által az üdvösségre. Tehát itt van egy nagy törvényszerűség. Istennek hatalma van minden embert megőrizni, de Isten nem az erejét veszi igénybe egy ember megőrzésén. Nem a hatalmát, nem kényszereket alkalmaz, nem elrendezi a körülményeket, hanem Isten az emberen keresztül, az ember közreműködésén keresztül, vagyis a hit által tudja az embert megőrizni. Ahogy egy embernek növekszik a hite, iszonyú nehézségekbe kerülhet, Isten meg tudja őrizni. De ha egy embernek csappan a hite, ugye a múlt alkalommal éppen a hit kérdéseiről beszéltünk, akkor Isten hiába akarja őt megőrizni, hiába nyújtja le Isten a kezét, az ember nem nyújtja föl a maga kezét, hiszen ha nincs hit, akkor nem néz fölfelé az ember. Jézus ezt is hozzátette. Jézus nem csak a félelmetes dolgot mondta ki, hogy sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát, hanem azt mondta Jézus, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, sőt még egy harmadik dolgot is mondott Jézus, hogy te aztán idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézus beszélgetése, amit Péterrel folyt, rögtön az elején egy nagyon hangsúlyos, komoly beszélgetés, tulajdonképpen olyan-olyan fajsúlyú, mint a Nikodémussal való beszélgetés, amit 4 héttel ezelőtt láttunk. Nikodémusnak is rögtön azt mondta Jézus, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Itt is ebben a beszélgetésben Jézus tudta, hogy kevés ideje van hátra. Tudta, hogy rögtön jönnek majd a poroszlók, Júdás kíséretében elfogják őt, és ezért Pétert a legfontosabb dolgokon keresztül próbálta felvértezni arra, ami aztán valóban be is következett. Kedves hallgatók, mit válaszolt Péter erre? Erre a végtelenül gyengéd, de végtelenül komoly és elszánt Jézusi kifejezésre és küzdelemre Péter mit válaszolt? Így mondja Lukács a következő 33. versben, ő, mármint Péter pedig mondta néki, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. Mi volt ebben a válaszban? Az volt ebben a válaszban, hogy Péter egy szót nem hiszel abból, amit Jézus most mondott neki. Jézus teljes komolysággal, ennél komolyabban nem lehetett volna mondani Péternek, hogy sátán kikértitek, de én imádkozom érted. Hát olyan súlyos szavak hangzottak el. Péter azonban rögtön hallatlanra veszi. Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind a halálra menni. Engem kikér a sátán megrostálni. Nekem fogyatkozni fog a hitem, dehogy is. Én teljes erőbedobás, én ugyanolyan lelkes tanítványod vagyok, mint 3,5 év alatt voltam. Én kész vagyok veled mind a tömlöcre, mind a halálra menni. Kedves hallgatók, Péter visszautasította azt, amit Jézus mondott. Önmagában ez a kis jelenet is elég lenne ahhoz, hogy az emberi szabadságot komolyan vegyük. Istennel szemben az ember azt tesz, amit akar. Isten a világegyetem teremtője és fenntartója. Ott állt az Isten fia Péter előtt, mondott Péternek valamit, Péter megcáfolta. Miért mondják azt, hogy nincs szabadsága az embernek? Az embernek óriási szabadsága van, még az Istent is szabad megcáfolnia. Péter rögtön meg is tette. Mit tett erre Jézus? Ez az, amihez most egy másik evangéliumot kell fellapoznunk, a Máté evangélium a 26. fejezetét, hogy Jézust megdöbbentette ez a gyors válasz, megdöbbentette azt, hogy Péter nem hisz neki, hogy Péter nagyon bízik magában, és ezért Jézus egy újabb kérlelő
szózatot mond Péterhez. A beszélgetés ugyanis így folytatódik, tehát Máté evangélium a 26. fejezetében a 31. verstől. Akkor mondta nekik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Jött a második kérlelés Jézus részéről. Nem hitt először Péter Jézusnak, Jézus tulajdonszavainak, Jézus most akkor elővesz egy ószövetségi proféciát. Visszaidézi Zakariás könyvét. Zakariás könyve 13. fejezetében olvashatjuk ezt a döbbenetes jövendőlést, hogy majd megverik a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. Jézus ezt önmagára vonatkoztatta, azt mondta, hogy ezen az éjszakán meg fogtok botránkozni bennem, engem elfognak, ti pedig úgy szétszórótok, mint az oldott kév egyik pillanatról a másikra mindenki. Jézus utalt egy jövendőlésre, hogy egy jövendőlés fog beteljesedni ezen az éjszakán. Jézus nagyon kíméletes volt, nem Péternek mondta ezt, már most az egész tanítványi közösségnek mondta. Természetesen Péter állt elől, a beszélgetés vezérfonalát ő tartotta a kezében, de Jézus mindenkinek mondta, tehát Péter nem gondolhatta azt, hogy Jézus őre haragszik, vagy Jézus ő iránta bizalmatlan. Ezt nem gondolhatta Péter, hiszen a második kijelentésében Jézus minden tanítványt megszólított. De tessenek megfigyelni, hogy ismét Péter felelt. És Péter felelete döbbenetes volt. Még egyszer hadd olvassam. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mi volt Péter feleletében? Említettem önöknek, hogy a mi sorozatunkat azért kezdtük el, hogy rámutassunk arra, hogy egy beszélgetésen milyen sok múlik. És hogy a beszéd mennyire leleplezi az embert. Mit leplez le ez a mondat Péterből? Ez a Máté 26.33, ez Péterre néz az egyik legfélelmetesebb mondat a Bibliában. Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én soha meg nem botránkozom. Ez a mondat rávilágít arra, hogy mi történt Péter lelkében. Mi történt Péter lelkében? Péter megsértődött. Péter sértésnek vette Jézus kijelentését. Péter azt mondta, hogy Mesterem, nem bízol bennem? Hogy mondhatsz ilyet, hogy én, aki magamról úgy gondolom, hogy kész vagyok veled a tömlöcre és halára menni, te azt mondod rólam, hogy a sátán kikért engem, mint a rostálni való búzát, meg te fogsz imádkozni, értem, hogy az én hitem el ne fogyatkozik, hát én hittel követlek téged, és odaadó tanítványod vagyok. Péter magabízó volt, ez igaz. Ez az egész négy evangéliumból látjuk, hogy Péterben a legfélelmetesebb ellensége a túlzott magabiztossága volt, a magabízása volt. De most a magabízásába valami vegyült még. Ha mindannyian megbotránkoznak, én soha meg nem botránkozom. Péter összehasonlította magát a tanítványokkal, és azt mondta, hogy ők igen, őrájuk igaz lehet, amit mondasz, Mesterem, de én rám nem. Ez mutatja azt, hogy Péter megsértődött. Péter azt hiszi, hogy Jézus nem bízik benne. Azt hiszi, hogy azért figyelmezteti őt meg a tanítványokat, mert nem bízik benne. És Péter ekkor belül megsértődik, persze nagyon vigyázzunk arra, mert a felnőtt ember, ha megsértődik, az csak egy kis szóval mutatja ki, csak egy szóból lehet megragadni. Ha mindnyájan megbotránkoznak, és én benne meg nem botránkozom, ez mutatja a sértődöttségét, hogy különösképpen kívülről, külső szemek számára a sértődöttség a felnőtt embernél ritkán tapasztalható. A gyerekek azok elárulják magukat, mert hogyha, ha kicsit durcásak, akkor már mindenki látja, de a felnőtt ember nagyon jól tudja palástolni a sértődöttségét. De a sértődöttség kicsapott ebben a két szóban, ha mindnyájan. Péter elkezdte hasonlítgatni magát a többiekkel, és azt mondta, én nem vagyok olyan, mint a többi tanítvány, hogy én jobb vagyok, én nem fogok megbotránkozni benned. És a másik szó, én soha. Én soha meg nem botránkozom. Itt lehet látni, hogy a sértődés tulajdonképpen mire megy ki, hogy a magabízást még inkább elmélyítse. A sértődés az emberi életnek egyik legfélelmetesebb lelki ténye. Sok ember úgy gondolja, hogy a sértődés az egy jogos felháborodás. A Biblia rávilágít arra, hogy a sértődés az tulajdonképp mindig igazságtalan és jogtalan. A sértődés, mint lelki tény, mint lelki állapot nem kívánatos dolog. Ezt jegyezzük meg ebből a történetből is. Aki olyan könnyen megengedi magának a sértődést, azzal egy olyan ellenség költözik a lelkébe, ami később aztán ebből kiindulva még inkább a magabízást erősíti az emberben. Ha mindannyian, én soha,
ebben az egy mondatban nagyon, nagyon világosan tetten érhető az, hogy Péter hogyan is gondolkodott magáról, mennyire megerősödött az önbizalmában, és ezt a megerősödést a sértődékenysége táplálta. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel itt a kérdést. Péter válaszolhatott volna másképp is Jézusnak a beszédére? Amikor Jézus először mondta neki, hogy Sátán kikért titeket, mondhatta volna másképp is a válaszát? Péter mondhatta volna. Például válaszolhatott volna így Péter, hogy Mesterem, most hallom tőled először ezeket a félelmetes kijelentéseket. Ugyan már többször figyelmeztettél, már egyszer mondtad itt az északi országrészben, hogy távozz tőlem, Sátán. Ez éppen akkor mondta, amikor Péter vissza akarta tartani Jézust a kereszthaláltól, és akkor Jézus nagyon súlyos kifejezésre azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaival, hanem az emberek dolgaival. De Mesterem, te most miért mondod ezt nekem, hogy Sátán kikért engemet? Megrostálás előtt vagyok? Hogy gondolod ezt? Mondjál erről többet. Igen, válaszolhatta volna ezt Péter. A második Jézusi kijelentése, hogy megverik a pár... Válaszolhatott volna erre is másképp Péter? Azt hiszem, igen. Mondhatta volna Péter, hogy Krisztusom, én megdöbbenek, amit mondasz. Én nem feltételezem ezt magamról. De mivel te mondod, szóba kell, hogy álljak ezzel. Hadd tegyem hozzá még azt, hogy ebben a bizonyos Lukács 5. fejezetében megörökített galileai beszélgetésben, Lukács 5. első verstől a 11-ig terjed, Péter egy csodálatos bizonyságát tette annak, hogy igenis legyőzhető a magabízás. Igenis nem kell megsértődni. Amikor Jézus azt mondta Péternek és a tanítvány társainak, reggel jöttek ki, és nem fogtak semmit éjszaka, és Jézus azt kérte tőlük, hogy evezzenek most be a tenger vízére, hogy onnan tudja tanítani a nagy sokasságot, közben nagyon sok ember gyűlt itt össze, és Péter erre hajlandó volt. Péter ott a csónakba leülve hallgatta Jézus tanításait, de aztán Pétertől Jézus még nagyobb dolgot kért, akkor azt mondta Péternek, evezzél be mélyre a vízre, és vessétek ki a hálóitokat. Emberi számítás szerint ennek a háló kivetésnek semmi értelme nem volt. Hát egész éjszaka fáradoztak Péterék, és nem fogtak semmit. Nappal nem lehetett nagy halfogásra számítani. De Péter akkor az életének a legcsodálatosabb mondatát mondta ki. Ez hogy is hangzik? Ez így hangzik, ezt mondta Péter Jézusnak. Mesterem, mi egész éjszaka fáradoztunk, mégse fogtunk semmit, de a te parancsolatodra kivetem a hálót. Miért mondom, hogy ez az egyik legszebb mondata volt Péternek az életében? Mert ez a hit. Ez a hit. Hogy mi a hit, ezen az egy mondaton lehet érzékeltetni. Mi egész éjszaka fáradoztunk, mégse fogtunk semmit, de mivel te mondod, kivetem a hálót. Én nem magamnak hiszek. Én halászember vagyok, tudom, hogy kell halat fogni. Most csődöt mondott a tudományom. És nem is gondolok arra, hogy napközben lehetne halat fogni, de mivel te mondod, kivetem a hálót. Péterben csodálatosan megnyilatkozott ez már az életében, tehát joggal lehet várni, hogy itt az olajfák hegyének a lejtőjén Péter valami ilyesmit mondhatott volna Jézusnak, hogy én nagyon bíztam magamban. Én azt hiszem, hogy én vagyok a legjobb tanítványod. Én kész vagyok veled a tömlöcre és a halálra menni, így gondolom legalábbis magamról, de mivel ennek az ellenkezőjét mondod, ezért én most gondolkodóba essem. Ezért én most elkezdem vizsgálni magam. Hogy van ez? Ennyire más az ember, mint amit magáról gondol? Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy minden embernek nincs erről tapasztalata sokszor az életében? Hogy magunkról azért magasabb fogalmaink vannak. És amikor az életben meghazudtoljuk a magunkról alkotott képet, és elszégyelhetjük magunkat, hogy nem úgy viselkedtünk, hogy a magunk fogalmai szerint mi tartottuk magunkat, azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen eset van az életben. Ez nem egyszer kell ilyenen megrendülni, hanem nagyon sokszor. Aki őszinte ember, az meg is rendül ezen. Hogy én minek tartom magamat? Hát én olyan csodálatos valakinek tartom magamat. Én magam előtt olyan szép, olyan jó, olyan igaz vagyok. Aztán jön egy élethelyzet, és ott levizsgázom magam előtt is. Hát akkor ez lennék én. Hát egy kicsit a magabízástól megmenekíthetne bennünket az ilyen tapasztalat. És Péter tehát válaszolhatott volna Jézusnak így is, de Péter nem válaszolt. Péter másodszor is cáfolta Jézust, és miért cáfolta? Mert megsértődött. Péterben a sértettség kezd most uralkodóvá válni, és ezért Jézus
újra küzd érte. Jézus nem hagyja annyiban. Tehát Jézus első mondatai ezek voltak, a második mondatai ezek voltak, és most Jézus a harmadik mondatával, amelyet most már szinte minden evangélista lejegyez, a következőt mondja. Máté 26. fejezet 34. versében olvasom. Mondta neki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Tessenek csak figyelni, milyen beszélgetés volt, miért rendkívüli beszélgetés, miért lehet ezt kiválasztani az egész Péter életének megmutatására? Jézus először figyelmezteti Pétert, nem hisz neki Péter. Utána visszautal egy jövendőlésre, Zakariás próféta proféciájára, annak se hisz Péter. Most Jézus maga mond proféciát. Most Jézus maga megmondja előre, hogy Péter, ha ezen az úton jársz, akkor még ezen az éjszakán, mielőtt a kakas szól, te háromszor megtagadsz engem. És megint csak egy kicsit gondolkozzunk el. Ha Péter magánál lett volna, miért mondok ilyen súlyos kifejezést, hogy Péter magánál lett volna? Mert a sértődött ember nincs magánál. Ha Péter magánál lett volna, akkor ha valamire erre már csak el kellett volna gondolkoznia, hogy azt mondja nekem az én mesterem, hogy én őt megtagadom, és ennyire pontosan elmondja, hogy mielőtt a kakas szól, háromszor én őt megtagadom. Hogy lehet ez? De Péter, mintha nem is hallaná ezt. Mintha ez álom lenne. Mintha nem is neki szólna a dolog. Mert rögtön így válaszol rá. Ugye, Máté evangélium a 26. fejezetében a 35. vers. Mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Péter egyre inkább megerősödik a magabízásában. Péter most már azt mondja, hogy Jézus, tévedsz. Te tévedsz, mintha ezt mondaná, nem tudod, miről beszélsz. Nekem ilyesmit mondani, hogy én téged megtagadlak, mielőtt a kakaszol, háromszor én, hát újra megerősítem, hogy én veled kész vagyok meghalni, bizonyosan tévedsz. Honnan volt meg Péterben ez a feneketlen magabízás? Ez a feneketlen önteltség, hogy Jézust, hogy mai szóval mondom, csípőből cáfolja már harmadszor is. Innen volt meg. A sértődött ember nem ura önmagának. Ha valaki hagyja a sértődöttségét növekedni az életében, nem tud már magával mit kezdeni, mert mindig magára gondol. A sértődött embernek megszűnik már az arányérzéke, megszűnik már a valóságérzéke. Mindig csak magára gondol, mindig önmagát akarja igazolni, mindig önmagáról akarja kiállítani a bizonyítványt, de hogy tényleg így lehet mutatni, a sértődött ember útja az ilyen. Jézus szól még Péternek, Péter hallja, de visszautasítja. Megint szól Jézus, megint visszautasítja. Megint szól Jézus, és most már Péter egyenesen cáfolja Jézust, egyenesen azt mondja, hogy Jézus, hogyan is mondhatsz ilyet? Már itt vagyunk. És kedves hallgatók, itt jön Jézusnak egy negyedik mondása. Ez az, amit csak Lukács evangélista jegyzett le, ezért visszalapozunk Lukács evangélium a 22. fejezetéhez. Jézus még negyedszer is próbát tesz. Tehát figyeljük meg Jézus küzdelmét, Jézus nem hagyja annyiban. Jézus tudja jól, hogy Péter, ha belemegy ebbe a megkísértésbe, és elbukik, akkor egy borzalmas vargabetű kezdődik az életében. Jézus próbálta megmenteni Pétert ettől a vargabetűtől. Ezt mondja Jézus. Lukács 22. fejezet 35. versétől. És mondta nekik, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondta azért nékik, de most akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott. Mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Azok pedig mondták, Uram, van itt két szabja. Ő pedig mondta, elég. Kedves hallgatók, Jézus még negyedszer is próbát tesz, de többet már nem tud próbát tenni. Ötödik mondatot már nem olvasok. Miért? Jézus azt mondja, hogy elég. Nem tudok már küzdeni, érted, Péter? Nem tudok már küzdeni, értetek, tanítványaim? Semmiben nem hisztek nekem. Mit tudjak mondani nektek?
Jézus azt mondta, hogy egyszer elküldtelek titeket, ugye az egész országban Jézus elküldte a tanítványait, Máté 10 és Lukás 10. fejezete mondja ezt el, és Jézus mondta a tanítványnak, hogy a legegyszerűbbben menjenek, ne vigyenek két váltás sarut, ne vigyenek erszényt magukkal, pénzzel, ne törődjenek, táskát se akasszanak ugye a vállukra, hogy oda az emberek betegyenek bizonyos ajándékokat, nem, csak menjetek gyalogszerrel, egyszerűen az Isten és az isteni Szentlélek veletek lesz. Volt valamiben akkor fogyatkozásatok? Nem, mondják a tanítványok. De azt mondja Jézus, aki most engem követni akar, az mindent adjon el. Az mindenről mondjon le, nem testi, nem materiális értelemben mondja Jézus, hanem azt, hogy magatokról, az önbizalomról, a magatoknak való tetszelgésről mondjatok le. Egy valamire figyeljetek, hogyan is mondta a próféta, és most Jézus újra egy jövendőlést idéz, de a Zakariásnál híresebb jövendőlést. Talán önök is ismerik Ézsaiás könyve 53. fejezetét, amelynek a végén az Ézsaiás könyve 53. fejezetnek a legvégső, egyik legdrámaibb kijelentése ez a 12. versben, a gonoszok közé fogják a messiás számolni. Gonoszok közé, latrok között fogják felfeszíteni Jézust. Rabszolgaként fogják kioltani az életét, a gonoszok közé fogják számlálni. És Jézus azt mondta, hogy ez még be kell, hogy teljesedjen, de aki ezt meg akarja érteni, vegyen szabját, vegyen kardot. Itt se szó szerint értette Jézus, a Bibliában a szabja vagy a kard mindig az írásnak és a prófétai beszédnek a jelképe. Azonosítja ezt a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, Efézusi levél 6. fejezet 17. verse, Máté evangélium a 10. fejezet 34. verse. Ezeket itt mind leírtam a sorozatunkban, az egyes beszélgetésekhez összeállítottam egy kis négy nagy oldalas tanulmányt, aki szeretné beszerezni, itt van ezen az asztalon. Tehát minden beszélgetést szeretnék le is jegyezni, részleteiben is megmutatni, talán bizonyos értelemben részletesebben, mint itt el tudom mondani önöknek, hogy hazavíve utána tudjanak nézni ezeknek az összefüggéseknek, meg hallatlanul nagy összefüggések ezek. Jézus azt mondta tehát Péternek, hogy most, aki követni akar engem, ha hisz a Bibliában, tud követni, ha hisz a prófétai szóban, tud követni, ha azt nem veszi, komolyan el fog esni. Ennyire egyszerű. Ez a kard. Erre a tanítványok teljesen félreérték. Előhoznak két kardot. Ott itt van két kard, itt van mester, két kard. Jézus azt mondja, hogy elég. Miért mondja ezt Jézus, hogy elég? Az az ember, aki magabízó, egyre inkább leszűkíti a kört. Aki megsértődik, még inkább leszűkíti a kört. És akihez még így is szól az Isten, mert az Isten szól a magabízókhoz is, meg a sértettekhez is, de azok az emberek nem tudják már befogadni az Isten beszédét. Az az ember, aki a lelkében megenged magának olyan keserűséget, mert a lelkünkben sok bánat lehet, meg sok szomorúság, de a szomorúság, bánat, keserűség és sértettség között azért vannak fokozatbeli különbségek. A szomorúságot nem tudjuk kikerülni az életben. És a Biblia is mondja, hogy van is bennünk szomorúság, meg legyen is bennünk szomorúság, mármint így mondja Pál apostol, Isten szerinti szomorúság. Például a bűneink fölötti szomorúság, az csak legyen meg bennünk. A szomorúságot nem tudjuk kikerülni az életben. Keserűséget sem. De van egy érzékeny határvonal, hogy a szomorúság, a keserűség, ha sértődésbe vált át, ott biztos, hogy a nagy én vitézkedik. Ott biztos, hogy az emberi önzés, az emberi természet veszi kezébe a pálcát. A sértettséget ezért ne engedjük meg magunknak. Aki megsértett ember, az már félreért mindenkit. Biztos voltak így az életben, hogy beszélnek egy emberrel, látják, hogy küszködik magával, aztán, hogy sértődik, jobb nem mondani neki többet. Félreért mindent. Nem azt akarja meghallani, amit akarunk neki mondani az ő javára, azt hiszi, hogy mi nem szeretjük őt mondjuk. Vagy azt hiszi, hogy mi górcsővel, nagyítóval nézzük a hibáit, dehogy is. De hogyha ezt észrevesszük egy embernél, akkor ott azt kell mondani, mint Jézus, elég. Nem lehetett többet mondani. Annyira félreértették Jézust a tanítványai meg Péter, teljesen, most már nem egy nyelven beszélnek, előhoznak két szabját. Hát ugye az egyik szabja Péternél volt, azt a későbbiekben tudjuk, ugye, mert egy bizonyos Málkus nevű katonának a fülét ugyebár Péter vágta le. Ugye a másik szabja kinél volt, azt nem tudjuk, de az egyik szabja Péternél volt. Péter még később is, még forgatja is azt a szabját, amikor Jézus azt mondja, hogy hát tegyétek ezt le, nem erről beszéltem. Ő ott viseli a szabját, és nem akármilyen bajba sodorja Jézust és a tanítványokat. Tessenek csak meggondolni, hogyha mondjuk Jézus ott nem gyógyítja meg annak a bizonyos Málkusnak a fülét.
nem illeszti vissza a fülét, akkor kellett volna Jézust 6 kihallgatáson kihallgatni? Kellett volna koncepciós pert rendezni, hogy a zsidók ezzel vádolják, Poncius Pilátus előtt azzal vádolják, de hogy kellett volna? Akkor azt kellett volna csak mondani, hogy kérem, a tanítványai kardot viselnek, zendülők, felbújtók, forradalmárok, kész, statáriális bíróság ítéljék el az egészet. Óriási bajba keveredett ezzel Péter, ezzel a karddal, amit ott rejtegetett a ruhája alatt. Óriási bajba keverte Jézust és az egész tanítását, hiszen Jézus az életben soha nem használt kardot meg erőszakot. Elmondtam többször Jézusról, hogy ő nem politikai megoldást jött hozni a földre, ő erkölcsi megoldást jött hozni a földre. Azt a megoldást, amit Johann Sebastian Bach csodálatosan fejezett ki az egyik korál előjátékában, most egy pillanatra ezzel szakítjuk meg a gondolatmenetünket, és újabban a Bach korál előjátékoknak óriási reneszánszuk van, és kevés orgonán megszólaltatni őket, hát átírják kürtre, zenekarra, így fog felhangozni egy amerikai felvételről, de érzésem szerint csodálatos lesz ez a 4 perces zenemű. Johann Sebastian Bachnak egyik ismert korál előjátéka ez, Jézus bleibet meine Freude. Bár csak ez lett volna Péter szívében, hogy Jézus marad az ő életének az öröme. Bár csak Jézus maradt volna Péterhez közel, nem csak fizikailag 1-2 méter választotta el őket, de lelkileg most már nem egy nyelven beszélnek. Péter elesését ez fogja magyarázni. De mielőtt erre rátérnénk, Johann Sebastian Bach, Jézus maradj az én örömem. Korál előjáték, a feldolgozást a előadásában a Kolumbia szimfonikus zenekar adja elő, Rozsnyai Zoltán vezetésével.

0: Kedves hallgatók, lépjünk tovább. A beszélgetés tehát befejeződött. Jézus és a tanítványok útja szétvált, Jézust elvitték, elítélték, Péter Jánossal együtt követi őt a főpap udvarába, tehát innen a kertből be Jeruzsálem belvárosába. De mielőtt mi is követnénk Pétert és a tagadásnak a személy és fültanúi lennénk, szeretnék még egy másik kérdést is fölvetni ezelőtt. Péternek az elesését a magabízása és azon belül is a megsértettsége okozta. Még valamit hadd kérdezzek meg erről. Kinek lett volna oka megsértődni a beszélgetés után? Péter megsértődött, és ezért válaszolt így Jézusnak, és ezért félre is értette teljesen, és hozták a két szabját. Azt hiszem, Jézus sértődhetett volna meg. De hogy Jézus ki volt, és most ezután, és ezt jelzi itt a sárga nyíl, amit majd át kell tekintenünk, a bibliai részleteket, talán kellőképp nem annyira megfigyelt részleteket, hogy Jézus ki volt. Ez mutatja azt, hogy Jézus nem sértődött meg. Én ezzel nem azt mondom, hogy Jézus nem volt szomorú. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy Jézus leírhatatlanul szomorú volt. Jézusnak ez a beszélgetés, mint valami keserű emlék égett ott a lelkében. De Jézusban a szomorúságot és a keserűséget mindig mi nyomta el? Az emberekért érzett együttérzés és részvét. Mert Jézus látta előre, hogy Péter most már nem fog megállni. Jézus látta előre, hogy Péter meg fogja tagadni. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Péternek nem volt szükségszerűen megtagadni Jézust, legalább annyira nem, mint hogy Júdásnak se volt szükségszerű elárulni. Jézus nem azért küzdött Péterért, hogy elárulja őt, hanem azért küzdött, hogy visszatartsa az elárulástól. De Jézus látta, hogy az események nyíl egyenesen mennek a végkifejletig. Mert milyen a sértődött ember? Tényleg már se lát, se hall. Péter ugyan követi Jézust János apostollal együtt a városba, de mi a nagy különbség János követése és Péter követése között? Az, hogy János egészen Kajafás palotájának a tornácáig, az emeleti részéig elkíséri Jézust, mert János mindent akar hallani és látni. Péter miért nem ment föl, hogy meghallgassa, hogyan hallgatják ki a mesterét? Azért, mert Péter közömbösséget akart színlelni. Péter ott maradt az udvaron, innen is hallom, amit hallok, látok, amit látok, én itt is jól vagyok, mintha nem is tartozna Jézushoz. Mintha nem is érdekelné már annyira, előbb még mit mondott, kész vele a tömlöcre és halára menni. Nem, az első emeletre nem volt kész elmenni. Miért? A sértettsége miatt. Ott maradt lenne az udvaron, gondolta, hogy sötét van, itt biztonság van, úgy se lát senki, de hát egy valamit nem tudott kiszámolni szegény Péter, amit nem tudott Napóleon se kiszámolni, pedig ugye nagy alakja a történelemnek, hogy milyen hideg lesz Oroszországban. Továbbá Hitler se tudott kiszámolni, hogy mekkora köd lesz Anglia fölött. Péter se tudta kiszámolni, hogy hideg lesz az éjszaka, és ott rőzséért szaladnak és tüzet fognak gyújtani, mert a katonák is fáznak, a szolgálók is fáznak. A tűz fellobbant, megvilágosított ott mindenki arcát. Hát mit csinálnak az emberek, ha sok idejük van? Évődnek egymással, nem? Ugratják egymást. Tessék megnézni a munkahelyeken is. Nincs munka, van tevékenység, egymás ugratása. De bárhol, ahol emberek találkoznak, van idő, egymást szekálják. Hát rögtön rá mentek Péterre, hiszen kirít a sorból, meg ott lehetett Málkusnak egyik másik ismerőse, rokona is már, akinek a fülét levágta, szóval volt itt elég ok, hogy Pétert meg lehetett szólítani. Először megtagadja, másodszor megtagadja, harmadszor. Nem akarom felidézni, gyalázatos dolog volt. El lehet olvasni Máté evangélium a 26. fejezetét, az írja le a legmegrendítőbben, mert átkozódva és esküdözve szinte látjuk azt, hogy Péter tehetetlenül kapálódzik, mint akit hirtelenül ért valami. Miért ért hirtelenül? Hát egy sértett ember, aki magával törődik, az nem foglalkozik, nincs veszélyérzete. Csak azzal, hogy ő önmag előtt nagyon nagy, azzal foglalkozik. Péter, hogy úgy mondjam, észre se veszi, olyan gyorsan bekövetkezik a tagadása. És talán itt álljunk meg egy pillanatra, és újra erősítsük meg. Jézusban nem volt sértettség. Ha Jézusban sértettség lett volna, akkor Jézus ezután nem tette volna azt, amit tett. És ez a Bibliának egy kicsit homályba hagyott része. Ez az, amit nem nagyon ismernek az emberek. Mit tett Jézus akkor, amikor Péter háromszor megtagadta? De mielőtt erre rátérnénk, a magyar irodalomból egy vers szólal meg. A verset most nem előtte vezetem fel, és nem előtte elemzem, különösképp nem is akarom elemezni. A versnek vannak erényei, de még súlyosabb hiányai vannak. Mégis szólaljon meg egy vers, 20. századi magyar költőt is hallgassunk, főleg akkor, hogyha már erről verset írt Kakasszó címmel. A vers végén néhány megjegyzést fűznék majd a vershez, most azonban adjuk át magunkat a vers hallgatásának.
1: Vas István, Kakasszó. Kardját, mellyel a főpap szolgájának fülét levágta hetvenkedve, elhajította rég. Már csak ketten maradtak. János, meg ő maga. Körül fustélyos őrök, kihűlő éjszaka. A főpap kapujában megállt, és remegett. Az udvaron a szolgák megraktak nagy tüzet. János, a könnyű János már bejutott előbb, s kiszólt az őrizőknek, hogy engedjék be őt. Egy szolgáló kaput nyit, s ránéz, amint belép, meglátja zavarát, s vidéki külsejét. Ez is a názáreti embere, mind ilyen. S ő szól, kiről beszélsz te, asszony? Nem ismerem. A tornácon poroszlók és vallatók között meghallja ezt a mester, a megvert, leköpött. És gyulladt szemhéja mögött lobog a láz, még mennyi kínhalál jön, még mennyi vallatás. A tűzhöz odakullog, kezét melengeti. Egy papi szolga látja, és odaszól neki. Azok közül való vagy, hiába tagadod. Mellére ütve mondja, ember, nem vagyok. És tudja fenn a mester, hogy elvégeztetett, s föléje hengerítik az irdatlan követ. És görgetheti félre, nem másul a jövő, lesz törvény, főpap, egyház, és kő, és újra kő. És megszólal egy másik. Beszédjén hallani, hogy ez is csak a féle vad galileai. Mit is beszélsz? Nem értem. Egyiptomi fenn az Isten egy fiával Názáretibe. Röhögnek a cselédek a rémült bogrison. A mester visszanézett, mert Róma, Babilon és Jeruzsálem egy már, halál, feltámadás. A szikla, az alapkő, csak te lehetsz, kefás. Te lészel itt a kőszál, te kötsz vagy oldozol. Mindig kilép az ember fia a kő alól. És pofoz a poroszló, röhög a konyhalány, s felhangzik a Kakasszó a főpap udvarán. És felszáll a Kakasszó, és feljebb száll a köd az olajfák hegyéről a Józsefát fölött. Istennek fia vagy hát? Te mondád. Hátra néz. A nap vérezve kelt föl, mint az elvégezés. És nevetnek a lányok, és fut a volt halász, fújtatja, rázza izmos mellét a zokogás, és tengerek jövendők hallják a jós panaszt. Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagad.
0: milyen erényei vannak ennek a versnek. Hát például Vas István elolvasta a Bibliát méghozzá tisztességesen olyan szempontból, hogy például a vers elején mondja, hogy János viszi be Pétert a főpap udvarába. Igen, János ismerős volt a főpap udvarában, ő szólt az ajtón állóknak, hogy engedjék be ezt. Ez is egy evangéliumból derül ki, ez nagyon dicséretes, ha egy költő ír egy témáról, elolvassa előtte a Bibliát, tudnénk nem minden költő olvasta el. A második dolog, hogy ahogy Vas István kifejezi, hogy mindig lesz hatalom, mindig lesz egyház, mindig lesz Kajafás, aki azt mondja, hogy jobb, hogyha egy meghal, mint hogy az egész nép ne bennünket követne. Nagyon jó ez is. De a versnek van egy roppant gyenge pontja, ami az egész verset végveszélybe sodorja. Ezt nem tudom, hogy első hallásra tetszettek-e hallani. Hogy azt mondja Vas István, hogy azért lett Péter az egyház alapja, mert csak egy gyenge és ingatag embert lehetett megbízni azzal, hogy tudnék, ő majd megérti a többi gyenge és ingatag embert, és ezért lett az egyház alapja. Hát ezzel én nem foglalkozom, az egyház alapja nem Péter, az egyház alapja Krisztus. Krisztus világosan mondta, nem így mondta Péternek Jézus, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel az én egyházamat, hanem azt mondta Jézus Péternek, te Péter vagy, Petros, és én ezen a Petrán, akit te előbb megvallottál Messiásnak, vagyis magamon építem fel az egyházamat. Erről szól ez a kis könyvecske, én elmondtam erről a véleményemet, most nem szeretnék ebbe részletesebben belemenni. Egy költőnek azért javára vált volna az is, hogy ezt a kőszikla kérdést megnézze, utána járjon ennek a kőszikla kérdésnek. Ezt nem tette meg Vas István, ezért a vers egy óriásit esik, körülbelül ugye a háromnegyedénél, és ugye a nagy patetikus kizengés a háromszori tagadással sem feletteti azt, hogy végül is ő ebbe az irányba akarja beállítani a verset, hogy épp azért lett Péter az egyház alapja, hogy ő meg tudja érteni a többi gyalázatos, tagadó, áruló, stb. Embereket. Ezzel tulajdonképpen a költő menlevelet ad az egyházaknak és az egyházi vezetőknek a sok gyalázatossághoz. Ehhez viszont nem menlevél kell, ehhez más kell. Na, de hadd menjünk vissza az eredeti kerékvágásunkba. Amikor megtagadja Jézust Péter, akkor Lukács evangéliumának ugyanebben a fejezetében, a 22. fejezetben, a 61. és 62. versben ezt olvassuk. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre, és megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint néki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Tetszenek emlékezni, ez is jelzést kapott a versben egy szempillantásnyi ideig, de én azt gondolom, hogy nagy verset inkább erről a pillantásról lehetne írni. Tudnilik, hogy Jézus mennyire nem sértődött meg a tanítványára, ő, aki megsértődhetett volna. Péter sértődött meg, ugye? Csak zárójelben

akit már agyba főbe vernek, akit éjszakára most félretesznek, hogy majd a katonákot űzzék vele a csúfot, bekötik a szemét, leköbdösik, kiabálnak rá, verik, ütik, verik. Ez a Jézus, ahogy kivezeti Kajafás terméből, tehát első emeleti kihallgató terméből, ez a Jézus keresi Péter pillantását. Kedves hallgatók, miért mondom ezt, hogy a Biblia legszebb része ez? Mert hogy az Isten szeretet, és hogy az Istennek semmi nem kerüli el a figyelmét, és Isten nem önmagával foglalkozik. Istenről azt mondta már a 113. Zsoltár is, hogy kicsoda hasonló a mi Istenünkhöz, aki önmagát megalázva tekint szét a földön, és keresi azokat, akiken segíthet. Jézus is az Istent jött bemutatni, azért jött közénk Jézus, hogy bemutassa, hogy ki az Isten. Jézus bemutatta, hogy ki az Isten. Amikor talán a sebeivel, a gyalázattal kellett volna törődni, dehogy is azzal törődött Jézus. Amikor talán a szomorúságával, keserűségével kellett törődni, hogy még a tanítványa is hogy állnak hozzá, dehogy is azzal törődött Jézus. Hanem Jézus keresi Péter tekintetét, hát ott egy nagy tumultus volt azért. És Jézus keresi Péter tekintetét. Fölteszem önöknek a kérdést, hogyha a Bibliában nem lenne benne ez a két vers, vétkesnek tartanánk Jézust, hogy nem kereste Péter tekintetét? Azt hiszem, semmelyikünk nem mondaná, hogy mekkora mulasztás, hogy Jézus, aki alig él már, akit már halálra korbácsoltak és megszégyenítenek, nem keresi a tanítvány pillantását. De kedves hallgatók, Isten, amikor itt járt közöttünk, az utolsó leheletéig az embert kereste. A szeretetnek nincs nagyobb foka ennél. Amikor valaki önmagával kellene, hogy törődjön, vagy legalábbis törődjön, hát örül, hogy él, és mégsem önmagával törődik, hanem keresi Péter pillantását. Aztán a második dolog, micsoda pillantás volt ez? Nem véletlenül nem színezi ki a Biblia, nem lehet ezt leírni. Én se tudom leírni, senki se tudja leírni, hogy ebben a pillantásban gyengédség volt, hogy ebben a pillantásban megértés volt, hogy ebben a pillantásban nem volt vád, károsztatás, ugye megmondtam, Péter? Nem volt ebben a pillantásban. Ebben a pillantásban vigasztalás volt, együttérzés volt. Mert azt mondja a következő vers, hogy akkor megemlékezett Péter, hogy Jézus mit mondott neki. Hát érdekes, amikor Jézus mondta neki, akkor a füléig eljutott fizikailag a hang, de a tudatáig nem jutott el. Hát most emlékezett meg. Miért most emlékezett meg? Kedves hallgatók, az Isten mindenkiért küzd az utolsó leheletig. Nem annak az utolsó leheletéig. Jézus a maga utolsó leheletéig küzdött mindenkiért. Jézus nem fejezte be a küzdelmet itt, amikor azt mondta, hogy elég. Csak azt mondta, hogy most ezen a szinten itt most többet nem mondhatok. De ez nem annyit jelentett, hogy Jézus kivetette volna a szívéből Pétert, nem annyit jelentett, hogy Jézus neheztelt volna, pláne nem az, hogy megsértődött. Jézus kereste Péter szempillantását, és az a szempillantás az egy beszédes, az egy értékes, az egy leírhatatlanul csodálatos és gyengéd szempillantás volt. Péternek ez kellett ahhoz, hogy Péter szembeforduljon magával, hogy Péter lelkéből kiégettessék a sértődöttség. Hogy Péter lássa azt, hogy aki ennyire szeret engem, aki ennyire meg akar menteni engem, aki ennyire erkölcsi fegyverekkel küzd, ameddig csak él, ameddig lélegzet van benne, keservesen sírt. Igen, ez az igazi megbánás sírása volt. Jézus ezt Júdásnak is felajánlotta. Amikor Júdás jött vele szemben, azt mondta Jézus, barátom, barátom, miért jöttél? Júdás, csókkal? Csókkal árulod el? Jézus ugyanezt megtette Júdásért is. Csak itt van a nagy különbség a két személy között. Ki az, aki az Isten szeretetére válaszol? Mert az egész életünkben ez a döntő kérdés. Semmi más. Az Isten a maga szeretetét olyan döbbenetes módokon mutatja be. Itt az a kérdés, hogy van 100 000 000 bizonyság. Ki az, aki egyszer erre azt mondja, hogy igen? Elismerem, hogy az Isten szeretet, elismerem, hogy az Isten, és én nem magamnak akarok élni, nem magammal akarok élni, hanem az Istennel. Én az Isten keresem, és ővele szeretnék szövetségben, ővele szeretnék együtt élni, mert az Isten ezt ajánlja föl nekem. Ez az életünk nagy kérdése. Azt mondja Alfred de Musset, a francia költő, hogy Isten szól, felelnünk kell folyton. Igen, Isten szól. Minden.

0: hétköznapban, mindenféle módokon az Isten a szeretetével keresi az embernek azt a mérhetetlenül hideg, kemény belső részét, amit csak a szeretet heve tud felmelegíteni és felolvasztani. De befejezte Jézus itt a Péterért való küzdelmet? Korántsem. Amikor Jézus feltámad, Márk evangélium a 16. fejezet 7. versében olvashatjuk, és ott egy angyal fogadja az üres sírnál az asszonyokat, a tanítványokat, akkor ha elolvassuk a Márk 16 hetet, ott is van egy érdekes dolog, hogy Jézus először a tekintetével kereste Pétert, utána meg egyetlen egy szavával kereste. Azt mondta Jézus, mondjátok meg a tanítványaimnak és Péternek, hogy előttetek megyek Galileába, ott várlak benneteket. Tehát Jézus, amikor látta, hogy Péterben lerombolódik valami, a magabízásig, a sértődöttségig, amikor már többet nem tudott beszélni, milyen érdekes ez az egész folyamat, Jézus akkor ránéz Péterre, a pillantásával keresi. Ez a pillantás valamit eredményez Péterben, elkezdődik a megbánás, az önmagával való szembefordulás. Jézus után akkor már tud egy szót mondani Péternek, mondjátok meg a tanítványnak és Péternek, miért mondja ezt az és Péterneket? Jézus, hogy Péter ne essen kétségbe, Péter, én tanítványnak tartalak azután is, hogy megtagadtál. Mi van ebben az egyetlen egy szóban? Hogy én megértem a megkísértést, az elesést, mert én előre megmondtam, hogy Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát, de én, Jézus Krisztus, ti rátok emberekre nem csak akkor tekintek együttérzőn, amikor a kísértésbe vagytok, hanem a kísértés után is, az elbukás után is. Kedves hallgatók, itt egy-másfél évvel ezelőtt egy sorozaton, a Hol a Határ című sorozaton beszélhettem, a Hol a Határ a bírálat és a vádolás között. Most azt meg kellene ismételnem. Sátánnak a leghatalmasabb fegyvere nem csak a kísértés, nem csak az, hogy bennünket, embereket el akar ejteni, törbe akar ejteni, hanem Sátánnak ugyanolyan nagy fegyvere az elesésünk után az önvád. Amikor egy ember elesik, amikor egy ember olyat tesz, amiről ő se gondolta, hogy ő ezt meg fogja tenni az életben, ha érzékeny a lelkiismerete, vádolni fogja utána magát. Az önvád félelmetes dolog. Jézus tudta azt, hogy a tanítványa az önvád karmaiban vergődik. Jézus tudta azt, hogy szükség van egy pillantásra, de nem lehet elfelejteni egy szót sem. Mert ha Jézus csak így üzent volna, hogy mondjátok meg a tanítványaimnak, hogy jöjjenek majd Galileába, ott találkozom velük. Mit tetszene gondolni, hogy Péter elment volna? Nagyon nagy veszélye lett volna, hogy nem ment volna el Péter. Péterben ott volt az önvád, ott volt az, hogy milyen ember vagyok én. Hát én, aki esküdöztem, hogy kész vagyok veled a tömlöcre halára menni, én megtagadtam a mesteremet. Nem csak a kísértés, nem csak ez a bizonyos három tagadás volt a félelmetes Péter életében, hanem ami utána következett. Nem ír erről egy szót se a Biblia. De kérdezem önöktől, ki érzi jól magát azután, hogy elesett? Hogy erkölcsileg valamiben elesett? Átéltük már az önvádat? Átéltük már azt, amiről a szerencsétlen Juhász Gyula azt mondta, hogy minden ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Szerencsére csak egy féligasság, az ellen is lehet védekezni, az önvád is vád. A vád pedig soha nem igaz a Biblia szerint. Isten fed, Isten int, Isten dorgál, de soha nem vádol. Soha nem kárhoztat. Soha sem ítéli meg az embert véglegesen. És ezért Jézus, hogy ezt bizonyítsa, nem elégedett meg Jézus, hogy csak ennyit tesz Péterért, hogy rápillant, aztán utána majd történik benne, ami történik, hanem Jézus még erre is gondot viselt. Mondjátok meg a tanítványimnak és Péternek. De jön még egy harmadik Jézusi küzdelem is Péterért. Hogy amikor végül elmennek a tanítványok Galileába, ugye hát a feltámadás itt volt, Jeruzsálemben, 100 kilométernyi út ez, tanítványok persze Galileából valók voltak, Júdás kivételével. Tehát mindannyian ott vannak, akkor a János evangélium a 21. fejezete feljegyzi, hogy amikor hát étkezés után leülnek, melegednek a tűz körül, akkor Jézus, ugye tavasz van, Jézus fölteszi a kérdést Péternek, hogy Simon, Jónának fia. És most mi legyen az első kérdése Péterhez? Milyen érdekes ez a első kérdés, mert három kérdést tesz fel Péternek. Azért három kérdést, mert Péter háromszor tagadta meg, Jézus három kérdésére adott igennel iktatja vissza a tanítványok közé Pétert, hogy lám-lám ez a tanítvány, ez megváltozott, ez megtért, ez visszatért hozzám, de mi volt az első kérdés? Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Nem ennyit kérdezett csak Jézus, hogy Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Azt majd a másodszor, harmadszor kérdezi. Miért így kérdezi, hogy jobban szeretsz engem ezeknél? Hogyan is mondta Péter? Máté 26.33. Ha mindannyian megbotránkoznak, én soha, erre utalt vissza Jézus. Miért kérdezte Jézus így, hogy Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mert ha Péter most netalántál ilyesmi választ adott volna, hogy hát mesterem, én ezeknél persze, hogy jobban szeretlek. Én aztán nagyon szeretlek, ők nem annyira, mint én. Hát ha ilyen választ adott volna Péter, akkor láthatnánk, hogy Péterbe semmi nem változott meg. De hogy Péter erre azt mondta, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Ez mire utalt? Hogy Péterben az igazi megbánás, a sértettséget és a magabízás teljesen eltávolította a lelkéből. Az igazi megbánásnak sok ajándéka van az ember számára. Az igazi sírás, a boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, ahogy Jézus mondta, nagyon sok ajándéka van az ember számára. Kedves hallgatók, ne legyünk restek az önmagunk felülbírálására. Ne legyünk restek a megbánásra, ez csak akkor rossz, amikor az ember ezt átéli. De utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak, hogy mondja Pál a zsidókhoz itt levélben. Hogy Péter keservesen sírt, nem csak a könnyei potyogtak, belül egy belső megtisztulás volt. Hogy Péter erre a szóra is megrendült a lelke, és hogy Péter itt azt mondja, hogy Uram, te tudod. Nem én mondom, nem én állítom ki magamról. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Nem csak ez a mozzanat, hanem a Bibliában van két fejezet még, ami arról beszél, hogy Péterben a sértettségnek hírét, hamvát nem találjuk ezután. Legyen ez számunkra vigasztaló. Jézusnak borzalmas hosszan és nagy nehézségekkel, de valamit sikerült elérnie, ó, bár csak a mi életünkbe is ez bekövetkezne. Milyen jó lenne, hogyha egyszer mi se lennék sértődékeny emberek. Nem is lehetne bennünket megsérteni. Mint Jézusról mondta a Jövendőlés az Ézsaiás könyve 50. fejezet 7. versében, ő olyanná teszi képét, mint a kova. Bár csak mi is tudnánk olyanná tenni képünket, mint a kova. Nem, hogy sértődékeny emberek ne legyünk, megsérteni se lehessen bennünket. Péternek az életéből kiiktatódott a sértettség. Ki tudjuk mondani, mert van a Bibliában erről két fejezet. Az egyik a Galata levél második fejezete, hogy tudnilik egyszer Péter más hibájába esett bele, képmutatóskodott. Pál apostol elébe állt, és Pál apostol figyelmeztette Pétert. És Péter elfogadta a feddést. Rögtön azonnal. Nem olvassuk azt, hogy Pálnak azt mondta volna Péter, hogy hát azért már mégiscsak sok, hogy te itt nyílt színen engem képmutatóskodással vádolsz. Nem mondta ezt Péter. Sőt, a második Péter levél harmadik fejezetében azt olvashatjuk, hogy Péter védte Pált. Pál bírálta Pétert. A természeti ösztönei szerint Péter megsértődhetett volna Pálra. Ki nem sértődik meg, aki csak magában él a másik ember, aki bírálja. Nem mondják azt, hogy valaki nem sértődik meg, mindenki megsértődik. Egyedül az igazán hívő ember nem sértődik meg. Az igazán hívő ember, mint Dávid, aki menekül a fővárosból, és olyanokat szór a fejére sémei, nem csak port, meg követ, meg többit, hanem olyan szitkokat, amiben az ember belerendül, hogy te vérszopó, és aljas, és álnok ember, és Dávid nem sértődött meg. Miért? Mert Dávid hívő ember volt. A jogtalan sértése se sértődött meg. Mi meg sokszor a jogos bírálatra is megsértődünk. Mondom, hogy nem mondjuk, hogy nem sértődünk meg. Ha valaki nem mélyen hívő ember, megsértődik a jogos bírálatra is. A jogtalanról meg ne is beszéljek. De Péter azt mondta Pálról, hogy én megvédem Pált, mert Pálról sok minden rosszat mondanak, de Pál írásai tiszta Istentől ihletett írások. Ez is azt mutatja, hogy Péter nem sértődött meg. Péter örömmel vette, hogyha Pál figyelmeztette őt. És Péter Pál védelmére kélt, ahogy Jézus sem sértődött meg, hanem utána küzdött Péterért továbbra is. Kedves hallgatók, hatalmas dolog ez. Jézus igazsága, Jézus tiszta élete is, egy tiszta jellemvonása, egy ember igazsága is, egy ember tiszta jellemvonásává vált. Ezt tudta Jézus elérni a beszélgetéseivel. De hogyha megszólaltattunk egy magyar költőt, most ismét ez a költő hadd szólaljon meg a vetítésünk előtt, mert a vetítésünk vége is Péter halálával fog foglalkozni, Michelangelo híres freskója nyomán, de előtte ismét szólaljon meg ugyanaz a magyar költő. Ez ugyan nem Bibliából származó hagyomány, keresztény, ókeresztény, hogy úgy mondjam, legenda, de Péter apostol élettörténetének a végére talán ez is odailleszthető.
1: Vas István, Via Appia. Látta-e Jézust Péter a Via Appián? Mennyi gyerek elképzelése, hogy hát, ha mégis járt ott a fehér úton a holtsütésben, és mennyi kétely és talány. És aztán a könnyű magyarázat, hogy azt látta, amit belül látott, s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s- azt a testet, amelyet mindnyájan úgy szerettek, hogy föl kellett támadnia. Quo vadis? Hová mégy? Itt Rómában hova? Én mindig megértettem Péter eszét. Nem volt könnyű belátnia, hogy mégis meg kell halni Krisztusért. Nem volt elég. Meg aztán kezdte tudni már, milyen a kezdeti gyülekezet. Igen, mi ismerjük a csontokat, meg az üregeket a Via Appián, az ügyetlen rajzokat a katakombák falán, a bárányt meg a halat, a pásztor antik testén redőző hosszú keresztény újruhát, meg az iparosok jeleit, a mozsarat, még a kanalat, még láthatjuk a világtalan emeleteken és labirintusokon át, mélyen a Via Appia alatt. De ő láthatta azt is, ami a katakombákon kívül maradt. És kezdte látni talán az életüket, és azt, hogy a földön nem csak meghalni, élni is lehet. És azt is, hogyan. De csont azban, de üreg azban. Hány sír volt? 100 000. Kívül a falakon. Ezeknek nem kellett az, ami belül volt. Nem az a hatalom. Nekik nem volt elég az a Róma, az ívek, oszlopok, az a világkeverék. Én pedig azt hittem, az volt a legszebb. S ha nem is a legjobb, de a legnagyobb. Valami egyszer volt a nemes. Valami majdnem végleges. És talán mégis több lehetett, mint ez a mai, mint az autók bogárzó tébolya, a hivalkodva szikrázó kirakatok, a szövetek, bőrök, műanyagok, ruhák és dolgok bűvölő divatja, meg az édeskésen pávázó barokk, meg este a neonkáprázatú Zsibáros utca, a gépkocsik stoplámpáinak piros ördögvillogása, több tán, mint a tej és mézigéretű lányok sötét szemének villanása, s több, mint együtt a Vatikán, meg a Quo Vadis dancing a Via Appián. Mégiscsak több lehetett. És mégse kellett nekik. Akik jöttek egyre többen a Via Appián, többnyire az apostolok lovára, hogy küldte őket a kelet, s a falak mögül is az elégedetlenek, a tétova és misztikus remények, az iparosok, a rab és szabad szegények, s mint ahogy tudva levő, volt köztük előkelő igazi római, bár legtöbb ilyen nő, s a falakat, az íveket, oszlopokat szét akarták porlasztani mélyen a Via Appia alatt. Meg tudod érteni? És te hol álltál volna akkor, Karsziuszom? És én? Bizony, én se tudom. Mi minden történt a Viappiában? Régebben és azután. Hiszen itt állt az a 600 kereszt, rajta a 600 rabszolgatest megfeszítetten, akkor még nem szerepelt az Isten a köztársaság korában. Nem úgy haltak meg, mint a hitükért elesettek, nem úgy, mint aki vértontani nem tud, nem akar. Ők verekedtek vadul és bátran. Melyik ügy volt a reménytelenebb, és melyik az erősebb, és melyik a bátrabb? Az elbukottakért bosszút álltak, ha nem is hamar, az auróra ágyúival. És akik győztek, meghúznád-e a határvonalat a Via Appia fölött és a Via Appia alatt, kedves Karsziuszon? Bizony, bizony. Keresztek jobbra, balra, végig a Via Appia. Korán volt még. Korán. A köztársaság idején. Még nem volt remény. Nem látszott még, hogy Róma elfajul, s hogy mi a régi, mi az új. Nem voltak még túl dekadensek, s azt hiszem, az a város még virulensebb lehetett, mint ez a mai pénzvilág, mely Jézus után 2000 évvel Mammonhoz ereget még egyre új neonimát, s vonaglik érte a Via Venetón, s a zsibárusok sikátorain át a legszentebb helyekig, de nekik mégse volt se szép, sem elég. Ezért kellett uraiknak keresztek kell szegélyezni a Via Appiát, és azt hiszed, a keresztjeiket nem őrzi a kereszt? Vagy azt hiszed, közülük senki sem maradt, aki ott lenne a többivel a Via Appia alatt? Nem. Te sem hiszed ezt. Vagy ha itt volnál, talán te különbséget tennél itt, a Via Appián, és elválasztanád a szívtől a májat és vesét, s megmondanád, melyik az igazi hit, és mi a merő anyagelvűség. Quo vadis, Domine? Ma is ezt visz hangozza Róma dzsungele, ahogy egymásra épült rétegeken, és egymásnak felelő ezredéveken át összegabajodott. Vagy jobb lett volna, ha hagyják úgy, ahogy volt, azt gondolod? De nekik nem kellettek az ívek, oszlopok, és ha Róma sem élte túl a végzetet, mi lehet, ami végleges? Mert akármit látott Péter a Via Appián, mindig keresztezi utunkat a teremtő hiány, és megcsúfolja Péter földhöz ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és vele az enyémet, bár berzenkednek józan érvei, és oly nehéz megérteni, hogy nem volt elég, hogy nem lesz elég, hogy mindig új útra küld a még és újra még. S ha egyszer szembe jön veled, te is már tudva kérdezed, hová még?
0: És befejezésül a szép versmondás után nézzük meg a nagyon jelentős képzőművészeti feldolgozásokat. Beleférünk még a kazetta időnkbe, tehát 10 perc. Péter apostol életét szinte végigköveti az ikonográfiai hagyomány. A bizánci stílusú ábrázolásokon az elhívásával kezdjük, ahogy Jézus a genezáreti tó mellől testvérével, Andrással együtt hívja előt. Ugyanez a nyugati festészeti hagyományban, tehát Baroccinak a 16. századi itáliai mesternek a beállítását látjuk, ugyanaz szinte, csak más elrendezésben, hátul a genezáreti tó előtérben, hogy a bárkát a partra húzzák ki a hajósok, és előtérben pedig Péter, akit Jézus elhív tanítványul és apostolul, itt adja neki egyébként az új nevet, a kőszikla, de ez a Petrosz név, ez megmozdítható kősziklát jelent, ellentétben Jézusnak a Petra kifejezésével, amire önmagára utal. Rembrandtnak a rajza szintén az elhívás, Jézus áll a tó partján, és hívja el a tanítványokat. Péter általában idősebb ember, ha nem színes az ábrázolás, de látjuk, hogy idősebb, szakállas, őszhaj, őszakál, ez mindig Péter apostol, ez az ő megkülönböztető jegye. Rembrandtnak ilyen rajza is van, hogy Jézus meggyógyítja Péter anyósát. Ez a genezáreti házban történt, hidegleléses betegségben feküdt a szerencsétlen asszony, és miután Jézus meggyógyítja, követi őt. Aztán a csodálatos halfogás, Raffaello Santi 16. század elejé ábrázolásán, ez a Lukács evangéliuma 5. fejezetének az illusztrációra, erről kétszer is beszéltem. Aztán a vízenjárás története Tintorettónak a görögös hatásra valló 16. századi olajfestményén, balra előtérben Jézus és a bárkából, aki kiszáll, Péter, aki a hitnek nem akármilyen cselekedeteire is képes volt, illetve a hit tudta őt ilyen cselekedetekre képesíteni. Ugyanez Monreale mozaikján, Péter süllyedése már, mert amikor leveszi Jézusról a tekintetét, akkor süllyed, ez is egy érdekes dolog, erről szól a Te is járhatsz a vízen című kiadvány, amit itt meg lehet vásárolni. Ugyanez Rembrandtnak a rajzán Jézus felemeli Pétert, illetve segít neki, mert Péter aztán visszakapja a tekintetét, és Jézushoz fordul segítségért. És aztán Péter ott van a színeváltozás hegyén is, ezután, amikor Jézus felviszi a három megszeretettebb tanítványát, itt középütt látjuk Pétert egy 15. század végi ábrázoláson, Jézus mellett jobbra és balra pedig Mózes és Illés látható. Gyakori művészeti téma feldolgozás, Péter mindig másutt van, de az azonosító jelet most már figyelve pontosan látjuk, hogy hol van. Ugyanez például a keleti művészetben, a pravoszláv művészetben, az élesen ketté választott mennyei világ, Jézus megdicsőül a feltámadott Mózes és az elváltozott Illés között, lent pedig a három tanítvány, akit sajnos elnyom az álom, mint később a Gecsemáné kertben. Ugyanez Monreale mozaikján, itt is látjuk, hogy Péter miért emeli fel az ujját, hiszen ekkor mondja azt, hogy Uram, építsünk egy sátort neked és egy sátort Mózesnek és Illésnek, és azután nemhogy építésre nem jut figyelme, hanem ébrenlétre sem. Péter magabízása és hitben való megfogyatkozása nagyon sokszor bemutatkozik. Andrej Rubjovnak a képe, 16. században vagyunk a Megdicsőülés hegyén, a három tanítvány, és aki kinagyítom Jézust az emberiség két nagy képviselőjével, akik fel fognak támadni, ez Mózes, ott van a két kőtábla a karjai között, és Illés baloldalt, aki viszont az elváltozandókat vetíti előre, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, halál nélkül fognak Jézussal a mennybe menni. Ugyanez Raffaello Santi utolsó festménye volt ez az életében, a híres Leonardo és Michelangelo tanítvány és követő, a színeváltozás hegye, itt jobb oldalt látjuk Mózest, a két kőtábla ott van a hón alatt, bal oldalt Illés, előtérben pedig a holdkóros vagy epilepsziás gyermek meggyógyításának története bontakozik majd ki, itt középütt látjuk Pétert, ahogy éppen elalszik. Ennek a képnek a kinagyításán itt még inkább láthatjuk. Péternek a ruházata is általában kék, sárga, ellentétben Jánossal ott jobb oldalt, akinek vörös ruhája a lobogó tanítványi lelkesedést szimbolizálja. A lábmosásnál is, meg még mennyi történetnél nagy szerep jut Péternek, Rembrandt rajza, Péter, ahogy igazán elszégyelli magát. Péter őszinte ember volt, sokszor hatott rá Jézus cselekedete, de épp a lábmosás után néhány órával következik be az a Jézust megcáfoló beszélgetése, amit a mai estén elemeztünk. Aztán ugyanez a jelenet, az igazán magát elszégyelő Péter szinte a fejéhez kapott, látjuk jobb oldal Dürernek a metszetén 16. század eleje, ellentétben a másik emberrel, Júdással, aki nem hagyja, hogy a szívére hasson Isten szeretete, Isten megalázkodása, Jézus térdelése és tanítványaiért való küzdelme. Aztán az utolsó vacsora ábrázolásokon is ott van Péter, nagyon jó Leonardo bemutatása, akinél Péter behajlik és megkérdezi Jánost, hogy kiről beszél a mester, amikor a tárról van szó. Aztán ugyanez Botticelli ábrázolásán, most már a Péter elalvása a Getsemáné kertben, különben a mai beszélgetésünk után történt meg, ezért is alhatott el Péter. A sértődött, magabízó ember, aki még kifáradt is, édesdeden alszik, hiába kéri Jézus tőlük, hogy virasszatok és imádkozzatok. Ugyanez El Grecónak a híres festményén, Budapesten a Szépművészeti Múzeumban és Spanyolországban látható két változata van. Nagyítsuk ki csak Pétert. Ez van rajta különben a kötetem címoldalán is. Péternek az elalvása. Szinte egy természetellenes testtartás, a karoknak a természetellenes, főleg a jobb karnak. Tehát ez a Péter hiába fogadkozik, az ösztönei a természete elárulja. Nem képes vigyázni egy óráig sem, ahogy Jézus egyébként figyelmezteti őt. A lőcsei oltáról való ez a kép, háttérben Júdás jön már a tanítványokkal, előtérben a három elalvó tanítvány, de itt is nagyítsuk ki Pétert a jobb sarokból. Hát igen, ez a festő is tudta, hogy mit akar ábrázolni. Péter, a hős Péter most alszik, mint egy ma született gyermek. Aztán a következő jelenet. A Jézus elfogatását, a Júdás csókját, Morale mozaikját látjuk a 13. századból, általában összeszokták kötni azzal Júdás csókja és Péter vagdalkozása. Tehát a régi mesterek is tudták, hogy árulás és tagadás, és ez a tagadó ember, aki majd néhány órával ezután megtagadja Jézust, most mennyire hősködő ember. Magabízás, sértődöttség, végletek között való csapongás. Ugyanez Giottónak a híres ábrázolásán, itt is látjuk Pétert hadonászni, de természetesen nagyítsuk ki ennek a képnek a csodálatos középpontját, mert ez a Jézus arc, ez a tiszta tekintet, valahogy ez az, amit kellene ábrázolni, és amit oly kevesen ábrázoltak. Ugye az alattomos tekintet, ugye az alattomos Júdás, és Jézus, aki nem szűnik meg fáradozni még a végső pillanatokban sem a tanítványaiért. Ugyanez egy spanyol ábrázoláson, tehát mindegyiken szinte sztereotíp vonásként feljön a Júdás-Péter párhuzambálítás, éppen itt vágja le a szolgafülét. Aztán a következő képünk, ez Dürernek két passió sorozata van, mind a kettőből bemutatom ezt a jelenetet. Szinte Júdás háttérbe vonul, mert alig látjuk, ő Júdás. Péter viszont előtérben van, a hatalmas kardja is főszereplővé avatja, de nézzük a másik Düreri passió sorozatot, itt meg egyenesen Péter a főszereplő, szinte a képnek a fele részét elfoglalja. Júdás itt van, Jézus tőle jobbra, Péter viszont a hatalmas szabjával épp itt vagdalkozik. Aztán Georges de Latournak félelmetes festménye a vörös és a fekete átmeneteiben pompázik, két szín állítja össze a színképet. Itt a szolgáló, ott a katonák, Péter tagadása. A katonák, akik kockáznak, ugyancsak Georges de Latour képén, a teljes képről nincs felvételem. A szolgáló lány, a kárőrvendés, Till Aran hódmezővásárhelyi szobrászművész, 60-as évekbeli alkotása. Ez az a szolgáló lány, aki rábizonyítja Péterre, hogy kik közé tartozott. És az egyik legcsodálatosabb kép, Rembrandt olajfestmény, aki ábrázolja a katonákat, a szolgáló lányt, de ott van Jézus is, ahogy éppen megfordul, és a tekintet most fog találkozni. Péter most áthozódik és esküdözik, nem tudja hova kapkodjon, csak hogy elterelje a gyanút önmagáról, de Jézus tekintete fogja Péter életét megváltoztatni, a megváltozás útját elindítani a lelkében. Magának a Péter sírásának, hogy kiment és keservesen sírt is, nagyon sok ábrázolása van, El Grecónak a korabarok bemutatása, kicsit szimpadiassá válik ugyan a jelenet, de még talán nem is annyira El Grecónál, mint Ribéránál, a másik spanyol barokk festőnél. Péter sírása. Péter megváltozása is pünköskor ment végbe.
2: Ekkor lesz az egyháznak egyik nagy prédikátora, El Greco képe, a pünkösdi nyelvek megnyugodnak az apostolokon és Márián. Péter ugye itt van. Ugyanez a beállítás, illetve itt most ebben a sorozatban nem vetítem le Tiziano képét, hanem gyorsan megyünk tovább, Pétert bebörtönzik. Egy középkor végi ábrázolás, hogy Péter viszont a legnagyobb veszélyben tud aludni, pedig halálra ítélték. 7. nap, a következő nap végrehajtják a halálos ítéletet. Éjszaka jön az angyal, kivezeti Pétert, és íme az utolsó képünk, amire utaltam, ami a Via Appia verssel cseng össze. Időszámításunk szerint 67-ben Néró keresztény üldözése során Pált lefejezik, Pétert felfeszítik keresztre. Péter azonban azt mondja, hogy ő nem méltó, hogy úgy halljon kereszthalált, mint szeretett mestere, ezért fejjel lefelé feszíti keresztre. Michelangelónak nem annyira ismert freskója, Péter keresztre feszítése. Néhány részlet, a megrémült csoport, Rómában történik ez a jelenet, de a fő, a legfontosabb rész ennek a freskónak Péter arca. Mint egy kinéz, miránk a szemlélőkre néz. Vajon te hogy futod meg az életedet, vajon a te életed hol tart? Magabízás, sértődés, önmagaddal foglalkozás, vagy pedig egy igaz ügynek és a te érted küzdő igaz Istennek a követője vagy-e? Michelangelo talán a legnagyobb portréját nem a prófétákkal, hanem ezzel a Péter felfeszítésével teszi meg, formálja meg, mint egy megszólítja ez az arc a szemlélőket, mint egy kinéz a képből, ránk néz, ember, szembesültél-e magaddal? Aki Jézussal beszélgetett, és akivel Jézus először nem tudta megértetni, amit szeretett volna, de később a pillantásával, egy szavával, egy kérdésével megértette, ez a Péter valóban más Péter lett, és erre a megváltozásra hív mindannyiunkat. Ennyit tudtunk Péterrel foglalkozni, 2 hét múlva folytatjuk sorozatunkat. Köszönöm szépen a figyelmet!
3: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Látók szóljatok sorozatunkban, illetve időszerű proféták és proféciák című sorozatunk második alkalmán. Két héttel ezelőtt a Mitől különleges a profétai beszéd címmel került sor előadásra. A mai alkalommal egy viszonylag szinte ismeretlen profétát szeretnék önöknek bemutatni, a korát, magának a profétának a személyét, de legfőképpen az üzenetét, amely időszerűbb, mint valaha. Ez Mikeás. Mikeásról annyit tudunk, hogy Móresetből származik, egy nagyon kis helység, ez Izraelben ki sincs írva a térképemen. Az időpont, amikor ő fellépett, hogy olvassuk könyve első fejezete első versében, Jótám, Akház és Ezékiás király országlása volt. Ez időszámításunk előtt 740 és 700 közötti időszak. Könnyen megjegyezhető, a zsidó nép életében egy válságos időszak. Ebben a korban már 200 éve ketté szakadt az ország, tehát ugye 930-ban az északi ország része és a déli ország része. De ebben az időszakban, amelyben Mikeás működött, nem csak a ketté szakadt országgal járó nyomorúságok köszöntöttek Izrael népére, hanem a zsidó nép első nagy történelmi deportálása, mai szóval mondom, amikor 720-ban az asszírok, az akkori világbirodalom az északi országrész lakosait elvitték, kitelepítették az országból, és helyükbe egy vegyülékes népesség telepedett be. Így jött létre Samária tartomány, amely Jézus koráig kihatóan, tehát előre 800 évre tekintek most, egy ilyen vegyülékes népességet eredményezett. Egyébként Mikeás a déli országrész prófétája volt, de a vidék prófétája. Nem volt jeruzsálemi, nem volt a fővárosból való. Szokták is őt nevezni a vidék prófétájának, mert ha eltetszenek olvasni a könyvét, tel is teli van helységnevekkel. Nagyon jól ismerte az egész országot, nem csak a déli országrészt, az északit is. Mintha én most azt mondanám, hogy éppen Sarkadról ez a hírem van, vagy Nagyatádról, vagy Kőszegről, vagy az ország legkülönbözőbb kisvárosaiból, falvaiból hozom önöknek a híreket. Körülbelül így hivatkozik Mikeás különböző helységekre és az ott megtörtént eseményekre. Maga Mikeás könyve két lapból áll, tehát ennyi az egész, amit itt mutatok a kezemben, két lap. Nagyon szeretném, ha a kedves hallgatók elolvasnák ezt a két lapot, mert mégis könyv, tehát nem ez a cím, hogy Mikeás két lapja, hanem ez könyv. És ebből a könyvből én a mai előadáson egy tört részt tudok csak kiemelni, öt lényeges szempontot szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani. Természetesen egy egész sorozatot is lehetne tartani Mikeás könyvéről, mint ahogy ennek a magyarázó kis könyvecskének is ez a szempontja, hogy egy kis elmélyedés, egy kis magyarázat, aki hétről hétre szeretné olvasni Mikeás könyvét, egészen a mélységekig hatolva. Az első kérdésünk az, hogy mi váltotta ki ezt a lehetetlen társadalmi állapotot, hogy a zsidó nép ilyen mélyre süllyedt, és Istennek meg kellett engednie ezt a fogságba vitelt az északi országrész Asszíria beli fogságát. Rögtön olvasnám az igehelyeket, amelyeket az első pontnál fel is sorakoztattam, csak még egy rövid közbevetés, hogy Mikeás könyve mondjuk nek a szerkezetét egy kicsit, hogy megkönnyítsem az otthoni olvasást. Mikeás könyve nem úgy épül fel, mint mondjuk Jónás könyve, hogy egy történetet elejétől a végéig elmond, vagy nem úgy épül fel, mint Aggeus proféta könyve, hogy a profétai beszédeket az időbeli egymás utánjában közli, hanem Mikeás könyvében, hogy úgy mondjam, egy ilyen tengerhullámzáshoz hasonlítható a szerkezet, ahol felmerülnek problémák, újabb kérdések jönnek, a válaszok, az isteni megvilágítás, ígéret és feddés, tehát az egész könyv egy hét fejezetből álló hatalmas rapszódiához hasonlít inkább. Mondom, a tenger egymás követő hullámait látjuk magunk előtt, és így veti fel a nagy kérdéseket Mikeás, és így oldódnak is meg ezek a nagy kérdések. Nos hát, vessük fel akkor az első kérdést, hogy hogyan jutott a nép ilyen állapotba. Kinek köszönhetően torzult el ennyire a zsidó népnek az élete? Szeretném mindjárt felolvasni a könyvnek a legelső verseit. Első fejezet, hogy látjuk a táblánkon, első két versét. Az Úr igéje, mely lőn a Móreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől.
Halljátok meg minden népek, figyelmez föld és annak teljessége, és az Úristen legyen bizonyság ellenetek, az Úr az ő szent templomából. Érdekes a prófétai könyv kezdete, mert rögtön láthatjuk, hogy amit Mikiás elmond majd a zsidóknak, az vonatkozik majd, hogyan is mondja, minden népre, és a földre is annak teljességére. Jellegzetes kettős profécia Mikiás könyve, beteljesedett a zsidó nép életében ezelőtt 2700 évvel, de beteljesedett sokszor már a történelemben, és legfőképpen a mikorunkban látjuk ezeknek a jövendőléseknek a kiszélesedését, beteljesedését. Miért állt elő olyan helyzet Izrael népe történetében, most már hozzátársítom, miért áll elő ilyen helyzet a föld történelmében, amelyben mi élünk? A harmadik fejezet első három versét idézem. És mondtam én, halljátok kérlek Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tisztetek tudni az ítéletet? Ti, akik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akárcsak a fazékba, és mint a húst a tálba. Ugye mi természetesen használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy népnyúzó vagy népnyúzó hatalom, de még a mai korban is, amikor hozzászoktattak bennünket a népnyúzáshoz, és a politikai vezető rétegek esztelen világkormányzásához, még a mi időnkben is azért olyan megrendítően hat ez, ahogy mondja a próféta, hogy egy társadalomnak az eltorzulása elsősorban a politikai vezető rétegen múlik. A politikai vezető réteg, amely lehúzza az emberekről a bőrt, de mondom, megrendítően még hozzáteszi, hogy összetörik az emberek csontját, és feldarabolják az embereket, mint valami állatokat, és bedobják a kondérba, hogy ott főzzék meg őket. Ugye maga ez a hasonlat, maga ez a kifejezés rendkívül megdöbbentő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy tényleg Mikeás rátapint arra, ami az egész történelmnek a nagy botránya, hogy a történelmünkben a vezető, a hatalmon levő rétegek tulajdonképpen csak azért tartják a népet és a nagy tömegeket, hogy zsarnokoskodjanak fölöttük, és messze menően kiszipolyozzák őket. Ez nem a kis emberek lázadása mondatja velünk, ugye, akik olvassuk itt a 20. század végén Mikeás könyvét, a Biblia nagyon sokszor beszél erről, hogy az embereket nem veszik ember számba. Az emberekkel úgy játszanak, mintha tárgyak lennének. Egyszerűen aki hatalmat, vagyont, befolyást szerzett a társadalomban, aki kezébe ragadta egy országnak a vezetését, egyszerűen gátlástalan a kiváltságainak az érvényesítésében. Néhány évvel ezelőtt mondta nekem egy ország szerte ismert könyvvizsgáló, aki azt mondta nekem, hogy azt mondja, ne csodálkozz, hogy Magyarországon ez van, ami van. Magyarország különösen is híres arról, hogy aki hatalomra kerül, rögtön lopni kezd, és iszonyatosan kihasználja ezt, hogy most az ő kezében van a hatalom. De nézd, az egész világon így van. Ma a világ ilyen. Hogy ilyen volt-e, látjuk Mikeás könyvében, hogy részleteiben ilyen volt, néha ilyen volt, kicsiben bekövetkeztek már ezek az események, de hogy nagyban ezek szétáradjanak az egész világra, innen a hasonlóság Mikeás könyve és a mikorunk között. Felvethető a kérdés, és Mikeás is felveti a kérdés, hogy Isten hogyan áll hozzá ehhez a világkormányzáshoz, az embereknek, a vezető rétegeknek az iszonyatos hatalmi túlkapásaihoz. Mikeás könyvében olvassuk azt a könyvben többször is, hogy az Isten, amikor letekint erre az egész földi drámára, amit előttünk zajlik, Isten nem hagyja jóvá a hamis fontot, a hamis mértéket. Ez Mózes könyvében, példabeszédek könyvében, és itt Mikeás könyvében is ismétlődő hasonlat, hogy Istennél utálatos a kettős font. Utálatos az, hogy valaki magának többet kér, és azért, mert előnyökhöz jutott, ezt messze menően kiaknázza, és utálatos az, hogy másoknak szinte
a maradékból is alig juttat, és ezért olyan állapotok állnak elő, amelyek az ember számára félelmetes helyzetet teremtenek, tehát Isten ezt sokáig nem fogja tűrni, nem is tűrte, hiszen, ahogy említettem, 720-ban az északi országrész fogságba is ment. Szeretném még idézni ezzel kapcsolatban, hogy amikor Mikeás megszólaltatja ezt a kritikáját, nyilvánvalóan a jeruzsálemi vezető réteg, politikai vezető réteg mellett, rögtön hozzátársít még egy rétegről szóló prédikáció sorozatot. Először a második fejezetből olvasnám a 11. verset, ez így szól. Ha valamely szélházi és család így hazudoznék, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna-e népnek prófétája? Olvasom a 3. fejezet 5. versét. Így szól az Úr a proféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vet valamit szájukba, hadat indítanak. Döbbenetes élességgel és közvetlenséggel szólítja meg itt Mikeás a politikai vezető réteggel együttműködő papi, egyházi vezető réteget. A történelemben nagyon sokszor megesett ez, mind a mai napig, sőt a mai korunkban teljesedik ez is ki, hogy a politikai hatalmak kapva kapnak az egyházi vezetőknek a támogatása után. Kik ezek az egyházi vezetők? Azt mondja, szélháziak, családok hazudoznak, akik arról prédikálnak, hogy az embereknek kell egy kis bor, egy kis bódító ital, a vallás, mint bódítás. Ugye, még mielőtt valaki rám sütné a bélyeget, hogy Marx mondta a vallást a nép ópiumának, és hogy előveszem ezt a régi kifejezést, mielőtt még mondom rám sütni ezt valaki, hadd mondjam, hogy Marx előtt 2600 évvel ezelőtt ezt a proféták képviselték ezt az igazságot, hogy a vallási vezetők, akik a koncból akarnak részesedni. Azt mondja, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek. Tehát pénz, hatalom. Ugyanaz fűti őket, mint a politikai vezető réteget, csak előnyösebb helyzetben vannak, mint a politikai vezető réteg, mert őrájuk jobban hallgatnak. Nem véletlenül mondta Jézus is a kihallgatásai közben egy ízben Pilátusnak, hogy nagyobb a bűne annak, aki engem a te kezeidbe adott. Nagyobb a kajafások bűne, mint a Pilátusok bűne. Nem véletlenül mondta Luther Márton is, gondolom, hogy akik régen járnak már az előadás sorozatokra, akár kívülről meg is jegyezhették ezt, Luthernek egy nagy mondás, amit nagyon sokszor szoktam idézni, ami körülbelül így hangzik, hogy az egyházi vezetők legkisebb visszaélése. Nagyobb a politikai vezetők legnagyobb visszaélésénél. Mert a politikai vezetőkre csak ideig, óráig hallgatnak az emberek, a tömegek. De az egyházi vezetőkre tartósan hallgatnak, hiszen az egyházak, a vallások hatalmas tekintélyt képviselnek az emberi társadalmakban. Még akkor is, amikor sokszor az emberek lázadtak a vallás ellen. Nézzék meg a 18. század végén a franciák például mennyire lázadtak az akkori egyházi rend ellen. Voltaire híres mondása, hogy tapossátok el a gyalázatost. Pár évtizeddel azután Napóleon bezáratja a templomokat, mondván, hogy nem kell a népámítás, nem kell a babona, majd az ész istennőjét imádjuk, hogy a felvilágosodás ezt meghirdette, és ugyanaz a Napóleon egy évtizeden belül megköti a konkordátumot Rómával, és harangzúgások közepett bevonul a Notre-Dame-ba, és császárrá koronázza magát a pápa jelenlétében. Igen, az egész emberi történetnek egy vérfagyasztó jelenete ez, ahogy a politikai hatalmak és az egyházi hatalmak összekapcsolódnak, és ebből aztán egy olyan iszonyatos állapot jön létre, ami létrejött Mikeás korában, ami létrejött nálunk a középkorban, és ami létrejön itt a szemünk előtt egy új középkorban, amelyben az egész világon látjuk a vallásoknak és az egyházaknak a hihetetlen aktivitását, hihetetlen mozgásba jövését, természetesen az Istentől származó vallás, a krisztusi vallás, az igazságon és szereteten alapuló vallás nem ismeri a politikát, és nem ismeri a politikai erőkkel való együttműködést. Mikeás nagyon világosan rámutatott a hamis prófétáknak a tevékenységére, akik, ha van mit rágniuk,
akkor azok mellé állnak, akik őket megfizetik, mondhatnám így, hogy lefizetik, akiknek békességet hirdetnek, akik pedig nem így viselkednek, akik nem vetnek szájukba semmit, azok ellen hadat indítanak. Elbolondítók, ámítók és az emberi nem ellenségei. Igen, de ezután látjuk azt, hogy amikor a fejétől bűzlik a hal esete létrejön, tehát amikor egy társadalomban a vezető rétegek így viselkednek és ilyen erkölcsöt szórnak szerte szét, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen a tömegek is nagyon gyorsan átveszik ezt a lelkületet. Hiszen ne túlozzunk, nem a politikusok meg egyházi vezetők tesznek tönkre százezreket és milliókat, ehhez azoknak a beleegyezése is szükséges. Jeremiás mondja ki majd ezt a döntő proféciát, Jeremiás könyve 5. fejezetében olvassuk, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Tehát azért ehhez kellenek tömegek is, hogy az emberek szeressék ezt a felemás felfogást és erkölcsiséget, hogy ezek az erők így és így gondolják a társadalmakat vezetni. Olvasok ezzel kapcsolatban is pár verset Mikeás könyve 6. fejezetében, amelyben a következő mondatokat lehet olvasni. Tehát Mikeás könyvében a következőket lehet ezzel kapcsolatban olvasni. A könyvnek a 6. fejezet 11. versében, amelyet már idéztem is, ezt mondja az Isten, hogy vajon jóvá hagyom-e a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárt fontokat, mert a gazdagok megtöltöztek köztük ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csalárd az ő szájukban. És ezzel kapcsolatban még idéznék egy részt, amelyben Mikás a következőket mondja, hogy tulajdonképpen az erkölcsi elfajulás olyan nagy, hogy a 2. fejezet 1. versétől a következőt olvassuk. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, akik ágyasházukban gonoszságot cselekszenek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat is elszedik, és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét. Tehát mai szóval ezt így mondhatnám önöknek, hogy a társadalmat vezető politikai és vallási rétegeknek a magatartása ürügyül szolgál arra, hogy az emberek is féktelenkedjenek, és az emberi féktelenkedés egy társadalomban mindig két lehetséges utat, medret válj ki magának. Azt hiszem, hogy Mikeás korában is ez volt az alternatíva, és a mi korunkban is. Én ezt két csúnya idegen szóval, de az idegen szavak nagyon elterjedtek, így nevezném, hogy akkor is, meg ma is a társadalmakban tulajdonképpen két lehetséges életeszményt állítanak az emberek elé. Vagy egy agresszív életeszményt, vagy egy depresszív életeszményt. Vagy azt sugallják az embereknek, hogy na emberek, gyerünk dolgozni, meg törtetni, meg előkeríteni a pénzt, meg a hatalmat, meg a befolyást, érvényesülni kell, erről szól ez a világ. Ugye magának ennek a két feltaláló,

ismeri másoknál, nem valami emberhez méltó felfogás. A másik se, hogy megnyomorodottnak lenni, esetleg visszahúzódni családba, egyedül létbe, egy kis szigetbe, élni úgy, ahogy lehet élni, viszonylagos, tisztes középszerrel, vagy akár szegénységgel is, aztán meghalni, és majd talán a gyerekeinknek, vagy unokáinknak jobb lesz. Szóval ez sem valami lélekemelő, vagy lelket melegítő alternatíva. Azért említem ezt önöknek, mert szeretnék rámutatni arra, hogy Mikeás, aki ugyanolyan korban élt, mint mi, mondom azzal a különbséggel, hogy ő egy kis nép között látta ezeket az állapotokat, mi meg az egész világra kiterjedően látjuk most ezt a vagy agresszió, vagy depresszió alternatívát. Mikeás, és ezt írtam föl a harmadik pontban, egy igazi és emberhez méltó megoldást tud javasolni. Mikeás az, aki segítségünkre jön, akinek a könyvét azért nagyon kell ismernünk, mert szinte úgy érezzük, hogy a tegnapi meg a mai újságok se tudnának frissebben tájékoztatni a mai helyzetről. Mikeás könyve nagyon a dolgok mélyére tapint, és figyeljék meg, egy viszonylag hosszabb részt olvasok fel, amelyben a próféta elmondja, hogy hova vezet ez az egyszerre agresszív és egyszerre depresszív világállapot, és amikor ezt elmondja, félelmetes lesz a leírása, konkrét, gyakorlati dolgokat sorol fel, mondom, ez olybá tűnik majd nekünk, mint a tegnap itt történt volna meg ebben a városban vagy országban, és utána lesz egy hirtelen váltás, és a próféta bemutatja, hogy mi az, ami emberhez illő. Mert ismét mondom, sem az agresszió, sem az erőszakoskodás, de sem az, hogy bennünket tapossanak el, egyik sem az emberhez illő. De akkor van ebben a világban harmadik választás? Olvasom Mikeás könyve 7. fejezet 2. versétől. Elveszette földről a kegyes, az Isten félő, és igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadászatja fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, fejedelem mindig politikus, így lehet átfordítani, mondjuk a politikus követelődzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe, az ellensége. Félelmetes világállapot. Amikor annyira elterjed a gonoszság, az erőszak, illetve ez a aki bírja marja életfelfogás, minnyájan vér után ólálkodnak, tehát egyik ember hasznot húz a másikból, vér után ólálkodnak, a Bibliában nem csak annyit jelent, hogy valaki meg akarja ölni a másik embert, vér után ólálkodnak, ez tágabb értelemben annyit jelent, hogy az egyik ember a másik megkárosításán keresztül gazdagodik meg, vagy lesz előnyösebb helyzetben. Kiki hálóval vadásza az atyafiát. Ember embernek lesz az ellenség, és emberek áldás gyűlölettel tekintenek egymásra, mert a sok érdek ellentétbe állítja őket. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. Aztán elmondja újra, politikusok, bírák, stb. Megdöbbentő a 4. vers. Elkövetkezhet egy olyan világ, hogy aki jó a világban, aki tisztességes, aki becsületes, az olyan, mint a tüske, és olyan, mint a tövisbokor. Szóval böki a többiek oldalát. Elviselhetetlen, hogy miért jó egy ember. Hát hogy merészel jónak lenni? Hát a világnak a törvénye az, hogy hát egy kicsit romlottak legyünk. Egy kicsit gonoszak legyünk. Egy kicsit agresszívek legyünk. Hát ez méltó az élethez, hát az élet erről szól, hát ez a jámbor fajta. Ez, aki visszahúzódik. Ez, aki nem vág vissza. Ez, aki két könyökkel nem törtet előre. Hát hogy mer ez ilyen lenni? Félelmetes világállapot, ma Jeremiás ezt így mondja, hogy a déli országrész profétája majd több mint 120 évvel ezután, hogy a társadalom úgy tartja a gonoszságát, mint a kút a hideg vizet. Ha jártak faluhelyen, és megkóstoltak kútvizet, mélyből jövő kútvizet,

És rekkenő hőség volt nyáron, az reggel, délben, este ugyanaz, megtartott lent a nem tudom, 10-20 méteres mélyben. Szóval a gonoszság is elér egy bizonyos szintet, és nem tudnak már az emberek felmelegedni. Az emberek megkeményednek. Ugyanezt mondja a Jézus Máté Evangélium a 24. fejezet 12. verse szerint, hogy amikor a földünkön majd a gonoszság megsokasodik, erőszakos cselekmények a világra rázúdulnak, a szeretet sokakban meghidegül. Ez a meghidegülés, hogy ahogy a kút tartja a hideg vizet, olyan lesz a társadalomban a gonoszság. Ezt Mikeás így fejezi ki egy másik hasonlattal, hogy a jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Szóval ne higgyetek a barátnak. A Biblia szerint azért jó az óvatosság. Máté Evangélium a 10. fejezet 18. versében mit is mond Jézus? Óvakodjatok az emberektől. Az a Jézus, aki azt mondta, hogy menjetek az emberek közé, titeket, mint juhokat küldelek a farkasok közé. A kereszténység lényege a világba vetettség, a kovász, a só, a kis mag, amely megkeleszti azt a társadalmi réteget, körülményt, és a keresztények menjenek, és az embereket ismertessék meg az Istennel. Igen, de a hogyanra vigyázzunk. A hogyanra vigyázzunk. Kell a szükséges óvatosság. Jézus is mondta, hogy ne hányjátok gyöngyeiteket sertések elé. Azt mondja Mikeás is, hogy ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárdba szádnak ajtaját, és mondja tovább, hogy a családokban óriási megoszlások lesznek, nemzedéki problémák. Azt mondják majd gyerekek, unokák, ó, az a bolond apa meg nagyapa, hát az még tisztességgel, becsülettel akarta keresni a pénzt, vagy még egyáltalán ismert ilyen régi módi monarchia előtti felfogást, hát nem erről szól az élet. Szóval mondom, hogy félelmetesen időszerű, egyszerre eszmeileg is nagyon érzékeny pontokat érint, de gyakorlatilag is, ami képeket felvillant Mikás, szinte úgy érezzük, hogy Mikás itt van és a mikorunkról beszél, de önöknek a 7. versét olvastam fel ezt a részletet. De én. Most következik a váltás. Nem sorakozom be sem az agresszív emberek közé, nem sorakozom be sem a depresszív emberek közé, sem erőszakos ember nem szeretnék lenni, se depressziós ember nem szeretnék lenni. Hadd mondjam egész nyersen újra és újra ezeket a kifejezéseket, de hát erről hangos a mai világunk, de én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, ameddig leperli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez a három versor Mikeás könyvének egyik legmegrendítőbb és legelérzékenyítőbb részlete. Miért? Több szempontból is. Egyrészt a próféta bevallja, hogy ő is ebben a világban él, őt is ilyen problémák veszik körül, ő neki is hibái, vétkei, bűnei vannak. Ő is egy eleső ember. Szóval elestem, elestem. Nem más ember. A proféták nem mondták azt, hogy mi jobb emberek vagyunk nálatok. Nem nézték le a proféták a tömegeket. Azok a sztoikusok voltak, akik lenézték a tömegeket. Az akadémikusok voltak, az ókori görög világban lenézték a tömegeket. A proféták mindig együtt éreztek az emberekkel. És Mikeás is bevallja, hogy igen, én is az életben itt csetlek, botlok. Én nem azért vagyok proféta, mert bűntelen ember vagyok. Hanem én azért lehetek proféta, mert én az Úrra nézek. Nekem a mértékem az Isten szava, az Isten beszéde, az Isten törvénye. Én az Istentől várom a megoldást. Várom az én szabadításom Istenét. Ha nehéz helyzetbe kerülök, nem vágom ki magamat hazugsággal, csalással, erőszakoskodással. Várok. Ha ebből hátrányom van, akkor is várok. Én az Istenhez szeretnék hasonlítani, aki a képére és hasonlatosságára teremtett engemet. Én ember szeretnék lenni az embertelenségben is. Én várom az Istent. Én hiszem, hogy meghallgat engem az én Istenem. Én fohászkodom az Istenhez, könyörgök az Istenhez. Én tudom, hogy az Úr haragját hordozom. Tudom, hogy én is vétkes vagyok. Nekem is a bűneim méltó büntetése, a halál, a végleges elveszés lenne. De én hiszek abban, hogy akit ellen vétkeztem, ő leperli peremet és meghozza ítéletemet.
a nagy per gondolata Mikeásnál, Jeremiás síralmaiban, Zakariásnál, ezeknél az ószövetségi profétáknál jön elő, hogy Isten perbe száll a gonosszal, sátánnal, és az emberre nézve majd meghozza az ítéletet, hogy igen, ez az ember elesett, ez az ember is bűnös, de mi ennek a résznek az egyik legnagyobb kifejezése, a 8. vers. Elestem ugyan, de felkelek. Na hát ez a profétai magatartás, ez a hívő magatartás. Ha elestem ugyan, jól lehet elestem, de én nem nyugszom bele, hogy ilyen vagyok. Nem nyugszom bele abba, hogy a világ ezt azt akarja mondani, hogy ha ide sorakozz be, oda sorakozz be, köszönöm szépen, ebből nem kérek. Én ha elestem is, én szeretnék felkelni, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Kedves hallgatók, hogyha valaki csak egy ilyen pszichológiai leírásnak tartaná ezt a 3 verset, hogy Mikeás itt küzd a korával, küzd önmagával, és itt ad egy belső, mély, ugyan mély lelki leírás, de ennél nem többet, annak fölhívom a figyelmét, hogy ehhez a leíráshoz a könyvben egy döbbenetesen nagy, egyszerű, rövid igevers kapcsolódik, és ez a 6. fejezet, 8. verse. Mikeás fogalmilag is kimondja, hogy mit jelent a 3. út. Még egyszer mondom, mit jelent az, hogy sem nem agresszív élet, sem nem törtető, másokkal rosszat tevő, magamnak mindig jót kívánó élet, de sem nem egy megnyomorított élet. Mit jelent az igazi hívő élet, amihez az Isten erőt ad, ami az Isten világosság, ami, hogyha elesem is, de az Isten, ha fölemel, ebben a világosságban járhatok. Ezt a 6. fejezet, 8. versét van jó többször elmondani, talán kívülről is elmondani, hogy megjelentette az Úr te néked. Hogy mi legyen jó, és mit kíván az Úr te tőled. 3 dolgot kíván az Isten, és 3 dologhoz ad nagyon sok erőt az Isten annak, aki a 3. úton akar járni. Az első, A. Cselekedd az igazságot. A B. Szeressed az irgalmasságot. A C. Alázatosan járj a te Isteneddel. Ebben a 3 mondatban, ebben a 3 tömör kijelentésben benne van az igazi alternatíva. Benne van, hogy mitől igazán emberi élet az emberi élet, mitől igazán hívő egy embernek az élete. Első, cselekedjük az igazságot. Ne csak szeressük, ne csak hallgassunk róla. Most ugye hát itt mi beszélünk a Bibliáról, milyen jó Bibliáról lehet már beszélni, milyen szép dolgok vannak a Bibliában. Hazamegyünk, és elkezdünk kiabálni, csapkodni, és folytatjuk ott az életünket, ahol abba hagytuk. Elmennek az emberek templomokba, gyülekezetekbe, ott is sok szép jót hallanak, már ahol persze, aztán hazamennek, és folytatják ugyanott az életüket, ahol abba hagyták. Hát Mikeás nem azt mondja, hogy szeresd az igazságot. Nem azt mondja, hogy szirógattasd egy kicsit a füledet az igazsággal, mert hát néha napján jó az igazságról is hallgatni, de hát azért olyan jó azért hazug embernek lenni, és olyan belevaló gyereknek lenni, aki legázolja a másikat. Nem, Mikeás azt mondja, hogy cselekedd az igazságot. A Biblia szerint az igazság rendkívül egyszerű. Az eszmei igazság is. János 17:17. A Biblia legnagyobb mondata. János 17:17. A te igéd igazság. Az igazságra nézve kaptunk mértéket, kaptunk egy biztos mérőműszert, amit az Isten mond, a Biblia, ami a kezünkben van, igen, ez 100% igazság. Ebben nem fogunk csalódni, hogyha utána járunk az egyes kijelentéseinek. De nem csak eszmei igazságban van részünk, hiszen a Biblia sem azért íródott, hogy filozófia legyen számunkra, vagy nagy eszmék halmaza. A Biblia azért íródott, hogy a hétköznapok gyakorlatában mi igazságos emberek legyünk, mert az Isten előtt utálatos a 2 font. Amit magamnak kérek, azt adjam a másik embernek. Mielőtt tennék valamit a másik emberrel, gondoljam el, hogy nekem hogy esnék az, amit én tenni készülök a másikkal. Cselekedd az igazságot. Nagyon egyszerű dolog. A lelkiismeret törvénye, az Isten törvénye mind-mind az életnek a gyakorlati igazságára nevel bennünket. Nagyon könnyű az igazságot cselekedni. Ha valaki nem akarja az igazságot cselekedni, mit is mondott erről Krisztus Máté evangélium 13. fejezetében? Szemüket behunják, fülüket bedugják.
az emberek elnémítják magukat, mindenféle érzékszervüket betömködik, megkövérítik a szívüket. Jó nagy beképzeltség, büszkeség, jól megnőjön a szív, hogy semmi másra ne tudjon aztán az ember gondolni, csak önmagára. Tehát, hogyha az ember így lehetetlenné teszi magát, így el tudja hallgattatni az igazságot, de kérem szépen, hát mennyire nehéz dolog, ezt ne tegyük, ezt ne tömködjük be a szemünket, a fülünket. Az életben azért kaptuk ezeket az érzékszerveket, hogy használjuk ezeket, nyissuk ki, és éljünk úgy, ahogy megkívánjuk egyébként másoktól, hogy velünk viselkedjenek. Ezt alkalmazzuk magunkra. Az első lépésünk ne a másik ember legyen, az első lépésünk önmagunkhoz vezessen. Cselekedjük az igazságot. Na és hogyha velünk rosszat tesznek, és állandóan rosszat tesznek, és mi cselekesszük az igazságot, de kihasználnak bennünket emberek, hallom, sok ember mindig mondja, ugyan kedves tanár úr, hát így élni. Mondta a kedves fiatal ember is nekem, hogy lelkiismeret szerint élni luxus, hát ne vacakoljon már, hogy ilyet mond nekem, hogy lelkiismeret szerint élni. Kedves hallgatók, erre is van az Istennek egy válasza. Az Isten azt mondja, hogy aki cselekszi az igazságot, és vele nem cselekesznek igazságot, neki rosszat tesznek. Valóban az emberek hajlamosak kihasználni a jó embereket. Ez igaz, hát ezt én cáfoljam, dehogy cáfolom, hát ez így van. Próbálj jó lenni, próbálj igaz lenni, rád telepednek az emberek, és innen-onnan kiszipolyozni akarnak, és tönkre akarnak tenni, mert hát ez a jó bárgyú embertől sok bőrt le lehet húzni. De akkor is, ha mi cselekedszük az igazságot, és velünk nem azt teszik az emberek, amit mi teszünk velük, és amit elvárhatnánk, most jön a második felhívás. Szeressed az irgalmasságot. Szeressed a megbocsátást. Szeresd ezt a gyenge emberi nemet. Hogy mondja József Attila? Ezt az emberi nemet, ha teheted, nevesd meg. Különben nagyon megvetni való az emberi nem. Utálatos az emberiség, mi magunkat is beleértve. Túl sok minden szeretni való az emberiségen, azt hiszem nincsen. Ha most megszólalhatna egy Mars lakó, ha lenne, vagy valami távoli világnak a lakója, aki így belenézne itt a dolgokba, mint a Löszás híres regényében, a Sánta ördögben, ugye a földön túli lény, aki leemeli az emberi házaknak a tetét, és belenéz, mit csinálnak az emberek? Kint még olyan szépen beszéltek az utcán, bent már üvöltöznek a feleségükkel, és verik a gyereküket. Az emberi nemen túl sok gyönyörűsége az embernek nem lehet, de szeressük. Szeressünk nagy lelkűnek lenni, szeressünk megbocsátani. Ha látjuk már, hogy mi magunk se állhatunk ki a sorból, mi nekünk is, hogy mondja Ézsaiás első fejezete, a mi életünk is tele van, minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa. Tele vagyunk testi-lelki betegségekkel, érzékenységgel, sértődékenységgel, az emlékezetünk tárolja a rosszat, a jót kihullajtja. Milyenek vagyunk mi emberek, mondják. Az ember valami iszonyatos lényé változott a bűn következtében. Így mondja Zakariás prófét, hogy üszök. Az ember egy szénné égett üszök, egy fadarab, ami majdhogy nem már teljesen elhamvadt és szénéket, de az Isten nyúl az ember után, az Isten irgalmas. Az Isten azt mondja, hogy tűzből kikapott üszök az ember a szememben, de én utána mentem a tűzbe. Én az életemet adtam azért, hogy ki lehessen ezt az embert venni a tűzből. Jézus eljött ebbe a pokoli emberi világba, és ő szerette az irgalmasságot. Ő róla jövendőlt Mikeás is, aki azt mondta, hogy szeressed az irgalmasságot. A könyve is így fejeződik be, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Gyönyörködik az irgalmasságban az Isten. Igen, az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy nagy lelkűek legyünk, megbocsátásra készségesek legyünk. Ez valódi alternatíva, az agresszív ember nem tud megbocsátani, a depresszív ember se tud megbocsátani. Senki ember nem tud megbocsátani, csak az Istent megismerő ember. Aki az Istent megismerte, aki az Isten áldozatát végig gondolta, hogy az Isten kikért jött le ebbe a világba, és mit tett meg az Isten, az az ember tud igazán megbocsátani. Az nem azt mondja, hogy nekem most mit mondott a másik ember. Nem olyan, mint a Dosztojevszkij feljegyzések az Egérlyukból hőse, hogy valaki meglökte őt a Nyevszkij prospekten, aztán hónapokig azzal foglalkozik, hogy hogy lökhetné vissza.
De méltóképpen, hogy észrevegye az az ezredes vagy kicsoda a katona, mert csak így lökni vissza, hát az sem jött a nagy tumultusba, vagy úgy visszalökni, hogy guruljon ki az utcára, hát az már aztán valami. Kedves hallgatók, hatalmas kijelentések ezek, mondom, talán túlzás nélkül, hogy Mikeás könyvéről egy egész évi sorozatot tartatnánk, de van itt még egy szép pontunk is. Az az ember, aki cselekszi az igazságot, szereti az irgalmasságot, vigyázzon, el ne bízza magát. Ne mondja azt, hogy ő milyen jó ember. Nehogy a saját érdemének tartsa. Hány és hány peckessen sétáló vallásos ember van, aki régi világban, főleg a mai világban, kihúzza magát, hogy ő a vallásos. Hát ő tartozik egy egyházhoz. Ő jár az Isten tiszteletekre. Sőt, hát ő nem ateista. Főleg nem bolsevik. Még kevésbé liberális. Hát ő a vallásos. Ő az egyháznak a hű tagja. Hallottak valamit valamikor is az alázatról. Tudják azt, hogy az ember életében nincs ilyen, hogy érdem. Magyarországnak különböző vidékei vannak. Vas megyében sok időt töltöttem el. Vas megyei embereket látom ma is a szemem előtt, hogy jönnek hozzám, hogy kedves tanár úr, tényleg nincs érdem. Milyen szó nincs a Bibliában, hogy érdem? Mondom, nincs. Tessék megmondani, hogy az embernek milyen érdeme van. Azon kívül, hogy rosszat tud tenni. Milyen érdeme van az embernek? A Bibliában az van, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mit van, amit ne kaptál volna. Ha megkaptad, a jót kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Korintusi első levél, 4. fejezet, 7. vers. Hát ha kapjuk a jót, ha elfogadjuk a jót, mert hogyha mi cselekesszük az igazságot, szeretjük az irgalmasságot, akkor egy kicsit megízleltük azt, hogy milyen az élet. Így mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, megízleltétek a jövendő világok erőit. Az örök élet előíze, szeretve élni, szeretettel élni és szeretve élni. Azt mondja Ellen Gould White, az itt kapható egyik szerző, hogy a keresztény embert két dolog kell, hogy jellemezze. Az, hogy szeret, de az is, hogy ő szeretetre méltó. Nem csak az, hogy ő szeret, hanem ő úgy szeret, hogy ő szeretetre méltó lesz a többi ember előtt. Hogy lehet valaki szeretetre méltó a másik ember előtt, vagy tömegek előtt, aki nagyképű, aki büszke, aki érdemekre hivatkozik? Hát ezért illeszt ide a próféta, cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járja te Isteneddel. Kedves hallgatók, erre kicsoda alkalmatos. Mikeás könyve szerint a zsidó nép messze járt már ettől a céltól. Besorakoztak az agresszív útra, vagy a depresszív útra. A mai világ merre felé halad? A mai világban 2% ember kezében van a pénz, 20% ember kezében van a világ, őket mondjuk, elnézést kérek, őket nevezem agresszívnak. A világ 80%-a pedig jár a lerongyolódás, a szegénység, a testi-lelki kiszipolyozás útján. A világban van ez így, nem Magyarországról beszélek, Magyarországon minden rendben van, csak hát kitekintünk a világra, és mondom, hogy a világban van 20% és van 80%. Tehát senki meg ne gyanúsítson azzal, hogy holmi nemzetgyalázó kifejezéseket hall itt Budapest központjában a jogi karon. A magyarságról csak a legszebbeket mondjuk el, főleg még azt is, amit derék honfitársaim elmondanak, hogy Jézus is magyar volt, vagy ha nem, akkor legalább pártus. Zsidó semmiképp nem lehetett, mert a zsidó a világ legrosszabb nációja, és az a föltételezés, hogy Jézus zsidó volt, és esetleg Mária az édesanyja zsidó volt, már ez is vakmerőség. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt semmi baj nincsen, a baj a világban van, de hogyha igazi magyarok vagyunk, azért a világgal is foglalkoznunk kell. Kedves hallgatók, itt jön a 4. pontunk. Mikeás megszólaltatja a prófétáknak azt a nagy tanítását, de egyébként majd Ézsaiás fog megszólaltatni, hogy ugyan nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. A nagy tömegek a depresszió mögött állnak, kisebb tömegek erőhiány az agresszió mögött állnak, nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. Sőt,
Tehát szeretnénk tudni, hogy a Biblia milyen szakszót használ azokra, akik a harmadik út mögött állnak. Nem azt akarom mondani, hogy a vakarék. Tehát azt mondja a Biblia, a maradék. A maradék. Az emberiség maradéka. Az emberiség maradéka, aki nem adja át magát az erőszakos gondolkodásnak, de nem adja át magát a lemondó gondolkozásnak sem. Erről a maradékról szólnak a legszebb kijelentések, és hogy ennek a maradéknak mi az útja, ebben a kis füzetben erről egy külön fejezet szól. Én ezt nem mondom el. Azért nem mondom el önöknek részletesen, mert nem tudom, hogy akik itt velem szemben ülnek most ténylegesen az agresszió mellett vannak, vagy a depresszió mellett vannak, és csak most hallják meg azt az utat, amit sajnos én is csak nagyon későn hallottam meg, hogy mit jelent az, hogy az Úrra nézni. Nagyon remélem, hogy átgondoljuk ezt, és a három útnak a lehetséges változatait, irányulását, következményeit, mindannyian azért átgondoljuk, hogy hova vezetnek ezek az utak. Ugye az út az olyan természetű dolog, hogy az valahova vezet. Nagyon sokszor az agresszió útja szép és gyönyörű, csak a vége halálra menő út. Akkor meg mit ér az eleje, ami nagyon szép, amikor a vége a halálnál lyukad ki? A másik út is esetleg bizonyos dolgokat kínál az embernek, de az is egy semmibe vesző út. Hát csak egyetlen egy dolgot hadd olvassak fel, mind a két igehelyre nem jut időnk, de az ötödik fejezetből hadd olvassam fel a maradékra vonatkozó egyik legszebb kijelentést, amit így olvasok, tehát az ötödik fejezet hetedik versétől. Ezt mondja Mikeás. És a Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka, a pogányok ugye mindig a Biblia fordításban népek, nemzetek, ugye töröljük ezt a szót, hogy pogányok, mert rettenetesen félrevezető, a Biblia nem pogányozza embereket. A pogányok, ez a héberben és a görögben is egyszerűen annyit jelent, hogy népek, nemzetek. És a Jákob maradéka a népek között, a nemzetek között, a sok nép között olyan lesz, mint oroszlán az erdei vadak között, mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Döbbenetes két hasonlat ez. Az először azt mondja, hogy az Úrtól való maradék olyan, mint a harmat, zápor a fűnek, tehát nyilván ezek a szelíd emberek, de ugyanakkor hozzátársítja azt is, hogy a maradék az olyan erős lesz, mint az oroszlán. Nos hát, azt hiszem, hogy ez a két jellemvonás az igazi emberekben mindig egyesült, és főleg Krisztus életében egyesült, a szeretet és a határozottság. A gyengédség és a következetesség. Amit megtanulhatunk a prófétáktól, de amit maradéktanul elsajátítani, csak Krisztustól lehet. Hogy lehet egyszerre szelídnek, szeretetteljesnek és szeretetre méltónak lenni, de közben határozottnak, következetesnek, és az elveinkből jottányit nem engedőnek. Hogy lehet ez? Kedves hallgatók, ez az, amiről mondtam, hogy nem beszélhetek önöknek részletesen. Ez a Biblia titka. Aki olvassa a Bibliát, aki ezt el akarja sajátítani a Bibliából, ezt megtanulhatja. Én erre képtelen vagyok önöknek elmondani. A Biblia olvasása, a Bibliának a kutatása azonban elvezet bennünket odáig, hogy igen, látni kezdjük azt az embereszményt, amire az Isten teremtett bennünket, amire Jézus, amikor eljött, megvalósította ezt az embereszményt. Ez az embereszmény pedig a következő, kérném azt a piros jó hírt, hogy talán fel is olvasom, köszönöm szépen. Erről az embereszményről olvassuk a következő megjegyzést, a Jézusi emberről, aminél szebbet nem találtam sem a világkultúrában, sem a világirodalomban, hogy Krisztus ki volt. Ez az embereszmény mit jelent? A Jó Hír 98/24-es számának a hátlapjára tettem nagy betűvel kiszedve Ellen Gould White-nak 1902-es leírását, hogy számára ki volt Krisztus. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra,
Nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Nem órákat, nem napokat, az egész életet el lehet tölteni e fölött a sorok fölötti gondolkodással. Igen, ez a maradék embereszmény. Sajnos nem az emberiség nagy tömegei állnak el mögé, az embereszmény mögé. Azért is olyan a világunk. Ha a világunk boldog lenne azért, mert sok az agresszív és még több a depresszív ember, akkor boldog világot látnánk magunk körül, de nem boldog világot látunk magunk körül. Boldog világ ezen az életben, ebben az életben csak azoknak a szívében van, csak azoknak a lelkében van, akik Krisztus szerint élnek, vagyis a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Ez a jelszó. Comenius megírta már a 17. században, a világ útvesztője, egyik lehetőség, agresszív-depresszív útvesztő, vagy a szív paradicsoma, a szív, amely a Biblia szerint az elme, a gondolkodás, a megváltozott belső élet, aki ezt az embereszményt befogadja, aki szereti Krisztust, az krisztusi életre fog átalakulni. És ezért talán nem megdöbbentő önök számára, hogy az előadás befejezése kiről fog szólni, Mikás könyvének nagy proféciái kiről szólnak, Krisztusról. Mikás könyvében van két olyan profécia, két olyan jövendőlés, amit ha igazán megismernének zsidó emberek, vagy ha igazán megismernének ateista emberek, csak egy 10-15 percet áldoznának erre a két kijelentésre, azt hiszem, hogy Agrippa királlyal együtt elmondhatnák egy híres bibliai szereplő, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Miért? Mert Mikeás, ahogy említettem önöknek, több mint 700 évvel élt Krisztus születése előtt. És Mikeás könyvében van egy nagy jelentőségű jövendőlés, mindjárt felolvasom az 5. fejezetben Krisztus első eljöveteléről, nevezetesen arról, hogy Krisztus Betlehembe fog megszületni, hogy Krisztust nádpálcával fogják ütlegelni, hogy Krisztust nem fogják elfogadni, de akik elfogadják, azoknak vezetőjük lesz a harmadik út, és Krisztus, aki egyszerre ember, egyszerre Isten is, emberfia, Istenfia, kettős természetben jön a világra. Ne botránkozzanak meg azon emberek, hogy Krisztus Istenné tette magát, ezt egy ószövetségi zsidó próféta előre közölte, hogy ugyan Betlehembe fog megszületni, mint akárhány kisgyerek, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Tehát Jézus megszületik, mint kisgyermek, földi anyától, emberfiaként, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Aki megszületik Betlehemben, azelőtt már élt, ő már Istenként élt a mennyben az Atyával és a Szentlélekkel. Krisztus az Isten fia öröktől fogva önmagában Isten. Így szól a profécia. 5. fejezet első versétől. Seregelj hát egybe seregek leánya, ostrommal támad ellenünk, pálcával verik majd arcul Izrael bíráját. De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafianak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz, és megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáig, és ő a mi békességünk. Döbbenetes a profécia lezárása, és ő a mi békességünk. Innen vette egyébként Dante az isteni színjáték egyik leghíresebb kijelentését, la sua voluntate e nostra pace, az ő akarata, a mi békénk, ő a mi békességünk. Mit is mond ez a profécia? Most is, kedves hallgatók, túlzás nélkül állítom, hogy erről a proféciáról egy külön előadás sem lenne elég. Csak részleteket tudok önöknek kiemelni. Ez a profécia elmondja tehát, hogy Jézus a kis efrátai vagy Júda beli Betlehembe látja meg a napvilágot. Ez egy döbbenetes profécia, hiszen Isten látta előre, hogy ez a házaspár názáreti lesz. Mária és József.
De Isten azt is látta előre, hogy Augustus a római császár kiad majd egy népesség összeírási rendeletet. Isten azt is látta, hogy Cirénius lesz a szíriai helytartó. Azt is látta, hogy mind a ketten Dávid családjából származnak, és aki Dávid családjából származik, annak Betlehembe kellett elmenni, hogy összeírják. Látta mindezt az Isten, és az események előtt több mint 700 évvel, kérném szépen, 700 évvel, nem egy sztár meteorológus, hogy holnap utánra. Nem egy nagynevű futurológus, aki azt mondják a japánok, hogy 30 év után már nem lesz itt élet a Földön. Persze a japánok azt is megmondták, hogy a Gellért hegy is a Dunába fog esni. Nem mint a japánok, nem mint az amerikaiak. Az amerikaiak azt mondják, hogy 50 év múlva nem lesz itt élet a Földön, az emberiség kipusztítja magát. Nem. Isten 700 évvel előre megmondta, hogy az emberiség megváltója Betlehemben fog megszületni. Most újra kiadták Pascal gondolatait. Mindenkinek ajánlottam régen, és most is, hogy szerezze be ezt a könyvet, a Biblia után az első sorba állítható könyv. Azt mondja Pascal, hogy mindegyik vallás azt mondja, hogy ő az igaz. Mindegyik még tetejébe fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem hozzám tartozol, elkárhozol. Azt mondja, ilyen alapon nem hiszek bennük, mert ha vallás igaz van, a 100 közül csak egy az igaz. A többi 99 nem igaz, még akkor sem, ha teli szájjal hirdeti, hogy igaz. Azt mondja Pascal, de melyik az az egy a 100 közül? Pascal gondolataiban találkoznak ószövetségi proféták jövendőléseinek magyarázataival. Dániel 9. fejezete 490 éves jövendőlése magyarázatával. Pascal gondolataiban találkoznak a megoldással, hogy én annak a vallásnak hiszek, amely ellenőrizhető. Nekem az az igazi vallás, hogy mondjon ki Mikeás valamit, és 700 évre rá beteljesedik, vagy nem teljesedik be. Ha nem teljesedik be, akkor ez nem igazi vallás. Na Pascal, a Bibliában beteljesedett jövendőlések vannak. Tetszenek tudni a Koránból mutatni beteljesedett jövendőléseket? Talán a szent szanszkrit írásokban, vagy az Upanishadokban, vagy a Védákban? Itt járt a Dalai Láma, miért nem kérdezték meg tőle? Annyi mindenről beszélgetnek ugye egymás között ezek a nagy emberek. Hát esetleg van valami Tibet bölcsességeiben, ami 700 évre előre megmondott valamit? Nagyon igaz az, hogyha ezt valóban zsidó emberek, vagy ateista emberek, mondom, ezt a 10-15 percet ezzel töltenék, hogy hát hogyan mondhatta ezt meg előre ember? Ki volt ez a Mikeás? Hát ez a Mikeás valami különleges ember volt. És a többi próféta, kb. 200 jövendőlést mondtak a próféták Jézusról. És amikor jöttek a napkeleti bölcsek, Máté evangélium a második fejezete szerint, vezette őket a csillag Jeruzsálemig. Megálltak ott, bementek Heródeshez. Heródes hívatta a papokat, az írástudókat. Hát persze, hogy tudták, hogy hol születik meg a megváltó. Hozták Mikeás könyvét, mondták a napkeleti bölcseknek, Betlehemben, mert így jövendőlt a móreseti Mikeás. Még zárójelbe hagyjegyezzem meg, hogy Dániel könyve 9. fejezetét is ismerték ezek a zsidó vallási vezetők, hiszen nem mondták azt a bölcseknek, hogy mondjuk menjetek haza, majd mondjuk 20 év múlva születik meg a messiás, vagy 30 év múlva. A Bibliában Dániel könyve 9. fejezete az időről is rendelkezett, Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse a helyről is rendelkezett, hát akkor miért nem fogadták el Jézust? És amikor Jézust meg akarták kövezni, hogy Istenné teszi magát, hát ott mondja a Mikeás, hogy igen, születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Hát akkor miért akarták megkövezni Jézust, ha a saját prófétájuk szerint a megváltó egyszerre emberfia és egyszerre Istenfia? És amikor őt valóban pálcával verték, amikor Jézust ütlegelték, mint egy közönséges gonosztevőt, persze nem tudták, de tették, amit a profécia előre közölt. Mi kell az emberiségnek, mennyi bizonyíték? De most ne menjünk messze, most tényleg ne az emberiségért érezzünk elkötelezettséget, hanem csupán saját magunkért. Kedves hallgatók, önöknek mennyi kell, mennyi bizonyíték kell ahhoz, hogy azt mondhassák jó lélekkel, hogy hisznek az Isten szavának, és a Bibliát nem közönséges írománynak tartják. Mennyi kell ehhez? Mennyi csillagot kell lehozni az égről az ember számára? Jézus első eljöveteléről több mint 200 csillag,
második eljöveteléről szintén több mint 200 csillag. A Biblia ellenőrizhető, nem vajákos könyv, nem babona, nem valami vallási maszlag, ahogy mondták a 18. században. A Biblia nyomon követhető, ellenőrizhető, történetileg, régészetileg, erkölcsileg, mindenféle szempontból kiszolgáltatja magát az ellenőrzésnek. A zsidók azonban nem fogadták el Jézust. Hát az is benne van Mikeás könyvében, de nem az 5., hanem már az előző 3. fejezetben, hogy mi lesz ennek a következménye. Megint egy pillanatkép profécia. Ez a kettő pillanatkép profécia, tehát egy pillanatra rávilágít egy jelenségre, rávilágít arra, hogy Betlehem. Rávilágít arra, hogy születik, de származása öröktől fog, elejétől fog lesz. Rávilágít arra, hogy nem fogadják el, de Izraelen a mindenkori hívő emberek elfogadják, és ő nekik vezérük lesz. Rávilágít arra, hogy igen, ő amikor eljön, akkor pálcával, nádpálcával megverdesik, mint egy gonosztevőt. 4 pillanatkép profécia. De van itt egy 5. pillanatkép profécia, és a 3. fejezetben, főleg a 12. versben, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Kedves hallgatók, ez a profécia mikor teljesedett? Tudjuk jól azt, hogy Jézus is beszélt arról itt Jeruzsálemből, kijöve, ugye a templomból kijöve az olajfák hegyére, tanítványok nem tudtak hova lenni a csodálkozásra, hogy azt mondta Jézus a gyönyörű szép jeruzsálemi templomra, itt kő kövön nem marad, míg le nem romboltatik. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt. Egy emberöltővel később kitört a római zsidó háború 66-70 között. Jeruzsálemi templomot lerombolták, felgyújtották. De a profécia akkor még nem teljesedett. Hogy is mondja egész pontosan? Ti miattatok, emiatt a vallási gondolkodás, a szemforgató, a külsődleges, a farizeusi vallási gondolkodás, amit az Isten hagy a történelme, de soha nem igazolt az Isten. Igen, ti juttattátok oda a népeteket, ti politikusok, ti hamis proféták, ti papok, ti bírák, akik fizetésre vártok. Igen, ti lesztek majd évszázadokig a népnek a vezetői. Isten hagy benneteket. Majd számon kér az ítéletben. De már a földi történelemben bekövetkezik, hogy mezővé szántatik a Sion, kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Ez 70-ben sem teljesedett be. Beteljesedett 132-135 között. A barkokba lázadás idején. A zsidó népnek nem a 70-es lerombolás volt tulajdonképpen a legnagyobb Krisztus elvetése utáni kataklizmája. Újra és újra forrongtak és lázadoztak a rómaiakkal szemben, és barkokba, akit mi most valami játékról vagy szerencsejátékról ismerjük csak a nevét, vezetésével, ez a zsidó nemzeti ős volt abban az időben, fölkelés szítottak ezt a rómaiak, leverték 135-ben, egy 3 éves kemény ádáz, ilyen polgárháborúval tarkított fölkelés volt, és akkor a rómaiak azt csinálták Jeruzsálemmel, mint hogy mi is tanultuk, amit csináltak Kartágóval. Fölszántották. Sóval hintették be. Ne legyen itt élet. Elia Capitolina, ez az új nevet adták Jeruzsálemnek. Ne is emlékezzen senki a régi nevére. És a Siont kezdte fölverni a gaz. És erdős hegy lett. Évszázadokig. Aztán jöttek a muzulmánok, bekebelezték, és a vetítésen megmutatom, most már gazt, erdős hegyet, kőhalmot nem tudok mutatni, de mi állott a Salamoni, a Zorobábeli templom helyén, az Omár mecset, a Szikladóm, és mellette Dániel könyve ugyanazon 9. fejezetének jövendőlése, hogy Jeruzsálemben soha béke nem lesz. Ezt mondtam 15 éve is, akik itt voltak, 10 éve is, 5 éve is. Nem most mondom, hogy Yasser Arafat és stb. Nem most mondom. A 4000 éves gyűlölködés az arabok és a zsidók között soha nem fog nyugvó pontra érni. Egy nép, amely elvetette az emberiség legnagyobb ajándékát, elvetette a messiást, látni fogja következményét annak, hogyha elvetik valahonnan az Istent. Ha az Istenek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, és az Isten távozik, az Isten távozásával milyen világállapotok állnak elő. Ahonnan távozik az Isten, ott a terepet a démoni világ szállja meg. A világon van néhány démoni gócpont, erre nézve
Mikás könyve 3. fejezete mellett, Dániel 9. fejezetében azt olvassuk, elhatároztatott itt a pusztulás. És minden a pusztítóra szakad, és mint egy özönvíz által folyik itt a háború, ameddig ez a vidék áll a történelemben, itt béke soha nem lesz. Kedves hallgatók, amikor önök beültek ide, elgondolták volna, hogy két lapon mi minden van? Tessenek olvasni Mikeás könyvét, mert én csak a hámréteget érintettem meg. Mikeás könyvének a mélységei azok előtt tárulnak fel, akik olvassák, és akik ebből a könyvből még sok mindent kiolvasnak önmaguk életére nézve. Egy társadalom, egy ország életére nézve, elmondhatjuk mi is Arany Jánossal, hogy Isten legyen irgalmas a mi országunkhoz is, mert rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, de kiolvasható az egész emberiség állapota, mert ne felejtsük el, hogy Mikeás könyvében még ezeken kívül, a pillanatkép proféciákon kívül, amelyek Jézus első eljöveteléről szólnak, ha otthon elolvassák önök, Jézus második eljöveteléről szóló pillanatkép proféciákra is. Talán a vetítés előtt hadd szólaltassak meg egy ilyet, első fejezet 3. verse. Mert íme kijön az Úr az ő helyéről, leszáll és lépdel a földnek magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. A Jákob vétkéért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. Igen, az Isten eljövetele, Krisztus második eljövetele, egy új vonás a bibliai profétikus irodalomban nem csak a világ gonosz állapota miatt következik be, nem csak a lehetetlen természeti állapotok miatt szükséges, hogy Jézus eljöjjön, hanem a mindenkori hívő nép, tehát nem a látszatvallásosságról beszélek, nem a hazug, hamis profétai papi kereszténységről beszélek, hanem még a hívő nép is olyan, hogy a Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. De hagyunk a következő előadásra is valamit, mert ahol most félbeszakítom a folytatásos történetet, 2 hét múlva Habakuk könyvével itt fogom folytatni, ahol most abbahagytam. Most pedig nézzük meg a könyvünkkel kapcsolatos feldolgozásokat. Salamon idejében volt a legnagyobb a zsidók országa, mint nálunk magyaroknál Nagy Lajos király idejében. Aztán 930-ban, amikor Salamon meghalt, az ország rögtön ketté is osztott, és kialakult ez az északi-déli országrész helyzet. És a következő ábrázolásunkon látjuk, hogy mind a két országrész, de főleg az északi bálványimádásba süllyedt. A fő bálvány a Baál isten volt, ez egy föníciai esőisten, olyan, mint a görögöknél Zeus. Következő képünkön is egy Baál ábrázolást látunk. Ezeket a régészek ásója vetette a felszínre Palesztina földjéről, hiszen, hogy tudjuk, az utóbbi 100 évben elindultak, és főleg a századunk 60-as éveiben nagy erővel folytatódtak a palesztinai ásatások, főleg az angol Caitlin Kenyon asszony vezetésével. Következő képünkön is egy dombormű erről a Baáról, aki ugyan nem villámot tartotta a jobb kezében, mint egyszerűen látni, mint Zeus ábrázolásokon szokás, hanem valami ostort vagy botot. Tehát ezek az istenek ilyen termékenység istenek voltak. A zsidóknak az elvitele Asszíriába, tehát Mikeás idején történt az asszír fogságban való elvitele, ez egy Ninivéből származó dombormű, asszír harcos, ahogy zsidó foglyokat kísér. Az asszír időből nagyon sok ábrázolásunk maradt fenn, hogy ezek a népek is oroszlánhoz hasonlították saját magukat. A Biblia az oroszlán jelképet végestelen végig használja Mikeásnál, Dánielnél is a csattanó jelenések könyve 5. fejezete, ahol a két oroszlán jelképet társítja, Isten szemében nem az az oroszlán, akinek nagy hatalma van, tehát világi erők, hanem az, akinek nagy szeretete van, akinek nagy igazságosság érzése van. Az emberi világban ugye az oroszlán a legerősebb állat, ugyanebből a korból kerültek elő ezek az oroszlán horror jelenetek, ugye, hogy embereket ölnek meg az oroszlánok.
Az Isten szemében az az erős, aki kitart a szeretet és az igazságosság mellett. Aztán jön a babiloni birodalom, majd a következő alkalommal Habakuk könyvével kapcsolatban foglalkozunk ezzel. A következő képünk egy érdekes alagút vízzel, forrásvízzel együtt, a Siloah forrása, Siloam alagút. Ezékiás király, a harmadik király, akinek idejében működött ugye Mikeás, a déli országrész királya, nagy reformer király. Ugye a déli országrész azért megőrizte az igaz Isten hitet, főleg két nagy reformer király, Ezékiás, majd később Jósiás által. Az ő idejére tehető, Ezékiás idejére Jeruzsálemnek a kiépítése, a termálvizeknek a kiaknázás, ugye Jézus korában már ott van a Betesda forrás, ott van a Siloam tava. Tehát ugye tudjuk, hogy Rómában több mint 1000 fürdő volt, de azok mesterséges fürdők voltak, Jeruzsálemben természetes hévizek voltak, mint egyébként Budapest is a hévizek városa. Ez az a templom, amelynek a helye erdős hegyé lett, ez az a templom, amit leromboltak, egy makett a jeruzsálemi templomról, amelynek tudjuk, hogy több része volt később, ugye a több mint 300 méteres hosszúságú salamoni oszlopcsarnok, király oszlopcsarnok vette körül a két udvart, a második udvarban tőlünk jobbra volt a szentély, a pitvar után a szentély és a szentek szentje. Ez elpusztult 70-ben és 132-135 között maga a hegy is. Ki az, aki jövendölt Jézus betlehemi születéséről, és ezt a betlehemi születést, illetve ennek az előzményeit Máté mellett melyik evangélista közölte velünk a legrészletesebben? El Greco olajfestményén Lukács, jobb kezében ugye ott az íróeszköz, és látjuk a kinyitott könyv jobb oldalán, ha ilyen ábrázolást tetszenek látni, hogy az anya Mária és kezében a kisgyermek Jézussal, ez mindig Lukács evangélistát azonosítja, aki mindennek utána járt a születéstörténetnek is, bár ő ugye nem volt tanítvány, görög orvos volt, aki azonban utána járt Jézus életének, és sok mindent feljegyzett, ami kimaradt Mátétól és Márktól is. Néhány képzőművészeti ábrázolás a teljesség igénye nélkül csak felvillantáskép. Raffaello Santinak az ábrázolása a 16. század erejéről olajfestmény, ahogy az idősebb baloldali Zakariás felesége Erzsébet köszönti a jobboldali fiatalabb Máriát, Jézus édesanyját. Mind a ketten áldott állapotban vannak, egyik a baloldali Keresztelő Jánosnak lesz majd az édesanyja, háttérben már ott a jelenet a Jordánnal, baloldalt. A jobboldali pedig Jézus Krisztusé, az emberiség megváltójáé. A 16. századi ábrázolás után egy 17. század is, hogy egy északi mestert is megnézzünk, a holland Rembrandtnak csodálatos egyszerűségű és gyengéd ábrázolása. Baloldalt, hogy Zakariás kijön, idős ember már egy fiúcska vállára támaszkodik, feleségesen fiatal, aki időskora ellenére várja Keresztelő Jánost. A fiatal rokon Mária fölkeresi őt Júdea hegyei között. Ez az ábrázolás típus a vizitáció. A vizitáció annyit jelent, hogy meglátogatás. Festők százai festettek e fajta képeket, csak most két jelentősebbet mutattam be. A második nagy típus Jézus születése, Hans Memling 15. századi ábrázolásán. Jól látható, hogy József sokkal idősebb volt, második házassága lehetett valószínűleg ez, Mária sokkal fiatalabb. A háttérben jól kivehető az ökör és a szamár, Ézsajás könyve első fejezetéből vannak itt. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár a vemhének jászlát, csak az én népem nem ismeri az Istent. Említettem önöknek az előadáson, hogy mi az ökröknél és a szamaraknál nyomorultabbak vagyunk. Ezek a középkori festők ezt akarták kifejezni. Egyik kedvenc festőm Georges de Latour, 17. századi francia mester, a színeit a vöröstől a feketéig terjesztő kis sávban keverte ki, terjedő sávban keverte ki. Az asszonyok, ugye a pásztorok és pásztorok felesége, az idős József, menjünk közelebb a kép középpontjához, itt még jövendőlés formájában jobb oldalt Jézus, de bal oldalt itt a kis bárány, íme az Istennek ama báránya, mondja itt Georges de Latour ezen a képen is. A bárány ráeszmél, hogy eljött az emberiség megváltója, aki a harmadik utat közli.
A reneszánsz idején persze teljesen más felfogásban, eltávolodva nagyon a Bibliától ábrázolják a jelenetet, de hát ez az olasz és az északi festészet között ez a különbség végig tartós is marad. A reformáció is jól jelzi a határokat és a szakadékokat, mind a mai napig egyébként. A déli művészet visszatérni látszik néhány pillanat erejéig a biblikus szellemiséghez. Ribérának, a vezető spanyol barokk festőnek valóban gyönyörű, szép Jézus születése ábrázolása. A spanyol parasztemberek élete vonul fel ezen a képen, baloldalt, ugye itt József nem annyira idős, Mária komolysága is egy hívő embernek az elmélyültségét tükrözi, és jobb oldalt ugye a két pásztor, illetve egy feleség, és az egyszerű jászol, tehát a 17. századi spanyol festészet néhány képviselőjében talán az északi művészethez húz közelebb. Következő képünkön láthatjuk Rembrandt harmadik típus, harmadik ábrázolási téma, bemutatás a templomban. Jézus ugye 8. napra körülmetélik, aztán bemutatják Jeruzsálemben. Simeon veszi a kezébe, háttérben Anna próféta asszony, baloldalt a nevelőapa és az édesanya. A megrökönyödés Mária arcán abból származik, hogy Simeon éppen most hozza tudomására, amit a Mikási jövendőlésben is olvastunk, hogy bizony nem csak megszületik a messiás, de arcul is verik. A te szívedet éles tőr járja át, mondja most majd Simeon. Rembrandt utolsó olajfestménye ma a Stockholmi National Múzeum dísze, ahogy Simeon megköszöni Istennek, hogy beteljesedett a jövendőlés, amiről Mikás szólt, kezében a megváltó, háttérben Anna, aki szintén várta az ígéretek teljesedését, ketten a jeruzsálemi templomban imádkoztak, és a lélek megnyitotta a szemüket, és azonosították ezt a kis pólyás gyermeket nyilvánvalóan a Szentlélek vezetésével. Talán egy kis kinagyítást is hadd nézzünk, mert Rembrandt, amikor megfestette ezt a képet, nem tudta befejezni, tudnélik meghalt. Rembrandtnak a legutolsó festménye ez, gyönyörű festmény. A sárgának, a barnának elképesztően finom, változatos árnyalatai a fehérig elmenőleg ott a homlokon, a kicsit az orr jobb oldalán, a galléron megcsillanva egy idős ember, akinek hetei, hónapjai vannak hátra, nem sokára meghal, de ezt várta, hogy világosságul legyen a pogányoknak és dicsőségére Izraelnek az, aki megszületik. Az igazán hívő emberek tudták az Ószövetségben is, hogy nacionalista vallás nincsen. Ha jön a megváltó, nem csak Izrael megváltója, hanem az egész világ megváltója. Ennyit a Morbus Hungaricusról. A következő, negyedik képünk, az angyal megjelenik az alvó Józsefnek, és felkelti őt a két fáradt ember, egyszerű emberek. Betlehemben, egy pajtában, egy istálóban. Igen, mert Heródes is ismerte a Mikási proféciát, a papok is ismerték, mindent ismernek mind a mai napokig az egyházi vezetők is. Ne gondoljuk azt, hogy tudatlan kis tejfeles szájú gyermekek. Mindent ismernek, csak éppen engedelmeskedni nem akarnak annak, amit az Isten mond. Ők, ezek az egyszerű emberek engedelmeskednek. Látják ezt a szegények és örülnek. Küldi is Isten őket Egyiptomba, nehogy lemészárolják gyermeküket. Rembrandtnak megint csak nagyon híres, talán Berlinben látható olajfestménye, nézzék meg ezt a baloldali Józsefet. Hát igen, ilyenek az egyszerű emberek. Nem agresszív emberek, ezt talán rá van írva, de nem is depresszív emberek, hívő emberek. Most pihenik ki az egész utazás fáradalmát, az élet nyomorúságát. Mária is szinte eldől, ott van a kis pólyás baba a kezében. Jön a mennyből az angyal, és figyelmezteti őket arra, hogy távozzanak, mert Heródes is jön a porosztóival. Következő képünkön, ugye Magyarországon minden képet vitatnak, pár héttel ezelőtt vitatták a Murillónak a Bűnbánó Magdolnáját, most újabb vitatás készül a Szépművészeti Múzeum egyik dísze, Rembrandtnak, az alvó Józsefnek megjelenik az angyal, most azt akarják mondani, hogy ez nem Rembrandt.
se baj, ha nem Rembrandt, akkor Rembrandthoz hasonló nagy mű. Persze én avatatlan vagyok, nem vagyok művészettörténész, mégis ezt a képet rendkívüli módon szeretem, mert egy kicsit a közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy ez a harán kompozíció is fönt a mennyei világnak az erőteljes, határozott beavatkozás, és József az egész élet törődöttsége, a fizikai munka, a kiszolgáltatottság. Igen, ezekről az emberekről is igaz Mikás Jövendőr is, hogy lenyúzzák a bőrt róluk, összeaprítják és kondérba megfőzik az embereket a világ hatalmasai, de ártani nem tudnak nekik. A lelküket nem tudják elpusztítani. Meggyötörhetik.

látnak. Mária a férjére néz, a férje a sötét távolba néz, a gyermek talán itt előre, balra, kifelé néz, mindegyik másfelé néz. Persze más az életkor, más a nem, más a lelki berendezkedés, mégis a hit összetartó ereje, az engedelmesség összetartó ereje, aki elesik is, de felemelkedik és engedelmeskedik Isten kérésének. Eközben Magyarországon, megint ajánlom a magyarkodóknak, ilyen műveket festenek, látjuk, lezongorázható a különbség, persze a mi hungaristáink számára a mi javunkra, az előbbi Rembrandt és az esztergomi Biblia Pauperum között nem kell mutatnom a különbséget. Magyarországon sajnos a Bibliát nem adták az emberek kezébe, máig is nagyon nagy harc az, hogy a Bibliát eljutassuk az emberekhez. Az iskolai oktatásban is alig van benne, nem is képezik rá a tanárokat. A középkorban mit csinált a fönnálló politikai rend? Hát rajzoljatok néhány metszetet, jól színezzétek be, aztán majd az emberek leolvassák róla azt, amit le akarnak olvasni. Így jöttek létre a Biblia Pauperumok. Ezek közül az esztergomi Biblia Pauperumból való ez a részlet, menekülés Egyiptomba. Aztán ez a téma egészen a 20. századig, a szürrealizmus, a kubizmus festőig terjed, mehetünk is tovább a következő témánkra. Jézus, aki megszületett Betlehemben, felnevelkedett Názáretben. Názáret képét látjuk. Egyszerű családban, Józsefnek, az ácsnak a családjában, Murillónak, a vitatott bűnbánó Magdolnát szerző Murillónak az ábrázolása. Ezt látta Jézus, Betlehem környéki hegyek, mezők, itt telt az élete, míg fellépett, míg Izrael bírája lett, míg arcul nem verdesték őt, nagyra becsülték az én fiamat, mondja majd Zakariás próféta. Mehetünk tovább. És befejezésül hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy Mikeás Ézsaiás kortársa. Ézsaiás profétával azért nem foglalkozom, mert most kis profétákkal foglalkozunk, egy-két-három lapot szerzőkkel. Hát ugye Jeremiás és főleg Ézsaiás könyve már 50-60 oldalra tehető. Szeretném, hogyha a kedves hallgatóink most legalább ezeket az egy-két oldalakat, jövő héten például két hét múlva Habakuk, összesen egy lap lesz, két oldal. Kedves hallgatóink ezeket elolvasnák. Michelangelo freskója egyébként a római Sixtinából. És befejezésül, ahogy említettem önöknek, az erdős hegyen, a fölszántott Sion hegyén, aztán a 8. évszázad környékén a muzulmánok felépítették a maguk szent mecsetét, a Szikla dómot, az Omár mecsetet. Pár héttel ezelőtt is hallottuk, hogy milyen vérengzések színhelye volt ez a vidék. Egyébként nagyon szép ez a muzulmán építészet. Menjünk egy kicsit közelebb a falhoz. Ilyen mozaik, kirakásos, színes, szép és nagyon arányos, ízléses, elrendezésű ablakok, illetve bérletek ezek, amiket látunk, Jeruzsálem sorsa megpecsételődött. És hogy pecsételődött meg, még 132-135 előtt, 605-597-586 háromszor is Jeremiás siratja Jeruzsálemet. Azért illesztettem ezt a Rembrandt festményt a vetítés végére, mert Jeruzsálem összes ostromát, összes lerombolását, Sedékiás idején, Titus idején, Barkokba idején, talán összefoglalja ez a gyönyörű szép Rembrandt olajfestmény. Hátulról, mint a láva ömlik előre a tűz, mindent fölperzsel a városban. Jeremiás 40 évig figyelmeztette a város lakosait, hogy változzanak meg. Bal oldalával egy könyvre dől. Nincs kinagyításom most, de a könyvön ez a szó által lehet látni is, hogy ott betűk vannak a könyvnek az oldalán, Bibel, a Biblia. A Biblia szavaival, az előző proféták, Ézsaiás, Mikeás, Habakuk szavaival szólt Jeremiás is, aki a 70 éves fogságot előre közölte, nem hallgattak rá. De a profétában nem volt gúny, nem volt kárörvendés, együttérzés volt. Együtt sírt a népével, együtt érzett a népével. Ezek voltak a proféták, és ez a mindenkori profétai keresztény népnek a jellemzője.

És táborozók, a reggeli alkalmakon a Biblia legszebb imádságai közül válogattunk, és bár a kijelölt programunkban nem szerepel a mai Zsoltár, de úgy gondoltuk, hogy időszerűsége miatt nagyon hasznos lenne áttekintenünk a Zsoltárok könyve 50. fejezetét. Tehát kérem is, hogy nyissátok meg Bibliátokat az 50. Zsoltárnál, ami közel 3000 évvel ezelőtt íródott ugyan, és nyilván Isten lelkétől ihletett őszinte szívből fakadt fel, de talán majd egyet fogtok érteni velem, hogy ez az imádság, ez nagyon-nagyon korunk imádsága. És nagyon-nagyon pontosan annak a nemzedéknek lehetne az imádsága, és azokat a gondolatokat fogalmazza meg, ami bennünket kellenek, hogy foglalkoztassanak. Akik tudjuk, hogy a bibliai proféciák szerint Jézus második eljövetele egészen a küszöbön áll. Talán olvasnám az Zsoltár első részét. A Zsoltár három nagy részre osztható, először egy megszólítást olvashatunk, majd később az Isten követőinek tesz kijelentést az Isten, hogy mi a probléma az ő Isten tiszteletükkel, mi a probléma az ő viszonyulásukkal, majd a Zsoltár harmadik részében pedig azokhoz szól, akik elfordultak az Istentől. Talán olvasom tehát az első 6 verset. Aszáf Zsoltára. Az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet a napkeltétől lenyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülte elő erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Hát nem tudom, hogy aki először találkozik ezzel a Zsoltárral, az ő számára mennyire érzékelhető az, amit a bevezető gondolatban említettem, hogy ez a Zsoltár valóban a végidők hívőinek az igazi könyörgése, de hát nyilván már aki először hallja, vagy először olvassa, ő is láthatja, hogy itt ítéletről van szó. Itt Isten eljöveteléről van szó, tehát olyan fogalmakról, olyan dolgokról van szó, amelyek bizony azon a bizonyos amanapon fognak bekövetkezni. És figyeljük meg, hogy szinte minden részletében ez a bevezető felszólítás vagy megszólítás erről szól. Az első versben rögtön ezzel kezdi, az Istenek Istene az Úr szól, és hívja a földet napkeltétől lenyugtáig. Tehát nem Izrael népét ott Palesztina földjén, hanem az egész földet. Az egész földet fogja megítélni az Isten, ahonnan kell a nap, egészen addig, ahonnan lenyugszik. Tehát magyarul nincs kivétel, nem lesz a földnek olyan területe, amelyik ítélet alá ne esne. Nincs olyan, hogy vannak, akikre vonatkozik az ítélet, és van, akiket nem is fog megítélni az Isten, és a többi. Tehát teljesen világosan beszél arról, hogy az egész emberiségnek a megszólításáról van szó. Aztán a második versben, amikor ezt mondja, hogy a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik az Isten, hát hatalmas kijelentés ez, hogyha tudjuk, mit jelent a Sion. Ugye a Sion ez egy hegynek a neve, amelyiken a templom épült, a jeruzsálemi templom, de átvitt értelemben az egész Bibliában, úgy ó, mint új szövetségben, mindig is Isten népét, az Isten egyházát jelentette, mindig azt a helyet jelentette, amin keresztül az Isten az emberekkel találkozhat. Természetesen a bűn elrendezés helyét is jelenti a templom, illetőleg a Sion, hiszen csak amikor igazán eljut az ember hitben arra, hogy ő érte a világ teremtője halt meg, hogy megmenekülhessen a bűneiből, csak akkor szabadulhat meg a bűnből. Emberi belátás a bűntől való szabadulást nem fog eredményezni. Tehát egy egyszerű, közönséges mérlegelés valamiféle látszólagos megjobbulást eredményezhet, de igazán megváltó nélkül bűnbánat és bűnbocsánat nem lehetséges.
A Biblia nagyon sok helyen beszél arról, hogy még a bűn bánatra sem juthatunk el Krisztus nélkül. De mit is jelent az, hogy a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, tehát az egyházról, amelyik képviseli a megváltás üzenetét, amelyik nem közben járó természetesen Isten és ember között az egyház, de mindenképpen az Isten beszéde rá van bízva erre a népre, erre az egyházra, és képviseli az emberek előtt az örökkévaló evangéliumot, azt írja itt a Szentírás, hogy amelynek szépsége tökéletes. Akik ismerik Jelenések könyve emberi történelmet átfogó proféciáját, az első három fejezetet, Jézus első eljövetelétől számítva, a különböző keresztény korszakokat jellemzik ezek a bizonyos levelek, amiket Jézus írt a gyülekezeteknek, azok tudják jól, hogy az utolsó idők hívő népéről az Istennek, most nagyon finoman fogalmazok, nincs jó véleménye. Tehát nem azt írja róluk, hogy szépsége tökéletes, hanem azt írja róluk, hogy ők olyanok, mint a lágy víz, mint a langyos víz. Se nem hideg, se nem forró. Még az a kijelentés is, hogy bárcsak hideg volnál, bárcsak nem is ismernél engem, még mindig több reménység lenne, mint hogy ismersz, tudsz mindent, és mégse csinálsz semmit. Borzasztó állapotban van nem csak az egész emberiség, de sajnos a hívők közössége is, hiszen laodiciai állapotban van az ítélet népe, ugyanakkor Ézsaiás könyvében és nagyon sok proféciában, de Pál apostol például az Efézusi levélben is azt mondja, hogy az Isten ebből a népből nyilván rostálás, nyilván nevelés, formálás, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. Tehát ebből a népből fog egy olyan népet elkészíteni az utolsó időkre, amelyiken nem lesz sem szeplő, sem sömörgözése, sem jaféle. Tehát amikor már eddig jut az Isten népe, és ez a legfontosabb feltétele Jézus második eljövetelének, aminek mindenképpen jóval korábban be kell következni, hiszen csak egy szentségre jutott nép képes képviselni úgy az evangéliumot, hogy annak ne tudjon ellenállni szinte senki. Persze nagyon sokan ekkor is ellen fognak állni, de mégiscsak a nagy evangélium hirdetés, egy ilyen félig odaszánt emberekből álló nép által nem lehetséges, hogy megtörténjen. Azt mondja, hogy fényeskedik az Isten. Hát mit jelent az, hogy fényeskedik az Isten? Igen egyszerűen le tudjuk fordítani ezt a Biblia nyelvezetén. Amikor egy-egy ember, akik az Isten népéhez tartoznak, már nem úgy tetszik, nem önmagukat mutogatják az embereknek, hanem rajtuk keresztül Krisztus jellemtulajdonságai tündökölnek. Ez nem annyit jelent, hogy ezek az emberek elveszítik az egyéniségüket, és mindegyik teljesen olyan lesz, mint Krisztus. A jellemük lesz olyan. Olyan kell, hogy legyen. Olyan kell, hogy legyen, mint amit Jelenések könyve 14. fejezetében olvasunk, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság. Hogy ők úgy követik Krisztus, hogy nem csak szóban, hanem a gyakorlati életük változott meg. És így rajtuk keresztül, ahogy Pál apostol is fogalmazott, nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. Rajtuk keresztül maga Krisztus tud szólni az emberekhez, az Isten lelke tud szólni olyan erővel, aminek ha valakiben még van valamennyi készség a megtérésre, azok nem fognak tudni ellenállni ennek a hívásnak és ennek az üzenetnek. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, és körülötte erős forgó szél. Ez a nem hallgat kijelentés, ez nagyon, nagyon érdekes, ellentétben van Malakiás könyve 3. fejezetében olvasható kijelentéssel, amikor azt mondja az ige, hogy az Isten ül és hallgat, és könyvek nyittatának meg előtte, és íratnak abba a könyvekbe nyilván milyen dolgok, hogy mit csinálnak az emberek. Hogy az Isten tűr, az Isten hallgat, az Isten vár. Az Isten nem lép közbe ítélettel, megengedi, hogy a rossz kimutassa a foga fehérjét. Meg kell, hogy engedje, hogy szinte a gonoszság majdhogy nem a győzelemre jut, mert szinte az egész emberiséget magáénak tudhatja a lázadó angyal fejedelem. De eljön az az idő, amikor nem hallgathat tovább az Isten. Gyűjti az adatokat, mondanánk mai szóhasználattal.
most jegyzik fel a könyvbe, az életkönyvébe, és az életkönyvéből most húzzák ki a neveket, akik nem oda tartoznak, ha valamikor oda is tartoztak. Minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, ahogy Prédikátor könyve fejeződik be a 12. fejezetben. Akár jó, akár gonosz legyen az. És az Isten a vég idején másodszor tűz által fogja megtisztítani a földet. Ugye Péter apostol hivatkozik többek között erre a második levele végén. Hívja az egeket onnan felül és a földet, hogy megítélje népét. Rengeteg dolgot megtudhatunk ebből a kijelentésből, ugyanis Isten, amikor elkezdi az ítéletet, ezt nem úgy teszi, hogy visszavonul, mindenkit kizár az ítélkezésből, és ő maga egyedül meghozza az ítéletet. Megtehetné, mert mindenható, és ő biztos, hogy nem téved. De Isten ezt mások jelenlétében teszi meg. Hívja az egeket. Hívja azokat az angyalokat, akik nem buktak el, akik őt szolgálják szüntelen, ott vannak a mennyben, és a mennyei templomban ott veszik körül az ítélet királyi székét. Hívja az egeket és a földet. Az emberiség előőrse is jelen van ezen az ítéleten. Az emberiség képviselői is ott vannak, néhány nevet is ismerhetünk ezek közül, hiszen Énok és Illés halál nélkül láthatta meg a mennyet, és került oda, megelőlegezve nyilvánvalóan Jézus halálát, feltámadását, és bűn felett arattott fényes győzelmét, és azon kívül Mózest támasztotta fel Júdás levele tanúsága szerint az Isten, és ezen kívül névtelenül tudhatjuk, hogy amit Máté evangélium a 27. fejezetében olvasunk, hogy nagyon sok szentnek a teste is feltámadt Jézus feltámadásakor, és nyilván nem maradtak itt a földön, mert annak egyéb nyomai is lennének, hanem Jézussal együtt, Jézus mint győztes király vitte a foglyokat magával, ezeket az embereket, az emberiség képviselői jelen vannak a bírósági tárgyaláson. Isten nem önkényesen hozhatja meg az ítéletét, hanem emberek jelenlétében ítéli meg az embereket, tanúk lesznek jelen, amikor kijelenti mondjuk Ádámról vagy Ábelről, és megy sorra végig azokon, akik valamikor az Isten népéhez tartoztak, de nem csak valamikor, hanem életük végéig, és győzelemre jutott az életük. És így hozza meg az ítéletét. Ugyanis azért kezdi el Isten az ítéletét, és azért nem hallgat tovább, mert meg kell ítélnie a népét, az ő népét. Péter apostol levelében olvassuk, hogy először az Isten háza népén kell, hogy kezdődjék az ítélet. Először azokon kezdődik az ítélet, és azoknak a sorsa dől el, akik egyszer valaha életükben, bármikor, persze Isten előre is látja már az eseményeket és a cselekedeteinket, tehát bármikor, ha valaki igazi, őszinte megtérésre jut, és igazán szembefordul a bűnnel, és az Isten megbocsáthatta az ő bűnét, és elvehette tőle, ha ez egyszer is megtörtént egy ember életében, ő már ez alá az ítélet alá esik, aminek először kell megtörténni. Aztán persze, aki közben-közben haladt előre, de aztán később elbukott, és később visszatért, erről majd részletesebben péntek esti előadáson lehet hallani talán néhány gondolatot, ezeknek az embereknek nyilván nem lesz meg a felmentő ítélete, hanem éppen az ellenkező ítéletet fogják megkapni, és ők nem támadhatnak fel az örök életre Jézus második eljövetelekor. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. Ez még inkább alátámasztja, amit az imént mondtam, hogy az én kegyeseimet gyűjtsétek először elém. Először kezdjük azokon, akik valaha megértették az Isten áldozatát, Jézus áldozatát, és ezért akik erősítik ezt a szövetséget. Hiszen ha valaki megtért, vagy valaki Izrael gyermekei közé tartozott mondjuk még Aszáf korában, vagy az Ószövetségben, akikkel szövetséget kötött az Úr, és aztán később természetesen az Új Szövetségben, akik a teljes megtérése jutottak, és ezt a szövetséget felvállalták egy felnőtt keresztséggel, ezeket az embereket erősíti meg az Isten is, akik erősítik a vele kötött szövetséget, akik nem látszólagos szövetséget kötnek, akik nem úgy gondolják, hogy ha már eljutottak arra a szintre, hogy ők az Isten népéhez tartoznak,
akkor ezzel be is fejeztek minden küzdelmet, mert most már célba értek. De teljesen nyilvánvaló a Biblia tanúságtétele, hogy üdvözítő egyház nincs. Ebben ne reménykedjünk. Nem léteznek üdvözítő szertartások, nem létezik semmi olyan cselekmény, a Szent Isten által elrendelt cselekmények sem üdvözítenek. Nekünk egyedül üdvözítő Jézus Krisztusunk van. Egy valaki tud bennünket üdvözíteni. Egy egyház, egy vallási élet, egy közösség, egy lelkész, egy bárki, senki nem tud üdvözíteni senkit. Nincs más név, aki által megtartatnánk, csak a Jézus Krisztus. De ez nem azt jelenti, hogy ne kelljen erősíteni azt a szövetséget, amit az Isten kötött meg az emberrel. Ez nem azt jelenti, hogy az embernek ne kellene tartoznie valamelyik néphez, egy olyan néphez, amelyikkel szövetséget kötött az Úr. Hogy ez a nép Jézus első eljöveteléig, illetve még utána 3,5 évig a bibliai jövendőlések és a bibliai tudósítások alapján Izrael népe volt, akit test szerint hívott el az Isten, származás szerint lehettek tagjai ennek a népnek, de Jézus ezt mondta a farizeusoknak és a nép vezetőinek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, amelyik megtermi annak gyümölcsét. Az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Nem lehetséges, hogy ebben az ítéletben bármilyen tévedés, bármi olyan dolog, amit nem venne észre Jézus, bármi olyan dolog alapján eltorzulna, vagy elferdülne az ítélet, ami igazságtalanságot tartalmazna. Ilyen nem létezik. Az a valaki, aki az egész világért meghalt, az a valaki, amit már hétfőn is említettem, hogy aki Pilátusért képes volt úgy küzdeni, ami miatt ő neki még súlyosabb lett a szenvedése, a lelki szenvedése is. Az a valaki, aki Júdásról nem mondott le. Az a valaki, aki küzd az emberekért, aki mindenkinek kegyelemidőt ad, mindenkinek lehetőséget ad, és akit mindenkit egyformán meg akar menteni, az nem előítéletek alapján fog ítélni. Nem szemeinek látása szerint ítél, olvasuk Ézsaiás könyvében, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban ítéli meg, és a szegényeket, és a nyomorultakat. Ő pontosan tudja, hogy kinek mi az indítéka. Mi önmagunkat is becsaphatjuk, másokat meg még könnyebben, képmutatással, helyezkedéssel, gyönyörű beszéddel, és a több. Nagyon sok mindent megtehetünk. Az Isten pontosan ismeri az indítékainkat. Pontosan ismeri és látja, hogy mi lakozik a szívünk mélyén. Ezután ennek a népnek, akikken kezdődik az ítélet, a következőket mondja az Isten. Hallgass én népem, hadd szóljak. Te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad. Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelen előttem vannak. De nem fogadhatok el túlkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból. Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ, és ennek mindene. Avagy eszem én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszomé. Vajon miért így szólítja meg az ítéletre megszólított népet, hogy hallgass én népem, hadd szóljak, te Izrael, hadd tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én a te Istened. Hallgass én népem, hadd szóljak. A Laodicea vakságában, abban a magabízásban élő nép, amit ez a Laodiceai levél kifejez Jelenések könyve 3. fejezetének végén, hogy azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Magyarul a mi magatartásunkra annyira jellemző, és persze sokszor beszélgettünk erről, mert egyikünk se akar Laodiceában lenni. Tehát mi, akik tudjuk, hogy hát úgy hisszük, és tényleg erről meg vagyunk győződve, hogy az Isten népében akarunk élni, és akarjuk erősíteni ezt a szövetséget,
mi nem akarunk Laodiciában élni. És mondta is valaki, hogy tényleg nagyon őszintén, és egy olyan valaki mondta, akiről tudom, hogy tényleg hitáltal ér, és komoly tapasztalatai vannak, és ő mondta, hogy ő nem akar Laodiciában lenni, de mi az, ami Laodiciában tart minket? Mi az, ami miatt mi ránk tényleg jellemző ez a krisztusi feddés jelenések könyvében? Nos, a mentegetőzés. Az, hogy mi mindent mindig megmagyarázunk. Abban a pillanatban, lehet, hogy nem mondjuk el senkinek, de amikor látjuk, hogy már megint hitetlenségből cselekedtünk, látjuk, hogy már megint izomból akartunk, bocsánat a mai kifejezésért, megtenni valamit, már megint az emberi jó szándék vezetett ahelyett, hogy valóban Istenre bíztam volna az életemet, és valóban átadtam volna neki magam, akkor mindig megindokoljuk. Ha véletlenül elveszítettük a fejünket, és hát netán felemeltük a hangunkat, ritkán fordul elő, tudom, akkor rögtön mondjuk, hogy de igen, de hát igazam volt. Ugye? Szóval annyi minden kifogást talál az ember, csak hogy ne kelljen belátnia, hogy ami hitből nincs, bűn az. Ez érdemes gondolkodni ezen az ígén, nem? Ez egy elég súlyos kijelentés. Az a sok-sok jó cselekedet annyira benne van a zsigereinkben, mikor megismertük egyáltalán az üdvösség útját, akkor mi az üdvösség útját nagyon-nagyon sok jó cselekedettel akarjuk bebiztosítani. És lehetőleg olyan jó cselekedettel, hogy azért észrevegyék, hogy azért én teszek valami jót. Szóval az ember annyira pótolja az engedetlenségét, a hanyagságát, a tompaságát, próbálja pótolni azzal, hogy például elmondja mindenkinek, hogy mennyire szereti őt. Aztán, amikor valamit tényleg tenni kellene az illetőért, valami gyakorlati dolog, amiért már nekem kellene áldozatot hozni, akkor ez a szeretete kicsit elhalványul, és ilyenkor az igazság rögtön megmagyarázza nekem, hogy én rosszat tennék vele, hogyha én ezt meg... És sorolhatnám, azt hiszem, mindjárt ismerjük ezeket a dolgokat. Ezért kell bemutatkozni az Istennek, hogy ember, amikor rádöbbensz arra, amire azt hiszem tegnap este sokan rádöbbenhettünk, hogy benned az égvilágon semmi jó nincs. Lehet benned hatalmas tudás, te ismerheted az Isten törvényét, te akarhatod cselekedni az Isten törvényét, ahogy Pál leírja a Római Levél 7. fejezetének a vége felé, de a tagjaidban ott van egy másik törvény. Ellen Goldwhite Krisztushoz vezető lépések című kis könyvét nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Ez egy olyan könyv, legalábbis számomra, amit szinte ilyen napi kézikönyvnek kellene használnunk, mert a hit életben, a bűnnel szembeni küzdelemben és nagyon sok mindenben olyan világos útmutatást, gyakorlati útmutatást ad, és ebben a könyvben van egy ilyen mondat, hogy amit Krisztus nélkül is megtehetünk, az bűn. Tehát amihez nincs szükségünk arra, hogy mi érezzük az Istennel való egységet, hogy mi tudjunk arról, hogy ha Krisztus lelke nem segítene, akkor én képtelen lennék ezt és ezt megtenni. Azt hiszem, hogy ez kell, hogy bennünk nagyon-nagyon felébredjen. Itt szeretném említeni, hogy Jézus hivatkozott a nagy apokaliptikus beszédében, Máté Evangélium a 24. fejezetében arra, hogy az utolsó napok jellemzője lesz általánosan, nem csak Isten népére, az egész emberiségre jellemző, hogy olyanok lesznek az emberek, mint Noé napjaiban. És most nagyon egyszerű a dolgunk, nézzük meg, hogy milyenek voltak az emberek Noé napjaiban. Mi volt az ő legnagyobb bajuk? Mi volt az általános jellemzője? Ha itt tartjuk kezünket Zsoltárok könyvénél, és egy kicsit előre lapozunk Jób könyvéhez, Jób könyve 22. fejezetéhez, figyeljük csak meg, hogy mit mond itt Jób könyve 22. fejezetében Elifáz, amikor a 15. verstől a következőket olvashatjuk. Egy jellemzés Noé napjairól. Az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz. Akik azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa, távol legyen tőlem. Tehát azt mondták az özönvíz előtti emberek, és sajnos a mai világban, ebben a, most idézőjelbe teszem, önmegvalósító világban, hallottátok már ezt a kifejezést? Ritkán itt-ott lehet hallani, ugye? Hogy itt mindenki a maga képességét, a tehetségét hagyjuk
mondjuk egy Waldorf nevelési elv alapján nevelt iskola vagy óvoda, ugye, hogy hagyjuk kibontakozni a gyereket, nem szabad bántani, nem szabad lefaragni a dolgait, és a többi. Tehát minden csak úgy hadd menjen, úgy ösztönösen, úgy, aztán majd akkor jön ki az igazi érték, akkor jön ki az őszinteség, ugye, ami szívemen a számon, és a többi. Az embereknek nincs szükségük Istenre. Az emberek azért elégszenek meg, és igénye az embereknek egy olyan vallás, ugye itt egy ateista 200 év után élünk, nem csak Kelet-Európában, nyugaton ugyanez volt, teljesen. Csak ott volt valamiféle látszat, vallásosság. Az embereknek igénye valamiféle vallás. De olyan vallás, hogy olyan nagyon ne legyen azért Isten. Szóval legyen, beszéljünk róla, és a többi, de az, hogy az Isten személyesen az én életemben, erre nincs szükségünk. Tudunk mi Isten nélkül is élni. Van nekem akaraterőm, van én nekem, és a többi, és a többi. És majd megteszem. Majd én. Jó, Istennel is kapcsolat kell, akkor mutatok be neki áldozatot. Majd én adok az enyémből. És észre se vesszük, hogy már is ott vagyunk a pogány vallás alapeszméjénél, a misztikánál, a mágiánál, hogy én adok az Istennek ennyit és ennyit, cserébe jár az Istentől, és ha nem adja meg, akkor többet szóba se állok vele. Hát körülbelül ez az emberek magatartása, hogy én adok, és cserébe kapok. Mit tud adni az ember az Istennek? De még mindig az első felszólításnál tartva, ezért jelenti ki az Isten, hogy én vagyok az Isten. Én Isten vagyok. Én mindenható Isten vagyok. Amikor Ábrahámot is ugyan erre az útra akarta vezetni az Isten, így szólítja fel Ábrahámot Mózes könyvében, hogy én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. Nem csak azt mondta Ábrahámnak, hogy neked tökéletessé kell válni. Nem csak azt mondta, hogy az én utamon kell járnod. Hanem mindjárt ezzel kezdte, hogy én a mindenható Isten vagyok. Tehát nélkülem nem megy. Embereknél lehetetlen, de Istennel együtt nemhogy nem lehetetlen, hanem tökéletes megoldás az ember életében. És ugye ezért sorolja utána az összes többi dolgot, hogy nem fedlek én téged az áldozataidért. Tehát nem fedlek azért, és ez nem baj, hogy te keresed a megoldást, hogy milyen konkrétan szertartással, áldozattal és a többivel kerülhetek közel az Istenhez. Nem fedlek téged, most megint lehet, hogy furcsán hangzik, a formaságokért. Nem a formaságokkal van a baj, hanem az, amikor nem töltjük meg a formát tartalommal. Nem fedlek meg azért, hogyha te gyülekezetbe jársz, hogyha te Isten tiszteleten részt veszel, hogyha aktívan veszel részt rajta, hogyha és a többi. Nem ez a baj, nem ezért fedlek, hogy te Bibliát olvasol. Ószövetségi embernek azt mondja, hogy nem fedlek azért, hogy hoztad az áldozatot, hogy leölted. Nem ez a baj, hanem az, amikor csak az áldozat bemutatásában reménykedem, és nem engedem, hogy a szívemet átjárja az áldozat drámája. Nem engedem, hogy megérintsen, mondjuk olvasok Krisztus áldozatáról, megnézem a filmet, és hasonló dolgok, de azt nem engedem, hogy igazán megérintsen a lényege, az, aminek le van írva, ami le van írva a Bibliában. Nem engedem, ugye ez is egy olyan nagyon nagy csapda a mai világban, hogy van egy ilyen kijelentés, nem többször is elhangzik a Bibliában, hogy Jézus minden emberért meghalt. Tehát, hogy a világ összes bűnéért meghalt a kereszten, akkor ebből a nagy masszából én egy olyan pici kis pötty vagyok, hogy ebből én nem érzékelem. De amikor az ember azt érzékel, hogy én értem halt meg. Tehát ez erre próbálja felhívni a figyelmet, hogy mi ne gondolkodjunk ebben, hogy mi bármit adhatunk az Istennek, mert úgysem tudunk adni. Hiszen minden az Istené. Ő teremtette. És ha Jézus nem halt volna meg, értünk, nem jött volna el emberként ide erre a földre, akkor minden elpusztult volna. Akkor az állatok sem maradtak volna életben. Akkor a növényvilág is kipusztult volna. Istennek tűz által el kellett volna pusztítania az egész földet, a bukott angyalokkal együtt. De Isten ezt halasztja. Ezt kitolja. Addig tolja ki az ítéletnek a végrehajtását, ameddig csak lehetséges. Amíg egyetlen ember még alkalmas a megtérésre, addig Jézus nem zárja le a lehetőségét, hogy megtérjen. De amikor már az ember alkalmatlanná válik a megtérésre, akkor annak az embernek a kegyelem ideje akkor lejár. Nos,
ezután a 14.-15. versben ezeknek az embereknek igen-igen egyszerűen megfogalmazza, hogy mi a kiút ebből a gondolkodásból, vagy ebből az ösztönös állapotból, hogy én akarok adni valamit az Istennek, vagy én akarok cselekedni valamit, hogy ezáltal jóvá tegyem a hibáimat, én akarok penitenciát tartani, vagy hasonló vezekelni, vagy megostorozni magam, mint mondjuk Árpádházi Szent Margit, vagy hasonló dolgok, és nem az Istenre támaszkodik az áldozatom, vagy a vele való kapcsolatom. Ezt mondja a 14.-15. versben, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Hálával áldozzál. Mert ugye értelemmel mi felfogjuk, hogy semmi nem a miénk, minden Istené, tehát akik úgy megismerték a Biblia tanítását, és mondjuk az Isten népéhez tartoznak, és odaszánták az életüket, ők már biztos vagyok benne, hogy mindnyájan tiszta szívből mondják ezt, hogy igen, az Istené nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus. Csak tudjátok, mi a baj? Hogy a kezem is nyugton van, és mondjuk, ha veletek találkozom, és valami kiderül, hogy valami jó történt az életemben, akkor én rögtön mondom, nem, ez nem én voltam, ez Jézus volt. Csak amikor ott belül van egy kis manó, amelyik így megveregeti a vállamat, és azt mondja, de azért te is jó helyre helyezkedtél. Azért te is csináltál. Ez, tudjátok, amikor úgy melyikünk ne élte volna át? Ez az emberi dicsőségvágy. Tegnap a tegnapi szolgálat végén hallottunk egy rövid idézetet. Hogyan kezdődött az idézet? Az ember dicsősége porba omlik. Amikor az ember nem a maga érdekében, vagy a maga lelkének érdekében, még ez is olyan szépen hangzana, ugye, hogy az üdvösség érdekében, hanem amikor tudom azt, hogyha valami jó történt velem, az nem belőlem jött. Mert én belőlem csak rossz jöhet. Ha valami tényleg történt, akkor én azért mélységes hálát kell, hogy érezzek, és tanúsítsak az Isten iránt. Pál így mondja az imádsággal kapcsolatban, hogy szüntelen hálaadással tárjátok az Isten elé a dolgaitokat. Akkor is, hogyha nyomorúságban vagyok. A hála a hitből fakadó cselekedetnek a koronája. Én most nem akarok erre kitérni, beszélgetés során szívesen beszélgethetünk erről, hogy a hitnek vannak lépcsőfokai. Az igazi hit lépcsőfokai úgy ismerhetőek fel, most nagyon röviden foglalnám csak össze, hogy ahhoz, hogy én higgyek Krisztusban, higgyek Istenben, és higgyek abban, hogy ő tud cselekedni bennem, hát az első feltétel és az első lépcsőfok, hogy egyáltalán megismerjem. Mert ha csak valami homályos, ködös, valami nem tudom micsoda képen van az Istenről, hát nem csodálom, hogy nem lehet benne hinni. Szóval az semmi. Tehát ideológiában az kevés, hanem a személyes Istenben, amikor megismerem személyesen az Istent, amikor látom, hogy az Isten hogy viselkedik, és hogyan, hogy ismerem a cselekedeteit, honnan lehet megismerni hitelesen a cselekedeteit, csak is a Szentírásból. Tehát először is ismerem az Istent. Ha ismerem az Istent, ha megismertem az Istent, akkor ha én jól akarom megismerni az Istent, és az én saját megrögzött rossz elgondolásaim, és a szokások, és az egyéb dolgok, főként vallásos, eddig begyakorolt elméletek nem építenek gátat az igaz Istenismeret elé, akkor én bennem azonnal egy olyan vágy ébred, hogy én nekem teljes bizalmam legyen ebben az Istenben. Mert az Isten tényleg szeretet. Úgy, ahogy ilyen egyszerűen leírja János a levelében. Isten maga a szeretet. Akkor én teljesen bízzak az Istenben. Ne legyenek feltételeim, hogy akkor bízok, ha. Hanem teljes egészében bízzam az Istenre a dolgaimat. És ha teljesen bízok az Istenben, és megismertem őt, akkor el kell jutnim addig a pontig, amiről szintén tegnap este már nagyon, hát tényleg erővel hangzott el a kijelentés, hogy bennem pedig az égvilágon semmit ne bízzak. Tehát teljes, tehát ez nem depresszió, ez nem összezuhanás, mert először jön az Istenbe vetett bizalom, és ezután jöhet az a teljes alázat. Az az igazi alázat, nem az alázatoskodás, hanem az az igazi alázat, amikor nem akarom, hogy bennem valami reflexszerű dolog történjen, mert az csak rossz lehet.
és ebből fakadhat a hitből származó cselekedet. Ennek lesz az eredménye, ezeknek a lépcsőfokoknak az eredménye lesz a negyedik, a hitből származó cselekedet, amit mond is Efézusi levél is többek között, hogy az Isten elkészít jó cselekedeteket, hogy azon járjak. Amikor nem jut el az ember eddig a fokig, hogy önmagát alábecsülje, illetve hát önmagát tényleg olyannak ítélje meg, amilyennek a Biblia mutatja meg őt, akkor az Isten azért nem cselekedhet nagy dolgot azon az emberen, mert ha annak ellenére cselekedne nagy dolgot ezen az emberen, akinek még nincs meg ez az alázata, akkor az Isten tönkre is tenni annak az embernek az életét, mert az ember azonnal annak a jó cselekedetnek a gyümölcseit részben magának tulajdonítaná. És az önteltség állapotából, a magabízás állapotából nem tudna az ember kilépni és kibillenni. És az ötödik lépcsőfok az a legfontosabb, amiről sajnos nagyon sokszor elfeledkezünk. Ez a hála. Tehát amikor tényleg őszintén törekszünk, ebben a kérdésben egyszerűen fegyelmezni kell a gondolatainkat. Szóval a gondolataink is emberiek tudnak lenni. A gondolkodásunk is. Nem szabad elfelejtenünk soha, hogy hálát adjunk. Ugye az emberek, keresztény emberek teljesen természetesen hálát adnak az ételért reggel, délben, este. Semmiképpen, megint csak ugyanazt mondom, hogy nem fedlek áldozataidért. Helyes dolog, hogyha imádkozunk étkezés előtt. De ne csak étkezés előtt. Amikor úgy tudunk szólni, ahogyan Jób szólott a könyvében, amikor óriási csapások érték, és iszonyatos nyomorúság. És mit mondott Jób? Az Úr adta. Az Úr elvette. Áldott legyen az Úrnak neve. A rosszért hálát adott Jób. Nem értette? És hát elég zavarba ejtő utána, amikor a harmadik fejezetben beszél, hogy megátkozza a születése napját, mert olyan nyomorúság volt rajta, hogy semmit nem értett, hogy miért van ez. De tudta, hogy az Isten semmit véletlenül nem engedhet meg az életünkben. Semmit. És ha mi erre a hálára tudatosan fegyelmezzük a gondolatainkat, és tudatosan így mérlegeljük a dolgainkat, és így akarunk élni, akkor hívhatjuk segítségül az Istent. Nem kell nekünk előre félni, hogy milyen nyomorúságok jönnek. Azt hiszem, mindegyikünknek megvan a maga nyomorúsága, most is. Nem kell itt a nagy nyomorúságra várni. De ilyenkor joggal számíthatunk, hogy az előre ki nem számítható, hirtelen jött nagy nyomorúságokban is nekünk mindig lesz valaki, aki oda tud nyúlni, meg tud fogni, meg tud erősíteni. Igen, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Itt persze lehet, hogy sokaknak ez is ellentmondásnak tűnik, hiszen például Keresztelő János, Jézus útkészítője, tényleg hitből élt. Ő is a hit általi megigazolásról tanította a honfitársait a Jordán partján, és ő is ugyanazt a hitet akarta gyakorolni, amit megértett a Szentírásból. Mégis olyan gyalázatos halállal kellett meghalnia, hogy egy ledér nőszemély táncának a jutalmaként levágták a fejét, és tálcán vitték oda. Ez a borzasztó. Miért nem segített rajta az Isten? Itt ígéri meg az 50. Zsoltárban, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak. Szeretnék találkozni Keresztelő Jánossal. Szeretnék vele kezet fogni. Egyértelmű. És ahogy a héber ifjak mondják, Dániel könyve 3. fejezetében, amikor a tüzes kemencébe akarják vetni őket, mert nem hajlandók más Istennek tisztelni, csak az igaz Istennek adnak hálát, akkor azt mondják az ifjak, hogy nekünk van olyan Istenünk, aki kiszabadít. De ha nem tenni is. Ez nem annyit jelent, hogy nem szabadított. Mert az Isten az nem csak ezt az életet látja, hanem ő azt az örök életet, azt a kívánatos véget látja előre. Mi sokszor nem érthetjük ezeket a gondolatokat, de ha mi hálára törekszünk az életünkben, az Isten minden dolgával kapcsolatban, akkor számíthatunk rá, akár életben maradunk, akár meghalunk, de az Istenéi leszünk, és azon az újjáteremtett földön lehetünk lakók. A 16. verstől folytatom tovább a leírást, a gonoszoknak pedig ezt mondja Isten, miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet? Hiszen te gyűlöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet. Ha lopót látsz, mellé adod magad,
és a paráznákat társalkodol velük. A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző. Leülsz, és vele barátodra beszélsz. Anyád, fiát is megszidalmazod. Ezeket teszed, és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat. Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Súlyos kijelentések. De figyeljük meg, hogy megint csak mennyire sokszor keveredik bennünk. A gonoszoknak ezt mondja, hogy miért beszélsz rendeléseimre, és veszed szádra az én törvényemet, az én szövetségemet. Mennyire jellemző, már az imént is említettem bizonyos összefüggésben, hogy amikor valaki takargatni akarja a gonoszságát. Ugye Pál apostol világosan beszél arról, hogy nem megy egyik pillanatról a másikra ez a hitben járás, az életünk minden területére nézve. Fokozatosan juthatunk el az Istennel való közösségre, hogy az életünk minden területén az Isten legyen az irányító és a mérvadó. Tehát csak lépésről lépés, hogy Pál mondja, hogy én nem mondom, hogy már elértem volna, vagy elérném, hanem igyekezem is, hogy elérjem. Itt azokról van szó, akik tudatosan nem igyekeznek. Akik tudják, hogy a fülük mögött van valami, és nem is akarnak lemondani arról. Hát ezek, miután megtalálták mondjuk azt a keresztény közösséget, vagy azt a tanítást, amit ők is akarnak gyakorolni, képviselni, ők is akarják az áldozatot bemutatni, na ezek beszélnek túl sokat a törvényről. Ezek beszélnek arról, hogy milyen elvárása van az Istennek, és figyeljük meg, a társát azt leülsz, és fele barátodra. Tehát a másik az mindig nagyobb bűnös. Olyan pontosan tévedhetetlenül látják, hogy milyen bűnös ez az ember, pedig ő, milyen bűnös az, micsoda bűnöket, és akkor ő tanít engem, és a többi. Szóval mindenkinél pontosan látják, hogy kinek milyen bűne van. Amikor valaki ezt a teljes átadást meg akarja spórolni. Igen, a Bibliának egy alapvető tanítása, hogy ebben a tekintetben az Isten sokkal kényesebb, mint az ördög. Az ördög megelégszik azzal is, hogyha mondjuk csak 1%-ban szolgálunk neki. Az Istennek pedig nem elég a 99%. Az kevés. Tehát odaszánás tekintetében az Istennek a 99% az annyi, hogy a sátán emberei vagyunk. Gonoszok vagyunk, ilyenek vagyunk. Inkább azt mondjuk, hogy még a világban is különb emberek vannak, mint köztetek. Azokra az emberek.

valamilyen területét az életének nem akarja átadni és odaszánni az Istennek, akkor ő félszívű keresztényé válik. Egyébként egy iszonyatos állapot. Tehát ennél sokkal rosszabb, tehát sokkal jobb annak, aki még hideg, hogy most megint a Laodicea levélre utaljak, mert a félszívű keresztény nem érzi jól magát a hívők közösségében, mindenféle baja van mindenkivel, és nem érzi jól magát már a világban sem. Tehát itt nagyon komolyan figyelmeztet, hogy és ez az ember igen hamar olyannak formálja az Istent, amilyen ő. És ezért mondja itt, ez számomra döbbenetes, és nagyon, azt, hogy ezeket teszed, és én hallgassak, azt gondolod, olyan vagyok, mint te? De az ember magából indul ki. Az ember nem látja másiknak, akit megkritizál mondjuk az indítékait, és nem is akarja látni. Csak azt látja, hogy mit csinál az illető. Azt mondja, hogy olyan vagyok, mint te, értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak titeket. Értsétek meg, figyeljük meg, az Isten ezekről az emberekről sem mond le. Akikkel már valaha megismertette az ő áldozatát, és elfogadták, de valami miatt becsapódtak, és akár a saját természetük, vagy a családi körülmények, vagy munkahely, vagy betegség, vagy bármi más kizökkentette őket a hit útján való egyenes haladásból. És így rossz állapotba kerültek, méghozzá egy nagyon veszedelmes állapotba kerültek, nem mond le róluk, mert különben azt mondaná, na nektek végetek. A ti ítéletetek az, hogy nem tudok adni felmentő ítéletet. Nem azt mondja, azt mondja, hogy értsétek meg ezt, Isten felejtők. Értsétek meg, hogy amikor ti arra gondoltok, hogy mások bűnei miatt nektek nem kell annyira tökéletesnek lenni, mások bűnei az én bűneimet semmiben nem csökkentik. Értsétek meg, ti Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak benneteket. Milyen lehet az embernek, amikor elragadja az Isten? Milyen lehet az ítélkező embernek, mert ez nem más, mint az ítélkezés. Milyen lehet az ítélkező embernek, amikor az előítélet beszél belőle másokkal szemben, akik szintén a küzdelem útján járnak, és még valami hibázik az életükből, és esetleg akár jogosan kritizálnak meg nála valamit. De nem választották külön a bűnt a bűnöstől. Nem választották szét a lelkükben, hanem azt mondták, hogy ő úgyis ilyen, ő úgyse fog megváltozni, ez a sátán ítélete. Figyeljük meg, hogy ennek a rétegnek, vagy amikor bennünk sajnos előjön egy ilyen magatartás, nekünk ebben az esetben, mit tanácsol? Semmi újat. Nem tud mondani újat az Isten. Ezeknek ugyanazt tanácsolja, mint az előzőeknek, akiknek talán szebb ívvel haladt fölfelé az életük, és talán ha túl teszik magukat azon, hogy nem egyedül akarják megcselekedni, hanem megtapasztalják, hogy mit jelent Krisztussal együtt, megtapasztalják azt az igazi alázatot. Nos, ezeknek azt mondja, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Figyeljük meg, hogy itt külön kihangsúlyozza azt, hogy az útra vigyáz. Ez benn volt az előző intelemben is, mert azt mondja, hogy teljesítsd a felségesnek fogadásidat. Tehát az, hogy a hitáltali megigazulás a természetes embernek nem egyszerű, ez világos, ezt tudja az Isten is, és nem is várja azt, hogy egyik pillanattól a másikra ez működjön az ember életében, illetve, hogy a teljességgel működjön természetesen. De fokról fokra és állandóan növekedve, igenis így kell, hogy éljünk, és így kell, hogy haladjunk, és az, hogy teljesíteni a felségesnek fogadásinkat. Szintén Dániel könyvére szeretnék hivatkozni. Az első fejezetben Dánielről, illetve ifjakról, amikor a király ételéről kapott, királyasztaláról kapott ételekkel kapcsolatban került szó, ezt olvassuk, hogy eltökélte Dániel az ő szívében. Tehát nekünk meg kell ismernünk az Istennel együtt természetesen az Isten törvényét is. És hogyha nem megy a hitáltali megigazolás életünk minden területén, ez nem annyit jelent, hogy akkor egy kicsit igazítsuk hozzá a törvényt az én kezdetleges hitéletemhez, és akkor majd könnyebben fogom tudni teljesíteni. Hanem igenis hozzak fogadalmakat, teljesítsem. Igenis mérce legyen előttem az Isten útja, és itt a második esetben még határozottabban mutat rá, hogy aki az útra vigyáz. Tehát aki úgy akar az Isten akarata szerint élni, hogy nagyon vigyáz az útra, hogy attól se jobbra, se balra. Nagyon vigyáz arra, hogy az Isten világosan kijelölt a mennybe vezető.

vezető utat. Világosan meghatározta, hogy melyik az az egyetlen út, ami az embert valóban meg tudja változtatni, és valóban az üdvösségre tudja vezetni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy erre az igazi hálára juthatnánk el mi is, amelyik állandóan vigyázó szemeit az Isten elvárásaira, az Isten előírásaira veti, és valóban így tudnánk imádkozni azelőtt az Isten előtt, aki már elkezdte az ítéletet az Isten háza népén, és így valóban segítségül tudjuk hívni a nyomorúság idején őt, és bízhatunk abban, hogy minden nyomorúságból ki tud szabadítani minket. Amen.

Bibliai látomások című sorozatunk 8. előadásához érkeztünk, és a 2 héttel ezelőtt megkezdett előadásnak a folytatása lesz a mai. Mivel a hóesés miatt sokan nem tudtak eljönni 2 héttel ezelőtt, nagyon röviden visszatekintenék, hogy meddig jutottunk el. Ebben a sorozatban Mózes könyveitől egészen a Jelenések könyvéig bibliai látomásokat vizsgálunk, és a látomások sorában elérkeztünk a Bibliának a legmeghatározóbb látomásához, amelyhez még kapcsolódik 3-4 látomás, a jövőben fogunk ezekkel részletesen foglalkozni, de azért már jeleztem itt a táblánkon, hogy János evangéliuma, János 1.-3. levele, 2. tesszalonikai levél, Jelenések könyve, 2., 3., 10. fejezeteinek látomásai kapcsolódnak ahhoz a hatalmas látomáshoz, amely Dániel könyve 8. és 9. fejezetében található. Azért is rendkívüli ez a látomás, mert pontos idői kijelentést is tartalmaz, és ez az idői kijelentés is a Bibliának a leghosszabb idői kijelentése. Az úgynevezett 2300 évről szóló profécia, pontosan Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. Ahogy említettem, visszautalásul csak annyit, hogy Dániel próféta, aki könyvében 2 álmot jegyez le, tehát 2 álmot, Nabukodonozor álma a 2. fejezetben, az ő maga álma a 7. fejezetben, és egy igében kapott kijelentés, profécia sorozatot, ez a 10.-12. fejezetben található. A könyvében van egy látomás is, ez a 8. és a 9. fejezetben található. Ha valaki elolvassa a 8. fejezetet, akkor rögtön látni fogja, hogy a látomást Isten állatok, vadállatok formájában adta. Ez már a 7. fejezetből is ismert, a történelem hatalmi harcait Isten általában az állatok, sőt a különösen vérengző vadállatok hatalmas küzdelmével szemléltette. A 7. fejezetben ilyen állat az oroszlán, a medve, a párduc és a fenevad. A 8. fejezetben nincs már az elsőnek megjelölt állat. A 2. állat a 2 szarvú kos, a 3. állat a kecskebak, és a 4. állat a kis szarv. Ott már nincs is állat, hanem egy kis szarv van, ami összefoglalja ezeket a látomásokat. Tudnék, a szarv mindig az erőnek, a hatalomnak a jelképe a Bibliában. Ahogy látta Dániel próféta, látomás formájában volt ő a Babilónia keleti tartományában, Szuszán várában az Ulai folyam mellett. Látomás formájában azt látta, hogy előjön egy 2 szarvukos erejének teljében. Az egyik szarva később növekszik nagyobbra az előbbinél, és az egész földet birtokolja ez a 2 szarvukos. A 8. fejezet 20. verse azonosítja ezt a jelképet, a 2 szarvukos, amelyet láttál Médiának és Perzsiának királya. Rendkívül alkalmas a 2 szarvukos ennek az államszövetségnek a bemutatására. Ugye először Média hatalma volt nagy, aztán Perzsia hatalma lett sokkal nagyobb. És ennek a 2 szarvukosnak nekirontott egy kecskebak, amelynek egy hatalmas szarva nőtt, aztán az kitörött és más 4 szarv nőtt ki helyette. Ez viszont a kecskebak 8. fejezet 21. verse szerint Görögország, méghozzá a nagy szarval ékeskedő Görögország, az az ereje teljében levő Nagy Sándori Görögország, időszámításunk előtt 334-től 323-ig volt ugye Nagy Sándor, a világhódító Nagy Sándor, az egész föld ura, de amikor nagy hirtelen meghalt, ugye 33 éves korában, akkor utódai a 4 diadókhoz osztotta föl maga között a birodalmat, tehát Görögországot, Kis-Ázsiát, Szíriát és Egyiptomot, és miután ez a kecskebak legyőzte a kost, ő maga is elenyészett, eltűnt a történelem süllyesztőjében, és ezután jött ki, tehát Média, Perzsia és Görögország után a történelem színpadára az a bizonyos kis szarv, amelynek a hatalma a történelem végéig fog terjedni. Ez a kis szarv kötötte le Dániel próféta figyelmét, és erről akar többet megtudni, meg is tudott. A 8. fejezetben 3-szor olvassuk azt, hogy ennek a kis szarvnak a tejhatalma hosszú ideig fog tartani, és életideje a földi történelem befejeződéséig fog tartani. Tehát azt is tudnánk mondani, hogy a 6.-4. század között Perzsia,
a 4. századtól Görögország, de az időszámításunk előtti körülbelül 2.-1. században feljön a történelem színpadára Róma, és Rómának a hatalmát veszi a Biblia a történelem végéig tartó hatalomnak. A 7. fejezetben Rómát a fenevad jelképezte és a kisszarv, itt már csak a kisszarv jelképezi. Nyilván, hogy az a Róma történelme, az utóbbi 2200 év történelme azért megosztott történelem, van egy ókori Róma, egy pogánykori Róma és van egy középkori egyházi Róma, amelynek a tevékenysége mind a mai napig tart. Tehát ez az erő, ez a hatalom a föld vezetője, a föld ura, egészen addig, míg a történelem be nem fejeződik. Amikor Dániel próféta látta ezt a kis szarvat, félelmetes dolgokat tudott meg erről a kis szarvról, és miközben lekötött ennek a kis szarvnak a félelmetes tevékenysége, aközben kapta ezt az idői proféciát, amelyet a mai alkalommal szeretnénk megérteni, hogy tulajdonképpen miért is kapta a látomás során ezt a hatalmas idői proféciát, mit érthetünk meg ebből az idői proféciából, és már Dániel előtt mi volt világos, mi nem volt világos, mert nem is lehetett világos. Olvasnám most már a szöveget a 8. fejezet 9. versétől, hogy mindenki újra hallhassa a kis szarvra vonatkozó elsődleges látomásnak a megörökítését, és utána térünk rá arra, hogy mit is foglalt magába ez a látomás. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólni, és mondta az egyik szent annak, aki szólt, meddig tart-e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondta nékem, 2300 estélig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. És lőn, hogy mikor én Dániel láttam-e látomást, és kerestem az értelmét, íme előbbe állt egy férfihoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az ulai közén, kiáltott pedig és mondta, Gábriel, értesd meg azzal a látást. És odajött, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultan estem orcámmal a földre, de megilletett engem, és helyemre állított, és mondta, íme én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. Az a két szarvú kos, melyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. A szőrös keskeba Görögország királya, a nagy szar pedig, amely szemei között volt, az az első király. Hogy pedig az letörettetett, és négy állott helyébe, négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú, ravasságokhoz értő király. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által. És csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elveszít sokakat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. És az estéről és a reggelről való látomás, mely megmondatott, igazság. Te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. És én, Dániel, elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem. És álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette. Kedves hallgatók, ez tehát az eredeti látomás, és ugye említettem még az elmúlt előadáson azt is, hogy Dániel ezt a proféciát több mint 10 évig kutatta, nem hagyta őt nyugton,
Mert úgy gondolta Dániel, hogy ez a 2300 estéről és reggelről szóló látomás, ugye ő pontosan tudta, hogy az este és reggel egy nap, és az egy nap a proféciákban mindig egy évet jelent, tehát Dániel azt pontosan tudta, hogy ez 2300 évről szóló látomás. Ez olyan hosszúnak tűnt a proféta előtt, hogy először azt gondolta, hogy Isten talán a zsidó nép 70 éves babiloni fogságát hosszabbította meg, de a 70 évhez képest a 2300 év rettentő nagynak tűnt előtte, és kétségbe esett, hogy mi lesz ezek után az idői kijelentések után, és több mint 10 évig kutatta ezt a proféciát Dániel, utána nézett Jeremiás könyvében, erről olvasunk a 9. fejezet első két versében, ott látta, hogy a babiloni fogság az 70 éves lesz, az Isten nem fogja módosítani, de továbbra is ott maradt akkor a rejtély, ha fogság 70 éves lesz, akkor mire vonatkozik a 2300 éves profécia? Utána a 9. fejezet 3. versétől olvashatjuk Dánielnek az imáját, amivel Istenhez fordult, miután a bibliai könyvek összehasonlítása alapján sem jutott előre, és az imádságát még mondta, amikor ugyanaz a Gábriel angyal, aki mondom több mint 10 évvel ezelőtt neki kijelentette ezt a látomást, és ott magyarázta is már bizonyos értelemben a látomást, megjelent neki, és fölvilágosította a prófétát arról, hogy a 2300 évből az ő népére, a zsidó népre csak 77, vagyis 490 nap, vagyis 490 év vonatkozik. Ugye így mondta ezt neki Gábriel, hogy 77 szabatott a te népedre és a te szent városodra. Tehát ebből a 2300 éves látomásból, ami a zsidó népre vonatkozik, az csak 490 év. De ezen felül még azt is elmondta Gábriel, hogy a 490 éven belül lesz egy 7x7 éves, vagyis 49 éves időszak, lesz egy 62x7 éves, vagyis 434 éves időszak, tehát van egy 7x7, meg 62x7, az 69 hét, tehát felbontja, marad még 1x7 éves időszak, és erre helyezi a 9. fejezetben adott magyarázatban a súlypontot, vagyis azt mondja neki Gábriel angyal, hogy 7, vagyis 49 év alatt majd megépítitek Jeruzsálemet, ahogy hazamentek a fogságból, a 62 hét, vagyis 434 év alatt viszonylag békeidőszakot éltek Palesztinában, erről külön részletezést nem ad a főangyal, ugye Gábriel az angyalseregek fejedelme a Bibliában. Az utolsó 7 évről viszont részletes kijelentést ad, mondván, hogy a 7 elején fog fellépni a Messiás, tehát akit az Isten megígért a zsidó nép és az egész emberiség számára. Tehát amikor elkezdődik ez az utolsó 7, annak a legelején lép fel a Messiás. A Messiás 3,5 évig fog működni és tanítani. A 3,5 év után kiirtatik a Messiás, és senkije sem lesz. Tehát ez az az ószövetségi profécia, ami szó szerint nem jelképben, hanem egyenes beszédben közli a Messiás halálának az idejét. Ez a fellépése után 3,5 évre fog beteljesedni. Utána a zsidó nép még kap 3,5 évet, és Jézus apostolai csak nekik hirdetik az evangéliumot. De amikor a maga a nép, az egész nép a vallási vezetőkkel az élén nem fogadják el Krisztust Messiásnak, akkor lejár a zsidó nép megbizatottsága, tehát Isten népe volt a zsidó nép az ókorban, de itt 3,5 évvel a Messiás halála után lejár a megbizatás, és egy más nép kezdi el a történelemben az evangélium hirdetését. Ez a lényeg, tehát erre helyezi a súlypontot ez a profécia. A Dániel könyve 9. fejezetében a 24. verstől a 27-ig olvashatjuk ezt a rendkívüli proféciát, ami tehát az Ószövetségben egyedül állóan mutatja be azt, hogy mikor kell fellépnie majd az eljövendő Messiásnak, mennyit kell tanítania. 3,5 év után viszont kiirtatik a Messiás, és senkije sem lesz, emberek is elhagyják, de maga az Úr, a mennyei Atya is el kell, hogy forduljon tőle, mivel magára veszi az emberiség bűneit, és Isten, aki a bűnnel azonosul, azt meg nem mentheti, tehát ezért fog meg
meghalni a Messiás végső soron, ez lesz az áldozatának a leglényege. Miután majd feltámad és a mennybe megy, a tanítványok csak a zsidó népnek fogják hirdetni 3,5 évig. Miután viszont a nép nem fogadja el a megváltót, még arra is előre utal a profécia, hogy Jeruzsálemet elpusztítják, a templomot elpusztítják, sőt, tulajdonképpen még ezt is jelezhetném, hogy egészen a napjainkig terjed a proféciának az értelme egy fél mondat által, amely azt mondja, hogy itt ezen a vidéken, tehát Palesztinában, nevezetesen főleg Jeruzsálem környékén soha nem lesz béke a történelem során, elhatároztatott a háború, végig tart a pusztulás. Ameddig történelmet írunk, addig itt a Jeruzsálem környékén béke nem lesz. Dániel próféta ezáltal megértette, hogy a 2300 éves jövendőlésnek csak egy része vonatkozik a zsidó népre. De a mi számunkra továbbra is kérdés, hogyha mindaz beteljesedett, amit a próféta itt megkapott a zsidó népre vonatkozólag, akkor nyilvánvaló, hogy ez egy egészen különleges látomás és profécia, mert hogyha itt látjuk, hogy szó szerint minden beteljesedett, akkor meg kell hosszabbítanunk a proféciát, és föl kell tennünk a kérdést, hogy akkor mi van a 2300 évnek a többi részével, és a lejártával, és egyáltalán mi ez a 2300 éves jövendőlés. Hogy időben is azonosítsam a proféciát, a 9. fejezet 25. verse megadja a kezdő időpontot is, ahonnan a történelmi számegyenesünkön számolnunk kell a proféciának az időtartamát, mert hogy tetszenek most látni, egyelőre még csak a belső összefüggéseket rajzoltam be, de nem azonosítottam történelmi évszámokkal. A 9. fejezet 25. verse azt mondja, hogy az a profécia, a 2300 éves profécia, és ami abból leszabatik, ez a 490 éves profécia, az egy és ugyanazon időponttól indul el, és ez a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésének a történelmi dátuma. Mai oldottabb magyar nyelven úgy mondanám, hogy mikor kiadják a rendeletet, nyilván a perzsa korban vagyunk, perzsa királyok, hogy Jeruzsálemet újjá lehet építeni, tehát nem a templomot, hanem Jeruzsálemet, magát a Szent Várost újjá lehet építeni. Ez a történettudomány teljesen biztos kontrollja mellett mondom ezt az évszámot. Időszámításunk előtt 457, amikor is Artaxerxész Longimanos perzsa uralkodó ebben az évben, tehát időszámításunk előtt 457-ben adta ki azt a rendeletét, hogy a fogságból már egyébként hazatért zsidó nép, amely felépíthette a templomát is, ugye az 535-ös és az 520-as círuszi, dáriuszi rendeletek következtében, most már az egész város, tehát az egész Jeruzsálemet újjáépítheti a városfalakkal, helyrehozva a közigazgatást, tehát a zsidó nép önálló nemzeti életéhez ezt a rendelkezést kibocsátották. Ha 457-ből kivonjuk a 490 évet, akkor látjuk, hogy az időszámításunk nulla pontján át fogunk haladni, hiszen a 490 nagyobb, mint a 457. El fogunk jutni időszámításunk szerint 34-hez, ami a profécia lejártának az időpontja. Ugye, hogyha matematikailag kivonom a 457-ből a 490-et, akkor csak 33-hoz jutok, de a matematikai számegyenes és a történelmi számegyenes között annyi a különbség, hogy ez utóbbihoz még egy évet hozzá kell, hogy adjunk, mert ugye nulla pont nincs a történelemben, csak időszámításunk előtt egy és időszámításunk szerint egy. Tehát ezért azt az egy évet, azt a plusz egy évet hozzáadva a matematikai számegyeneshez, nem 33-hoz, hanem 34-hez jutunk. A profécia szerint 34-ben jár le a zsidó nép kiválasztottsága. Erre nézve Jézus Krisztus Máté evangéliuma 21. fejezetében a 42. 44. versek között mondta az egyik példázatában, tanításában, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét, tehát hogy a zsidó nép, mint kiválasztott nép, 34-ig volt az Istennek a hírvivője, körülbelül 1500 évig volt kiválasztott nép, ennek a szakasznak az utolsó részét mutatja be a profécia. Ha behelyettesítjük a többi évszámot is, most nem foglalkoznék ezekkel az évszámokkal, hiszen ezek bennünket annyira nem érdekelnek, Jeruzsálem újraépítése évszáma,
hanem az utolsó hét évszáma. Nagyon egyszerű a dolog, a 34-ből, ha kivonom az egy hetet, akkor megkapom 27-et. Ez Jézus fellépésének az időpontja. Ha a 27-hez hozzáadom a 3,5 évet, ameddig ő tanított, ez 31 tavaszának az időpontja. 27 őszén lépett fel Jézus, az negyed év. 28, 29, 30, az 3 év, és 31 húsvétje az negyed év. Tehát valóban Jézus 3,5 évi tanítói szolgálata után 31 húsvét előestéjén adta az életét az emberiségért, halt meg a Golgotán. 31-ben Jézus meghalt, harmadnapra feltámad, 40. napra a mennybe megy, 50. napra kiállad a Szentlélek, de még csak a zsidó népnek hirdettetik az evangélium még 3,5 évig, hogy az apostolok cselekedeteiből láthatjuk, és 34-ben, amikor a nép nem fogadja el a messiást, azután a zsidó apostolok, tanítványok a földkerekség minden részére elindulnak, és zsidónak és nem zsidónak egyaránt hirdetve az evangéliumot terjesztik el a keresztény vallást. Tehát azt láthatjuk, hogy csak egy ilyen röpke szemrevételezés nyomán is, hogy ebből a 2300 éves proféciából, ami le van vágva, ez a 490 éves profécia, ez hajszál pontosan az ókorban beteljesedett. Erről dokumentumunk az egész Újszövetség, dokumentumunk Josephus Flavius, dokumentumunk az ókori történetírás. Ez úgy különösen nem vita tárgya, aki komolyan foglalkozik a proféciával, tulajdonképpen soha az életben nem vonták kétségbe. A probléma nem abban van, hogy mondjuk most önök közül sokan talán most hallják először ezt a proféciát, nem ott van, hogy ez bármikor is kétséges lett volna, a probléma ott, hogy nem foglalkoztak vele. Magával ezzel a proféciával a kereszténység évszázadaiban, az ókereszténykorban, középkorban, akik hozzájutottak a Bibliához, foglalkoztak. A reformáció korában ez teljesen ismeretes dolog volt, de a modern korra jutva, a 17.-18. századtól ez a profécia elfelejtődött. Ugye a világszerte eluralkodó racionalizmus, a deizmus azt hirdette, hogy Isten ugyan létezik, de Isten nem látja előre a jövőt, és Isten nem tudja megmondani, hogy mi lesz a jövőben, tehát bibliai proféciákkal körülbelül az elmúlt 200 évben nem nagyon foglalkoznak. Maguk az egyházak sem foglalkoznak, tehát ezért nagyon sokan, akik különben komolyan vették a maguk felekezeti életét, akár katolikus, akár protestáns egyházakban, ezzel a proféciával nem nagyon találkoztak. Szándékomban áll, 15 évvel ezelőtt meg is jelentettem, azóta kifogyott, de most szándékomban áll újra megjelentetni, egy katolikus teológusnak, Huber Lipótnak 1902-ben írott tanulmányát, a messiás eljövetelének ideje a Dániel próféta szerint, ahol a század elején ebben a tanulmányban ez a teológus kifejtette, hogy tulajdonképpen az ujjainkon kiszámolhatjuk, hogy ez a profécia hogy teljesedett be, de nem csak mi, hanem Jézus korában a zsidó nép is kiszámolhatta. Nem is mondta senki se, hogy nincs messiási idő, mindenki elfogadta, hogy ez a messiási idő. Senki nem mondta Keresztelő Jánosnak, hogy ne készítse a messiás eljövetelét. Senki nem mondta azt, hogy ez nem messiás idő, hiszen a zsidók nagyon ismerték Dániel könyvét, és közmegbecsülésnek örvendett ez a könyv, és ezeket az idői kijelentéseket még idegeneknek is megmutatták. Ahogy Josephus Flavius leírja az Antiquitatesban, a zsidók történetében, még Nagy Sándornak is bemutatták a róla szóló jövendőlést, és Nagy Sándor ennek hatására nem pusztított el Jeruzsálemet, sőt adott adókedvezményt és egyéb kedvezményeket a zsidó népnek. Tehát annyit mondanék el, hogy a profécia első részének a beteljesedése napnál világosabb. Ha valakinek annyi problémája lenne, hogy hogy léphetett fel Jézus 27-ben, amikor azt tudjuk Lukács evangélistától, hogy mindegy 30 éves volt, ez a rejtély is könnyen megoldható, mert Jézus valóságban nem az időszámításunk kezdőpontján született, hogy ezt egy Dionysius Exiguus nevű szerzetes ezt a pontot helyezte az időszámításunk nullapontjául, hanem Jézus körülbelül időszámításunk előtt 5 őszén vagy 4 legeslegelején születhetett, tehát 27-ben valóban mintegy 30 éves volt, az meg, hogy 3,5 évig tanított, az János evangéliumából pontosan kiderül, és a szinoptikusok pedig pontosan a közbülső időszakokat is kibélelik, tehát ez nem jelent problémát. Ha viszont elfogadjuk ezt az idői kijelentést, tehát a 490 éves proféciát, és azt látjuk, hogy ez pontosan beteljesedett,
akkor vajon mi okunk van annak a kétségbevonására, hogy az a profécia, ami teljesen beteljesedett, de egyébként egy hosszabb proféciából van levágva, hát hogyha ez beteljesedett, akkor ezzel a proféciával nem érdemes foglalkozni? Nyilvánvaló, hogy ennek a proféciának a megfejtése ugyancsak a Biblia alapján lehetséges és könnyűszerrel lehetséges, és az egyház történelemben körülbelül a 15. századtól fogva nagyon élénken foglalkoztak ezzel a proféciával. Először tudomásunk szerint, ugye, mert hát csak arról beszélhetünk, amiről írás is fennmaradt, Nikolaus Cusanus, a híres filozófus és teológus, a római egyház püspöke, tehát Nikolaus Cusanus írt egy külön művet arról, ami így hangzik a latin eredetiből fordítva magyarul, hogy sejtelmek a végső napokról. Tehát Cusanus is felfedezte azt, hogy ez a 2300 éves profécia, vagy az emberiség történelmének a végső idejével van összefüggésben, hiszen azt a Dániel könyve 8. fejezetében háromszor is olvassuk, hogy az utolsó időre szól, a végső napokra szól. Az utolsó időkben teljesedik be ez a látomás. De hát ezt pontosan tudták, akik foglalkoztak ezzel a proféciával, hogy egyszerűen, ha a kezdő időpont az biztos, mert attól számítva a kisebb profécia beteljesedett, akkor a 457-ből, ha kivonjuk a 2300-at, akkor is kapunk egy történelmi időpontot, és azzal a történelmi időponttal valamit kezdeni kell. Ha kivonjuk a 457-ből, tehát a 2300-at, ugyanúgy eljárva, hiszen itt is túljutunk bőven az időszámításunk nullapontján, egyet még hozzáadunk, akkor kijön történelmi évszámunknak 1844. 1844-ig terjed ennek a proféciának az érvénye, és mondom, ezt a 15. században Nikolaus Cusanus is csak nem hasonlóan megállapította, ő mondjuk pontosan nem ezt az évszámot állapította meg, mert az ő idejében még a keletkutatás nem volt annyira biztos lábakon álló, tehát a kezdő időpontot ő nem jól határozta meg. Ugye itt el kellene mondanom, de csak röviden érintem a kérdést, hogy bizonyára tetszenek tudni, hogy a bibliai régészet, meg a bibliai ókor tudomány, az lényegileg 200 éves, tehát Napóleonnak a keleti hadjáratától indul el. Azóta kezd Egyiptom, Mezopotámia megmutatkozni előttünk, hogy megfejtették a hieroglifákat, kiásták Bábelt, kiásták Úrvárosát, kiásták Ninivét, szóval ez 200 éve kezdődött el. Például Ninivét 1846 és 52 között ásták csak ki, Bábelt, Babilont 1899 és 1919 között, tehát ez az utóbbi 200 évnek a fejleménye. Cusanus tehát nem tudta még pontosan ezt az évszámot, ő a 18. századra helyezte el ennek a proféciának a lejártát. De a 18. században körülbelül 20 profécia magyarázó foglalkozott ezzel a jövendőléssel, és ők már eléggé közelítettek ahhoz, de még csak a 18. században vagyunk, tehát még nem az a bibliai régészet időszaka ez, hogy ez a profécia valamikor a 19. században fog beteljesedni. Először, aki pontos évszámot tudott mondani, az az 1820-as és 30-as években egy amerikai biblia kutató, bizonyos William Miller volt, aki a bibliai proféciák kutatása nyomán jutott arra a meggyőződésre, hogyha a proféciának az első része hajszál pontosan beteljesedett, akkor a proféciának a második része is hajszál pontosan be fog teljesedni, de mi fog beteljesedni? A profécia ugye így hangzik, és mondta nékem, 2300 estélig és reggelig azután kiderül a szent hely igazsága. A proféciának ez a szövege, a magyar fordítás, tehát így adja vissza, hogy kiderül a szent hely igazsága, jó a fordítás, de az eredeti alapján még egy fordítást tudunk adni, hiszen a maga a szöveg több értelmezési lehetőségre nyújt alkalmat. 2300 estélig és reggelig, és azután megtisztítatik a szent hely. Tehát ha azt mondjuk, hogy kiderül a szent hely igazsága, ha azt mondjuk, hogy megtisztítatik a szent hely, ugyanúgy eleget teszünk a fordítási pontosságnak. Ez a két lehetséges fordítási változat, de továbbra is fennmarad a kérdés, hogy ez mit jelent. Mit jelent az, hogy kiderül a szent hely igazsága? Mit jelent az, hogy megtisztítatik a szent hely? Először is azt kell tisztáznunk, hogy mit jelent a Bibliában ez, hogy szent hely. Másodszor pedig azt kell tisztáznunk, hogy mit jelent a Bibliában a szent hely megtisztítása,
vagy más néven a Szent Hely igazságának a kiderülése. Ugye, tehát ez ennyi ismeretlenes egyenlet. Tehát ezt, ha megtudjuk, akkor pontosan megértjük a proféciát, de így ezzel még semmit nem tudunk kezdeni. Az időpont az teljesen biztos, de hát így még nagyon gyenge lábakon áll az értelmezésünk, mert nem tudjuk, hogy mire vonatkozik. William Miller egyébként, aki az 1820-as, 30-as években kezdte alaposan kutatni a bibliai jövendőléseket, először nem értette meg a Szent Hely igazságát, illetve a Szent Hely igazságának a kiderülését, és ő úgy gondolta, egyébként baptista farmer volt, tehát egyszerű kétkezi munkásember volt, de a Biblia tisztelője és kutatója volt, ő úgy gondolta, hogy ezzel a jövendőléssel Isten talán azt nyilatkoztatta ki, hogy mikor fogja ő az Isten a földet megtisztítani ettől a sok bűntől és szennytől, ami hát itt a földi történelemben felhalmozódott. Tehát nagyon egyszerűen Miller úgy vélte, hogy talán ez az időpont Jézus második eljövetelének, a hatalommal és dicsőséggel való eljövetelének az évszámát mondja el. Azért következtette ezt, mert úgy gondolta, hogy a kijelentés első része, a 490 éves profécia, ez az első eljövetelt közli, és a további menete a proféciának pedig a második eljövetelt. Egyébként nagyon közel került a megoldáshoz, nem járt messze a megoldástól, de pontosan nem látta a megoldást. A Bibliából később kiderül egy rendkívüli proféciából, ami Jelenések könyve 10. fejezetében van megörökítve, hogy nem is láthatta a megoldást. Azt majd mindjárt meg fogjuk látni, hogy William Miller nem is láthatta a megoldást. Minden esetre Miller, ahogy kezdett cikkeket írni erről a kérdésről, az emberek figyelmét, a keresztény emberek figyelmét erre a proféciára sikerült szögeznie, és Amerikában egy, valóban így lehet mondani, egy felekezet közi mozgalom indult katolikusokból, reformátusokból, evangélikusokból, főleg reformátusokból, baptistákból. Maga Miller 10 éven át járta az Egyesült Államokat, akkor az Egyesült Államok lakosság olyan 20 millió körüli lehetett, és akiket a milleritákhoz csatoltak, illetve összefüggésbe hoztak Miller tanításával, az több mint 1 millió ember volt. Mondom, különböző vallásfelekezetekből, elsősorban reformátusok és baptisták hittek abban Miller prédikációi és a saját személyes kutatásai következtében, hogy a mi modern történelmünkben valami döntő dolog fog megtörténni, és Millernek az ige hirdetései erre vonatkoztak, hogy talán ez a földnek a megtisztítása, Jézus második eljövetele, tehát ez a mozgalom várta Krisztus második eljövetelét, az 1830-as évektől fogva, amikor is Miller 10 év leforgása, tehát körülbelül 1833 és 43 között több mint 3000 prédikációt tartott különböző gyülekezetek templomaiban, és gyülekezeteken kívül is, tehát kibéreltek hangversenytermeket és előadó termeket, és Amerika, amely abban az időben ugye a szabadság első hazája volt, tehát érdemes összehasonlítani, hogy mi történik nálunk az 1830-as években, mi történik Amerikában. Nálunk ilyen mozgalom nem születhetett volna meg, Amerikában teljes vallásszabadság volt, mindenki szabadon hirdethetett bármilyen tanítást, tehát a Miller mozgalom 1844-re várta ennek a proféciának a beteljesedését, a földi történelem befejeződését, Krisztus második eljövetelét. De ezt azért tette a Miller mozgalom, mert igazában nem értette meg azt, hogy mi az, hogy szent hely, és főleg nem értette meg azt ebből következőleg, hogy mi az, hogy megtisztítatik a szent hely. És ezt azért nem érthették meg, hogy mit jelent, mert ennek a megértéséhez körülbelül a háromnegyed Bibliának a megértése szükséges, de a háromnegyed Bibliát nem lehetett néhány évtized alatt megérteni, akkor, amikor a középkorban több mint 1000 éven keresztül a Biblia senki kezéhez el nem jutott. Ennek a proféciának a megértéséhez ismerni kell Mózes 3. könyvét, legkivált, ismerni kell a zsidókhoz írt levelet, ott is a 8. és 9. fejezetet, legkivált, ismerni kell János összes írását, az evangéliumát és a 3 levelét, János 3 levelének megértéseit perdöntő ebben a dologban, és főleg ismerni kell
Igaz ugyan, hogy a második tesszalonikai levél második fejezetét már Luther és Calvin is pontosan azonosította és proféciának tartotta és igazolt annak a beteljesedését, de főleg ismerni kell a jelenések könyvét. Na most ilyen nagy könyvek, mint Mózes harmadik könyve, Zsidókhoz írt levél, János levelei, jelenések könyve, szóval ezeket az emberek nem ismerték igazán, az összefüggéseket nem ismerték. És ne tessenek elfelejteni, itt nem egyszerűen arról volt szó, hogy nem ismertek bibliai könyveket, hanem arról volt szó, legfőképpen arról volt szó, hogy a középkorban a kereszténység nem a Biblia szerint folytatta a hitéletét. A középkorban más tartottak szent helynek, templomnak, mint hogy a Biblia tart. A középkorban más fogalmaik voltak az embereknek arról, hogy mit jelent a szent hely megtisztítása. Ilyen fogalmuk, ilyen pontos fogalmuk ugye erről nem volt, de mondom egy másik fogalommal, mit jelent a bűntől való szabadulás. Egészen más fogalmuk volt. Akkor, amikor a Miller mozgalom végül is csalódott 1844-ben, és ősszel, a zsidó időszámításunk szerinti őszi nappal, hogy befejeződött az év, és Krisztus nem jött el, és a történelem ment tovább, nagyon sokan elhagyták ezt a mozgalmat, de nagyon sokan, nagyon helyesen nem a Bibliában keresték a hibát, hanem önmagukban. A Biblia nem tévedhet. Amit a Biblia kimond, és amit a Biblia kijelent, az hajszál pontosan beteljesedik. Csak az a kérdés, hogy mi értjük-e emberek, hogy mire vonatkozik a bibliai kijelentés. Ne tessenek elfelejteni, hogy Jézus első eljövetelkor is egy óriási zűrzavar volt. Mert ugyan a zsidó nép ismerhette az Ószövetség írásokat, és a zsidó nép jobban ismerte az Ószövetséget, mint később a kereszténység a Bibliát. De a zsidó nép soraiban is hatalmas meghasonlás volt, mert Jézus sokan csalónak tartották, sokan álmessiásnak tartották, és sokan úgy gondolták, hogy jót tesznek azzal, hogy ha megfeszítik, mert hát el kell az útból tenni azt, aki magát messiásnak mondja, és ugye a babiloni Talmud még arról is följegyzést tett, hogy Jézust azért ítélték a mi őseink halára, mondja a babiloni Talmud, mert varázsló volt, és a varázslókat Mózes 5. könyve 18. fejezete szerint nem szabad megtartani a zsidó nép sorai között. Jézus nem volt varázsló, Jézus nem volt álmessiás, de ez nagyon súlyos meghasonlások következtében derült ki. Ne tessenek elfelejteni, még a tanítványok is óvták Jézust, hogy ő neki meg kell halnia. Még Péter vissza akarta tartani, hogy mentsen, Isten Uram, veled ilyen nem történhet. És mikor Jézus feltámadt, még akkor is azt kérdezték Jézustól, hogy mikor állított helyre a királyságát Izraelnek. Tehát minden profécia megértése nagyon sokszor meghasonlások, csalódások, keserűségek következtében lett megértés. És ez nem csak Jézus első eljövetelével kapcsolatban van így, hanem a második eljövetellel kapcsolatban is, mert addig még nem értették, hogy mi az, hogy szent hely, és nem értették, mi az, hogy megigazítatik a szent hely, vagy kiderül a szent hely igazsága, tulajdonképpen nem is érthették meg ezt a proféciát, túl azon, hogy időbegyleg pontosan tudták, hogy ez a profécia ekkor jár le, csak éppen azt nem tudták, hogy mire vonatkozóan jár le akkor, amikor 1844-ben lejár. Nos hát, hogy mi értsük, mert talán a mai emberek sem ismerik jobban a Bibliát, mint 160 évvel ezelőtt Amerikában. Nagyon gyorsan szeretném elmondani önöknek, hogy mit is jelent ez a kijelentés, hogy szent hely, és mit is jelent az, hogy a szent hely igazsága. Szent helynek a Biblia a jeruzsálemi templomot tekintette, azt a jeruzsálemi templomot, amely három részből állt. A jeruzsálemi templom legbelső része volt a Szentek Szentje, ez volt a legfőbb rész. Itt volt a frigyláda a 10 parancsolattal és az kérubok szárnyaival beborítva. A szent helynek a második része, maga a szentély rész, a középső rész, az állt a menórából, a hétkarú gyertyatartóból, vele szemben a szent kenyerek asztalából, és itt középütt pedig a jó illatétel oltárából. A jeruzsálemi templomnak a harmadik és legkülső része, a pitvar vagy udvar, az állt az áldozati oltárból és a mosdó medencéből. Ezt nevezték szent helynek, azért nevezték szent helynek, mert Isten először Mózesnek rendelte el, hogy készíts sátrat, aztán amikor a zsidó nép letelepedett Izraelben, akkor Salamonnak engedte meg az Isten, hogy a sátor helyett kőépületben, de ugyanezt az alaprajzot valósítsa meg.
A templom, a jeruzsálemi templom, vagyis a szent hely egy döbbenetes nagy igazságot fejezett ki. Tehát itt nem a sátorban, vagy a falakban, vagy nem a ceremóniában, vagy nem a tárgyakban van itt elsősorban az, amit meg kell értenünk, hanem abban a tényben, hogy a szent hely azt fejezte ki, hogy az emberiség elfordult ugyanaz Istentől, de az Isten nem mond le az emberiségről, és az Isten egy helyen együtt lakozik az emberiséggel is, ez a templom. Ezért lehetett csak egy templom, egy szent sátor, és később egy jeruzsálemi templom, semmilyen más városban vagy faluban templomot a zsidók nem építhettek. Ez kifejezte azt, hogy egy Isten van, és ahhoz az egy Istenhez kell mindenkinek járulni, a bűnei elrendezése véget. Mindenkinek el kellett menni először a szent sátor elé, később Sílóba helyezték el, itt az ország közepén volt ez a Síló, utána Jeruzsálembe helyezték el, egy évben háromszor minden családnak a Páska ünnepen, pünköskor, a nagyengesztelési napon meg kellett jelenni itt a jeruzsálemi templomnál. A szent hely, ami tehát Jeruzsálemben volt, az kifejezte elsődlegesen azt, hogy Isten az emberrel van, Isten küzd az emberért, a szent hely legbelső része, a szentek szentje fejezte ki azt, hogy Isten itt van a földön, a 10 parancsolat a törvényei által, a lélek erejével küzd az emberiségért, és Isten itt a földi történelemben is, a bűn történelmében is, a 10 parancsolatban jelzett szeretet parancsolatot kívánja meg mindenkitől, mert ahhoz az Isten erőt is ad, hogy szeretetben lehessen élni. Akkor, amikor egy zsidó ember vétkezett, vagy három alkalommal megjelenvén a szent helyen megvallotta a bűneit, egy meghatározott áldozati rendszer, áldozati szertartás következtében tudott megszabadulni a bűneitől. Ugye elment a mi emberünk, itt egy nagyon széles kapu volt, nagyon több mint 10 méter széles lemvászomból készült kapu, még a kisgyerek is bemehetett. Ez volt, mondom, az a része, ahova mindenki beléphetett, tehát ez a volt a pitvar. Felhelyezte ide az áldozati oltára mondjuk a bárány áldozatát, és egy meghatározott szertartás keretében elismerte az ember a bűneit, áthárította a bárányra, jelezve, hogy a bűnöknek egy rendezése lehetséges, igazságban és szeretetben, ha valaki átvállalja tőlünk a bűneink következményét, és a helyünkbe áll, mert hogyha nekünk kellene a bűneinkért számot adni, akkor senki nem maradhatna meg, mindenki meghalna egyszer s mindenkorra. De van helyettesítés, van isteni megoldás, ugye a bárány Krisztust jelképezte, aki átveszi, magára veszi az emberiség bűneit. Az az ember, aki áthárította a bűneit, a másik kezével meg kellett, hogy ölje a bárányt. Tehát egyrészt láthatta az Isten szeretetét, hogy az Isten átveszi tőle a bűneit, nem nekem kell a bűneimért végső soron meghalnom, de láthatta azt is, hogy valakinek a bűnökért meg kell halni, mert a bűnök végső következménye a halál. Magába hordozza a bűn a leépülést, a pusztulást, a megsemmisülést. Tehát a saját kezével kellett megölni, ami egy megrázó cselekmény volt, az egész áldozati rendszernek egyik legmegrázóbb cselekménye, hogy egy ártatlan bárányt, akit otthon előtte már be kellett szerezni, ott kellett tartani a háznál, el kellett vinni Jeruzsálembe, vagy ha ott szerezték be, ott is egy-két nappal előtte be kellett vásárolni, és ezt a szerencsétlen, szelíd kis báránykát a saját kezével kellett annak az embernek megölni, miután ráterhelte rá a bűneit. Itt állt akkor vele szemben a bűnös emberrel, a bűnvallomást tevő emberrel szemben a pap. A pap felfogotta a vérből, előtte előkészült a szolgálatára, azért volt itt ez a mosdó medence, megmosta a pap a kezét, a lábát, tehát hogy aki ennek a szolgálatban tevékenykedik, annak tisztának kell lenni, tehát a papok számára ez előírás volt. Felfogta a bárány vérét egy tégelybe, belépett, itt is volt egy ajtó, egy nyílás, ezen keresztül már csak a pap léphetett be, tehát a szentély második részébe csak a pap léphetett be. Az emberek nem mehettek ide be. Hétkarú gyertyatartó, mert nem csak a bárány jelképezte Krisztust, az eljövendő megváltót, hanem a hétkarú gyertyatartó is, mondván, hogy ha Krisztus nem vállalta volna az emberért az áldozatot, akkor sötétség lenne mindenkinek az élete, reménység nélkül halnánk meg, mert mindenki a maga bűneiért kellene, hogy elviselje a végső következményét a bűnnek, tehát az elveszést. A világossággal, a hétkarú gyertyatartóval szemben itt volt a szent kenyerek asztala, ami megint csak Krisztust jelképezte, mint az élet kenyerét.
az eljövendő megváltó, a világosság, az eljövendő megváltó, az erőt adó. Ide belépett a pap, és a tégelyből, amiben vitt a vérből, hintett itt a kárpitra, ami elválasztotta a szentély középső részét a legbelső résztől. És ez a cselekmény, amit önöknek azért kellett elmondanom, mert ez nem magától értetődő, sajnos ezt nem tanítják, és ezt nem is ismerik. Amikor én ezt megismertem, persze nem így egy előadásból, hanem hát hosszabb időn keresztül foglalkozva ezzel a kérdéssel, nyugodtan mondhatom, hogy akkor hullott le a hályog a szememről, én akkor értettem meg Krisztus áldozatát, miért volt erre szükség, miért kellett meghalnia Krisztusnak. Egy félelmetes, nagy jelképes cselekmény volt azzal kapcsolatban, hogy hogy szabadulhatunk meg a bűneinktől. A Biblia szerint egyféle módon lehet a bűneinktől megszabadulni. Csak egyféle módon, régen is, ma is, holnap is. És ezt az egyféle módot szemléltette ez a szentély, illetve a szentély szolgálata. Tudnék az, hogy a bűnöket egyedül csak Isten veheti el, és Isten is csak úgy, hogy az ember helyébe áll, és amiért nekünk kellene meghalnunk, ő viseli el a bűnök végső következményét. Tehát ha Isten ezt nem csinálta volna, Krisztus nem jön el és nem hagyja magát megfeszítetni a keresztfán, akkor Istennek sem lenne joga a bűnöket elvenni. Istennek csak úgy van joga elvenni a bűneinket, hogy rendezi a bűnadósságunkat, vagyis a bűn végső következményét, a halált, méghozzá a második halált, ő maga szenvedi el. Ezt az Ószövetségben 1500 éven keresztül, ha kellett, nap-nap után láthatta egy zsidó ember, hogy nekem személyesen ide el kell jönnöm, nekem személyesen Isten elé kell, hogy járuljak, ha én meg akarok szabadulni a bűneimtől, azt fejezzem ki, hogy én úgy meg akarok szabadulni a bűneimtől, mint hogy a kezemmel így oda teszem a kezemet a bárány fejére, hogy most már ne engem terheljen a bűn, én ki akarom vetni a bűnt az életemből. De hogyha én ki akarom vetni a bűnt az életemből, egy valamit tudomásul kell vennem. Hogy ugyan nem én halok meg a bűnökért, mert most már nincs bennem a bűn, tehát kivetettem a bűn, de valakinek meg kell halni, méghozzá olyan valakinek, akinek egyébként nem kellene meghalni, mert egy másik ember nem veheti el a bűneimet, mert neki a saját bűnei miatt kellene meghalni. Tehát csak az Isten veheti el a bűneimet. Csak az Isten áldozata által lehet a bűnöket rendezni. És ez az Ószövetségben, ahogy említettem önöknek, 1500 éven keresztül gyakorlat volt. A szenthely igazsága, amit a proféciánk jelez, azonban micsoda? Mit jelent az, hogy kiderül a szenthely igazsága? Most már látjuk a szenthelyet, látjuk, hogy itt egy nagyon nagy jelentőségű cselekmény zajlott, de mit jelent ez, hogy a szenthely igazsága ki fog derülni? Ez annyit jelent, hogy a bűnöktől való megszabadításban ez a templomi áldozati rendszer két fokozatot különböztetett meg. Az egyik fokozat volt a bűnbocsánat, a másik fokozat volt a bűn eltörlés. Ez az áldozati rendszerben káprázatos világossággal állhatott mindenki előtt, vagyis ha egy ember megbánta a bűneit, akár naponta elmehetett Jeruzsálembe és bűnbocsánatot kérhetett. Persze azért nem mentek naponta, mert hát ugye ezzel komolytalanná tették volna az egész megbánást. Azért nekünk kell egy bizonyos időszakasz, hogy azért visszatekintsünk az életünkre, számba vegyük, hogy hol tartunk. Tehát ezért Isten egy évi három alkalmat írt elő, de elvileg bármelyik nap, minden nap ott lehetett egy ember, aki a bűneitől akart szabadulni. Ha ő oda tette a bárányt, hittel mondta, hogy én utálom ezt a bűnt, nem akarok olyan lenni, mint tegnap voltam, vagy tegnap előtt, én nem akarok rosszat tenni. Istenem, segíts, hogy megszabaduljak a bűntől, megölte azt a bárányt, levétetett tőle a bűntehel, tehát róla a bűntehel levétetett, és ez az ember Istentől bűnbocsánatot kapott, ha ezt valóban őszinte szívvel végezte el. Igen ám, de ezzel nem fejeződött be a cselekmény, ahogy előbb mondtam önöknek, hanem a pap bevitte a vért, meghintette a kárpitot, és az emberünk bűnének a következmény, hogy a báránynak meg kellett halni, az itt maradt a kárpiton, mint vér, mint nyom, mint a bűn végső következménye. Egy évben egyszer, a nagy engesztelési napon,
Ez a Jom Kippur ünnepe volt, a 7. hónap 10. napján volt ez a nagy engesztelési nap. Egyedül egy valaki beléphetett a templom legbelső részébe, a Szentek Szentjébe. Mert ahogy említettem, az udvarba beléphettek az emberek, a középső részbe már csak a papok léphettek be, de a papok se léphettek be ide a Szentek Szentjébe. A Szentek Szentjébe csak egy valaki léphetett be, és az is csak egy évben egyszer. Ez volt Izrael főpapja. Izrael főpapja levetette a maga díszes ornátusát, egyszerű gyolcs efódot öltött, magáért és a családjáért áldozatot hozott, hogy ő képviselhesse az egész nép ügyét, és egy évben egyszer a 7. hónap 10. napján belépett ide a Szentek Szentjébe, és itt következett be egy döntő cselekmény, amit ha megértünk, akkor megértjük a dánieli látomást és a dánieli proféciát. Mi volt ez a döntő cselekmény? Az, hogy bárki bűnbocsánatot kaphatott a bűnei elrendezéséért, de ezzel a bűnök végképpen még nem voltak rendezve. A bűnökből ugyanis Isten a Biblia szerint két lépcsőbe tud mindenkit kiszabadítani. Az egyik lépcső, hogy megbánást érezzünk, és ne azonosuljunk a bűnnel, tehát hogy tényleg vessük ki a bűnt az életünkből. Ekkor az ember kap bűnbocsánatot. No de a kérdés az, hogy ha az életemben én annyiszor bocsánatot kérek, és mondom, elvileg minden nap bocsánatot lehetett kérni. De hát sokszor kér az ember bocsánatot. De mi a nagy kérdés, amit ma mondjuk ateista emberek is fölvetnek, mint kérdés, hogy kérem, hát már annyiszor kérnek bocsánatot, vagy annyiszor próbálják rendezni a múltat, vagy a gonosz dolgaikat, de mikor lesznek már valósággal jobbak azok, akik hisznek? Valósággal jobbak kik lesznek? Azok, akik a bűnbocsánattal nem élnek vissza. A bűnbocsánat hatalmas lehetőség, de a bűnbocsánattal vissza lehet élni. Ha valaki elkövet bűnöket, megbánja a bűnöket, de aztán úgy tekint előre, hogy hát tulajdonképpen, ha majd újra bűnöket követek el, akkor újra megbánom, és akkor majd újra rendezem. Ez már ugye érezni magán az egész gondolkodáson, hogy túl könnyűre veszi a dolgot. Ez már visszaélés a bűnbocsánattal. Az nem él vissza a bűnbocsánattal, aki hisz abban, hogy a bűnbocsánat után erőt kapjunk, hogy ténylegesen ne vétkezzünk, tehát más emberek legyünk. A bűnbocsánat tudunk nem egy formális dolog, hogy most te elkövettél egy bűnt, jó, megvan bocsátva, mert megbántad. Megint elkövettél, megint megvan bocsátva. A

tette a Szentek Szentjébe, akkor az évközben idehárított bűnök végső eltörlését kérte az Istentől. Vagyis azt, hogy akik komolyan vették a bűnbocsánatot, azoknak a bűneit az Isten véglegesen törölje el. De Isten véglegesen mikor tud eltörölni bűnöket? Csak is az életút lezárulása után, csak is akkor, amikor megvizsgálja, hogy egy ember az életében tényleg fejlődött valamit, amikor hívővé vált. Ha komolyan vette a vallását, akkor más ember lett, akkor az Isten azt mondja, hogy ennek az embernek nem hiába adtam bocsánatot, ez az ember nem élt vissza a bűnbocsánattal, ez az ember más lett, és ezért én eltörlöm a bűneit, semmi adóssága nincs neki. Jézus ezt nagyon világosan egy példázatában állította elénk, ez az adószolga példázata. Miről szól az adószolga példázata? Egy embernek van 10 000 talentumnyi adóssága. Körülbelül ennyi mindannyiunk bűnadóssága is. Mérhetetlen, de a 10 000 talentumot nem lehet megszámolni, az csak biliárdokkal azonos. Megy az urához az ember, és könyörög, hogy majd megadja a tartozását. Nem tudja megadni a tartozását. Nem tudja megadni. De az úr kegyelmes. A király elengedi neki a 10 000 talentumot, megbocsátja neki a bűneit. De Jézus hogy folytatja a példázatát? Itt vége van a példázatnak, hogy milyen kegyelmes az Isten, hogy valakinek csak úgy megbocsátja a bűneit, mert ő elszenvedte a bűnök rendezését, vagyis a Krisztus áldozata az minden bűnt megbocsáthatóvá tesz. Itt nincs vége a példázatnak. A példázat azzal folytatódik, hogy a mi emberünk kimegy a palotából, és találkozik ő is egy adóssal, aki neki adós, de összesen csak néhány dénárral, és az az ember is rimánkodik, hogy várjál, megadom az adósságomat, de a mi emberünk azt mondja, torkának ugrik, és azt mondja, hogy rögtön add meg ezt a 100 dénárt. Felháborodva viszik a hírt a király szolgái, hogy te elengedtél neki 10 000 talentumot, ő meg a másik embernek nem tudja elengedni a 100 dénárt. Tehát Jézus itt a példázatban is nagyon világos különbséget tett a bűnbocsánat és a bűn eltörlés között. Miben? Hogy mikor meghallja a király ezt a hírt, akkor visszahivatja az adóst, és azt mondja, hogy ha én tőlem elfogadtad, hogy elengedtem a 10 000 talentumnyi adósságot, te meg nem tudtad elengedni a sokkal kisebb adósságot a magad szolgatása iránt, akkor gyere vissza, az adós leveled megvan, és ameddig meg nem fizetted a 10 000 talentumot, addig nem hagyhatod el a palotámat. Vagyis Isten mindenkinek megbocsát, de aki visszaél a megbocsátással, és más embernek nem bocsát meg, az olyan ember, aki magára nézve igényeli, hogy Isten neki megbocsásson, de ő maga kőkemény és irgalmatlan a másik ember iránt, pedig értelmetlen, mert mi nagyon sok bűnt felhalmozunk az Istennel szemben egy egész életben, és egy másik ember, ha a legnagyobb rosszat teszi is velünk, ez valóban ehhez képest csak 100 dénár. De az ember veszi a merészséget és elköveti ezt az igazságtalanságot, akkor az Isten azt mondja, hogy igen, én megbocsátottam neked. De ha te nem tudtál megbocsátani másoknak, akkor én nem törlöm el a bűneidet. Akkor fizesd meg nekem az adósságot, akkor megmaradnak a bűnök. Tehát az ószövetségi szentély szolgálatban döntő dolog volt, hogy a bűnbocsánat az első lépcső, a bűn rendezésében az első szakasz, de a végső szakasz a bűnöknek az eltörlése, amivel a kettő között az a különbség, hogy itt konkrét bűnökre kapunk bocsánatot, itt pedig egy egész életet nyilvánít Isten igaznak. Ez döntő dolog. Ez naponkénti szolgálat volt, és a papok végezték, ez évenként egyszeri szolgálat volt, és a főpap végezte. Még egyszer mondom. Itt ezzel az világosodhatott meg minden gondolkodó ember számára, hogy Isten megbocsátja a bűnöket, a konkrét bűnöket, ha azt őszintén kértük és szembefordultunk, de ez még csak az első lépés. A bűnök végleges eltörléséhez az is kell, hogy én ne éljek vissza a bűnbocsánattal, és Isten engem akkor nyilváníthat igaz embernek, akkor mondhatja, hogy ez az ember élni fog, és az örök élet polgára lesz, hogyha egy emberről az Isten meghozza a döntést, hogy ez az ember az életben fejlődött, átalakult és méltóvá vált az Isten országára. Ez volt a papi szolgálat, ez a főpapi szolgálat. Ez volt a konkrét bűnökért való megbánás szolgálata, ez meg az egész Izrael bűneinek a végső eltörlése, a főpapi szolgálat. Na most ezután megint csak egy nagyon ismert dologra hivatkozom, a kedves hallgatók tudják, hogy Jézus Krisztus halálakor, amikor Jézus

0: Nagyot kiáltott a keresztfán, hogy elvégeztetett, beteljesedett, a templomban valami történt. Máté evangélium a 27. fejezete közli, hogy a templomban az történt, hogy meghasadt a kárpit. Ez a kárpit ketté hasadt, és ahova senki nemhogy be nem láthatott, de be sem léphetett, nyilvánvalóvá vált mindenki előtt, hogy Krisztus halálával a földi templomnak vége. Földi templomokra szükség nincsen. Földi templom szolgálat addig volt, ameddig Krisztus el nem jött. Mert ebben a földi templom szolgálatban, amit a zsidó nép 1500 évig végzett, a bárány is Krisztust jelképezte, a világvilágossága, a menóra is Krisztust jelképezte, szent kenyerek asztala is Krisztust jelképezte, jó illattétel oltára is Krisztust jelképezte, papok szolgálata Krisztust jelképezte, főpap szolgálata Krisztust jelképezte. Krisztus, amikor eljött és minden emberi bűnért meghalt a keresztfán, nincs szükség földi templomra. Nincs szükség földi templomra, hanem arra van szükség, hogy mindenki Krisztus által személyesen az Istenhez forduljon. És vajon hol lehet ezt megtenni? És hogyan lehet ezt megtenni? Régen ugye el kellett menni Sílóba vagy Jeruzsálembe, persze ott az volt nem a helyszín volt a fontos, hogy Síló vagy Jeruzsálem, hanem maga ennek az egész dolognak a megértése. De amikor meghasad a kárpit, és vége van az egész ószövetségi szolgálatnak, amit különben elolvashatnak szó szerint Dániel könyvében, itt a 9. fejezetben, mert az egyik kijelentés az, hogy véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak. Vége van az ószövetségi áldozati rendszernek. Semmire nincs szükség. Templomra, szertartásra, áldozati tárgyakra, semmire nincs szükség. Na de akkor hol és hogyan rendezhetők el a bűnök? Itt kell tudni azt Mózes 2. könyve 25. fejezete alapján, hogy amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy így és így kell a templomot megépíteni, akkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy a földi templomot a mennyeinek a másolatára készítest el. Ebben nem volt semmi különleges dolog, hiszen ha leszögeztük, hogy Istennel lehet elrendezni a bűnöket, akkor nyilvánvalólag a mennyben volt mindig is a bűn elrendezés színhelye. Ha itt a földön egy ember csak azért ment el Jeruzsálembe, hogy egy ceremónián részt vegyen, azzal ugyan semmit nem ért el, de hogyha az ő szívében az volt, hogy én most az Isten színe előtt állok, és én az Istennel akarok megbékélni, és a bűneimet a megváltóra helyezni, akkor szabadulhatott meg a bűneitől. Tehát ez az ószövetségben is ez volt, hogy maga Dávid is kimondta az 51. Zsoltárban, hogy nem a bárányok és bakok vérében gyönyörködsz Istenem, hanem a töredelmes és megbánó szívet nem veted meg. Tehát nyilvánvaló, hogy Isten színe előtt kell megjelenni valakinek, és az új szövetség idejében tehát nincs szükség templomra, de szükség van arra, hogy minden egyes embernek személyes Isten ismerete és személyes Istennel való kapcsolata legyen. Ugye az új szövetség lényegét Jeremiás könyve 31. fejezete olyan világosan elmondja, amilyen világosan csak lehet. Azt mondja ott a próféta 600 évvel Jézus előtt, Jeremiás 31. fejezetében, a 31. verstől, hogy az Isten majd új szövetséget köt az emberekkel, az elméjükbe és a szívükbe írja a törvényt, az Isten mindenkit önmagához hív, hiszen Isten teremtménye minden egyes ember, Krisztus mindenkiért meghalt, és Krisztus által minden egyes embernek egyenes bejárása van Isten trónusához a mennybe. Amikor Jézus meghalt, föltámadt és a mennybe ment, a földi templom helyét elfoglalta az, ami azelőtt is létezett. Itt a földön csak kiábrázolta Isten egy nép által, a zsidó nép által. Jézus mennybe menetele után mindenkinek személyesen az Istennel kell elrendezni a bűnöket. Ez az őskeresztények és az ókeresztény kor hívői előtt teljesen nyilvánvaló volt. De bekövetkezett egy hatalmas nagy változás a 4. és 6. század között a kereszténységben, és erről most azért nem csak azért nem beszélek, mert az időm vészesen halad előre, hanem azért nem beszélek, mert a Bibliai Látomások című sorozatunk úgy van megalkotva, hogy erről fogunk beszélni, mert más látomások, ezutáni új szövetségi látomások ezt folytatják. Tehát amikor majd rátérünk Péter, Pál, János jelenések könyve látomásaira, akkor majd tessenek erre visszaemlékezni, vissza is fogok utalni rá, ugye az ismétlés a tudás anyja, vissza fogok utalni rá, hogy ez mind ezt folytatja, hogy amikor Jézus a mennybe ment, mindenkinek személyes bejárása van a mennyben, és ezt a kereszténység első 3 évszázadában ezt hirdették és tudták, de a 4.-6. század között a kereszténység történelmében létrejött egy borzalmas eltorzulás, ami röviden és egyszerűen így fogalmazható, meg így összesíthető, hogy a mennyei bűnelrendezés helyébe a földi bűnelrendezést kezdték odaállítani. A kereszténységben templomokat kezdtek építeni, és fölhatalmazták a papságot azzal, hogy majd Krisztust ők képviselve adnak bocsánatot az emberek bűneire. Kialakult a kereszténység történelmében az, ami egy félelmetes torzulás, a laikusok csoportja és a klerikusok csoportja. Laikus volt az egyszerű keresztény, aki nem lett szerzetes és pap, és klerikus volt az, aki az egyházi szolgálatba lépett, és azt mondták, hogy ha valaki ezeknek az embereknek nem mondja el a bűneit, ez a gyónás intézménye persze nem 4.-6. századi, csak 10. század utánról vannak erről igazán részletes dokumentumok, de minden esetre beteljesedett ez, hogy a mennyről és Krisztusról és az Istennel való személyes kapcsolatról az emberek figyelmét elterelve a földi templomokra és a földi klérusra irányították. Ezért nem is tudhatták sem Miller, sem más azt, hogy mit jelent az, hogy kiderül a szent hely igazsága. Amikor valóban megértették ezt a proféciát, a 2300 éves proféciát, akkor egy csapásra teljesen bebizonyosodott ennek a tartalma. Krisztus miután meghalt, föltámadt és a mennybe ment, elkezdte a mennyben a papi szolgálatát. Tehát Jézus mennybe menetele után mindenki személyesen Krisztushoz fordulhatott a bűneinek bocsánatáért, a megváltóhoz, aki az életét adta az emberiségért. Krisztus mindenkinek megbocsátott, aki őszintén kérte ezt a történelem folyamán, bárhol is ért, bárhol is lakott. Akár tudott Krisztusról, akár nem ismerte részletesebben a tanításait, csak érezte annak a szükségességét, hogy Istenem segíts, és ne legyek olyan, és ne tegyek olyan rosszat, mint ma. Krisztus a történelemben gyakorolta azt a szolgálatát, amit az Ószövetségben így nevezhetünk, hogy papi szolgálat. De nyilvánvaló, hogy akkor, amikor Krisztus második eljövetele közeledik, Krisztusnak a másik szolgálatát is gyakorolnia kell, vagyis a papi szolgálat mellett a főpapi szolgálatát. Ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy Jézus a második eljövetelekor, amelynek a napját és óráját nem tudjuk, azért van itt ez a nagy kérdőjel, Jézus, amikor másodszor eljön, fel fogja támasztani a Biblia szerint az igaz embereket. A történelemben bármikor is élt igaz emberek feltámadása ekkor lesz. Na de hogy fogja Jézus feltámasztani az igaz embereket, ha nem úgy, hogy az ítéletben visszaítéli nekik az életet. Hogy az ítéletben, amit a mennyben folytat, és ez a főpapi szolgálat, hogy visszaítéli nekik az életet, mondván, hogy ti megbántátok a bűneiteket, de nem éltetek vissza a megbocsátással, komolyan vettétek, hogy az én vérembe került, hogy ti megbánhassátok, és megtisztulhassatok a bűneitektől, és én, mivel hittetek bennem, és nem éltetek vissza a megbocsátással, én az egész életeteket igaznak nyilvánítom, és akit Jézus igaznak nyilvánít az ítéletben, az ítélet lezárulása után, a második eljövetelekor annak adhatja vissza az életet. Az ítéletnek ez az első szakasza, Péter első levele, 4. fejezet 17. verse szerint, ami világosan mondja, hogy először az Isten házán kezdődik az ítélet, de ezt már Dániel könyve 7. fejezetében látomásban is láthatjuk, hogy Krisztus a második eljövetele után ítéletet tart először azok fölött, akik egyáltalán igényelték az ő közbenjárását az atyánál, akik elfogadták az ő áldozatát. Tehát eddig van Krisztusnak a történelemben a papi szolgálata, de itt elkezdődik Krisztusnak a főpapi szolgálata, és a főpapi szolgálatnak mi a lényege? Hogy az évközben idehárított bűnöket, Tehát most megint visszamegyek az Ószövetségi példához, mert itt szemléletes. Tehát az évközben idehárított bűnöket a nagyengesztelési napon a főpap egyszer s mindenkorra eltörölte. Tehát ami itt lezajlódott az Ószövetségben a nagyengesztelési napon, a kereszténység történelmében egy bizonyos időponton túl ez fog zajlani, és ennek az időpontját adta meg Isten ezzel a 2300 éves jövendőléssel, hogy ettől az időponttól kezdve elkezdődik az ítélet. Vagyis Krisztus mielőtt eljönne másodszor, azelőtt neki az ítéletet el kell kezdeni, az igazak fölötti ítéletet, hogy visszaadhassa majd az igazaknak az életet, utána lesz majd a nem igazak fölötti ítélet, de ez most kívül esik a tárgyalásunk körén. Fölvethető azonban a kérdés, hogy kiderül a Szent Hely igazsága, tehát a jelképesen a mennyre hárított bűnök, amiket az emberek a történelem során megbántak, és kérték Jézustól, hogy vegye át a bűneinket. És Krisztus ezeket a bűneiket semmissé nyilvánítja. És ez az ítélet kezdete, fölmerül még az a kérdés, hogy miért kellett ezt a 2300 éves jövendőléssel kinyilatkoztatni. Hiszen, hogy mi történik a mennyben, erre mondhatjuk azt is, hogy hát ez az Isten dolga, ez az Atya és a Fiú dolga, mennyiben vagyunk mi közreműködők emberek, akik mégiscsak itt a Földön élünk. És itt szeretnék rámutatni a Dániel 8.14 másik értelmére, mert az, hogy megtisztítatik a Szent Hely, ez így is fordítható, hogy kiderül a Szent Hely igazság, hogy egyébként idéztem a Károlyi Bibliából. Nem csak a mennyben történik valami 1844 után, itt a Földön is történik valami. Mi történik a Földön? Kiderül ez a tanítás. Világossá válik mindenki előtt az, amit azelőtt évszázadok temettek el. Hogy egyedül az Istennel, Jézus Krisztus által lehet rendezni a bűnadósságunkat. Tehát Istennek a személyes megismerésére, Istennel való kapcsolatra és Jézus Krisztussal való szövetségre van ahhoz szükség, hogy meg tudjunk szabadulni a bűneinktől. Mi, kik temették el ezt az igazságot? Itt jön a proféciának a legfájdalmasabb pontja, és ezzel fogunk foglalkozni majd a következő előadások egynémeikében, mert ezt az igazságot nem más vallások támadásai temették el, nem az ateisták temették el, hanem a romlás a kereszténység legbelsejében ütötte fel a fejét, ezt az igazságot a középkori kereszténység temette el. A középkori kereszténység, ami a 4.-6. századtól fogva egy másik profétikus időpont, egy hétszer, a Bibliában hétszer van benne ez az 1260 éves időpont, egy 13 évszázadig tartó elfajulás temette el. Isten helyébe és Jézus Krisztus helyébe emberi tekintélyeket állítottak. Az Istennel való bűnelrendezés helyébe emberi hagyományokat és eszközöket állítottak. A kereszténység döbbenetes eltorzulása már-már ezt az egész tanítást a semmibe lökte le, de Isten ezt a tanítást itt a Földön is vissza tudta hozni nem is ezer éves, vagy hány évig volt Csipke Rózsika álma, 100 év, vagy nem is tudom mennyi, hát ez olyan 1500 éves Csipke Rózsika álmából. Egy hatalmas nagy csalódás által, mert a Miller mozgalom itt várta Jézus megjelenését, de miután nem jelent meg Jézus, és utána néztek, hogy mi az, hogy szent hely. Elkezdték olvasni Mózes 3. könyvét, zsidókhoz írott levet, és a többi, aminek a lényegét én most sűrítve elmondtam önöknek. És amikor a nagy csalódás bekövetkezett, hogy nem az lett meg, amit vártak, egy nagy csalódás által tisztázódott ki a dolog, hogy Isten nem is Krisztus második eljövetelét jelentette ki, hanem azt, hogy kiderül a Szent Hely igazsága. Kiderül a mennyben, megtisztítatik a mennyei Szent Hely, Jézus elkezdi a főpapi szolgálatát a mennyben, tehát az emberiség története az utolsó korszakába lépett. Mert amikor az ítélet elkezdődik, az már az utolsó korszak. Ezt egyébként a Jelenések könyve 3. fejezetében az utolsó üzenet, Jézus utolsó üzenete, a laodíceai üzenet teljesen nyilvánvalóvá teszi, mert a laodícea név magyarra fordítva annyi, hogy az ítélet népe. Az ítélet idején élünk. Fejünk fölött a mennyben az ítélet zajlik. Krisztus előkészíti a második eljövetelét. És eközben a Földön is párhuzamban a mennyei történéssel, itt is azért beindulnak bizonyos történések, a középkori teljhatalma lejár a Kisszarvnak, a középkori eltorzult vallásosság a 18. század végén döntő döfést kapott, ugye a nagy francia forradalom idején, vallást és államot szerencsére ketté választottak, 200 éve az emberiség kicsit föllélegezhetett egyáltalán, aki nem a vallás iránt érdeklődik, az is. Nem élünk már a középkorban, ahogy szoktuk mondani, valóban szívünk minden hálája lehet ez, mert ha most mondjuk a középkorban élnénk, akkor azt hiszem egy szép mágia várna odalent bennünket, mindannyiunkat, hogyha ilyen kérdésekről beszélgetnénk. Vagy esetleg a kerékbetörés között választhatnánk, vagy esetleg előtte még egy kis tüzes vaspróba és egyéb más nyalánkságok között. Tehát szerencsére nem élünk a középkorban. Óriási fölszabadulás. Szerintem az emberiség ezt nem tudja értékelni, mert az emberiség visszagyalogol most a középkorba. Államot és egyházat újra egyesíteni akarnak, és újra az emberi tekintélyek időszaka jön, hogy már valaki hozza helyre ezt a világot, mert szét megy ez a világ, hát szükség van egy világot összetartó hatalomra, ugyan ki legyen ez? A Biblia szerint a kis szarvra esik majd újra a választás, a legrégebbi hatalom, annyiszor úrrá lett már a történelmi nehézségeken, ez is benne van a Szentírásban. Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy halálos sebet kap ez a kis szarv, de a halálos sebe begyógyul, és az egész föl csodálva fogja követni. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy ez a kis szarv, ugye ez egy gonosz hatalom, de nem arról van szó, hogy ő magát rá tudná erőltetni az egész emberiségre. Az emberiség óhajtja azt, hogy ne szabad legyen, hanem szolga legyen. Megírta ugye híres betétjében, sokat hivatkozom rá, de tessenek elolvasni Dosztojevszkijnek a Karamazov testvérek című művében a nagy inkvizítor jelenetet, ami arról szól, egy legenda, hogy a középkorban megjelenik Jézus a spanyol inkvizíció évszázadaiban, és a legenda szerint megkérdezi Jézus a spanyol főinkvizítort, hogy hogy lehet, hogy az én nevemben megölitek az embereket, és mágiára viszitek az embereket. Akkor a nagy inkvizítor megdörzsöli a kezét, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ha továbbra is szabadságról, meg szeretetről beszélsz, téged is megölünk, úgyhogy jobb lenne, ha távoznál talán, de elmondom neked, hogy miért öljük meg a te nevedben az embereket. Azért öljük meg az embereket, mert ők meg akarják magukat öletni. Mert az embereknek nem kell a szabadság. Az embereken a szabadság olyan, mint egy nagy terhes súly, nem tudják vinni. Mi az egyház azt mondjuk, emberek, ne roskadozzatok már ilyen súly alatt, mi a szabadság, adjátok nekünk át. És mi majd cserébe megmondjuk, hogy hányszor kell gyónni, áldozni, búcsújáróhelyre menni, vezekelni, mindent pontosan előírunk, és ha ti ennek fejében ezt megteszitek, de ha nem teszitek meg, az se baj, csináljatok úgy, mintha megtennétek, és akkor üdvözülni fogtok. Hát ez az Jézus Krisztus, ez az, ami sikeres és nyerő a történelemben. Igaz a mondás valóban, hogy kettőn áll a vásár. Ne szídjuk csak a földi hatalmasságokat, akár politikai, akár vallási hatalmasságokat. A földi történelmünk azért reménytelen, mert nem csak a hatalmasságot akarják elnyomni azokat, akik lent vannak, hanem az elnyomottak is vágyakoznak arra, hogy elnyomottak legyenek. Szegény Petőfi például ezzel nem tudott napirendre térni, hogy ilyen birka az emberiség. Petőfinek az Apostol című nagyműve, meg az egész munkássága, levelei mindig ezt panaszolják, hogy az emberek rettenetesek, mert azt még csak megértenénk, hogy vannak ilyen gaz, nem tudom én, 8. Henrikek, akik mindenféleképp tort akarnak ülni az alattvalókon, de hogy az alattvalók ezeknek tapsoljanak, és ezeket kövessék, ez az már észbontó, de ezért is mondta Jézus Krisztus, amikor eljött az első eljövetelekor, hogy ő nem a hatalmasok, de nem is a szegények, az elnyomottak országát akarja megalapítani. Ő az Isten országát akarja megalapítani. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Mihez hasonlítsam azt? Az emberi történelem reménytelen. Mert az ember visszaél a hatalommal, ha hatalom van a kezében, és ha nincs hatalom a kezében, akkor meg nagyon könnyen hagyja magát leigázni. És ezért van szükség arra, hogy egy új világ induljon az útjára. A földi történelem úgy, ahogy van, reménytelen, és egyre borzalmasabb. Egyrészt, akik hatalmon vannak, azoknak is kicsiszolódik a manipulációs eszköztáruk. Akik meg lent vannak, azok egyre inkább eltompultak, hiába vannak most 6 milliárd 300 millióan, de tulajdonképpen mindenki a lelke mélyén Krisztust kiált, és mégis Barrabás jön ki a nagy szózatból. Ezért ennek az emberi történelemnek be kell fejeződnie, de mielőtt befejeződik ez az emberi történelem, Isten nem csak a mennyben kezdi el az ítéletet, amit el kell kezdenie, mert Isten minden egyes embernek, akinek örök életet ad, testnek meg örök életet adni egy embernek, hát azt meg kell vizsgálni az életét, hogy valóban méltó volt-e a bűnbocsánatra, és méltó-e a bűnök eltörlésére, de nem csak a mennyben kezdődik el valami, hanem elkezdődik a földi történelemben is, mert a földi történelem végén csak az az ember fog megállni, aki élő állapotban éri meg például Jézus második eljövetelét, csak azok az emberek fognak megállni, akik a bűneiket valóban Istennel akarják elrendezni, akik becsülik Krisztus áldozatát, akik személyesen komolyan veszik azt, amit Jézus egyik utolsó szava volt, János evangéliuma 21. fejezet 22. versében, te kövess engem. Jézus így búcsúzott a tanítványaitól. Ezt mondta Péternek és rajta keresztül mindenkinek, hogy te kövess engem. Nyilvánvaló, hogy az ezutáni látomások, amelyeket majd részletezni fogunk, ezzel az időszakkal fognak nagyon sokat foglalkozni. Hogy lehetett az, ki tudta elérni azt, hogy a kereszténység történelméből a legdrágább dolgot ki tudta iktatni? Ki tudta azt elérni, hogy Krisztus helyett másokhoz forduljanak az emberek? Ki tudta elérni azt, hogy ezt Krisztus nevében tegyék? Tehát Krisztus nevében eltávolítani Krisztustól az embereket. Hát azért ez, hogy mondjam, azért ez teljesítmény, nem? Ez teljesítmény. Erre mondja a Szentírás azt, hogy erre az ember nem lett volna képes. Itt Krisztus nagy ellensége, Sátán tudta azt elérni, amit majd a következő látomásaink be fognak mutatni, hogy először elhintette a diotrefészi szellemet. Most erről többet nem mondok. János 3. leveléből, ha valaki elolvas két verset, megérti, hogy mi az, hogy diotrefészi szellem. A kereszténységen belül legyen valaki, aki elsőséget kíván, és aki vele nem ért egyet, az kirekeszti az egyházból. Ez már az első, harmadik század között ez a szellem elkezdett tevékenykedni a kereszténység körében. A következő lépés az volt, amikor ez a kis szarv, ami a Bibliában a fenevad, és ami a Bibliában az antikrisztus, ugyanaz tulajdonképpen mindegyik jelkép, ugyanarra a hatalomra céloz, kis szarv, egyenlő fenevad, pusztító utálatosság vagy antikrisztus. Következő lépése az volt, hogy beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Krisztus nevében beszél, de nem Krisztushoz vezeti az embereket. Ez egy döbbenetes dolog. Ezt, hogyha amikor nem a Biblia írná, akkor az emberre azt mondanák, hogy megőrült, kérem, aki ilyeneket mond. De ne felejtsük el, Sátán nem szeret nyíltan támadni, mert akkor lelepleződik. Sátán azt szereti, hogy beöltözik világosság angyalának, és azt mondja az embereknek, legyetek vallásosak, legyetek Krisztus követők, szeressétek Krisztust, de ne vegyétek komolyan, amit mond, sőt, meg se ismerjétek. Ezt csinálta a történelemben. Aztán, amikor már beült az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát, akkor utána már jön, amit olvastunk a Dániel 8-ban, olvashatunk a Dániel 7-ben, hogy üldözi a szentek népét, részeg a vérüktől, akkor már jön az inkvizíció, és jönnek az egyéb más történelmi vasztettek, és amikor halálos döfést kap, és úgy tűnik az emberek előtt, hogy a kis szarvnak vége van, és az emberiség megittasodik, hogy végre leráztuk az iszonyatos vallási koloncot a fejünkről és a válunkról, akkor kézen közön újra visszatér ez a hamis valláspolitikai erő, újra a föld vezető ereje lesz, és azt is olvastam most Dániel könyve 8. fejezetében, hogy kéz nélkül rontatik meg. Kéz nélkül rontatik meg. Nincs ember, nincs emberi szervezet, ami ez ellen a hatalom ellen küzdeni tudna. Miért? Mert Sátán jobb kezének az eszköze. Egyedül egy valaki tudja megsemmisíteni, amit így mond Pál apostol, majd megsemmisíti az Úr az ő szájának lehelletével és dicsősége feltűnésével. Jézus második eljövetele vett véget ennek a kis szarv hatalmának, de a 2300 éves profécia lejárta után ezt már egyre több ember meg fogja tudni ismerni, mert kiderül az igazság. Az az igazság, amit ez a kis szarv a földre vetett, megtaposott, döbbenetesek ezek a kijelentések, nem tudom, hogy tetszettek erre figyelni, hogy megtaposott, földre vetett, és közben jó szerencsés. Hát azért mondjuk 13 évszázadig a világ urának lenni, és azt csinálni, amit akar, azért nem kis történelmi idő. Mi mennyit sóhajtoztunk itt holmi szovjet elnyomás idején 60-70 évért. Joggal sóhajtoztunk, hogy nem azt mondom, hogy most azt szépnek lássuk, joggal sóhajtoztunk 60-70 évért, de kedves hallgatók, gondoljunk arra, hogy az emberiséget 1300 évig megtaposták. Önálló gondolkodás tiltása, lelkiismereti szabadság tiltása, úgy kell gondolkodni, hogy én gondolkodom, aki velem egyet nem ért az eretnek, aki nem ezt az utat követi, azt jobb, hogyha megöljük, mint hogy éljen. A gyilkosságot és a vallás nevében való terrort és erőszakot világtörvénnyé tette. Nem kis dolog. Még egyszer mondom, nem kis dolog Krisztustól úgy eltántorítani az embereket, hogy ez Krisztus nevében teszi valaki. Ez a legfélelmetesebb dolog, és a Biblia sem tanításaiban, sem látomásaiban nem tér napirendre e fölött, ezért ne tessenek úgy venni, hogy én most erről a témáról sokat akarok beszélni, de hogyha látomásokról van szó, kövessük végig a látomásokat, még viszont fogunk találkozni ezekkel a kérdésekkel egy-két előadás nyomán. Na de azért legyen egy szép zeneszám a befejezés, az a zeneszám, ami mindennél többet mond. A zeneszerző zsidó származású Mendelssohn, nagyon jól ismeri a család az Ószövetséget, Mendelssohn egyébként református lesz, tehát ő levonja a következtetéseket a Biblia megismeréséből. Az Éliás oratórium, amit most előadtunk a Kertészeti Egyetemen, illetve itt az Olasz Intézetben, ha jól tudom ez, de nem akkora fordítani, a szívemhez legközelebb álló tenor áriát, ami Baski István előadásában hangzik fel, és amely arra biztat mindannyiunkat, hogy személyesen keressünk. Személyesen keressük Istent és Isten megoldásait. És még annak se higgyünk, ha valaki Krisztus nevében szól, mert Krisztus nevében ugyan sokan szólnak, de nem Krisztusról szólnak.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, szokás szerint először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Még felnőtteknek is nagyon fontos ezt megjegyezni. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tudom azt, hogy gyerekek is nagyon hajlamosak arra, hogy nyafognak otthon, hogy milyen ruhát vegyen föl, és sokat gondolkoznak azon, hogy na most ez hogy fog tetszeni. Aztán, mikor kicsit nagyobbak a gyerekek, akkor hasonlítgatják magukat más gyerekekhez. Szép vagyok, csúnya vagyok, olyan én vagyok a legszebb a többiek között. Hát gyerekek, látjátok, mire tanít ez a bibliai ige? Igaz ugyan, hogy egy kereszténynek mindig tisztán, rendesen, szépen kell járni, de nem attól mutatja meg, hogy nem ez mutatja meg, hogy mi az értéke, mert az emberek tényleg nézik könnyen azt, ami a szemük előtt van, de a Jóisten azt, ami a szívben van. Tudjátok, hogy mikor hangzik el az ige? A Jóisten Saul király helyett, aki eltért az ő útjától, akart Izraelnek egy, így mondja a Biblia, saját szíve szerint való királyt keresni. És elküldte Sámuel prófétát, hogy egy Isai nevű istenfélő emberhez menjen el, akinek sok fia volt. És mondta, hogy majd ezek között lesz, akit a Jóisten kiválasztott. És mindjárt megjelent az első, ugye előhívta Isai a legidősebb fiát, egy nagy, magas, kellemes megjelenésű fiatalember volt. És Sámuel próféta, látjátok, még ő is beleesett ebbe a hibába, hogy azt nézte a külsőt, és azt mondta, biztos ő a Jóisten választottja, igazi királyi megjelenése van. Kimagaslik a hadseregből is, olyan, mint az előző király Saul. És a Jóisten akkor a prófétának ezt mondta, ne nézd a termete nagyságát, se a külsejét, hogy milyen szép ember, mert én megvetettem őt. Milyen döbbenetes volt. A Jóisten olyan tulajdonságokat látott nála, hogy hiába volt nagyon megnyerő, egy szép, magas ember az emberek előtt, a Jóisten azt mondta, hogy megveti az ő hibái, bűnei miatt. És végül jöttek sorba ezek a szép szál fiúk, és a Jóisten egyikre sem mondta, hogy ez az. Mert ő nem azt nézi, ami kívül van. Külsőleg mindegyik nagyon alkalmas látnak látszott arra, olyan király legyen. De a Jóisten azt keresi, ami a szívben van. És mikor utoljára előkerült a legkisebb, akit a testvérei nem is sokba vettek, aki a juhokat őrizte, aki viszont tiszta szívű volt, a Jóisten ő rámondta, hogy ő az. Ő legyen az Izrael királya. Hát kedves gyerekek, arra kérlek titeket, hogyha eszetekbe jut a tükörbe nézegetni benneteket, magatokat, meg nyafogni, meg vitatkozni otthon, hogy ezt fölveszem, ezt nem veszem, akkor jusson eszetekbe az a Biblia ige, amit tanultunk, hogy legjobban arra kell vigyázni, hogy milyen gondolataink vannak, meg hogyan viselkedünk. Mert az emberek azt nézik, ami a szemük előtt van. De a Jóisten mindig azt nézi, ami a szívben van. És ha ti szívetekbe belelát, ott lásson szépet és jót, és ki tudja, hogy a Jóisten majd milyen munkára, vagy milyen szolgálatra hív el titeket, ha nagyok lesztek, ha mindig vigyáztok arra, ami belül van, a szívben van. A Jóisten segítsen ebben benneteket. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el János evangélium a 10. fejezetéből az első 6 verset. János evangéliuma 10. fejezetéből az első 6 verset olvasom. Így olvasom. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből az első verstől olvasom az ígét. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvaj az is rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztor az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját.
Ezt a példázatot mondta nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól nékik. Tehát Jézus egy példázatot, egy hasonlatot mondott el, és a tanítványok ott voltak körülötte, és nem a hasonlatot nem értették, vagy a példabeszédet, hanem azt, hogy Jézus mit akar ezzel mondani. Mert a hasonlatot nagyon is értették. Ugye legtöbbnyire állattenyésztéssel foglalkoztak, és ez teljesen érthető volt, hogy van egy juhakol, és hát ugye közérthető, ha valaki az ajtón megy be, ugye az a juhok gondviselője, de ha valaki máshol próbál betörni az akolba, az tolva is rabló, és hogy a pásztor annyira ismeri a juhait, hogy a nevükön szólítja őket, a juhok pedig hallgatnak a szavára. A megértéshez hozzá kell tenni, hogy keleten a pásztor sohase hajtja a juhokat, hanem mindig csak előttük megy. Elég a hangja, nincs szükség semmiféle más fegyelmező eszközre, a hangja után a juhok követik, és Jézus hozzáteszi, idegent pedig nem követnek, az idegentől elfutnak, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Az a bensőséges kapcsolat, amely köztük és a pásztor között van, hogy a pásztor egyenként ismeri őket, szólítja nevükön, ismerik a hangját, ez teljesen elég ahhoz, hogy összetartsa a nyájat, és hogy a nyáj engedelmesen menjen utána, másfelé ne menjen. Tehát ezt nagyon értették, csak azt nem, hogy Jézus mit akar ezzel mondani. Ezért Jézus később folytatta, és hadd olvassam a 7. verstől tovább. Újra mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár és kijár majd, és legelőt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyéim. Eddig olvasom egy következő szakaszt. Kicsit talán furcsának tartjuk első pillanat, hogy miért mondja Jézus azt, hogy ebben a hasonlatban én vagyok az ajtó. De aztán később azt is mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Mind a kettő őt jelképezi. És amikor azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, akkor azt mondja, hogy aki rajta keresztül megy be, az a juhok pásztora, de aki nem rajta keresztül, az tolvaj, rabló vagy béres. És itt Jézus az ige hirdetőkre utal, prédikátorokra, lelkészekre utal, és kiderül, hogy itt óriási a felelősség. Ugye itt Jézus utalt az előtte lévő történelemre, Izrael történetére, Izrael pásztoraira is. És sokan azt hiszik, hogy az egyház az egy olyan védett terület, ahol csak csupa szép és csupa jó dolog van. És úgy kellene, hogy legyen. Úgy kellene, hogy legyen. De nagyon sok múlik azon, hogy mennyire hűségesek a pásztorok, és mennyire igazak a juhok. Mert Krisztus arra mutatott rá, hogy nem a nagy küzdelemnek nem egy védett területe az egyház, hanem Sátán igyekezete, figyelme különösképpen is az egyház felé fordul, hogy azt megrontsa és tönkretegye. És semmivel lehet jobban tönkretenni, mintha alkalmatlanok a pásztorok, az igehirdetők, a lelkészek. És nézzük meg, Jézus három kategóriát mondott. Az egyik a rabló, aki öl, pusztít, aki kifejezett kártevője a nyájnak. Azt mondja, ilyen is lehet. A másik a béres, aki mint egy munkahelyet betölt és a fizetésért ellátja a hivatalát, hogy így mondjam, de nem védelmezi a juhokat, nem kockáztat, nem vállal áldozatot, nem vállal ereje feletti fáradtságot, semmit értük. És a harmadik az igazi pásztor. És ki lesz csak igazi pásztor? Jézus azt mondta, aki az ajtón átlép be, vagyis Krisztuson keresztül. Ez azt jelenti, hogy megismerte Krisztust, elfogadta személyes megváltójának, és egy Krisztus általi valódi megtéréssel lesz pásztor anyájának. Milyen nagy dolog ez.
Kedves testvérem, hadd említsem meg nektek, hogy a mi közösségünknek is olyan szüksége van utánpótlásra, lépten nyomon hallom a bizottságban. És most is előttünk van egy új évfolyam a nappali tagozaton is. Én is naponta fohászkodom a Jóistenhez, hogy indítson olyanokat, akik valóban az ajtón keresztül lépnek be a nyájhoz, akik Krisztus megismerése és igazi megtérés által az életüket teszik rá erre a szolgálatra. Kérlek titeket, ti is imádkozzatok ezért. Mert Jézus azt mondta, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. És akkor nem azt mondta, hogy toborozzatok embereket. Mert aki nem az ajtón átmegy be, az nem lesz jó. Hanem azt mondta, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát mi is úgy imádkozzunk, hogy Isten késztessen fiatal embereket, akik az emberi képességek alkalmasak, de ami a legfontosabb, hogy az ajtón keresztül, Krisztus általi személyes megtérésen vállalják ezt a hivatást, hogy legyenek igazi hűséges pásztorai, tanítói, vezetői, lelki vezetői az Isten nyájának. De a juhokról is azt mondja, hogy így nézzük meg, a juhok is fontos, hogy az ajtón menjenek be, ugye most már a jelképes jelentést véve, mert így olvasom, így olvastuk a 9. versben, én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár és kijár majd, és legelőt talál. Tehát ha a Krisztus gyülekezete minden egyes tagjának fontos, hogy az ajtón átlépjen be a gyülekezetbe. És a gyülekezetnek nagyon hűségesen kell e fölött őrködni. Emberileg ezt 100%-osan nem lehet biztosítani, de nagy mértékben. Jézus egy másik példázatában, a búza és a konkoly példázatában is beszélt arról, hogy Sátán nagyon igyekszik, hogy megrontsa a Krisztus gyülekezetét. Nagyon igyekszik, hogy konkoly szórjon a búza közé. De emlékszünk egy mozzanatra a példázatban? Mikor tudja ezt nagyon bőkezűen tenni? Teljesen kivédeni nem lehet, de mikor tud nagyon könnyen és sok konkolyt szórni a búza közé? Mikor a gazda szolgái alusznak. Tehát ez az egész gyülekezet őrködjék a felett, hogy valódi megtéréssel kerüljenek emberek a Krisztus gyülekezetének a tagsági kötelékébe. Ellen White-nak van egy megrázó bizonyságtétele, ez engem mindig nagyon elgondolkoztat, és mindig átérzi az ember a nagy felelősséget, mikor keresztelendőket készít is föl. Ugye van egy határa annak, amit ember megítélhet, de igen komolyan ügyelnünk kell erre, hogy vigyázzunk, hogy emberek úgy kerüljenek Krisztus gyülekezete tagjai közé, hogy igazán szívükből megtértek. Azt írja Ellen White, hogy vannak, akik élve temettetnek el a keresztvízben, mert az énjük nem halt meg. És utána hozzáteszi, ezért van olyan sok probléma a gyülekezetben. Ha nem az ajtón át lépnek be, a juhok szempontjából is fontos ez, hogy a Krisztus általi valódi megtéréssel, és ez mindannyiunk nagy felelőssége, imádkozzunk a keresztelendőkért is, és vegyük körül őket szeretettel, és a legtöbb, amit pedig tehetünk, még egyszer mondom, a hűséges ima. Hogy olyan emberekkel szaporodjék a Krisztus gyülekezete, akik nem élve temettetnek el a keresztvízben, akiknek az énjük meghalt, akik egy Krisztus általi személyes megtéréssel lesznek a Krisztus közösségének a tagjaivá. És milyen szépen mondta Jézus, hogy ha valaki így tér meg a Krisztus gyülekezetébe, azt nem lehet megingatni, megbotránkoztatni, tönkretenni. Ő minden körülmények között így mondja, hogy megtartatik, bejár és kijár, és legelőt talál. Mindig talál legelőt, és mindenképpen megtartatik. És Jézus még itt mindig nem fejezte be a példázathoz fűzött magyarázatát, mert ugye a tanítványai pontosan tudni akarták, hogy mit akar mondani ezzel a példabeszéddel, és még egyszer olvasom a 14. verstől, és mondhatom, hogy a 14. és 15. vers, majd még a fejezetben egy később hozzáfűzött szakasz, ez a legmélyebb, legbensőségesebb része ennek a magyarázatnak, amit Jézus a jó pásztor példázatához fűzött. Így mondja, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Milyen különös sorok ezek, nem? Azt mondja Jézus, hogy ő ismeri az ő juhait. Előbb olvastuk, hogy nevükön szólítja őket.
Komolyan hisszük ezt, hogy Isten név szerint ismer minket, és mindent velünk kapcsolatban. De a másik oldalára szeretnék különleges hangsúlyt tenni, azt mondja, és engem is ismernek az én lyukaim. Aztán még egy döbbenetes hasonlattal megerősíti ezt, mert azt mondja, ahogy engem ismer az Atya, mondjuk idáig még komolyan is vesszük, hogy ugye, hát Jézus tényleg úgy ismer minket, mint ahogy Jézust is ismeri az Atya. Hát ő tényleg nagyon ismer minket. De vajon a másik oldala is érvényes, és engem is ismernek az enyém, ahogy én ismerem az Atyát, ismernek engem az enyém. Ez az igazi bensőséges személyes kapcsolat Krisztus és az őt követő között. Vajon hol tartunk az Isten személyes megismerésében? Van amelyikünk, már sokan itt, akik a jelenlévők közül, akik szövetséget kötöttek Krisztussal a keresztség által. Elmondhatjuk, hogy igazán ismerjük őt, ismerjük az igényéből, ismerjük a személyes élettapasztalatainkból, ismerjük a Szentlélek hangja által, aki igazgat minket az élet apró kis mozzanataiban is, aki jelenvalóvá teszi Krisztust a gondolatainkban, a szívünkben, aki olyan gondosan vezet minket, mint a pásztor. Milyen sokat mondta, hogy Jézus azt mondja, a jó pásztor életét adja a juhokért, én életemet adom a juhokért. Sok évvel ezelőtt egyszer valakivel ott jártunk a hajdu-szoboszlói határban, és összetalálkoztunk egy pásztorral. Ilyen igazi vérbeli pásztor volt, és hát úgy beszélt arról, hogy valahol történt a közelben, ilyen részek volt a pásztor, áróba találták meg, a nyája meg szétment, mintha azt mondta volna, hogy itt a világ vége, mikor már a pásztoroknak sincs erkölcsük. És egy pásztor ilyet képes megtenni a nyájával. Azt mondta, hogy igazi pásztor az még este 11-kor is kiviszi a juhait, mert érzi, hogy azok most legelőt kívánnak. Azt mondta, egy pásztor az együtt él a juhaival. Az pontosan érzi, hogy annak a jószágnak most mire van szüksége. Annak nincs ilyen, hogy fáradtság vagy magánélet, a juhai az elsők. Vagy eszembe jutott rögtön Jézus példázat, hogy még a 20. században is van ilyen juhász, aki így mesél a pásztornak a gondoskodásáról, a viszonyulásáról a nyájához. És Krisztus azt mondja, ő az életét adta, és ma is mindent megtesz az ő juhaiért. De vajon mi ismerjük-e őt? Viszonos, kölcsönös ez az ismeret. Pedig az Isten ilyen kölcsönös kapcsolatot akar közte is köztünk. Ugye jól ismerjük, gondolom, Jelenések könyvéből azt az ígét, amikor így mondja Jézus, hogy ha valaki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Egy ígét szeretnék idézni János evangélium a 14. fejezetének a 21. versét, amelyben Jézus szintén arra utal, hogy ő nem azt akarja, hogy mi csak tisztes távolból ismerjük őt, tudjuk, mit mond az igéje, és esetleg az életünk nagy forduló pontjain, hát, Uram, most segíts, mert most bajba vagyok, így hozzáfordulunk. Nem ezt akarja ő, hanem vezetni, mint a pásztor a juhait, gondoskodni rólunk minden tekintetben. És azt akarja, hogy mi is viszont ismerjük őt. Így olvasom János evangélium a 14. fejezetében a 21. verset. Aki ismeri az én és megtartja azokat,

igét személyesen nekünk megeleveníti. Ha úgy érezzük, hogy az ilyen jellegű tapasztalatok kicsit elapadtak az életünkben, akkor ijedjünk meg. Akkor lehet, hogy vallásosokká lettünk. Van egy vallásunk, időnként eljárunk Isten tiszteletre, de nem az igazi juh és pásztor kapcsolat van Krisztus között és közöttünk. Ő persze most is ismer minket, de hogy mi ismerjük-e őt, és ilyen mélységben ismerjük-e őt? Ez egy kérdés. És mi valóban megyünk utána? Mi tényleg hagyjuk magunkat vezetni, és gondosan megyünk utána? És milyen nagy szükségünk lesz erre a közeljövő megpróbáltatásaiban? Akkor lesz igazán jelentősége annak, hogy idegen pedig nem követnek, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Hadd kérdezzem, meg tudjuk különböztetni Krisztus hangját? Olyan sok tapasztalatot szereztünk azzal, hogy a Szentlélek által Krisztushoz szól hozzánk, hogy pontosan tudjuk, az a halk, szelíd hang, mikor szól, nem fog hangosabban szólni, arra kell figyelni, az az ő hangja. Annyira ismerjük ezt a hangot. És olyan biztos a fülünk, hogy az idegen hangot rögtön felismerjük, és az idegen után nem megyünk. Ugye a tanítás mindenféle szele fújni fog. Ugye a Biblia mondja, hogy a végidőben sokan fognak démoni lelkek tanításaira hallgatni, és Sátán működni fog, micsoda kifejezés az igében, a hazugság minden jelével, hatalmával és csodájával. Milyen szükség lesz erre a fülre, amely annyira ismeri az Isten hangját, ami azonnal különbséget tud tenni az idegen hang és az igazi hang között. Tehát figyeljük még csak, nem is csak a tartalma, amit mond, hanem már a hangja. Ugye nézzük egy-egy emberre, milyen jellemző a hangja. És a pásztornál nem az számít csak, hogy mit mond, hanem már a hangját is ismeri. Biztos emlékszünk a mesére, az meg a farkasról, meg a kecskegidákról szól, hogy mondhatja a farkas ugyanazt a kecskegidáknak, amit az anyjuk, de a hangja nem ugyanaz, és megismerik. Néha kérdezik emberek, hogy lehet megkülönböztetni az igaz kereszténységet a hamistól, vagy az igaz tanítót a hamistól. És hát akkor, ha az igei mércék kerülnek elő, hogy hát ha eltér az igétől, meg gyümölcseikről ismeritek meg, és akkor sokszor mondják azt, hogy na de hát ez mennyi idő kell, hogy valaki úgy ismeri a Bibliát, hogy meg tudja különböztetni, hogy tényleg a Bibliával összhangban szól-e, vagy nem. Meg hát mennyi idő kell, hogy lássam, hogy egy embernek az élete milyen. De akkor hogy tudja valaki azonnal megkülönböztetni, hogy valaki igaz vagy hamis tanító? Valami igaz irányzat vagy hamis irányzat? Na hát Jézus itt azt mondja már a hangról. Mert ha valaki állandóan olvassa az igét, és a Szentlélek által Istennel érzékeny kapcsolatban van, az már azt is látja, hogy valaki például gyönyörűeket mond, erőteljesen mondja, meggyőzően mondja, de észreveszi, hogy egocentrikus. Észreveszi, hogy szimpadias, észreveszi, hogy ilyen erőszakos a ráhatást gyakorol. Ó, azt mondja, ez nem az a hang, ez nem a Szentlélek halkszelít hangja. Ez nem az a hang, amely az írásban az emberhez szól, amely mindig tele van szeretettel, szeretet és igazság, és amely mindig tiszteletben tartja az ember szabadságát. Testvérem, óriási szükségünk van a közeljövő nagy eszmei zűrzavarában is, és abban a viharban, amely lelki-szellemi értelemben is közeleg, akkor mindenféle megtévesztés lesz, és ahogy Jézus mondta, sokan elárulják egymást, gyűlölik egymást is, és borzasztó káosz lesz az emberi közösségben. Nagyon szükség lesz erre a jó hallásra, hogy csak az igaz pásztor hangját követi, és az biztosan követ, és idegent nem követ. Most erősítsük meg ezt a kapcsolatunkat Krisztussal, és ne nyugodjunk addig, amíg rajtunk ez az ígéret be nem teljesedett, és én kijelentem magamat annak. És hogy mi nagyon, nagyon menjünk ezután a hang után. Ne így mondjuk időnként igényeljük az Isten vezetését, hanem minden nap igényeljük. Előttünk megy, és mi követjük őt. És hadd olvassam ugyaninét a 14. fejezetből még. Így olvasom, ahogy Jézus még, illetve bocsánat, a 10. fejezetből, így olvasom a 27. verstől a 29-ig, ez valami hatalmas ígéret, hogy akik valóban hallgatnak az ő hangjára és követik őt, azokat hogyan oltalmazza meg Krisztus. Ezt mondja. Az én lyukaim hallják, 27. verstől, az én lyukaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek. És senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél,
és

Senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Megkérdezem, elég veszélyes ez a földi élet ahhoz, hogy ilyen oltalomra van szükségünk? És azt mondja, az én igazi juhaim, azok, akiket én ismerek és követnek engem, azoknak én örök életet adok. Azoknál nem bizonytalan az, hogy célbe fognak eljutni. Nem bizonytalan, hogy eljutnak-e az örök életre. Ha követnek engem, én feltétlenül örök életet adok nekik. Jézus, hogy senki ki nem ragadhatja az én kezemből. Sem a saját természetük nem kerekedhet annyira feléjük, mert föléjük, és sem a sátánnak az elképzelhetetlen kísértései, sem más emberek támadása, és semmi a világon. És hogy még nyomatékot adjon, azt mondta az én atyám, aki nékem adta azokat, aki hozzám vezette őket, aki hozzám vonzotta őket, mindenkinél nagyobb. Az én atyám kezéből senki nem ragadhatja ki őket. Megkérdezem, minden embernek szüksége van igazából erre a biztonságra a földi életben. Ez egy láthatatlan kötelék, de valóságos. Az ige így mondja, hogy Isten szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. És senki az ő kezéből ki nem ragadhatja. És aki elkezdte a jó dolgot, befejezi a Krisztus Jézus napjáig, és én örök életet adok neki. Az életben ez a legbiztosabb, legfontosabb szál az életünkben, hogy ez rendben legyen. Érhetnek veszteségek, vereségek másban, de ezen a téren nem. Mi állandóan kell, hogy halljuk a hangját, és követjük őt. És bizonyosaknak kell lennünk, hogy az ő kezében vagyunk, és ez a bensőséges kapcsolat fejlődik, növekszik, és akkor örök életre jutunk, és az ő kezéből senki ki nem ragadhat. És még a 16. verset is szeretném olvasni. Jézus még egy megjegyzést fűzött az előzőkhöz, ezt mondta, más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra is, lesz egy akol és egy pásztor. Egy megjegyzést rögtön hadd tegyek hozzá, az eredeti görög szövegben nem akol van, hanem nyáj. És a kettő között óriási a különbség. Akinek más idegen nyelvű bibliája van, vagy forgatni szokott, nézzük meg, itt a mi magyar bibliánk fordítása sajnos téves, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Megkérdezem, mi a különbség a kettő között? Miért fontos ezt kiemelni? Ha az ember ezt a szót hallja, hogy akkor egy szervezetre gondol, vagy valamiféle templomra, vagy ilyesmire. De azt halljuk, hogy nyáj, épp az előzőkből derült ki, hogy a nyájat egyetlen egy valaki elégséges, hogy összetartsa, a jó pásztor személye. És az teljesen ő tartja egybe a nyájat. És Jézus ezt mondta, és lesz egy nyáj, és egy pásztor. A zsidókat nagyon meglephette akkor Jézus kortársait, mikor ezt mondta, mert a Jézus korára sajnos nagyon eluralkodott köztük egy nemzeti sovinizmus. Úgy gondolkoztak, hogy hát Izrael az az Isten választott népe, és rajtuk kívül vannak a pogányok. Ugye mennyire nem értették, amikor Jézus a pogányokért is fáradozni kezdett. Például a kananeus asszony története azért döbbenetes, sokszor nem is értjük mindjárt a kulcsát. Tehát azt olvassuk, hogy amikor az asszony kiáltozni kezdett egy pogány asszony Jézus után, hogy könyörüljön a lányán, akkor a tanítványok mondták, bocsásd el, mert utánunk kiált, zavar. És te küldd már el. Azt mondták, hogy Jézus ezt fogja tenni. És Jézus először úgy is mutatta be, hogy ők hogy bánnának vele. De a szemében ott volt a könyörület és a segítőkészség. És végül meg akartam mutatni, hogy mekkora nagy hite van ennek a pogányasszonynak, és könyörült rajta. Jézus próbálta nevelgetni már a tanítványait ebbe az irányba. De tudjuk, hogy mikor a kereszténység kezdett terjedni a pogányok között, akkor döbbenetes az a jelenet, mikor Pál apostolt elfogják a jeruzsálemi templomban. Ugye a rómaiak kimentik, ugye a lincselés alól, és akkor ott Pál apostol a templom lépcsőin állva elmondja a megtérése tapasztalatát. És amikor hallgatják csöndben odáig, még azt mondja, hogy Isten azt mondta neki, hogy messze küldenek téged a pogányok közé, de akkor egyszerre fölüvöltött a tömeg, és azt mondták, hogy töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem illik neki élni. De tehát milyen borzasztó nemzeti sovinizmus uralkodott el. És nagyon meglepődhettek, mikor Jézus azt mondta, az én igazi juhaim nem csak itt vannak az Izrael gyülekezetében, a Júdában. Nekem más juhaim is vannak, nem ebből az akkorból valók, és azokat is elő kell hívnom. És lesz egy nyáj és egy pásztor.
Ugye ma nagyon sokat emlegeti ezt az ígét az úgynevezett ökumenikus mozgalom, ugye, amelynek van egy világszervezete, az Egyházak Világtanácsa, és amelynek mindenütt vannak nemzeti szervezetei, de itt valami nagy félreértés van. Ezt én is egy idős baptista bácsitól hallottam először, ezt a nagyon találó megvilágítását ennek az igének, és meg is jegyeztem, mert nagyon a szög fejére ütött a bácsi. Azt mondta, ezzel az ökumenikus mozgalommal nekem az a bajom, hogy Jézus nem azt mondta, hogy ő az aklókat fogja egyesíteni. Pont az ellenkező. Azt mondta, különböző aklókból kihívja az igazi juhait, és azokból lesz egy nyáj és nagy pásztor. Egy pásztor. Ugye óriási a különbség. Tehát így lehet az Isten igéje alapján egy pillanat alatt felismerni, hogy ez a törekvés nem az Isten szerint való. És ennek félelmetes vége lesz, mert Jelenések könyve 17. fejezete leír egy globális vallási szövetséget, amelyben minden irányzat benne van, még a Föld utálatossága is, ahogy Biblia jelképesen fogalmaz, tehát mindenféle ezoterika és pogány praktika, mindaz, amit a Biblia utálatosságnak nevez, és azt mondja, ezek mind szövetségre lépnek egymással, a különböző aklok úgy, ahogy vannak történelmi bűnökkel, tévedésekkel. És azt mondta, hogy azt mondja az ige, hogy föl fog ülni a világi hatalom hátára ez a globális vallási szövetség, és félelmetes veszedelembe dönti a világot. De Jézus ugyanakkor beszél egy másfajta egybegyűjtésről, hogy így mondja, hogy a különböző aklokból kihívja az ő igazi juhait, és majd ezekből lesz egy nyáj és egy pásztor. És miért tudja őket kihívni? Mert ezek is hangról ismerik őt. Mert ezek is bensőséges ismeretben vannak Krisztussal. És mert az ő hangját azonnal felismerik, és az idegent pedig nem ismerik. És testvéreim, ezt azért is hangsúlyozom, hogy a mi gondolkozásunk helyes legyen, nehogy egy felekezeti sovinizmusba essünk mi véletlenül sem. Igaz, hogy Isten népének mindig, vagy Isten művének, a földi Isten országának mindig van egy olyan csoport, vagy közösség, mint ahogy az Izraelről is mondta az Úr, Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Ez egy óriási kiváltság. Az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki megrendülten mondta, a noha nem tagja a mi közösségünknek, azt mondta, hogy egy biztos, hogy az ige ismeretet olyat bízott az Isten erre a közösségre, ami nincsen sehol. És olyan megrendülten beszélt erről, hogy hát szóval ez micsoda hatalmas ige ismeret. Isten mindig rájuk bízza valakire az ő beszédeit. De nehogy ezért eluralkodjon egy büszkeség, vagy eluralkodjon egy felekezeti sovinizmus. Isten őrizzen meg tőle. Mert az Jézus azt mondja, hogy olyan juhai vannak neki más aklokban, amelyek ismerik őt, és ő is ismeri őket. És akik az ő szavát, amikor végül egybegyűjti őket, fel fogják ismerni. Én szeretnék néhány sort idézni nektek a mi irodalmunkból is, a történelmi örökségünkből is. Például Ellen White Nagy Küzdelem című könyvéből olvasok egy sort, ahol ezt írja a római katolikus egyházról. Ebben az egyházban ezrek szolgálják Istent a legjobb lelkiismeretük szerint. Ezt a mondatot tessék megjegyezni. Ebben az egyházban ezrek szolgálják Istent a legjobb lelkiismeretük szerint, akiket Jézus az ő igazi juhainak nevez. Aztán egy másik helyen ezt írja a protestáns egyházakról. Krisztus követőinek a nagy serege még mindig soraikban található. Krisztus követőinek a nagy serege. Egy másik idézetet is talán többen ismernek, a Kiben bízhatunk második kötete végén van, ahol azt írja, hogy Istennek sok igazi juha van a különböző egyházakban, akik igazabban követik az általuk ismert világosságot, mint akár olyanok, akikre Isten bízta a beszédeit, de nem járnak igazán annak a világossága szerint. És egy különösen értékes idézetet szeretnék felolvasni a Te igéd igazság című könyvből, szintén Ellen White sorai. Ezt írja, Istennek drága kövei vannak minden egyházban, és nekünk nem az a dolgunk, hogy nagy hangon elítéljük a vallásos világot, hanem hogy alázatosan és nagy szeretettel hirdessük mindenkinek az igazságot, amint az Jézusban van. Hadd lássanak az emberek istenfélelmet és odaadást, hadd lássanak Krisztusi jellemet. Akkor majd vonzódni fognak az igazsághoz,
milyen különös sorok, nem? Azt mondja, Istennek drága kövei vannak minden egyházban. És ha látunk is történelmi eltévedéseket tanításoktól, szervezetben is kell is ezeket látnunk. De nehogy ezeket az embereket elítéljük, vagy alábecsüljük. Mert azt mondja, hogy ezek Istennek drága kövei, és az a feladatunk, hogy ezek az emberek hadd lássanak Isten félelmet és odaadást, hadd lássanak Krisztusi jellemet. Akkor majd vonzódni fognak az igazsághoz. Tudjuk, hogy Jelenések könyve 18. fejezetében azt olvassuk, hogy még a hét csapás küszöbén hogy hangzik az Isten népe Babilonhoz, ugye a végidő jelképes Babilonjához, a hamis nagy vallási szövetséghez is. Ugye, még onnan is, mit fog mondani Isten? Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és ne kapjatok csapásaiból. Nem lehet ezeket fenntartás nélkül testvéreinknek elismerni. Furcsa lenne, ha Krisztus elismeri a juhainak, elismeri az ő népének, meg nem ismernék el fenntartás nélkül testvéreinknek. Isten őrizzen mindenféle felekezeti sovinizmustól. Arra van szükség, hogy miközben abszolút elhatárolódni szükséges a hamis ökumenétől, a globális vallási szövetségtől, amely szövetkezik a világi hatalommal, és amely nagy léptekkel szerveződik a világunkban. És az ember szinte csak csodálkozik, hogy mennyire hangsúlyozzák, hogy egy látható egyház, egy látható fővel, miközben elfelejtik, hogy Jézus világosan megmondta, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor, és nem lehet kétséges, hogy ki az a pásztor, mert megmondta, hogy ő az a jó pásztor. Ma mégis az ige világossága ellenére olyan vallási szövetség szerveződik, amelynek ember a feje, látható, egy látható egység, látható fővel, de Krisztus egy más nyájról beszélt, amit az ő személye tart össze. Ahol ő az igazi főpásztor, a pásztor. De ennek az előrehaladását, ennek az egybegyűjtésnek az előrehaladását, ezért imádkoznunk is kell, és munkálnunk kell, és fenntartás nélkül szíves és szeretetteljes kapcsolatokat kell fenntartanunk azokkal, akiknek ilyen kapcsolatuk van Krisztussal, és akiket Krisztus igazi juhainak és népének nevez. Szeretnék még néhány sort ugyancsak a Nagy Küzdelem című könyvből olvasni. Ezt írja ezekről az ő más aklókban lévő igazi juhairól. Ezután a mondat után, hogy Krisztus követőinek a nagy serege még mindig a soraikban található, ezeket olvassuk. Közülük sokan nem értik a korunknak szóló különleges igazságukat. Nem kevés azonban azoknak a száma, akik elégedetlenek jelenlegi állapotukkal és nagyobb világosság után vágyakoznak. Hiába keresik Krisztus képmását abban a közösségben, amelyhez tartoznak. Amint ezek a közösségek egyre jobban eltávolodnak az igazságtól, és szorosabb szövetségre lépnek a világgal, a két csoport közötti különbség nő, amelynek végső következménye a szakadás. Eljön az idő, amikor azok, akik Istent mindenek felett szeretik, nem tudnak többé kapcsolatban maradni azokkal, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akiknél megvan a kegyesség látszata, de annak megtagadják erejét. Megértettük ezekből a sorokból, hogy ez egy előre haladó folyamat. Ezeket a Krisztus igazi juhaival, ezekkel a kapcsolatokat ápolni kell. Nem értenek mindent, nem követnek mindent, de ismerik Krisztust hangról. Akár igazabban követik, mint olyanok, akik a teljes bibliai tanítást ismerik. Krisztus népének és juhainak nevezi őket. És ezt nekünk látnunk kell az ügyszörténetnek, ezt az előrehaladását. Ahogy a saját közösségeik egyre jobban a Babilon végső nagy szövetségébe olvadnak bele, és egyesülnek a világgal és a világi hatalommal, ő nekik ez idegen, elfutnak ettől, és keresik azt, hogy hol van az Isten igazsága. Szeretném befejezni azzal, hogy Ézsaiás könyve második fejezetéből olvassuk egy részletet. Ez az, amik elé haladnak az események, és mi nagyon sokat tehetünk imádsággal, cselekedetenkkel, életünkkel azért, hogy ez a folyamat haladjon előre. Ézsaiás könyve második fejezetéből olvasom az ígét. Így olvasom. A második és a harmadik verset.
Ugye a Krisztus eljövetele előtti időkről szól ez a szakasz félreérthetetlenül. Lészen az utolsó időkben, hogy erős sem fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek felette is magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járhassunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Tehát az utolsó időben a Krisztus gyülekezetének, amelyre a beszédeit bízta, milyenné kell lenni? Hegyen épített város. A hegyen épített várost miért látják meg? Nem azért, mert reklámozza magát, nincs erre szüksége, hanem mert magasabb a hegyeknél és a halmoknál, mert az élet színvonalával, az Isten félelmével, a valódi kereszténységével magasan kiemelkedik. És ez szemmel látható. És azt mondja, özöllenének fognak hozzá. Milyen csodálatos profécia. És egymást bíztatják, nem kell őket hívni. Egymásnak mondják, gyertek, menjünk. Menjünk oda, ahol az Isten beszéde van. Mert ezek ismerik a jó pásztor hangját, és az ő szavát keresik. És Krisztus így mondta, hogy majd hallgatnak az én szomra. És összetudom őket gyűjteni, és belőlük lesz egy nyáj és egy pásztor. És én szívemből kívánom, testvéreim, hogy Krisztusnak erről a nagyon sok fontos példázatáról még nagyon sokat gondolkozzunk. És a legfontosabb számunkra az, hogy mi igazi juhok közé tartozzunk. Akik nem csak egyszer bementek az ajtón, hanem akik ismerik őt. És nem csak ő ismeri őket, de ők is ismerik a jó pásztort. És nagyon gondosan követik a hangját. És mindig utána mennek, mindig pontosan őt követik. És a Jóisten adja, hogy mi is érezzük ezt a boldog biztonságot, és nagyon nyugtalanok legyünk, ha ebben egy kicsit is meginogna, vagy meggyengülne az életünkben, hogy amíg őt követjük, és a hangját mindig halljuk, akkor mi biztonságban vagyunk, akkor az ő kezéből senki ki nem ragadhat, és ő örök életet ad. Az Isten segítsen ehhez mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

az Isten miért rendelte számunkra. De ahogy úgy végigböngésztem, az igazság, hogy eléggé, ugye Wagoner mindig úgy írt, hogy nem voltak felesleges szavai. Szóval soha nem beszélt mellé, és az írása is olyanok, hogy minden, tulajdonképpen néha azt szeretné, ha meg tudná fejbe jegyezni szó szerint, amit írt, mert minden szava, minden gondolata fontos, amit az Isten igéből megértett, és ugye elmondott. Ez a könyv arról szól, hogy a hétnapos teremtés veszi sorba, és akkor minden napot negyed alá vesz az ige alapján, és ugye megnézi, hogy abban a napban mi volt az örömüzenet. Szóval mi rejlik számunkra abban? És ugye most én mondjuk a szombatról szólok, ugye, hogy végigmegy a napokon. Nagyon érdekes például, tennap elolvastam, hogy az Isten világosságot teremtette, hogy abban mi nekünk az örömüzenet. És nagyon jól, tényleg, hogy az igében, hogy összeszed az igelyeket, és hogy egymáshoz rakja, hogy mennyi mindenre tényleg rávilágít az Isten. És a szombatban is mennyi minden van benne, ami nekünk úgy elhomályosodik, vagy még nem is ismertük meg, vagy pusztán annyi maradt, hogy hát szombaton összegyűlünk. A szombatban megpihenünk. Általában nekem az az érzésem, hogy nagyobb hangsúly van azon, hogy inkább megpihenünk. Eljövünk a gyülekezetbe. Hát itt várunk valami kis lelki vigaszt, vagy lelki táplálékot. Vagy megkapjuk, vagy nem. Ugye, az is néha esetleges. Hát a délután már az nekünk, ahogy esik, úgy püffem el elnézést. Az ember hazamegy, ki mit csinál. Hát, eltöltöttük a napot. Általában így zajlik egy szombat, nem? Vagy más a véleményetek? Nagyjából. Ugye kinek, hogy most csak úgy általánosságban mondom. És lassan megszoktuk ezeket a szombatokat, kicsit olyan tényleg szokássá válik, mint a farizeusoknak. Mindig azért talán van bennünk egyfajta remény, hogy hát majd most szombaton eljövök, és kapok valamit, ami engem lelkileg megerősít, vagy támogat, vagy valami új dolgot hallok, amit eddig nem ismertem, és hogy eltelnek a szombatjaink hétről hétre, évről évre, és nekem is olyan érzésem, mint hogyha tényleg, hát ez a szombat nem egyéb, mintha mindegy, ha vasárnap járnék templomba, tulajdonképpen. Most, ha kivennénk a szombatból a szombatiskolát, meg az Isten tiszteletet, akkor mi maradna számunkra a szombatból? Hát maradna a testi pihenés. De hát mondjuk attól lelkileg nem nagyon szoktunk fejlődni, most szombaton most pihengetek, vagy éppen nem csinálok semmit, mert nem dolgozom. Ugye? Nem tudom, hogy az Ószövetségben még az Isten kifejezetten menetel a szombatnapot, mondjuk Ábrahám, vagy Jákob, vagy ősatyák, ők a szombatnapon mit tettek? Ők mivel töltötték, nem hiszem, hogy Ábrám Isten tiszteletre jártam, hogy szombatnapon. Ugye? Mivel töltötték ki a szombatjaikat? Az egy külön kérdés lenne most ezt utána járni, ugye? De amit itt leír ebbe a könyvbe, az valami hihetetlen. Én csak pár dolgot szeretnétek megemlíteni, de aki akar, elolvashatja különben ezt a fejezetet, akinek megvan, vagy beszélzi. Nem tudom, hogy nálunk van ilyen élénk, nem tudod? Hát kinek van ez meg amúgy? Hát mindegy, aki szeretné, az esetleg ki tudom másolni azt a pár rész, azt a úgy, hetedik napot akarjátok, és akkor oda tudom adni, hogyha nincs meg, aki akarja, elolvashatja. Szóval én mikor végigolvastam, én arra döbbentem rá, hogy tulajdonképpen nem is értjük, tényleg szokássá válik, és nem találna meg a szombatban azt az előtt, amit az Isten amúgy adni akar. Azért gondolok be, hogy az Isten azt mondja, hetedik napon megnyugodott, azt nem azért tette, hogy hát akkor ti is pihenjetek. És ugye azt mondja a szombat a gyülekezésnek a napja az Ószövetségben, menjünk el a szombaton a közösségbe, tanuljunk valami újat, vagy értsünk meg valami újat, vagy valami szépet az Istennek a lényéből, az Istennek a beszédéből is. Hát ez vagy sikerül, vagy nem sikerül. Várjuk a prédikátort, hát ha valami olyan prédikátor jön, aki valami szépet mondja, ha nem jön, akkor hát kicsit unatkozunk, ugye? Kicsit elálmosodik az ember szombatnapon, és akkor végül is egy kicsit terhessé válik a szombatnap az ember számára. Különben megérthető a karizmatikus közösségekben, hogy ezt úgy próbálják megoldani, hogy ugye szórakoztatják az embereket. Hát kell valamilyen
hogy el ne álmosodjon az ember ugye a szombat alatt, vagy a vasárnap, vagy amikor a gyülekezés, amikor ők összegyűlnek. És jön a zene, ilyen különböző attrakciók, amúgy feldobja az embert, és akkor jól érzi magát. Emlékszem, nem is tudom, ki mondta, hogy hát nálunk is kéne valami, hogy megmozgatja az embert. Mondjuk nyilván jó az, ha valaki verset mond, jó az, ha valaki tud zenélni, és Isten tisztel valamilyen zeneszámot előad, ami tényleg kicsit emelkedettébe teszi a napot, de nem hiszem, hogy ez betölteni azt, amit az Isten akart nekünk adni. Ez csak egy része a szombatnak, de egy elenyésző része. Egy pár dolgot szeretnék említeni, hogy ugye miért is rendelt Isten a szombatnapot. Emlékeztek, Jézus azt mondta, hogy a szombat lett az emberért. Tehát, ha értünk lett, akkor valamit értünk, a szombatnap úgy fejezze ki, valamit akar értünk tenni, nem? Nem csak azért lett értünk, hát értünk lett, és pont. A szombatnapban van valami, amit az Isten nekünk azért adott, hogy az embert valahová vigye, valahová emelje, valamiben támogassa, amiben kisegítse. Nem csak az alatt a szombatnapot, hogy azért lett értünk, mert szombaton nem kell dolgozni. Tudjátok, sajnos minket arról ismernek a kívülállók, hogy hát jó, nektek ti nem dolgoztok szombatnapon, kész ennyi. Ezt szokták nekem is mondani. Hát jó neked, mert nem dolgozol. Milyen rossz nekünk, mert ma mi is dolgozunk, mert szombatnapon dolgoznak ráadásul. És irigykednek, hogy hát könnyű neked, mert te nem dolgozol szombatnapon. Szoktam neki mondani, hogy neked is fennáll a lehetőség. Bárki választhatja végül is. És az Isten a szombatnapot segítségül rendelte az embernek. Gondoljatok bele, hogy Ádámnak az Isten akkor adta a szombatnapot, nem tudom, tudjátok-e, hogy az Isten a teremtéskor milyen dolgokat rendelt, amelyek mindörökre végül is megmaradnak? Magát az intézményt az Isten a bűnbeesés előtt adta, hogy a két ember között legyen kapcsolat. Ugye adta a szombatnap igazságát, ugye adta a házasságot, mondjuk akkor rendelt azt is, hogy mit kellene táplálkoznunk, megjegyzem, attól, hogy eltért tőle az ember, mert ott volt le, hogy mi az, ami nekünk eledelő szám. Ugye is adta nekünk a szombatnapot, hogy gyülekezés napja legyen az. És tudja, is még adta ugye a munkát. Az is még az éden bűnbeesés előtt volt, hogy az ember munkája és őrizze a kertet. Ezt a négy dolgot adta az Isten, a szombatnapot, a munkát, a házasságot és a táplálkozást, ami már a teremtés Isten elmondta, hogy ezeket, ha megtartja az ember, akkor a javára fog válni, és boldoggá tudja tenni. És ez a négy dolog, azt hiszem, meg is maradt, ugye most is. Ott nem, de az Isten azt szerette volna, hogy míg be nem töltik ugye a földet, addig szaporodjanak, sokasodjanak, és addig házasodjanak. Az egy más út lezárta volna. És az Isten azért adta a szombatnapot, hogy megnyugodjunk. Ugye sokszor elfelejtjük, hogy Ádámot az Isten megteremtette, mindig arra gondolunk, hogy Ádám olyan szép, sudár, alkatú ember volt. És az Isten nem csak testben teremtette Ádámot tökéletes, hanem lélekben is. És Ádám az embert lelki lényként tökéletesnek teremtette meg. Nem tudom, milyen egy tökéletes lelki test, mit gondoltok? Ugye el sem tudjuk képzelni. Kinek volt tökéletes lelki teste? Krisztusnak, mikor föltámadt. Ugye? Mert az a test, abban a testben volt bűn, amiben itt élt ebbe a földbe, de mikor elváltozott, ugye, mikor föltámadt, annak a lelki testnek érdekes tulajdonsága is voltak. Ugye átment a falon például, hogy megjelent itt ott Krisztus. Szóval nem tudjuk, hogy ugye Pál apostol mondja, hogy van lelki test, meg van ilyen bűnös test, emberi test. És azt mondja, a lelki test is test. És az Isten Ádámot tökéletes lelki testé alkotta, hogy jellemben, szeretetben, értelemben, az egész lényében ő állandóan növekedjen. És azt mondja, ennek a lelki testnek is érdekes módon kell egy nap, ami különleges a többi naptól. Na az is érdekes a teremtésben, megfigyeltek, hogy az Isten számozta a napokat. Hogy lett első nap, és lett második nap. De hetedik napot ezt nem számozta. Nem mondta, hogy lett hetedik nap, azt mondta, hogy az a szombatnap. Csak a szombatnapnak adott az Isten nevet. Ezt kevesen tudják, pedig ott van a Bibliában. Van hétfő, kedmeg, szerdán, csütörtök, ugye? De Isten csak a szombatnapot nevezte meg különlegesként, hogy Isten azért adott neki nevet, mert az Isten arra napra, hogy különlegeset akart. És hogy mondja az ige, hogy
megállott és megszentelte ezt a napot. Isten az egész teremtett világot megállott, amikor megteremtette, de a szombatnapon mondott egy szombatnapi áldást. És azt mondta, hogy ő azt a napot még fokozottabban, még különlegesebben megáldotta, és megszentelt, és mindaz, aki a szombatnapot komolyan veszi, azt mondja, azt is ő megáldja, és megszenteli. Értitek? Szóval az még, és gondoljátok be, hogy a bűnbeesés előtt volt olyan, hogy valaki elfáradt a munkába. Akkor a szombatnap az elsősorban pihenőnapnak volt rendelve, vagy valami másnak? Nyilván Ádámnak nem kellett megpihenni, mert kimerült a munkába, ugye? Nem azért adta az Isten a szombatnapot, hogy fizikailag akkor gyere és akkor pihenjél. Az Isten azért rendelte külön a munkától való megnyugvást, hogy ne kössön le minket semmi fizikai dolog, ami az Istentől eltávolítani. Hogyha elkezdünk különböző dolgokat végezni, akkor az minket az Istentől szépen eltávolít, és Isten csak azért rendelte, hogy ne tégy semmi dolgot szombatnapon. Szóval nem az orci, hogy akkor most menjél és feküdjél, és aludjál, és jó pihenj ki magadat. Mi vagy Ádám sem fáradta, és tudjuk, hogy Isten sem el nem fárad, és el nem lankad. De. És ő azt szeretne, hogy lelkileg frissüljünk, és lelkileg nyugodjunk meg. És Ádámnak is azt mondta, hogy lelkileg kere hozzá, és lelkileg még jobban csiszolódjál, és tudjuk, az Isten az örökké valóságig formálja az embert, nem? Szóval Ádámnak és minden teremtett lénynek, akit az Isten üdvösségre vezet, a lelki növekedése, az az örökké valóságig tart. Ezt sem tudjuk igazából fölfogni, nem? Hogy tudja az Isten állandóan az ember lelkének mindig újat, és csiszolja belsőleg, és az a lelki lény, aki amúgy tökéletes, állandóan csak növekszik, és nincsen annak a vége. Ez felfoghatatlan dolog, de igaz. És nem kellett volna Ádámnak sem, ugye nem a fizikai pihenésem volt, hanem a lelki növekedésem hangsúly. És mai napig is ez igaz. Szóval igaz, hogy mi már fizikailag is elfáradunk, mert tudjuk a bűn következtében az ember megfárad, de az Isten azért adta a szombatnapot, hogy mi lelkileg üdüljünk fel. Lelkileg erősödjünk meg. Na most, ha megkérdezném tőletek, hogy az utóbbi egy évben ki erősödött és üdült fel lelkileg szombatnapon, mit mondanátok? Ma egy évet mondtam. Hol vannak azok a dolgok, amelyek szombatnapon minket felüdítenek, amelyek megerősítenek, amelyek tényleg betörtik azt a célját, amit az Isten akart adni nekünk a szombatnapon, mert ő is azt mondta, hogy a szombat az emberért van. Az ember támogatja ebben az életben, az ember segíti. Ugye ezt az ember kézzel fogta és tapasztalja. Ugye mert mondani az könnyű, de hogy ebből valóságos dolog jöjjön ki, hogy valóságosan tapasztaljuk. Miért kaptuk még amúgy a szombatnapot? Hogy Ádámnak miért kellett, és Évának az Istenhez szombaton, úgymond szombatonként járni, és az Istennek szentelni magát? Hát, hogy megismerje a Teremtő Istenét, nem? Hát Ádám, mikor az Isten megalkotta, nem ismerte az Istent, mert ugye nem ért előtte 30 évig, nem tudom hány éves lett, mikor Isten megalkotta. Isten azt szerette volna, hogy az Isten lényét egyre mélyebben és egyre jobban megismerje, és ő is arra a képre egyre jobban formálódjon és változzon, amit az Isten akart. Ugye Ádám elnézést olyan volt, mint egy gyerek még lélekben, de lélekben, hogy növekedett, egyre inkább ugye elért azt az érett férfikort, ahogy Pál apostol mondaná, és egyre inkább az Istenre hasonlított belsőleg is. Egyre inkább több mindent tanult az Istentől. És ez megmaradt a bűnbeesés után is. Csak ugye, ahogy is mondja Pál apostol, ami testtől született, test az. Ami lélektől, az meg lélek. Hát Ádámnak volt egy olyan előnye, hogy ő a lélektől született. És lélekben növekedhetett volna. Nekünk meg van egy olyan hátrányunk, hogy mi testtől születtünk. Szóval nekünk van egy ilyen közbevetett akadály. És a szombatot az Isten azért adta, és azért is maradt meg, hogy mi, akik testi lények vagyunk, végül is a lélektől újjá tudjunk születni. Ugye? Az Isten azért adta a szombatot, hogy mi lelkiekben egyre inkább változunk, mutatnám arra vissza, amit az Isten kezdetben eltervezett mindnyájunk számára, csak hát ugye, ami testtől született, test maradt. Az Isten azért rendelte a szombatnapot, hogy mi valóban lélekben erősödjünk, és lelki lények legyünk igazán. Ugye az Isten lélek. A teremtés az, ami lelki munka volt.
Szóval a teremtés az Isten nem egy olyan munka volt, hogy mint emberek, hogy nekifogunk és valamit a két kezünkkel, értelmünkkel megalkotunk. Az Istennek minden munkája lelki munka. Minden, amit az Isten készít, teremt, az mind lelki dolog. Mert az Isten szava, az a lélek szava. Hiába látunk fizikai dolgokat magunk körül, az mind azt a célt szolgálja, amit az Isten megalkotott, hogy az embert és minden teremtett lényt lelkileg építse. Az Isten azért teremtette körülöttünk a csodálatos növényeket, állatokat. Minden, ami az Isten teremtő munkájára rámutat, az mind az embert lelkileg épít. Ugye szoktuk is mondani, nem, hogyha nagyon szép a természet, hogy az embernek ugye a lelkét simogatja, ugye? Vagy ha nagyon szép dolgokat látnunk, az úgy belül az embert nemesíti a gondolkodását. Szóval építi az embernek a lelki lényét. Nem? Az Isten, és az Isten megalkotta a bolygót, minden, ami ezen a földön van, a folyók, a völgyek, a gyönyörű állatok, az egész teremtett világ, a maga szépségében az egy lelki dolog volt. És akkor az ember belé helyezte, ebbe az egész teremtett világ egy lelki lényt helyezett belé. Hogy a szeretetben, az igazságban, a szolgálatban állandóan növekedjék és erősödjék. És minden, amire Ádám tekintett, mindig ez jutott eszébe. Azért elég jól amortizáltuk a természetet már, ugye, meg a környezetünket, meg ahogy élünk, de azért most is sejthető, az Isten mindig megmutatja azt, hogy ő lelki dolgokat teremtett. Mondhatnám azt, hogy az eget azt még nem tudtuk elrontani, van értelme, a csillagok még mindig ugyanazok. Ugye, oda nem tudott eljutni az ember, hogy ott is valami kárt tegyem. És az egek beszélik az Istennek a dicsőségét, ugye? És kezének munkát hirdeti az égboltozat. De azért még a természetben is azért tavasszal, nyáron mindig megláthatjuk az Istennek a jóságát, az Istennek a lelki munkáját, amely folyton minket arra emlékeztet, hogy az Isten a teremtő lény. És tudjátok, hogy a szombat, ugye azt mondani, hogy a szombat mire emlékeztet minket? Hát arra, hogy Isten a teremtőnk. És miért kell nekünk a teremtőre mindig emlékezni? Isten miért rendelte, hogy szombatonként gyertek el, és emlékezzetek arra, hogy én vagyok a ti teremtő istenetek? El tudnám mi ezt felejteni? A bűn világában nagyon gyorsan lehet, hogy az ember felejteni, az Isten az... Ugye szokták azt mondani, hogy én hiszek Istenben, Isten van, de azt mondjuk, hogy az Isten teremtett mindent, hát az mese. Ez ketté válik az emberek, hogy van az Isten, de meg van a természet, ki tudja, hogy lett. Ugye ez úgy elválik, tudjuk jól, még a katus egyház még erre teológiát is gyártott, mert bevezették azt a fajta elméletet, hogy hát az Isten adta meg a feltételeket ahhoz, hogy a teremtett világ kialakuljon, de utána azok magától megindultak, mint a kő a lejtőn, és akkor úgy magától minden szépen kialakult, csak az Isten a feltételeket teremtette meg. Mikor azon a Szentírásban az Isten gondot visel ránk, még a fejünk hajszálát is számon tartja. Mindent az Isten felügyel. Nekünk az hihetetlen, hogy az Isten nélkül még ez a virág sem nő itt. Az Isten tudja azt, hogy mikor hullik róla egy levél. Az Isten tartja fenn azt, hogy működjön, hogy az valóban növekedjen, hogy az zöldeljen. Minden az Isten felügyel alatt van. Most gondoljuk bele, hogy hány milliárd ember él a Földön? 7? Annak mennyi hajszála van? Ugye? És az Isten számon tartja még azt is. Ugye Jézus ezzel azt akarta érzékeltetni, nyilván az Isten nem számogatja hajszálainkat, azt akarta érzékeltetni, hogy az Isten a legkisebb dologra is odafigyel, és a legkisebbre is. És a tudta nélkül azt mondja, egyetlen egy fejünk hajszála sem esik a Földre. Ha a teremtés tényét, ha a szombatnapot mondjuk kivonnánk, ki foglalkozna ezzel? Hát mint ahogy látjuk, tulajdonképpen senki. Ne? Keresztény egyházakban is ki foglalkozik azzal, hogy az Istennek ennyire gondja, és a teremtésben ez van benne. Az Isten hogyan teremtett amúgy? Azt mondta, hogy legyen világosság, és meglett. Legyen meg a szárazföld, és meglett a szárazföld. Az Isten szavában van valami teremtő hatalom. Az Isten, mikor valamit mond, az úgy van. És az Isten nem kell még egyszer elmondania. Az Isten valamit kimond, az mindig a helyén van, és ráadásul abban a szóban van valami, ami az Istennek a sajátja, amit nem tudunk, ami teremt.
És gondoljátok bele, hogy hogy is mondtuk, ami testtől született test az. Ami lélektől, az meg lélek az. Isten hogyan tud minket újjá teremteni? Most mondtátok az előbb. Hát a szavával, nem? Ugye? A lélek munkája, mi befogadjuk az Istennek a szavát, és a lélek úgy munkálja ez bennünk, hogy valami új dolgot teremt bennünk, ami azt jelenti, hogy olyat teremt bennünk, ami ott nincs. Ami ott nincs, ezt meg kell teremteni. Bennünk van valami, hogy az Isten támaszkodik, amikor valamit teremt. Hát bennünk ugye legfeljebb, nem legfeljebb, ugye a hit van, amit az Isten fel tud használni. Hit által elfogadjuk. És az Isten szól valakiben, és benne olyan dolgokat teremt, ami nincs. De későbbiek folyamán is. Ugye azok a lélek gyümölcsei, azok hogy teremnek? Azok, ha nincsenek, ott ugye valahogy ott oda kell vinni. Azok is az Isten igé által teremnek bennünk. A szombat mire figyelmeztet mindig minket? Hogy Isten a teremtünk. És az Isten nem csak a világokat teremtette meg a földet minket, hanem az Isten ma is tud bennünk lelki dolgokat teremteni. Végülis ugye az éljünk szombatnapon, nem? Hogy valami teremtődjön bennünk, valami legyen bennünk, ami nincsen ott. Ami minket segít abban, hogy tényleg lelkileg az ember tökéletesedjen. Hogy az ember megerősödjön a hitében, hogy az ember tudjon tényleg határozottan megállni az igazság mellett. És az Isten szól, és bennünk valami terem. Nem tudjuk, hogy hogyan, de csak legfeljebb tapasztaljuk. Ugye a lélek fúj, nem tudjuk honnan, de hová, de érezzük a hatását. És amikor szombaton itt vagyunk, az Isten valami hathatósabban akarja ezt munkálni. Ugye a hétköznapokban is találkoztatunk az Isten igéje, mert előveszünk az Isten igéjét, és olvassuk, az Isten akkor is szólt hozzánk. De a szombaton, hogy mondtuk, az Isten megáldotta a szombatot. De nem a keddet. Nem is a hétfőt, nem is a vasárnapot, csak a szombatra helyezte a szombat áldást. Nincs a Bibliában olyan, az Isten másnapra helyezte az áldását. Ugye az Isten megáldotta és megszentelte a szombatnapot. És amikor ide eljövünk, az Isten valami hathatósabban akarja munkát, és meg akar minket áldani, hogy mi bennünk tudjon teremteni dolgokat, amelyek nincsenek. Kinek van meg mindene? Ugye senkinek. Az Isten mit szeretne? Hogy olyan új dolgokat teremtsen bennünk, amelyek nincsenek ott. Vagy ami meghaltak már, elnézést, mert holtak bennünk, az Isten ismét életre keltse. Ugye az ember tényleg hányszor úgy gondolkozik, hogy kiüresedik. Éreztetek magatok úgy, hogy én olyan üres vagyok, nincs bennem semmi. Az ember néha olyan semminek érzi magát, olyan gyengének, olyan néha minden mindegy. Olyan, mint hogyha az Isten valami hihetetlen messzere ment volna tőlem, én meg itt vagyok, aztán úgy. És a Jóisten azt mondja, hogy látja ezt bennünk, és akkor szól, és akkor néha egy pillanat alatt az ember olyan dolgokat várt ki, ami addig nem volt ott. Oda kerül. Hogy hogyan, azt mi nem tudhatjuk. És az Isten azt mondja, hogy ezt szombaton még hathatósabban, még nagyobb akarja megtenni, mert ezt a napot áldotta meg, és nem a másik napot. Most élem még? Le vagyok halkítva. Amúgy, úgyhogy csöröghet. Szóval az Isten ezért adta, ezért is adta a szombatnapot. De nyilván, hogy mondjam, nyilván kölcsönösséget tételez fel az, hogy mi az Isten tudjon bennünk teremteni. Mert nekünk, úgy mondom, olyan lelkülettel, olyan odaadással, olyan figyelemeken az Isten iránt, hogy az Isten ezt meg tudja bennünk tenni. Mert és nyilván, aki így ül és így alsz, alugat, meg valahol teljesen máshol jár a gondolata, vagy leterhelik bizonyos dolgok, és oda se figyel, vagy nem tudom, mi van a fejében, ott az Isten szava, ugye, ahogy Jézus mondaná, ilyen köves helyre esik. Nem tudja az Isten megvalósítani. Szóval mi is az Isten kér, hogy mi is működjünk erre közre. Sose felejtem, amikor jártam kezdetben a közösségbe, még a Szent Ismi utcára jártunk, nem volt olyan szombatnap, hogy valami új ne került volna nekem ide belőle. Nem volt olyan szombat. Alig vártam. Én mindig elfelejtettem azt, hogy milyen gondom van, meg most mi van amúgy, meg emígy, akkor, mintha kikapcsoltak volna, és akkor én csak figyeltem, és akkor mindig a Jóisten újat adott nekem, és az engem mindig megerősített. Mindig úgy csiszolt rajtam valamit. Minden szombatnapon. Nem azt mondom persze, hogy most már elnézést, hogy minden prédikációja, mert tudom magam, én is tartottam olyat, hogy
azt jobb elfelejteni. De azt mondja a Jóisten, hogy ő attól függetlenül a prédikátoron, vagy a prédikátor szemét is félretéve, mondhat olyat, ami pont neki való is, az neki ül. Lehet, hogy a prédikátor, Ellen White írja különben, hogy nem minden prédikátor méltó arra, hogy prédikáljon, de attól mondhat olyat, ami számodra fontos. Érdekes módon. Attól az Isten fölhasználja azt az embert is úgy, hogy szólhat olyat. Gondoljatok bele, hogy ha a szombatot elfelejtenénk, akkor valamiről elfelejkeznénk. Az Istennek a teremtő hatalmáról. És azt még talán fejbe tudnánk, hogy jó, hát az Isten teremt ezt a bolygót, de egy másik teremtő hatalmáról elfelejkeznénk, hogy bennem is teremthet. Bár megjegyzem, lehet, hogy most is külön válik, nem? Abban nem kételkedtek, hogy az Isten teremtette a Földet és mindent rajta van, ugye? De abban kicsit kételkedünk, hogy bennem is tudna teremteni valamit, ami nincs ott, már bizonytalanokká válnak. Már nem annyira ragaszkodnál az ember, vagy nem nagyon fogadná el. Gondolja bele, hogy ki volt, ami teremtünk? Ki teremtette a Földet? Jézus Krisztus. És ha ő teremtette a Földet, ki ő nekünk? Hát a megváltunk, a teremtünk. Vagy a teremtünk, a megváltunk. Ugye? Jézus Krisztus, aki teremtette az egész bolygót, ő az, aki minket újjá tud teremteni. Krisztus, aki meghalt érettünk, ő tud bennünk dolgokat teremteni. Azt mondja, hogy ő hatalma szavával fenntartja mindenséget, akkor a megváltunk nem tud minket fenntartani? Vagy talán a mindenség fenntartása az könnyebb dolog lenne, mint minket fenntartani? Sokszor mi azt hiszük azért, nem? Könnyebb a csillagokat vezetni az égen, felhozni a napot, meg a holdat, meg az egész természetet, mint engemet fenntartani. És azt mondjuk, hát az Isten elengedte a kezemet. Most én nagyon mélyre zuhantam. Biztos, hogy az Isten engedte el a kezemet? Hogy az Istennek nincsen ereje és hatalma, aki a megváltunk volt, neki nincsen.

farizeusok meg kellett volna érteni a farizeusoknak, hogy akivel most beszéltek, a titeket teremtett. Ti a teremtőtökkel beszéltek. És én egy beteget meggyógyítok, én meg is tudom tartani, mert én teremtek benne új dolgokat. Ugye Jézus hányszor cselekedett olyat, hogy azt mondta, hogy állj fel és felállt. Csak mondta. Jézus itt a Földön sokszor bizonyított az, hogy az ember fia a szombatnak is az ura, mert olyan betegség gyújtott meg, ugye egy vaknak visszatott a szeme látását, nem adott neki új szemet, meg nem műszemet adott neki, meg protézist, hanem azt mondta, hogy láss, és látott. A szavába erő volt. Ugyanaz a Teremtő Isten mondta ezt, aki a Teremtő Isten Ádámot és Évát is alkotta. Aki a bolygót megteremtette. Ugyanaz a szó, amely azt mondta, hogy legyen meg a száraz, vagy a vizek pezsdőnek az állatoktól, ugyanaz a szó meg tudta azt tenni, hogy a vaknak azt mondta, hogy láss, hogy a bénának, hogy jár és járt. Nincsen különbség. És az Isten arra akar minket szombaton emlékeztetni, hogy ezt soha ne felejtsük el. És minket emlékeztetni kell, megjegyzem, mert amúgy elfelejtenénk. Ugye a bűn világában sajnos se a memóriánk nem olyan, sem az ördög nem alszik, se a természetünk nem nyugszik, és minden az ellen van, hogy mi, mit bőlünk ez így kihújjék. Gondoljatok bele, hogy az ember a szombatnapot ünnepelve és elfelelkeztetik arra, hogy a Teremtő Istennek van hatalma arra, hogy engem megtartson. Értetek, hogy a szombatnapot ünnepelve és elfelejtetjük azt, hogy a szombat azért van, mert értem. És az ember nem kapaszkodik bele hitáltal. Végül ugye marad egy nehéz kérdés, amit szinte mindenki felszokott tenni, aki megismerkedik a szombatnappal, hogy hát na jó, de ha a szombatnapot megtartom, akkor elvesztem az állásomat. Vagy nem keresek annyit. Ugye a létem, már a anyagi, egzisztenciális biztonságom az nagyon veszélybe fog kerülni. Mi lesz velem? És ugye akkor sorakoznak ugye a érvek az ember fejében, meg a józan paraszt észre látjuk, hogy akkor én mit fogok ezzel veszíteni. Talán még az állásomat is. De akkor most mi lesz? Nem ez a dolog összeszokott bennünk csapódni, hogy az ember így gondolkozik? Emberi oldalról nézve, igaz is. Ember oldalról nézve. Az ember ugye át tudja látni, fel tudja mérni. Na de mit tanultunk a szombatnapot? Az Isten mérette a szombatnapot? Ma akarja mutatni azt, hogy számára nincsen lehetetlen. Hát kicsoda az, aki teremtette a földet és határait? Hát ki az, aki az állatoknak eleséget ad? Jézus hogyan mondta? Hát miért aggodalmaskodtok? Hát nem szebben öltöztek valami idejében a liliumok, Isten szebben öltöztette? Akkor miért aggodalmaskodtok? Hát nekem ne volna hatalmam benneteket ellátni. Hát nem pont a szombat bizonyítja azt, hogy nem kell aggódnotok. Hát nem pont a szombat emlékeztet arra, hogy én vagyok a megváltottok és a teremtőtök és a megtartótok. Nem a szombat bizonyítja azt, hogy én tudok újat teremteni. Hát mit aggodalmaskodtok? Aki amúgy kömön veszel a szombatnapot, ez, és úgy ünnepli, hogy a Jézus elrendelte, ez a kérdés fel sem merülhet benne. Ez a kérdés fel sem merülhet benne. Hát most az Isten hatalma, vagy hogy mondjam, az Isten hatalmasabb, vagy mondjuk a világi munkaévezetőm, vagy az emberek. És mérlegre kell tennem. Én az Istenben től várom a megtartásomat, és ő tud új dolgokat teremteni, ha akar, vagy várom, hogy a körülmények úgy alakuljanak, hogy nekem az megfelelő legyen. Ugye ezt el kell döntenünk. Az Isten azt szeretné, hogy ezt a dolgot, ha mi megértettük a teremtésben erre előtt, ezt nyugodtan bízzuk rá. Hát ő ad mindenkinek életet, meg leheletet. Még az a munkás is, aki dolgozik, azt gondolja, hogy az ő ereje ugye szerezte neki ezt a dolgot, az Isten nem. Mindenkinek ő ad életet, és mindenkit ő tart fent. Mert ha a lelkét és lelését visszavonná, akkor mindenki meghal egy pillanat alatt. Akik pedig tudják, hogy az Istennek van teremtő hatalma, ad nekik nem is kell miatt aggódni.

0: Nyilván az Istenhez való viszonyulásunk miatt vannak nekünk sokszor problémáink, meg nem tudom még miért, ugye, hogy az Isten meenged dolgokat, és nehéz helyzetekbe kerülünk. De az Isten nem szeretné ezt. Ő azt mondja, hogy teljesen bízd rám magad. Gondoljatok bele, hogy amikor minket felzaklat sok minden, amikor sok minden él, az Isten ide hív minket szombatnapon, és mit szeretne velünk elérni? Hogy mi lelkileg teljesen megnyugodjunk. Bemenjünk abba a nyugodalomba. Nem tudom, hogy ti hogyan jöttök szombatnapra. Ugye megnyugodna az Istennel. Mit jelent megnyugodna az Istennel? Most ez könnyű mondani, elnézést, ugye. Nyugodjál meg. Az olyan, mint hogy most elvágom az ujjamat, mondom, hogy nem fáj, és nem fájna. Akkor is fájna. Attól, hogy még kimondom, még az fájna. Szóval az nem megoldás. Hova is jegyeztem lenne? Ide jegyeztem. Ugye, mi ad az embernek igazi nyugalmat? Mert attól, hogy most ide eljövünk szombatnapon, meghallgatjuk az Isten tiszteletet, vagy elbeszélgetünk a szombatiskolán, együtt elköltjük az ebédet, vagy esetleg elmenjünk valakit meglátok, vagy együtt imádkozunk, vagy bármit cselekszünk, ez is viszonylag azért megnyugtatja az embert, mert elterül a gondolatait esetleg a hétköznapi problémáitól. De ha már eleve úgy jön a szombatnapban, hogy tele van hétköznapi problémák, akkor mondjuk nagyon nehéz elterelni a figyelmét. Ugye? Na, úgyis ott van a fejében. Az első dolog, ami igazán nyugalmat ad az embernek, hogy az Isten az, aki építi az embert. Aki, hogyha elfogadjuk Istennek az ígéreteit, az Isten megígért nekünk dolgokat, akkor az Isten tud minket megtartani. Az Isten ígéretében az van, hogy ő megáldotta és megszentelte a szombatnapot, és mindaz, aki befogadja őt, azt megáldja és megszenteli. Most az Isten hazudik? El tudjuk hitáltal fogni, az Isten minket ma akar áldani és megszentelni, hogy a hétköznapokban is mi erősen és tényleg hitben bátran tudjunk járni. Hogy az Isten lélekben minket tényleg újjá akar tenni, és akar bennünk teremteni dolgokat. Nem az az igazi megnyugvás, hogyha az Istennek az igéje bennünk, ha befogadjuk, bennünk valóban új dolgokat tud teremteni? Mondjuk azt azért tapasztaljuk, nem? Ahogy az előbb említett a példám, én is akkor jártam ugye a közösségben, hogy én mindig úgy éreztem, hogy az Isten valahogy úgy, az Istennek az ígéretei, azok valahogy úgy felülírták a körülményeket. Azt én úgy el tudtam fogni, az Istennek van hatalma rá, hogy ő meg tudja azt cselekedni, és ez valamennyire az embert belsőleg megnyugtatja. Ha hitáltal fogadjuk az Istennek az ígéreteit, már pedig Isten nem ember, hogy hazudjék, amit ő mondott, az életünknek bizonyos részéről, a megtartásunkról, az nyugalmat kell, hogy adjon az embernek a lelkének. Hát már elnézést, ha az Istennek sem viszünk, akkor kinek. Ugye? A másik dolog pedig, engedni kellene, hogy az Isten munkálkodjon bennünk. Azt mondja, az Isten munkálja bennünk mind az akarást, mint a véghez vitelt. Azt tudjátok, mit jelent? Hogy az Isten munkálja bennünk az, hogy mi tényleg őt akarjuk. Hogy nekünk ő legyen az első mindenben, mindig felülírjuk a mi emberi természetünket, mi azt akarjuk, amit az Isten is akar, de ezt is az Istennek kell bennünk munkálni. És azt mondja a véghez vitel, amely azt jelenti, hogy ha mi az Isten dolgait cselekedjük, akkor igazi nyugalmunk van. Most kérdezem tőletek, én is voltam ilyen helyzetben, amikor mi szándékosan nem az Isten dolgait cselekedtük, nyugodtak voltunk? Őszintén. Ki tudott nyugodtan lefeküdni? Nem piszkálta belülről a lelkiismeretét? De amikor az Isten dolgait tényleg cselekesszük, milyen megnyugvás ez, nem? És milyen öröm? Ugye? Hányszor elmondtuk egymásnak tapasztalatból, hogy ha valamit tényleg a Jóisten rajtunk keresztül véghez vitt, és meg tudtuk tenni a legkisebb dolgot is, öröm és nyugalom. Ez természetes következménye. Öröm és nyugalom. És igazi nyugalom. Érzi az ember a lelkiben, hogy most, mint mikor a tenger tökéletes csend és nincs szélvihar. Az Isten olyan nyugalmat tud az ember belsejének adni. Ha az Isten dolgait cselekszik. Ha hagyjuk, hogy az Isten munkája bennünk az akarás, meg a véghez vitelt jó kedvéből. Igazi nyugalmat ad az Isten. A következő pedig el kell fogadnunk az üdvösségünk. Ez az Isten dolga. Mi szoktunk aggódni az üdvösségünkért rendesen. Ugye? Mi lesz, hogy lesz? Ugye most is a szombatiskolában végezzük a dolgot, ugye? Nem végezzük. Az Isten vajon hogyan tekint rám, most én bűnös vagyok, ezt követtem el, azt követtem el, mit kellene tennem, mit nem teszek, ugye? Az ember sokszor, főleg, hogyha az ember nem is azon úton jár, tele van sokszor félelmekkel, aggodalmakkal, hogy az ő üdvössége az vajon bizonyos, vagy nem, üdvözülni fog-e, vagy nem. Ez nyugalmat ad? Hát egyáltalán nem. Ugye? És ugye amikor, ez, akkor szokott meg, hogy valamit elkövetünk, hogy tudjuk, hogy helytelen, akkor rögtön az emberben az van benne, hogy az üdvössége akkor már. Én már nem is fog üdvözülni. Ki tudja? Nem is vagyok biztos benne. Ha, mindegy. Elveszek, hát elveszek. Ugye? Az ember ilyen nagyon gyorsan lemond magáról. A Teremtő Isten halt meg értünk, hogy mi éljünk. Mi meg így legyintünk rá, akkor elveszek. Értetek? Milyen gyorsan az ember átesik a ló túlsó felére. Bár azt mondja az írás, hogy a szélnek valók, a kétségbe esetnek a szavai, de azért nem jó az embernek ilyet kimondani, mert visszahat rá. És az Isten mit mondott? Hát nem az Isten dolga, mi megtartásunk. Hát nekem azzal foglalkozni, hogy üdvözülök-e vagy nem. Hát az az Isten munkája. Hát miért én tudom magamat üdvözíteni? Hát az nagyon fura lenne. Ahhoz nagyon sokat meg tudunk tenni, hogy elveszünk. De semmit nem kell ahhoz tennünk, hogy üdvözöljünk. Egyet mondjuk tehetünk. Hitáltal fogadjuk az Istennek a ígéreteit. A többit bízzuk Istenre. Sose aggodalmaskodjunk amiatt, hogy az üdvösségünk veszélybe kerül, mert akkor érdekes módon elkezdünk gondolkodni, hogy mit kellene tennem. Ennél kezdtem, amikor Jézus beszélt a néppel, aki követték őt, amikor a kenyeret megszaporodta. És akkor mondja Jézus Krisztus, hogy és mondta nekik ott, hogy abban a részben, mikor megkérdezték tőle a népek, hogy akkor mit cselekedjünk, hogy mit csináljunk, hogy üdvözöljünk. Majd megnézem a Bibliát. Ugye, azt kérdeztek ők is, hogy akkor nekünk mit kellene csinálni. És Jézus mit válaszolt? Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Nem azt mondja, na akkor nektek el kell menni evangéliumot hirdetni, be kell tartani a parancsolatokat, embereket kell meglátogatni, meg beszélni kell az Isten dolgáról. Mit mondott Jézus Krisztus? Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Persze aztán, aki igazán hisz az Istenben, az mindezt megfogadta, amit előbb felsoroltam. De nem fordítva. Akkor az Isten el fogja vinni azokhoz, hogy el kell, akkor meg tudja cselekedni, amit meg kell, mert az Isten munkája benne. Az Isten. Nekünk amiatt kell állandóan remegni, hogy üdvözülünk-e, meg ott leszünk az Isten országában. Az Isten megígért valamit, nem? Hogy akit elhívott, azt meg is igazítja. Isten, Jézus mit mondott, hogy ő mindent megtesz azért, hogy ez a kicsi nyáj az ne vesszen el. És az Isten mond valamit, az úgy is van. A hitünk kommunikus. És mennyire fogadjuk el ezt az ígéretet bizalomként? Ha elfogadjuk, megnyugszunk. Az Isten nyugalomba helyez. Ha nem, akkor ezen lehet töprengeni, meg az ember idegileg magát tönkretenni, de meg marcongolni saját magát, de mondjuk 5-6-ra nem fog vele jutni. És még egy utolsó pont. Amikor az embert, ugye jönnek a kísértések és ostromolják, akkor szintén nem nyugodt mondhatnám, ugye? Amikor külső problémák, bármilyen természetű kísértések érik, nehézségek, akár emberi, akár anyagi, akár lelki természetű gondok, vagy egyszerre mind, ugye, mert az élet produkál különleges dolgokat, akkor az embernek mire kell gondolni? Mert ugye úgy látjuk, hogy olyan lehetetlen, minden olyan lehetetlenné válik, és minden olyan, nem tudjuk mi a megoldás, akkor az Isten mire emlékeztet minket szombat napon? Hogy az Isten miből teremtett? A semmiből. Tehát amikor azt látjuk, hogy itt a helyzetet lehetetlen megoldani, de az Isten a semmiből nem tehet valamit. A semmiből. Ugye mondja nekem, hogy tennap vittem hazafele a fiam a Gergőt, és akkor szegény most abban a helyzetbe került, emlékszem, mint én voltam, csak én akkor 29 éves voltam, hogy hát azt mondja, hogy megyek dolgozni, dolgozok, etik, hazamegyek, én rendbe teszem magamat, már 7 óra, elmegy az idő, másnap reggel megint kezdem, azt mondja, várom aztán a hétvége, de hétvégén azt a szombaton pihenek, meg ezt a fel vagyok fáradva, vasárnap meg elmegy, pénz nincs semmire, Így nem életesz mi az élet. Hogy ez a monotonság, hogy csak van. És mondom neki, hogy hát az Isten tudná neked megváltoztatni a körülményeket. Inkább több pénzt kéne adnia. Mert az ember az ugye rögtön tudja, hogy mi. Mondom neki, Gergő, te tudod, hogy az Istennek volna hatalmában, mondom, a semmiből is dolgokat teremteni. Te honnan tudod, hogy az lenne neked a jó, amit te gondolsz magadnak? Mondom, az Isten tudná, hogy mi lenne neked a jó, csak mondom, meg kéne, hogy ismerkedni vele. Az Isten semmiből. Mert tudjátok, mi nagyon beleszoktunk ebbe a világba, és vannak bizonyos dolgok, és azt látjuk, hogy ez másképp, ez csak így lehet. Ezt nem lehet másképp. A világ ilyen, meg stb. Stb. Meg, ó, hát, ugye hányszor mondjuk azt, hogy az ember ugye józan észre azt látja, hogy nem történhet másképp. Meg néha előre vetítjük, hogy ha ez így lesz, akkor az úgy lesz, nekem végem lesz. Mert mi előre is tudjuk, hogy mi lesz jobban, mint az Isten. És az Isten meg azt mondja, hogy semmiből tud nekünk teremteni dolgokat, amit mi nem tudunk. Bízunk meg abban, hogy az Isten semmiből is tud dolgokat teremteni? Hogy az életünknek a dolgait ő tudja úgy megváltoztatni, amiről most nem is gondolunk, hogy nincs is, de lesz. Nem erre emlékeztet minket a szombatnap? És ugye nekünk ezt, ha az Isten igével kapcsolatba kerülünk, ezt mindig a gondolkozásunknak a homlokterébe kell tartani, ezt mindig fontoljuk át, bármilyen kísértésben, bármilyen élethelyzetben, az Isten a teremtő, ő a megváltóm, és ő a semmiből tud teremteni, és ő munkálkodik bennem. És ha valami nincsen bennem, az Isten csak szól és meglesz. Parancsol és előáll. Ha gyenge vagyok, az Isten tud nekem erőt teremteni. Ha hitetlen vagyok, ő munkálja bennem az is, hogy higgyek. Ha elcsüggetek, az Isten szól, és egyik percben az ember szomorú, az Isten meg tudja vidámítani. Honnan szerte az Isten a vidámságot? Hogy Isten szól és meglesz. Csak nekünk testvérek nagyon, nagyon szoros kapcsolat kerül az Istennek a beszédével. Mert ez minden benne van az Isten igéjében. Nekünk nagyon oda kell figyelni, hogy a szombatot az Isten azért adta, hogy ezeket a dolgokat soha ne felejtsük el. Különben körülbelül a felét mondtam el annak, amit a részben, hogy olvastátok el a többit. Én azt kívánom nektek, hogy menjünk be ebbe a lelki nyugodalomba. Ne engedjük, hogy a világnak a zaklatottsága, a világnak ez a felfordulása, a világban lévő fényelem, félelem, a fenyegetettségek, a folytonos aggódás, az embereknek ez a panaszáradata, ez a rengeteg millió probléma, amit anélkül is generál mindig a világ, és ami anélkül is jön magától, minket ebből a nyugalomból kivegyen. Hát nincs még egy olyan közösség, mint a miénk, hogy az Isten ezt adta nekünk. És amiképpen ugye, ha a bűnbeesés előtt szükség volt arra, hogy Ádám az Istenhez menjen szombatról szombatra, akkor most a történelem végén mennyire inkább szükség nekünk arra, hogy mi az Istenhez menjünk szombatról szombatra. És ezt emlékezzünk rá, hogy ő ezt szeretne nekünk. Az Isten hallatlan mindent megtesz azért, hogy minket, de gondolj bele, hogy milyen nagy érték ma nélkül is a nyugalom. Mert a világ nyughatatlan. De még nagyobb érték, hogyha az emberbe látják ezt. Neked honnan van ez a nyugalmat? Milyen nagy érték? És milyen nagy érték az, hogy az ember tényleg az Istenre tudja magát bízni akkor, amikor az egész világ olyan, mint valami háborgó tenger, és az embereket úgy dobálja össze-vissza, mint a faladarabokat. Az embereket dobálják ide-oda, mint a tárgyakat. De nekünk van egy biztos kikötünk, nekünk ott van a szombatnap, ott van maga a Teremtő Isten, és ő mindig hív minket magához, hogy mi pihenjünk meg nála. Gyertek, nyugodjatok meg egy kevéssé. Úgyis, mint a Jézus Krisztus, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én megnyugtatlak benneteket. Csak az Istentől váratunk nyugalmat. És tudom, hogy egyre nagyobb lesz a nyugtalanság a világban, és csak az Isten tud nekünk igazi nyugalmat adni. De ez a fajta szombat ünneplés, ez a fajta nyugalom fogja az embereket is vonzani. Ebből a nyughatatlan világból csak ez a fajta nyugalom, amit az Isten azt tudja az embereket kihozni. És én úgy látom, hogy az emberek vágynak arra a nyugalomra, vágynak a biztonságra, vágynak arra, hogy valahol az Isten az életükben ott legyen, és tényleg valami igazi belső békességet adjon az embereknek. Mert a világ tele van békétlenséggel, és nekünk az emberek felé is ezt kell közvetíteni. Az emberek szeressenek velünk lenni, mert veled jó, mert te mennyi nyugodt vagy. Nem? Én kívánom, testvérek, hogy ezt fontoljuk át minden szombatról szombatra, ezzel a lelkülettel éljünk, és kérjük az Istent, hogy ha nincsen Uram, te tudsz a semmiből is teremteni, hát teremts bennem akkor, hisz te megígérted. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, szokásunk szerint legelőször a gyerekekhez szólok néhány szót. Kedves gyerekek, az a bibliai szöveg, amit ma megtanulunk, nagyon rövid és könnyen megtanuljátok, és így hangzik, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mit jelent az, hogy szolgálni? Azt jelenti, hogy szívesen segítesz a másiknak. Neked semmi érdeked nem fűződik hozzá, de látod, hogy valamit tenni tudsz, valami jót a másikért, és te szeretettel teszed, szívből teszed, jókedvel teszed. És hogy ez a példa nagyon elevenen a szemetek előtt legyen, szeretnék egy kis részletet feleleveníteni Pál apostol életéből. Talán tanultátok a szüleitektől, vagy a gyerekszombatiskolában, hogy Pál apostolt fogolyként vitték Rómába, ugye Cézáreából, Palesztinából Rómába, és egy súlyos hajótörést szenvedtek. És csodálatos módon, ahogy Isten megígérte, mindannyian megszabadultak. 276-an voltak. Azért az ókorban is voltak nagy hajók, igaz? 276 utas, nem kevés. És azt olvassuk, hogy először az úszni tudók mentek a tengerbe, aztán ahogy a parancsnoknak az utasítására, aztán ki deszkákon, ki a hajó darabjain, ki hogyan tudott, de mindenki kiért a szárazföldre. És aztán azt is olvassuk, hogy Málta szigetére jutottak, ugye, aki már közületek iskolába jár, meg térképet ismer, megkeresheti, hogy hol van Málta szigete. És hogy az ott lakók, így olvassuk a Bibliában, nem közönséges emberséget cselekedtek velük, mert tüzet raktak, hogy az ázott, fázott emberek melegedjenek. Szerintetek mekkora tűz kell ahhoz, hogy 276 ember köré férjen, és mindenki száradjon, melegedjen a hajótörés után? Hatalmas, igazad van. És így olvassuk itt, hogy Pál apostol is ugye ott van a hajótöröttek között, és csak egyetlen mondatot idézek a Bibliából, mikor pedig Pál nagyon sok venyigét szedett, hogy a tűzre tegye. Tudjátok, mi a venyige? Szőlővesszők, és úgy látszik, ezek nagy tömegben voltak ott fölhalmozva, és sietett Pál is, hogy vigye oda, azt mondja, nagyon sokat. Hát ekkor már Pál apostol idős ember volt. Úgy képzelem, hogy ősz volt a haja, és hát ugye ő is átélte a 14 napig, úgy olvassuk, hogy nem láttak se napot, se csillagokat, csak a végén ettek egy keveset, mielőtt minden élelmet a tengerbe szúrtak volna, hogy azzal is könnyítsenek a hajón, aztán ugye maga a tengerből, ahogy kiszabadultak. Tehát ha az idős apostol ott leült volna a tűz mellett, és csak úgy melegedett volna, míg a többiek hordják a tűzre valót, senki nem ütközött volna meg rajta. De Pál apostol egész életében ezt követte, szeretettel szolgáljatok egymással. Most nem tanítani vagy prédikálni kellett neki, de most így tehette magát hasznossá, hogy jött, ment, hordta oda a venyigét ő is a tűzre, és hogy minden ember ott száradjon, melegedjen. Hát ezt a példát ne felejtsétek el, gyerekek, és nem tudom, hogy ti szerettek-e segíteni. Szerettek-e, amihez nektek semmi érdeketek nem fűződik, de méghozzá szívből, jókedvel annyit segíteni, amit csak lehet. Egyszer megkérdeztem egy gyereket, egy kicsivel volt nagyobb, mint ti, és úgy megkérdeztem tőle, hogy te mit szeretsz a legjobban csinálni. Tudjátok, mit válaszolt? Ilyen áhítatos hangon azt mondta, pihenni. Ezt szeretem a legjobban. Hát én azt szeretném, ha ti olyan gyerekek lennétek, akik nem pihenni szeretnétek a legjobban, hanem mindig azt nézitek, hogy hogyan tehetitek magatokat hasznossá, hogyan segíthettek. Hát Pál apostol példája legyen előttetek, ahogy az ősz apostol szedi a nagyon sok venyigét és teszi a tűzre, és jegyezzétek meg a bibliai igét, szeretettel szolgáljatok egymásnak. És akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét keressük meg Jelenések könyve 14. fejezetében. Jelenések könyve 14. fejezetében így olvasom az első verset, majd a negyedik versből csak egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni.
így olvasom a 14. fejezet első versét. Persze mindjárt sejtjük, ahogy olvasom, hogy ez egy jelképes beszéd, de meg fogjuk magyarázni, hogy a jelképes beszéd mit jelent. Így olvasom. És láttam, ímé egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 000, akiknek homlokukra volt írva az ő atyuknak neve. És aztán a későbbiekben jellemzi ezeket, hogy kik ezek, akik ott állnak a Sion hegyén a bárányjal, és homlokukon az ő atyuk neve, és a negyedik vers több dolgot mond, de én csak egyet emelek ki a negyedik versből. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Magyarázzuk meg röviden ezeket a jelképeket. Ugye a Sion hegye az Jeruzsálemben a templomhegy volt. Ezen épült a templom, és a Sion hegye szimbóluma végig az egész Ószövetségben Isten hívő népének, hívő egyházának. Azt olvassuk ott, hogy ott a Sion hegyén, mint az Isten hívő népe egyháza, 144 000 állnak ott. Ez feltétlenül egy jelképes szám, előzőleg szerepel Jelenések könyve 7. fejezetében, és ott, amíg először hallotta János apostol ezt a szimbolikus számot, de utána be is mutatták neki őket, és akkor látta, hogy a valóságban ezek egy óriási sokaság, amelyet hangsúlyosan mondja a szöveg, senki nem tud megszámlálni, tehát nagyon sokan vannak. És azt mondja, hogy minden ágazatból, nyelvből és népből valók. És úgy mondja a Jelenések könyve 7. fejezete, hogy ezek azok, és itt is így olvassuk, akik elpecsételtek, és ugye tudjuk, hogy minden pecsét tartalmaz egy nevet, és azt mondja, hogy ezeknek homlokukon van ő az atyuk neve. Miért használja a Biblia ezt a 144 000-es számot, ezt a jelképes számot? Mert a Bibliában az Isten egyházára, a hívő népére vonatkozóan a 12 a teljesség száma. Az Ószövetségben a választott ószövetségi egyháznak 12 törzse volt, az Új Szövetségben 12 apostollal indul a keresztény egyház, és ez a 144 000-es szám azt akarja kifejezni, hogy olyan tökéletes lesz az emberi történelem végső válsága idején az Istenben igazán bízóknak az összegyűjtése, mert ugye ez ebben az időben történik, ez az elpecsételés, hogy egyetlen egy se fog kimaradni. A 144 000 azt jelenti a teljesség. Mindazokat globálisan, minden ágazat, nyelv és nép közül az Isten összegyűjti és egy népé egyesíti, akiket a tulajdonának tud elismerni, mert azt mondja, a homlokukon van az ő atyuk neve, vagy a másik jelképes kifejezés, hogy elpecsételi őket. Ezt pedig az Ószövetségből tudjuk meg egy előkép nyomán, Ezékiel könyve 9. fejezetében, hogy ez azt jelenti, hogy oltalom alá helyezi őket az emberi történelem végső, legkritikusabb válsága idejére. Ez azt jelenti, hogy nem érhetik őket azok a veszedelmek, nem páholyból nézik ugyan végig, de így mondja a Biblia, kenyerük, vízük el nem fogy, életüket megtartja. Ahogy a Biblia mondja, nagyon nyomorúságos időben, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. És amikor szeretnénk tudni, hogy kik kerülnek ezek közé, az elpecsételtek közé, akiket Isten tulajdonának ismerik el, és akiket oltalom alá helyezze kritikus időre, akkor a jellemzésükből egyetlen mondatot emeltem ki, azt, hogy követik a bárányt, valahová megy. Ugye a bárány az egész Szentírás szimbolikájában maga Jézus Krisztus, ugye aki mint áldozati bárány adta az életét az emberért. És akkor az a kérdésem, hogy mire utal vissza ez a kép, hogy követik az a bárányt, valahová megy. Ugye ne felejtsük el, hogy Jelenések könyve épp úgy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, mint ahogy a földi életében tanított, hiszen úgy is kezdődik Jelenések könyve, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. És mikor Jézus azt mondja, hogy ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy, visszautal az egyik saját tanítására, egy jelképes tanításra, amit földi életében mondott el, ez pedig a jó pásztornak a példázata. És ezt János evangéliuma 10. fejezetében találjuk meg, tehát János evangélium a 10. fejezetét lapozzuk meg. Ez az a példázat,
ez az a Jézus földi életében elhangzó tanítás, amire visszautal ez a mondat, hogy követik a bárányt, valahová megy. János evangélium a 10. fejezetéből olvasom az első verseket. Előzőleg még megemlíteném, hogy azért nagyon fontos Jézusnak ez a tanítása, mert mondhatnám, hogy összegezi Jézusnak az egyházra vonatkozó tanítását. Amit az egyházról tudni kell, amit az egyházról érteni kell, az tömören benne van Jézusnak ebben a tanításában. Olvasom az első verstől. Így mondta Jézus akkor az őt hallgató sokaságnak. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az is rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ez idáig ugye egy nagyon érthető kép, hogy nagyon sokan foglalkoztak állattenyésztéssel abban az időben. Ugye hát a hasonlat anyag, hogy így mondjam, nagyon közérthető. A juhok ugye azok nappal a legelőn jönnek, mennek, éjszaka beterelik őket az akolba, és ugye a példa, a történet arról szól, hogy ugye az akolnak természetesen van ajtaja, ott megy be a pásztor a juhokhoz, de még említ ugye segédpásztort is, ajtón állónak mondja, az is ugye rögtön ajtót nyit a pásztornak, és hát az is kézenfekvő, amit mond, hogy ha tolvajok vagy rablók támadják meg a nyájat, akkor azok nem az ajtón fognak bemenni, hanem megbontják valahol az aklot, és ott hatolnak be. És aztán azt mondja, hogy igen, de ha jöhetnek ugyan a tolvajok és a rablók, de a juhok nem fogják őket követni, mert ők ismerik a pásztornak a hívó szavait, de még egy érzékeny különbséget is, re is utal itt Jézus. Azt mondja, nem csak a hívó szavait ismerik, hanem még a hangját is. És az idegen akár mondhatja ugyanazokat a hívó szavakat, de a hangja, a hangszíne nem azonos a pásztoréval, nem ismerik a hangját, és elfutnak tőle, és nem fogják követni. Ugye talán gyerekkorunkban mindannyian hallottunk egy mesét, ugye, hogy a kecskegidákhoz be akar jutni a róka, és ugyanazt mondja nekik, amit az anyjuk szokott, de a hangja nem ugyanaz, és a kisgidák azt mondják, hogy hát ez nem az anyukánknak a hangja. Na hát ilyesmire utal itt Jézus, hogy még ha a hívó szavakat eltanulja is a rabló és a tolvaj, és ugyanazokat mondja, a juhok mégse hallgatnak rá, mert ők a hangszínét is ismerik a pásztornak, és az idegen hangszínt rögtön felismerik, és elfutnak az idegentől. Hát Jézus ezt mondta el röviden, de a tanítványok kíváncsiak voltak, hogy tulajdonképpen mit akar ezzel mondani, mert ugye ez egy érthető hasonlat anyag, értették mindnyájan, de azt nem tudták pontosan, hogy Jézus mit akar ezzel mondani. És úgy olvassuk a 6. versben, hogy ezt a példázatot mondta nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól nékik. Újra mondta azért nekik Jézus, és most kezdi megmagyarázni, hogy ő mit akart megértetni ezzel a hasonlattal. És így olvasom, hogy akkor a hetedik verstől a 9. Újra mondta azért Jézus nékik, bizony, minzony mondom néktek, én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőt talál. De gondolom, sokan ismerik ezt a példázatot, ezt a részletet a Bibliából, és tudjuk azt, hogy később a 11. versben Jézus azt is mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Tehát két dolog szimbolizálja ebben a hasonlatban Jézust. Nem csak az, hogy ő a jó pásztor, de azt mondja, én vagyok a juhakolnak az ajtaja. Tehát mind a két szimbólum Krisztusra vonatkozik. És azt is figyeljük meg, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhoknak az ajtaja, és azt mondja, hogy
ha valaki nem az ajtón megy be, ugye előzőleg mondta azt, tolva és rabló, ez, akik nem az ajtón mennek be, ez vonatkozik mind a pásztorokra, ugye, akik rablóként közelítenek, mind pedig a juhokra. Mert a 9. versben így olvassuk, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, akár pásztor, akár juh, azt mondja, az megtartatik, bejár és kijár majd, és ugye a juhok legelőtt találnak. Akkor megkérdezem azt, hogy mit jelent a Krisztus hívő népéhez a törvényes, a szabályos ajtón át közelíteni. Legyen az egy tag, a Krisztus gyülekezetének egy tagja, most már ugye a szimbólumot fordítsuk le, akit ugye juhokhoz hasonlít, vagy legyen egy pásztor. Azt jelenti, hogy Krisztuson keresztül jutni oda, hogy Krisztust megismerte, elfogadta személyes megváltójának, és végbe ment rajta az a változás ennek nyomán, amit a Galácia beliekhez írt levél 2. fejezetének a 20. versében Pál így fogalmaz meg, elmondja, hogy mit jelentett számára Krisztust elfogadni, mint személyes megváltóját. Azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. Természetesen ez is jelképes beszéd. Mintha azt mondaná, amikor átélem Krisztus áldozatát, ami érettünk történt ártatlanul, akkor nem fizikai értelemben, de lelki értelemben én is megfeszítetek. Tudnélik, a nagy én, a nagy ego, a nagy önzésem, az meghal, az megfeszítetik. És így is folytatja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig a továbbiakban élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Tehát azt kell mondanunk, aki Krisztuson, mint ajtón át lesz a Krisztus gyülekezetének a tagja, vagy a Krisztus gyülekezetének a pásztora, annak az egója, a nagy énje, az önzése, mint egy meghal. Más emberré válik, más gondolkozású, más lelkületű emberré válik. Az életének a további értelme a szolgálat, az életének a további értelme igazat és jót cselekedni a Krisztusért. És az önzése nem ütközik ki, és nem okoz károkat. Ez a tanításnak a lényege. Ugye ez tagoknál is nagy baj, ha valaki nem az ajtó megy be. Ugye erre nagyon kell a Krisztus gyülekezetének ügyelni, hogy a tagjai valódi megtéréssel legyenek Krisztus gyülekezetének a tagjai. Van egy nagyon találó hasonlata Ellen White-nak, és ezt hadd idézzem, azt írja, hogy manapság ritka valódi újjászületés, és sokan, aki Krisztus gyülekezetének a tagjai lesznek, azok a keresztvízben nem halt meg az énjük, hanem ezt a hasonlatot használja, élve temettettek el. Vagyis jelképesen ugyan megtörtént az alámerítésük, ami azt fejezte volna, hogy a régi ember, az óember meghalt és feltámadt egy új életre, de olyan, mintha valakit csak élve temettek volna el, mert az énjük, az önzésük, az nagyon is virulens, az nagyon is továbbra megmaradt. És még hozzátesz egy mondatot, ezért van annyi nyomorúság a gyülekezetben, mert sokan az önző, megtéretlen énjüket viszik be a keresztény közösségbe, mert az énjük nem halt meg, amikor a gyülekezet tagjává lettek, amikor megkeresztelkedtek. De még nagyobb a tragédia akkor, hogyha a pásztor sem az ajtón ment be. Hogyha olyan lelki pásztorai, olyan tanítói, olyan lelkészei lesznek a Krisztus gyülekezetének, akik nem a Krisztusban való személyes megtérés és mélyreható megtérés nyomán lettek ezzé, mert akkor óriási károkat okoznak. Hadd idézzem föl a Szentírásból, hogy az írás más helyei, azok hogyan szólnak az igazi pásztorról. Ugye Jézus a főpásztor, a tulajdonosa a nyájnak és az ő segédpásztorai. Azok milyenek legyenek, ha igazán az ajtón átmentek, akkor milyenek lesznek? Először idézem Péter apostol első leveléből. Péter apostol első levele 5. fejezetéből, hogy Péter hogyan látja, hogy ha valaki az ajtón ment be a nyájhoz, az hogyan fog bánni a nyájjal.
Így olvasom Péter első levele 5. fejezetében az első verstől. A köztetek lévő presbitereket, ugye presbiter, ugye görög szó a presbiterosz, és ennek a magyarra fordítása az, hogy vén, de nem életkorban vént jelent, hanem már az Ószövetségi Izraelben a lelki vezetőket nevezték, a tapasztalt vezetőket véneknek. Tehát azt mondja, a köztetek lévő véneket, vagyis lelki vezetőket, kérem én a presbitertárs, a Krisztus szenvedésének tanúja és megjelenendő dicsőségének részese. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Tehát, ha Krisztus nyájához egy lelkész, egy lelkipásztor az ajtón megy be, tehát Krisztusban való valódi megtéréssel, akkor jellemezni fogja az alázatosság. Soha nem tekinti magát főpásztornak, hanem Krisztus az egyetlen főpásztor, a nyájnak a tulajdonosa, ő egy szerény segédpásztor. És azt mondja, hogy legeltetik a népet jó indulattal, szeretettel, együttérzéssel, és nem uralkodik a nyájon, hanem példaképe a nyájnak. Ha az ajtó megy be, akkor ilyen lesz. És idézem az apostolok cselekedetei 20. fejezetéből is a 28. verset, amikor Pál szól az efézusi gyülekezetnek a véneihez, a lelki vezetőihez, és azt mondja, legeltessétek, ő is mondja, ugye gondot viseljetek a nyájra, és azt mondja, mint ami, akit Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Ugye milyen, azt mondja, olyan felelősséget éreznek, hogy akiket Krisztus összegyűjtött, akikért ő az életét adta, nekik milyen felelősséggel kell azokról a lelkekről gondot viselni. Ennek a felelősségnek abszolút a tudatában vannak. És ugye a példázat arról szól, hogy ki lesz tolva és rabló a Krisztus gyülekezetében, aki nem az ajtón megy be. Nem biztos távolról sem, hogy ez a szándéka, ugye itt a hasonlat már nem kell túlfeszíteni, hogy eleve azzal a szándékkal megy, de ha nem az ajtón ment be, ha az énje nem halt meg, ha nem így közelít a nyájhoz, akkor menthetetlenül kártékony lesz, és nagyon súlyos károkat fog okozni. Kire mondta azt Jézus, hogy akik előttem voltak tolvajok és rablók? Ugye azokra mondta ezt Jézus, akik ugye az ő kortársai voltak, akik közvetlen előtte az Izrael gyülekezetének a lelki vezetői voltak, ezek voltak a farizeusok és az írástudók, akik nem ismerték a valódi megtérést, nem ismerték a valódi újjászületést, és nagy tekintéllyel, és uralkodtak a nyáj felett, és Jézus azt mondta, hogy nem, az igazi juhokat nem is tudták megszólítani, mert az igazi juhok csak arra a hangra hallgatnak, a jó pásztornak a hangjára. És amikor Jézus jött, akkor Galileában, Júdeában, Samáriában az igazi juhok, akik erre az isteni hangra vágyakoztak, azok mind meghallották az ő szavát. Erre utalt Jézus ezzel a hasonlattal. És akkor ennek a példázatnak egy rendkívül fontos mondani valója az, hogy az akol önmagában senkit sem tart meg. Ugye mit hasonlíthatunk az akolhoz? Egyház szervezeteket, külső egyházi kereteket. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy hát a világ zajától elvonulhat az egyházba. Hát az egyház az egy békesziget, az egyház az egy védett terület. De Jézus soha nem így beszélt az egyházról. Ugye gondoljunk csak arra, amit mondott, így fogalmazott. Azt mondta, hogy ezen a kősziklán, mármint önmagán építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Mit jelképeznek a pokol kapui? A démoni erőket. De ezzel Jézus megjövendőlte, hogy a démoni erőknek célpontja lesz az egyház, a hívő egyház. Hiszen ha ők nem lennének, és ők nem képviselnék a Krisztus evangéliumát, akkor ő teljhatalma lehetne a világ felett. Akkor ő abszolút vitathatatlanul és osztatlanul lehetne a világ fejedelme. Gondoljon mindenki Jelenések könyve 12. fejezetére. Miről szól az egész?
hogy ez a bizonyos óriás kígyó, ugye, akit mondja, hogy aki neveztetik ördögnek és sátának, az asszonyt, a tiszta asszonyt, a hívő egyházat kergeti és üldözi. Krisztus mennybe meletele után minden haragját és üldöző hevét ellene érvényesíti. Tehát Jézus a példázatában elmondta, hogy az akol nem védett hely önmagában. Az akol önmagában senkit nem tart meg, mert az akolba hatolhatnak be tolvajok és rablók. Isten természet feletti módon nem fog közbelépni, és nem fogja ezt megakadályozni. Hanem azt mondta, kik lesznek biztonságban. Kik azok a juhok, akik abszolút biztonságban vannak. Így olvastuk a János evangéliuma 10. fejezetében, a példázatban, a 9. versben, én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. Tehát Jézus azt mondta, hogy ha valaki valódi megtéréssel lesz a Krisztus egyházának a tagjává, hogy az énje tényleg meghalt, és tényleg követi a Krisztust, valahová megy, az jöhetnek tolvajok, rablók, az akkor is kijár, és bejár, és legelőtt talál, és fejlődik, és erősödik, mert megvan az összeköttetése a valódi pásztorral. És Jézus ezt még úgy is kifejezi, hogy azt mondja, hogy ezek ismerik az ő szavát. Így olvastuk a továbbiakban, így olvasom a 14. verstől. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. És miként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Ugye, és előzőleg az alapvető példatörténetben is azt mondta Jézus, hogy mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját, idegent pedig nem követnek. Ugye a keleti pásztor az soha nem hajtja a nyájat. A keleti pásztor az megy elől, és a juhok követik, és ugye azért, mert ismerik az ő hívószavait, de ismerik a hangját is. És most szeretném akkor látni, tehát mitől lesz biztonság is, hogyha Krisztus egyház.